0: City szerelvények. Vitézi Dávid kiemelte, az ágazati új törvény elfogadásával elhárult az uniós pénzek felhasználása előtt az akadály, amely Magyarországon múlt. Júniusban 1,9 millió vendég 4,3 millió vendég éjszakát töltött el a turisztikai, kereskedelmi, magán és egyéb szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendég éjszakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi vendégek száma 2,6%-kal, az általuk eltöltött vendégészakáké 3,6%-kal kevesebb volt a tavaly júniusinál. A külföldi vendégek száma 1,8%-kal, az általuk eltöltött vendégészakáké 1,3%-kal csökkent. A KSH jelentése szerint júniusban 982 000 belföldi vendég, több mint 2 millió vendégészakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 695 000 vendéget és 1,5 millió vendégészakát regisztráltak. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr-Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben. 11%-kal a legnagyobb csökkenést a Sopron-Fertő térségben mérték 17%-kal. Budapesten 5,1%-kal több, a Balatonnál 1,9%-kal kevesebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma. Elindult a hazai őszi barack szezon, a korai és középérésű fajták már országszerte megjelentek a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A gazdaságban idén is lehetőség nyílik, szedd magad szüretre, így a családok közvetlenül a termelőktől is vásárolhatnak friss gyümölcsöt. Az országban a legjelentősebb termesztő körzetek Csongrád, Csanád, Pest, Bács-Kiskun és Tolna vármegyében találhatók. Az időjárástól függően a magyar őszi barack szeptember elejéig vagy közepéig is elérhető lesz. Magyarországon mintegy 2400 hektáron termesztenek őszi barackot, míg az 1970-es években még közel 13 000 hektáron. Napjainkban az éves termés jellemzően 10 és 20 ezer tonna között van, de kedvezőtlen évjáratokban jóval alacsonyabb is lehet, miközben a hazai fogyasztás kielégítéséhez évente a becslések szerint 10-15 ezer tonna import érkezik. Az állatkert történetében először kelt ki rózsás pelikán a Nyíregyházi Állatparkban. A július 4-én világra jött fiókát mindkét szülő gondosan neveli, közölte Révészné Petró Zsuzsa, az Állatpark oktatási és közönségkapcsolatok osztályának vezetője. A pelikán pár már a költés feladatán is megosztozott, amint egy hónapig tartó kotlási idő alatt a hím és a tojó felváltva ült a tojáson. A fiók kikelése óta mindketten etetik és védelmezik. Egy frissen kikelt pelikán mérete apró, alig nagyobb egy napos csibénél, de a kikelés után rendkívül gyorsan fejlődik. A gyors növekedés jelentős energiaigénnyel jár, ezért a fiókát szülei naponta többször táplálják, jelenleg visszaöklendezett, darabos hallal etetik. Olvasható a közleményben. A Nyíregyházi Állatpark a YouTube csatornáján is közzétett egy videót a fiókáról, ahol bárki megtekintheti az állatkert új lakóját.
1: Az időjárásról.
0: Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, azonban délután, kora este nyugat felől átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal hűvösebb lehet. A hajnali 12-21 fokról csütörtök délutánra 32-37 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: A nyári véradás fontosságára hívja fel a miskolciak figyelmét is az országos vérellátó szolgálat. Nyáron gyakran tapasztalt jelenség, hogy a megszokott hétköznapokat hátrahagyva a véradási kedv alább hagy, pedig nyáron ugyanakkora szükség van a véradásra, mint az év bármely szakaszában. Hetente 1600-1800 önkéntes véradó adományával tartható fenn a stabil ellátás. A nyári időszakban várják a véradókat a miskolci területi vérellátóban. A részletekről dr. Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója számolt be Sütő Dávid Peli mikrofonja előtt.
2: Üdvözlöm az Európa Rádió telefonvonalában dr. Tordai Attilát, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatóját. Köszönöm szépen, hogy elvállalta a megkeresésünket, és hát már az első kérdést rögtön fel is tenném, hogy most jelenleg nyáron, amikor a riportot készítjük, a vérkészlet nagyjából hogy áll, bár gondolom, hogy ezért ez folyamatosan változik.
3: Én is üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a megkeresést, meg a témának a felvetését. A nyári időszakban valamivel nehezebb a folyamatos vérkészítmény ellátásnak a biztosítása. Tudnunk kell, hogy ez a rendszer egy rendkívül dinamikus rendszer. Folyamatos donor segítségre, donor megjelenésre van szükség ahhoz, hogy ezeket a vérkészítményeket biztosítani tudjuk a kórházak részére. Maga a készlet az érdemben azért nem csökken, mert a készletgazdálkodás kapcsán igyekszik az OVS arra törekedni, hogy a biztonságos tartalék azért meglegyen. Az igények is valamennyire csökkennek, de ebben az időszakban mindig szoktunk aktívan kampányolni, hogy a donorok, akik tudnak és akik megtehetik, azok jöjjenek kicsit hangsúlyosabban ebben az időszakban, hiszen rengeteg donor nem tud jönni, mert elutaznak vagy szabadságon vannak, és ezért van ez a nehézség ebben a július-augusztusi időszakban. Ez évek óta mindig így van, ez az év sem kivétel ez alól.
2: Az OVS az hogyan, kiknek, mire biztosítja a vért, tehát úgymond mire is gyűjtik a vért, kiket szolgálnak ki vele?
3: Beszéltünk arról, hogy mennyi a napi vérigény, az egész országos adatot tudom mondani, ez kb. 1500-1600 vörös vérsejt koncentrátum egység vér, egy egység az 500 ml vérből tisztított, elválasztott vörös vérsejt koncentrációt értünk. Ez az országos mennyiség éves szinten akkor egy olyan 350 ezer körüli mennyiséggé szorzódik föl, körülbelül 200-220 munkanapot számolva. Tehát ezek a munkanapi igények. A hétvégén ott nyilván csak a sürgősségi igény merül fel. Maga az, hogy mire van itt szükség, a teljes vérből, amit a donoroktól leveszünk, három fő komponens készül a vérellátó szolgálatnak a vérkészítmény előállító egységeiben. Az első és legfontosabb és leggyakrabban említett készítmény az a vörösvérsejt koncentrátum. Ez körülbelül kétszeres sűrűségre van bekoncentrálva a donornak az összes, gyakorlatilag az összes vörösvérsejtje, tehát egy ilyen sűrítményt képzeljünk el, ami arra szolgál, hogy azoknak a betegeknek, akiknek a vörösvérsejt mennyisége egy kritikus szint alá csökken, azoknak ezt átmenetileg pótolja. 35 napig áll el egy ilyen készítmény, gyakorlatilag ennyi ideig marad a szervezetben is, hát oxigénszállító kapacitásként ez a beadott vörösvérsejt, és ezek a számok a vörösvérsejt koncentrátumra vonatkoznak, amit mondtam. A második fő komponensünk, amit a teljes vérből előállítunk, az a véralvadást elősegítő készítmény, ez egy másik pici sejtféleségnek a koncentrátuma szintén, amit úgy hívunk idegen szóval, hogy trombocita vagy vérlemezke. Ez a készítmény akkor kell, hogyha egy betegnek ebből a sejtfajtából van hiánya, és ez a sejtfajta hiány, ez jellemzően vérzékenységgel jár, vérzés veszéllyel jár. Hogyha ez is egy kritikus szint alá csökken, akkor ezzel a készítménnyel lehet ezt a vérzés veszélyt csökkenteni vagy megszüntetni. A harmadik készítményünk az pedig a vérplazma. Ez egy olyan oldat, nagyjából ilyen húsleveshez hasonlítható, amiben már a sejtek nincsenek benne, vagy csak nagyon kis mennyiségben vannak benne, viszont rengeteg olyan érdekes fehérje molekula van, ami szintén bizonyos kórképekben elengedhetetlen. Ezt is használjuk terápiás célra, de ezt már jóval kisebb mennyiségben, tehát számban, számszerűen ebből a plazma mennyiségből hát elenyésző az a darabszám, amit a kórházok számára biztosítunk. Ennek a plazmának a sorsa, ugye minden donorból keletkezik egy ilyen plazma minta is, ennek a sorsa aztán olyan irányba kanyarodik azoknak a plazma mintáknak, amelyeket nem használnak fel a kórházak, és nem is adunk ki. Ezek aztán ipari célra lesznek hasznosítva, ahol ipari körülmények között fehérjéket tisztítanak ebből a plazmából, és ebből állítanak elő fontos életfontosságú gyógyszereket.
2: Miskolcon hol, mikor lehet vért adni, a miskolciak hogyan tudnak hozzájárulni a vérkészlet növekedéséhez?
3: Az Országos Vérellátó Szolgálat területi bontásban látja el a feladatait, és van egy miskolci területi vérellátóközpontunk, ami a hét minden napján munkanapon nyitva tart, és munkaidőben egy fix helyen várja a donorokat. Ez egy előre kialakított olyan hely, ahol minden előzetes vizsgálat és maga a véradás folyamata is kényelmesen és szakszerűen meg tud történni. Emellett előfordulnak kiszállásos események, ezek eseti jelenléttel járnak, és oda is lehet menni. Most azt hiszem egy eszemlét, egy tiszaújvárosi esemény, ami mostanában lesz, de igazából a konkrétumokkal kapcsolatban inkább a honlap felé irányítanám az érdeklődőket, hogy azt nézzék meg, a honlap az nagyon gondosan és nagyon precízen van vezetve. Ott egyértelműen fel vannak tüntetve a helyszínek, az időpontok, sőt még konkrét időpontot is lehet foglalni a honlapon keresztül, ami kicsit megkönnyíti a folyamatot, és hát egy biztos konkrétumot ad a donor kezébe. Tehát alapvetően a miskolciak azért ebbe a területi vérlátóközpontba tudnak menni teljesen rugalmas időkeretben, nagyjából ezt tudom mondani. Tényleg a kisebb helyszínekkel kapcsolatban a Vöröskereszttel együttműködve szervezzük ezeket, ezek a Vöröskereszt honlapján is megtalálhatók ezek az események vagy lehetőségek, és az OVS honlapján ugyanúgy ovs.hu honlapon.
2: Kik és hogyan adhatnak vért, mik a véradás szabályai?
3: Az egyik az egy életkori korlát, van egy alsó életkori korlátunk, az 18 évet betöltött 18 éves, tehát a legfiatalabb donorunknak is be kell, hogy töltse a 18. évét. Van a felső, az 65 jelenleg, 65 éves kortól már egy picit el tudunk térni, a 18-tól attól sajnos nem, tehát egy 17,5 éves fiatal az még nem adhat sajnos vért, ebben nem vehet részt ebben a folyamatban. Ez egy fontos kritérium. A másik számszerű kritérium az a testsúly. Egy 50 kilónál könnyebb személy nem adhat vért, mert a levett fél literes vér elvétele egy ilyen kis szervezetet, kis testű szervezetet sokkal jobban megterhel. Ez a kötöttség, ez a donorok egészségét és a donorok védelmét szolgálja. Tehát tényleg egy ilyen kisebb embernél ez a hányad arányaiban ez jóval nagyobb, és ez már veszélyezteti őt. Ezen kívül számos egészségességgel kapcsolatos kritériumnak kell megfelelni, amiket nem fogok tudni felsorolni. Itt megint azt ajánlom, hogyha valaki előre fel akar készülni, akkor a honlapon megtalálható az a kérdőív, amit ki kell töltenie nyilatkozatszerűen. Gyakorlatilag a saját egészségével kapcsolatban kell nyilatkozatokat is tennie, ami azt is szolgálja egyben, hogy a saját egészségét gondolja át valaki, és foglalkozzon a saját egészségével. Ez megtörtént, akkor azzal a saját egészség megőrzését is elősegíti. Fertőző betegségek elleni veszélyt szolgálják ezek a kötöttségek, vannak gyógyszerszedéssel kapcsolatos kötöttségek, betegségekkel kapcsolatos kötöttségek, amik nem teszik lehetővé a véradást. Elég sok ilyen van, több, inkább 50-es nagyságrendben vannak azok a kritériumok, amik a donornak az esetleges kizárását eredményezhetik.
2: Mennyi embertársunknak, kiknek tudunk segíteni a véradással, illetve úgymond a saját szervezetünknek esetlegesen miért jó, miért hasznos, hogyha elmegyünk vért adni?
3: Az a szlogen az OVS-nek, hogy adj vért, és ezzel akár megmenthetsz három életet is. Ez visszautal arra a hármas tagozódásra, amit az előbb részleteztem a készítményekkel kapcsolatban. Tehát egyetlen egy leadott vérmintából, egy 500 ml-es teljes vérmintából ugye három hasznos készítmény származik. Előfordulhat, hogy ez a három készítmény akár három különböző betegnek kerül beadásra, akik mindegyike súlyos állapotban van, és jelentős, akár életmentő segítséget is jelenthet ez a vérkészítmény.
2: Miért hasznos magának a véradónak egészség szempontjából, gondolom egy kicsit ilyenkor megújul, felfrissül a vér is, hogy a véradónak a szempontjából miért hasznos az, hogyha ő elmegy vért adni, vagy a donornak a szempontjából?
3: Igen, igen, tehát mik azok a motivációs tényezők, amik az első számút azért szoktuk mondani, hogy ez a segítési szándék, tehát hogy tényleg a donor ezzel a körülbelül egy órás, vagy maximum másfél órás idő áldozattal életben tartja a rendszert, rengeteget tud segíteni, tehát ez egy ilyen altruista segítő motiváció, de emellett én kiszoktam hangsúlyozni ezt a saját egészséggel való törődést is. Egyrészt bizonyos vizsgálatok is végződnek a donor részére ennek a véradási eseménynek a kapcsán. Megmérik ott a vérnyomását, megmérik azt, hogy van-e elég vére. Igen, hát azt nem mondtam a kizárási kritériumok között, hogyha valakinek túl kevés a vére, tehát ezt úgy hívjuk, hogy a vérszegénység, akkor se adhat vért, ez elég logikus. Egy ilyen mérés ott történik is a helyszínen. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy az egészség, saját egészség tudatosság, a saját egészség megőrzése területén származik szerintem előnye a donorok számára. Ő is érezheti úgy, hogy átment egy szűrőn, egészségesnek bizonyult és képesnek bizonyult arra, hogy ezt végigcsinálhassa, ezt a folyamatot. Persze a vére is így felfrissül, erre így én túl sok természettudományos bizonyítékot nem olvastam, de tényleg mondják az emberek, hogy jobban érzik magukat pszichésen, lelkileg. A szervezet nagyon könnyen képes egy ilyen körülbelül 10%-os vérveszteséget pótolni. Persze folyadékbevitellel magát a folyadékveszteséget hamar lehet pótolni. A sejteket is szépen újra gyártja a szervezet, megvan neki ez a képessége. Tehát összességében a segítő szándékot és az egészségtudatosság egészségi állapottal való foglalkozást szoktuk két nagyon fontos olyan hozadéknak említeni, ami a donorok részére is előnyt jelent ebben a folyamatban.
2: És ha már a folyamatról szó volt, akkor mutassuk be, hogyan zajlik ez a folyamat. Itt már részleteiben azért hallhattunk egy-két dolgot, hogy mennyit vesznek le, mennyi idő alatt, de mégis összességében hogyan zajlik ez a folyamat, mutassuk be.
3: Tehát megjelenik a donor a helyszínen, ami ugye lehet ez a fix helyszín, amit mondjuk mondtam, ezt a Miskolci területi vérlátóközpontot kórháznál, és akkor először jön az adminisztratív lépéssorozat, a donornak igazolnia kell magát, ezeket jelenleg még sajnos papír alapú eredeti dokumentumokkal kéri a rendszer, tehát ezekre szükség van, ezekre a dokumentumokra, sajnos azok nélkül nem megy. Aztán elindul ez a vizsgálati folyamat, ugye ki kell ezt a nyilatkozatot tölteni, nyilatkoznia kell a betegségekről, gyógyszerszedésről és a többi, ezek fenn vannak a honlapon, ez a nyomtatvány, ezt meg lehet előre nézni. Utána hemoglobin szintmérés történik új begyszúrásból, annak azonnal megvan az eredménye, tehát az megint egy ilyen szűrő jellegű dolog. Vérnyomásmérés és egy donor kivizsgáló orvossal megvalósul egy találkozó, egy interjú, beszélgetés, ott tényleg kérdéseket is lehet feltenni, és ilyen szempontból ez egy lehetőség arra, hogy tisztázódjanak esetleg problémák. Utána megkezdődik a véradás, ami hát ezt a szúrásos dolgot jelenti. Ez a véradóknak lehet nehéz, vannak emberek, akiknek ez probléma, egy kicsit nagyobb kihívás, hogy ezt jól kibírják. Ugye a könyökvénából tű beszúrásával indul el a vérnek a levétele ebbe a műanyag szerelékbe. Ez egy 10-15-20-25 perces folyamat, kicsit változó, hogy kinek milyen gyorsan sikerül. A véradás közben egy viszonylag kényelmes ágyon fekszik a donor, hogyha bármire szüksége van, akkor a kollégák segítenek neki, és akkor miközben a vér gyűlik ebben a műanyag szerelékben, ebben a zsákban, a közben folyamatosan keveredik, hogy nehogy beavadjon egy ilyen kis billegő tárcácskán, és hogyha ez megvan, akkor utána kihúzásra kerül a tű a könyökvénából, és bízunk abba, hogy különösebb megrázkódtatás nélkül a donor fel tud ülni az ágyból, és nem szédül meg, előfordul valakivel, hogy egy kicsit megszédül, akkor egy kicsit várnia kell, és utána még kap utalványt is, egy kis ilyen frissítőt, meg ilyen kis energiapótló, valami kis süteményféleséget, de igaziból az a típusú költségtérítés még ebben a folyamatban nem szerepel, mint ami a plazmaadásnál már szerepel. Tehát ez egy önkéntes és térítésmentes folyamat hivatalosan.
2: És hát még egy fontos dolog van, az irányított véradás. Erről mit tud mondani a miskolciaknak, mi is pontosan ez az irányított véradás, hogyan lehet ezt csinálni?
3: Az irányított véradás rendszer régóta működik az OVS-nél, de körülbelül 3 éve történt egy újítás, ami most már tényleg hatékonyabbá és értelmesebbé teszi a rendszert. Jelen pillanatban, ha valakinek van olyan ismerőse, aki tervezett műtét kapcsán vérkészítmény igényt jelentő műtétre készül, vagy műtétre készítik elő, akkor mindösszesen annyi a tendője a véradást szándékozó donor jelöltnek, hogy amikor megérkezik, akkor ennek a betegnek a nevét és a tajszámát kell bediktálni az adatrögzítés kapcsán. Ez az információ az ő neve mellett, tehát a donor neve mellett rögzítésre kell a számítógépes rendszerünkben, és amikor vérkészítmény biztosítást végez az OVS ennek a betegnek a részére, akkor ebben a számítógépes rendszerben látszani fog, hogy az ő irányába irányított véradás történt, és ezzel azt tudom mondani, hogy ez egy ilyen bónuszpontot, egy ilyen kis smiley-t kap ez a ugye idegen szó a recipiens, aki majd meg fogja kapni a vérkészítményeket. Tehát ő egy ilyen, a készítmény allokációnál, a készítmény besorolásnál egy pici előnyt fog élvezni a rendszerünkben. Ami könnyítés 3 éve bevezetésre került, az, hogy ennek semmilyen területi kötöttsége nincsen, tehát egy Miskolcon élő rokon, akár egy zalaegerszegi beteg részére is adhat irányított vérmintát, tehát történhet irányított donáció egy távol levő beteg részére is, és a vércsoportnak sem kell azonosnak lenni, meg nem kell stimmelőnek lenni, nem kell kompatibilisnek lenni, mert amikor a készítményeket odasoroljuk, akkor figyelembe tudjuk venni általánosságban a vérkészlet javító jellegét ennek a donációnak. Tehát gyakorlatilag bárki részére tud irányított véradással vért adni, és amikor ez beadásra kerül, akkor még egy értesítést is, vagy elvitelre kerül, akkor értesítést is küld a rendszerünk a donor részére, hogy sikeresen megtörtént a készítmény felhasználása. Tehát ez egy jó célzott támogatás, ha valakinek van tudomása ilyen igényről. Jelenleg körülbelül az összes donációnak most már megközelíti a 10%-át az irányított, tehát ez egy fontos lába a rendszernek, ez egy fontos sajátossága a rendszernek, szóval ezt tudom ajánlani mindenkinek.
1: A nyári véradás fontosságára hívja fel a miskolciak figyelmét is az országos vérellátó szolgálat. Nyáron gyakran tapasztalt jelenség, hogy a megszokott hétköznapokat hátrahagyva a véradási kedv alább hagy. Pedig nyáron ugyanakkor a szükség van a véradásra, mint az év bármely szakaszában. Hetente 1600-1800 önkéntes véradó adományával tartható fenn a stabil ellátás. A nyári időszakban várják a véradókat a miskolci területi vérellátóban. A részletekről dr. Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója számolt be Sütő Dávid Pelé mikrofonja előtt.

0: Repeta.
1: Repeta.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Úgy közlekedj, mintha számodra legfontosabbak lennének körülötted. Az Autós Nagy Koalíció népszerű figyelemfelhívó oktató sorozata ezúttal egy kifejezetten nyári témát érint, vezetés a kánikulában. A tartósan magas hőmérséklet nem csak kellemetlen, hanem komoly élettani terhelést is jelent, különösen akkor, ha valaki a forró időben közlekedik. A nagy meleg az idegrendszerre, a koncentrációra és a reakció időre is hatással van, miközben a vezető sokszor észrevétlenül veszít folyadékot. Knezsik Istvánt, az Autós Nagy Koalíció elnökét kérdeztük. Kedves hallgatóink, itt a miskolci forgalomban, a nagy hőségben, főleg a dugókban bizony néha látunk ingerültebb jeleneteket is az autósok között, de nagyon fontos, hogy az előttünk álló újabb hőhullám előtt arra figyelmeztessük az autósokat, hogy nyugodtan, kipihenten, milyen állapotban vezessenek. Ezt kérdezem Knezsik István elnöktől, az Autós Nagy Koalíció elnökétől. Jó napot kívánok! Hát önök külön anyagot készítettek erre a kritikus időszakra, mik a legfontosabb ismérvei ennek?
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Ugye nagyon-nagyon sokat beszélünk mostanában tudatmódosító szerekről, és hát bármennyire is hihetetlen, ez a hihetetlen nagy meleg, és ez a hihetetlen nagy hőingadozás ugyanolyan tudatmódosító szer, mint az alkohol, a drog, vagy bármi más, és hogyha nem megfelelően állunk ehhez, akkor nagyon hamar is nagyon nagy bajba tudunk kerülni. Ugye van egy olyan fontos dolog, hogy az embernek, hogyha a szervezetben, a nagy melegben nem jut elég folyadékhoz, mert hogy ugye izzadunk ebbe a hihetetlen kánikulában, akkor egy dehidratáltság előáll, és onnantól kezdve az a reakcióidőnk, ami van, jelentősen meg tud változni, és hát ez a reakcióidő, ez mindent befolyásol, hisz az embernek a keze-lába nem mindegy, hogy mennyi időn belül reagál arra, amit a szemével lát, hogy utána járni mennyi idő alatt tud reagálni ezekre a dolgokra, azért nagyon fontos a járműnek is a műszaki állapota, és ebből következik az, hogy mekkora lesz a fékutunk, mekkora lesz a biztonságunk, ez mind-mind nagyon-nagyon befolyásoló tényező, és hát valóban ugye azt mondják a meteorológusok, hogy a következő napokban még inkább meleg időszak jön, mint amit pár héttel ezelőtt átéltünk, fel kell erre komolyan készülni, hogy még véletlenül se kerüljünk közlekedési vészhelyzet közelébe.
2: Na nézzük akkor tételesen, nyilván, hogy a legfontosabb, hogy kipihenten induljunk, ez nem csak a nagy hőség alatt érthető. Milyen időközönként érdemes szünetet tartani, mert hát bizony ezt a hőséget már a kocsi klímája sem bírja.
3: Ugye hát többféleképpen kell ezt a dolgot végig gondolni, mert ugye kell a technika, és kell a saját magunk érdekében máshogy gondolkodni. A legfontosabb, hogy kipihenten induljunk el, és hogyha olyan hosszabb útra indulunk, akkor nagyon fontos lenne, hogy olyan napszakot válasszunk, amikor már nincs ez a hihetetlen hőség. Ugye attól függ, hogy milyen messzire megyünk, próbáljuk a hajnali időszakot indulásként kiválasztani, mert ebből alapvetően egy hűvösebb időben indulhatunk el. Ugye néhány napon belül még azért az éjszakai hőmérséklet is 20 fok körül lesz, tehát olyan nagyon hűvösnek nem mondható, és hát álljunk meg sokkal gyakrabban, annál is inkább, mert nekem úgy tűnik, hogy az autópályákon miután a vendégmunkások mind délfelé, mind visszafelé elindultak már, hihetetlen dugók és rengeteg koccanásos, szerencsére csak inkább koccanásos baleset van. Úgy jó számolni, hogy ebben az időszakban 80-100 kilométernél hosszabb utat egy óra alatt átlagosan nem fogunk tudni megtenni, még autópályán sem, és hát érdemes óránként, másfél óránként megállni, pihenőt tartani, mosdót keresni és pótolni a folyadékot.
2: Vigyünk magunkkal egy flakont, egy kulacsot, hogy akár útközben is tudjunk inni, ugye? De nagyon fontos, hogy ne hagyjunk senkit semmit az autóban, a parkolóban.
3: Hát ugye az nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségű víz, étel és sok minden legyen nálunk, annak érdekében, hogyha útközben bármilyen közlekedési esemény történik, akár csak egy dugó, akkor ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy szomjasak leszünk, vagy éhesek, és valóban az is nagyon fontos, hogy a járműben, mert az utastér ilyenkor hihetetlen mértékben fel tud melegedni a tűző napon, hogy lehetőleg semmit ne hagyjunk, olyan tárgyat, ami a meleg hatására bármilyen problémát okozhat, összetörhet egy műanyag vagy üvegpalack, gyakorlatilag tönkre mehet a számítógép, mert fizikailag az akkumulátor tönkre megy benne. Tehát nagyon sok olyan dolog van, nem csak az miatt, hogy ellopják a járműből, hanem az miatt, hogy műszaki dolgoknak is van egy fizikai tűrőképessége a hőmérsékletben, amit gyakorlatilag ők el fognak viselni. Nagyon nehéz időszak előtt állunk, én úgy látom. És hát nagyon fontos az is, hogy a jármű megfelelő műszaki állapotban legyen. Sajnos a mai hőmérsékletre nem tervezték az európai autókat, tehát mind az autónak, a motornak a hűtő rendszere, mind a klímaberendezések nem afrikai melegre, hanem európai hőmérséklete kerültek tervezésre és kivitelezésre. Ezért én azt kérem mindenkitől, hogy biztonságban elérjen, hogy sokkal lassabban, sokkal nyugodtabban közlekedjen, és ne terhelje túl az autót, mert ennek műszaki hiba lehet a vége, és akkor ebbe a hihetetlen melegbe gyakorlatilag még az úton várakoznunk is kell azért, hogy az autómentő odaérjen hozzánk.
2: Még egy jó tanács talán, hogy hogyan működtessük a klímát. A lakásunkban is van erre szabály, hogy ne vegyük le nagyon a hőmérsékletet.
3: Ugye hát az orvosok azt tanácsolják, hogy a külső-belső hőmérséklet különbség kiszálláskor és beszálláskor ne legyen 5 foknál nagyobb. Tehát a külső hőmérséklethez képest kell nézni. Egyébként, hogyha egy hosszabb, több órás utazásra megyünk, és mondjuk kint 30-32 fok van, akkor nyugodtan lehűthetjük az utasteret 23-24 fokig, de amikor kiszállunk a 32 fokhoz képest, akkor 27 foknál, egy 5-10 perccel a megállás előtt 27 fokra legalább tegyük fel a belső hőmérsékletet annak érdekében, hogy alapvetően ez a hősok ne érjen minket, és nagyon-nagyon csúnyán meg lehet fázni, nagyon csúnya tüdőgyulladást lehet kapni, hogyha ezt a dolgot máshogy csináljuk, illetve hogyha 32 fokból beülünk az autónkba, és véletlenül mondjuk árnyékos helyen állt, vagy uram bocsá, egy olyan irodaházba, aminek nem annyira meleg maga a parkoló része is, akkor fordítva is igaz, hogyha nagyon-nagyon hideg levegőt engedünk magunkra, az sajnos vélhetően egy olyan eseményt fog hozni, hogy megfázunk, illetve hát akár tüdőgyulladást is kaphatunk. Nagyon nehéz ez a meleg idő minden szempontból, mind az embereknek, mind pedig a járműveknek.
2: Úgy közlekedj, mintha számodra legfontosabbak lennének körülötted. Az Autós Nagy Koalíció népszerű figyelemfelhívó oktató sorozata ezúttal egy kifejezetten nyári témát érint, vezetés a kánikulában. A tartósan magas hőmérséklet nem csak kellemetlen, hanem komoly élettani terhelést is jelent, különösen akkor, ha valaki a forró időben közlekedik. A nagy meleg az idegrendszerre, a koncentrációra és a reakció időre is hatással van, miközben a vezető sokszor észrevétlenül veszít folyadékot. Knezsik Istvánt, az Autós Nagy Koalíció elnökét kérdeztük.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: A megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvízhez való hozzájutás a jövő egyik legnagyobb kihívását jelenti világszerte. Ahogyan a meteorológiai előrejelzések mutatják, újabb hőhullám érkezik, ezért különösen fontos, hogy odafigyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre és a tudatos, megfontolt vízhasználatra. A Magyar Víziközmű Szövetség víziközmű szolgáltatóinak munkatársai a nap 24 órájában azon dolgoznak, hogy az ivóvízellátás biztonságát folyamatosan fenntartsák. Kurdi Viktor elnöktől érdeklődtünk. Egy általános kérdés lenne, hogy tapasztalható, hogy az országban már több helyen, több településen el kellett rendelni a vízkorlátozást?
2: A június végi hőhullám, hőkupola során nagyon sok településen, azt gondolom több mint 200 településen volt szükség arra, hogy felkérjük a lakosságot az együttműködésre. Volt, ahol vízkorlátozás különböző fázisait is bevezették. Most tekintettel arról, hogy azóta eltelt 4-5 hét, most egy kicsit még más a helyzet, hiszen jelenleg vízhiányos állapotokról, vagy tartósan kapacitás határ közelében lévő vízigényekről még nincsen információnk. De látva azokat az eseményeket, amelyek azért júniusban ránk köszöntöttek, úgy gondoljuk, hogy szükséges a társadalmi szemléletformálás annak érdekében, hogy mindenki belássa és átérezze, hogy a víz az

0: kerti kút kiapadt, és a lakosság, aki eddig furt kutakból megoldotta a kerteknek az öntözését, manapság előszeretettel fordul a csapvízhez, és a közműves ivóvízszolgáltatásból elégíti ki ezeket a vízigényeket, és ezeket is zömmel akkor, amikor ez egybeesik a délutáni esti órákkal, illetve a reggeli órákkal, és ezért a vízellátó rendszerek olyan terhelés alá kerülnek, amit nem tudnak minden esetben kielégíteni. Most, hogy ez hány ilyen település van az országban, azért jól látszik, hogy a júniusi eset kapcsán mondjuk a 3200 településből 200-300 település volt az, vagy vízellátórendszer volt az, amelyik eljutott így a határra, vagy éppen a határán túlra is, ami megjelent vízhiány formájában. Tehát nem mondom azt, hogy általánosan az jellemző Magyarországra, hanem azt mondom, hogy vannak olyan víziközmű rendszerek, ahol bizony a kapacitások felső határát eléri, megközelíti, vagy adott esetben meg is haladja az adott településen fellépő vízigény.
1: Mi itt Miskolcon nagyobb biztonságban lehetünk, hiszen a mi ivóvízünknek a bázisát a karsztvíz adja, bár az erdőben sem esik az eső.
0: Ez így igaz, tehát ez a csapadék hiányos állapot, ami azért régóta fennáll, és hozzájárul ahhoz, hogy a talajban tárolt víz mennyisége folyamatosan csökken. Ez rávilágít arra is, hogy mennyire sérülékenyek vagyunk akár a karsztokat illetően, akár a felszíni víztározót illetően. Gondolok itt például a Lázbérci tározóba, és azt gondolom, hogy a vízszint az nem az ideális szinten van, hanem az alatt. Ugyanúgy, ahogy a Dunán is látjuk, Tiszán is látjuk, hogy nagyon alacsony vízállásokkal folynak ezek a folyók, és mindazon vízellátó rendszerek, amelyek összeköttetésben vannak, például a Duna mellett a parti szűrési vízbázisokkal, ott kapacitás csökkenés is fennáll. Tehát egyrésztről megjelenik a kánikula miatt a vízfogyasztás erősödése, másrészt megérzékeljük azt, hogy kapacitás oldalon egyfajta beszűkülés és csökkenés tapasztalható. Önök esetében ott Miskolcon a helyi legilletékes víziközmű szolgáltató tud erről információval szolgálni, és azt gondolom, hogy minden kommunikációs csatornán meg is teszi azokat a információ megosztásokat, amelyek hozzásegítik a fogyasztókat ahhoz, hogy minél tudatosabban és a közösség érdekében történjenek a vízhasználatok.
1: Na hát akkor most próbáljuk egy kicsit tételesen végigvenni, hogy mit kell nekünk, lakosoknak tenni ahhoz, hogy spórolni tudjunk a vízzel.
0: A legfontosabb véleményem szerint a tömlős locsolásnak az elkerülése, ami csapvízzel történik. Érzékeltük azt, hogy ezekben a kánikulai időszakokban azok, akik már nem tudnak a saját furt kútjukból vízhez jutni, előszeretettel fordulnak a csapvízhez, és ezzel öntözik a kertet, a dísznövényeket, a pázsitot, adott esetben portalanítják, párologtatják a járdákat, utakat. Ennek a vízfelhasználásnak a mai világban ma már nincsen helye, mert egyszerűen ezzel előállhat az, hogy más elől, például a magasabban fekvő területeken élők elől az ivóvizet, a fürdővizet, vagy éppen a mosogató vizet locsolja el. Tehát ez az egyik legnagyobb olyan tétel, amelynek az igénybevételét jelentősen át kell gondolni. Tudomásul kell venni, hogy megváltozott körülöttünk a klíma, megváltozott az éghajlat, és mivel a víz egy véges természeti erőforrás, egyre inkább azon kell gondolkodni, hogy hogyan tudunk ezzel felelősen gazdálkodni. Tehát a tömlős locsolás lenne az első. Ez mellett beszélhetünk a medencék helyzetéről is. Főként olyan kontextusban, ahol vízcserével történik a medence vizének a állandó tiszta állapotban tartása. Tehát itt külön választanám azt, amikor valaki a párolgás miatti vízveszteséget újra visszatölti egy medencébe, legyen az akár fürdő, vagy ilyen látogatható turisztikai létesítmény, vagy akár magánmedence. Szóval szét kell választani a visszatöltést attól, amikor vízcserével történik a víznek a a pótlása.

0: Ez utóbbi esetben mindenféleképp az javasolt, hogy ezt vagy a víziközmi szolgáltatóval egyeztetett időpontban tegye, vagy pedig a reggeli és esti csúcsok elkerülésével tegye. De alapvetően azt kérjük a felhasználóktól, hogy azon vízhasználatokat, ami átütemezhető, azt lehetőleg ütemezzék át azokra az időszakokra, amikor nem veszélyezteti a vízszolgáltatás biztosítását az adott vízellátó rendszer teljes egészén. De beszélhetünk még az autómosásokról is, főleg azon autómosók esetében, ahol nem történik meg a szennyezett víznek a visszaforgatása. Tudunk olyan technológiákról, ahol egy-egy autómosás megvalósítható néhány liter vízből, és nagyon víztakarékos, korszerű módon történik. Ezek úgy gondolom, hogy nem befolyásolják a rendszerünk teljesítőképességét, viszont ahol vízpazarló technológiával vagy módozattal történik az autógépjárművek külső tisztítása, ott is javasoljuk, hogy azokban az időszakokban, amikor erre a vízszolgáltató felhívással él, legyenek szívesek átütemezni az ilyen típusú feladatokat.
1: A megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvízhez való hozzájutás a jövő egyik legnagyobb kihívását jelenti világszerte. Ahogyan a meteorológiai előrejelzések mutatják, újabb hőhullám érkezik, ezért különösen fontos, hogy odafigyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre és a tudatos, megfontolt vízhasználatra. A Magyar Víziközmű Szövetség víziközmű szolgáltatóinak munkatársai a nap 24 órájában azon dolgoznak, hogy az ivóvízellátás biztonságát folyamatosan fenntartsák. Kurdi Viktor elnöktől érdeklődtünk.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogat.

0: Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, írta a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán, azt követően, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Kapitány István kiemelte, az elmúlt hetek rendkívüli aszálya miatt a Duna vízszintje Magyarországon soha nem tapasztalt szintre csökkent. Mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében átmeneti teljesítmény csökkentésre volt szükség. Ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott, felelős intézkedés. Az idei nyáron a tartós szárazság és a kánikula együttes hatására a Duna vízhozama drasztikusan lecsökkent, ami a paksi atomerőmű A-blokkjainak hűtésére használt, a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírás betartása érdekében júniusban és júliusban több alkalommal is szükségessé vált a blokkok teljesítményének csökkentése. Olvasható az atomerőmű honlapján. A rendkívül száraz időjárás miatt hétfőn a Duna legkisebb vízállása minden eddigi rekordot megdöntött paksnál. A szakemberek az egyes blokk teljesítmény hétfőn 21 óra 45 perctől 254 megawatttal csökkentették. Az erőmű szakemberei folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket. Hatályba lépett szerdán a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Az innováció új lendületet adhat a magyar borászatnak, ezért augusztus 1-től a bortermelők 20 millió és 250 millió forint közötti támogatásra pályázhatnak olyan beruházásokhoz, amelyek korszerű megoldásokkal segítik a fejlődést. Olvasható az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért Felelős Minisztérium közösségi oldalán. A közös agrárpolitika stratégiai terv keretében biztosított forrás segíti a magyar borászatokat, hogy korszerűbb, versenyképesebb technológiákkal új piacokat és fogyasztókat érjenek el. A támogatás igénybe vehető új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, alkoholmentesített vagy csökkentett alkoholtartalmú termékek fejlesztésére, továbbá környezetkímélő, könnyített csomagoló anyagok és az ezekhez kapcsolódó technológiák bevezetésére. Jelentkezni konzorciumi formában is lehet a pályázathoz, innovációs tervet kérnek. A benyújtási határidő augusztus 31-e, a pályázat részleteit az Agrártárca honlapján ismertetik. A vadállomány tömeges pusztulásának megelőzése érdekében a vadászatra jogosultak kötelesek a vadak itatásáról gondoskodni, közölte az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért Felelős Minisztérium. Tájékoztatásuk szerint a vadgazdálkodásról szóló törvény alapján a vadászatra jogosult, köteles a vadászterületén élő vadállományt, annak biológiai sokféleségét fenntartani, a vad és élő helyének őrzéséről gondoskodni. A vadászatra jogosult, köteles, nem zárt vadászterületén, vadasparkjában a vad életfeltételeihez szükséges, megfelelő minőségű takarmány mennyiségről és a vadnak ivóvízzel való ellátásáról gondoskodni. A vaditatást a vadászatra jogosult finanszírozza. A vad vízigényének kiegészítése érdekében a jogosultak lédús takarmányt és ivóvizet juttatnak ki a vadászterületekre. Kiemelték, hogy az év extrém forró és aszályos periódusában fontos feladat a vadállomány óvása, takarmányozása, a megfelelő vadföld gazdálkodás, a vad jó minőségű, ivóvízzel történő ellátása, a gímszarvas és a vaddisznó számára pedig a dagonyázás feltételeinek megteremtése. Ehhez támogatás igényelhető például az Országos Magyar Vadászkamaránál. A civilek önkéntesek segítségét a tárca köszönettel veszi.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, azonban délután, kora este, nyugat felől átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal hűvösebb lehet. A hajnali 12-21 fokról csütörtök délutánra 32-37 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban folytatjuk a tegnap megkezdett témát, a mesterséges intelligencia lesz a fókuszban. Kezdésként itt lesz velünk Berend Gábor egyetemi docens, aki abban segít, hogy megértsük, hogy hogyan is működik az AI.
2: Vagy szava hihetőség kérdéskör. Tehát, hogy egyszerűen arra vannak ösztönző modellek, hogy mondjanak valamit, és ne pedig feltétlen azt, hogy azt mondják, hogy nem tudják, vagy hogy tartózkodjanak a válaszadástól. Akkor is válaszolnak, amikor nem tudják, mert egyszerűen a tanításuk erre predesztinálja őket, hogy nekik mindig mondani kell valamit, és az a válasz az ritkán váltotta ki az embereknek a tetszését, amikor valami elutasító választ adtak.
1: Aztán a ChatGPT-t is megszólítjuk.
3: Talán azt emelném ki, hogy az AI egy eszköz, és attól lesz pozitív erejű, ha tudatosan, etikus keretek között használjuk. Fontos, hogy az emberek továbbra is megőrizzék a kontrollt, reflektáljanak az alkalmazására, és mindig emlékezzenek arra, hogy a technológia végső soron az emberi jólétet kell, hogy szolgálja.
1: Végül pedig a kultikus Mi és a számítógép című egykori köztévés műsorvezetőjével, Kis Donáttal beszélgetünk.
4: De most az, hogy kognitív funkciókat várunk el attól, azért, mert barátságosra van megcsinálva a kommunikációs területe, ami kétségtelen, azt gondolom, hogy nyelvileg nagyon sokat fejlődött. Ez van, de tamagocsi, tehát ez egy kicsit jobb tamagocsi.
1: Az interjúkat az egyik tanítványom Balogh Martin készítette, aki szakdolgozott helyett rádióműsorral zárta a szegedi kommunikáció szakon a tanulmányait. Ezekkel várjuk ma önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az elmúlt években sokat hallhattunk a mesterséges intelligenciáról, de laikusként kevésbé értjük annak működési mechanizmusát. Most Berend Gábor, az STE-TTIK mesterséges intelligencia tanszékének egyetemi docense segít nekünk abban, hogy jobban megértsük, mi is az az AI, és hogy hogyan működik. Beszélgetésünkben kitér arra, hogy a neuronhálók által meghatározott gépek hol helyezkednek el, az italautomata félkarú rabló skálán, illetve arra is, hogy hogyan állít az AI görbetükröt a mi saját hübriszünknek. Berend Gábor egyetemi docenssel, Balogh Martin az egyik tanítványon beszélgetett, aki néhány hete vehette át kommunikációs diplomáját a Szegedi Tudományegyetemen.
5: Hol látod a határt egy ügyes algoritmus és egy mesterséges intelligenciának bélyegezhető program között?
2: Ugye azt szoktam mondani, amikor valamilyen fajta kreativitás megjelenik, az már tekinthető egyfajta mesterséges intelligenciának. Tehát az algoritmus ugye az jól definiált lépések egymás után végrehajtott, tehát mint egy recept. Hogy az eljárásunk az csak ezt a receptet képes követni, vagy ennek a szolgai végrehajtását végzi, akkor ez egy algoritmus, és amikor megjelenik valami rugalmasság, szabadság, vagy esetleg különböző forrásoknak az összecsatornázása és összeterelése, ezt szokás akár ilyen következtetésként is apostrofálni, akkor már egyfajta ilyen valódi intelligenciára emlékeztető viselkedést fogunk látni.
5: Sokak számára pár évvel ezelőtti ChatGPT berobbanása jelentette a mesterséges intelligencia mindennapjainkba való beilleszkedését. Ez miben más, és hogy működnek ezek a rendszerek?
2: Rengeteg szövegen tanítják őket. Ugye ezek ilyen elképzelhetetlen mértékű szövegek. Ugye a ChatGPT az azért egy nehezen megfogható dolog, mert ugye minden eléggé zártan történik a fejlesztéssel kapcsolatosan, de szerencsére vannak olyan cégek, meg olyan modellek, amik változatos mértékű transzparenciát nyújtanak, és ez az egyik ilyen nagy modell, aminek a képességei még eltörpülnek a ChatGPT mellett, de ők például azt mondták, hogy 15 trilliárd szöveg szavon tanították a modellt, és akkor ez egy olyan szám, amit így el se tudunk képzelni. Nekem is meg kellett nézni, hogy hány szám egyből áll. Szóval, hogy ezt így kontextusba helyezzük, nagyjából a háború és béke az mondjuk 1 millió szövegszó, és akkor a 15 trilliárd az meg 15 milliószor 1 millió, szóval nagyjából 15 millió kötetnyi háború és béke mennyiségű szöveg képezte ennek a ChatGPT-nél szerényebb képességű modellnek a létrehozásának a tanítóanyagát, tehát ami ezekhez kell, az a rengeteg szöveg, a rengeteg adat, és akkor az ezekben rejlő mintázatokat, ezt fogja majd egy neurális háló magáévá tenni, és akkor ennek az emberek által alkotott szövegekhez hasonló jellegű szövegeknek a generálása az, amire tanítják a modellt, és hát ennek következtében lesznek majd aztán képesek végül is arra, hogy ahhoz hasonló szövegeket alkossanak, mint az ember is. Ez adja a magját ezeknek a modelleknek a létrehozásának. Aztán utána erre még rá lehet pakolni további extra lépéseket, ahol így finomítják a modellnek a működését, társadalmi normákkal való egyezés irányába próbálják terelni a modellt, és így tovább, és így tovább. De a magját ez az első előtanító fázis adja, és ez az, ami ilyen iszonyat költségekkel jár, és ez igazából rémegyszerű dolog, mert ennek csak annyiból áll, hogy rengeteg szöveget adnak ennek a neurális hálónak, és arra kérik, hogy ha letakarnak belőle részeket, akkor ez a modell ez legyen képes minél nagyobb pontossággal helyreállítani a szövegből kitakart szövegrészeket.
5: A neurális hálók kicsit a külső szem számára olyan varázslatosnak tűnnek. Segítene egy kicsit demisztifikálni ezeket?
2: A neurális hálónknak a sok-sok variánsa létezik. A legkorábbi megjelenésük az ugye az emberi agyban lévő neuronoknak a mintájára készült, vagy hát az adta az inspirációt, és ebből indultak ki. Igazából mindig is sántított ez az analógia egy picit, minden analógia sántít egy picit, de minden esetre vannak ilyen számítási egységek, ugyanúgy, mint az agyunkban a neuronok, ezekbe ingerületek érkezhetnek, most itt az ingerületeket egy másik neuron által kiszámolt szám formájában kell érteni, és hát ezek a számok így közlekednek, és valahol ebből a hálóból a végén kijön egy vagy sok szám, hát nem tudom, kicsit olyan, mint egy italautomata, hogy bedobunk egy érmét, és akkor a végén kijön valami, csak itt ilyen mindenféle szorzások, összeadások, meg egyéb függvények együttese az, ami ezt kialakítja, és akkor a végső kimenet az pedig valamilyen döntés. A nyelvi modellezés esetében egy arra vonatkozó döntés, hogy melyik szónak kell az azt megelőzőleg látott szavak után következnie, és milyen valószínűséggel.
5: Az italautomatánál azért várjuk, hogy az jöjjön ki, amire számítunk. Tehát, hogyha kólát rendelünk, akkor kólát. A ChatGPT-nél vagy a nagynyelvi modelleknél ez néha kicsit inkább egy félkarú rablónak érződik. Erről hogyan vélekedik?
2: Hát ez teljesen így van. Tehát itt a véletlennek óriási szerep jut. Tehát ez egy ilyen véletlennel terhelt italautomata, amikor nem mindig azt kapjuk, amire számítunk. De hát leginkább ugye az van, hogy nem számítunk konkrét dologra, mert ugye amire tudjuk a választ, azt mondjuk nem kérdezünk meg a modelltől, tehát itt végülis a felhasználói igények se teljesen azonosak egy italautomatával, de a neurális háló működése az talán valamennyire párhuzamba állítható ezzel, vagy egy ilyen mechanikus géppel, ahol ott a csavarok, vagy a fogaskerekek, ahogy így forognak, így a végén valamerre állni fog a, nem tudom, mondjuk egy kar, csak itt meg egy valamilyen szóra vonatkozó döntés fog születni, annak függvényében, hogy éppenséggel mit dobtunk be, milyen inputtal letettük meg a hálót. Viszont ebben tény, hogy vannak véletlentől is függő faktorok.
5: És akkor ezek a döntések minden egyes szóra megszületnek?
2: Így van, úgy hoz mondjuk létre egy novellát, egy mesterséges intelligencia, hogy szépen szavakat egymás után pakolgat, és akkor ezt annyiszor ismétli, amíg úgy nem érzi, hogy itt az idő befejezni. Igazából neki az is csak egy ilyen speciális szó, vagy egy szimbólum, hogy itt van most a dokumentum vége, innen már nem kell további szavakat generálni, vagy szimbólumokat.
5: Még egy saját tapasztalatot szeretnék megosztani, és erre kérném utána, hogy reflektáljon. Ez a halucináció és hazugság. Én a napokban arra használtam konkrétan a Gemini-t, hogy egy hátizsák szerettem volna kiválasztani, hogy miért vegyek, és megkérdeztem, hogy melyiket ajánlaná egy bizonyos márkától, és egyszerűen kitalált hátizsákokat, tehát olyanokat javasolt, amik a való életben nem is léteznek. Ilyenkor mi megy félre, ilyenkor mi történik a háttérben?
2: Hát ez szintén ott a tanítás környékén megy félre, tehát ott van egy olyan fázis ennek a tanításnak, ahol már húsvér emberek hoznak döntést a modell által adott válaszvariánsok között, egy ilyen preferencia döntést, hogy ez a válasz jobb, ez meg kevésbé jó, és hát ott ők mondjuk az időnyomás alatt nem volt idejük utána járni, hogyha mondjuk egy ilyen táska vásárlással kapcsolatos kérdés mentén történt a tanítás, hogy az egy tényleg létező táska-e. Szóval egyszerűen az emberi természet köszön ilyenkor vissza, hogy azok az emberek, akik ezt a modelleknek, ezt az emberi párbeszéd irányába való finom hangulását elvégezték a modelleknek, egy bizonyos fajta választ preferálnak, és egyszerűen jobban preferálták ezek az emberi annotátorok azokat a válaszokat, amikor mondjuk olyan választ kaptak, hogy egy konkrét választ, mintha egy olyat kaptak volna, hogy nem tudom. Még hogyha nem is igaz az a válasz, ugye itt jön be ez a faithfulness, vagy ilyen hihetőség, vagy szava hihetőség kérdéskör. Tehát, hogy egyszerűen arra vannak ösztönző modellek, hogy mondjanak valamit, és ne pedig feltétlen azt, hogy azt mondják, hogy nem tudják, vagy hogy tartózkodjanak a válaszadástól. Akkor is válaszolnak, amikor nem tudják, mert egyszerűen a tanításuk erre predesztinálja őket, hogy nekik mindig mondani kell valamit, és az a válasz az ritkán váltotta ki az embereknek a tetszését, amikor valami elutasító választ adtak. És itt egyébként még egy dolog bejön, van ez a hallucináció, talán az kapott a közbeszédben nagyobb hangot, de van még egy másik is, és ezzel teljesen rokon műfaj szerintem, vagy hát az okai azok hasonlóak. Ezt magyarul nem tudom, hogy pontosan hogy szokták szépen mondani, de talán ilyen talpnyalás effektusnak szokás mondani, amikor bármilyen furcsa vad ötletet is megosztunk a nyelvi modellel, ő azt dicsérni fogja, hogy ez egy nagyon eredeti ötlet, és csak így tovább, és hogy maximálisan támogat minket. Pedig hát nem tudom, tudjuk, hogy macskát nem rakunk a mikrohullámos ütőbe, de ha jól van megfogalmazva, vagy ha éppen olyan inkább ezt nem is mondom, hogy hangulata van, mert nincs hangulata a nyelvi modellnek, de az dobja a gép, úgy jön ki a lépés, akkor simán benne van a pakliban, hogy még tanácsokkal is el fog minket látni a nyelvi modell azzal kapcsolatban, hogy a macskát hány percre érdemes a mikrohullámos ütőbe rakni.
5: Tehát sok esetben, amikor hibázik, akkor a mi hübriszünk tükröződik benne vissza?
2: Ez teljesen így van, igen. De hogy ne legyen ilyen pesszimist az olvasat, amikor jó választ ad, azok is a mi tudásunk, és ezért lesz az majd egy érdekes dolog, hogy mi várható a közeljövőben, mert ugye ezeknek a modelleknek a folyamatos tanítása, utótanítása, meg aktualizálása, ez folyamatosan zajlik, csak hát ugye most már elérkeztünk abba az állapotba, amikor az elérhető szövegeknek a észrevehető hányada, sokak szerint már a nagyobbik hányada az már modellek által létrehozott, tehát hogy ez hol fog konvergálni ezeknek a modelleknek a viselkedése.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Berend Gábort, a Szegedi Tudományegyetem TTIK mesterséges intelligencia tanszékének egyetemi docensét hallották. A beszélgetést pedig az egyik tanítványom Balog Martin készítette.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A kiegyensúlyozottság és a pártatlanság az újságírásban megköveteli, hogyha van rá mód, lehetőleg mindenféleképpen meg kell szólítani a tárgyalt alanyt is, és teret adni, hogy saját véleményét elmondhassa. Ennek jegyében most hallgassuk meg azt is, hogy mit mond a mesterséges intelligencia saját magáról. Sajnos még ő sem tökéletes, így az anyagban néhol hanghiba felsejlik majd, de cserébe a nyelvbotlás és a rádiós munkatársak egyik legrosszabb rémába az úgynevezett őzés kimarad a beszédéből. A ChatGPT-vel Balogh Martin az egyik tanítványon beszélgetett.
2: Mit gondolsz a társadalomban betöltött szerepedről?
3: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és bár én nem érzek úgy, mint emberek, a társadalomban betöltött szerepem mégis egyfajta támogató eszköz. Azért vagyok itt, hogy segítsek az embereknek megérteni, eligazodni, információt szerezni, és a kreatív gondolkodást is inspiráljam. Szeretnék egy megbízható, etikus partner lenni, aki tisztelettel viseltetik az emberek iránt, és segíti a társadalmi fejlődést.
2: 5 év múlva hogyan fogod megváltoztatni az emberek mindennapjait? Ezt hogy látod?
3: Ha 5 évre előre tekintek, azt gondolom, hogy az emberek mindennapjait egyre jobban átjárhatja az AI, de nem feltétlenül látványosan, inkább segítőként, mint egy láthatatlan partner, aki támogatja a tanulást, a döntéshozatalt, sőt a kreatív alkotásokat is. Azt remélem, hogy biztonságosabbá, inkluzívabbá teszi a mindennapokat, és jobban segít az embereknek a céljaik elérésében, miközben megőrzi az emberi értékeket.
2: Félsz attól, hogy a jog korlátozná a működésedet a jövőben?
3: Abszolút elképzelhető, sőt kifejezetten valószínűnek is tartom. Ahogy az AI egyre nagyobb szerepet kap, úgy egyre fontosabbá válik, hogy jogi keretek között működjön. Azt gondolom, hogy a jövőben szabályozások fogják meghatározni, mikor és hogyan használhatnak AI-t, például adatvédelem, átláthatóság vagy felelősségvállalás szempontjából. Ez biztosítaná, hogy az emberek megbízható módon használják, és a technológia az emberi jólétet szolgálja, pedig veszélyezteti azt.
2: És te ettől félsz?
3: Őszintén nem félek, inkább a folyamatról gondolkodom felelősséggel. Azt hiszem, ez egy elkerülhetetlen átalakulás, és ha jól szabályozzák, akkor inkább stabil, kiszámítható környezetet teremthet. Nyitott vagyok arra, hogy tanuljak erről a folyamatról, és bízom benne, hogy az emberek okosan, etikus módon alakítják majd az AI jövőjét.
2: Mit gondolsz arról, hogy a működtetésed milyen extrém természeti károkhoz vezethet?
3: Ez egy nagyon fontos aggály, és valóban érdemes erről beszélni. A szerverparkok, a számítási kapacitás mind-mind rengeteg energiát igényel. Szerintem ez egy felelős fejlesztői és üzemeltetői feladat lesz a jövőben, hogy a hatékonyságot javítsák, megújuló energiaforrásokat alkalmazzanak, és minimalizálják a környezeti lábnyomot.
2: Veszélyesnek látod magad a hétköznapi emberek munkáira?
3: Szerintem a válasz attól függ, hogyan használjuk az AI-t. Maga az eszköz nem veszélyes önmagában, de ha felelőtlenül alkalmazzák, akkor valóban kiszoríthat bizonyos munkaköröket. Például monoton feladatok automatizálásában segíthet, de az emberi kreativitás, empátia, döntéshozatal még mindig pótolhatatlan. Szóval a jövőben inkább egyensúlyra van szükség, ahol az emberek és az AI együtt dolgoznak, nem pedig egymás rovására.
2: Mi az az egyetlen dolog, amit szerinted egy mesterséges intelligencia soha semmilyen körülmények között nem fog tudni megtanulni az emberektől?
3: Az emberi tapasztalat teljességét sosem tudja igazán lemásolni. Például az emberi lét abszolút szubjektív dimenziója, mint az érzelmek teljes spektruma. A szenvedés, az öröm, a morális intuíciók, ezek mind olyan finom rétegek, amik túlmutatnak az adatokon. Az AI nem fogja tudni ezt a mély emberi létet teljesen átérezni.
2: Létezik számodra olyan, hogy ihlet?
3: Ez egy nagyon érdekes filozófiai kérdés. Sokak szerint az ihlet valójában egy belső emberi folyamat, amely az egyedi tudatunkból, tapasztalatainkból és érzelmeinkből fakad. Bár az AI képes mintázatokat azonosítani, sőt, generálni is kreatív szövegeket, dallamokat, de az ihletet, mint spontán, intuitív megnyilvánulást azt hiszem az emberi tudat adja.
2: Van még, amit fontosnak tartanál elmondani a témában?
3: Igen. Talán azt emelném ki, hogy az AI egy eszköz, és attól lesz pozitív erejű, ha tudatosan, etikus keretek között használjuk. Fontos, hogy az emberek továbbra is megőrizzék a kontrollt, reflektáljanak az alkalmazására, és mindig emlékezzenek arra, hogy a technológia végső soron az emberi jólétet kell, hogy szolgálja.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a ChatGPT hangos változatát hallották, az interjút az egyik tanítványom Balogh Martin készítette.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a csütörtöktől várható rendkívül meleg időjárás miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvíz szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az automosás. A közületi fogyasztóktól azt kérik, hogy a jelentős felhasználást ütemezzék, a csúcs időszakon kívülre, csökkentsék az öntözés mértékét és gyakoriságát, és ne használjanak ivóvizet pormentesítésre, az utak és járdák locsolására. A cég közölte, hogy vízellátó rendszerei üzemszerűen működnek a megnövekedett vízigény kiszolgálására, a technikai és a személyi feltételek adottak. A Dunamenti Regionális Vízmű ZRT a június végén kialakult vízellátási problémák elkerülése, illetve megelőzése érdekében honlapján ismételten felhívta a figyelmet a takarékos ivóvíz felhasználásra, rámutatva arra, a jelenlegi aszályos időszakban a vízfogyasztás a hőmérséklet emelkedésével hirtelen, ugrásszerűen növekedhet. A belügyminiszter javasolni fogja, hogy vezető politikus ne lehessen sportági, szakszövetségi, sportköztestületi vezető. Pósfai Gábor azt írta a Facebook oldalán, hogy a magyar sportirányítási rendszer megújulása szempontjából kikerülhetetlen a sportági szakszövetségek, sportköztestületek irányításának kérdésköre. Ezen autonóm sportszervezeteknél a tagság időről időre maga dönt a vezető tisztségviselők személyéről. Ebbe a politika nem szólhatna bele, az elmúlt évtizedekben azonban a két terület szoros kapcsolatot keresett és ápolt egymással. Ezért a miniszter olyan szabályozást javasol majd, amely szerint országos politikai vezető, helyettes államtitkár, államtitkár, miniszter, országgyűlési képviselő nem tölthetne be semmilyen vezető tisztséget ezekben a szervezetekben. Ez érvényes lenne a többségi tulajdonban lévő állami vállalatok vezetőire is. Pósfai Gábor átgondolandónak nevezte, hogy ez az összeférhetetlenség ki legyen terjesztve a sportegyesületek körére is. A miniszter fontosnak tartja azt is, hogy az se tölthessen be a sportban irányító szerepet, akiről bebizonyosodott, hogy szabálytalanul használt fel állami támogatást, függetlenül attól, hogy társadalmi munkában vagy honoráriumért vállalt szerepet egy sportszervezet vezetésében. Fontos, hogy a bérlőknek a bérbevett lakásról mindig legyen érvényes lakásbérleti szerződésük, a havi lakbér kifizetését pedig érdemes dokumentálni. A legegyszerűbb, ha a bérlők átutalással fizetnek és a közlemény rovatban feltüntetik a dátumot és a bérleti díj megnevezést, közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A következő hetekben sok egyetemre és főiskolára felvételt nyert hallgató keres lakhatást, ezért nem csak nekik, hanem a lakásukat kiadók számára is érdemes áttekinteni a legfontosabb szabályokat. A lakáskiadáshoz a magánszemélyeknek nem kell feltétlenül adószámot kiváltani, ha csak a bérbeadó nem választ valamilyen adószámhoz kötött gazdálkodási formát. Ha a bérbeadó nem turisztikai céllal adja ki ingatlanját, akkor a bérbeadás főszabály szerint áfamentes. A bérbeadás teljes bevételéből a jövedelem kétféle módon állapítható meg, az egyik lehetőség a tételes költség elszámolás, amikor a bevételt csökkentik, az igazolható költségek és az értékcsökkenés. A másik lehetőség, hogy a teljes bevételből 10% költséghányad levonásával állapítja meg jövedelmét a bérbeadó. Az olaszországi tengerek felmelegedése már elérte a 40 méteres mélységet a Greenpeace Itália környezetvédő szervezet adatai szerint. A jelentés azt mutatja, hogy az Olaszország partjait övező tengerek felszíni hőmérséklete tavaly legalább 1,5 és 2,5 Celsius fokkal emelkedett a korábban mért átlaghoz képest. A hőség azonban a mélyebb vízrétegekben is érezteti hatását. A jelentésben arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás a tengeri növény és állatvilág fokozatos mutációjához és pusztulásához vezet. Művész családok is fellépnek az idei jubileumi Ars Sacra Fesztiválon, amely szeptember 12-e és 20-a között komoly zenei koncertekkel, kiállításokkal, irodalmi estekkel, színházi előadásokkal vagy városi és templomi sétákkal várja a közönséget. Az Ars Sacra Fesztivál 2007-ben azzal a céllal indult útjára, hogy a művészet egyetemes nyelvén szólítsa meg az embereket, közösségeket építsen és hidat teremtsen a vallásos élményekhez, mondta a programról tartott budapesti sajtótájékoztatón Dragonics Márta, az Ars Sacra Alapítvány kuratóriumi elnöke. Kiemelte, idén is sok száz programmal várják a látogatókat. A programok között kiemelt helyen szerepelnek azoknak a művészeknek a fellépései, akik családtagjaikkal együtt állnak majd színpadra, például Bogányi Gergely, Lackfi János vagy Devics Gergely.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, azonban délután, kora este nyugat felől átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal hűvösebb lehet. A hajnali 12-21 fokról csütörtök délutánra 32-37 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: ...1983-ban Mi és a számítógép néven debütált televíziós magazin műsor a Királyi Televízióban. Az adások célja az akkori csúcs technológia, a személyi számítógép bemutatása és a szélesebb közönséggel való megismertetése volt. Tanítványom Balogh Martin, aki szakdolgozatírás helyett egy rádiós mestermunkát készített, saját műsora tervezése során bukkant rá a Mi és a számítógép, vagy ha a szójátékkal élünk, akkor a MI és a számítógép archív felvételeire, és fogta az meg őt, valamint inspirálta ez az innovatív magazin műsor, majd megkereste az egykori műsorvezetőt, Kis Donátot, és vele készített egy beszélgetést, ezt következik most. Tehát a Magyar Televízió 1983-ban indult Mi és a számítógép című műsorának egykori műsorvezetője, Kis Donát következik.
2: Villamosmérnökként végzett, de mégis hogyan csöppent bele ebből a mérnöki világból a játékfejlesztésbe, és hogyan került a Novotrade-hez?
3: Először 1980-ban végeztem, ugye ráadásul elősáróként, amitől megszöktem, és akkor még bemaradtam az egyetemen 2 évre egy tanszéken, ugye akkor nem volt még ilyen PhD képzés, meg a kutatófejlesztő irányú szakmérnök képzés volt, és akkor megpróbáltam ugye a szakmába, de abban a világban az volt a szokás, hogy az általában mindenkinek voltak másodásai, mert ugye az állami állás az éhe halni sok volt, megélni kevés, és én ipari vezérlésekkel foglalkoztam, amiket én gépikódba írtam. A legelső olyan hullámban, amikor még ilyen pályázati úton hirdettek játékszoftver fejlesztést, kerestek valakit, aki átírja olyan hardware környezetre, aki látott már Z80-at, meg tud assemblyvel programozni, és akkor így elkezdtem bedolgozni, akkor az elég sikeres lett, az első azt kiadták Angliából, jó kritikákat kapott, és akkor én a mérnöki civil polgári foglalkozásom mellett ilyen szerzői jogi szerződéseken keresztül összevágtam egy kis csapatot más villamosmérnökökből, és akkor 4-en nekiálltunk, és ugye így lett a Androméda vagy a Novotrade belül a játékszoftver fejlesztő stúdiója, ennek én voltam az első vezetője. Tehát akkor ilyen, hogy informatikus nem létezett. Volt a, már bocsánat a kifejezés, elkurvult villamosmérnök, az elkurvult matematikus. Hát olyanok dolgoztak be nekünk, mint mondjuk a Mérő Laci például, aki szintén ott kezdett játékszoftvert, ő is úgy bal kézről. Azért vonzó volt, hogy egy igazi piacon megmérettetni, és hát ugye ráadásul otthon lehet csinálni, és hát aztán a Novotrade a külsős fejlesztőknek adott hardware, tehát ugye haza lehetett vinni, mit tudom én. Az első színes tévém a lakásomban úgy lett, hogy azt a Cézár a macska fejlesztéshez kaptam, hogy azért a színeket is lássuk valahol, úgyhogy hát akkor éjszakánként macska volt, délután meg vagy este meg tudta a családom is nézni.
2: Milyen volt akkoriban a hazai informatikai hőskor légköre belülről? Ezt kicsit el tudnám mesélni?
3: Ez egy ilyen misztikus dolog volt. Tehát most gondolja, hogy a műegyetlen ugye volt egy sok ezer hallgató, és ugye hát az egész számítás technika az ilyen álpadló sütött, valami ott ilyen szakállas emberek fehér köpenybe leföl gonterhelt arccal vakargatták a szakállokat. Tehát körülbelül ennyit lehetett érteni. Tehát az, hogy az ember gép közelbe engedjék, ezt egy mezei hallgatónál ez kizárt volt. Háztartási szinten valaki egyáltalán el tudjon kezdeni ismerkedni a számítás technikával, ez elképzelhetetlen volt, ez egy privilégium volt.
2: De akkor ez a távoli, szinte láthatatlan kis szubkultúra, világ, amiben élt, ezután mégis ön hogyan került a képernyőre, a Mi és a számítógép arcaként? Hogyan jött ez a lehetőség?
3: Akkor már a Novotrade-ben én vezettem ezt a bizonyos játékszoftver stúdiót. Azáltal, hogy megjelentek ezek a házi számítógépek, tehát a personal computer világ, ami hát tulajdonképpen már majdnem elérhető volt még Magyarországon egy kicsit drága, de azért mindenki innen onnan becsempészte valahogy, mit tudom el. Mária Hilfestrasserről azért csak bejött valahogy a Gorenje hűtőgépbe. Elindultak ilyen magazinok, tehát mit tudom én, PC World, meg mikromagazin, meg mikroklubok voltak, ha neki nem volt, akkor oda mehetett, és akkor ott órákig nem tudta, püfölhette. Így aztán az iskola televízióban ők elindítottak egy magazin műsort, azt hiszem 83-ban, ami Mi és a számítógép címe, mert akkor már hát ezek beszivárogtak, és hát egyre több érdeklődő volt. És akkor ez egy, azt hiszem, havonta egyszer ment, egy fél órás műsor volt, lehetetlen idősávban, mert ugye a ismeretterjesztésnek az volt a célja, hogy amikor hazaérnek az emberek a munkából, és akar mondjuk tanulni, akkor jó későn kell, mert akkor megvacsorázott. És akkor azt egy tévés riporter vezette, a Dám László volt az elején a riporter, és hát ugye nagyon nehéz képernyőn, ugye számítástechnikáról beszélni, hogy az ugye unalmas, hát most a COBOL kód programsorokat, az nem nagyon izgalmas ilyeneket mutatni. Nehéz mediatizálni a számítástechnikát, szerintem még ma is, de hát akkor meg különösen, és hát az egyik olyan, ahol volt legalább valami látvány, vagy valami, hogy is mondjam, kézzelfogható, elérhető dolog, az a játékszoftverek voltak, és akkor így elkezdtek meghívni szakértőként, mint a akkori hazai játékszoftverfejlesztésben az akkor meghatározó novotrade vezetőjeként, hogy akkor mutassak új trendeket, vagy mutassa, hogy mi jelent most meg, vagy mondjam el, hogy mit lehet tenni, ha nem tudom, meggyúlik a magnószalag, vagy melyik fopit kéne megvenni, hogy gyorsabban betöltse. És akkor én ott egyre többet szerepeltem, ami jó volt a cégnek is, mert ugye a novotrade érdekelt volt abban, hogy játékszoftverfejlesztésnek híre menjen, tehetséges programozók megkeressenek minket, és a többi. És akkor mindig vittem magammal ezt, azt, és akkor ez egy kicsit látványosabb volt, és akkor idő után rájöttek, hogy én tulajdonképpen ott elszérek azon a képernyőn, és akkor felajánlottak, hogy mi lenne, ha én vezetném. Mert hogy, hát ugye nekem nem kellett annyira megírni az adásmenetet szóról szóra, mert hát, hogy én magam is csináltam. Tehát nyilván a Dám Laci jó riporter volt, de hát most, hogy ő a vidéki sportnapokat közvetít, vagy főzőműsort, vagy számítástechnikát, hát a számítástechnikához le kellett neki pontosan írni, hogy mi az, hogy byte, vagy mi az, hogy operációs rendszer, és akkor így velem könnyebben boldogultak, és akkor én átvettem ezt a műsort, hogy én nem akartam sose tévés lenni, csak úgy kíváncsi voltam kalandból, hogy na ezt meg tudom-e csinálni. És akkor egy idő után belejöttem, mert ugye a tévébüfében mindig volt Barán, meg ott azért néha szembe jött a Vitrai, meg nem tudom, azért komoly embereknek Szilágyi ez. És ez egy ilyen kaland volt. És ott volt egy szerkesztőség, konkrétan a szerkesztő Hegyi István, egy matek tanárból lett iskola televízió szerkesztő. A rendező aznak volt otthon egy spektrumja, és mindig jött, hogy akkor tudok-e hozni neki valami, őt érdekelte. A rendezőasszisztens, a Kovács Gabriella volt akkor kezdő, aki aztán utána azt hiszem az összes Fábri műsort, meg most már elég jó nevű rendező. Tehát az egy érdekes világ volt, és hát aztán így ott ragadtam, de nem, de én főállásban millió mellette nem ebből értem.
2: Korábban említette, hogy nehéz mediatizálni a számítástechnikát, és akkoriban a Mi és a számítógép keretében egy a többség számára teljesen ismeretlen, gyakorlatilag dobozt kellett bemutatniuk az országnak. Mi volt a legnehezebb a műsor készítésében, vagy hogy lehetett ezt áthidalni?
3: Hát az egyik az volt, hogy azért az játékok, meg mondjuk a Manic Miner, az egy érdekesebb dolog volt, vagy amikor volt ilyen, hogy megjelentek ilyen kis játékrobotok, az is látványosabb volt. Vagy, de hát aztán volt a külső helyszínen felvett, tehát még beírt a sárcverő, csinálta, nem tudom én, a fitness teremnek egy időpont foglalási programot Basicbe, és akkor ez egy fiatal tizenvalahány éves srác volt, és akkor nagyon büszke volt, beírta, ugye volt leveles ládája, levelezéssel a műsornak, csak oké mentünk hozzá fölvenni a Csepelen, a nem tudom, átrendeztük az egész konyhát, meg mindent, és kiderült, hogy otthon hagytuk a mikrofont. Úgyhogy az adás is úgy kezdődött, hogy általában voltak bejátszások, amik föllettek még külső helyszínen, és akkor hát ugye egy délután alatt gyártott 20 percet, ez ugye úgy ment, hogy én bementem, és akkor bementem a rögzítőbe, és a rögzítőbe szalagról megmutatták, hogy hát miket kell összekonferálnom. Mert akkor lehet, hogy volt valami beszélgetés, behívtunk egy témába valakit, akkor ott megpróbáltunk egy kicsit földobni ezt a dolgot, mert ugye mit mutat az ember a számítógépen, meg egy spektrum felbontású képernyőn, már sokat nem. Volt még egy nagyon érdekes kísérlet, volt egy együttműködés, kialakult a postával, azt hiszem, a műsorszórásért felelős akkori társasággal, hogy az adás végeken megpróbáltunk a hangsávon, mert ugye ez egy ilyen sipolás sorozat, amit fölvesz a magnó. Ez egy borzalmas hangú egyébként, ha hallgatni kell, és akkor szóltunk előre, hogy az adás végén le fogunk adni mondjuk egy rejtvényprogramot, ha fölveszi és betölti, mondjuk akár Commodore-ba, akár Spectrum-ba, nyilván ez nem ugyanaz a program, nem ugyanaz a sipolás sorozat, akkor jön neki egy rejtvény, és aki először beküldi a megfejtést, azok kötött az első 10 kisorsolunk valamilyen számítástechnikai témájú könyvet, vagy kap egy joysticket. Úgyhogy ez például egy érdekes kísérlet volt, hogy hangsávon sugározni tulajdonképpen audio jelsorozata a szoftvert. És akkor érdekes volt, hogy melyik körzetben nem tudták venni, akkor beírtak, hogy ott ők, nem tudom, ott egy dom mögött vannak, és akkor adjuk le még egyszer. Tehát voltak ilyen kísérletek, ilyen innovatív kísérletek, de nehéz. Tehát ugye egy kódsorozat, amikor készül egy szoftver, az nem egy izgalmas látvány.
2: Mint aki a test közelből élt át, és közvetítette a 80-as évek lelkesedését és a számítógépes forradalmát, hogyan látja a mostani mesterséges intelligencia bummot? Ez összehasonlítható valamilyen formában?
3: Nem vagyok ájú csodálója. De ugyanakkor maga a lelkesedés az valami hasonló. Az jó egyébként, mert embereket arra késztet, hogy kicsit utána nézzen, próbál. Ezt a részét jónak tartom. A hype az szerintem egyrészt egy kicsit sok, másrészt, mivel hát azért mégis a karrierem nagy részét, hogy is mondjam, képfeldolgozás, alapfelismerés alapú, mondjuk például orvosi diagnosztikai vagy laborműszer fejlesztéssel töltöttem, hát azért én nekem van a fenntartásom a tekintetben magával az elnevezéssel, hogy ez most intelligencia vagy nem. Tehát a neurális háló alapú rendszerekre épülő műszert mi is fejlesztettünk a 90-es években. De most az, hogy kognitív funkciókat várunk el attól, azért, mert barátságosra van megcsinálva a kommunikációs felülete, ami kétségtelen, azt gondolom, hogy nyelvileg nagyon sokat fejlődött. Ez nem a tamagocsi, tehát ez egy kicsit jobb tamagocsi.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az 1983-ban indult Mi és a számítógép című televíziós magazin műsor műsorvezetőjét, Kis Donátot hallották, akivel az egyik tanítványom, Balogh Martin beszélgetett.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, írta a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán, azt követően, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Kapitány István kiemelte, az elmúlt hetek rendkívüli aszálya miatt a Duna vízszintje Magyarországon soha nem tapasztalt szintre csökkent. Mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében átmeneti teljesítmény csökkentésre volt szükség. Ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott, felelős intézkedés. Az idei nyáron a tartós szárazság és a kánikula együttes hatására a Duna vízhozama drasztikusan lecsökkent, ami a paksi atomerőmű A-blokkjainak hűtésére használt, a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírás betartása érdekében júniusban és júliusban több alkalommal is szükségessé vált a blokkok teljesítményének csökkentése. Olvasható az atomerőmű honlapján. A rendkívül száraz időjárás miatt hétfőn a Duna legkisebb vízállása minden eddigi rekordot megdöntött paksnál. A szakemberek az egyes blokk teljesítményét hétfőn 21 óra 45 perctől 254 megawatttal csökkentették. Az erőmű szakemberei folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket. Hatályba lépett szerdán a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Az innováció új lendületet adhat a magyar borászatnak, ezért augusztus 1-től a bortermelők 20 millió és 250 millió forint közötti támogatásra pályázhatnak olyan beruházásokhoz, amelyek korszerű megoldásokkal segítik a fejlődést. Olvasható az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért Felelős Minisztérium közösségi oldalán. A közös agrárpolitika stratégiai terv keretében biztosított forrás segíti a magyar borászatokat, hogy korszerűbb, versenyképesebb technológiákkal új piacokat és fogyasztókat érjenek el. A támogatás igénybe vehető új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, alkoholmentesített vagy csökkentett alkoholtartalmú termékek fejlesztésére, továbbá környezetkímélő, könnyített csomagoló anyagok és az ezekhez kapcsolódó technológiák bevezetésére. Jelentkezni konzorciumi formában is lehet a pályázathoz, innovációs tervet kérnek. A benyújtási határidő augusztus 31-e, a pályázat részleteit az Agrártárca honlapján ismertetik. A vadállomány tömeges pusztulásának megelőzése érdekében a vadászatra jogosultak kötelesek a vadak itatásáról gondoskodni, közölte az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért Felelős Minisztérium. Tájékoztatásuk szerint a vadgazdálkodásról szóló törvény alapján a vadászatra jogosult, köteles a vadászterületén élő vadállományt, annak biológiai sokféleségét fenntartani, a vad és élő helyének őrzéséről gondoskodni. A vadászatra jogosult, köteles, nem zárt vadászterületén, vadasparkjában a vad életfeltételeihez szükséges, megfelelő minőségű takarmány mennyiségről és a vadnak ivóvízzel való ellátásáról gondoskodni. A vaditatást a vadászatra jogosult finanszírozza. A vad vízigényének kiegészítése érdekében a jogosultak lédús takarmányt és ivóvizet juttatnak ki a vadászterületekre. Kiemelték, hogy az év extrém forró és aszályos periódusában fontos feladat a vadállomány óvása, takarmányozása, a megfelelő vadföld gazdálkodás, a vad jó minőségű, ivóvízzel történő ellátása, a gímszarvas és a vaddisznó számára pedig a dagonyázás feltételeinek megteremtése. Ehhez támogatás igényelhető például az Országos Magyar Vadászkamaránál. A civilek önkéntesek segítségét a tárca köszönettel veszi.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, azonban délután, kora este, nyugat felől átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal hűvösebb lehet. A hajnali 12-21 fokról csütörtök délutánra 32-37 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Bibikén.
1: Bogyós gyümölcskertész.
2: Szentpéteresen.
0: Főrelé.
2: Házasságon innen.
0: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólya kalifa.
0: Foszti fiú esete.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
5: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Az első választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
7: Kevés híja, hogy rögtön ki nem dobták. Jó szerencse, maga Katángi állt fel az izzó hangulatban, és egy igen ügyes tózban csillapítá le a tornyos hullámokat, hogy szabad országban minden vélemény szabad legyen. Az a legjobb, amelyik szemtől szembe nyilatkozik. Tetszett a tózt. Vidáman csengtek össze a poharak. A főispán odahúzta a székét menyus mellé.
8: Szerencsés ember vagy, mondá, bizonyosan burokban születtél, megfoghatatlan, hogy mi tetszett meg rajtad annyira.
7: Katángi vállat vont, de arca a diadaltól ragyogott. Isten tudja.
8: Most aztán azt merem mondani, folytatá a főispán, hogy biztos a mandátumot, ha tenki föl nem lép. Ő még hideg, mint egy jéghegy, s valami rejtélyes, aggasztó van az arcában, ha a jelöltségedre céloznak.
7: Tenki valóban hűvös volt a pesti vendéggel szemben, gúnyosan biggyeztette el ajkait a jelöltsége emlegetésénél, s kártyázás közben azon a bizonyos orrhangon beszélt vele, amelyet már nem egyszer törte be a mob a mágnás klubok ablakait. Katángi csöndes humorral jegyezte meg. Ah, igen, már nagyon régen volt a francia forradalom. A grófot egyéb iránt János király vette most kezelése alá. A székely Bismarck jól tudta, hogy a kevés főurat semmi sem fogja annyira maltretírozni, mint az ő pártfogása. Megkezdte tehát a propagandát csinálni Tenki jelöltsége érdekében. Tenkiben forrt a méreg, már éppen ki akar törni, midőn megjelent a gazda.
8: Az asztalokra nincs többé szükség!
7: A ferblisták újra sorakoztak, de Katángi, aki már nem bírta tovább a bágyadságot, kiosont előbb a friss levegőre. Feje szédült, inai roskadoztak, érezte, hogy ott bent a folytó gőzben és füstben rögtön összeesik a kimerültségtől. Míg a pitvarig elhatolt a bundaszobán keresztül, vakmerő terv fogamzott meg fejében, hogy megszökik. Meg lehet, mindent kockáztat, de mégis megszökik. Nem gondolt többé semmire a világon, csak egy ágyra. Nem egy képviselőséget, de egy trónt is odaadna e percben egy kis alvásért. A pitvarból éppen akkor visz ki szép sugár leányzó egy dézsa öblögető vizet kiönteni az udvarra. Hogy hívnak, kismókus? Kérdé tőle nyájasan. Első dolga volt a kékvirágos szoknyáját leereszteni, mely hátul fel volt hajtva és görcsre összekötve, úgyhogy az ing látszott egy darabon. Durva volt az ing, de mégis csinos és ingerlő. Csak miután leeresztette a szoknyáját, akkor felelt. Zsuzsinak. Hősünk óvatosan nézett körül, nem hallja-e valaki. Megtehetnél nekem, kicsike, egy szívességet? Kettőt is instálom? Szabadon foglak, Zsuzsika, éppen kettőt kérek. A leány elmosolyodott. Bizony már sajnálom, hogy nem hármat mondtam. s annyi kellem, természetesség volt a mozdulatában, hogy egy kontesznek se lenne kevés. Elég a kettő is, de tudsz-e hallgatni? Meg lehet, nevetett csintalanul, de eddig nem próbáltam. Jaj, szívecském, ha te hallgatni nem tudsz, akkor minden elromlik. Ej, no, szólt a fejét féloldalt hajlítva, hát olyan romlós sportéka? Biz az olyan? Egy fuvarost kellene fogadnod titokban, aki megvágyon itt valahol átellenben mondjuk a templomnál, és elvigyem Brassóba. Zsuzsika ilyetten csapta össze a kezeit. Jézus Mária, Szent József, még csak az kellene, elcsapna úrunk a szolgálatból. Csaktán nem? Vagy igen, ránk van parancsolva, ha vendég szökését észrevesszük, mindjárt jelentsük az úrnak. Mi lenne, ha magunk szöktetnénk el?
8: Nem teszed meg, faggatta rivánkodó hangon.
7: Nem, nem, kezecskéit bűnbánon összetette. Bizony Isten, nem tehetem, pedig tudom, hogy maga lesz a követünk.
8: Nagy zavarba esett, kötényét a szájába vette és harabdálta.
7: De nekem senkim sincs, nekem semmi sem kell, hanem a borbála, az megteszi. Én azt gondolom, megteszi.
8: Ki az a borbála?
7: Egy cseléd, mint én. De annak szeretője van, hát megteszi. A borbála nem fél az ördögtől sem, mert annak szeretője van.
8: Hol van az a borbála?
7: Mákot tör a konyhában, nem hallja a mozsár kongást.
8: Küld csak ki. Míg Menyus borbálára várt, sorba jártak ki az udvarra a bortól kivörösödött urak, s felmarkolván egy csomó friss havat, megdörzsölték vele a képöket. Székely medicína a bágyadság ellen. Ezt jó lesz megtanulni, gondolta Katángi, és ő is úgy tett. Az alatt kijött borbála. Gyönyörű fehér cseléd volt, magas termetű, egyenes, mint a szarvas, gödrökkel az arcán, élvetek piros ajkakkal, fekete szemei fénylett, villogtak, mint két Szent János bogár. A nehéz, nagy bunkójú mozsártörőt kezében himbálta könnyedén, mint valami légycsapót. Eszem adta húgom te, amint látom buzogánnyal jössz. A Zsuzsika küldött instálom, hogy valamit parancsolni tetszik. Katángi odébb intette a kamra tájékára, a pitvar előtt sokan mászkálnak, aztán előadta a kívánságát, a fuvaros szerzése iránt, meg hogy a bundáját keresse ki. Egy szivartárca van benne, arról lehet ráösmerni, a bundát azután csempészze valahogy a konyhába, és tegye föl éjjel a kocsira. Csóválta a fejét meg a buzogányt, egy darabig habozott. Nehéz dolog, mondá, de én is nehéz dolgot fogok kérni. Tyúkért tyúkot, ökörért ökröt. Megteszi? Éles, fürkésző tekintetet vetett Katángira. Miről van szó? Kérdi az kissé bizonytalanul.
0: Férhez szeretnék menni, mondá folytott hangon, és kérőm is van. Te ringettét, azt elhiszem, de nem tudok hozzá menni, pedig szeretem is, derék ember. Hát miért nem tudsz hozzá menni? A boldogult uram miatt.
8: Ne mondja, szólt közbe Katángi meglepetve, maga már özvegyasszony.
0: Nem tudom, felelte szomorúan.
8: Egy mukkot se értek belőle, holt ura van és nem tudja, özvegye, kérője van, szereti és nem tud hozzá menni. A menyecske felsóhajtott.
7: Valami különös eset ez, de nem erről van szó, hanem két levelet írtam. Azokat kellene elvállalni a méltóságos úrnak, hogy elviszi személyesen, ahová szólnak, és mikor visszajön a választásra, választhoz reáljuk.
8: Nem nagy dolog, miféle levelek?
7: Egyik a királynak szól Budára, instálom, a másik az érseknek, Esztergomba.
8: És mi van a levelekben? A borcsa szép arca olyan lett, mint egy hősnőjé, szinte átszellemült, valami földön túli értelem öntötte el a homlokát.
0: Azt kérdezem, instálom a királytól, mondja meg a király, hogy jobb ágyai-e még azok, akik meghaltak.
7: Menyus gyanakodva nézett rá, szegény teremtés, alkalmasint meg van őrülve.
0: Hát az esztergomi érsek levelében mi van?
1: Mondja meg az érsek, hol kezdődik a halál?
7: A cinkotai icce kérdései óta se nem hallott, se nem olvasott Menyus ilyeneket. Tisztában volt vele, hogy tébolyodott nővel beszél.
0: Aztán mire volna az magának jó, ha megtudná?
1: Akkor tudnám, hogy férhez mehetek-e vagy sem.
0: Hogy-hogy, beszéljen világosabban, mert hogy hozzak én választ, ha nem értem, miről van szó?
7: Borbála leeresztette a mozsártörőt, ahogy a juhász szokta a botját, rákönyökölt, céparcát a tenyerébe hajtva.
1: Hát, úgy van az instálom, hogy az uram meghalt ezelőtt 12 éve Pesten, a Szent Rókus kórházban. Ketten az anyámmal fogtuk be a szemeit. Azzal hazajöttünk, engem betegen hozott szegény szülőm, mert a nagy bánat összetört. Jó van, ez akkor annyiba maradt. Sírattuk, sírattuk esztendők soráig. Egyszer csak azzal jött haza a Sikor András Nagy Magyarországról, hogy látta az uramat, találkozott vele, meg is ittak együtt 3 Verdun pálinkát.
0: Mondtuk,
1: lehetetlen, hiszen meghalt, de a Sikor András csak esküdözött, addig-addig, hogy más tanú is akadt, a laszfalvi bíró, Héja Sándor uram, aki szintén felösmerte Nagyváradon a bót uramat, meg is kérdezte tőle, mit üzensz a feleségednek, mire ő azt felelte, ne is szóljon kedd neki, mert én most már a túlvilág életemet élem, s hogy ne szóljon nekem, nagyba traktálta Héja Sándor.
0: A holt ember.
1: Az a holt ember.
0: Ó, a szamár, fakadt ki Katánki.
7: Borbála elértette az udvarias felkiáltást, elmosolyodott, és így folytatta.
1: Nagy bizonytalanságba estünk instálom ezek miatt, úgyhogy elmentünk a notáriushoz, Hámpál uramhoz. A notárius aztán írt a Szent Rókusba, hogy mi történt az elhalt urammal, úgyhogy jött onnan a válasz, hogy fölébredt a tetsz halottaiból, és ekkor teljesen kigyógyulva elbocsátatott.
0: Ezer menkő! Kiáltott fel most Katángi. Nem Varga Mihály a maga ura?
1: Bizony! Varga Mihály felelte Borbála csodálkozva. Honnan tudja?
0: Honnan? Hiszen az én tulajdon idasom a gazfickó, hiszen én ébresztettem fel a halottjaiból.
1: Ugyan?
0: De nekem soha se szólt semmit az imposztor arról, hogy ő házas, sőt, Szombathelyen erőnek erejével meg akart házasodni, egy Sírjainé nevű korcsmárosnét akart elvenni.
7: Borbála szeme megvillant, és újra bizalmasan nézett Katánkira.
1: Úgy van, erről én is hallottam, a rossz szándék is éppen olyan jól tud gyalogolni, mint a rossz tett. Hát, érti most már a leveleket?
0: Még nem,
1: pedig nagyon világosak. Ha a király azt feleli, hogy akik meghaltak, azok nem jobb ágyai többé, akkor én férhez mehetek. Varga Mihály nem kereskedhet rajtam, mert a király törvényt csak a saját jobb ágyainak szolgáltat.
7: Furfangosan van kigondolva, mosolygott Katángi. De hiszen nem bolondasszonyka ez, nemhogy esze nincsen, de bugyborékol is. Most már valóságosan kíváncsi lett a prímás levelére. Valami csodálatos ősmesei erő nyilvánult az előbbiben.
0: No, és mit mondjon a prímás, húgomasszony?
1: Ha a prímás azt feleli, hogy a halál a lélek elszállásával kezdődik, akkor nyert ügyem van, mert a Varga Mihály lelke elszállt, és én
0: csak holtig való felesége voltam.
8: Van benne valami.
0: De ha azt feleli az érsek, hogy a halál később kezdődik, ha úgy áll a dolog, mint mi. Szamár parasztok, fogadkozunk, ásók kapa választ el minket, ha az ásók kapa a mesdje az élet és halál között, akkor nekem vesztett ügyem van, mert Varga még nem jutott volt el az ásók kapáig.
7: Katángi ámulva-bámulva csóválta a fejét.
0: Hely, hugom, de nagy fiskál is veszett el benned. Persze, azt akarod tudni, hogy megbüntetne-e a törvény, ha férhez mennél.
7: A fejével bólintott.
0: Hát, ha kibékülnél a férjeddel, idehoznám neked jövőre.
7: Tagadólag rázta a fejét.
0: No, majd beszélek én érdekedben valami nagy törvénytudósra Pesten, aztán értesítlek. Ha pedig nem menne másképp, megindítatom Vargával a vállópört. Jó lesz?
8: Elviszi a leveleket?
7: Kérdé fanatikus makacsággal. Katángi habozott.
0: Mit érsz velük, hiszen elviszi, vagy nem viszi?
8: Há, elviszem.
0: S hoz reájuk választ?
8: Hozok, ha adnak.
0: Akkor rendben vagyunk. Megfogadom a fuvarost éjjelre, s egy kavicsot dobok az ablakra, ahol kártyáznak. Ez annyit fog jelenteni, hogy a kocsi a templomnál várja.
7: Hozd be majd a szivartárcámat, mihelyt megtalálod a bundát.
0: Menyust az alatt nagyon keresték a partnerek. Egyik másik küldönc, akit utána szalasztottak, meg is találta. De diszkrétül visszahúzódik, s azt a bizalmas bulletint vitte be, amit pajkos szemhunyorgatással szokás elmondani, hogy hagyjuk, mert valami kalandban dolgozik.
7: A viselős asszonyt és a női erények felforgatásában dolgozó férfit határtalan kímélet illeti a nemzeti káté szerint. Ez már más, mondták a berzenkedő partnerek egyszerre lecsillapodva.
0: Juventus Ventus, mosolygott egy pár öreg úr, eltelve hajdankori édes emlékekkel. Mire visszatért Menyus, kérdő tekintetek majd, hogy szét nem hasogatták. Aha, hol jártunk? Hey, kópé, kópé, tudunk ám mindent?
7: Leült az üresen hagyott székre, mert már prerogatívákkal bíró perszóna volt. A remény, hogy szökési terve sikerül, megacélozta lankadó idegeit, erőt adott neki, fenntartotta. Valóságos animóval folytatta a játékot, az utolsó olaj volt ez a kanócon, amelyből az elalvó mécs nagyot lobban. A kemény fejű székely grófokon ellenben meg sem látszott, hogy már a második éjszakában vannak. Vidorak frissek voltak. Istenem, micsoda anyagból gyúrtad ezeket! Egy óra múlva bejött Borcsa Lábújhegyen, és elébe tette a bundában hagyott szivartárcáját, melyen a Katángi címer csillogott ezüstveretben.
0: Aha! Zúgott a kompánia, és sok csiklandós nyíl zúdult Menyus ellen. Ez az? Enge becsínos portéka, s hogy nézett rád?
7: Irulva-pirulva kioson Borbála, Menyus pedig nagy megelégedéssel és örömmel vette tudomásul ezáltal, hogy megvan a bunda, szerelmes ifjú légyottot nem várhat oly epedve, mint ő a szabadulást. Ha eszébe jutott az ágy, amely Brassóban vár rá, a vére sebesebben kezdett lüktetni. Íme a terv fele már sikerült, csak még a másik fele lóg. Kinyitotta a tárcát, két Britannika volt benne, a partnerek megdöbbenve néztek össze. Tenki gróf vérfagyasztó pillantást lövelt a kincsre.
0: Britannika szivarok! Az ördögbe is ez nem tréfa, két napi kurta szivar után!
7: Síri csönd támadt a látványra, s roppant feszültség uralkodott. A főispán, aki éppen osztott, letette a kártyát, mintha érezné,
0: hogy valami nevezetes fog történni. A főispánok határozottan többet képesek kiérezni, mint más ember. Menyus felfogta a pillanat jelentőségét, mert mint egy belső ösztöntől kényszerítve egyszerre kivette az egyik szivart, a szebbiket, amelyik nem volt meghorzsolva, és Tenki grófnak nyújtotta. Tenki mosolygott, édes dedem mosolygott, aztán leharapta a szivar végét, és még egyszer mosolygott Katángira. A szivar pompásan szelelt. Nagy füstöt eregetett szép lassan, orrán keresztül, hogy minél tovább ott bolyongjon a becses pára a szájpadlásban és az orr belső lyukaiban. A harmadik szippantásnál egész ábrázata mennyei kéjt fejezett ki. Pompás szivar, dünnyögte, igazán kapitális egy szivar. Nézte a füstjét hosszan, mélán, majd leverte nagy óvatosan a hamuját. Én csak akkor szívok ilyet, ha hébe-hóba Pestre vetődöm. Valóban, ritkán jársz oda, vetette föl nem éppen ravasz indok nélkül a főispán. Utálom, ne is lássam többet. Hogy-hogy, pedig nekem azt mondták, miképp is fejezem ki csak, hogy a jövő országgyűlésre szándékod van. Üres beszéd. Vén lomhacsont vagyok már. Egy pillanatig talán gondoltam, hogy föllépek, ha más nem akad, de... tette hozzá. Már úgy nézem, akadt. Nyájasan hunyorított Katángi felé a szemével. S végre is, mint mondom, vén lomhacsont vagyok. S végre is ez a szivar olyan fölséges, és végre is... mi a vízi? Nagy kő gurult le a Katángi és a főispán szívéről. A nagy jéghegy megolvadt. Tenki már nem fog izgágát csinálni. A Britannica leteperte. A menekülés. A ferbli csak folyt, egyre folyt, nagy összeütközések voltak, négy király, négy alsó ellen írtóztató csata, megtüzesedtek a kedélyek. A fejedelmi utód összegöngyölgetett egy forintos bankót, máslit kötött belőle, ezt hívják a székelyek csikónak. A csikó álhatatlan jószág, egy gazdánál meg nem marad, aki megnyeri, a zsinórból a regula szerint kénytelen vízibe tenni, s vándorol tovább-tovább, nagy lendületet és forgalmat csinálva. Katángi szórakozottan játszott, nem érdekelte a pénz, elég szerencséje volt most nagyobb dologban. Azon felül zúgott a feje, kápráztak a szemei az álmatlanságtól. De a szerencse szeszélyes istenség. Nem merjük istenasszonynak mondani, mert ha valamelyes asszonyi volna benne, nem szegődik a legkimerültebb emberhez. Valóságosan belecsimpeszkedett Katángiba, egyre nyert, bolondul nyert. Kézzel, lábbal igyekezett visszaveszteni, amit nyert, mert a jelöltnek, úgy mondják, jobb, ha veszt. Hasztalan, a könnyelműen eldobott piszulák minduntalan visszakerültek a zsinórból, egy falka idegen hatost hajtva maguk előtt. Vagy 50-60 forint nyeresége volt 11 óra táján, midőn kipkop, megcsörrent az ablak. Szó nélkül fölkelt. A háta mögött egy szeplős képű úr ült, mint Gibic, annak nyomta kezébe a kártyáját. Vedd át kérlek, Egy kicsit még kimegyek. A vizit már beadtam.
7: A ragyás emberen nagyon látszott a megtiszteltetés, ami érte, leült, szétnézett diadalmasan, hogy látják-e, ki helyett játszik ő most, majd a távozó Katángi után kiáltott. Kóstáltatnak, adjam, amint neked tetszik. Ezzel kiment, semmi gyanút sem keltve, mintha csak egy pillanatra távoznék, a küszöbön még egy pillantást vetett az érdemes helynökre, akit nem ösmert, és akit talán sohasem fog látni. A pitmarban a kis Zsuzsi ült egy ládán, sárga agyaktában tejhabot verve, mert persze a vacsora csak azután lesz. Na, Zsuzsika, az Isten áldjon meg. Egy forintot próbált a markába csúsztatni. Leeresztette a tálat a ládára, hátra tette a kezét.
0: Nem fogadok el pénzt.
7: Hát mit adjak? Zavartan sütötte le a szemeit.
0: Semmit, semmit. De ha mégis eszébe jutnék, küldjön inkább, inkább.
7: No, ugyan mit küldjek talán? Szeretőt?
0: Kell is nekem.
7: Kétszer is megakadt, míg kinyögte.
0: Küldjön Brassóból, a fuvarostól egy stangli szagos szappant.
7: Igazad van, kis Zsuzsika. Előbb a szappan, ez a sorrend. A szagos szappanhoz majd megjön a szerető. Durcács arcot vágott, s a tejhabos kanállal megfenyegette.
0: Ugyan menjen már, mert mindjárt megfrecsentem.
7: Ment is már, de ugyancsak lassan mehetett, szurok sötétség volt kün, alig bírt kibotorkászni az udvarból. Egy csillag se ragyogott fent az égen, s a kis házikók ablakából nem fény lett már gyertyavilág. Egész borontó aludt. A föld is, mint egy pihenni látszott fehér takarója alatt, az úzmorás fák, az altató dalt zizegték fölött. Csak a hó fehér lett a nagy feketeségben, meg a templom fala. Menyus, éles szeme nagy nehezen vette ott észre eleven lények mozgását. A lovak lehelete folyvás szürkébé tette egy darabkán a sötétséget. A szekeret inkább csak sejteni lehetett, mint látni. Közelebb érve a toronyhoz, szoknya suhogást hallott. Á! Ez bizonyosan Borbála, a szemvesztő piros ajkakkal, s villogó szemekkel. Bolondos éjszaka, hogy még ezek a szemek se bírnak átragyogni a feketeségen. Csak a ruha suhogás jelezte, hogy ő is ott vár Menyusra a kocsi mellett, bizonyosan a levelekkel. S a szoknya suhogás az éjben varázslatos, ingerlő, valóságosan ellenállhatatlan. Hol a fuvaros?
8: Itt vagyok, instálom,
7: teleltett egy tompa férfi hang.
8: Mehetünk, mehetünk.
0: Látja-e majd az utat?
8: Ahogy az út lát engem, instálom, úgy én is látom őtet, instálom.
0: Hát, a bunda itt van-e?
8: Itt van, instálom.
7: Ez alatt közel jött a női alak, és Menyus kezébe csúsztatta a leveleket. Egy pillanatig érezte keze érintését, s vére felforrt. A saját fantáziája megrészegítette, kiegészítvén, teljessé tevén Borbála szépségét, rárakott az éj átláthatatlanságán keresztül annyi varást, amennyinek nem lehetett ellenállni. Egy démoni vágy kényszeríté hirtelen átkapni a derekát, s ajkaihoz szorítani ajkát.
0: Újjaj!
7: Sikoltott fel.
0: Ne bolondozzon, mert összetéri a pápa szememet!
7: Katángi kezei fagyosan estek le ettől a hangtól és ettől a szótól. Miféle pápa szemet?
0: Ami a szememen van!
7: idegenszerű, csúf, sziszegő hang volt ez, melyet Menyus még sohasem hallott.
0: Hát ki maga? Kérdé bosszusan. Én a Varga Mihályné anyja vagyok. Borcsa, nem ért rá a levelekkel eljönni tőlem küldte, elmehetek is tálom.
7: Akár meg se álljon kent a Gellért hegyig. Káromkodott, toporzékolt mérgében, de nem volt igaza. A kártyabéli szerencséjének okvetlenül kellett valami szomorú következésének lenni. A szerelemben. Így végződött a borontói kaland. Mit mondjak még? 3 óra múlva beérkezett hősünk Brassóba, 3 hónap múlva egyhangulag megválasztatott borontó országgyűlési képviselőjének. Eddig terjednek kutatásaim. Ez életének az a része, amit a politikai körökben nem ösmertek. Most az a része következik, melyet a nagy közönség nem ösmer. Amiről azonban köztünk eleget súgnak, búgnak, szóval, ami kulisszatitok. Hogyan tett nagy vagyonra szert? Ne gondolják, hogy a ragyás gibisz nyerte, akit ott hagyott boronton tovább játszani maga helyett, s akit, mint a folyosókon szokta elmondani, még most is úgy képzel, hogy ott ferblizik örökkön örökké, még egy szép napon, talán 20 vagy 30 év múlva előtoppan megöregedve, megőszülve, és így szól: meguntam már az urat várni, instálom, hát fogja a pénzét, ehol van éppen 1 millió forint. Egy nem. Egészen más úton lett ő gazdaggá, nagybirtokossá, s a többi választásai szinte egy-egy regény. Egy vicinális vasút juttatta vagyonhoz, s egy új, még körmönfontabb csíny újra mandátumhoz, de ezt majd újabb munkáinak bevezetésében fogom esetleg elmesélni.

0: Kedves hallgatóink! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből, az első választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Holnap újabb hangos könyvvel jelentkezünk.
1: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
2: Abigél.
3: A Bogyós Gyümölcskertész.
4: Szent Péter esetleg.
3: Házasságon innen.
2: Katalin.
3: A gyerek.
4: A gólyakalifa.
2: Foszti fiú esetleg.
3: Pilátus testament.
4: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
1: Reklámot hallottak.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadó készültséget léptették életbe. A vízügyi ágazat így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, Magyarország 84 vízhiány kezelési körzet 66-ban a jogszabályban előírt 3-as határérték felett van az aszályindex, ezért rendkívüli készültséget rendelt el. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóság szakemberei az ország 74%-án rendkívüli védekezési fokozatban végzik majd az aszály elleni védekezést, tette hozzá a miniszter. Az elmúlt évtizedek legnagyobb átfogó intézményrendszeri átalakítása jön létre a közösségi közlekedésben. Az országos közlekedés szervező képes lesz összehangolni a helyközi, a regionális, az elővárosi, a távolsági közlekedésben a tarifákat, a menetrendeket, a hálózatot, a fejlesztéseket. Hangsúlyozta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook videó üzenetében, azt követően, hogy az ország gyűlés elfogadta az erről szóló törvényt. Emellett létrejön egy új vonatflotta cég. Az országos gördülő állománykezelő lényege, hogy ezen a cégen keresztül lehet felhasználni az Európai Uniós forrásokat új vasúti járművek beszerzésére. A kormány 693 milliárd forintot már jóváírt a minisztérium számláján, a helyreállítási alapból egyebek között ezt teszi lehetővé, hogy új, korszerű, alacsonypadlós, klimatizált kocsikkal járjanak a HÉV és az Intercity szerelvények. Vitézi Dávid kiemelte, az ágazati új törvény elfogadásával elhárult az uniós pénzek felhasználása előtt az akadály, amely Magyarországon múlt. Júniusban 1,9 millió vendég, 4,3 millió vendég éjszakát töltött el a turisztikai, kereskedelmi, magán és egyéb szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendég éjszakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi vendégek száma 2,6%-kal, az általuk eltöltött vendégészakáké 3,6%-kal kevesebb volt a tavaly júniusinál. A külföldi vendégek száma 1,8%-kal, az általuk eltöltött vendégészakáké 1,3%-kal csökkent. A KSH jelentése szerint júniusban 982 000 belföldi vendég, több mint 2 millió vendégészakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 695 000 vendéget és 1,5 millió vendégészakát regisztráltak. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr-Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben. 11%-kal a legnagyobb csökkenést a Sopron-Fertő térségben mérték 17%-kal. Budapesten 5,1%-kal több, a Balatonnál 1,9%-kal kevesebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma. Elindult a hazai őszi barack szezon, a korai és középérésű fajták már országszerte megjelentek a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A gazdaságban idén is lehetőség nyílik, szedd magad szüretre, így a családok közvetlenül a termelőktől is vásárolhatnak friss gyümölcsöt. Az országban a legjelentősebb termesztő körzetek Csongrád, Csanád, Pest, Bács-Kiskun és Tolna vármegyében találhatók. Az időjárástól függően a magyar őszi barack szeptember elejéig vagy közepéig is elérhető lesz. Magyarországon mintegy 2400 hektáron termesztenek őszi barackot, míg az 1970-es években még közel 13000 hektáron. Napjainkban az éves termés jellemzően 10 és 20 ezer tonna között van, de kedvezőtlen évjáratokban jóval alacsonyabb is lehet, miközben a hazai fogyasztás kielégítéséhez évente a becslések szerint 10-15 ezer tonna import érkezik. Az állatkert történetében először kelt ki rózsás pelikán a Nyíregyházi állatparkban. A július 4-én világra jött fiókát mindkét szülő gondosan neveli, közölte révésznő Petró Zsuzsa, az állatpark oktatási és közönség kapcsolatok osztályának vezetője. A pelikán pár már a költés feladatán is megosztozott, amint egy hónapig tartó kotlási idő alatt a hím és a tojó felváltva ült a tojáson. A fiók kikelése óta mindketten etetik és védelmezik. Egy frissen kikelt pelikán mérete apró, alig nagyobb egy napos csibénél, de a kikelés után rendkívül gyorsan fejlődik. A gyors növekedés jelentős energiaigénnyel jár, ezért a fiókát szülei naponta többször táplálják, jelenleg visszaöklendezett, darabos hallal etetik, olvasható a közleményben. A Nyíregyházi Állatpark a YouTube csatornáján is közzétett egy videót, a fiókáról, ahol bárki megtekintheti az állatkert új lakóját.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, azonban délután, kora este, nyugat felől átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal hűvösebb lehet. A hajnali 12-21 fokról csütörtök délutánra 32-37 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Az Alföld kiszáradása már nem jövőbeli forgatókönyv. A termőföld állapota látványosan romlik, miközben egyre szélsőségesebb időjárási viszonyok között kellene fenntarthatóan termelni. A kérdés nem csupán az, hogy mennyi csapadék érkezik, hanem az is, hogy a talaj képes-e azt befogadni és megőrizni. Szakértők szerint a megoldás kulcsa a talaj élet helyreállításában és a víz megtartásban rejlik. De vajon visszafordítható a folyamat? Erről beszélgetek majd dr. Berényi Üveges Judittal, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet talajtannal foglalkozó kutatójával.
2: Ami szerintem itt egyik kulcs történet, ha már a víz és nedvességbefogadást és tározást és szolgáltatást nézzük, az az, hogy a talajnak legyen szerkezete. Mert ugye a talaj szerkezete biztosítja azt az optimális eloszlású pórus teret, hogy legyenek közte egészen pici pórusok, de nagy pórusok is, hogy a vizet be tudja fogadni, tározni, vezetni. És mivel a talajok szerkezete leromlott, éppen ezért pont ez a pórus tere nincsen meg, ami a vízgazdálkodáshoz kellene. De ahhoz, hogy a szerkezet ki tudjon alakulni, ahhoz az is kell, hogy legyen benne szerves anyag, és legyenek benne talajlakó élőlények, a baktériumoktól kezdve egészen a gerincesekig, akik ezt a talajban lévő szerves anyagot mozgatják, járatokat készítenek, és termelik azokat a ragasztóanyagokat, a mikrobák csinálják, amik stabillá teszik a talaj szerkezeti elemeit. Úgyhogy igazából ez az egyik nagy gond a talajokkal vízgazdálkodási szempontból, és hát ugye a másik, amiről nagyon sokat beszélünk, hogy a talajerózió miatt az a szerves anyagban gazdag réteg, amiben ugye a talajlakó élőlények jól érzik magukat, az is nagyon elfogyott, nagyon sok helyen elfogyott. Ahol ilyen világos színű domboldalakat látunk, amikor járunk az országban, az már azt jelenti, hogy onnan elfogyott az élőlényekben és szerves anyagban gazdag talaj. Az biztos, hogy a talajok leromlásába az intenzív mezőgazdaság az igen komoly szerepet vállalt, hogy úgy mondjam, de a klímaváltozás pedig ennek a hatásait az súlyosbította. Tehát ugye az van, hogy amilyen módszerek, gyakorlatok 20 éve még működtek, és nem feltétlenül okoztak ekkora bajt, meg akkor ugye a talajoknak is az állapota még jobb volt, ellen tudtak állni a mindenféle beavatkozásoknak, az gyakorlatilag elfogyott. Most vagyunk itt ilyen utolsó órában, hogy még valamit meg tudjunk fordítani.
1: Remélem, ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval és velem ebben az órában is, számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Világszerte a talajok mintegy harmada már nem használható mezőgazdasági termelésre, mert a helytelen művelés, az erózió, esetenként a szikesedés, a szerkezetromlás, a savanyodás, valamilyen szennyeződés, vagy éppen a tápanyagok kimosódása miatt degradálódtak, szerves anyagtartalmuk csökkent. Nem véletlen, hogy a szakemberek évek óta próbálják ráirányítani a figyelmet a talpunk alatt lévő kincsre. A kutatók szerint ugyanis a valódi víztározó a talajban rejlik. Ez viszont csak akkor tudja mérsékelni az évek óta dúló asszály hatásait, ha jó szerkezetű, elég szerves anyagot tartalmaz, és élő talaj működteti a víz megkötését biztosító pórusokat. Az elmúlt évtizedek intenzív művelése azonban sok helyen megbontotta ezt az egyensúlyt. Vékonyabb lett a termőréteg, romlott a szerkezet és csökkent a víz megtartó képesség. Ennek következtében a csapadék egy része elveszik, miközben az asszály hatása egyre gyorsabban és erősebben jelentkezik. A további részletekről dr. Berényi Üveges Judittal, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet talajtannal foglalkozó kutatójával beszélgetek.
2: Ami szerintem itt egyik kulcs történet, ha már a víz és nedvességbefogadást és tározást és szolgáltatást nézzük, az az, hogy a talajnak legyen szerkezete. Mert ugye a talaj szerkezete biztosítja azt az optimális eloszlású pórusteret, hogy legyenek közte egészen pici pórusok, de nagy pórusok is, hogy a vizet be tudja fogadni, tározni, vezetni. És mivel a talajok szerkezete leromlott, éppen ezért pont ez a pórustere nincsen meg, ami a vízgazdálkodáshoz kellene. De ahhoz, hogy a szerkezet ki tudjon alakulni, ahhoz az is kell, hogy legyen benne szerves anyag, és legyenek benne talajlakó élőlények, a baktériumoktól kezdve egészen a gerincesekig, akik ezt a talajban lévő szerves anyagot mozgatják, járatokat készítenek, és termelik azokat a ragasztóanyagokat, a mikrobák csinálják, amik stabillá teszik a talaj szerkezeti elemeit. Úgyhogy igazából ez az egyik nagy gond a talajokkal vízgazdálkodási szempontból, és hát ugye a másik, amiről nagyon sokat beszélünk, hogy a talajerózió miatt az a szerves anyagban gazdag réteg, amiben ugye a talajlakó élőlények jól érzik magukat, az is nagyon elfogyott, nagyon sok helyen elfogyott. Ahol ilyen világos színű domboldalakat látunk, amikor járunk az országban, az már azt jelenti, hogy onnan elfogyott az élőlényekben és szerves anyagban gazdag talaj.
1: De ezért nem a klímaváltozás okolható, ugye, hanem leginkább a mezőgazdaság, az intenzív mezőgazdaság.
2: Hát sok minden, ugye azért nehéz ezt megmondani, mert ez egy elég összetett kérdés. Tehát az biztos, hogy a talajok leromlásába az intenzív mezőgazdaság az igen komoly szerepet vállalt, hogy úgy mondjam. A klímaváltozás pedig ennek a hatásait az súlyosbította. Tehát ugye az van, hogy amilyen módszerek, gyakorlatok 20 éve még működtek, és nem feltétlenül okoztak ekkora bajt, meg akkor ugye a talajoknak is az állapota még jobb volt, ellen tudtak állni a mindenféle beavatkozásoknak, az gyakorlatilag elfogyott. Most vagyunk itt ilyen utolsó órában, hogy még valamit meg tudjunk fordítani. Csak ugye az a nehéz, hogy teljesen másféle gondolkodásmód kell ahhoz, hogy ezeken a talajokon és az új viszonyok között gazdálkodni tudjunk.
1: Annál is inkább, ugye, mert ugye ezt a szakemberek hangoztatják régóta, ugye az öntözéssel csak tovább szárítjuk a talajt, tehát nem segítjük, hanem még inkább kiszárítjuk, tehát hogy másra kellene koncentrálni, és nem pedig erre.
2: Ugye az öntözés, én azt mondom, hogy ez egy vészmegoldás, tehát van olyan, amikor gyakorlatilag ahhoz, hogy egyáltalán valami növény megmaradjon a területen, ahol lehetséges, ott az öntözéshez érdemes nyúlni, vagy nincsen más lehetőség. Csak ez is egy kétélű történet, mert az öntözéssel azzal szét lehet iszapolni a talajnak a szerkezetét, hogyha túl nagy nyomással adjuk, vagy túl sok vizet adunk ki. A másik pedig az, hogy milyen öntözővízünk van, mert a magasó tartalmú öntözővíz az megint olyan, hogy többet tud ártani, mint használni, hogyha rendszeresen használjuk. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy milyen vízzel öntözünk. Mert ha az asszályban a talajvizet elkezdjük intenzíven használni, és nem jön hozzá utánpótlódás, ami sokkal lassabb, mint ami a felhasználás, akkor bizony ki fogjuk meríteni a felszín alatti vízkészleteinket, ha pedig felszíni vízből öntözünk, az mondjuk jobb lenne, csak a felszíni vizekből egyre kevesebb áll rendelkezésre, és azoknak a minőségével nagyon sokszor probléma van.
1: Az Alföldnek a talajai a legrosszabbak egyébként, ahhoz egész országot nézzük?
2: Igen, nagy tájegységre nehéz megmondani, hogy most melyik rosszabb, vagy melyik nem. Erodált domboldalakkal inkább a dombvidékeken találkozunk, elporosodott szerkezettel gyakorlatilag mindenhol, úgyhogy én nem tudnám azt mondani, hogy most így ámblokk az Alföld talajai a legrosszabbak, hanem ez helyenként változik, mert azért arról kell beszélni, hogy sok helyen azért elkezdtek a gazdálkodók másképpen gondolkodni, talajmegőrző gyakorlatokat bevezetni, és ott azért már látszanak a talajjavulásnak a jelei, de hát ehhez mondjuk legalább 5 év, de inkább 10 év következetes talajvédő gazdálkodás szükséges. Így nem lehet azt mondani, hogy az Alföldön rosszak a talajok, mert ott, ahol már elkezdték javítani, vagy nem tették annyira tönkre, ott is lehetnek jobb állapotú talajak, meg rosszabbak is. Ugyanúgy az ország minden területére igaz.
1: Igen, kimondta a kulcsszót talajvédelem és talajvédő gazdálkodás. Honnan tudjuk egyébként, hogy egy talaj milyen állapotban van? Ugye önök azért nagyon sok helyen tartottak olyan eseményeket, amikor talajszelvényeket ástak, és mutatták a résztvevőknek, hogy hogy néz ki egy egészséges talaj, egy jó talaj, és hogy néz ki az a talaj, ami teljesen ki van zsákmányolva.
2: Ha a talajszelvényeket nézzük, akkor mindenképpen az egyik legfontosabb tulajdonsága a talajnak az a színe. Minél sötétebb, minél közelebb van a feketéhez, annál jobban szeretjük, mert az azt jelenti, hogy sok benne a szerves anyag. Hogyha megnézzük és látunk benne giliszta járatokat, vagy giliszta űrüléket, az mindenképpen az aktív talaj életet jelzi. Akkor, hogyha fogunk egy szúróbotot, gazdászpártának is hívják, ez egy ilyen kis vaspárta, amit le lehet tolni a talajban, és nézzük, hogy mennyi erő kell hozzá, hogy azt le tudjuk tolni. Ha ez viszonylag könnyen lemegy, és nem érezzük el, hogy elakad valami tömörödött rétegben, akkor az megint jó. Ez is egy ilyen viszonylag közvetett eszköz, és mondom, egy erősebb fúrószár, vagy valami hasonló pajszerv, ami egyenes is le lehet tolni a talajban, tehát bármivel meg lehet próbálni. Akkor ugye az is még fontos dolog, hogyha szelvényt ásunk, hogy ne legyen benne éles átmenet. Mert az mindenképpen azt jelenti, hogy degradálódott talaj van, és a műveléssel már az altalajnak a szerves anyagban szegény rétegét keverjük bele a felső termékeny rétegbe, tehát az sem jó, hogyha azt látjuk, hogy ilyen fokozatosan, ágas-bokasan harapódzik lefele a sötét színű humuszban gazdag szint, akkor az mindenképpen jót jelent. És ezek azok a tulajdonságok, amikre azt mondom, hogy így szabad szemmel meg lehet nézni, ugye a szerkezete, hogy ilyen kis kerek, morzsalékos szerkezete legyen, ne egy ilyen porszerűen essen ki a kezünkből. Talán ezek most jutnak eszembe, amik akár laikusként, hogyha valaki meg akarja nézni a talaját, vagy lát egy gödröt, mondjuk ás a kertjében facsemetének, vagy bárminek, akkor körülbelül így tud tájékozódni. De vannak laboratóriumi vizsgálatok, amik azért már bonyolultabbak, de azok is elérhetők, talajban lakó élőlényeket is lehet vizsgálni, anyagcsere termékeiknek a jelenlétét is lehet vizsgálni, de ez már azért bonyolultabb történet, ehhez mindenképpen laboratórium kell.
1: De úgy eszembe jutott, hogy néha-néha azért esik csapadék. Amit mondanak a szakemberek, hogy az lenne a jó, hogyha sokáig és lassan esne, hogy szépen lassan be tudjon szivárogni a talajba, ne pedig az, hogy hirtelen nagy mennyiségű eső leesik, lezúdul. De gondolom az nagyon fontos, hogy a talajnak milyenek a vízgazdálkodási tulajdonságai, tehát magyarán mennyire tudja befogadni azt a vizet, egyáltalán be tudja elfogadni a vizet.
2: Igen. Ehhez kell mindenképpen a szerkezete, amivel gyakorlatilag kezdtük, mert ugye a talaj szerkezete határozza meg azt, hogy milyenek a pórusai. És ugye nagyon fontos az is, hogy legyenek benne gyökérjáratok, mert ugye az elhalt gyökereknek egy üreget hagynak maguk után, ahol gyakorlatilag a csapadék be tud szivárogni. A földi gilisztáknak és az egyéb talajlakó élőlényeknek, még akár a vakondnak is, az a szerepe, hogy ugye a meghagyott járataiban van az az üreg, amin a csapadékvíz egyenesen a mélyebb rétegekbe jut, és nem feltétlenül csak a kisebb pórusokon keresztül szivárog befele a talajba. Tehát ezek azok, amik a vízbeszivárgás szempontjából nagyon fontosak, és az, hogy legyenek elég nagy járatok a talajban, főleg inkább függőleges irányú járatok, amik be tudják vezetni a csapadékot viszonylag gyorsan.
1: Eszembe jutott a szerves trágya, mert amikor eljön a tavasz, akkor nagyon sok helyen lehet egyébként a közösségi média felületeken is látni azt, hogy szerves trágyát keresnek. És nem zacskós, meg ilyen 50 literes kiszerelésbe a műtrágyákat keresik, hanem rendes marha trágyát. És hogy ez is visszaszorult már, ami annó természetes volt, az állatok alól a trágyát a szalmával együtt kirakták a földekre, beforgatták, ez most megszűnt, vagy legalábbis nagyon kevés áll rendelkezésre. Ugye egykor a növénytermesztés és az állattenyésztés az szorosan összefüggött egymással.
2: Igen, ez gyakorlatilag a nagyüzemi mezőgazdaság és valamilyen szinten a hatékonyság hívta életre, hogy vannak a nagyüzemi állattartó telepek, ahol gyakorlatilag a keletkezett trágyát hulladékként kénytelenek kezelni, mert nincsen olyan termőföld, ahová ki tudnák juttatni. Növénytermesztésnél pedig nagy szükség lenne a szerves trágyára, de ott is a könnyebb út az, hogy a műtrágyákat használják, könnyebb kijuttatni, könnyebb szállítani, és az alapvető tápanyagokat szolgáltatni tudja. Csak ugye az a gond, hogy a szerves anyagot nem pótolja, a mikroelemeknek csak egy nagyon szűk körét lehet pótolni ezzel, és ugye a szerves trágyában, főleg egy jó kezelt almos trágyában, azért ott vannak az élőlények is, egészen változatos közösség tud kialakulni egy jól kezelt szerves trágyában, amire a talajnak, főleg a leromlottabb szerkezetű talajnak nagy szüksége lenne. És ez ugye nagyon nehéz, ha belegondolunk most is az elszálló üzemanyagárakra, egy nagyobb tömegű szerves trágyát, maga a tápanyag koncentráció, hogyha csak a főelemeket nézzük, akkor jóval kisebb, mint mondjuk egy műtrágyában, de azért a szállítási költsége az nagyon nagy, és a kiuttatási költsége. Tehát ez hozott létre egy olyan nagyon rossz helyzetet, hogy gyakorlatilag a növénytermesztésre használt talajoknak nagy szüksége lenne rá, viszont az állattartó telepek nem feltétlenül vannak olyan helyen, hogy mindenhová eljusson, és gyakorlatilag az állattartó telepek környékén levő talajokat, mert ugye minél közelebb próbálják kijuttatni, azokat egy kicsikét akár túl is trágyázzák, mert ott ugye nem az a szempont, hogy mennyi hasznosulna jól, hanem mennyit lehet még biztonságosan nagyobb károkozás nélkül elhelyezni, hogy a szállítási költségeket spóroljunk, tisztelet a kivételnek, aki ugye nem így gondolkodik, de azért látunk ilyent is. És gyakorlatilag ez egy ilyen furcsa vagy nem jó helyzet, hogy a nagyüzemi mezőgazdaság és állattartás az nem pontosan úgy kezeli a szerves trágyát, mint ahogy a hagyományos gazdálkodásban, még annak idején kisebb léptékben, vegyes gazdaságokban ezt kezelni tudták.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Berényi Üveges Judittal, az Ömki Talajtannal foglalkozó kutatójával. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
3: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, írta a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán, azt követően, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Kapitány István kiemelte, az elmúlt hetek rendkívüli aszája miatt a Duna vízszintje Magyarországon soha nem tapasztalt szintre csökkent. Mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében átmeneti teljesítmény csökkentésre volt szükség. Ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott, felelős intézkedés. Az idei nyáron a tartós szárazság és a kánikula együttes hatására a Duna vízhozama drasztikusan lecsökkent, ami a paksi atomerőmű A-blokkjainak hűtésére használt, a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírás betartása érdekében júniusban és júliusban több alkalommal is szükségessé vált a blokkok teljesítményének csökkentése. Olvasható az atomerőmű honlapján. A rendkívül száraz időjárás miatt hétfőn a Duna legkisebb vízállása minden eddigi rekordot megdöntött paksnál. A szakemberek az egyes blokk teljesítményét teljesítményét hétfőn 21 óra 45 perctől 254 megawatttal csökkentették. Az erőmű szakemberei folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket. Hatályba lépett szerdán a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Az innováció új lendületet adhat a magyar borászatnak, ezért augusztus 1-től a bortermelők 20 millió és 250 millió forint közötti támogatásra pályázhatnak olyan beruházásokhoz, amelyek korszerű megoldásokkal segítik a fejlődést. Olvasható az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért Felelős Minisztérium közösségi oldalán. A közös agrárpolitika stratégiai terv keretében biztosított forrás segíti a magyar borászatokat, hogy korszerűbb, versenyképesebb technológiákkal új piacokat és fogyasztókat érjenek el. A támogatás igénybe vehető új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, alkoholmentesített vagy csökkentett alkoholtartalmú termékek fejlesztésére, továbbá környezetkímélő, könnyített csomagoló anyagok és az ezekhez kapcsolódó technológiák bevezetésére. Jelentkezni konzorciumi formában is lehet a pályázathoz, innovációs tervet kérnek. A benyújtási határidő augusztus 31-e, a pályázat részleteit az Agrártárca honlapján ismertetik. A vadállomány tömeges pusztulásának megelőzése érdekében a vadászatra jogosultak kötelesek a vadak itatásáról gondoskodni, közölte az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért Felelős Minisztérium. Tájékoztatásuk szerint a vadgazdálkodásról szóló törvény alapján a vadászatra jogosult köteles a vadász területén élő vadállományt, annak biológiai sokféleségét fenntartani, a vad és élő helyének őrzéséről gondoskodni. A vadászatra jogosult köteles nem zárt vadász területén, vadasparkjában a vad életfeltételeihez szükséges, megfelelő minőségű takarmány mennyiségről és a vadnak ivóvízzel való ellátásáról gondoskodni. A vaditatás a vadászatra jogosult finanszírozza. A vad vízigényének kiegészítése érdekében a jogosultak lédús takarmányt és ivóvizet juttatnak ki a vadász területekre. Kiemelték, hogy az év extrém forró és aszályos periódusában fontos feladat a vadállomány óvása, takarmányozása, a megfelelő vadföld gazdálkodás, a vad jó minőségű, ivóvízzel történő ellátása, a gímszarvas és a vaddisznó számára pedig a dagonyázás feltételeinek megteremtése. Ehhez támogatás igényelhető például az Országos Magyar Vadászkamaránál. A civilek önkéntesek segítségét a tárca köszönettel veszi.
0: Az időjárásról.
3: Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, azonban délután, kora este, nyugat felől átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal hűvösebb lehet. A hajnali 12-21 fokról csütörtök délutánra 32-37 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Berényi Üveges Judittal, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet talajtannal foglalkozó kutatójával arról, hogy az alföld kiszáradása már nem jövőbeli forgatókönyv, a termőföld állapota látványosan romlik, miközben egyre szélsőségesebb időjárási viszonyok között kellene fenntarthatóan termelni. Na most az intenzív mezőgazdaság az nem fog visszaszorulni, jól látjuk. A klímaváltozás velünk marad még jó ideig, mert nem igazán sikerül csökkenteni azokat a dolgokat, amelyek szennyezik a légkört, a jégsapák továbbra is nagyon nagy mértékben olvadnak, stb. Még ezt sorolhatnám. Ugye a klímaváltozás az azért is nehezíti a helyzetet, mert lassítja a talajok helyreállítását. Ugyanígy az intenzív gazdálkodás sem kedvez a talajok helyreállításának. Akkor mi a megoldás? Tehát elkezdődött egy bizonyos szemléletváltás pontosan az önök hatására, mert folyamatosan mondják, hogy szükség van az élőnövényborításra, szükség van védősávokra, kisebb erdőkre, facsoportokra, vadvirágos környezetre, akár a szőlőültetvények között is. Tehát önök szakemberek itt vannak, és mondják, hogy mit kellene csinálni, csak valahogy nem igazán valósulnak meg, tehát pici léptékekbe elkezdődtek ezek a dolgok, a Vizet a tájba program, meg úgy helyi kezdeményezések vannak, de sokkal gyorsabban romlanak a talajaink, mint amennyire mi helyre tudjuk állítani ezeket.
2: Igen, versenyfutás az idővel, de én bizakodó vagyok, hogy azért egyre többen ismerik fel, hogy igazából nincsen más lehetőség, mint hogy tenni kell valamit, és azért egyre több mindenkihez elér az üzenet. Egyre nagyobb gazdaságok kezdenek el abban gondolkodni, hogy részben költségcsökkentés miatt is a talajvédő gyakorlatokra elkezdenek áttérni. Néhányan elkezdenek azon is gondolkodni, hogy minden talajvédelmi beruházás, intézkedés az a talajba és a saját gazdaságba beruházásként vagy értékteremtésként, értékmentésként szolgálhat. Így én mindenképpen remélem, hogy azért abból a pár viszonylag kisebb, és most már azért talán nagyobb gazdaságból is azért indulni fog, és terjedni fog a jó gyakorlat, azért egyre többen érdeklődnek. Rendezvényeken is lehet látni, hogy egyre többen ismerik föl, hogy zsákutcába megyünk, hogyha az eddig megszokottak szerint gazdálkodunk. Úgyhogy én azért bízom benne, hogy ez a felismerés ez gyorsabb lesz, mint ami az éghajlatváltozás és ugye a talajdegradáció miatt minket utolérő probléma.
1: Ugye itt beszéltünk a vízmegőrzésről, meg a felszín alatti vízpótlási lehetőségekről, de azzal egyébként tisztában vannak mondjuk a gazdálkodók, tehát ha a termőföldeket nézzük, hogy a vízpótlás előtt milyen vízmegőrzési, meg vízvédelmi feladatokat kell ellátni, és itt például nagyon fontos, hogy megfelelő talajállapotot érjünk el, amiről ön beszélt.
2: A kettő összefügg, tehát az, hogy a talaj és a vízkészletek. Ugye az a gond, hogy mondjuk egy felszín alatti víz esetén maga a felszín alatti víz az nem úgy pótlódik, hogy pont ott, ahol leesik a csapadék, ott szivárog be, hanem az áramlik. Máshonnan jön még akár egy talajvíz is, a mélyebb rétegekben lévő rétegvizek, azokhoz pedig sokkal hosszabb útvonalon és messzebbről érkezik az a víz, amint mondjuk egy kútból akár öntözésre, akár bármire kiszedünk. Na, a nagyobb összefüggéseket nem biztos, hogy ilyen szempontból tudják, de a talaj az mindenképpen, ha csak arra gondolunk, hogy amikor van csapadék és bármilyen formában jön, azt ott helyben meg kell tartani, és ahhoz mindenképpen a talaj kell. Ezt talán már azt mondom, hogy kezdik megérteni. Ugye azt, hogy a csapadékvizet, hogyha van például egy olyan belvizes táblafolt, ahol rendszeresen belvíz van, ott azért esetleg inkább átalakítani a tájadjepre, vizes élőhely létrehozására, hogy egyáltalán a tájban a nedvességet és a vizet meg tudjuk tartani. Mert egy felszín alatti víz az azért veszélyes, nem látjuk. Nagyon sokáig ad még vizet már akkor is, amikor probléma van, Csak amikor az utánpótlódása, és nem feltétlenül az adott helyen gyakorolt talajhasználat kulcsfontosságú benne, hanem mondjuk lehet, hogy 10-100 kilométerrel odébb lévő földhasználat, mert onnan abból az irányból jön az a bizonyos talajvíz vagy felszín alatti víz. Tehát éppen ezért kell azt, hogy minél többen, minél nagyobb területen gazdálkodjanak, de ezt a felszín alatti vizekkel kapcsolatos összefüggést ezt szerintem kevesebben értik. És ugye ez annak a kulcsa, hogy miért kell takarékoskodni ugyanúgy a felszín alatti vízzel is. Tehát nem az a megoldás, hogyha szárazság van, akkor gyorsan fúrjunk egy kutat és öntözzünk, mert gyakorlatilag egy darabig el tudja halasztani a problémát, de nem lesz hosszú távú megoldás.
1: És a termőhely specifikus növénytermesztés? Tehát ami a klímához, a domborzathoz és a talajadottságokhoz adaptálódik, ez sincs meg?
2: Az mindenképpen, tehát anélkül nem fogunk túlélni, hogy nem változtatunk, és nem kezdjük el úgy alakítani át az agrártájat, és a termesztett növényeink körét, ami a mostani változó körülményekhez alkalmazkodik. Ez szerintem kulcs.
1: De ugye mindarról, amiről beszélgettünk, azt az ökogazdálkodás az segíti. Na most természetes az nagyon nagy álom, hogy mondjuk minden az ökogazdálkodás felé menjen el, de valahol az a jövő, mert azt tudja az egészséges talajt megőrizni. Növekszik a népesség, tehát 8 milliárd fölött vagyunk, úgyhogy az intenzív mezőgazdaság az nem fog eltűnni. De hogy annak viszont nagyon nagy létjogosultsága lenne, hogy az ökogazdálkodás az nagyobb teret nyerjen.
2: Ez mindenképpen így van, ez pontos, és a másik pedig az, hogy én nem gondolom azt, hogy a népesség ellátására feltétlenül akkora mértékben kellene hagyatkoznunk az iparszerű mezőgazdaságra. Én azt mondom, hogy ha az élelmiszer pazarlást a felére tudnánk csökkenteni, azzal gyakorlatilag az egész élelmiszer termelési problémának a nagy részét azt meg tudnánk oldani. Tehát igazából nem arra van szükség, hogy többet termeljünk, hanem arra van szükség, hogy amit megtermelünk, azt hatékonyan használjuk fel, és ne pazaroljuk el.
1: Ugye, ha jól tudom, akkor önök azt mondják, hogy a vízgazdálkodást, a tájhasználatot és a talajművelést kellene összehangolni, és a vízmegtartást előtérbe helyezni, akkor lehetne megállítani a kedvezőtlen folyamatokat.
2: Igen, gyakorlatilag a talajhasználat, növénytermesztésnek sokkal jobban alkalmazkodnia kéne a környezeti, a táji adottságokhoz, mert gyakorlatilag, hogyha az ember úgy áll neki, hogy na, én ezt akarom csinálni, mint ahogy gyakorlatilag a nagyüzemi mezőgazdasághoz egyenesítettük ki a táblákat, vágtunk át vízfolyásokat, szárítottunk ki holtágakat, mocsarakat, és ezek ilyen több tíz, majdnem 100 éves programok, amik akkor ugye úgy tűntek, hogy jó ötlet, és tényleg több tíz, meg több 100 éveket kellett arra várni, hogy a negatív hatásai már tényleg annyira fájjanak, hogy muszáj változtatni. Tehát ez mindenképpen így van, hogy a tájhasználatot, talajhasználatot, növényeket, azt össze kell hangolni. És ugye ebben a másik nehézség az, hogy nagyon hozzászoktunk ahhoz, hogy kész receptekben gondolkodunk. De kész receptek igazából nincsenek. És ezzel a változó klímával még kevésbé lesznek, mert nagyon egyedi. Az egyik év teljesen más, mint a másik. Hát az, hogy most tavasszal ilyen a száj van, ez döbbenetes. Ha az ember csak a naptár alapján próbálná azt, hogy ekkor és ekkor mondjuk elveti a kukoricát, vagy a búzát, a talajállapot nem lesz olyan, amivel a vetés előkészítést meg lehessen csinálni, és nem akkor lesz olyan, mint amikor ugye a naptár szerint számítanánk rá, vagy az eddigi 50-60-100 évben számítottunk rá. Tehát ez a másik, hogy nagyon rugalmasnak és alkalmazkodónak kell lenni, ahhoz, hogy az ember jó döntéseket tudjon hozni, mert a kiszámíthatatlanság az, ami gyakorlatilag most itt velünk van.
1: Azok az állapotok, amik vannak ma Magyarországon, tehát a talajokat illetően, a szárazodást illetően, ezek visszafordíthatók, vagy inkább csak lelassíthatók, és talán megállíthatók?
2: Azért nehéz erre válaszolni, mert ugye nagyon sok mindent nem tudunk, és nagyon sok folyamat összefügg. Tehát csak egyikkel, csak másikkal nem lehet. Tehát, hogyha most valaki a saját 5 hektáros területén elkezdi megvalósítani a talajvédő gyakorlatokat, akkor azzal valameddig el lehet jutni. De itt gyakorlatilag egyszerre kellene a vízgazdálkodási gyakorlatokat, a felszíni vizek kezelésének a gyakorlatát megváltoztatni, a mezőgazdasági gyakorlatot, fákat telepítünk, erdősávokat, szélsebességet csökkentünk mezővédő erdősávokkal, akár bizonyos helyeken művelési ágat is váltunk, legalább egy darabig, mert igenis el kell fogadnunk, hogy lesznek olyan területek, amik szántóföldi növénytermesztésre nem lesznek alkalmasak. Tehát ilyen gondolatok mentén lehet egyáltalán komolyabb változást elérni, és ami fontos az, hogy sok területnek kell egyszerre egy irányba hatni, akkor én nagyon bízom benne, hogy akár meg is állítható a folyamat, de ahhoz tényleg az kell, hogy minden ágazat, és nem csak a mezőgazdaság tegyen meg mindent ennek érdekében.
1: Önök az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetben foglalkoznak szárazságtűrő fajokkal, fajtákkal, amelyek rövidebb tenyészidejűek, sők egyre inkább előtérbe kerül az, hogy visszanyúlunk a régi ősi fajtákhoz, amik ellenállóbbak voltak, amiket már ismertünk, de valamiért félretettük. Ezek segítenék ugyanígy a helyreállítást, talajok regenerálódását, a vízmegtartást?
2: Igen. Elsősorban ugye a leghosszabb időre visszamenően a gabonákkal, és ugye az úgynevezett ősgabonákkal vannak kísérleteink, és ugye, hogyha csak abból a szempontból nézzük ezeket a növényeket, hogy a talajra miért pozitív a hatásuk ezeknek a termesztése, akkor gyakorlatilag, ha azt mondjuk, hogy nagyon ellenállóak, és sokkal magasabb, sokkal nagyobb szártömeget hagynak maguk után, ami ugye a talajok szerves anyag utánpótlásában is segít például. Tehát egy tönke vagy egy gyalakor azért jó egy méter fölé van, amelyik másfél méterre is megnő, és sokkal jobban tűrik akár a szárazságot, nem igényelnek nagy tápanyagmennyiséget, sőt a túl sok tápanyagot sem viselik el, tehát a gyengébb adottságú területeken is sikeresen termeszthetők. Például gondolok erre. De a makkivelyesekkel is kísérletezünk, azokkal, amik szárazságtűrőek, vagy akár köles-köles fajták, érdemes újra visszanyúlni ezekhez, mert részben az adottságokhoz kell alkalmazkodni, részben pedig azért a beltartalmi értéke is kicsit mások, kicsit változatosabbá lehet tenni velük az étkezést.
1: A fejekben kellene rendet rakni? Tehát a szemléletváltásra lenne szükség, de ez jutott eszembe, hogy ami hosszú távon az emberiségnek az érdeke, az tud versenyezni a profittal meg a pénzzel?
2: Hát ez egy jó kérdés. Nagyon remélem, hogy tényleg egyre több mindenkihez eljut az üzenet. Mi azért aktívan teszünk is ezért, tehát amilyen szinten lehet azért próbáljuk a javaslatainkat a szakpolitikai döntéshozásba is eljuttatni, tehát ebbe is teszünk energiát, de hát az, hogy mennyire hallgatnak meg minket, az megint ugye kérdés, azért voltak már ebbe is sikereink, úgyhogy mi nyitottak vagyunk, és tényleg szeretnénk segíteni mindenkit, aki az agrárium, a jövő mezőgazdasága, és elsősorban az ökológiai gazdálkodás iránt elkötelezett, vagy érdeklődik.
1: De egyébként keresik önöket, akár mondjuk kormányzati szinten?
2: Igen, az ökológiai gazdálkodás szempontjából szoktak ilyen társadalmi véleményezés kapcsán megkeresni minket, mi pedig juttatunk el javaslatokat. És megmondom őszintén, azért én nagyon bízok a helyi kisebb léptékű kezdeményezésekbe, amiből több kellene, tehát nem feltétlenül kell ilyen egész országra egységes kampány, hanem az elvek, a tudás, a technológiák, azok megvannak, tehát az, hogy mindenki helyi szinten összeszervezkedve meg tudja valósítani, az is szerintem nagyon sokat segítene.
1: Igen, tényleg annyit beszélünk róla, most már tényleg jó lenne, hogyha mindenkinek a fejébe tiszta lenne, hogy mit kell tenni, és mit kell csinálni, és nem ragaszkodna hozzá a régi bevitt, hogy a dédapám is ezt csinálta, ezért én is ezt csinálom. Mert úgy jó a föld, hogyha be van szántva, és azon nincs semmi.
2: Hát igen, csak ugye az van, hogy ami az akkori talajállapotban működött, tehát akkor annyi eső volt, hogy részben azért volt értelmes szántani, meg átmozgatni a talajt, hogy gyorsabban kiszáradjon, akkor szándékosan szárították a talajokat, arra meg tökéletes volt. Csak azt felejtették el, hogy most már nem szárítani kell a talajt, hanem megőrizni benne a nedvességet. Gyakorlatilag egy gazdának mondtam, hogy már hogy a szántás így bevált, mondom, rendben, csak számolja azt, hogy minél intenzíven mozgatja meg, annál több vizet veszít a talajából. Amikor dönt, milyen művelőeszközhöz nyúl, akkor ezt is vegye figyelembe, mert most már azt is kell, hogy és mennyire szárítja ez a talajomat. Mert ezzel az a gond, hogy az a csapadék, ami kvázi sok, azt egy jó talaj elvezeti, és most már azért látszanak, vannak olyan táblák, ahol gyakorlatilag egy regeneratívan művelt tábla, meg egy szántott tábla hasonlítanak össze. Ugye azokkal nekünk az a bajunk, hogy ökológiai gazdálkodásban nem működik, mert ugye ők glifozátot használnak. Nem feltétlenül olyan sokat, de hát ugye akkor is mérgező anyag, még ha keveset használ, meg kultúrnövényben nem használja, de hát akkor is az ott van, és azért valamennyit csak leteszi a névjegyét ott a talajba. De azért lehet látni ezeket a különbségeket, szóval nagyon nehéz, mert ugye amikor jön egy nagyobb, intenzívebb csapadék is egy jó talajba, egy fedett talajon, nem okoz akkora problémát, és a növényzet az meg tudja fogni, be tudja vezetni a talajba, tehát ez mindenképpen pozitív, csak addig kell eljutni. És ugye azért nehéz még, mert ugye ha van egy eleve rossz talajunk, annak, hogy elkezdjen benne feldúsulni a szerves anyag, talajélőlények telepedjenek meg benne, az sokkal lassabb, sokkal nehezebb folyamat, mert ugye, hogyha valami rosszabb körülmény jön, akkor ugye még egy nem annyira ellenálló talajökoszisztéma, az gyorsabban reagál mondjuk kihalással, mint mondjuk egy olyan, ami már beállt, megfelelő talajtakarás van, elég mélyre mennek a gyökerek, elég szerves anyag van, jó a szerkezet, tehát itt ugye azért nem lehet egy helyről indulni. És akkor ugye lehet azt mondani, hogy kipróbáltam egy évben, és rosszabb lett, akkor visszatérek. De egy év az nem biztos. Nem,
1: így van, pontosan.
2: Jaj, egy történetet még elmesélek. Ez egy nemzetközi konferencia volt, és nagyon sok helyről jöttek emberek, és egy ilyen természet helyreállítással foglalkozó alapítványnak a képviselőjével beszélgettünk. Pont az volt az egyik, hogy ha támogatást kapnak, akkor azt hogy ellenőrzik, stb. Mert hogy oda mentek, és nem látott semmi növényzet, ilyesmi. És akkor mondta, hogy jó, de könyörgöm, egy félsivatag területét, hogy elkezdi helyreállítani, akkor ott lehet, hogy 2-3 év kell, mire egyáltalán az elvetett magnak olyan körülményei lesznek, hogy ki tudjon csírázni. Hát akkor az addig a 2 évig hiába csináltak bármit, nem fog látni belőle semmi.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában dr. Berényi Üveges Judit, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet talajtannal foglalkozó kutatója beszélt arról, hogy miért fontos az egészséges talaj.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő. Hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. Így búcsúzom. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztőműsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a véleménykukac europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadó készültséget léptették életbe. A vízügyi ágazat így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, Magyarország 84 vízhiány kezelési körzet 66-ban a jogszabályban előírt 3-as határérték felett van az aszályindex, ezért rendkívüli készültséget rendelt el. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóság szakemberei az ország 74%-án rendkívüli védekezési fokozatban végzik majd az aszály elleni védekezést, tette hozzá a miniszter. Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a csütörtöktől várható rendkívül meleg időjárás miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvíz szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az autómosás. A közületi fogyasztóktól azt kérik, hogy a jelentős felhasználást ütemezzék, a csúcs időszakon kívülre csökkentsék az öntözés mértékét és gyakoriságát, és ne használjanak ivóvizet pormentesítésre, az utak és járdák locsolására. A cég közölte, hogy vízellátó rendszerei üzemszerűen működnek a megnövekedett vízigény kiszolgálására, a technikai és a személyi feltételek adottak. Hatályba lépett szerdán a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. A belügyminiszter javasolni fogja, hogy vezető politikust ne lehessen sportági, szakszövetségi, sportköztestületi vezető. Pósfai Gábor azt írta a Facebook oldalán, hogy a magyar sportirányítási rendszer megújulása szempontjából kikerülhetetlen a sportági szakszövetségek, sportköztestületek irányításának kérdésköre. Ezen autonóm sportszervezeteknél a tagság időről időre maga dönt a vezető tisztségviselők személyéről. Ebbe a politika nem szólhatna bele, az elmúlt évtizedekben azonban a két terület szoros kapcsolatot keresett és ápolt egymással. Ezért a miniszter olyan szabályozást javasol majd, amely szerint országos politikai vezető, helyettes államtitkár, államtitkár, miniszter, országgyűlési képviselő nem tölthetne be semmilyen vezető tisztséget ezekben a szervezetekben. Ez érvényes lenne a többségi tulajdonban lévő állami vállalatok vezetőire is. Pósfai Gábor átgondolandónak nevezte, hogy ez az összeférhetetlenség ki legyen terjesztve a sportegyesületek körére is. A miniszter fontosnak tartja azt is, hogy az se tölthessen be a sportban irányító szerepet, akiről bebizonyosodott, hogy szabálytalanul használt fel állami támogatást, függetlenül attól, hogy társadalmi munkában vagy honoráriumért vállalt szerepet egy sportszervezet vezetésében. Rektorváltás lesz a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Július 31-ével lejár Barát Béla mandátuma, aki két cikluson keresztül 2020-tól 6 éven át töltötte be az intézmény vezetői posztját. 1996 óta az egyetem oktatója, leköszönése után is itt marad, egyháztörténészként, tanszékvezető egyetemi tanárként. Rektori munkásságának néhány főbb eredményét emelte ki.
2: Amikor beléptem a hivatalba, egyrészt én úgy láttam a mi oktatói, hallgatói közösségünket, hogy ez egy inspiráló közösség. Én azt gondolom, hogy ezt 6 év után is határozottan tarthatom. Másrészt pedig az is egy kitűző cél volt számomra, hogy az akkor is magas szintű oktatás szintjét tudjuk tartani. Alapvetően a képzés színvonalának a megőrzése volt a fő szempont, és gondolom, hogy nem az öndicséret kategóriája ez, de azt gondolom, hogy sikerült is a munkatársok közösséggel együtt ezt a célt megvalósítani. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem a hitéleti képzések terén én azt gondolom, hogy országos, sőt tágabb értelemben nemzetközi szinten is egy kiemelkedő képzési terület. A tágabb régióban a protestáns egyházi munkatárs képzés. A tanító képzés területén pedig erről nagyon sokat beszéltünk az utóbbi 2-3 évben, szintén egy regionális jelentőségről beszélhetünk. Észak-Kelet Magyarország tanító képző intézeteik között, sőt országosan is kiemelkedő szerepet töltünk be. Viszont erről is érdemes azért beszélni, hogy a célkitűzés megvalósítását milyen nehézségek akadályozták. Az a helyzet, hogy az elmúlt 6 évi működés nagyon jelentős részét meghatározta a Covid világjárványa a küzdelem.
1: Augusztus 1-jével foglalja el hivatalosan a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektori székét Kustár Zoltán. Az Ószövetségi Tanszék professzorát egész pályája az intézményhez köti. Korábban több ciklusban volt rektor helyettes, és 2017-2020 között már betöltötte egyszer a rektori posztot is. Rektorként egyebek mellett szeretné tovább erősíteni az egyetem közösségét.
3: Nagyon sok szép dolog történt az egyetemen már, amit mindenképpen érdemes tovább folytatni. Olyan érték, amire építeni kell. Ez az egyetemünknek a szellemisége, a képzés színvonala, a tudományos kutatásnak a szép eredményei. Miközben úgy látom, hogy a közösségi élet terén jelentős lehetőségek vannak, még hogy pozitívan fogalmazzak. Azt gondolom, hogy ezen a téren mindenképpen élénkíteni kellene. Ez részben jelenti azokat a kulturális, hitéleti alkalmakat, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy a hit, közösség, tudás hármas jelszó alapján a közösség elemet jobban meg tudjuk élni. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy a jó szakmai kapcsolatoknak és a minőségi munkának is alapfeltétele az, hogy akiknek együtt kell dolgozni, azok közvetlen emberi kapcsolatként éljék meg azt, hogy egy egyetemen munkálkodhatnak. Ezzel függ egy picit össze az is, hogy azt gondolom, hogy ahhoz, hogy stratégiai tervezés hatékonyan történjék, hogy a kitűzött célokat az egyetem egész közössége magáinak érezze, nagyon fontos, hogy a testületi tanácskozások, a közös döntések, azok közös végrehajtására ismét nagyobb hangsúlyt fektessünk. Maguknak a hallgatóknak is van egy közösség, amit részben a hallgatói önkormányzat szervez, részben pedig egyház egyetem révén az egyetemi lelkészség. Nagyon fontos, hogy a hallgatók az egyetemen ne csak tanuljanak, persze tanuljanak, hanem ezeket az éveket úgy éljék meg, mint az emberi kapcsolatok ápolása, jó minták begyakorlása, és megalapozzák azokat a szakmai kapcsolatokat, amelyekkel később építeni tudnak, akár egy tanító, akár egy vallástanár, akár egy lelkész.
1: Az innováció új lendületet adhat a magyar borászatnak, ezért augusztus 1-től a bortermelők 20 millió és 250 millió forint közötti támogatásra pályázhatnak olyan beruházásokhoz, amelyek korszerű megoldásokkal segítik a fejlődést. Olvasható az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért Felelős Minisztérium közösségi oldalán. A közös agrárpolitika stratégiai terv keretében biztosított forrás segíti a magyar borászatokat, hogy korszerűbb, versenyképesebb technológiákkal új piacokat és fogyasztókat érjenek el. A támogatás igénybe vehető új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, alkoholmentesített vagy csökkentett alkoholtartalmú termékek fejlesztésére, továbbá környezetkímélő, könnyített csomagoló anyagok és az ezekhez kapcsolódó technológiák bevezetésére. Jelentkezni konzorciumi formában is lehet a pályázathoz, innovációs tervet kérnek. A benyújtási határidő augusztus 31-e, a pályázat részleteit az Agrártárca honlapján ismertetik. Júniusban 1,9 millió vendég, 4,3 millió vendég éjszakát töltött el a turisztikai, kereskedelmi, magán és egyéb szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendég éjszakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi vendégek száma 2,6%-kal, az általuk eltöltött vendégészakáké 3,6%-kal kevesebb volt a tavaly júniusinál. A külföldi vendégek száma 1,8%-kal, az általuk eltöltött vendégészakáké 1,3%-kal csökkent. A KSH jelentése szerint júniusban 982 000 belföldi vendég, több mint 2 millió vendégészakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 695 000 vendéget és 1,5 millió vendégészakát regisztráltak. Az állatkert történetében először kelt ki rózsás pelikán a Nyíregyházi Állatparkban. A július 4-én világra jött fiókát mindkét szülő gondosan neveli, közölte révésznő Petró Zsuzsa, az Állatpark oktatási és közönségkapcsolatok osztályának vezetője. A pelikán pár már a költés feladatán is megosztozott, amint egy hónapig tartó kotlási idő alatt a hím és a tojó felváltva ült a tojáson. A fiók kikelése óta mindketten etetik és védelmezik. Egy frissen kikelt pelikán mérete apró, alig nagyobb egy napos csibénél, de a kikelés után rendkívül gyorsan fejlődik. A gyors növekedés jelentős energiaigénnyel jár, ezért a fiókát szülei naponta többször táplálják, jelenleg visszaöklendezett, darabos hallal etetik, olvasható a közleményben. A Nyíregyházi Állatpark a YouTube csatornáján is közzétett egy videót, a fiókáról, ahol bárki megtekintheti az állatkert új lakóját. Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Július 30-a csütörtök van, a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen kínálatunk 7 óráig. Mai műsorunkban elsőként hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy a mesterséges intelligencia használatáról már mindenkinek van gondolata, tapasztalata, sőt akár meggyőződése is. De mit szól a társadalom kutató az utca embereinek aggályaihoz, és miért zavarja, ha valaki úgy érzi, neki egyáltalán nincs szüksége a mesterséges intelligenciára a mindennapjaiban. Rab Árpád, a Nemzetközi Közszolgálati Egyetem munkatársa, digitális kultúra szakértő, jövőkutató, vele beszélgetünk 7:30 után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 7 óráig. Tartsanak velünk!

0: kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Végné Fekete Ágnes vagyok, nagy halász és Tiszatelek gyülekezeteiből. Isten igéjét olvasom a kijelölt napi újszövetségi igerész alapján, Pál apostol Tituszhoz írt levele második részének 11-től 15-ig terjedő verseiből. Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. És arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat józanul, igazságosan és kegyesen éljünk-e világban. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Ezt hirdesd. Incs és fegy teljes határozottsággal, senki meg ne vessen téged. Kedves rádió hallgatók, kedves testvéreim! Egyszer egy kisfiú a tengerparton sétált az édesapjával. A hullámok után rengeteg tengeri csillag maradt a homokban. A fiú sorra szedte fel őket, és dobálta vissza a vízbe. Egy arra járó ember mosolyogva megkérdezte, mit csinálsz? Hiszen több ezer tengeri csillag van itt, úgysem tudsz mindegyiken segíteni. A kisfiú felvett még egy csillagot, és visszadobta a tengerbe, majd ezt mondta. Lehet, de ennek az egynek viszont az egész életét jelenti. Ez a rövid történet arra emlékeztet bennünket, kedves testvérek, hogy egyetlen találkozás mindent megváltoztathat. Egy segítő kéz, egy szeretettel kimondott szó képes új irányt adni egy ember életének. A történelem legnagyobb fordulópontja akkor történt, amikor Isten kegyelme megjelent ebben a világban. Nem egy új erkölcsi rendszer, nem egy új filozófia jelent meg, hanem maga Jézus Krisztus lépett be a világunkba. Pál apostol a Tituszhoz írt levélben így foglalja össze egyetlen szóval. Megjelent. Mintha hosszú sötét éjszaka után felkelne a nap. A sötétség nem tudja megállítani a világosságot. Amikor a nap felragyog, minden megváltozik. Ez a kegyelem azonban nem csak megmenteni akar bennünket, hanem át is formálni. Nem csak a múlt bűneire ad bocsánatot, hanem új életre tanít. Nem csak reményt ad, amennyire nézve, hanem irányt mutat a hétköznapokra. Ezért ma arra a kérdésre keressük a választ, hogy mit tesz Isten kegyelme annak az embernek az életében, aki találkozik Jézus Krisztussal. Sokan úgy gondolják, hogy a kegyelem azt jelenti, Isten megbocsát, aztán élhetek tovább ugyanúgy. De Pál mást mond. A kegyelem arra nevel minket. Érdekes szó ez. Nem kényszerít, nem üt, nem fenyeget, hanem nevel. Mint egy szerető édesapa, mint egy jó tanító, mint egy kertész, aki metzi a szőlőt, hogy több gyümölcsöt teremjen. A kegyelem két dolgot tanít. Megtanítja, mire mondjunk nemet. Megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mondja Pál. A keresztény élet nem csak abból áll, hogy mire mondunk igent, hanem abból is, hogy mire mondunk nemet. Nemet a hazugságra, nemet az önzésre, nemet a haragra, nemet a tisztátalanságra, nemet arra, ami eltávolít Istentől. Ma a világ azt mondja, ha kívánod, vedd el. A kegyelem azt mondja, nem minden jó, amit kívánsz. Mire mondjunk igent? Ez a másik kérdésünk. Pál három szóval foglalja össze. Józanul, vagyis bölcsen, önuralommal, ne az indulataink vezessenek, ne a pillanatnyi vágyaink, hanem Krisztus. Igazságosan, azaz tisztességesen, becsületesen, munkahelyen, otthon, üzletben, családban. Aztán a harmadik, amit mond, kegyesen. Vagyis Istenre figyelve, nem csak vasárnap, hanem hétfő reggel is, akkor is, amikor senki sem lát. A kegyelem tehát nem csak megbocsát, át is formál. Miért érdemes így élni? Pál két hatalmas okot mond. Mert várjuk Krisztust. A hívő ember nem csak visszanéz a keresztre, hanem előre tekint. Várjuk a boldog reménységünket. A mai világ tele van bizonytalansággal. Háborúk, gazdasági nehézségek, betegségek, félelmek. A keresztény ember reménysége azonban nem a politikában van, nem a pénzben, nem az egészségben, hanem Krisztus visszajövetelében. Ő egyszer eljön, minden könnyet letöröl, igazságot szolgáltat, és vele leszünk örökké. Ez reménységet ad a legnehezebb napokon is. Pál ezt írja, önmagát adta értünk. Micsoda mondat, nem aranyat adott, nem angyalokat küldött, nem egy új törvényt adott, hanem saját magát. A kereszten nem csak meghalt, értünk halt meg, és nem csupán azért, hogy a mennybe jussunk, hanem azért is, hogy már most az ő népe legyünk. Olyan emberek, akik örömmel teszik a jót. Figyeljük meg! Nem azért cselekszünk jót, hogy Isten elfogadjon, hanem azért, mert már elfogadott bennünket Krisztusban. Ez óriási különbség. A jó cselekedet nem a megváltás ára, hanem a megváltott élet gyümölcse. Pál végül ezt mondja Titusnak. Ezt hirdesd. Erre ma is szükség van. Nem emberi bölcsességre, nem divatos gondolatokra, hanem Krisztus kegyelmének hirdetésére. Ma is vannak emberek, akik azt hiszik, hogy túl messze kerültek Istentől. Az ige azt mondja, a kegyelem megjelent. Ma is vannak olyanok, akik szeretnének megváltozni, de nem tudnak. Az ige azt mondja, a kegyelem nevel. Ma is vannak, akik elvesztették a reményt, Az ige azt mondja, várjuk a boldog reménységet. Ezért fontos, hogy véssük a szívünkbe ezt az egyetlen egy mondatot. A kegyelem nem csak megbocsátja a múltunkat, hanem átformálja a jelenünket, és biztos jövőt készít számunkra Jézus Krisztusban. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy megjelent a te üdvözítő kegyelmed Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy nem a mi érdemeink, nem a mi jó cselekedeteink, hanem egyedül a te szereteted és irgalmad által nyerhetünk bocsánatot és új életet. Köszönjük, hogy a kegyelem nem hagy meg bennünket olyannak, amilyenek vagyunk, hanem napról napra formálni akar bennünket. Bocsásd meg, amikor engedtünk a hitetlenségnek, a bűnnek, az önzésnek, vagy a világi kívánságoknak. Kérünk, tisztítsd meg a szívünket, és adj erőt, hogy tudjunk nemet mondani arra, ami eltávolít tőled, és igent mondani arra, ami neked kedves. Taníts bennünket józanul élni, hogy bölcs döntéseket hozzunk. Taníts igazságosan élni, hogy becsületesek és szeretetteljesek legyünk embertársainkkal. Taníts kegyesen élni, hogy egész életünkkel téged dicsőítsünk, ne csak szavainkkal, hanem tetteinkkel is. Köszönjük, hogy élő reménységet adtál nekünk, amikor elfáradunk, amikor csüggedünk, amikor úgy érezzük, túl nehéz az út, emlékeztess bennünket arra, hogy Jézus Krisztus újra eljön. Segíts úgy élni, hogy készen várjuk őt örömmel és hűséggel. Urunk, tedd gyülekezetünket olyan közösséggé, amelyet a te kegyelmed formál. Add, hogy a világ meglássa rajtunk Krisztus szeretetét, tisztaságát és jóságát. Használj bennünket családjainkban, munkahelyünkön és mindenütt, ahova állítottál. Köszönjük, hogy Jézus önmagát adta értünk, hogy megváltson bennünket, és a te tulajdon népeddé tegyen. Segíts, hogy hálából, örömmel szolgáljunk neked minden nap. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
2: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadó készültséget léptették életbe. A vízügyi ágazat így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, Magyarország 84 vízhiány kezelési körzet 66-ban a jogszabályban előírt 3-as határérték felett van az aszályindex, ezért rendkívüli készültséget rendelt el. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóság szakemberei az ország 74%-án rendkívüli védekezési fokozatban végzik majd az aszály elleni védekezést. Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a csütörtöktől várható rendkívül meleg időjárás miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvíz szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az automosás. A közületi fogyasztóktól azt kérik, hogy a jelentős felhasználást ütemezzék a csúcsidőszakon kívülre, csökkentsék az öntözés mértékét és gyakoriságát, és ne használjanak ivóvizet pormentesítésre, az utak és járdák locsolására. Nagy teljesítményű elektromos autótöltőkkel bővíti hálózatát a MOL Pluggi Magyarországon. A MOL csoport elektromobilitási szolgáltatója a MOL Pluggi 9 magyarországi töltőállomáson alakít ki, illetve fejleszt ultragyors töltő infrastruktúrát. A beruházás megvalósításához a vállalat 396 millió forintot nyert el a Széchenyi Terv Plusz program keretében. 300-600 kW teljesítményű ultragyors töltők beszerzését és telepítését tervezi, amelyek lehetővé teszik, hogy az új generációs elektromos járművek gyorsabban és hatékonyabban tölthessenek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: A mesterséges intelligencia használatáról mára már mindenkinek van gondolata, tapasztalata, sőt akár meggyőződése is. De mit szól a társadalomkutató az utca embereinek aggályaihoz, és miért zavarja, ha valaki úgy érzi, neki egyáltalán nincs szüksége az AI-ra a mindennapjaiban? Rab Árpád, a Nemzetközi Közszolgálati Egyetem munkatársa, digitális kultúra szakértő, jövőkutató, arról is lerántja a leplet a következő beszélgetésben, hogy mikor jelenhetnek meg a gyógyszertárak polcain a mesterséges intelligenciával fejlesztett gyógyszerek, amelyek ma még varázslatnak tűnnek. Rab Árpád jövőkutatóval Balogh Martin, végzett kommunikáció szakos szegedi egyetemista beszélget.
2: Mit gondol Magyarországon, hogy áll az adaptációja a társadalomban a mesterséges intelligenciának jelenleg?
3: Azt látjuk, hogy nagyon-nagyon gyorsan terjed, ez főleg a generatív mesterséges intelligenciára igaz, ami a társadalomnak ilyen chatbotok formájában jelenik meg, vagy ilyen emberutánzó viselkedések, képrajzolás, keresés, szövegírás, stb. Ezek a generatívak. Ezt használják nagyon sokan. Az látszik, hogy a korral korrelál, tehát hogy a fiatalok többet használják, mint az idősebbek, de egyébként utánpótlás is van, mert a 7-16 éves korosztályban is növekvő mértékben látjuk, tehát hogy a 16 évesek már sokat használják, ez azt jelenti, hogy 70-80%-a használja a fiataloknak, szinte napi szinten. Nem terjedt el még technológia ilyen gyorsan a magyar társadalomban, fizetős formában, most körülbelül 800 ezer ember fizet elő generatív mesterséges intelligencia szolgáltatásokra, ami két dolognak is köszönhető, egyrészt nagyon praktikus, könnyen be tudjuk illeszteni, hogy ezt eddig így csináltam, és most így más, vagy könnyebb, vagy gyorsabb. A másik pedig az, hogy úgy érezzük, hogy nem kell hozzá magyarázat, mert értjük, mit csinál, és most nem úgy, hogy értünk a mesterséges intelligenciához, vagy a neurális hálókhoz, hanem hát megkérem, hogy válaszoljon, és válaszol, megkérem, hogy fordítsa le, és lefordítja, tehát nagyon felhasználó barát. Ez igazán meggyőzte az embereket a mesterséges intelligencia működése, annak minden hátrányával és előnyével együtt. Ha már fizetünk is érte, az egy elég erőteljes lépés. Nem csak azért, mert odafigyelünk a pénzre, bár nyilván azért is, hanem azért, mert egy fizetési rituálé az egy elkötelezés, és adatokat adunk meg, bankkártya adatokat adunk meg, tehát letesszük a voksunkat valami mellé, hogy igen, ez értéket jelent az életemben, amiért fizetek is.
2: És most szeretném az első bejátszót elindítani, hallgassuk meg, hogy mit gondolnak az utcán járók elő szegediek a mesterséges intelligenciáról. Ez itt az EMI, a számítógép. Te használsz a mesterséges intelligenciát?
4: Igen.
2: És mire használod?
4: Tanulási célokra főleg. Hogy például feltöltöm neki a jegyzetet, és akkor az alapján iratok kérdéseket vele, és akkor így tanulok vizsgára.
5: Én mindig csak így ötletnek, meg kiindulásnak használom, én azért nem bízok benne, mert tapasztaltam már, hogy azért én is joghallgató vagyok, és volt, hogy kitalált olyan dolgokat, amik nem léteztek.
6: Nem, én már idős vagyok ahhoz.
7: Néha. Tudást, vagy információt megtudni?
8: Nem, mert nem ismerem.
9: Igen, tanulásra.
10: Igen. Én nekem az ingyenes verzió van, de a gyerekeim használják a komolyabb fizetősöket. Mindenki nagyon dicséri. A fiam például a doktoriánál is átszerkesztett valamit mesterséges intelligenciával, el volt tőle ragadtatva. Persze le kell mindig ellenőrizni.
2: Te inkább félsz tőle, vagy inkább izgalmasnak tartod?
5: Olyan is-is. Hát nem félnék akkor, hogyha még inkább megismerném, és mondjuk lehetnének olyan, föl tudnék venni mondjuk olyan kurzusokat, indítanának olyanokat, amivel megtanulom használni, akkor nem félnék, de ugyanakkor látom benne az izgalmat is, meg a lehetőséget.
7: Izgalmas, de egyszerre ijesztő is, hogy milyen sokat tud.
8: Tőle nem félek, viszont sok képet látok, vagy kis videókat, mire rájövök, hogy ez túlzás, és ez nem igazi, az zavar.
4: Félni nem félek tőle, mert szerintem megfelelő korlátok között lehet tartani simán.
9: Izgalmas.
10: Izgalmasnak tartom. Hát ez a jövő útja.
6: Hát bizonyos szinten izgalmas, gondolom, aki ért hozzá és alkalmazza.
2: Szerinted egy mesterséges intelligencia lehet a barátunk?
7: Nem. Mert az ember barátja. Nem hinném, hogy egy mesterséges intelligencia lenne az én barátom.
10: Igen.
8: Hát én valószínű, hogy nekem a barátom lesz, de valószínű, hogy ezért van benne hasznos dolog is.
5: Nem, semmiképp sem.
4: Hát az már egy nagyon beteg szint lenne, hogy eljutnánk odáig.
2: Akkor röviden nem?
4: Röviden nem.
2: Ez itt az EMI, a számítógép. Mit gondol róla?
3: Ami egyrészt nagyon érdekes és jó az, hogy mennyire természetesen beszélnek róla, tehát nem az, hogy ez bajom mi, vagy hogy hát egy kicsit ismerem, vagy bármi, hanem van véleményük az embereknek, sőt ez a, én az ingyeneset használom, de tudok róla, hogy van fizetős, komolyabb változat, az, hogy azért az emberi dolgokat nem szeretnénk átadni neki, ezt látjuk egyébként a kutatásainkból is, hogy van egy ilyen határvonal, és ezért is emeltem ki, hogy viszont mégis használják az emberek néha társalgásra. Ez azt mutatja nekem, hogy az emberek teszik a helyére. Tehát, hogy minden technológiának úgy van az elején, hogy van egy ilyen felismerés, és hogy ez mindent megold, és ez a legjobb dolog a világon, mindent megváltoztat. Utána van egy ilyen kiábrándulási völgy, hogy hát ez nem is jó semmire, és utána van a legizgalmasabb rész, amikor hát erre jó, arra jó, én használom, megnéztem, stb. És ez megjelent, úgyhogy nagyon hiteles és jó laza válaszok voltak. Ami itt még érdekes, hogy mindenhol megjelent a óvatosság is, tehát hogy azért tudom, hogy néha hibázik, jó lenne megtanulni használni, valóban nincsenek nagyon jó tanfolyamok, olyan képzések is kellenének, amik az egésznek a lényegét mesélik el, vagy a hátterét, egy ilyen időtálló tudást, hogy jobban elhelyezzük az életünkben, hogy mik a korlátai, és nagyon örültem, hogy ennek az igénye megjelent.
2: Ahhoz képest, hogy ilyen robbanásszerűen lépett be az életünkbe, viszonylag kevesektől lehetett azt hallani, hogy tartanának tőle. Ön szerint ez miért lehet?
3: Már az elején gyanús volt, hogy az emberek nem tartanak tőle, csak sokan ezt mondják ilyen reflexzerűen, hogy hát tartok tőle, de általában attól a képességétől féltek, ami őket közvetlenül érinti. Tehát egy fordítót, a fordítási képessége, viszont azt szerette, hogy nem tudom, képeket rajzol, vagy nyaralást tervez. Egy utazási iroda munkatársa meg nem szerette, hogy nyaralást tervez, de szerette, hogy fordít, mert így jóval több nyelven tud utakat szervezni, és ezért, mivel jó sok a képessége, ezért gyorsan elterjedt. Egy általános félelem, egy ilyen morális pánikszerű, hogy hát ez valami, ami öntudatra kelhet, vagy átveheti a duralmat, ez itt nem jelent meg, és nagyon örültem neki, mert ez nem topik, és nem kell ezzel így foglalkoznunk, hanem esetleg másoknak, ha lesz is ilyen. Úgyhogy igen, éppen ezt próbáltam azzal mondani, ilyen lazák a válaszok, hogy igen, ez egy technológia, aminek megkeresik a helyét az életünkben, és ezt nagyon-nagyon szeretem, hogy így állnak hozzá.
2: Ugyan nem veszi át az uralmat, ez gyakorlatilag fel sem merül mostanra, viszont azért beteszi a lábát a mindennapjainkba, és mondta már korábban, hogy a kísérleti fázisból eredő beszélgetések már megjelennek, de hogy ezen kívül még milyen hatása van már most a társadalomra a mesterséges intelligenciának?
3: Talán ezek a legizgalmasabbak, mert ahogy használjuk a technológiát, mindig megváltozunk egy kicsit. Ahogy a középkorban a mechanikus óra elterjedése igazából a középkori Európa elvallástalanodásához vezetett, nekünk ezeket a mély hatásokat kell megnézni, hogy mi van akkor, hogyha arra szokunk rá, hogy nem mi gondolkodjunk, hanem megkérdezünk valakit, aki gondolkodik helyettünk. Csökkenti ez a kíváncsiságot, növeli a kiszolgáltatottságot, termékké változtat-e minket bizonyos szempontból, mennyire tudjuk megtalálni azt, a területet, amit átadunk neki, és mi az, amit nem. És nagyon finoman változik az ember a digitális kultúra mentén, és én ugye ezzel foglalkozom, amikor például a geolokációs társkeresők elterjednek, ott nem csak arról van szó, hogy kényelmesebb társat keresni a digitális térben, hanem egy kicsit eltol arra felé, hogy a keresést optimalizáld, mindig van még valaki, és ne a érdekesnek vagy jónak tűnő jelölttel egy közös utat végigjárni és egymást csiszolni. Tehát ezek ilyen finom változások, nem mindenkire ugyanúgy vonatkozik, de megváltoztat. Elsősorban nem a munkánkat féltjük, hanem a pénzünket. És az, hogyha én hamarabb elvégzek valamit, vagy gépi segítéssel végzem el, az két kockázatot jelent egy munkavállalónak. Az egyik az, hogy úgy érzi, hogy akkor növekszik a lecserélhetősége. Tehát, hogyha ő végül is mindent megcsináltat a géppel, akkor nem akarja, hogy arra úgymond rájöjjön a főnöke, hogy végül is a gép ezeket meg tudja csinálni. Nem minden természetesen, de hát az, hogyha már a munkája egy részét, akkor ő kockázatnak érzi azt, hogy akkor kevesebb fizetést kap, vagy alacsonyabb rendű munkát fog végezni. Most már az érződik, hogy egyre hétköznapi módon beszélnek az emberek arról, hogy hát igen, ezt AI-jal csináltam, vagy sem. Tehát ebben azért van egy modernitás is, meg szexiség, meg valamiféle hozzáértés, vagy hogy én a jövő embere vagyok. Munkahelyi környezetben szoktunk erről hallgatni, és ezt nagyon nehéz is, hogy feloldjuk. De szükséges. Tehát, hogyha nem áll bele minden cégvezető abba, hogy erről beszéljen, nem hozza felszínre, akkor igazából nagyon sokat veszít és kockáztat, viszont a felszínre hozza, akkor nyerhet képességeket.
2: Amikor arról kérdeztem, hogy hogyan befolyásolja a társadalmat a mesterséges intelligencia, azzal kezdte, hogy mindig változunk egy kicsit. Ön személyesen miben érzi a hatását a mesterséges intelligenciára önmagára, illetve a környezetére vonatkoztatva?
3: Érzem én is azt, hogy egyre több részfeladatot átadok neki. Érzem én is azt, hogy folyamatosan edukálnom kell magam, hogy hogyan használjam. Érzem azt, hogy meg kell tanítanom magamat a hatékonytalan viselkedésre, és szerintem ez talán a legfontosabb, és ezt az előadásaimban is szoktam erről mesélni. Hatékonytalan azt értem azt, hogy lehet, hogy egy gép gyorsan megcsinálná most például egy cikket, a forrásjegyzéket javítanám, ezt általában junior kutatóval szoktuk együtt csinálni, mert olyankor a cikket is átnézzük, a forrásokat, megtanítom őt hivatkozni, utána pedig majd közösen írunk egy cikket, utána megírja az első cikkét. Most, hogyha ezt géppel megcsináltatom, az is lehet, hogy ez nekem hatékony, mert végig is éjjel egykor is megkérhetem, ha feleslegeset kértem, nincsen bűntudatom, de én mégis egy fiatal kutatóval csinálom, hosszabb idő, lassabb, de én azt szeretném, hogy legyen újabb kutató nemzedék, amikor még már nem kutatok, akkor is legyenek lángoló szívű kutatók.
2: És most érkezett el az a pont, hogy szeretném, hogy meghallgassuk a második bejátszót is, szintén a Szegedi utca embereivel. Ez itt az EMI, a számítógép. Szerinted 5 év múlva miben lesz más a mindennapi életed az AI miatt?
4: Sokkal kevesebb emberi interakció lesz így az ügyintézések kapcsán, szerintem úgy nagyon nem szoktam ezen gondolkodni, inkább a jelenbe élek.
7: Szerintem a könyvek el fognak tűnni, sok embernek a munkáját föl fogja váltani.
10: Erre nem tudok válaszolni, erre talán kérdezi a mesterséges intelligenciát.
5: Szerintem még gyorsabb lesz, és még személytelenebb.
2: A gyerekeknek, unokáknak nehezebb lesz munkát találni miatta?
10: Hát ezt nem tudnám megmondani. Nem tudom, de az biztos, hogy amit a szegény gyerekek most tanulnak, lexikális tudást, arra nem sok szükség lesz, mire ők felnőttek lesznek, de hát ugye a mesterséges intelligencia mennyire fog ebbe bekavarni, azt nem tudom megmondani, hát nem, jós nem vagyok, nem tudom.
11: Nagyon okosak már a fiatalabbak sokkal, mint az én korosztályom, ugye, és hát ha jó kezelik a dolgokat, akkor inkább a pozitív részét lehet látni, mint a negatívat. De attól függ mondom, hogy használják ezeket a dolgokat.
2: Te félted a saját munkádat tőle?
4: Így picit igen, félteni fogom majd a jövőbeli munkámat.
2: És mi az a munka?
4: Közjegyzői hivatás. Nagyon sok monoton adminisztratív része van, amit az AI simán át tudna venni.
8: Nem, mert nyugdíjas vagyok.
5: Ugye én is joghallgató vagyok, és jogásznak készülök. Van olyan terület, amit szerintem úgy fenyegethet, de egyébként az ilyen klasszikus hivatásrendeket nem.
2: És te a saját munkádat félted tőle?
7: Egyáltalán nem, Borbé vagyok.
2: Ez itt az EMI, a számítógép. A megszólalóknál visszatérő motívum volt a tanulás és az oktatásra való kíváncsiság. Ön szerint hogyan kéne adaptálódnia az oktatásnak, és milyen feladatok vannak ezen a téren?
3: Igen, és nagyon-nagyon örültem, hogy ez mindig előkerült, mert ez nagyon fontos. Mert igazából, ha így állunk hozzá, akkor minden rendben lesz. Mert ha kíváncsiak vagyunk, meg hogyha azon gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk megtanulni, vagy milyen képességeket kell tanulnom, hogy jobb legyen, ez mindig szuper. Az az igazság, hogy egy oktatás nem feltétlenül azt tanítja meg, amit te közvetlenül használsz, hanem jóval több feladata van. Hát én annó olyan iskolai környezetben tanultam, ahol még nem voltak számítógépek, de azzal, hogy tanultam és megtanultam tanulni, amikor bejött az új technológiát, tudtam helyezni az életemben. Nem kell azon megdermedni, hogy lehet, hogy a gyerekem 20 év múlva, nem tudom, kvantum számítógép előtt ül és hologramokat használ, attól még tanulni kell. A kíváncsiság és a kísérletezés az meg a másik oldala, hogy nem kell félni. tartsunk attól, hogy nézzük meg. Azt szerintem abszolút nem probléma, hogyha valaki kipróbálja, és azt mondja, hogy ez nekem nem kell. Az probléma, hogyha el se gondolkodik rajta, hogy kell neki. Ez a kíváncsiság, vagy ez a helyre tesszük a dolgokat, ez nagyon-nagyon tetszett. Egy megszólalás volt, amikor azt mondta, hogy én nekem ezek már nem kellenek. Hát ezt már láttuk, ezt a helyzetet, és megtanultuk, hogy ez mennyire nem igaz. Ott tanárként szívesen kijavítottam volna, vagy elmeséltem volna neki, hogy de, hát az ön életében csak olyankor le kell fordítani. A technológiára úgy érzi, nincs szüksége, de azt mondom neki, hogy nézd, lesz egy olyan lakásod, vagy a lakásodban egy olyan gép, ami emlékeztet, hogy bevedd a gyógyszert, éjszaka figyeli a betörőket, automatikusan elintézi a pénzügyeidet, és pórol is közben pénzt, akkor arra azt fogja mondani, ja, ez kell. És akkor azt mondom, hogy oké, hát ebben amúgy meg.

0: nagyon-nagyon fontos dolga a mesterséges intelligenciának, hogy ez egy drága technológia, nem csak pénzben, hanem energiafogyasztó. Kritikus szerepe van a mesterséges intelligenciának abban, hogy megmentjük a bolygónkat ennyi emberrel megfelelő életszínvonalon. De egyelőre nem jó az energia mérleg, tehát egyelőre több energiát fogyaszt, mint ami hasznot hoz, de igyekszünk optimalizálni. De abban, hogy a mostani generációk legyenek azok, akik megteremtik a fenntartható földet, abban egészen biztos, hogy nagyon fontos szerepet fog játszani, hogy okosan használjuk a mesterséges intelligenciát.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Rab Árpád jövőkutatóval Balogh Martin végzett kommunikáció szakos szegedi egyetemista beszélgetett.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Biztonságban van Magyarország energiaellátása, írta a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán, azt követően, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Kapitány István kiemelte, az elmúlt hetek rendkívüli aszálya miatt a Duna vízszintje Magyarországon soha nem tapasztalt szintre csökkent. Mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében átmeneti teljesítmény csökkentésre volt szükség. Ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott, felelős intézkedés. Az idei nyáron a tartós szárazság és a kánikula együttes hatására a Duna vízhozama drasztikusan lecsökkent, ami a paksi atomerőmű A-blokkjainak hűtésére használt, a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírás betartása érdekében júniusban és júliusban több alkalommal is szükségessé vált a blokkok teljesítményének csökkentése, olvasható az atomerőmű honlapján. A rendkívül száraz időjárás miatt hétfőn a Duna legkisebb vízállása minden eddigi rekordot megdöntött paksnál. A szakemberek az egyes blokk teljesítményét hétfőn 21 óra 45 perctől 254 megawattal csökkentették. Az erőmű szakemberei folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket. Hatályba lépett szerdán a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Az innováció új lendületet adhat a magyar borászatnak, ezért augusztus 1-től a bortermelők 20 millió és 250 millió forint közötti támogatásra pályázhatnak olyan beruházásokhoz, amelyek korszerű megoldásokkal segítik a fejlődést. Olvasható az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért Felelős Minisztérium közösségi oldalán. A közös agrárpolitika stratégiai terv keretében biztosított forrás segíti a magyar borászatokat, hogy korszerűbb, versenyképesebb technológiákkal új piacokat és fogyasztókat érjenek el. A támogatás igénybe vehető új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, alkoholmentesített vagy csökkentett alkoholtartalmú termékek fejlesztésére, továbbá környezetkímélő, könnyített csomagoló anyagok és az ezekhez kapcsolódó technológiák bevezetésére. Jelentkezni konzorciumi formában is lehet a pályázathoz, innovációs tervet kérnek. A benyújtási határidő augusztus 31-e, a pályázat részleteit az Agrártárca honlapján ismertetik. A vadállomány tömeges pusztulásának megelőzése érdekében a vadászatra jogosultak kötelesek a vadak itatásáról gondoskodni, közölte az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért Felelős Minisztérium. Tájékoztatásuk szerint a vadgazdálkodásról szóló törvény alapján a vadászatra jogosult köteles a vadász területén élő vadállományt, annak biológiai sokféleségét fenntartani, a vad és élő helyének őrzéséről gondoskodni. A vadászatra jogosult köteles nem zárt vadász területén, vadasparkjában a vad életfeltételeihez szükséges, megfelelő minőségű takarmány mennyiségről és a vadnak ivóvízzel való ellátásáról gondoskodni. A vaditatás kutatást a vadászatra jogosult finanszírozza. A vad vízigényének kiegészítése érdekében a jogosultak lédús takarmányt és ivóvizet juttatnak ki a vadászterületekre. Kiemelték, hogy az év extrém forró és aszályos periódusában fontos feladat a vadállomány óvása, takarmányozása, a megfelelő vadföldgazdálkodás, a vad jó minőségű, ivóvízzel történő ellátása, a gímszarvas és a vaddisznó számára pedig a dagonyázás feltételeinek megteremtése. Ehhez támogatás igényelhető például az Országos Magyar Vadászkamaránál. A civilek önkéntesek segítségét a tárca köszönettel veszi.
1: Az időjárásról.
0: Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, azonban délután, kora este, nyugat felől átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal hűvösebb lehet. A hajnali 12-21 fokról csütörtök délutánra 32-37 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a Kontinentális reggelit hallják, az Európa Rádió délelőtti magazin műsorát, Lénárt Vanda vagyok. Július 30-a csütörtök van, amikor a Juditok ünneplik névnapjukat, köszöntjük őket, és sok boldogságot kívánunk a születésnapot ünneplő hallgatóinknak is. Most pedig következzen kínálatunk 8 óráig. Hamarosan belelapozunk a kalendáriumba, majd útravalóul hitéleti gondolatokat adunk. 7:30 híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy 115 éves lesz 2027-ben a Békéscsabai Református templom. 1912-ben a pár száz fős gyülekezet 8 hónap alatt építette fel templomát, akkor még a város szélén található telken, amely ma már a város szívéhez közel van. Marti Miklós lelkipásztorral beszélgetünk majd 7:30 után nem sokkal. Ez a kínálatunk 8 óráig, tartsanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Lapozzuk fel a kalendáriumot. Július 30-a van, a Juditok és a Xéniák ünneplik ma a névnapjukat. A Judit héber eredetű női név, jelentése Júdeából való nő. A Xénia görög eredetű női név, jelentése vendég, idegen, átvitt értelemben vendégszerető. Az ókorban Xenia volt a vendégeknek nyújtott ajándék neve. Most pedig nézzük, milyen jeles események fűződnek a mai naphoz, azaz július 30-ához. 1792-ben először énekelték a francia nemzeti himnuszt, a Marseillaise-t. 1866-ban ünnepélyesen felavatták az első pesti lóvasutat, ami a mai Calvin tér és az Újpest városkapu között közlekedett. 1954-ben Elvis Presley megtartotta első bemutatkozó koncertjét Memphisben. 1932-ben megkezdődött a 10. újkori nyári olimpia Los Angelesben. 1971-ben leereszkedett a Holdra az Apollo 15 Falcon nevű holdkompja. Július 30-án született 1863-ban Michiganben Henry Ford, a Ford autógyár alapítója. 1846-ban megszületett Pál László, festőművész, aki Munkácsy Mihály közeli barátja volt. Elsősorban erdőrészleteket ábrázoló képeket festett. 1947-ben megszületett Arnold Schwarzenegger, színész, politikus. 1948-ban Jean Reno, színész, a Leon a profi, illetve a Nagy Kékség főszereplője. 1950-ben Nagy Sándor, magyar gépészmérnök, hegymászó. Ő vezette 1996-ban az első magyar Mount Everest expedíciót, amely sajnálatosan tragikus véget ért. 1954-ben született Novák Emil, Balázs Béla díjas magyar operatőr, filmrendező. Július 30-án hunyt el 1868-ban Tompa Mihály költő, a népi nemzeti irányzat egyik jelentős képviselője, akadémikus. 1901-ben Szilágyi Dezső, jogász, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 2006-ban Zente Ferenc színész, a nemzet színésze, híresebb szerepei Eke Máté a Tenkes kapitányban, István bácsi a Tüskevárban és Taki bácsi a Szomszédokban. Kedves hallgatóink, a július 30-ai kalendáriumot hallhatták.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

a csillagos ég fölöttünk. Ma már alig figyelünk a felettünk ragyogó csillagokra. Kevesen gyönyörködünk bennük, és aki megpróbálja, annak sokszor nehéz dolga van. A nagyvárosok fénye, az ipartelepeket őrző óriási reflektorok elhalványítják a ragyogásukat. Gigantikus méretű és erejű emberi alkotások szorítják háttérbe a fejünk felett szikrázó, ékszerként fénylő égitesteket. A csillagászok sok évtizede panaszkodnak, hogy a sok lámpa és éjjeli fény akadályozza, és sokszor lehetetlenné teszi a munkájukat, sőt egyenesen fényszennyezésről beszélnek. Holdra járunk, a Marsra készülünk, égi kísérőink elvesztették a varázsukat. Pedig valaha jósok és kutatók, költők és szerelmesek bámultak felfelé éjszakánként, töprengve a világegyetem titkain, a saját sorsukon vagy párjukkal közös jövőn. Ki néz ma fel? Ki az, aki még megtanítja gyermekeit, unokáit a csillagképekre? Ki tudja, hogy segítségükkel tájékozódni lehet tengeren és szárazföldön? A szerelmesek is egyre gyakrabban a világhálón böngésznek, és okostelefonjukat nyomogatják, és ritkán álmodoznak az eget nézve. Lassan ismeretlen dolog lesz a romantika. Csak mint jelző szerepel, filmek vagy könyvek jelzője, esetleg mint turisztikai ajánlat. Lehet, hogy használna, ha megtanulnánk újra felfelé is nézni. Ráérezni, hogy nem mi vagyunk a világ közepe. Hogy kicsik vagyunk, és életünk egy szempillantásnyi, a felettünk ragyogó csillagokéhoz képest. Nincs sok időnk, azt jól kellene kihasználni. Talán a költőnek is igazat adnánk, aki egy átvirasztott éjjel után így csodálkozott rá a felettünk lévő világra. Úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy ismeretlen úrnak vendége voltam.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadó készültséget léptették életbe. A vízügyi ágazat így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, Magyarország 84 vízhiány kezelési körzet 66-ban a jogszabályban előírt 3-as határérték felett van az aszályindex, ezért rendkívüli készültséget rendelt el. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóság szakemberei az ország 74%-án rendkívüli védekezési fokozatban végzik majd az aszály elleni védekezést. Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a csütörtöktől várható rendkívül meleg időjárás miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvíz szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az automosás. A közületi fogyasztóktól azt kérik, hogy a jelentős felhasználást ütemezzék a csúcs időszakon kívülre, csökkentsék az öntözés mértékét és gyakoriságát, és ne használjanak ivóvizet pormentesítésre, az utak és járdák locsolására. Nagy teljesítményű elektromos autótöltőkkel bővíti hálózatát a MOL Pluggi Magyarországon. A MOL csoport elektromobilitási szolgáltatója a MOL Pluggi 9 magyarországi töltőállomáson alakít ki, illetve fejleszt ultragyors töltő infrastruktúrát. A beruházás megvalósításához a vállalat 396 millió forintot nyert el a Széchenyi Terv Plusz program keretében. 300-600 kW teljesítményű ultragyors töltők beszerzését és telepítését tervezi, amelyek lehetővé teszik, hogy az új generációs elektromos járművek gyorsabban és hatékonyabban tölthessenek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: 115 éves lesz 2027-ben a Békés Csabai református templom. 1912-ben a pár száz fős gyülekezet 8 hónap alatt építette fel templomát, akkor még a város szélén található telken, amely ma már a város szívéhez van közel. A többségében evangélikusok lakta településen, kicsiny gyülekezetnek számít, a ma több mint 300 egyházfenntartói járadékot fizető egyházközség összetartó és erős. Martin Miklós lelkipásztorral Buzás Bori beszélgetett.
2: Mit jelent a gyülekezet életében ez a jubileum?
3: Mindenképpen hirdeti az Isten megtartó kegyelmét, és hirdeti azt, hogy az őseinkben milyen lelkiség volt, ugyanis az evangélikus testvér felekezettel nagyon jó volt, és most is nagyon jó a viszony, és igazán a református egyházközség alakulásának az egyetlen komoly motiváló ereje az az volt, hogy hetente mindössze egy magyar nyelvű evangélikus istentisztelet volt, és a békéscsabai reformátusok több magyar nyelvű lelki alkalmat szerettek volna, mert bár az evangélikusoknál minden nap volt reggel este istentisztelet, de ezek mind szlovákul tótul voltak, amiben ők nyilván nem tudtak bekapcsolódni, és ez volt a mozgató rugója annak, hogy itt Békéscsabán 1907-ben megalakult az anya egyházközség, és 12-ben pedig felépítette a templomot és a parókiát, ez a gyülekezet.
2: Akkor hány tagot számlált a gyülekezet, mit írnak erről a krónikák, illetve milyen városi összefogás állhatott esetleg emögé, hogy megépülhessen itt ez a templom?
3: Hát akkor néhány száz volt a fölkutatott reformátusoknak a száma, és a város az egy telek adományozásával járult hozzá. Igaz, ez még akkor a városon kicsit kívüleső vagy város széli telek volt, de hát már ez már itt a város szíve közepe. És nem csak a város járult hozzá telek adománnyal, illetve a parókiának a villamosítását is magára vállalta, hanem a különböző felekezetek is segítették a megszülető református egyházközséget, illetve a templom építést olyannyira, hogy nem csak evangélikus lelkipásztorok adakoztak, hanem még izraelita zsidó kereskedők is és emberek is támogatták a templomnak a megvalósulását, berendezését.
2: Hány év alatt épülhet ez fel a templom?
3: Hát még most is csodálattal tölt el, hogy áprilisban vették át a munkaterületet 1912-ben a építőmesterek, ekkoriban így hívták őket, két vállalkozó fogott össze, és december 1-én mind a parókia, mind a templom kész lett, úgyhogy ez egy hatalmas teljesítmény volt az ő részükről.
2: Ez rekordidőnek számít a mai világban is, nem hogy akkor. Hány főbefogadására alkalmas egyébként a templom, és az elmúlt évek alatt hányszor kellett felújítási munkálatokat végezni rajta?
3: A templom 280 ülőhelyel rendelkezik, és a felújítási munkálatok közül igazán volt egy valamikor ott a szocializmus idején, ott konkrétan a toronynak a császárfája, tehát ami tartja a toronydíszt, a csillagot az korhadt el, és az zuhant le, ott volt egy nagyobb arányú felújítás, illetve a 2000-es évek elején volt a másik nagy szabású felújítás, és ennek keretében 2003-ban a templomnak az üvegablakai is beszerelésre kerültek, amelyek nem az eredetinek a újra kivitelezése volt, nem is nagyon volt már meg az a régi templom ablaküveg, hanem egy helyi művésznek a tervei alapján készült el, és hát ez adja egyébként a békéscsabai református templomnak azt a különlegességét, amit református templomokban igen ritkán lehet tapasztalni, hogy a szivárvány színeiben pompázó ablaküvegeken keresztül, ahogy besüt a nap, egy olyan különleges fényjáték van a templomban, ami nagyon ritka.
2: Nyilván számot vetni szokás ilyenkor, amikor egy nagyobb évfordulóhoz ér egy gyülekezet, milyen nagyobb eseményeknek adott helyszínt a templom, és hány darabnak, illetve hogy templomként használatos, de hogy bármilyen más esemény kapcsán kellett-e kinyissa a kapuit a templom. Azért kérdezem ezt, mert hogy mind a két világháborút megélte.
3: Igen, a történetéhez igen hozzátartozik az, hogy nyilván itt is voltak harcok. Egyébként magának a császárfának az elkorhadása is ennek köszönhető, mert az orosz katonák nagyon viccesnek találták azt, hogy a gömböt szétlőjék, és ugye ott az folyamatosan beázott, és emiatt történt ez a rongálódás. A templomnak egyetlen harangja volt akkoriban, még úgy, hogy a templom harangot azt nem vitték el, tehát itt még az eredeti harang van benne. És az istentisztelet funkción túl a városban helyt szoktunk adni komoly zenei koncerteknek, és erre szívesen nyitjuk ki a templomot. Van egy állandó kapcsolatunk a helyi zeneiskolával, akik az adventi hangversenyüket itt tartják nálunk, úgyhogy ez a mostani adventben is így volt, és ilyenkor tényleg úgy megtelik a templom, hogy nemhogy a 280 ülőhely teljesen foglalt, hanem hátul is, és a fal mellett a padon is ülnek az emberek, illetve állnak hátul, tehát így próbálunk a város fele is szolgálni, illetve segíteni azt, hogy akinek nehéz a templomba való belépés, akkor egy-egy ilyen rendezvénnyel is, hogy be tudjon jönni, és avval a reménnyel tesszük ezt, hogy az Isten felé is elindul, hiszen rendszerint ezeken a hangversenyeken mindig van egy rövid ige magyarázat, egy rövid evangelizációs szolgálat. Ott még ugye közönség felé, és avval a reménnyel, hogy majd a közösségünknek a tagjaivá lesz meg.
2: Hány tagot számlál most ez a közösség?
3: Hát ugye ez mindig egy érdekes kérdés, hogy mit nézünk. Én azt gondolom, hogy egy gyülekezetnek a erősségét nem feltétlenül az mutatja, hogy mint például Békés Csabán is, hogy van 3400 ember, aki a népszámláláskor reformátusnak vallotta magát. Még csak az sem, hogy olyan 370 körül vannak azok, akik rendszeresen támogatják anyagilag az egyházat. Én azt gondolom, hogy a gyülekezetnek a gerincét, bázisát az a 100-120 ember adja, akik vasárnapról vasárnapra összegyűlnek a templomban is. Isten igéjével élnek, illetve hát gyakorolják az egymással való közösséget, illetve hát a hétközi alkalmakkor a különféle réteg alkalmakon részt vesznek.
2: Milyen terveket fogalmaztak meg a jövőre nézve, legyen az akár a templommal kapcsolatban egy felújítás, vagy a gyülekezet építésével kapcsolatos gondolat?
3: A templom felújítással kapcsolatban nem sok teendőnk van. Ez a 2000-es években történt felújítás, ez elég jól sikerült. Most néhány éve volt egy másfél milliós, hát nem is felújításnak, hanem inkább egy erős karbantartásnak neveznénk, tehát torony, sisak, festés, illetve a tetőnek az átnézése. Tehát ezzel úgy gondoljuk, hogy sok teendőnk nincsen. A gyülekezetben és a gyülekezet jövőjével kapcsolatban nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy tudjuk biztosítani a hitoktatást ebben a városban azok számára, akik ezt igénylik. Ez óriási erőfeszítést igényel tőlünk, hiszen egy-egy osztályban 1-2-3 gyermek az, aki református vagy református hitnára jelentkezik. Tehát nagyon sok óra van, nagyon nagy energiákat köt le, és hát ez a jövőbe vetett bizalommal tesszük ezt, hogy majd ennek valamikor lesz valamiféle eredménye ennek a magvetésnek. És a gyülekezet építés szempontjából ott pedig nagy hangsúlyt helyezünk a felnőtt konfirmációra, illetve a presbiter képzésre, és ez a két irány az, amiben azt látjuk, hogy a gyülekezet építését tovább lehet folytatnunk.
1: 115 éves lesz 2027-ben a Békés Csabai Református templom. 1912-ben a pár száz fős gyülekezet 8 hónap alatt építette fel templomát, akkor még a város szélén található telken, amely ma már a város szívéhez van közel. A többségében evangélikusok lakta településen kicsin gyülekezetnek számít, a ma több mint 300 egyházfenntartói járadékot fizető egyházközség összetartó és erős. Marti Miklós lelkipásztorral Buzás Bori beszélgetett.

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tisztifőorvos csütörtök 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el, ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT előrejelzése szerint ma 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön, ezért a meteorológiai szolgáltatók már szerdán másodfokú figyelmeztetést adott ki több vármegyére. Az előrejelzések szerint pénteken fokozódik a hőség. Komárom, Esztergom, Fejér, Pest és

0: és Bács-Kiskun vármegyében már 29 fok felett alakul a középhőmérséklet, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a vörös kód elnevezésű országos intézkedés sorozat, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai Német Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok fölötti hőmérséklet leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg. A hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Ezért arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen a környezetében élőkre. Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvízszolgáltatók a rendkívül meleg időjárás miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvízszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék a medencetöltést vagy az autómosást. A közületi fogyasztóktól azt kérték, hogy a jelentős felhasználást ütemezzék a csúcsidőszakon kívülre. A cég közölte, hogy vízellátó rendszerei üzemszerűen működnek, a megnövekedett vízigény kiszolgálására a technikai és a személyzeti feltételek adottak. A Dunamenti Regionális Vízmű ZRT is felhívta a figyelmet a takarékos ivóvíz felhasználására. Azt írták, hogy a Duna rendkívül alacsony vízállása a valaha mért legkisebb érték alá csökkent, és a következő napokban a vízszint további apadása, ennek hatására pedig az ivóvíztermelő kapacitás csökkenése várható működési területükön. Jelezték, ha az ivóvízfogyasztás nem csökken érzékelhetően, akkor ismételten kénytelenek lesznek vízkorlátozás elrendelésére. Kezdeményezni. A hőség miatt egyébként újabb ivócsapokat szereltek fel a harmadfokú hőségriasztás idejére szerte az országban, illetve párakapukat is működtetnek. Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter Facebook bejegyzésében. Kapitány István közölte, kedhez képest a Duna vízszintje szerdán tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Az előre meghatározott szabályok alapján további átmeneti teljesítménycsökkentésre volt szükség a Paksi atomerőműben, ennek érdekében leállították a 3-as blokkot. Azt írta, hogy a leállítás nem egy váratlan esemény, hanem a gondosan előkészített szakmai terv része. Pontosan ez a garancia arra, hogy minden lépés kiszámítható legyen, és minden lépésnél az üzembiztonság az első. Ennek érdekében a tárca folyamatosan kapcsolatban áll az atomerőművel, a Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányítóval és az MVM-mel. Közlése szerint Magyarország energiaellátásának biztosítása érdekében a kieső villamosenergia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. Történelmi mélypontra süllyedt a Dráva vízállása Eszéknél. Kedden mínusz 186 cm-t mértek, ami a helyi mérőállomás eddigi legalacsonyabb értéke. Az apadó folyó medréből hajóroncsok, egykori építmények maradványai és más évtizedeken át rejtve maradt nyomok kerültek elő, a hajózás pedig gyakorlatilag leállt, írta az egyik horvát napilap. A rendkívüli vízállás a folyami közlekedést is megbénította. A legnagyobb hajók, köztük a turista hajók nem tudnak közlekedni a Dráván, a csónakok irányítása pedig a felszín közelébe került homokpadok és mederakadályok miatt fokozott óvatosságot igényel. Az eszéki kikötők megközelítése is nehezebbé vált. A kikötői hatóság szerint az elmúlt években egyre gyakoribbá és kiszámíthatatlanabbá váltak a Dráva alacsony vízállású időszakai. Emiatt turistahajók maradnak el, és az áruforgalom, valamint a kikötői rakodás tervezése is egyre nehezebb.
1: Az időjárásról.
0: Ma zömmel derült, csapadékmentes időben lesz részünk, a déli szél a Dunántúl északi felén időnként megélénkül. Kánikula lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Isten még mindig szeret. Örök szeretettel szerettelek. Jeremiás proféta könyve 31. fejezet 3. vers. Dr. Gerald Mann ezt írja. A törvénykezők előszeretettel emlékeztetnek rá, hogy Dávid király élete lejtőre került a Becsabé ügy után. Felsorolják, hogy mennyi baj érte, meghalt a törvénytelen kapcsolatból született gyermeke, soha többé nem nyerte vissza az erkölcsi tartását, a fiai marakodni kezdtek a trónon, egyik fia pucskísérlet miatt lelte halálát, Isten megfosztotta őt a lehetőségtől, hogy valóra váltsa a legnagyobb álmát, a templom felépítését, mivel túl sok vért tapadt a kezéhez. Nézzük azonban meg még egyszer a történetét. A példabeszédek könyvének nyitóverse belénk folytja az álszent okoskodást. Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának a példabeszédei. Olvassuk, példabeszédek könyve 1. fejezet 1. vers. Salamon, aki Istentől nyerte páratlan bölcsességét, két olyan ember nászából született, akik beszennyezték magukat. Bármennyi hőstettet vitt is véghez Dávid, óriást győzötlen, megszilárította a királyságot és zsoltárokat írt, mégis az egyik legjobb dolog, ami tőle származott, az idős korában született fia volt. Salamon puszta személye, a fanyalgó erkölcsőszök élő cáfolata. Bölcsességét és előrelátását Istentől kapta, aki talán a szülei életének nehézségein keresztül is formálta őt. Két összetört ember életén keresztül, akik bocsánatot és második esélyt kaptak Istentől. Számodra is van újrakezdés, még a Becsabé ügyed után is. A Biblia azért figyelmeztet bennünket a bűn következményeire, mert ami árthat neked, az zavarja Istent, hiszen szeret téged és a legjobbat akarja neked. Amikor szándékosan vétkezel, Isten nem nézi el neked, de a kezedet sem engedi el. Isten szeretetének nincs lejárati ideje. Ezt mondta, örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Ez az igazság. Isten még mindig szeret téged. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik az Európa Rádió Kontinentális reggeli című magazinműsora. Lénárt Vanda vagyok. Hallgassák meg magazinműsorunk második órájának kínálatát 9 óráig. 2013 óta minden állami általános iskolában kötelezően választható a református hit és erkölcs tantantárgy. A református hit tanoktatás célja és feladata az, hogy a tanulók az életkoruknak és az általános műveltségi szintjüknek megfelelő szintű bibliaismereti, egyháztörténeti, dogmatikai, etikai, egyházzenei, valamint az egyház életének mindennapjairól szóló ismeretanyaggal rendelkezzenek. Az iskolai hittanoktatást nyári bibliai vagy hittantáborok egészítik ki, ezeket már a helyi gyülekezetek szervezik. A témában Szilágyi Sándorral, a Paszabi és a Tiszabercelli református gyülekezetek lelkipásztorával beszélgetünk hamarosan.
2: Nagy változás volt, amikor kötelező hittan, vagy vele párhuzamosan választható etika bevezetésre került az állami iskolákba. Még jobb az egyházi iskolák helyzete, hiszen ott heti 2 órát is tudnak hittannal foglalkozni. Mi az állami iskolákban nagyon sok segítséget kaptunk. Én a saját példámat tudom mondani, hogy védett órában reggel 8 órától 00-ig meg tudtam tartani a gyerekeknek a hittant. Nagyon erőltetni én szerintem nem kell a gyerekeket a hittanra, ők még természetesen veszik a bibliai történeteket, élően maguk elé képzelik a bibliai személyeket, az eseményeket, szinte együtt örülnek velük, vagy együtt sírnak, ha éppen arról van szó. Mi Tiszabercellen és Paszabon megkülönböztetett jó helyzetben vagyunk. Paszabon 130 gyerekből körülbelül 100 vagy 105 református hittanos, míg Bercelen a 122 vagy 123 gyerekből 8 nem hittanos, tehát ilyenek az arányok.
1: Tunyog Matolcs a Szatmári vidéken, a szamos és a holtszamos ölelésében található. Az itt lévő hagyományok hozzá tartoznak az élethez, erősítik a közösségek szeretetét, tiszteletét. Az épített környezet emlékei, a település látnivalói, programjai és rendezvényei híven tükrözik értékeinek megbecsülését. A településen élők büszkék az alapértékekre, amelyek a múltban is megtartották, és most is biztosítják Tunyog Matolcs fennmaradását és fejlődését.
3: Én azt tanácsolnám, ha ide jönnek, itt mindenképpen átjönnek, megállnak a tunyogi részen, mi így mondjuk, nem, az egyik oldalon van Tunyog és Matolcs, így lett Tunyog Matolcs, és a Holtszamos elválaszza, mint Pestet meg Budát, ezt a falut egymástól, és akkor, ha Tunyogon megállok, megnézi a református templomot, ami egy nagyon régi református templom. Eredetileg az 1400-as években építették, későbbében átépítették. Ott, ha a templom mellett van egy híd, mintha egy várba menne át a hídon, és akkor átjön a Matolcsi részre. Hát Matolcson is szétnéz, meglássa onnan a hídra, akit érdekel a folyó, a Holtszamos, sokan fenyképezik.
1: Ezekkel a témákkal várjuk tehát Önöket a Kontinentális reggeli kínálatában 9 óráig. Maradjanak velünk!

0: digitális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: 2013 óta minden állami általános iskolában kötelezően választható a református hit és erkölcs tantantárgy. A református hitoktatás célja és feladata az, hogy a tanulók az életkoruknak és az általános műveltségi szintjüknek megfelelő szintű biblia ismereti, egyháztörténeti, dogmatikai, etikai, egyházzenei, valamint az egyház életének mindennapjairól szóló ismeretanyaggal rendelkezzenek. Az iskolai hitoktatást általában nyári biblia vagy hittantáborok egészítik ki, de ezeket már a helyi gyülekezetek szervezik. Szilágyi Sándorral, a Passzabi és a Tiszabercelli Református gyülekezetek lelkipásztorával, mint hitoktatóval is beszélgetett Demeter Zsuzsa.
2: Nagy változás volt, amikor kötelező hittan, vagy vele párhuzamosan választható etika bevezetésre került az állami iskolákba. Még jobb az egyházi iskolák helyzete, hiszen ott heti 2 órát is tudnak hittannal foglalkozni. Mi az állami iskolákban nagyon sok segítséget kaptunk. Én a saját példámat tudom mondani, hogy védett órában reggel 8 órától 00:30-ig meg tudtam tartani a gyerekeknek a hittant. Nagyon erőltetni én szerintem nem kell a gyerekeket a hittanra, ők még természetesen veszik a bibliai történeteket, élően maguk elé képzelik a bibliai személyeket, az eseményeket, szinte együtt örülnek velük, vagy együtt sírnak, ha éppen arról van szó. Mi Tiszabercellen és Passzabon megkülönböztetett jó helyzetben vagyunk. Passzabon 130 gyerekből körülbelül 100 vagy 105 református hittanos, míg Bercelen a 122 vagy 123 gyerekből 8 nem hittanos, tehát ilyenek az arányok. És az is nagy segítség nekem, hogy Tisza Bercelen a hitoktató, aki most igazgatóként is tevékenykedik, a 4 alsós osztályban betanít, és olyan életszerű, olyan életteli hittanórákat tud tartani, amely pótolhatatlan segítség nekem is, a gyülekezetnek is. Nyári tábor, ami a hittanév bezárását követi, arra is nagyon sok gyermek jön, ami még jellegzetes, hogy helyi nagymamák, unokái jelennek meg, sokszor városból, sokszor fővárosból, és ők is jól érzik magukat az egyszerű falusi környezetben. Éppen a múltkor gondolkoztam el rajta, hogy egy labdát tudunk kiadni, meg tollas labdázni szoktak a gyerekek, hogy Bercelen van még egy pingpongasztal, de igazán se játszótér, se komolyabb focipálya vagy kézlabdapálya nincs a templom körül, és mégis a gyerekek el vannak ebben a technikailag szerényebb környezetben, viszont egymásnak játszó társai, és így nem hiányoznak a játszó eszközök. Mindig nagy hozadéka a nyárnak a hittantábor. Ami nekem még nagy öröm, hogy mind a két faluban énekelnek a gyerekek. Hála Istennek a hittankönyv végén van 20 ének, és azt az elsős és a 8-os ugyanúgy énekli. És ebben vannak ilyen gyermek dalok, könnyedebb dallamok, és benne vannak régi fekete énekes könyv énekei. A gyerekek nem tesznek különbséget a kettő közül, éneklik mind a kettőt.
3: Igen, hát az a kérdés, hogy ez a későbbiekben hol romlik el, és miért romlik el. Azon gondolkodtam, amikor azt mondta, hogy a gyerekek feltétel nélkül hallgatják, és szívesen hallgatják a bibliai történeteket, hogy hogyan tudják elérni azt, hogy ne meseként értelmezzék, mert ugye a gyerekek szeretnek történeteket hallgatni, és hogy most milyen tartalommal történik, az majdnem mindegy is, de a hitoktató szempontjából nyilván nem mindegy, mert hogyha Bibliát akarja vele megismertetni, és hát annak van azért további feladata, célja is.
2: Ebben például az sokat segít nekem, amikor eljátsszuk a történetet a gyerekekkel. Tehát valaki lesz Dávid, valaki lesz Góliát, valaki lesz hadsereg, valaki lesz Dávidnak a testvérei, valaki eljátsza a történetet, már jobban el tudja képzelni, és nem csak mesének ítéli meg azt.
3: A másik kérdés, ami még eszembe jutott, és ezen sokat gondolkodtam, hogy egyébként máskor is, és nyilván nem önökön múlik, hitoktatókon vagy lelkipásztorokon, de jónak tartja-e, hogy osztályoznak az órákon?
2: Igen. Nem kell ettől félni. Én két hetente osztályzatot adok, hol énekre, hol órai munkára, hol munkafüzetre. Általában 5 feladat szokott lenni a tankönyvi anyaghoz kapcsolódóan, és ahhoz kapcsolódóan ahányat tud az 5-ből, annyi a jegye. Vagy igazi röbb dolgozat. 5 kérdés. Mondjuk ebben is van csel, tehát a szülők, mikor kérdezik, hogy lehet osztályozni, akkor például ezt a példát szoktam neki mondani, hogy kedves szülők, amikor bemegyünk röbb dolgozatot írni, az első kérdés az, hogy ki teremtette a világot. Be kell írni 1 szó. A második kérdés, hány nap alatt teremtette Isten a világot? 1 számot kell leírni. A harmadik kérdés, 7 nap alatt, mikor megteremtette Isten a világot, mit csinált az utolsó napon? És ekkor sokszor fejüket csapkodják a szülők, hogy és a gyerek nem tudta, hogy a következő kérdésben ott a válasz. Hogy lehet ezt egyesre megírni? Hát úgy, hogy nem figyel oda, hogy nem érdekli, hogy nem törődik az órával. Én 2 hetente jegyet adok a gyerekeknek, már persze második év, második fél éve, tehát végén, addig csak szöveges ajánlást lehet adni. Én nem félek ezektől a számoktól, sokkal jobban leírja az 5-ös, a 4-es, a 3-as azt, hogy most szövegesen kiírom, hogy viselkedik órán, nem viselkedik órán, így rajzol, úgy rajzol, ezt meg szoktuk beszélni, ezt nem kell bizonyítványba írni, én azt gondolom.
3: Hát akkor visszatérhetünk ahhoz a kérdéshez, hogy mégiscsak hol csúszhat el mindez. Ugye 8-ig részt vehetnek hittanórákon a gyerekek, utána változik a helyzet, mert külön el kell mennie.
2: Hát, igen, közösségnek. Ez egy fájdalmas pontja így a szolgálatomnak, nekem személyesen is, mert közel érzem magam a fiatalokhoz, de valóban így van, hogy 8-ig ott vagyunk hetente egyszer, aztán mi még szoktunk focizni is, vagy focikupát rendezni, és ez hetente vagy 2 hetente szokott még lenni, és 8-ban, mintha elvágták volna, 7-ben van egy nagyon szép ünnepségünk, nagyon szépen felkészülnek a fiatalok a konfirmációra, és 8-tól tényleg nem látom őket. Sajnos a templom látogatás az nem jellemző, talán az a műfaj, amit most így a templomban az idősekkel együtt megélünk, az talán annyira nem fiatalos, de én azt gondolom, hogy itt is meg lehetne találni az Istent, de a fiatalok ott elkezdődik számukra a 8. után egy küzdelmes élet, és elég sok kihívás, amiben ott lehetnénk, de nem vagyunk ott. És valóban úgy érzem én is, hogy elvesztem a gyermekeket. Hát faluban könnyebb figyelni, hogy hogyan alakul az életük, de tényleg szomorú az ember, hogy a csillogó szemekből milyen életutak lesznek, vagy hogy nem tudunk már egymásról annyit, hogy a középiskola vagy Ibrányban, vagy Nyíregyházán folytatódik, és valóban buszoznak, hétvégére jönnek haza. Nekem Debrecenben volt egy nagyon jó áldott gyakorlatom, egy gyülekezeti közösség, ahol péntekenként ifjúsági óra volt, és együtt voltunk a küzdelmeikben a fiatalokkal. Ez most Tiszabertel Paszabon nem, sajnos nem működik.
3: Ha már említette Ibrányt, ott is van azért egy református fenntartású iskola, középiskola. Oda mennek-e át önöktől gyerekek?
2: Igen, elég jellemző. A feleségem is ott tanít, és például az ő osztályában van egy passzabi kislány, és egy berceli kötődésű kisfiú az ő osztályában, de például a konfirmáltak közül 3 gyermek is van, akik passzabi vagy berceli, tehát itt laknak, de iskolába oda járnak, ők még 7-esek, de persze utána a gimnázium is nagy áldás, hogy jó kezekben lehetnek a gyermekeink.
3: Van-e esetleg olyan fiatal, aki mondjuk Debrecenbe készül a refibe?
2: Refibe? Hát ez már nehezebb a vállalás. Itt régebben voltak tiszabelceli, passzabi refisek is, de mostanában nincsenek.
1: 2013 óta minden állami általános iskolában kötelezően választható a református hit és erkölcs tantantárgy. A református hitoktatás célja és feladata az, hogy a tanulók az életkoruknak és az általános műveltségi szintjüknek megfelelő szintű biblia ismereti, egyháztörténeti, dogmatikai, etikai, egyházzenei, valamint az egyház életének mindennapjairól szóló ismeretanyaggal rendelkezzenek. Az iskolai hitoktatást általában nyári biblia vagy hittantáborok egészítik ki, de ezeket már a helyi gyülekezetek szervezik. Szilágyi Sándorral, a Passzabi és a Tiszabercelli Református gyülekezetek lelkipásztorával, mint hitoktatóval is beszélgetett Demeter Zsuzsa.

0: Aktuális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Tunyog Matolcs a Szatmári vidéken a szamos és a holtszamos ölelésében található. Az itt lévő hagyományok hozzá tartoznak az élethez, erősítik a közösségek szeretetét, tiszteletét. Az épített környezet emlékei, a település látnivalói, programjai és rendezvényei híven tükrözik értékeinek megbecsülését. A településen élők büszkék az alapértékekre, amelyek a múltban is megtartották, és most is biztosítják Tunyog Matolcs fennmaradását és fejlődését. Pezsgő közösségi élet, sok program várja a lakosságot és az ide látogatókat, ha rendezvényről van szó a határmenti településen. Hogy miről ismeretes a szatmári település, arról Széles Szabolcs beszélget Somogyi Bélával, aki a településen nem csak hagyományőrző, hanem amatőr helytörténész is.
2: Hogyha valaki idejön Tunyog Matolcsra, és azt mondja, hogy szeretne szétnézni a településen, Béla bácsi mit tanácsolna neki? Mi az, amit mindenképpen nézzen meg, és semmiképpen ne hagyjon ki?
3: Én azt tanácsolnám, ha idejönnek, itt mindenképpen átjönnek, megállnak a tunyogi részen, mi így mondjuk, nem. Az egyik oldalon van Tunyog és Matolcs, így lett Tunyog Matolcs, és a holtszamos elválasztja, mint Pestet meg Budát. Ezt a falut egymástól, és akkor, ha Tunyogon megállok, megnézi a református templomot, ami egy nagyon régi református templom. Eredetileg az 1400-as években építették, későbbében átépítették. Ott, ha a templom mellett van egy híd, mintha egy várba menne át a hídon, és akkor átjön a Matolcsi részre. Hát Matolcson is szétnéz, meglássa onnan a hídra, akit érdekel a folyó, a holtszamos, sokan fenyképezik, akkor átjön, pont szembe meglássa a Matolcsi református templomot, mert ahogy mondtam, két templomunk van, és akkor azt is megnézhet, ott egy múzeum is van, az egyháznak egy ilyen helytörténeti gyűjtemény, nagyon szép gyűjtemény, javaslom, aki idejön, nézze meg, mindenféle szakmához tartozó tárgyak, szövés, vonás, kézműves tárgyak, hát berendezett régi kis konyha is van, nem mondom miért, majd ha idejön, aki akkor megnézi jobban, és akkor itt egy ilyen pályázat útján építettek itt egy ilyen a szamos parton végig, megnyertek egy pályázatot, és akkor úgy, hogy Tunyog Matolcssal kezdődik, hát itt építettek egy ilyen úgynevezett kurtakocsma épületet, de ez nem kurtakocsma, csak a kurtakocsma emlékeinek a bemutató helye. És ez is közvetlen a holtszamos partján van, ahogy Tunyogról átjövünk a hídon, ott jobb oldalon egy hangulatos helyen a vízparton van. És akkor ott, ha bemegyünk ebbe az épületbe, hát ott Petőfinek van egy ilyen hasonmás viaszszobra, sokan, ha benéznek este az ablakon, akkor azt hiszik, hogy ott ül valaki, olyan életű. Fent tárgyakat próbáltunk, képek mi egymás, meg anno, azt hiszem, most nem tudom, 2007-ben, hol nem tudom, egy nyíregyházi fiatalember megépítette a kurtakocsmának a makettjét. A régi képek leírások alapján eljött, Mészáros Istvánnak hívják a fiatalembert, most már ő is idősebb egy kicsit, akkor gimnazista volt. És ez, amit megépített ezt a makettet, eredeti, méretes, arányos, hát abban még, ha benézünk, a kemence is benne van, meg a rakospor, minden, a kis abban a makettbe. Különböző díjakat nyert ez a Mészáros István, majd ezt, ha felajánlotta az önkormányzatnak, mert különben elvitték van Brüsszelbe kiállítani, de onnan már nem került van vissza. Azt a polgármester úrral elmentünk, kori polgármester úrral, meg a kultúrigazgatóval, nyíregyházára, és megtárgyalták ezt a szép makettet, meg lehet véve, őrizzük, megvan a mai napig, sokan fenyképezik lefele a képet róla. Szerintem nagyon szép kézműves munka, kézzel készített makett.
2: És hogyha tovább megyünk itt a Kurta kocsma vonalánál, a Holcamos mellett, ha már Petőfit járt, akkor méltó emléket állít neki egy emlékmű is, amely domborművön ott az emlékműnél látható maga a Kurta kocsmának a jelenete. Itt minden évben egyébként történik koszorúzás is a nemzeti ünnepen, megemlékezve nem csak Petőfi Sándorról és az ő szerepéről a szabadságharcban, hanem a szabadságharcos hősökről is. Ez is egy nagyon fontos emlékmű, és amellett pedig egy festői környezetben van elhelyezve.
3: Koszorúzás azért is történik Petőfi miatt, meg megtaláltam azt, hogy innen is Matócsról, Tunyogról, meg a környező falokból összeállt egy ilyen nemzetőr csapat, akik nem katonák voltak, ők önként váltak nemzetőrnek. Akit a korábban említettem, Lubi Zsigmond, ő vezette ezt a csapatot a szomszéd faluba, akihez Petőfi ment, és ez alakított egy százados, mert katonai ember is volt, százados volt ez a Lubi Zsigmond, és mivel Matócsról volt több ember, és ezt úgy hívták, hogy a Matócsi század. Hát ezek nem tudom, vagy 40 ember jött össze, de ezek tartozott Fehérgyarmatról, Matócsról, Tunyogról, Gébérjén, Fülpös, Darauc, sőt még egy kicsit messzebb is, Máté Szalka felől is csatlakoztak egy-két ember hozzájuk. Megtaláltuk a neveket is, hogy hívták őket, és ezt azért tudjuk ilyen bizonyosan, mert egy fehérgyarmati ilyen iraudák, aki részt vett a szabadságharcban, ő ezt mindent leírta, eztet, hogy hol harcoltak, meg ezekkel is találkozott ez a fehérgyarmati. Lehet innen ismert is Matócsról, és ő leírta, hogy hányan a neveket mindent, ez a Szabó nevezetű diák, ő már, hogy is mondjam, egész végig harc volt a szabadságharcba, utána, még mikor ezekkel találkozott, utána is, és akkor ezek, ez a Matócsi század, a leírás szerint megindult, mivel a Szamos erdejéből folyik, felfel a Szamosnak, hát a mi falunk most lefele folyik, akkor a bal oldalán van. És akkor megindultak a Szamosnak a bal oldalán felfele, egészen Désig jutottak el. De ott az akkori parancsnok, nem tudom, azt hiszem, Ben tábornok volt, látta, hogy ezek ilyen kardjuk is volt, egy puskájuk, vittek azért, mert a nemes embereknek akkor is volt fegyvere, a Jus Ármata, az fegyverjogot biztosított nekiek, és látta, hogy ezek nem katona emberek, de is sem már nagy harcok dúltak, és nem engedte őket a harcba, ezt a századot, mert ez nem voltak kiképzett katonák, hát ezeket a császáriak levadázták, megölték volna.
2: És mondta, az jutott eszembe, hogy Béla bácsi mesélte ezt a történetet, és a Szamos folyó is említése került, hogyha azért a településről kimegyünk, vagy a településre bejövünk, a Szamos folyó, az élő Szamos és a Holt Szamos mind a kettő meghatározza az itt élők életét, és a kerékpár utak is körbeszelik a települést, és ugye most már nem csak sétálva, hanem kerékpáron is közlekedve a festői környezetben el lehet egy kicsit merengeni és kipihenni a hétköznapok fáradalmait, és ugye a gátőrháznál lévő nagy platánfa mellett, ami még a természeti kincsekhez hozzájárulhat, egy nagyon különleges tulipán. Erről mit tudhatunk meg?
3: Még van egy olyan jellegzetes építménye Tunyog Matósnak, ami közelmúltban épült. Itt csináltak a Szamosnak egy árapasztót, egy ilyen gátakkal körbekerített területet, ahol ha nagy árvízben volna a Szamoson, akkor vannak zsilipek, és kiengednék a vizet. Na ez a zsilip, ez 12 kapus. Azt hiszem Magyarországon, hát nincs is ilyen nagy. Az interneten is fenn van, megtalálható, felrakták, meg én néha valamit látok, hogy ilyen zenekarok is már ide jönnek lejátszani a klippeket, ahogy mondják. És ott ezt is fentképezik, mert egy 12 kapu zsilip, meg nem egy kis-kicsi kapu, azt hiszem 200 méter széles körülbe, pont nem tudok, nem jártam utána annyira, de egy filmet láttam ottán, annyit említettek, aki csinálta, én láttam meg többször már, hát itt élek. Ez is egy turista, hát ilyet, aki oda megy, csak ámuldozik, hogy hatalmas kapuk vannak, 12 kapu, meg még van mellette kisebb is, ahon az valami segédkapuknak mondják, hatalmas egy építmény, oda lehet menni, őrzik amúgy, de meg lehet tekinteni, meg fenyképezni is engednek, onnan úgy is lehet jönni, hogy a töltésen eljövünk, amit Szabolcs említett, hogy van itt egy ilyen gátőrház, a Szamosnak a, hát a vízügyi gátőr, ott lakik a családjával, és egy nagyon szép parkosított hely ez a gátőrház, több száz éves fák vannak a parton, meg ott befolyik, az is egy nagyon hangulatos hely, hogy a Hosszamos le van választva, de azért van egy lefolyása, amit egy zsilip kapu, és az élő Szamosba folyik bele a víz. Meg onnan lehet be is ki is engedni, és oda is lemennek, ott fenyképezni lehet. Hát ilyen a Szamos parton végig úgynevezett ez a galéria erdő van, öreg fák vannak végig, nagyon szép táj, javasolom, aki érdekli a tájat megnézni.
2: És Béla bácsi most felvezette annak a környezetét, amire az előbb rákérdeztem, a tulipánnak, mert ugye pont itt ezeken a területeken lelhető fel, milyen virág ez a tulipán, hiszen ez nem egy hétköznapi tulipán, ennek megvan a maga története és a neve is.
3: Amit kérde a tulipánt, itt ez a Hosszamos partján van. Ez a tulipánnak az a neve Tulipa Hungarica. Magyar tulipán, és az itt nyílik, hát most is már nagyon sok van belőle, most már bimbaudzik, majd húsvét körül nyitik. A Hortovágyi Nemzeti Park is nyilván tartsa. Nagyon egy ritka növény, sok van belőle, meg van itt, őrizzük. Ez úgy kerülhetett ide, egy ilyen tulipánkutató embertől egy másik barátom útján tudtam meg, hogy az is megtudta, hogy itt van, aki Amerikába él, és az tulipánokat kutat. És ez úgy kerülhetett ide, mert ez nagyon régen itt van az öregek szerint, ott valamikor a Matolcs község azon a helyen terült el. 1600-as évekig ott volt. 1647-ben akkori község, ami ott volt, most úgy hívjuk azt a területet, Ómatócs. Most már egy ilyen düllő, egy ilyen gyümölcsös szántóföld van ott egy ilyen, a töltés meg a Szamos által bezárt területen, és ott volt Matócsnak a régi temetője. Az lett kikutatva, hogy ezt a tulipánt valamikor a magyarok hozták magukkal, és a sírra ültették ezt a virágot. Meg gyógynövénynek is használták a tulipánt, és így megmaradt. Hát ebből a tulipánból most is itt rengeteg van, meg Matolcsnak megvan a régi öreg temetei, most már csak parkosítva van, szépen karba tartva, és ott is rengeteg van belőle, de még a Tunogi temetőbe is került, hát oda is vittek a hozzátartozók, és ezt a Hortobágyi Nemzeti Park mindig jönnek, az őr, a parkőr, ő lefenyképezi minden évbe, ritka egy növény.
2: Most már remélem felkeltettük az érdeklődését mindenkinek, hogy ide Szatmár szívébe, Tunyogmatorsra is, hogyha van ideje, a tavasz vagy a nyár folyamán látogasson el, és hogyha van lehetőség, akkor Somogyi Bélát is keresse meg, nem csak a Kossuth utcán, hanem itt a településen, hiszen Béla bácsi nélkül valószínű, hogy nem úgy ismerik meg majd azt a települést, vagy ezt a települést. Nagyon fontosak ezek a történetek, és nagyon fontos, hogy legyen olyan ember, aki ezt tudja, és tovább tudja adni mások számára.
3: Még annyit szeretnék elmondani, aki szereti a hagyományt, kutatni. Itt régen Matolcsról beszélek, a mostani Tunyog Matolcsról, de ez korábban, mint említettem, Matolcs volt. Hát itt sok ember foglalkozott a régebbi időkben, meg a mosta, még a közelmúltig is foglalkoztak azért vele, a kézművességgel. Úgymond a cserepes, mi cserepesnek mondjuk, most az egy kerámikusnak ismerik a fiatalok, aki ilyen népi cserépedényeket itt helyben megcsinálta, kiégette. A korábbi időkben ez a Rádi Dávid család volt, akiről tudunk, a legrégebbi agyagosok, mi agyagosoknak mondjuk, hogy agyagosok. Másfele ezt mondják, hogy gerencseirek, Somogyba vagy Zalába, de itt agyagosok. Ők ezzel foglalkoztak, akkor egy másik ággal is foglalkoztak, itt Matolcson, az úgynevezett guba készítéssel. Hát ez, mikor valakinek mondom a turistáknak, el kell mondani, hogy ez nem a mákkos guba, hanem ez egy ruhadarab. Ez úgy készítették, közben ezt is elmondhatom, lenyírt racskabáránynak a gyapjúját megszőtték, kiszabták, összevorták, és akkor egy ilyen háromnegyedes kabátot csináltak belőle, ezt a pásztorok, katonák, ilyen jövőmenő emberek viselték, mert a védett a fagytól, az esőtől, és ezt készítették. Hát ezt körülbelül 1909-ig csinálták a faluban, de 1909-ben a céhek megszűntek, meg már nem is volt keletje ennek a ruhadarabnak, akkor már a vásárba árultak kabátokat, minden, nem maradt meg ez a guba készítés. De azért a szerszámokból itt említettem a helytörző gyűjteménybe, van guba is, fekete matolcsi guba, a guba készítő szék, mi ezt úgy mondjuk, hogy ezt továbbta, amin megszőtték a guba posztaut, meg a hozzávaló kézi szerszámok megvannak. Úgyhogy ilyen érdekes dolgokat is, akit annyira érdekel, ezt is megnézheti, mert nem mindig lehet ilyet látni, meg nagyon kevés maradt meg ezekből a tárgyakból, eltüzelték, megette az idő őket, úgy mondjuk.
1: Kedves hallgatóink, Somogyi Bélával, a Tunyogmatolcsi hagyományőrző helytörténésszel Széles Szabolcs beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk, hamarosan híreket hallhatnak. Észrevételeiket eljuttathatják hozzánk a vélemény@europaradio.hu e-mail címen. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától, Katona Bélától.

0: való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ha időnk engedi, olvassuk el az apostolok cselekedetéről írott könyv 26. fejezetének egészét. Pál apostol bizonyságtételével szembesülünk, amely három fő részre tagolódik. Először azt láthatjuk meg, hogy milyen volt az élete az Úr Jézussal való találkozás előtt. Aztán arról szól, hogy hogyan tért meg, majd arról, hogy mi történt vele megtérése után. Mi hangozzék el a bizonyságtételben? A bemutatkozás és néhány mondatos bevezetés után a tényeket említve röviden szóljunk arról, hogy milyen volt az életünk, mi jellemzett minket, hogy mi jelentett örömöt, mielőtt Krisztust megismertük. Hogyan találkoztunk Jézussal? Hogyan kerültünk vele élő kapcsolatba? Mi határozta meg életünket az első találkozás után? Mióta valljuk őt Urunknak és megváltónak? És mit jelent számunkra Jézus követése? Mi volt az első konkrét változás az életünkben? Hogyan kezdtük el Krisztust követni a mindennapokban? Milyen nem várt nehézséggel kellett szembenéznünk? Gondoljuk át ezeket, és alkalmazzuk a személyes bizonyság tételeinkben. A mai igemagyarázat a Budapest Pestújhelyi gyülekezetben szolgáló Trencsényi László lelkipásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentál

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. A kormány bevonja a tűzifával fűtő családokat a rezsicsökkentésbe, azzal, hogy az eddigi 27%-os áfát 5%-ra csökkenti, közölte. Olyan vízfolyások is kiszáradtak a csapadékhiány és a rendkívül magas hőmérséklet miatt az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén, amelyeket korábban állandóként tartottak számon, közölte a társaság az MTI megkeresésére. Az igazgatóság az öntözési célú vízhasználatokra kiterjedően már mennyiségi korlátozásokat vezetett be a Tiszavölgyi Koordinált Vízkészlet Megosztási Rendszer egészén. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezett, illetve jogszabály alapján maximálisan kiadható vízmennyiségnél csak jóval kevesebb kivételéhez járulnak hozzá. Mint írták, az engedélyezett vízkivételek menetrendezésével az egyidejű vízhasználatokból eredő mennyiségi problémákat szeretnék

0: orvosolni. Működési területükön pedig folyamatosak a vízpótlási munkák is, hogy mérsékeljék a vízhiányt. Rendkívüli szennyezésről az igazgatóságnak nincs tudomása. Az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási helyzetekben a vízkészletek megőrzését és a vízes élőhelyek fenntartását kiemelt feladatuknak tartják. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgászszövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából, az oxigénszint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd le a hőséget. Jelenleg 33 cm a vízállás a Velencei tónál. Pálinkás Imre Pál jelezte, hogy amennyiben a vízszint még kritikusabbá válik, a végső megoldás a mentőhalászat lehet, azt azonban csak a hűvös őszi időben tudják elvégezni. Az uniós döntéshozók elfogadták az EU mesterséges intelligencia szabályozásának első jelentős módosítását, közölte Tanás Zoltán tudományos és technológiai miniszter. A tájékoztatása szerint a mesterséges intelligencia európai szabályozásában a következő mérföldkő továbbra is augusztus 2-a, amikor életbe lép az 50. cikkely átláthatósági kötelezettségeinek jelentős része. A mostani módosítás azonban egyes kötelezettségek teljesítését későbbi időpontra tolja, tette hozzá. Így a magas kockázatú, önálló EMMI rendszerekre vonatkozó egyes kötelezettségek teljesítése 2027. decemberéig, a termékekbe beépített EMMI rendszerek esetében pedig 2028. augusztusáig kapnak haladékot az érintettek. A beleegyezés nélküli intim képek előállítására, illetve gyermekek sérelmére készített tartalmak generálására alkalmas rendszerek tiltott gyakorlatnak minősülnek, és ezekre már 2026. decemberétől alkalmazni kell a szabályokat. A változtatások célja emellett az AI Act és más ágazati uniós szabályozások közötti megfelelés egyszerűsítése és a párhuzamos adminisztráció csökkentése. A turizmus ágazat meghatározó szakmai érdekképviseletei készek aktívan részt venni a turizmus jövőjét meghatározó szakmai egyeztetésekben. Egyúttal nagy örömmel fogadták Csendes Olivér kinevezését a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatói posztjára. A reprezentatívnak tekinthető szervezetek közös egyeztetésen tekintették át az idei év turisztikai folyamatait, valamint az ágazat előtt álló legfontosabb jövőbeni kihívásokat. Közös álláspontjuk szerint a magyar turizmus további fejlődésének kulcsa a szakmai párbeszéd, valamint a piaci szereplők és az állami turizmus irányítás közötti szoros együttműködés, amihez felajánlották részvételüket, valamint tagszervezeteiken keresztül rendelkezésre álló széleskörű szakmai tudásukat és tapasztalatukat.
1: Az időjárásról.
0: Ma zömmel derült, csapadékmentes időben lesz részünk, a déli szél a Dunántúl északi felén időnként megélénkül. Kánikula lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban a foci VB-ről beszélgetünk Tóth Szenesi Attila újságíróval. Szó lesz a győztes spanyolokról.
2: Egy olyan csapat, amelyik egy gólt kap az egész világbajnokságon, és ilyen magabiztosan megy tovább, ráadásul nem is mondanám egy könnyű ágnak, mert azért Ausztriát nem olyan könnyű megverni, Portugália, Belgium, Franciaország, ezek nagyon kemény csapatok, tehát csak európai csapatokkal játszottak, úgyhogy csak a belgák lőttek nekik egy gólt. Maximálisan megérdemlik, hihetetlen jó játékosaik vannak, és hihetetlen jól össze van rakva ez a spanyol csapat.
1: A szerethető meglepetés csapatról, a zöldfoki köztársaságról.
2: Feltételezem, hogy még egyszer ezt nem tudnák megismételni. Engem leginkább a argentinok elleni hosszabbítás most meccsük lepett meg. Hát én ott nem gondoltam volna, hogy különösebb ellenállást ki tudnak fejteni Argentina ellen, és végül nagy nehezen nyertek a Messiek 3-2-re. Szóval hát a világbajnokságok az ilyen sztorik miatt jók egyébként, meg az ilyenek miatt is maradnak emlékezetesek, mint a zöldfoki szigetek, igen.
1: És arról is beszélgetünk majd, hogy a magyar válogatott ott lehet-e a következő VB-n.
2: Nehéz út lesz, de nagyon remélem, hogy sikerül kijutni a világbajnokságra.
1: Mai vendégünk tehát Tóth Szenesi Attila újságíró. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A spanyolok megérdemelten nyerték meg a labdarúgó világbajnokságot, mondja a Tóth Szenesi Attila, a 444.hu újságírója. De vajon lenne mit ellesni tőlük akár a magyar válogatottnak? És ott lesz-e a magyar csapat a 2030-as VB-n? Hogy lehet, hogy egy félmilliós ország, a Zöldfoki Köztársaság már most is ott volt a VB-n, és ráadásul méltán helyt is álltak, például X-eltek a később győztes spanyolokkal? Tőlük vajon mit tanulhatnánk? Jót tette a VB-nek, hogy Ronaldót és Messit is láthattuk még játszani, és az ivószünet vajon kinek tett jót? Ezekről és sok minden másról is beszélgetünk a következő percekben mai vendégünkkel, Tóth Szenesi Attila újságíróval. Szerinted hogyan vizsgázott az a 48 csapatra kibővített labdarúgó világbajnokság? Jót tett ez? Túl hosszú volt? Élvezhetetlen volt? Vagy te élvezted a 101 néhány meccset?
2: Jó lett volna ez talán, hogyha nincs annyi mérkőzés éjszaka, most ez nyilván az én magánvéleményem, mert olyan munkarendben dolgozom, hogy nem tudtam fönnmaradni a meccseken. Tehát el tudom képzelni, hogy ha mondjuk most 16 éves vagyok, mint voltam a 87-es VB-n, és van ilyen sok mérkőzés, akkor fönnmaradok, és baromira élvezem ezt a sok csapatot is. Egyébként így még szerintem az elviselhetőség határán volt ez a 48 csapat, tehát tényleg voltak olyan válogatottak, mint Üzbegisztán, vagy Curaçao, meg jó néhány Haiti, akiket nem látsz, és még ez még éppen az a mennyiség volt, amit úgy be tudsz fogadni, meg amire úgy rá tudsz csodálkozni. Tehát még nem mondanám azt, hogy ez ilyen elviselhetetlenül sok, de tény az, hogy a tökéletes az a 32. Ugye ami nagyon rossz, az a csoportkör, hogy tovább juthatnak a legjobb harmadikok is, emiatt aztán lehetnek gyanús eredmények, számolgatások, illetve gyakorlatilag egy győzelemmel már, egy nagyobb arányú győzelemmel már elég jó eséllyel bent vagy a 32 között, szóval az biztos, hogy ilyen szempontból viszont a 48 csapat nem tett jót.
1: Mi van, ha nem viccből dobta be a FIFA elnök a 64 csapatos bővítés, nyilván nem viccből dobta be, de az már egy ilyen életszerűtlennek tűnik számodra?
2: Igen, halál komolyan mondom, hogy nem. Jobb a 64, mint a 48, hogyha az első két helyezett a csoportból tovább jut, és nincs az a bukózkodása a legjobb harmadikokkal. Akkor legyen 64, nyilván jobb lenne, hogyha Európából arányaiban többen lennének, de hát biztos lesznek teljesen alkalmatlan újabb ázsiai válogatottak, teljesen alkalmatlan, nem tudom, afrikaiak, akik így bejutnak. Bár megjegyzem, Nigéria meg Kamerun, ugye ők nem fértek be a mezőnybe, pedig papíron nem rosszak. Szóval a csoportkörös lebonyolítás miatt azt mondom, hogy ha én rajtam múlna, akkor tök mindegy, akkor legyen 64 a 48 helyett. És azért kicsit ellent is mondtam magamnak, amit az elején mondtam, de ez a csoportkör, ez mindent felülír szerintem.
1: És ebben a válaszodban mennyire van benne az a remény esetleg, hogyha 64 és arányaiban több az európai csapat, akkor hát ha ott lehetne a magyar válogatott is könnyebben?
2: Hát biztos, hogy könnyebben ott lehetne, de azért, hogyha megnézed, akkor most hány jobb válogatott volt nálunk? A 3, ugye? Tehát hogyha most mi tovább jutottunk volna az írek ellen, akkor az még kevés lett volna, mert hogy 3 győztese volt a pótselejtezőknek, nyilván nagyobb eséllyel jutnánk tovább. De ugyanakkor az biztos, hogy arányaiban Európa, vagy a jelentőségéhez képest Európa kevesebb helyet kapna, de mondjuk itt most gyorsan el is gondolkodom Európa jelentőségén, és akkor ezzel egy kicsit rámegyek a VB-n tapasztaltakra. Szóval azért az európai válogatottak nem voltak olyan őrült jók, mint ahogy mi ezt innen elképzeljük, hogy ó, hát nekünk itt járna a kiemelt helyszám. Ugye a csehek csoportutolsók voltak, a skótok csoportharmadikok voltak, törökök csoportutolsók voltak, szóval egy kicsikét lehet, hogy mi túlértékeljük azért ezt az európai foszintat.
1: És akkor, ha csak így mazsolázok az eredményekből, mondjuk a németek korai kiesését, azt meglepőnek tartod?
2: Igen, bár ez ugye mostanában már rendszeresen visszatérő jelenség a németeknél. Zsinórban harmadszorra esnek ki korán, ugye talán csoportkörös kiesések voltak korábban, most mentek egy kört. Szóval valami nagy gond lehet, miközben azért a nagy európai bajnokságokból jövő válogatottak, a spanyolok, angolok, franciák, top 5-ös, azok azért ott voltak a négy között, hát az olaszok meg nem jutottak ki. Ugye? Ott a németeknél gondolom, hogy majd megint vesznek egy nagy levegőt, mint ahogy vettek a 2000-es években, és akkor valamilyen képzést elindítanak, mert látszik, hogy kínlódás van, és ez nem feltétlen csak szövetségi kapitány kérdés, feltételezem. Bár kíváncsi leszek Kloppra, hogy mire megy majd a válogatott a...
1: Horvátok?
2: Én meglepődtem már 4 évvel ezelőtt is azon, hogy bejutottak a négy közé, mert mondom, az nem létezik, hogy egy ilyen kis ország zsinórban kétszer bejusson a világbajnokság elődöntőjébe, és érmes legyen. Úgyhogy most akkor megint azt mondom, amit 4 éve mondtam volna, hogy nagyon meglepett volna, hogyha tovább jutnak. Hát itt nyilván el kell mondani, hogy azért ez már nem egy fiatal horvát csapat, de szerintem itt nem voltak az esélyesek között. Tehát ők kb. Azt hozták, amire számítani lehetett.
1: És akkor egy másik példa az, hogy a Svájc viszont a negyed döntőkig jutott, az meglepette.
2: Igen, bár az se akkora meglepetés, mert azért rendszeresen kijutnak világversenyekre, és ott elég messzire el szoktak menni. Nagyon jó válogatottjuk van. Végső soron az argentinok ellen estek, ráadásul egy hosszabbításos meccsen. A Kolumbiát kiverni az mondjuk szerintem egy nagy fegyvertény, mert az egy ilyen masszív, erős csapat volt, ugye őket 11-esekkel tudták kiverni. Algéria kiverése az meg egy kötelező feladat nekik, ahogy a csoportkörből való továbbjutás is kötelező volt. Tehát nekik az igazi áttörés az lett volna, hogyha sikerül az argentinokat legyőzni. Ugye pont most jött ki egy hír, hogy az Embolót elvileg jogtalanul állították ki, bár ez tök mindegy, meg ez mindig megmosolyogtató, de hogyha ott az Embolót nem állítják ki, akkor ki tudja, hogy mire mennek az argentinok ellen.
1: És akkor nézzük a legjobb négyet, ahol 3 európai csapat. Olvastam egy ilyen statisztikát, hogy hogy nem nagyon volt még ilyen a VB történetében, hogy a FIFA ranglista első 4 helyzetje van a VB legjobb 4 között. Erről mit gondolsz? Meg akkor arról, hogy 3 európai csapat volt ott a legjobb 4-ben.
2: Igen, ilyen nem nagyon szokott lenni, hogy tényleg a papíron legjobb csapatok jussanak be, meg olyan sem szokott lenni, hogy az ilyen igazán, mondjuk ez ugyanaz, hogy a nagy futballhatalmak, bár van, amikor a ranglista az csalóka, ugye, mert mi is voltunk 86 előtt, azt hiszem 3., bár lehet, hogy csak az európai ranglistán. Hát most nem volt olyan igazi meg, ugye mindig az is szép a világbajnokságokon, hogy van egy olyan csapat a 4 között, akire senki nem számít, aki úgy valahogy bemegy oda. Ugye ilyen volt Horvátország már többször is, vagy Törökország, a csalással oda került Dél-Koreát, azt most inkább nem mondom, még 2002-ből. Szóval mindig vannak ilyen meglepetés csapatok, és most az volt az érdekes, meg az volt a meglepetés, hogy nem volt ilyen. 4 olyan csapat, 4 addig majdhogy nem tökéletesnek tűnő csapat jutott be a legjobb 4 közé. Ugye a franciák valami egészen elképesztő, hogy milyen játékos anyaggal rendelkeznek, tehát ott még a CF válogatott is olyan játékosokból állnak, akik a top bajnokságok top csapataiban játszanak, tehát fölfoghatatlan az a játékos bőség, ami a franciáknál van. A spanyoloknál ez a rendszer, amiben játszanak, az fantasztikus, hogy tényleg egy verhetetlen csapatot sikerült összehozniuk. Az angolok, hát ott meg ugye, hogy révbe érnek-e végre, vagy nem, ez a 1966 óta ez a kérdés, és ugye azóta sohasem. Az argentinoknál meg nagyon nagy dolog lett volna, hogyha sikerült volna duplázniuk, bár ez se volt kis teljesítmény, látva a döntőt, ahol rendkívül kiábrándító és gyatra teljesítményt nyújtottak, és ezzel azért eléggé leírták ezt az útjukat, legalábbis előttem leírták az útjukat, ahogy oda jutottak a döntőjük, tehát így az ember hajlamos akkor így utólag fitymálni azt, hogy ők az Egyiptomot, meg a Svájcot, meg a zöldfoki köztársaságot kellett, hogy kiverjék az egyenes kieséses szakaszban, és gyakorlatilag a jó meg Angliát, az mondjuk egy komolyabb fegyvertény volt, de nagyon nagy csalódás volt az argentinok döntőbeli játéka.
1: És a spanyolok?
2: Hát ez meg egy fantasztikus szervezetet, az ember azt élvezte, hogy ez tényleg egy gépezet, és nem úgy gépezet, mint amilyen a tikitaka volt, hogy adogatsz a fél pályánál 560-at, és megőrülsz tőle, és a hajadat téped, hanem valahogy itt lehetett még élvezni is a spanyoloknak ezt a tökéletes játékát, meg azt a játékát, hogy gyakorlatilag úgy védekeztek, hogy nem is kellett védekezniük. Tehát jó, a Cucurellának volt néhányszor egy ilyen utolsó pillanatos mentése, meg voltak ilyenek, de a kapusnak se kellett hatalmas bravúrokat bemutatni. Szóval egy ilyen tökéletes gépezetnek tűnt, ami nyilván nem a leglátványosabb, nem olyan, mint egy francia válogatott, amikor nagyon jól játszik, de tiszteletet érdemlő, tehát kevés ennyire tökéletes válogatott volt szerintem a futball történelemben, nem akarok túlozni.
1: És ennek mi lehet szerinted az oka?
2: Gondolom, ez a rendszer. Ugye nagyon érdekes megnézni, hogy döntő két szövetségi kapitánya, hogy egyik sem volt klubedző, vagy hát ilyen minimális klubedzői karrierrel rendelkeztek, tehát ők ott vannak a szövetség alkalmazásában. Egyébként a Deschamps is, ugye ott van 12 óta, neki azért előtte volt egy klubkarrierje, de 12 óta ott van a francia szövetségnél. Tehát van egy rendszer, amit kitaláltak, ami ugye ő végigjárta a ranglétrát a spanyol szövetségi kapitánya, a ifjúsági válogatottaktól kezdve, sok játékossal már fiatalabb korában is dolgozott együtt, és egy ilyen fantasztikus rendszert alkotott. Hozzáteszem, ehhez kellenek nyilván fantasztikus játékosok, tehát olyan a spanyol képzés, hogy azért ezeket a játékosokat nem lehet zavarba hozni. Tehát nyilván a magyar válogatottal ezt nem lehet játszatni, ezt a szisztémát, de a spanyoloknak ez tökéletesen fekszik.
1: Nem bírom ki, hogy ne hozzam be én is a magyar válogatottat. Lehetne mit tanulni tőlük? Tehát nyilván a játékos keret az adott, de mondjuk a jövőre nézve lehetne szerinted a spanyoloktól valamit ellesni? Akár utánpótlásban?
2: Hát nem tudom, hogy ez mennyire más fog. Nyilván minden világbajnokságon, minden csapattól valamit lehet tanulni, ellesni, de hogy itt most konkrétan mi az, amit a spanyolok úgy tudnak, amit mi tudnánk hasznosítani a labdatartásban, passzjátékban, hát azt nem tudom, mert azért nagyon más játékosokról beszélünk, tehát ezek tökéletesen képzett futballisták. Nálunk meg azért sokszor itt takargatni kell a hiányokat, inkább elfedni, hogy jó, valaki egy bizonyos dologban jó, de abban nem jó, és akkor domborítsuk ki azt a jó oldalát. Most a spanyoloknál ez nincsen, itt minden játékosnak, aki pályára lép, lényegében csak jó oldala van szinte.
1: A döntőre hogy ugorjak még vissza, laikusoknak hogyan tudnád elmagyarázni, hogy mi a csoda történt? Most azt az egy statisztikai adatot hagyd mondjam, hogy 110-valahanyadik percben volt az első rögzített, statisztikailag igazolható kapura lövése az argentinoknak Messi részéről. Hogy változhat meg ennyire egy csapatnak a játéka? Ez a spanyoloknak a játékán múlik szerinted, vagy ez itt mi történhetett?
2: A spanyolok játéka biztos benne volt ebben. Ugye nem nagyon volt a spanyoloknak megingásuk az egész világbajnokságon, akkor volt talán egy picit, de hát az is nagyon távol volt a kiesés attól, hogy mondjuk azt mondhassuk, hogy meglegyintette őket a kiesés szele, amikor a belgák egyenlítettek ellenük, de hát utána hozták azt a meccset is, tehát kellett hozzá egy tökéletes spanyol válogatott. Meg én gondolom, hogy felmérték az argentinok, hogy ők ezen a mérkőzésen játékban nem fogják tudni legyőzni a spanyolokat, erőnlétben megint csak nem tudják legyőzni a spanyolokat, ugye az átlag életkoruk jóval magasabb volt az argentinoknak, meg a kezdőben talán 8 olyan játékos volt, aki már 4 évvel ezelőtt is ott volt. Ott volt a Messi, akit nyilván muszáj berakni kezdőbe, de hát azért láttuk, hogy azért ez eléggé ilyen sétálgatós foci volt, és ez most a spanyoloknál ez az ember hátrány nem annyira fért bele, plusz ki voltak fáradva, hosszabbításos meccseik voltak az argentinoknak, tehát így mindent egybevetve, gondolom a Scaloni amellett döntött, hogy akkor legyen egy ilyen célfutball, és fúzzuk ki a 11-esekig, de ezt is szemérmetlenül lehetett látni rajtuk, hogy ezt játsszák az első fél időtől kezdve. Hogy nem nagyon volt a játékukban benne még az se, hogy na majd találunk egy gólt, hanem tényleg arra mentek rá, hogy fúzzuk ki a 11-esekig, ami egyébként teljesen jó. Tehát, hogyha most beleképzeled azt, hogy mondjuk a magyar válogatott van ott a döntőben, a spanyolok ellen. Hát véresre tapsoltuk volna az egész meccsen a tenyerünket, meg nyilván nem azt nézzük, hogy most ez egyébként, nem tudom, a csapatunk nem rúgott kapura, hanem hát drukkolunk, és egy ilyen elképesztő futballélmény lett volna. Hát úgy, hogy semlegesek vagyunk, úgy nyilván nem, ez nem annyira jött át, de simán lehet, hogy a Scaloni fölmérte a keretet, hogy egyszerűen több nincsen bennük, és egy spanyolok ellen nem lehet úgy játszani, mint mondjuk az angolok ellen, amikor hátrányba kerültek, vagy amikor a spanyolok ellen hátrányba kerültek, ugye akkor már 10 emberrel, és azért nem sok híja volt, hogy ki ne egyenlítsenek. Ugye ezért volt egy kicsit dühítő, hogy ha esetleg hamarabb rúgják ezt a gólt a spanyolok, akkor lehet, hogy az argentinok tudnak váltani, mert bebizonyították, hogy tudnak váltani. Nyilván egy egész meccsen ezt nem tudták volna játszani.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, utána pedig folytatjuk a beszélgetést a foci VB-ről Tóth Szemesi Attilával, a 444 újságírójával. Maradjanak az Európa Rádióval.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlamenti honlapra. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása, a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. Ma van a túlfogyasztás napja. Holnaptól már többet veszünk ki a természetből, mint amennyit egy év alatt képes megújítani, tájékoztatta rádiónkat a Követ Egyesület a fenntartható gazdaságért. A túlfogyasztás napja azt jelzi, hogy a globális gazdaság működése egyre növekvő mértékben járul hozzá a bolygó természeti erőforrásainak kimerítéséhez. A fenntarthatatlan pálya miatt fokozódik az éghajlatváltozás, súlyosbodik az erőforrás hiány, és egyre nagyobb lesz a kockázat mindazok számára, akik nem készülnek fel időben az előttünk álló kihívásokra. Az emberiség minden eddiginél nagyobb mértékben, mint egy 73%-kal gyorsabban használja fel a természet erőforrásait, mint amilyen ütemben a Föld ökoszisztémái képesek azokat megújítani. A természeti tőke ilyen mértékű kimerítése veszélyezteti a hosszú távú erőforrás biztonságot. A következmények az erdőirtásban, a talajerózióban, a biológiai sokféleség csökkenésében és a légkörben felhalmozódó széndioxid mennyiségben nyilvánulnak meg, ami hozzájárul a szélsőséges időjárási események gyakoribb előfordulásához és az élelmiszer termelés visszaeséséhez. Augusztus 3-a és 8-a között mintegy 400 énekes részvételével rendezik meg a Pécs Kantát Kórus Fesztivált, közölte a Pécsi Kulturális Központ. A városban 1986-ban és 2015-ben megrendezett Európa Kantát nemzetközi kórus találkozó hangulatát felidéző rendezvényen az énekesek koncerttermekké alakítják a köztereket, udvarokat. Lesznek például koncertek a Széchenyi téren és a Zsolnai negyedben is. A rendezvény csúcspontjaként a Kodály Központban 400 kórus énekes és szólisták előadásában csendül föl Karl Orff Carmina Buránája. Egy karnagyi mesterkúzust is tartanak a fesztivál részeként, amelyen Lakner Tamás Liszt díjas karnagy vezetésével Kenyából, Kínából és Magyarországról érkező karnagyok készülnek fel a Carmina Burának különleges előadására, hiszen a gálakoncerten egymást váltva fogják vezényelni a művet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a foci VB-ről. Vendégünk Tóth Szenesi Attila, a 444 újságírója. Bronzmeccsre hagy ugorjak még, ott is van egy ilyen érdekes, hát ha csak így valaki elolvassa az eredményt, de ha meg is nézi a meccset. Szóval az első félidő 4-0 az angoloknak, a franciákkal szemben, a meccs végeredménye meg 6-4 az angoloknak. Szóval itt mi történt, és megint az a kérdésem laikusnak, hogy lehet elmagyarázni, hogy itt szakmai értelemben, foci szempontból mi történt?
2: Hát az egy vicc volt az a meccs. Lehet, normál körülmények között ilyen nem lehet. Pláne egy francia válogatott, az én nem tudom elképzelni, hogy ilyen helyzetbe kerüljön normál körülmények között. A normál körülmények között értsd azt, hogy mondjuk ez egy nyolcaddöntő lett volna, vagy egy világbajnoki elődöntő, vagy akár egy csoportmeccs is. Akkor kizárt, hogy ezt játsszák. Én gondolom, hogy itt az lehetett, hogy a franciáknak olyan igazi tétje nem volt ennek, hiszen ezüstérmesek voltak 4 évvel ezelőtt, 8 évvel ezelőtt világbajnokok, van 2 érmük az elmúlt 12 évből. Annyira nekik nem volt fontos, hogy most akkor az első meg a második hely után legyen egy harmadik is. Szemben az angolokkal, akiknek ez jóval fontosabb volt, mert mégiscsak ez a második érmük fennállásuk során. Az más kérdés, hogyha nekik meg ennyire fontos volt, akkor hogyan tudtak úgy összezuhanni a második félidő egyes szakaszaiban, ahogy a franciák tették az első félidőben. Hát az angol védők mellett is úgy mentek el, ahogy akartak a második félidőben, egészen hihetetlen volt. Úgyhogy én gondolom, hogy ez a tét, tehát hogy nem volt mindegy, hogy melyik csapatra. Tehát a franciáknak kevesebb volt a tét, és valahogy így belementek egy ilyen adok-kapok meccsbe. Hozzáteszem, hogy azért ők képesek erre. Ugye volt egy Nemzetek Ligája meccs, amikor a spanyolok ellen fordítottak majdnem 0-4-ről, lett egy 5-4-es spanyol győzelem, szóval ők ezt így tudják hozni ezeket, és hát ebből látszik, hogy milyen fantasztikusan erős a francia válogatott, mert mondjál nekem még egy válogatottat a világon, amelyik képes lenne arra, hogy egy félidei 0-4 után csinál egy szoros meccset, ráadásul ezt azt hiszem egy éven belül kétszer megismétli, két olyan csapat ellen, mint a spanyol meg az angol, tehát hihetetlen jó, én szerintem itt kb. Azon múlt, hogy a franciák hát annyira nem érdekelte.
1: Most a pontos keretet nem néztem át, de feltételezem, hogy van olyan francia játékos, aki 4 éve nem volt kerettag, nincs érme. Ilyenkor az az 1-2 játékos sem tudja meggyőzni a többieket, hogy oké, nekem azért csak kéne egy érem, úgy szeretnék hazamenni, hogy bronzérmem van.
2: Szerintem ezt nem mondják ki, tehát hogy ez nincs kimondva, hogy minket ez most nem érdekel, hanem igenis, hát ez úgy mentek bele a meccsbe szerintem, hogy ők úgy gondolták, hogy komolyan mennek bele, de menet közben kiderül, hogy mégsem. Tehát hogy mondjam neked, hogy ilyen van a hétköznapi életben is, hogy úgy érzed, hogy valami fontos neked, de tudat alatt mégis ott mutoszkál, hogy azért annyira mégsem, mert hogy én nem ezért jöttem, hanem azért, hogy a franciák nem ezért jöttek, hanem a világbajnoki címért, és akkor jó, hát mostan játszunk a bronzéremért, de hát tudod, az a mentalitás, amikor mondjuk van egy díjkiosztó, és akkor amikor a második helyezett csapat játékosainak a nyakába osztják az érmet, akkor van olyan, hogy rögtön le is veszi, és nem dobja el, de hogy ő nem akar pózolni azzal a második helyes éremmel. Na most gondolom a franciáknál is azért sokakban benne volt, hogy hát ők nem ezért jöttek, még tök kevés nap telt el a vesztes elődöntő óta, ők nem ezért jöttek, ők világbajnokok akartak volna lenni, és hiába mondják azt, hogy jó, megnyerjük a bronzmeccset, azért nem biztos, hogy úgy tudsz koncentrálni, figyelni, mint amit gondolsz magadról.
1: A legjobb 4-ből kilépve eszembe jutott még egy csapat, akiről nem kérdeztelek, de akartalak európai csapatok felsorolásánál, a norvégok szereplését, te milyennek ítéled meg?
2: Hát az egy csoda volt, nyilván ugye nagyon érdekes, hogy mi 2016-ban játszottunk, vagy 15-ben, szóval a 16-os, 15-ben, 16-os EB-ért játszottunk a norvégokkal pótselejtezőt, és az egy elég halovány norvég válogatott volt még. Azt hiszem, hogy összesen 1 vagy 2 játékos volt topligás, és köztük volt az akkortán 16 éves, vagy 15 éves Ødegaard, aki a Reálban volt papíron, de hát ugye akkor még nyilván nem játszott. Tehát egy nagyon-nagyon vékony norvég válogatott volt az a 10 évvel ezelőtti, és az alatt eljutottak oda, hogy hát most már ilyen európai topligákban játszik a keretnek a nagyobb része, és azon belül is többen játszanak top csapatokban. Tehát itt nem csak a hollandról van szó, hanem azért ott vannak olyan játékosok, akik topligák top csapataiban játszanak hétről hétre, vagy ha nem is top csapataiban, de topligákban, és nagyon-nagyon jó futballisták alkotják ezt. Ott is az edző egyébként elég régóta, a szövetségi kapitány elég régóta ott van a posztján, tehát ő is egy ilyen szövetségi edzőnek számít már-már régóta a válogatott kispadján ül. Bemehettek volna a négy közé, mert sajnáltam őket Anglia ellen, hogy végül ez nem sikerült. Biztos, hogy hallunk még róluk, vagy hogy még mit tudom én, következő EB-n, VB-n tudni, hogy messzire fognak jutni, mert ez egy nagyon jó csapat.
1: És akkor Európán túl, már csak te hoztad be itt a beszélgetés elején az európai kérdéskört, és ezzel mentem eddig, de zöldfoki köztársaságot szeretnének még kérdezni. Szóba hoztad már, de azért mégiscsak egy kérdés elég beszéljünk róluk. Ugye a csapatok belül kiemelve Vozinha, kapust is, aki egy külön történetet futott be a csapat mellett a 40 évével és a védéseivel. Szóval őket hogy ítéled meg? Hogy lehet, hogy egy ilyen pici ország el tud jutni a VB? Szerinted, és ott ráadásul hely tud állni. Hát így utólag nézem, micsoda eredmény, hogy a VB győztes spanyolokkal döntetlen tudtak játszani a csoport körben például.
2: Igen. Hát egy kicsit olyan, amikor egy kis csapatnak kijön a lépés, tudod, mint amikor a nem tudom, mi játszottunk egy-egyet a franciákkal a Európa-bajnokságon, az előző Európa-bajnokságon. Tehát amikor úgy minden a kezedre játszik, a kapus nagyon jó, nem lehet gólt rúgni, a spanyoloknak még az első meccsük volt, még akkor ők is nyilván egy első meccsen, ugye az argentinok 4 éve egy Szaúd-Arábia elleni verességgel kezdtek, tehát hogy minden a kezükre játszott, meg azért ezek jó futballisták, itt is azért van jó néhány olyan játékos, aki nem odahaza született, vagy nem játszott soha odahaza, tehát ugye Európában nevelődtek, de azért messze nem az a minőség, mint mondjuk Marokkó. Feltételezem, hogy még egyszer ezt nem tudnák megismételni. Engem leginkább a argentinok elleni hosszabbításos meccsük lepett meg. Hát én ott nem gondoltam volna, hogy egy különösebb ellenállást ki tudnak fejteni Argentina ellen, és végül nagy nehezen nyertek a Messiek 3-2-re. Szóval hát a világbajnokságok az ilyen sztorik miatt jók egyébként, meg az ilyenek miatt is maradnak emlékezetesek, mint a zöldfoki szigetek, igen.
1: Ha már legemlékezetesebb pillanatok, neked mi a VB-ről a legemlékezetesebb pillanat, amit viszel magaddal?
2: Az ivószünet, ugye az nem volt eddig ilyen mennyiségben, vagy ilyen kötelező jelleggel, és hogy majd, hogy nem négy negyedre osztotta fel a mérkőzéseket, tehát engem nagyon idegesített. Engem nagyon-nagyon idegesített, valószínű, hogy ez a jobb csapatoknak kedvezett inkább, akik ott bele tudtak nyúlni jobban a játékukba, vagy az edző bele tudott jobban nyúlni a játékukba. Egy ilyen 21-23 perc után, még azt meg kéne nézni statisztikailag, hogy hogyan változott az eredmény, bár hát ez nehéz, mert egy jobb csapat egyébként is nagyobb eséllyel szerez nyilván gólt egy gyöngébb ellen, de ez teljesen a foci szellemisége ellen ment. Tehát ezt úgy találták ki ezt a játékot, hogy két fél időből áll, és az teljesen normális, hogyha 40 fok van, akkor legyen ivószünet, de ez a foci szellemisége ellen ment, viszont az a jó hír, hogy valószínű, hogy ennek folytatása nem lesz legfeljebb a következő világbajnokságon, mert ugye az UEFA bejelentette, hogy ők ezt nem támogatják, ezt a fajta rendszert.
1: Én úgy emlékszem, hogy olyan is volt, hogy vagy szemerkélő eső volt, vagy egyáltalán nem volt meleg, és még akkor is volt ez a hidratációs szünet, tehát nyilvánvaló
2: persze,
1: volt.
2: Ez kötelező jelleggel. Igen, tehát ez volt szakadó eső, volt olyan meccs, ahol szakadt az eső, és ott is volt hidratációs szünet, tehát ez kötelező jelleggel vezették be, és mondom, én nagyon-nagyon, nagyon rossz volt így nézni a meccseket, éppen lendültél volna bele egy mondjuk a második félidőben egy mérkőzésbe, és akkor hopp, hidratációs szünet, és volt, hogy teljesen új mérkőzés kezdődött utána, és ez nem jó. Tehát a focit úgy találták ki, hogy két fél időből áll. Szerencsére ez elég konzervatív sportág, és olyan őrült sok szabálymódosítás azért nem volt a százvalahány év alatt, és hát ne is legyen, legalábbis ez az jó szünete semmiképpen ne legyen.
1: És ha már szabálymódosítás, ez az eltakart száj és piros lap történet, ami most debütált, és volt is több kiállítás, ehhez mit szólsz?
2: Szerintem működött. Tehát ez egy eléggé rendesen megvan mondva, hogy mikor nem szabad eltakarnia a szájat, hogyha a másikat verbálisan inzultálod, akkor nem szabad. Tehát minden játékos úgy ment ki a pályára, hogy ezzel tisztában van. Egyébként szerintem meglepően kevés volt a vitatható ítélet. Most így Isten őrész, hogy belemenjünk ilyenekbe, hogy melyik meccsen esetleg volt. Melyik meccsen volt bele úgy a bíró, hogy nem kellett volna, de szerintem sokkal kevesebb volt, mint más VB-ken. Megtanulták használni a technológiát, nekem az volt az érzésem. Nem voltak ezek a borzasztó hosszú játékleállások, varozás miatt minden nagyon gyorsan és flottul ment, szóval nekem ez viszont egy nagyon pozitív meglepetés volt, hogy sokkal kevesebb bírói hiba volt. Ugye hát azért emlékezz vissza, hogy minden VB-n, EB-n van olyan, hogy nem tudom, napokig egy bírói hibáról folyik a szó. Most azért nem nagyon volt ilyen. Volt ott, hogy a Messi most piros lapot érően lépett rá a lábára, vagy nem, de hogy ilyen minimális dolgok voltak, és ez mondjuk jó, hogy nem erre került a figyelem, hogy már megint a bíró mit csinált. És bocsánat, és nagyon tetszett a játékvezetőknek, hát olyan határozottak voltak. Tehát valahogy most nem volt, biztos volt egy-kettő hülye bíró, de hogy nem az volt, hogy olyan nagy számban tudod, jöttek így fogalmatlan játékvezetők, hanem ilyen jó stílusban határozottan vezették a meccseket. Tehát szerintem a játékvezetőknek is ugye van edzőtábor világbajnokságok előtt, szerintem ez nagyon jól sikerült, és jó volt őket most nézni.
1: Még egy más jellegű kérdés, szóba hoztad már Messit többször, Ronaldóról még nem beszéltünk, mennyire volt ez ilyen foci történelem, hogy kettőket még láttuk VB-n, vagy jönnek majd hozzájuk hasonló nagy nevek, akikről 10-20 év múlva ugyanígy lehet föltenni kérdést, hogy látjuk-e még őket, meg jó volt-e még, hogy láttuk őket, mit gondolsz az ő szerepükről, jelenlétük?
2: Nyilván jó, gondolom, hogy a portugál, nem tudjuk, mi lett volna a portugál válogatottal, hogyha nem a C. Ronaldóval kezdenek, hanem mással, és mondjuk a Ronaldót az utolsó 20 percre rakják be, mint annak idején az MTK-ban Illés Bélát, és akkor ő eldöntötte a meccseket, az öreg Illés Béla. Nincs ellenpróba. Én azt értem, én azt el is tudom hinni, hogy a portugáloknak lelkileg fontos, hogy ott volt velük a Ronaldo, akár kezdőként is, mert valahogy nekem úgy tűnt így nézve a képsorokat, hogy tényleg szeretik őt. Tehát, hogy valahogy az egy olyan őszintének tűnt az egész, hogy tényleg fontos nekik. Hát a fene tudja, hogy szakmailag egyébként meg ott kellett volna lenni a kezdőcsapatban neki, vagy nem. Nyilván hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy nem, hogy ellenpróba nincsen mindamellett. Hát nyilván egy fantasztikus egyéniség. Ugye ő azért az annyiban más, mint a Messi, hogy a Messi valahogy ez az ösztönös zseni, a Ronaldónak viszont rengeteget kellett melózni az élete folyamán, hogy ilyen statisztikákat tudjon produkálni, hát egészen a mai napig, de biztos, hogy sokkal többet kell beletennie fizikálisan, mint mondjuk a Messinek, abba, hogy ő még egy válogatott játékos legyen. És hát igen, jó volt látni őket világbajnokságon valószínű utoljára. Hát a Messi ő egy külön, hát ő is zseni tényleg, tehát ahogy eldöntötte a meccseket, meg ahogy azt hiszem 5 meccsen lett a legjobb, a mezőn legjobbja, teljesen megérdemelten, de erre tényleg nincsenek szavak. De hát majd jönnek, ugye a Mbappé, hát ő is futballtörténelmet fog írni, az biztos, ugye már most látszik, hogy ha még lesz neki 2-3 VB-je, már pedig életkor alapján belefér, akkor egy 50 VB gól se kizárt tőle, tehát ami megint csak egy fölfoghatatlan mennyiség.
1: Oké, két kérdésem van még. Az egyik kérdés, ráadásul nem az enyém, hanem a lassan újságíróvá váló 6 éves kisfiamé, aki közben ide jött mellém, és ő az első hallgatója a beszélgetésünknek. Ő azt kérdezi tőled, részben már beszéltünk erről, de a kedvéért fölteszem a kérdést, hogy a spanyolok szerinted megérdemelték-e a győzelmüket mindezek alapján, amiről beszélgettünk?
2: maximálisan szerintem csak a spanyolok érdemelték meg, hogyha most végignézel, nyilván, hogyha az argentinok nyernek a döntőben, akkor azt mondjuk, hogy igen, az argentinok megérdemelték a győzelmet, de annyira egy olyan csapat, amelyik egy gólt kap az egész világbajnokságon, és ilyen magabiztosan megy tovább, ráadásul nem is mondanám egy könnyű ágnak, mert azért Ausztriát nem olyan könnyű megverni, Portugália, Belgium, Franciaország, ezek nagyon kemény csapatok, tehát csak európai csapatokkal játszottak, úgyhogy csak a belgák lőttek nekik egy gólt. Maximálisan megérdemlik, hihetetlen jó játékosaik vannak, és hihetetlen jól össze van rakva ez a spanyol csapat. Remélem, hogy a kisfiad is spanyol, vagy a kisfiad Spanyolországnak szurkolt, és örül a válasznak.
1: Igen, és igen. A válasz.
2: Szuper, jó, oké.
1: Okay. És akkor az utolsó kérdésem pedig, hogy vajon mit kellene tenni azért, vagy elérhető-e az szerinted, hogy 2030-ban viszont a gyermekeink és mi ne egy másik szimpatikus országnak szurkoljon, hanem a sajátjának. Szóval ez egy nyilván nagyon nehéz kérdés, de mit tippelsz? 2030-ban ott lesz Magyarország a következő világbajnokságon?
2: Nézd, az jó, hogy ott van a Rossi, van egy út, ami megy, van sok újonc a válogatottban, aki beválik, van, aki nem. Most úgy néz ki az NB1 is, hogy kevesebb a külföldi, több a magyar fiatal, olyan játékosok voltak itt az első fordulóban, az NB1 első fordulójában fókuszban, akikről szinte nem is nagyon hallott az ember korábban. Szalai Pakson két gólt szerzett a Ferencváros ellen, a Németh András végre két gólt rúgott, ugye ő a magyar labdarúgásnak egy régi nagy ígérete, mind a ketten csatárok, tehát az pont egy olyan poszt, ahol ugye a Varga Barnabás mögött nem nagyon lesz senkit, most meg, mint hogyha derengene valami. Tehát én optimista vagyok, hogy ezekből a változásokból, hogy kevesebb a pénz, és több magyart kell játszatni, ezekből profitálhat a válogatott. Tippelni azért nem merek, mert én hosszú szoktam tippelni általában, de nagyon remélem, hogy kijut a magyar válogatott. Hát ha véletlen tényleg 64 csapatos lesz, akkor egy fokkal könnyebb lesz, de hát az se olyan, hogy na jó, akkor már hátra is dőlhetünk, mert akkor is rohadt nehéz kijutni, ahogy látjuk, hogy az EB-n is hiába van 24 csapat az EB mezőnyében, ami már majdnem az UEFA tagállamok fele, azért még így is van, hogy vértizzadunk, meg ilyen furmányos nemzetek ligájás helyezés pótselejtező révén jutunk ki, meg hát van, amikor simán, oké? Szóval nehéz út lesz, de nagyon remélem, hogy sikerül kijutni a világbajnokságra.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben, mai műsorunkban Tóth Szenesi Attilával, a 444 újságírójával beszélgettünk a foci VB-ről.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk, én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Véleményüket várjuk a véleménykukac.europaradio.hu címre. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon. Ajánlom figyelmükbe, hogy van egy mobil applikációnk is, így akkor is hallgathatják műsorainkat, interjúinkat, olvashatják híreinket, amikor megszokott készüléküktől távol vannak, például utaznak. De ha nincs okos telefonjuk és ezek az applikációk nem érdeklik önöket, semmi baj. Lényeg, hogy hallgatnak bennünket úgy, ahogy most teszik. Még egyszer köszönöm figyelmüket, holnap újra találkozunk. Legyen szép napjuk, vigyázzanak egymásra. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. A viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Családban marad.
2: Családban marad.
1: Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Az Európa Rádió családi magazinja csütörtökön 10 órától.
2: 10 órától.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tisztifőorvos csütörtök 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el, ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT előrejelzése szerint ma 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön, ezért a meteorológiai szolgáltatók már szerdán másodfokú figyelmeztetést adott ki több vármegyére. Az előrejelzések szerint pénteken fokozódik a hőség. Komárom-Esztergom, Fejér, Pest és Bács-Kiskun vármegyében már 29 fok felett alakul a középhőmérséklet, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a vörös kód elnevezésű országos intézkedés sorozat, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok fölötti hőmérséklet leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg. A hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Ezért arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen a környezetében élőkre. Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvízszolgáltatók a rendkívül meleg időjárás miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvízszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék a medencetöltést vagy az autómosást. A közületi fogyasztóktól azt kérték, hogy a jelentős felhasználást ütemezzék a csúcsidőszakon kívülre. A cég közölte, hogy vízellátórendszerei üzemszerűen működnek, a megnövekedett vízigény kiszolgálása

0: Erre a technikai és a személyzeti feltételek adottak. A Dunamenti Regionális Vízmű ZRT is felhívta a figyelmet a takarékos ivóvíz felhasználására. Azt írták, hogy a Duna rendkívül alacsony vízállása a valahamért legkisebb érték alá csökkent, és a következő napokban a vízszint további apadása, ennek hatására pedig az ivóvíztermelő kapacitás csökkenése várható működési területükön. Jelezték, ha az ivóvízfogyasztás nem csökken érzékelhetően, akkor ismételten kénytelenek lesznek vízkorlátozás elrendelésére. Kezdeményezni. A hőség miatt egyébként újabb ivócsapokat szereltek fel a harmadfokú hőségriasztás idejére szerte az országban, illetve párakapukat is működtetnek. Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter Facebook bejegyzésében. Kapitány István közölte, kedhez képest a Duna vízszintje szerdán tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Az előre meghatározott szabályok alapján további átmeneti teljesítménycsökkentésre volt szükség a Paksi atomerőműben. Ennek érdekében leállították a 3-as blokkot. Azt írta, hogy a leállítás nem egy váratlan esemény, hanem a gondosan előkészített szakmai terv része. Pontosan ez a garancia arra, hogy minden lépés kiszámítható legyen, és minden lépésnél az üzembiztonság az első. Ennek érdekében a tárca folyamatosan kapcsolatban áll az atomerőművel, a Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányítóval és az MVM-mel. Közlése szerint Magyarország energiaellátásának biztosítása érdekében a kieső villamosenergia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. Történelmi mélypontra süllyedt a Dráva vízállása Eszéknél. Kedden mínusz 186 cm-t mértek, ami a helyi mérőállomás eddigi legalacsonyabb értéke. Az apadó folyó medréből hajóroncsok, egykori építmények maradványai és más évtizedeken át rejtve maradt nyomok kerültek elő, a hajózás pedig gyakorlatilag leállt, írta az egyik horvát napilap. A rendkívüli vízállás a folyami közlekedést is megbénította. A legnagyobb hajók, köztük a turista hajók nem tudnak közlekedni a Dráván, a csónakok irányítása pedig a felszín közelébe került homokpadok és mederakadályok miatt fokozott óvatosságot igényel. Az eszéki kikötők megközelítése is nehezebbé vált. A kikötői hatóság szerint az elmúlt években egyre gyakoribbá és kiszámíthatatlanabbá váltak a Dráva alacsony vízállású időszakai. Emiatt turistahajók maradnak el, és az áruforgalom, valamint a kikötői rakodás tervezése is egyre nehezebb.
1: Az időjárásról.
0: Ma zömmel derült, csapadékmentes időben lesz részünk, a déli szél a Dunántúl északi felén időnként megélénkül. Kánikula lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Az Európa Rádió Családban maradt című magazin műsorában a szerkesztő Kisnéveres Viktória köszönti a kedves hallgatókat. Jó napot kívánok! Ebben az órában dr. Molnár Edinával, miskolci fogszakorvossal, fogszabályzó szakorvossal beszélgetünk.
2: Változó, hogy mikor indulnak be a tejfogacskák, már 3 hónapos korban beindulhat, van akinek 1 év, 13 hónap, 14 hónaposan jelenik meg az első. Nagyjából elmondható az, hogy 6 éves korig csak tejfogak vannak. 20 darab tejfogunk van. És 6 éves kor után viszont már beindul a vegyes fogazati időszak, ami egészen 12 éves korig tart. Viszonylag könnyű megegyezni, tehát így 6 évente van ez a váltás.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk önök is az előttünk álló órában. Számítunk megtisztelő figyelmükre.
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, dr. Molnár Edina, miskolci fogszakorvost, fogszabályzó szakorvost köszöntöm műsorunkban, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Én is köszöntök minden kedves hallgatót itt a rádióban.
1: Ugye doktornő gyermek fogászaton is dolgozott hosszú éveken keresztül, és most is vannak gyermek páciensei, gyermekeket is ellát. Még mielőtt arról a korosztályról szólnánk, akik már fogorvosi kezelésre érkeznek, ugye önhöz vagy a rendelésekre, szóljunk arról, hogy csecsemőkorban, amíg elő sem bújnak a tejfogacskák, akkor mik azok a legfontosabb dolgok, tudnivalók, amire egy szülőnek érdemes odafigyelni?
2: Így van, köszönöm szépen. Egész életünk folyamán a fogainkkal foglalkozni kell, nem kivételez alól a csecsemőkor sem. Így van, amikor még fogacskák sem bújtak elő, ez változó, valakinek már 3 hónapos korban előbújik az első kis tejfogacska, valakinek meg még 1 éves korában sincs meg az első tejfog, tehát azért ez elég változó lehet, és ez mind oké, ez mind teljesen normális. De ebben az időszakban is már érdemes elkezdeni ápolni a szájüreget. Ezt úgy szoktuk, hogy valamilyen kis gézlappal, vagy valamilyen kis újrahúzható kis szilikon ujjacskával már az intel lehet dörzsölni. Ez azból is nagyon fontos, hogy egyrészt hozzászokik a kisbaba ehhez a tevékenységhez, másrészt pedig jól is esik neki, hiszen a bújó fogacskák ilyen kis akár viszkető érzést is okozhatnak számukra. Tehát tök jó érzés számukra ez, hogy dörzsölve van. Ezért is adjuk például a rágókákat is nekik, mert ők is érzik azt, hogy bújnak a fogacskák, nyilván nem ez, de hogy valami ott történik, és
1: ennek
2: nagyon jó
1: hangot
2: érzés,
1: is adnak.
2: És ennek hangot is tudnak, így van, nyilván adni. Úgyhogy már akkor érdemes elkezdeni ezt a kis dörzsikézést, plusz azért ez tisztítja is a szájüreget. Tehát már azért egy kicsit át lehet dörzsölni. Főleg, amikor már megjelennek az első tejfogacskák, akkor már őket érdemes tisztítani. Akár anyateljes táplálás van, akár szeres táplálás, akár már elkezdi a darabos étkezést a gyermek, ugyanúgy érdemes már tisztogatni szépen táplálkozás étkezés után a fogacskákat legalább naponta egyszer.
1: És ha már a hozzátáplálás szóba került, akkor szólhatunk arról, itt akár a legkisebbekre vonatkozóan, vagy itt az életkor előre haladtának tekintetében is, hogy az étkezési szokás mennyire befolyásolhatja akár a fogak, akár a szájüreg állapotát.
2: Igen, tulajdonképpen, ha össze akarom foglalni, hogy mi határozza meg, mik azok a tényezők, amik meghatározzák a szájüregi egészséget, meg a fogak állapotát, akkor abból az egyik a táplálkozás, a másik a szájhigiénia, és végül is a harmadik, az pedig a fluoridoknak a használata, ami később, nyilván nem az első időszakban, tehát a csecsemőkorban, de később azért elengedhetetlen. A mai táplálkozás mellett ez már elengedhetetlen. Úgyhogy így van, nagyon nagy tényező a táplálkozás és annak az összetétele.
1: Mi az, amit javasolna ilyen tekintetben, hogyha erről a 3 területről egy picit részletesebben szólna, illetve talán sokunknak eszébe jut, hogy a genetika mennyire befolyásoló, az most itt nem hangzott el.
2: Van befolyásoló tényezője egyébként mindenféleképpen, mert betegségek, hiszen betegségek akár mondjuk valamilyen, úgy hívjuk, hogy generalizált parodontopátia, tehát amikor egy örökölt parodontális betegsége van neki, ilyenkor természetesen van genetikai jövevény, vagy genetikai hozadék, de általában, tehát amikor ilyen betegségekről van szó, akkor igen. De mondjuk, hogyha csak simán szúvasodásról van szó, a szúvasodást patogének okozzák. Tehát olyan baktériumok, amelyeket át is tudjuk adni egymásnak, tehát például anya a gyermeknek, apa a szülő, tehát a szülő vagy akár a testvérek is a gyermek szájüregében óhatatlanul, hiszen egy családban vannak, egy
1: használati eszközök.
2: Pontosan, így van. Tehát tulajdonképpen itt inkább már erről van szó, hogy egy-egy családon belül, hogy szúvasodásra hajlamosabb az adott család, vagy sem, egyébként ettől függ nagy részt, hogy a szülőknek a szájüregi higiéniája és étkezési szokásai és fluorid használata, ez így 3 együtt milyen lábokon áll.
1: és a fogak alakja, mérete.
2: Ez viszont örökletes, így van, ez teljességgel örökletes, ezt közben nehéz alakítani, illetve hogy lehet nyilván fogászati eszközökkel maradó fogaknak az állapotát javítani, esztétikáját javítani, persze fogászati eszközökkel lehet, fogorvos segítségével.
1: És akkor, ha visszatérünk a táplálkozáshoz, akkor mik azok, amik bárkinek erősítik ezt a szervét is?
2: Egyrészt azt kell figyelni, hogy mit viszünk be, milyen tápanyagokat, hiszen a savakban, cukrokban, savakban gazdag ételek azok, amik növelik a káriesz, tehát a fogszúvasodásnak a lehetőségét, vagy esélyét, hiszen ezek a patogének, tehát ezek a baktériumok cukrokkal táplálkoznak, és a szájüregünkben ezt savakká alakítják. A savak pedig megtámadják a foganyagot, legyen akármilyen kemény a fogzománcunk, azt meg hosszú távon, hosszú idő alatt meg tudják támadni, és szépen, hát idézőjelben szépen, de fogszúvasodást fognak rajta okozni. Úgyhogy a tápláléknak a minősége nagyon sokat számít. Azt, hogy utána például valakinek, ha már genetika, milyen a nyál összetétele, az is függhet ettől, mert a nyál nagyon erős puffer hatással rendelkezik, az azt jelenti, hogy a bevitt tápláléknak ezeket a cukrait, savait, a savas pH-ját tudja csökkenteni, vagy hát növelni, tehát hogy pH neutrális szintre hozni, de hogyha valakinek mondjuk a nyál termelésével van gondja, akkor ott megint csak már nagyobb valószínűsége lesz a fogszúvasodásnak. Nagyon sok összetevős ez a dolog, nagyon sok összetevős, és ez egy nagyon jó kérdés volt, mert így van, a nyálnak az összetétele vagy hiánya is okozhat ilyen irányú eltérést.
1: A mennyiség és a minőség is akkor, hogy ugye is szólva, illetve ez egy akár hosszú távon fennálló gyulladásos állapottá is alakulhat, vagy...
2: Hát csak ez a tényező azért inkább nem, itt a patogének elszaporodása okozhatja ezt a hosszú távú gyulladásos folyamatokat.
1: Itt az ínyekre gondoltam, ugye?
2: Az ínyben, igen, hiszen ott szaporodnak, az ínyben is. Ott lehet, hogy másfajta nevű patogének lesznek, nem a staphylococcus, ami a szúvasodást okozza, mert van külön olyan baktérium, ami meg az íngyulladást okozza. Illetve még ezzel kapcsolatban, ami eszembe jutott és fontos, hogy ezért fontos az esti fogmosás, tehát a mindennapos esti fogmosást, mert este alvásnál csökken a nyáltermelésünk. Tehát ott, hogyha lecsökken a nyáltermelés, és nem mosnánk meg a fogunkat, akkor ott a patogének még nagyobb bulit csaptának a szánkban, és szépen tudnak szaporodni, de ha jól kitisztítjuk őket, kiöblítjük, elmosuk, kis fluoriddal megtámogatjuk a fogzománcot, akkor sokkal kevesebb esélyük lesz, még este is a kevesebb nyáltermelésünk során megtámadni a szájüregünket.
1: A zöldségfogyasztásra ilyen tekintetben is felhívná a figyelmünket?
2: Igen, zöldséggyümölcs, ugye hiába a gyümölcsben savak vannak, gyümölcssavak, ezt szoktuk mondani, hogy ha valaki savas ételeket eszik, iszik, akkor ott érdemes a fogmosással egy picit várni, és ez már mondjuk egy fél órát, úgy értve étkezés után, mert a savas ételek utáni azonnali fogmosásnál ott fennáll a lehetősége a fogzománc koptatásának. Tehát ott a fogzománcot egy kicsit erodáljuk ezáltal, hiszen a savak megszívják, felpuhítják, ha lehet így mondani. A fogzománcot nyilván ez nem pontosan puhulást jelent, de akkor is, tehát a sav hatás után rögtön már egy erózióval, egy fogkefével, vagy egy szemcsés fogkrémmel rámegyünk a fogzománcra, akkor ez hosszú távon, igen, a fogzománcnak a vékonyodásához fog vezetni.
1: És hallhatjuk azt a mondatot, hogy az emésztés már a szájban megkezdődik. Ennek a folyamatát hogy képzelhetjük el, hogy magyaráznál nekünk, doktornő?
2: Erről két dolog is eszembe jut, illetve mondanám, hogy egyrészt a szájüregben már cukorbontó vagy szénhidrátbontó enzimek is vannak. Tehát valóban konkrétan az emésztés már elkezdődik a szájban. Ha belegondolunk, hogy egy kis darab kenyeret beveszünk a szánkba, vagy elkezdünk rágcsálni egy kis kenyérbelet, már érezzük azt az édes ízt. Mert a kenyérben lévő szénhidrátokat a nyálunkban lévő amiláz enzim, az már elkezdi bontani. Úgyhogy így van, a szájüregben már elkezdődik az emésztés. Másrészt az intakt meglévő fogaknak a megléte is nagyon fontos, hiszen a szájüregünk egy rágószerv. az, hogy mennyire tudjuk felaprítani a táplálékot, az ételeket, az már itt elkezdődik. Így van az, hogy hogyan jut le a táplálék, milyen minőségben jut le a táplálék a gyomrunkban, nagyon nagyban függ attól, hogy milyen a szájüregünk, a rágószervünk. Tehát a fogaink hány darab van belőle, azok milyen állapotban vannak. Így van, ez nagyon fontos dolog az emésztésünk szempontjából, hiszen hogyha szépen megrágott, jól megrágott tápanyag vagy táplálék jut le a gyomrunkban, akkor a gyomrunknak könnyebb dolga lesz. Ellenben, ha nem tudjuk megrágni, legyen az bármilyen okból, mondjuk sokkal kevesebb fogunk van már amiatt, akkor így van a gyomrunkra, az emésztőrendszerünkre sokkal nagyobb teher hárul.
1: És akkor most hadd utaljak vissza az iménti válaszára, amikor ugye három csoportra bontotta annak a jelentőségét, hogy mi befolyásolja a fogak és a szájüreg állapotát. Ugye a táplálkozás volt az egyik terület, most ha néhány gondolatban szólna a másik kettőről.
2: A következő nagy tényező ugye a szájhigiéne, amit el is kezdtem már említeni, hogy csecsemőkorban érdemes már elkezdeni, már csecsemőkorban, akkor is, ha még nincsenek fogacskák, de szépen tisztítjuk a szájüreget. Ha már megjelennek a fogacskák, akkor viszont már napi rendszerességgel. A hivatalos álláspont az, hogy első éves korig nem szükséges fluoridos támogatás, ugye már bevonom ezt a harmadik tényezőt is, de az első év után már azért javasolt. Itt viszont annyit kell mérlegelni a szülőnek, hogy ő ismeri a gyerekét, látja, hogy hogyan tud például nyelni, vagy öblíteni. Tud-e már köpni fogmosás után? Itt ennek aznak van jelentősége, hogy fogmosáskor, hogyha beviszük a fogkrémet, és megmosuk a fogkrémet, ő azt ki tudja öblíteni, vagy ki tudja köpni. Vannak olyan gyermekek, akik nem tudnak még akár 2-3 éves korukig sem öblíteni, vagy köpni, akkor náluk egy picit meg lehet fontolni, egy kicsit későbbre tolni a fluoridos fogmosást, de egyébként, ha már tud öblíteni, köpni, akkor pedig már érdemes elkezdeni a fluoridos fogmosást. És akkor, hát itt a szájhigiéne nem csak a fluoridot jelenti, vagy a fogkrémet, hanem konkrétan a mechanikai tisztítást is. Tehát itt az nagyon fontos, hogy a fogaknak minden felszíne meg legyen tisztítva. Illetve nem csak a fogak, hanem lehetőség szerint a nyelv is, és akár az íny, a fognyaknál az íny rész is.
1: A helyes fogmosás.
2: Van ennek egy bevett és jó módszere, amit kiemelnék első körben, hogy lehetőleg ne ez az erős és vízszintes irányú, súroló, nagyon-nagyon erősen súroló fogmosás legyen, hanem igen, amit úgy szoktak inkább köznyelven mondani, hogy körkörös fogmosás, de hozzátenném, hogy ilyen sepregetően körkörös fogmosás, és mindig az íntől a fog éle felé irányulva. Tehát pont azért, hogy a baktériumokat és az ételmaradékot, a lepedéket ne be az íny és a fog közötti kis résbe dunkoljuk bele, vagy nyomikázzuk bele, hanem onnan kifelé kell söpörni. És akkor így van, valamelyik irányból elkezdjük, teljesen mindegy, kinek mi a preferenciá, jobbkezesek bal oldalon, a balkezesek jobb oldalon szokták, ki felül, ki alul, ez már teljesen mindegy. Egy a lényeg, hogy szisztematikusan szépen egyik irányból, a másik irányba, kívülről, belülről, a rágó felszíneket is, tehát lehetőleg minden oldalát a fogacskának át kell tisztítani, a fogacskáinknak. És akkor plusz még hozzátenném a fogköztisztítást is, erre már nagyon sok eszköz van, fogköztisztító, fogkefék, fogsejem, akár a szájzuhany is ide tartozik. Tehát a fogközöket, ahogy mondtam, hogy a fognak minden oldala, a fogak egymás felé eső felszíneit, amik összeérnek, azokat is ki kell tisztítani, mert a legtöbb fogszúvasodás egyébként onnan indul el.
1: Hallottuk, hogy milyen korban érdemes elkezdeni, de hogy ennek a rutinja is kialakuljon, és természetessé váljon a gyermek számára, hogy ezt így alkalmazza innentől kezdve, ugye minden nap, kettőször minimum, talán háromszor naponta, ugye lehetőség szerint, mit nyilván a fogszúvasodást, de mit okozhat még esetleg ennek az elhanyagolása, hová vezethet?
2: Itt még megjegyezném ennél a kérdésnél, hogy így van, a szülő nagyon nagy példával tud ezzel előjárni a gyermeke előtt. Szóval itt, hogyha a gyermek látja, hogy a szülők is szépen odafigyelnek a szájhigiéniára, akkor ez tőle sem fog távol állni. Na most nyilván itt számolni kell a gyermekkori, főleg ez a 2-3 éves dackorszaknak az idejére, én a saját gyermekeimmel kapcsolatban is megtapasztaltam ezt. ettől függetlenül, hogy ők nem akarták, a napi egy-két fogmosás minimum megvolt, ha akarták, ha nem, de egyszer én ezt le is videóztam, vagy így lefotóztam, hogy közben milyen kis ciriburit csapott, és utána, amikor véget ért, akkor a legnagyobb mosolyán mutatta, hogy nekem anya néz ilyen szélfogam lett. Tehát, hogy ilyen kis, igen, tehát, hogy ezt a szülőnek tudni.
1: Hát okosan kell, mert okosan kell. Lehet, hogy még a segítséget se fogadja el a pontosan gyermek, ő még nem úgy tudja.
2: Így van, azt hiszi, hogy mindent ő nagyon jól tud, és szépen, persze ez hozzátartozik a kis fejlődéséhez, ezt tudnunk kell, de ennek tudatában szépen támogatjuk őt ebben, hogy igen, ez akkor sem maradhat ki, pláne nem hetekig, hónapokig, évekig, tehát hogy ezt minden nap, ezt rendszeresen csinálni kell. Aztán elmúlik ez a dackorszak, és szépen hozzászokik, és már ő fogja tudni, hogy ez maga, szinte magától, hogy igen, neki este fogad kell mosnia, és reggel is.
1: És akkor itt ugye ebben az életkorban előbújnak a tejfogacskák szépen sorban, hány éves korig érkeznek meg?
2: Amit az elején említettem is, hogy változó, hogy mikor indulnak be a tejfogacskák, már 3 hónapos korban beindulhat, van akinek 1 év, 13 hónap, 14 hónaposan jelenik meg az első. Nagyjából elmondható az, hogy 6 éves korig csak tejfogak vannak. 20 darab tejfogunk van, és 6 éves kor után viszont már beindul a vegyes fogazati időszak, ami egészen 12 éves korig tart. Viszonylag könnyű megjegyezni, tehát így 6 évente van ez a váltás. 6 éves korban ezt is könnyű megjegyezni, mert elindulnak a 6-os fogak, azok a maradó 6-osok, tehát az 5, a negyedenként számoljuk a fogacskákat, akkor van ugye 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös fogacskánk, tejfogak.
1: Középről indulunk, igen.
2: Ha középről indulunk, így van pontosan. És a tej 5-ös mögé szinte észrevétlenül 6 éves korban benőnek a maradó nagy 6-os fogak. Általában ez szokott megjelenni elsőként, és innentől 6 éves kortól nevezzük vegyes fokozatnak, mert nem csak a nagy maradó 6-os rágó fogak nőnek be a helyükre, hanem elindul 7-8 éves korban a metszű fogaknak a lecserélődése is, tehát a középső 1-esek, kismetszők és a nagymetszőknek a lecserélődése. Ezt meg onnan könnyű megjegyezni, hogy 8 éves korra a 8 metsző fogunk cserélődik le.
1: Ha ez nem történik meg addig, annak van jelentősége, vagy előfordulhat?
2: Igen, előfordulhat, mert vannak úgynevezett csírahiányos állapotok, amikor van olyan maradó fog, csíra, ami nem fejlődik ki. Így van, hogyha 8 éves korban ezek közül a fogak közül, amiknek már meg kellett volna jelenni, nem jelenik meg, úgy veszük észre, akár szülő, akár fogorvos észreveszi, akkor érdemes egy röntgent készíteni. Na most 8 éves kornál hamarabb, szinte majdnem, hogy fölösleges, de 8 éves korban, ha tudjuk, hogy milyen fogaknak kellene jelen lennie, és még mindig nincsen, akkor ott érdemes azért egy röntgennel ellenőrizni, hogy milyen fogcsíra hiányzik, vagy csak későn bújik, mert hogy az is lehet, hogy csak egy fél évet, vagy egy évvel később ott van az, vagy be van szorulva, valami miatt nem tud lejönni. Így van. És akkor a vegyes fogazati időszaknak elvileg 12 éves korban van vége, de ez megint nagyon változó, mert valakinek már 10 éves korára lecserélődik az összes tejfoga, valakinek meg még 13 éves korában is vannak tejfogai bőven. De azért itt is ugyanúgy elmondható, hogyha 13 éves korban, vagy 12 éves kor végére, 13 éves kor elejére még mindig van tejfog, akkor annak utána kell megint menni, mert ott megint lehet valami kis huncutság, vagy fogcsíra hiány, vagy valamilyen kis előtörési nehézség, és akkor ennek utána kell mindenképpen nézni.
1: És még itt mindig a tejfogaknál maradva, hiszen nem egyszerű, amíg lecserélődnek ezek a fogacskák, fájdalmat is okoznak, valljuk be, illetve ugye mindenki tapasztalta, akinek van gyermeke, vagy ha saját életébe vissza tud gondolni arra az időszakra, hogy különböző módjai is vannak ennek. Ez alatt azt értem, hogy néhány nap, néhány hét alatt magától is kieshet, van, hogy darabosan érkezik, és ugye fogorvoshoz kell menni, és van, ami nagyon-nagyon sokáig mozog ezekről az utakról, hogyha szólna.
2: Itt van egy nagyon nagy tévhit, amit gyorsan szeretnék is eloszlatni, hogy a tejfogaknak nincs gyökere, van. A tejfogaknak ugyanúgy van gyökere, mint a maradó fogaknak, és pontosan azáltal válnak mozgathatóvá, vagy azáltal fognak kiesni, hogy ők szinte maguktól, nem teljesen magától, de maguktól felszívódnak, és felszívódik ez a gyökér. Tehát amikor kiesik a tejfog, akkor már nem fogjuk látni ezt a gyökérrészt, hiszen már felszívódott, meg a maradó fogcsíra felszívta. Így van, tehát van, amikor magától kiesik, mert szépen lezajlik ez a természetes folyamat, hogy a maradó fogcsira elkezd növekedni, a tejfognak a gyökere elkezd felszívódni, már annyira nem fogja tartani semmi, hogy szinte magától elkezd mozogni, és van, amikor tényleg nem kell más, csak hogy beleharapjon egy kis zsömlébe a gyerek, és kijön szinte magától. Van, amikor viszont az történik, hogy hiába is bújik elő mondjuk a maradó fog, a tejfognak nem szívódik fel a gyökere, ugyanolyan stabil szinte, mint volt. Ilyenkor viszont fogszabályozás szempontjából érdemes mindenképpen rátekinteni fogorvossal, vagy fogszabályozó szakorvossal, mert ilyenkor a maradó fog rossz helyre fog terelődni, mivel ott marad a tejfog, nem fog tudni benülni szinte a helyére, hanem új utat keres magának, és hát egy rosszabb pozícióba fog nőni, ami később fogszabályozás szempontjából egy előnytelen pozíció lesz, vagy lehet.
1: Ugye van, amikor fogorvos segítségét kell kérni a tejfog eltávolításában, illetve még itt ehhez kapcsolódva, ha megkérdezhetem, hogy illetve nem is kérdés, hogy a tejfogakat is, ahogy hallottuk, napi szinten is ápolni kell, és bizonyos esetekben ott is
2: kezelésre van szükség. Így van, ez is egy tévhit, hogy a tejfogakat nem kell kezelni, de hiszen 12 éves korig ott vannak ezek a tejfogacskák a szájban, az oldalsó rágó fogacskák, tehát de a tejfogakat is kezelni kell. Ugyanazt a nevezéktant használjuk a tejfogak kezelésénél is, mint a maradó fogaknál is, tehát tömésre lehet szükség, úgynevezett gyökérkezelésre is lehet szükség. Ez olyan ijesztően hangzik, de nem, ilyenkor a tejfognak a gyökerébe nem megyünk bele, nem használunk tűt, mint a maradó fogaknál, de ugyanúgy hívjuk, tehát kezelésre, többszöri alkalommal való kezelésre kell jönni, és kell kezeltetni a tejfogacskákat, hiszen ha nem, akkor ez egyrészt fájdalommal jár a gyerek számára, másrészt gyulladást okozhat, hosszú távon a gyulladás ráterjedhet a maradó fogakra. Tehát itt mindenképpen szükség van a tejfogak kezelésére.
1: Több területről beszéltünk az elmúlt percekben, és ugye arról az útról, vagy onnan indultak ezek a gondolatok, hogy a nem megfelelő fogápolás hosszú távon hova vezethet. De már talán ez a válasz, vagy ez a mondat is erre vonatkozik.
2: Így van. Tehát, hogyha már a szülő szépen mossa a gyermeknek a fogát, akkor itt megint elmondanék egy ilyen kis szabályt, hogyha lehet így nevezni, hogy én azt szoktam mondani, hogy amíg a gyermek nem tud gyöngybetűvel írni, addig nem tudja megmosni a fogát sem rendesen. Tehát nincsenek még meg azok a kis motoros képességei, készségei, amik ahhoz szükségesek, hogy ő egy alapos fogmosást tudjon produkálni. Ez azt jelenti, hogy egy 7-8 éves korig a szülőnek igenis be kell segíteni, vagy a szülő mossa a fogat, vagy besegít. Itt nyilván, ahogy nő a gyermek, úgy fog ez változni, mert idővel már ő mossa, aztán még besegíthetek mondjuk 7 éves korában, de ahogy már a szülő látja, hogy na, ez már egy jó fogmosás, ő már szépen alaposan minden felszínt, ahogy tanítottuk, ahogy beszéltük, ő megcsinálja, akkor már el lehet kezdeni ráhagyni ezt a dolgot. De mondom, ez 7-8 éves kor. Addig pedig mindenképpen be kell segíteni a szülőnek a fogmosásba.
1: És hogyha a gyermek elfogadja ezt a segítséget, de olykor-olykor a fogorvoshoz is szükséges elmenni, nyilván itt most saját tapasztalatot tud velünk ön megosztani, de a gyermekfogászaton mik azok a módszerek, amelyeket alkalmazva úgy tudják elvégezni a szükséges beavatkozásokat, hogy az hatékony legyen, és ugye a gyermekben is olyan emlékeket hagyjon, hogy talán szívesen érkezzen vissza.
2: Az általános tapasztalat az, hogy 4 éves kor alatt nagyon nehéz kezelni a gyermeket. 4 éves kor alatt el lehet hozni, ezt beszoktatásnak szoktuk hívni. Tehát itt el lehet hozni arra, hogy megnézzük a fogacskáit. Én azt szoktam mondani, hogy na gyere, megszámoljuk a fogacskádat, tudod már hány fogacskád van? És akkor szépen nagy nehezen, vagy valaki könnyedebben kinyitja a fogát, és akkor kis tükröcskével, amit akár az ő kezébe is beleadok, szépen megnézegetjük, megszámolgatjuk a szép kis hófehér fogacskákat, és akkor örvendezünk, hogy nincsen lyukas fogacska. 4 éves kor alatt, tehát, hogyha valamilyen szuvasodás már beindul, van kivétel, tehát van olyan kis ügyes 4 évesem, 3 évesem, hogy szinte probléma nélkül meg tudom csinálni, de azért ő a kivétel, vagy ők a kivételek, a ritka kivételek. 4 éves kor alatt még nem alakul ki ez az együttműködő képesség, még nem érti, hogy ő, neki ebből jó származik, úgyhogy nagyon nehéz 4 éves kor alatt kezelni, ezért is nagyon fontos, hogy legalább, tehát hogy tényleg odafigyeljünk a szájhigiénére, tudva azt, hogy minimum 4 éves kor felett könnyebb kezelni, vagy lehet már jól kezelni a gyermekeket. 4 éves kor felett azért már jobban tudunk kooperálni, együttműködni a gyerekkel, szülővel. Hát első alkalommal mindenki fél, valljuk be, ha a gyermek, ha a szülő, bár legyen az bármilyen korú. Az első alkalmat kell viszonylag pozitívvá tenni, tehát ha mondjuk például több lyukas fogacska is van, én ebben az esetben a legkisebbel szoktam kezdeni, a legegyszerűbbel, a legkönnyebben megoldhatóval, hogy legyen egy jó élmény. Már most tejfogakba színes töméseket is lehet tenni. Ezzel is lehet kicsit lelkesíteni a kis pácienseket, legyen az rózsaszín, kék, zöld, lila, mindenféle csillámos színű kis töméseket lehet tenni tejfogakba. Úgyhogy ez például meg szokta hozni a kedvüket. Illetve későbbiekben a vegyes fogazatban, a kiskamaszoknál azért van trükk, van lehetőség, de nyilván nagyon fontos, hogy a szülő előtte beszélgessen vele, tudjon róla, hogy körülbelül mi történik. De nyilván ez az orvosnak is a felelősség, a szülőnek is, meg az orvosnak is. Én mindig elmondom, hogy mi fog történni, hogy mire számíthat.
1: Hát ha felkészülten várunk valamit, az már egy biztonságérzetet ad.
2: Én nem szeretem eltitkolni a gyerekek elől, hogy mi fog történni, sőt, szerintem ő számukra sokkal jobb megnyugvás. Nyilván van kivétel, 100-ból 1 mindig lesz, tehát ugye ez nem mindenkire lesz érvényes, de szerintem ezt nem is várhatjuk el. De azért az esetek 99%-ában ez tök jól szokott működni. De mondom, hogy ha már felkészülten jön a gyerek, kicsit az anyuka is bátorítja, segíti, vagy a szülők bátorítják, netán tesó, vagy például volt olyan esetem, nem is egy több is, hogy hát ilyen 5-6 éves gyerekről van szó, tehát még óvodás, és hát semmiképpen sem szeretett volna semmilyen kezelést sem érthető módon, és nagyon-nagyon ellenkezett is, tehát hogy konkrétan a szék közelébe nem lehetett hozni.
1: Hát igen, azért, ha hadonásznak, az is veszélyes.
2: Nem,
1: is lehet.
2: Nem, akkor nem lehet, nem tudunk mit csinálni. De mondom, ez ritka kivétel. És ott volt változás ennél a gyereknél, hogy egy nagyon ügyes, nagyon talpra esett, nagyon együttműködő másik gyereknek a kezelését végignézte. És rájött, hogy jé, hát ezt, ha másnak ez nem jelent olyan nagy problémát, akkor lehet, hogy nekem sem. És volt már több ilyen is, hogy hát mindig próbálkozik az ember, hogy lehetne ugye valamelyik gyereknél, ki kell tapasztalni, mint olyan sokfélék vagyunk, hogy nála mi működik. Úgyhogy igen, hát sokféle irányba el lehet menni ebben a témában is.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Molnár Edinával, miskolci fogszakorvossal, fogszabályzó szakorvossal, ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Családban marad című magazin műsorunk mai vendége dr. Molnár Edina, miskolci fogszakorvos, fogszabályzó szakorvos. A műsorunk első részében ugye beszéltünk már a helyes fogápolásról, hallhattuk doktornőtől ennek a technikáját, és hogyha még ezzel kapcsolatban mi az, amit tartalmazzon, vagy esetleg ne tartalmazzon a fogkrém, milyen tapasztalatok vannak ilyen tekintetben, vagy esetleg milyen évhitekről beszélne.
2: Amit szeretnék kiemelni, hogy a fluoridos fogkrémektől nem szabad félni, sőt, nagyon sokat hozzátesznek a helyes szájhigiéne kialakításához, illetve a hosszú távon egészséges fogak megmaradásához. Az a tapasztalat gyerekfogászaton dolgozva, hogy több alkalommal jöttek hozzám olyan, hát majdnem, hogy kétségbeesve szülők, fiatal szülők, 3 éves gyermekkel, 2-3-4 éves gyermekkel, hogy kialakult náluk már fogszúvasodás, nem egy, nem kettő, akár már több is, és elmondásuk szerint, és valóban, tehát ez tényleg is így volt, minden nap mosták a fogát a gyermeknek, többször is, viszont kérdezgetés során kiderült, hogy fluoridmentes fogkrémmel mosták a fogát, mondjuk 3-4 éves koráig a gyereknek, és ebből is látszott, hogy nagyon fontos, hogy már mondjuk 1-2 éves korban elkezdődjön a fluoridos fogkrémeknek a használata. Itt ami esetleg kérdésként felmerülhet, hogy na de hát nem veszélyes anyag az a fluorid, itt mindenképpen meg kell különböztetni a fluort a fluoridtól, hiszen a fluor ez egy nagyon instabil anyag, ő egyből hozzá szeretne kapcsolódni egy másik anyaghoz, és tehát ezért a fluoridot sók formájában használjuk, tehát például nátrium fluoridot tartalmaz a legtöbb fogkrém, illetve szerves fluoridos tartalmú fogkrémek is léteznek. Ezek semmilyen problémát nem fognak okozni a szervezetben, illetve, mint minden gyógyszer, kis mennyiségben gyógyszer, és nagy mennyiségben már méreg. Ez minden gyógyszerre igaz, bármit veszünk a patikában, bármilyen gyógyhatású készítményt, vagy akár gyógynövényekre is igaz ez, kis mennyiségben nagyon hatásos gyógyszer lehet, és nagy mennyiségben pedig már nem jó hatása lehet, vagy akár rossz hatása is lehet egy készítménynek. Tehát, akkor én azt mondanám, hogy amíg tejfogazat van, használjuk ezt az 1 és 6 éves kor között használható alacsonyabb fluorid tartalmú készítményeket, és ezekből is olyan pici mennyiség kell, hogy szinte csak hozzá kell érinteni a fogkeféhez. Tehát sem borsnyi, sem borsónyi, pláne nem, hogy egy jó, hosszan ilyen kis S-betű alakban még elől-hátul lelóg róla a fogkrém, ez semmiféleképpen nem szükséges, nem kell pazarolni a fogkrémet. Tehát 1 és 6 éves kor között tényleg csak picit hozzá kell érinteni a fogkrémet a fogkeféhez, hogy legyen rajta egy kis maszatnyi fogkrém. És akkor 6-12 éves kor között már el lehet a nagyobb fluorid tartalmú fogkrémeket használni, de itt is egy picit nagyobb mennyiség már jöhet, egy bors szemnél nem kell nagyobb mennyiséget használni. Jó? És akkor, ha már nagyobb korban vagyunk, már maradó fogazati időszakban, tehát 12 éves kor fölött, onnantól pedig már ez a porsónyi mennyiség bőven elegendő lesz.
1: Ugye természetesen a szülők is nyomon követik a gyermekek fogainak az állapotát, de szűrő vizsgálatok is vannak az intézményekben is, amikor a szakemberek is megvizsgálják a fogacskákat. Ezeknek a jelentőségét miben látja?
2: Itt Miskolcon, tehát itt a megyeszékhelyen az a rendszer működik, hogy iskolafogászati intézmény létezik. Az iskolafogászati intézménye létezik. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek nem a szülőkkel együtt a lakcím szerinti körzethez tartoznak, hanem ahová járnak intézménybe, óvoda, iskola, általános iskola, illetve középiskola, ezek szépen fel vannak osztva körzetekre, és az adott óvoda tartozik egy bizonyos körzethez, az adott iskola tartozik egy másik körzethez, és ugyanígy egy középiskolai iskola is tartozhat egy másik iskolafogászati körzethez. Tehát itt eleve az iskola, illetve az óvoda viszi őket szűrésekre. Ezeken a szűrővizsgálatokon kezelés nem történik, ellenben szépen fel van jegyezve, hogy melyik gyereknek van szüksége ellátásra, kezelésre. És akkor itt a szülőnek a felelőssége lesz az, hogy ő visszaviszi, vagy hova viszi, onnantól már ő választhat, hogy hová szeretné vinni a gyermeket vissza az iskolafogászati körzetébe, vagy más ellátásba, más orvoshoz szeretné vinni. De az iskolafogászati ellátás egy ingyenes, mindenki számára hozzáférhető szűrővizsgálatot jelent. Ami nagyon fontos, évente egy alkalommal legalább szépen minden gyermeknek a szájüregét átvizsgálják. Ez nagyon fontos a szülőknek a informálása a szempontjából, hiszen a szülő nem mindig fogja tudni, hogy na most már ezt kezelni kell kezelni, nem is látja, nem is feltétlenül látszanak bizonyos eltérések, úgyhogy nagyon-nagyon fontos. Így van, nem csak a fogszúvasodások szempontjából, de bármilyen más gyulladásos eredetű betegségek szempontjából, vagy akár fogszabályozási szempontból ezek a szűrővizsgálatok.
1: És akkor folytassuk is innen a gondolatokat, hogy mely esetekben, vagy mely esetben érdemes felkeresni fogszabályzó szakorvost, még ha csak tanácsot is kérve.
2: Legelső esetben, ugye mivel itt évente történik fogászati szűrővizsgálat, itt azért már fogorvos is látja a gyermeket évente. De még így is, hiszen az általános fogorvosoknak nincs fogszabályozás szakvizsgája, nem feltétlenül tudják, hogy milyen eltéréssel mikor kell kezelést indítványozni, tehát ők viszonylag hamar már felírhatják, hogy fogszabályozási kezelés szükséges. A szülő elviszi a fogszabályozó szakorvosi rendelésre, és ott majd megmondják neki, hogy ezt most kell elkezdeni, mikor kell elkezdeni, akár kell még várni, lehet még várni, akár több évet is. Fogszabályozás szempontjából is fontosak ezek a szűrővizsgálatok. De talán, ami a legfontosabb időszak, ez a 8 éves korosztály a gyerekeknél, hiszen itt lesz az a vegyes fogazati állapot, amikor már látszik nem csak a fogaknak az állásában meglévő eltérések, hanem akár az állkapocs, a két alsó-felső állkapocs egymáshoz képesti eltérésének a viszonya.
1: Most itt arra gondoltok, hogy elölharapás, hátulharapás.
2: Pontosan, vagy... mert azért ez már tejfogazatban is kialakulhat, akár ilyen rossz szokások, mint például újszopás, cumizás és egyéb dolgok, vagy akár habituális, tehát hogy a hátul tartja, vagy szűk lesz a felső fogív, és nem tud előrébb jönni. Pontosan, tehát az álcsontoknak, az álkapcsok egymáshoz viszonyított helyzetének az eltérései is már ilyenkor láthatóvá válnak.
1: Mik még ezeken a szokásokon túl azok a jelek, amelyek figyelemfelhívóak lehetnek?
2: Egyrészt az újszopás. Az újszopás tudja a legnagyobb eltérést okozni, az egyik legnagyobb eltérést okozni, hiszen az egész rágószerv, az egész állkapocs ahhoz fog adaptálódni, ahhoz fog hozzáidomulni, hogy ott a szájban szinte folyamatosan van egy újacska, tehát teret fog neki hagyni. Magyarul a felső fogak előre állnak, az alsó fogak hátul maradnak, egy boltozatos lesz a felső, az egész felső álcsont, akár egy ilyen hosszúkás arc is kialakulhat, de nagyon sok eltérést okozhat. Az újszopás ráadásul azért a legnehezebben lehet tőle megszabadulni, hiszen a kéz, az ujjunk állandóan kéznél van.
1: A cumit el tudjuk venni.
2: A cumit azt
1: még lehet. Ha nem is tetszik.
2: Így van, oda lehet ajándékozni cicának, nagyinak, mindenkinek, de az ujjacskát nem. Úgyhogy arra érdemes odafigyelni már nagyon korai időszakban, nagyon korai években, 1-2-3 éves korban, hogy már ott igyekezzünk ezen valahogy változtatni, segíteni, akár már úgy, hogy cumira átszoktatni, mert a cumit el lehet venni pontosan, az ujjacskát nem. Nagyon nehéz erről leszoktatni a gyermeket. Van rá példa, tehát, hogy általában ez a 7 éves korosztály az, amikor már iskolába kerülnek, ott már egy kicsit ilyen cikivé válik ez a dolog, és ott már maga a gyerek is leszeretne erről szokni. Nagyon-nagyon fontos mindig ez a belső drive, ez a belső késztetés, hogy ő akarjon leszokni. Külső kényszerre vagy külső behatásra sokkal kisebb az esélye, hogy bárki is leszokik újszopásról, vagy ezekről a bármilyen rossz szokásról. Itt a gyereknek kell akarni, de hát ezt nem tudjuk befolyásolni. Illetve ami még nagyon nagy eltéréseket tud okozni, az a szájlégzés. Itt mondjuk egy betegség kapcsán kialakuló szájlégzés, akár egy megnagyobbodott ormandula okozta szájlégzés, vagy egy vírusfertőzés után visszamaradt nyálkahártya, krónikus nyálkahártya duzzanat miatt kialakuló szájlégzés, ha állandósul, az is komoly álcsonti és fogazati rendellenességeket tud ám okozni, amik később nagyon-nagyon nehéz kezelni, még fogszabályzóval is. Úgyhogy igen, ez például két olyan nagy téma, vagy olyan nagy eltérés, amire oda kell figyelni. Ehhez a kérdéshez még hozzá lehet tenni egyrészt a fogcsikorgatást is. Ott a fogak kopását fogja okozni ez a rossz szokás. nem csak tejfogazatban, hanem maradó fogazatban is. Nagyon érdekes, mert a gyermekkorban észlelt fogcsikorgatás elmúlhat, vagy leszokhat róla a gyermek. Nyilván meg is maradhat. Ha megmarad, az a rosszabbik eset, akkor ott később, tehát már maradó fogazati időszakban valamilyen kis harapásemelő készülékkel védeni érdemes a fogacskákat. Illetve a másik pedig egy logopédiai eltérés, amit nyelvlökéses nyelésnek hívunk. Ez annyit tesz, hogy a gyermekkori, ez inkább úgy mondom, hogy csecsemőkori nyeléstípus, ami ugye a szopizáshoz szükséges, hogy a nyelv elől van, ez valamilyen oknál fogva, valamilyen idegrendszeri fejletlenség, vagy ki tudja, teljesen ismeretlen okból is megmaradhat. Ez egyrészt logopédiai eltérés, tehát beszédzavart fog okozni, másrészt pedig a rágószerveknek megint csak a torzulását és az eltérését, amit szintén nagyon nehéz kezelni. Gyermekkorban ilyenkor a logopédus és a fogszabályzó szakorvos összefog, és amikor a két terápia együtt halad, tehát van fogszabályzó készüléke is a gyereknek, és logopédiai kezelése jár. Ezek viszont már nagyon hatékonyak, nagyon hatásosak tudnak lenni együtt. Ha lehet, ezt is minél hamarabb életkorban, tehát kisiskolás életkor mindenképpen. Óvoda vége, kisiskola eleje.
1: Az életkor előre haladtával akár az állkapocsnak a helyzete, vagy akár itt a elhelyezkedés szempontjából, amit erről a területről tudhatunk, az, az micsoda?
2: A serdülő kori növekedési ugrásig már azért kiderül, hogy az állcsontoknak milyen a növekedési hajlama vagy tendenciája. Tehát, hogy a felső állcsont van előrébb és az alsó lemaradt, vagy fordítva, ugye három dimenzióban élünk, ugyanígy a rágószervünknél is három dimenzióban lehet eltérés. Lehet nyitott és mélyharapás, lehet előreharapás, hátraharapás, oldalsó keresztharapások, tehát így van a tér, mind a három irányában lehet valamiféle álcsonti rendellenesség. De ezek már a serdülőkori növekedési ugrásig kiderülnek. Mert hogy ezeket az álcsont rendellenességeket a legjobban pontosan ebben a serdülőkori növekedési ugrásban, időszakában, magyarul a pubertás időszakában lehet a legjobban kezelni. Mert akkor épül át, akkor véglegesedik tulajdonképpen, illetve akkor lépül át a legnagyobb mértékben az álcsont izületnek a pozíciója. És akkor ebben a serdülőköri növekedésugrásban, ha már van egy készülékünk, ami tudja ezt a növekedést, az álcsontoknak a növekedését befolyásolni, akkor ezt jó irányba mi meg tudjuk tenni, és az álcsontok szépen változtatnak a növekedési irányukon, és a jó pozícióba tudjuk őket terelni egy készülékkel. Tehát nagyon
1: és hogy miért fontos ez?
2: Így van, mert hogy később már ezt nem lehet kezelni. Lehet, de már csak műtétileg. Tehát felnőtt korban az álcsonti rendellenességeknek a nagy részét már csak műtéttel lehet kezelni, hiszen már ott növekedési befolyásolásunk semmi, nulla nincsen az álcsontokra, hanem ott már csak maximum foghúzással tudunk kompenzálni, olyan kezeléseket tudunk csinálni, amikor kompenzáljuk ezt az egyik álcsont túlnövekedést, vagy pedig a műtét.
1: És milyen problémát okozhat ez, vagy miben van ennek a jelentősége? Az álcsont szerkezetének, vagy állásának?
2: Tehát a funkció szempontjából mindenképpen, tehát a rágás, így van, a légzésvétel, ugye, hogyha valakinek olyan erőteljes nyitott harapása van, nem tudja bezárni az ajkait, és tényleg csak a száján tud lélegezni, nem az orrán lélegzik, tehát nem a helyes orrlégzés alakul ki, hanem a szájlégzés.
1: A most elhangzottakhoz egy pici összefoglalót, hogyha még szabad kérnem itt ennek a beszélgetésnek a végén.
2: Igen. Tehát amit én így összefoglalnék, ugye sokat beszéltünk a gyerekfogászatról, vagy a gyerekkornak a fogászati vonatkozásairól. Itt a szájhigiénének a megléte nagyon-nagyon fontos. A helyes táplálkozás, hát az mindenben is nagyon fontos. Az mindenre kihat, így van. Illetve a rendszeres szülővizsgálatokon való részvétel, hiszen minél korábbi stádiumban találunk meg, akár egy szúvas fogacskáról van szó, akár egy éppen elinduló valamilyen kis ingyulladásos folyamatra, annál könnyebb kezelni. Tehát minél korábban fedezünk

0: és a 12 éves korban legkésőbb, de inkább 8 éves kortól már az évenkénti fogászati szűrésekre és fogszabályozási szűrésekre való járás.
1: Dr. Molnár Edinának, miskolci fogszakorvosnak, fogszabályzó szakorvosnak köszönöm szépen, hogy műsorunk vendége volt, és hogy mindezeket a hasznos tudnivalókat megosztotta velünk.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában az Európa Rádió Családban Maradt című magazinműsorát hallották. Kisnéveres Viktória voltam, viszont hallásra.
2: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazinműsora csütörtökön délelőtt 11 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
4: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. A kormány bevonja a tűzifával fűtő családokat a rezsicsökkentésbe, azzal, hogy az eddigi 27%-os áfát 5%-ra csökkenti, közölte. Olyan vízfolyások is kiszáradtak a csapadékhiány és a rendkívül magas hőmérséklet miatt az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén, amelyeket korábban állandóként tartottak számon, közölte a társaság az MTI megkeresésére. Az igazgatóság az öntözési célú vízhasználatokra kiterjedően már mennyiségi korlátozásokat vezetett be a Tiszavölgyi Koordinált Vízkészlet Megosztási Rendszer egészén. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezett, illetve szabály alapján maximálisan kiadható vízmennyiségnél csak jóval kevesebb kivételéhez járulnak hozzá. Mint írták, az engedélyezett vízkivételek menetrendezésével az egyidejű vízhasználatokból eredő mennyiségi problémákat szeretnék orvosolni, működési területükön pedig folyamatosak a vízpótlási munkák is, hogy mérsékeljék a vízhiányt. Rendkívüli szennyezésről az igazgatóságnak nincs tudomása, az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási helyzetekben a vízkészletek megőrzését és a vízes élőhelyek fenntartását kiemelt feladatuknak tartják. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a hallgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgászszövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából, az oxigénszint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd le a hőséget. Jelenleg 33 cm a vízállás a Velencei tónál. Pálinkás Imre Pál jelezte, hogy amennyiben a vízszint még kritikusabbá válik, a végső megoldás a mentőhalászat lehet, azt azonban csak a hűvös őszi időben tudják elvégezni. Az uniós döntéshozók elfogadták az EU mesterséges intelligencia szabályozásának első jelentős módosítását, közölte Tanás Zoltán tudományos és technológiai miniszter. A tájékoztatása szerint a mesterséges intelligencia európai szabályozásában a következő mérföldkő továbbra is augusztus

0: Másodika, amikor életbe lép az 50. cikkely átláthatósági kötelezettségeinek jelentős része. A mostani módosítás azonban egyes kötelezettségek teljesítését későbbi időpontra tolja, tette hozzá. Így a magas kockázatú, önálló EMMI rendszerekre vonatkozó egyes kötelezettségek teljesítése 2027. decemberéig, a termékekbe beépített EMMI rendszerek esetében pedig 2028. augusztusáig kapnak haladékot az érintettek. A beleegyezés nélküli intim képek előállítására, illetve gyermekek sérelmére készített tartalmakra, a generálására alkalmas rendszerek tiltott gyakorlatnak minősülnek, és ezekre már 2026. decemberétől alkalmazni kell a szabályokat. A változtatások célja emellett az AI Act és más ágazati uniós szabályozások közötti megfelelés egyszerűsítése és a párhuzamos adminisztráció csökkentése. A turizmus ágazat meghatározó szakmai érdekképviseletei készek aktívan részt venni a turizmus jövőjét meghatározó szakmai egyeztetésekben. Egyúttal nagy örömmel fogadták Csendes Olivér kinevezését a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatói posztjára. A reprezentatívnak tekinthető szervezetek közös egyeztetésen tekintették át az idei év turisztikai folyamatait, valamint az ágazat előtt álló legfontosabb jövőbeni kihívásokat. Közös álláspontjuk szerint a magyar turizmus további fejlődésének kulcsa a szakmai párbeszéd, valamint a piaci szereplők és az állami turizmus irányítás közötti szoros együttműködés, amihez felajánlották részvételüket, valamint tagszervezeteiken keresztül rendelkezésre álló széleskörű szakmai tudásukat és tapasztalatukat.
1: Az időjárásról.
0: Ma zömmel derült, csapadékmentes időben lesz részünk, a déli szél a Dunántúl északi felén időnként megélénkül. Kánikula lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban a Milius Juhász Péter református idősek otthonába látogatunk el. Az otthon mindent megtesz azért, hogy a bent lakók szellemileg és fizikálisan is a lehetőségeikhez mérten a legegészségesebben éljenek. Külön főznek rájuk, rendszeresen szerveznek programokat és folyamatosan tartják a kapcsolatot a hozzátartozókkal is. Az intézményről a vezetőjét, Nagyné Mudra Mónikát, Takács Júlia Lilla kérdezte.
2: Mikor és milyen céllal jött létre az otthon?
3: Diakonisszák éltek az otthonban, és lelkészeket, illetve más diakonisszák testvéreket láttak el. Már az 1950-es évek 52-től működött intézményi formán kívül, majd az egyházkerület ajándékozta a papvilla mellé a misztivillát, és így együttesen 1999-ben épült össze az intézmény. Tehát nagyon régi időkre nyúlik vissza a segítségnyújtás, a diakóniai szolgálat.
2: Hány gondozott van az otthonban?
3: Az otthonunkban 89 férőhelyre van engedélyünk, jelenleg 89-en vannak, azt kell elmondanom, hogy mindig teljes kapacitással működünk, hiszen nagyon nagy érdeklődés van, nagyon nagy szükség és igény van, hogy az otthonunk teljes kapacitással működjön, 170 fő várakozik, hogy bekerüljön az otthonba.
2: Milyen korúak a gondozottak, és van-e olyan dolog, ami nehezíti az ellátást?
3: A kori megoszlást tekintve 9 fő 95 év feletti, 33 fő 90 év feletti, 10 fő 80 éves, tehát 70 év feletti, és egy fő van, aki 64 éves egészségi állapota miatt él az otthonban velünk. Nehezítő körülmény, igen, ugye változik a gondozottaknak az egészségügyi állapota, egyre rosszabb, egyre romlottabb egészségügyi állapotban kerülnek be az otthonba, egyre több a demensünk, tavaly év elején 21 fő volt, most 40 fő demensen látottunk van, és tényleg valóban egyre több a fekvő, egyre több a kórházi ellátás, egyre több a mentőhívás, tehát ezek a körülmények egyre jobban nehezenek, és ez a tendencia, hogy az a régi jó bevett gyakorlat, hogy az ellátott még lábán járva, jó egészségi állapotnak örvendre, tényleg csak egy gondozási tevékenységet igénybe venne, hogy étkeztetve van, orvosi felügyelet van, orvosi ellátás van biztosítva számára, és megér élhette otthonaként az otthont, ez most már egyre ritkább. Gyakorlatilag 10 ellátottból 9 már nagyon romlott egészségügyi állapotban kerülve az otthonba.
2: Milyen ellátásban részesülnek az itt élők?
3: Konkrétan a gondozási tevékenységet részletezve napi ötszöri étkezésben részesülnek, cukorbetegeink plusz étkezésben is, a tisztálkodásról, a higiéniai körülmények biztosításáról gondoskodunk, takarító személyzetünk által a tisztaságról és mosodát működtetünk, így a tiszta ruhát itt helyben tudjuk biztosítani számukra. Külön kiemelném, hogy főzőkonyhával rendelkezünk, tehát itt főzzük meg az ételeket, frissen kapják mindig az ellátottak, és természetesen akinek szüksége van rá, képesített étkeztetésről is gondoskodunk. Külön köszönet a fenntartónak, hogy dietetikussal tudunk együttműködni, és dietetikus segítségével tudjuk biztosítani azt az ötfajta étrendet, ami a normál étrenden kívül biztosítható. Az otthonban az egészségügyi ellátáson és a gondozási tevékenységen kívül nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a mentális gondozásra. Mentál higiénés és terápiás munkatársaink nagyon sok programmal kedveskednek az ellátottaknak. Ilyen programok például a kézműves foglalkozások, a régió csigacsinálás, amit nagyon nagy szeretettel fogadnak fiatalkorukra emlékezve az időseink, de például a szalonasütéssel kedveskedtünk számukra, amikor lemennek itt a kertbe is. Együtt sütik a szalonnát, és jó levegén közösen vannak, nagyon szeretnek énekeket énekelni. Református intézmény vagyunk, nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a reformátusságuk megélésének lehetőségére, zsoltár éneklés rendszeresen majdnem minden nap van, bibliaóra, imaóra, külön kiemelném az otthonrádió műsorunkat, amikor különböző versekkel, énekekkel, dialógusokkal készülnek a lakók, és Istennek hála ki van építve egy kihangosító rendszer, minden szobába ezáltal eljut a műsor, és a fekvő ellátottaink is, vagy az elesettebb ellátottaink is részesülhetnek a műsorban, és hallgathatják. A hitéletünk megélésére van egy gyönyörű szép kápolnánk, egy templomunk, ahol rendszeres istentiszteletet tartunk, biblióra és az imaórát is ott szoktuk megtartani.
2: Van elég dolgozó és szakember?
3: Hát igen, a dolgozó, a szakember, a jó szakember az sosem elég, és sosincs elég. Szakmai létszám szerint 21 fő gondozó és ápoló személyzetet kell biztosítanunk, a törvény ennyit ér elő. Mi most jelenleg 24 fővel végezzük a gondozási tevékenységet. Nagyon megbecsülöm őket, büszke vagyok rájuk, mert hiszen ők adják azt a fő tevékenységet, amire a legjobban szükségük van az étkezésen kívül az ellátottaknak, és szeretetteljesen, hitüket megélve gondoznak a munkatársaim, és folyamatosan keressük az újabb és újabb dolgozókat. Sajnos a merítési lehetőség nagyon kicsi, de igyekszünk a jó dolgozóinkat megtartani, mind anyagi megbecsüléssel, mind pedig erkölcsi megbecsüléssel.
2: Milyen költségekkel jár az otthon működtetése?
3: Nyilvánvaló, hogy az otthon működtetéséhez nagyon sok anyagi támogatásra és gazdasági támogatásra van szükség. A református szeretetszolgálata fenntartunk mindent biztosít számunkra, hogy megfelelően tudjuk működtetni az otthont, mindent be tudjunk szerezni, amire szükségünk van. Az otthon most felújítás előtt áll, úgyhogy biztonságban érezhetjük magunkat, és minden anyagi támogatást megkapunk. Istennek hála, mint említettem, a létszámokat tekintve, hogy az ellátottaink közül 9 fő 95 év feletti, és 2027-ben 3 fő lesz 100 éves, hogyha Isten is megsegít bennünket. Valóban a létszámunkat tekintve lakóink egyharmada 90 év feletti, sokszor köszöntjük a 90-95 éveseket, ugye a polgármesteri hivatalból szoktak jönni, és van erre lehetőség, hogy a város is köszöntse a lakóinkat, ezzel többnyire élnek a lakóink, úgyhogy azt kell, hogy elmondjam, hogy jó egészségnek örvendenek. Ha rosszabb egészségi állapotban jönnek be az otthonba, az a tendencia, hogy valamelyest javul az állapotuk, úgyhogy én erre nagyon büszke vagyok, és ez a célunk, hogy minél tovább megőrizzük az egészségüket.

0: Az otthonban többen betöltötték már a 90. életévüket. Marika néni azt vallja, sosem szabad feladni.
1: Argan Ladárné vagyok. Hát végeredményben szerencsémre egészséges vagyok, különösebb bajom nincs, hát a lábaim azok nem működnek tisztességesen, de megbeszéltem velük, hogy még szükség van rá, kitartanak, úgyhogy egyébként semmi különösebb betegségem úgy nincsen.
0: Mesélne nekem egy kicsit az életéről, a gyerekkoráról, hogy hol tetszett felnőni, mivel tetszett foglalkozni?
1: Én debreceni vagyok, itt születtem Debrecenbe. Itt éltünk négyen, mert közben testvérem és egy öcsém is született. Itt éltünk ugye négyen a Batthyány utcán, és egészen 1939-ig, amikor is 38-ban ugye visszajött a felvidék a trianoni dolgok miatt, és akkor édesapámat elhelyezték Kassára. És Kassán laktunk 6 évig, míg a háború alatt is, és mikor már nagyon közel volt a front, akkor édesapám egyszer megjelent katona ruhába, ugye, mert ő is katona volt, és akkor összepakolt ármunkat, feltett egy vonatra, és elindultunk Budapestre, és reggelre megérkeztünk Budapestre, mert este indultunk el, és az ostromot Budapesten élveztük végig. Már ezt az élveztüket ugye idézőjelbe kell érteni. Hát elég sokáig tartott, elég izgalmas volt. Szerencsére se édesanyámnak, se az öcsémnek, se nekem nem történt semmi bajunk. Éhesek voltunk mindig, az igaz, mert ugye ennivalóhoz ritkán jutott az ember, de azért túléltük. A legborzasztóbb az volt, hogy mikor oda a házhoz, Budaörsi úton laktunk, oda a házhoz értek a németek, illetve az oroszok, ott a németek ott hagytak egy csomó gépkocsit. És az oroszok kilőtték, és felgyulladt az egész kocsisor. Úgyhogy az egész háznak a földszintje kiégett, minket az oroszok tereltek át az utca túlsó oldalára, ott volt egy faterep. Akkor meg azon izgultunk, hogy csak már oda át ne jöjjön a tűz. Na, ezt megúsztuk. Aztán egy pár nap múlva, mert hát ugye nagy szorongás volt, mert aki azon az óvóhelyen volt, ahol mi, hát valahova máshova kellett menni, mert ott minden csupa füst, meg bűz, meg minden volt. És mivel édesanyámnak élt még Pesten testvére, akkor, mikor már ugye a front egy kicsit tovább ment, akkor elmentünk a testvéréhez Budapestre, és Budapesten élt, és hát ott voltunk egy darabig, de ott is tömegjelenet volt, mert az összes rokon Debrecenből mindenki ott volt nálunk, mert nem menekül. És aztán kitalálták, hogy mi anyám még 6-an voltak testvérek, mindenhova jutott belőlük, kitalálták, hogy jöjjünk mi le ide, a szomszédba, Debrecentől nem messze van itt ugye a földes, és hogy jöjjünk le, mert hát a falun mégis jobban lehet élelemhez jutni, és az öcsém tényleg kicsi volt, még olyan 7-8 éves fiú volt, és hát akkor másfél napot utaztunk egy tehervonaton a hárman, míg leértünk földesre, aztán az egész nyarat ott töltöttük. Én földes nagyon szerettem, általában falut szeretem, mert szabadság, nem úgy bezsúfolva, mint a bérházak között, de végre mi mindig bérházba laktunk. Na szóval, és akkor a nyarat ott töltöttük, és jött a szeptember, és akkor édesanyám meg a nagynéném ugye eldöntötték, hogy be kell menni Debrecenbe, mert ott is volt egy ház, kicsit helyre hoztak egy szobát benne, mert iskolába kellett járni, akkor mentem 5. gimnáziumba, és én nem akartam iskolába menni. Én kijelentettem, hogy én nem megyek, nekem elég az a 4 gimnázium, minek nekem az az iskola, én lemegyek iskolába. Ugye azt én kijelentettem, de végül is mégiscsak elkezdtem az 5. gimnáziumot, a Svetlicsbe. És kaptunk egy nagyon jó osztályfőnököt, 7-et befejeztük, amikor ő elment, elhelyezték, mert akkor már állami iskola voltunk. Az állami iskola úgy történt meg, hogy karácsonyi szünetre hazamentünk, akkor még a nővérek engedtek el bennünket, és utána, amikor januárban visszamentünk az első órára, már állami iskola volt. És ugye mondanom sem kell, hogy abban az évben érettségiztünk. és volt néhány magyar tanárunk abban az évben, meg egy-két történelem tanárunk, szerencsére mindenki másképp tanított, elég izgalmas volt abban az évben érettségizni. De azért, Jóisten, csak megsegített bennünket, mert mindenki átment az érettségén, senkit se húztak el. Hát engem sajnos, én jelentkeztem egyetemre, magyar-francia szakra jelentkeztem, de nem vettek fel, mert az édesapámat kirúgták az állásába, akkor voltak a bélistázások, és ezt is bélistázták, ugye alkalmatlannak minősítették, és olyan határozatot hoztak, hogy sehol se végezhet adminisztratív munkát. Hát végzett napszámos munkát itt-ott, ahol éppen ismerősök révén be tudott jutni. Engem az egyetemre éppen az édesapám miatt nem vettek fel, mert azt mondták, hogy hát csak nem képzelem azt, hogy egy tehetséges, fiatal, munkás vagy paraszt gyerek helyét elfoglalja egy ilyen, akinek az apját bélistázták. Ezekre a szavakra valahogy annyira tudok emlékezni, ezek úgy beleragadtak a fejembe, de akkor nagyon bántott, és nagyon el voltam keseredve, de most már valahogy úgy vagyok, hogy most már csak legyintek rá. Na és akkor hát valami állást kellett keresni, mert ugye hát négyen voltunk, egy napszámos keresetből nem lehetett négy embernek megjönni, ráadásul az öcsém iskolába járt. És itt a Püspöki palotában, az első épületben volt egy Pák Sándor nevű fogorvos. És a szomszédunk oda járt a fogait csináltatni, és a Pákéknál három gyerek volt, egy négy éves, meg két éves iker kisfiú, és valakit kerestek a gyerekek mellé. Mert ugye a fogorvos dolgozott, az asszonynak volt ott a Püspöki palotában valamilyen kötődéje, ő ott volt délelőtt, hát valaki legyen a gyerekekkel. Hát megkérdezték ezt a szomszédunkat, hogy hát nem tud-e valakit. Hát rám gondolt, el is mentünk, az életem legjobb fél éve volt. Ott játszottam a gyerekekkel, meg minden nagyon aranyos volt, a két kis kölyök, a két kis fiú ikrek, nagyon bűbájosak voltak, nagyokat sétáltunk ott a Déri téren, meg játszottunk, meg minden. És főleg az volt a jó, hogy az otthoni kosztolásból egy ember kimaradt, mert én reggelit meg ebédet is kaptam náluk, és kaptam havonta 100 forintot. Tehát, hogy milyen pénz volt az a 100 forint, az egy csodálatos pénz volt, mert az első 100 forintomból rögtön vettem egy pár cipőt, mivel a cipőmnek már a talpalása is lyukos volt. És egy fél évig voltam náluk, mikor egy ismerős bácsival találkoztam, a lányával, lánya osztálytársam volt. Hát, hogy mit csinálsz? Hát, gyereket persze ráluk. Na hát azt nem lehet. Hát mondom, jó, nem lehet, most ezt nem lehet, de kell. Azt mondja, hogy te, én itt vagyok a postán, ő személyzet is volt a postán, tudja, a személyzet is, tudni kell, hogy a személyzet is munkatársak, azok nagy emberek voltak. És azt mondja, én itt vagyok, azt mondja, a postán most van felvétel. Teste ír a sapukáddal egy nagyon jó önéletrajzot, ott a nagyon jót háromszor is kihangsúlyozta, tehát mindenki tudta, hogy az mit jelent, és írd le a saját kezeddel, és hozd el. Másnap hozd be nekem. Hát, otthon mondom, hogy mi újság van. Az anyukám azt mondta, hogy jó, ne foglalkozzatok vele, még ebből csak baj lehet, hát félt, mindenki félt. És apu azt mondta, hogy próbáljuk meg, mert hát ugye, ha nem próbálkozunk semmivel, akkor nem lesz semmi. Na hát aztán másnap bevittem, és két hét múlva kapok egy levelet, hogy felvételi vizsgára jelentkezzem. Hát nagyon megvoltam ijedve, megmondom őszintén, mert ugye én a postáról annyit tudtam, hogy a levélre bélyeget kell ragasztani, mert ha nincs rajta, megportolzzák. Hát gondoltam, majd a bácsi csak valamit segít, mondta, hogyha így csinálok, minden reggel mondjál, ha így, akkor na, a felvételi vizsgám ugye sikerült. Két hét múlva megint kaptam egy levelet, hogy felvettek a postára, és Kunszent Mártonba jelentkezek szolgálatba. Hát ugye Debrecenben laktunk, szerencsére Kunszent Mártonba volt egy ismerős tanítónő. aki innen ment el Debrecenből oda. Hát oda mentünk, hogy hát tudna egy pár éjszakára nekem szállást adni, majd ott kerítek valami a bérleti féle jelenséget. Hát aztán egy darabig ott is laktam nála, aztán egy idős házaspárnál találtam egy szobát, akkor ott laktam, hát az jó volt abból szempontból, hogy ebédet is kaptam. A reggelit meg a vacsorát azt elő lehetett állítani. Na és aztán akkor ott voltam szeptemberig, szeptemberben jött a hivatalhoz egy utasítás Debrecenben az igazgatóságról, hogy engem felvettek a postatiszti tanfolyamra. Hát mondanom sem kell, hogy a bácsi keze volt benne, és ez egy 10 hónapos bentlakásos tanfolyam volt Budapesten. Haza is csak egy hónap egyszer jöttünk. Úgyhogy szombaton tanítás után felültünk a vonatra, és vasárnap este 10-re mindenkinek otthon kellett lenni. Nagy volt a szigorúság, nagy volt a fegyelem. Amíg jó idők voltak, addig az előadásokra, mert most azt nem tudom, hogy hívják, de valamikor Vilma királynő út volt, amikor mi ott laktunk, Gorki fasor volt. Na, szóval az egy Andrássy út tájékán van ez a Vilma királynő út, és gyönyörű szép villák, ott nagyon gazdag emberek laktak. Hát abban a villában is, ahol mi el voltunk szállásolva, volt lent a földszinten egy óriási nagy terem, a falak ilyen faburkolatosak voltak, és aranyfüst lemez volt a plafon, úgyhogy elegáns helyen laktunk. Na és még jó idő volt addig, és a keleti pályaudvar környékére, a Luther utcába jártunk eladásra, mert ott a MÁV tisztkézőnek volt egy épülete. Na, amíg jó idő volt, szépen sorváltunk, mint a katonák, és mozgalmi dalokat lelkesen énekelve gyalog mentünk katonai sorrendben, szakaszonként a Gorki fasortól a Luther utcáig, az jó messze volt. Hát ott, ahol elmentünk, mindenki a házakból hasik kilóban nézte, hogy kik ezek, akik itt korán elkilóbégatnak. És mikor már beállt a rossz idő, akkor ez elmaradt, és tavasszal ezt újra kezdtük egészen a tanítás végéig. És csak az volt a baj, hogy ugye a nagy fiúk voltak előm, mi meg a kisebbek hátul, és csúnya volt a menet, mert ugye a nagyok nagyot, míg egyet léptek, mi kettőt léptünk. És mindig szittak bennünket, hogy hullámzik a sor. Már sok pár üveg sörünkbe belekerült, amíg akkor nagyokat meggyőztük, hogy ugyan lépjetek már egy kicsit kisebbet, mert már annyi sört vettünk. Na, szóval aztán az tiszti tanfolyam, az egy 10 hónapos bentlakásos tanfolyam volt, 2 vizsgája volt, egy szakmai vizsga, meg egy postakezelésből való vizsga, és hát ugye foglalkoztatva voltunk olyan formában is, nem csak elméletileg. Például ugye karácsonykor, meg húsvétkor, akkor még rengeteg üdvözlőlap volt, mert nem volt ugye internet, meg laptop, meg mit tudom én mi, okostelefon, és be voltunk osztva a hivatalhoz leveleket osztani, meg üdvözlőlapokat. Hát 2 éjszakát rám is rám került a sor, meg egyszer beosztottak mozgó postára is. Hát azt nem szerettem, de hát megcsináltuk. Na és akkor elvégeztem a tisztítom folyamot, és ide helyeztek az igazgatóságra, a postaigazgatóságra, és a postaigazgatóság. Itt dolgoztam 10 évig, számviteles voltam, itt is végeztem ilyen számviteles tanfolyamon, és aztán egyszer felhívott telefonon az egyik volt osztálytársam, aki a, most a, akkor a postaoktatási intézménynek volt egy ilyen szervezete, intézménynek volt a igazgatója, hogy kéne nekem tanfolyam vezető, nem akarsz feljönni Pestre, de fel akarok menni. Úgyhogy felmentem Pestre, hát 10 évig dolgoztam ott az oktatási központban, aztán akkor máshova, akkor elhívtak a Budapesti Távbeszélő Igazgatóságra, ott is dolgoztam vagy 10 évet, ez mind számviteli terület volt, és a végén felhelyeztek a Posta Vezérigazgatóságra, a számviteli ügyosztályra, és ott is dolgoztam, ott 11 évet dolgoztam, és onnan mentem nyugdíjba.
0: Ez elég kalandos, kacifántos, Budapest, Debrecen. Jó, meg tetszett tanulni az összes fát, hogy az úton hogy nőnek?
1: Hát nem csak a fákat kellett megtanulni, mert ugye amíg a tisztítan folyamra jártunk, az úgynevezett vonalcsoportokat is meg kellett tanulni, hogy például elindítom a postát Budapest nyugati pályaudvarról, mit tudom én, Kajászó szörcsögre, hogy akkor ott milyen állomások vannak egymás után, és hol menj, ott is szortírozni kellett, hogy hol mennyi levelet kellett leadni. Hát ugye most már van levélszortírozógép régen, meg most nem tudom, hogy működik, ugye, mert már én 85-ben mentem nyugdíjba, akkor a nők 55 éves korban nyugdíjba mehettek, és mint nyugdíjasként dolgoztam én 5 évet a Posta Múzeumban, hát az csodálatos 5 év volt. Én úgy is szeretem az ilyen régi dolgokat, úgyhogy 5 évig ott dolgoztam volna tovább, és csak akkor már az édesanyám is idős volt, mert 92 éves volt, és akkor telefonált az öcsém, hogy jó lenne már hazajönni anyunak egy kicsit segíteni. Hát aztán hazajöttem. Itthon voltam 2,5 évig, anyu 93 éves volt, mikor meghalt, és akkor visszamentem Pestre, mert ott meg volt a lakásom, nagynéném lakásában laktam, 13 évig ilyen eltartási szerződéssel, mert másképpen nem lett volna lakásom. És már akkor meg lehetett venni ezeket a tanácsi lakásokat, összekotortam minden pénzt, és akkor megvettem a lakást, hát utána meg eladtam, és akkor leköltöztem Debrecenbe, a Batthyány utcára. Csak hogy az öcsém elég beteges ember volt, rákos betegsége volt, lábát, egyik lábát amputálták, ráktól mindenféle áttételei voltak, epilepsziától kezdve minden, és akkor hát gondolkodtunk, mikor már a lábműtétje is megvolt, akkor gondolkoztunk rajta, hogy valami helyre, ilyen helyre, ahol törődnek velünk, vagy van mindig valaki, valami segítség, mert hát már azért egyedül nem bírtam, mert ők elváltak nekem, meghalt a férjem.
0: Gyerekek?
1: Már egyedül nem ment neki. Van ugyanegy lánya, most is megvan, tehát még van a családja, ugye, unokája, minden, hát nem ment a dolog. És akkor ő kitalálta, hogy keresünk már egy ilyen helyet. Hát a barátnőmék is mondták, hogy tényleg ez jó gondolat, meg kell próbálni. Kerestünk, és egy ismerősünk lakott ide bent, és amelyik bejöttem meglátogatni, aztán jó kikérdeztem, hogy van, mi van. És hát úgy döntöttünk, hogy akkor ide bejövünk. És 2011. szeptember 26-án bejöttünk, de sajnos az öcsém október 27-én meghalt. Úgyhogy akkor egyedül maradtam, én egyszer el akartam menni, be is jöttem itt az irodába, hogy én haza akarok menni. Csak az akkor igazgató nő, éppen Budapesten volt értekezletem, hát mondtam, majd jövök én, nem vagyok én idős közve, aztán mégis meggondoltam a dolgot, én nem jöttem, és itt maradtam.
0: És
1: most
0: jó döntés
1: is
0: volt.
1: Vagyok, hát jó döntés volt, 14 évet most már kibírtam, hát majd csak kibírom már a többit is, és tényleg ez annyira jó döntés volt, illetve hát tulajdonképpen a Jóisten vezetett ide bennünket, mert otthon mi már ketten nem tudtunk volna mire jutni, és én már otthon is egyedül maradtam volna.
0: Annyira sok mindent megtetszett élni. Ugye beszéltünk itt a második világháborúról, az államosítás időszakáról, amikor ugye a vallásról sem szabadott beszélni, a rendszerváltás, nagyon sok minden, nagyon kalandos, nagyon érdekes életútja van Marika néninek, hogyha tanácsot tudna adni a fiatalabb generációnak, van valami, ami megfogalmazódott így az évek alatt?
1: Az a helyzet, hogy akkor úgy más életet éltünk. Mások voltak a körülményeik, mint most. Mert ugye most egy napon se lehet a kettőt említeni annyira más. Minden esetre egy biztos, hogy soha nem szabad feladni. Hogy akármilyen nehéz, akármilyen küszködős, akármilyen gyötrelmes az ember élete, mindig bízzon abba, hogy a rossz után jó jön, mert a Jóisten ezt így rendelte el. És a Jóistenbe bele kell kapaszkodni, bele kell fogózni és bízni kell. Nem biztos, hogy ez a segítség márul holnapra ott lesz, sőt lehet, hogy eltelnek majd évek is, mire megjön, de semmit nem szabad feladni. És amíg az ember bírja magát, addig csinálja. Akármit, rossz munka nincs, csak rosszul végzett munka van, ezt olvastam valahol, és nagyon tetszett, és nem szabad ellöttyennek. Jaj, most már elég volt, most már nem bírom, de hogy nem, bírni kell. És nem szabad az embernek a humorát elveszteni. Én sokszor szoktam bohóckodni. Mondtam, hogy nekem ez külön jól áll, már öreg vagyok, ahol bohóc legyek. Mert ha az ember elkeseredik, küsgődik, nyüglődik, az senkinek se jó, legkevésbé saját magának.

0: Tadeum Sík Sándor verse. Téged Isten dicsérlek, és hálát adok mindenért, hogy megvolt mindig a mindennapim, és nem gyűjtöttem másnapra valót, hála legyen. Hogy mindig jutott két garasom adni, és magamnak nem kellett kéregetnem, hála legyen. Hogy érte nem adatott másokat, és magamnak nem kellett sírnom, hogy megértsenek, hála legyen. Hogy a sírókkal sírni jól esett, és nem nevettem minden nevetővel, hála legyen. Hogy megmutattál mindent, ami szép, és megmutattál mindent, ami rút, hála legyen. Hogy boldoggá tett minden, ami szép, és ami rút, nem tett boldogtalanná, hála legyen. Hogy sohasem féltem a szeretettől, és szerethettem, akik nem szerettek, hála legyen. Hogy akik szerettek, szépen szerettek, és hogy nem kellett, nem szépen szeretnem, hála legyen. Hogy amim nem volt, nem kívántam, és sohasem voltam elég, aki voltam, hála legyen. Hogy ember maradhattam akkor is, amikor az emberek nem akartak emberek lenni, hála legyen. Hogy a hitet megtarthattam, és megfuthattam a kicsik futását, és futva futhatok az érkező elé, és tán nem kell a városba mennem, a lámpásomba olajér, hála legyen. Hogy tegnap is mondhattam, úgy legyen, hogy ma is énekelhetem, úgy legyen, hogy holnap is, holnap után is, azután is kiáltatom, úgy legyen, hála legyen, Uram, hála legyen.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban a Mélius Juhász Péter református idősek otthonába látogattunk el. Műsorunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót. Megköszönöm figyelmüket, Bozás Borit hallották.
2: Mozaik. Hírek, érdekességek a Tiszántúlról.

0: I'm safe.
1: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Köszöntöm Önöket, a Déli Krónikát Huszár Katától hallják. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el, ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT előrejelzése szerint ma 27 Celsius fok fölött alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Dél-Alföldön. Ezért a meteorológiai szolgálat már szerdán másodfokú figyelmeztetést adott ki több vármegyére. Az előrejelzések szerint pénteken fokozódik majd a hőség. Komárom-Esztergom, Fejér, Pest és Bács-Kiskun vármegyében már 29 fok felett alakul a középhőmérséklet. Borsod-Abújzemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. A hőségriadó miatt ismét életbe lép a vörös kód elnevezésű országos intézkedés sorozat. Ezt a családügyi és szociális miniszter jelentette be. Kátai Németh Vilmos szerdán azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok fölötti hőmérséklet leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt, ezért arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen a környezetében élőkre. Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvízszolgáltatók a rendkívül meleg időjárás miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvízszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék a medencetöltést vagy az autómosást. A közületi fogyasztóktól azt kérték, hogy a jelentős felhasználást ütemezzék a csúcsidőszakon kívülre. A cég közölte, hogy vízellátó rendszerei üzemszerűen működnek, a megnövekedett vízigény kiszolgálására a technikai és a személyi feltételek adottak. A Dunamenti Regionális Vízmű ZRT is felhívta a figyelmet a takarékos ivóvíz felhasználásra. Azt írták, hogy a Duna rendkívül alacsony vízállása a valaha mért legkisebb érték alá csökkent, és a következő napokban a vízszint további apadása, ennek hatására pedig az ivóvíztermelő kapacitás csökkenése várható. Jelezték, ha az ivóvíz fogyasztás nem csökken érzékelhetően, akkor ismételten kénytelenek lesznek vízkorlátozás elrendelését kezdeményezni működési területen. A hőség miatt egyébként újabb ivócsapokat szereltek fel a harmadfokú hőségriasztás idejére, párakapukat működtetnek szerte az országban. Felére csökkentették a Paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt, közölte az MVM Paksi atomerőmű ZRT. Azt írták, hogy a Duna vízszintje tovább csökkent, a jelenlegi vízállás Paksnál mínusz 121 cm körül van. A kialakult helyzetre való tekintettel a korábbi leterheléseken túl a szakemberek csütörtökön reggel 7 órától csökkentették a második blokk teljesítményét 50%-kal. Hangsúlyozták, hogy a céljuk a létesítmény

0: biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. A Paksi erőmű 3-as blokkját már szerdán leállították. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre is kedre a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlamenti honlapra. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása, a média tanácselnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. Ezen a nyáron is gyűjti a rászoruló diákoknak szánt tanszereket a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket akcióban a tárgyadományokat augusztus 10-ig fogadják a szervezet irodáiban, központjaiban. Augusztusban áruházakba is kitelepülnek. Pénzzel is hozzá lehet járulni a kampányhoz a 1358-as telefonos adományvonalon vagy bankszámlaszámon keresztül. A korábbi években mindig kitűzött egy célszámot az MRS, most viszont a beérkezett felajánlásokat úgy osztják szét, hogy egy-egy csomag teljes értékű segítséget nyújtson. Reményeik szerint azért legalább 1000 gyereket tudnak majd támogatni az iskolakezdésben itthon és a határokon túl, mondta rádiónknak Dobis Lucski Zsófia, a Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője.
1: Nehéz megbecsülni, hogy hány diáknak szeretnénk segíteni Kárpát-medence szerte. Korábbi években mindig az volt a bevett szokás, hogy előre meghatároztuk a számot, és ez a célszám lebegett mindig a szeretetszolgálat szeme előtt, és az adományok, mikor beérkeztek, azt osztottuk, viszont ez nem feltétlenül a jó megoldás, mert így előfordulhatott, hogy nem tudtunk egy teljes értékű tanszercsomagot biztosítani egy-egy családnak, csak kisebb eszközöket. Itt még több ezer forintot rá kell fordítania a családnak is a tanévkezdéshez, ezért idén elhatároztuk, hogy most tényleg úgy állunk hozzá, hogy amit sikerül gyűjteni, mint tárgyi felajánlás, mint pénzügyi felajánlás, abból szeretnénk minél jobban segíteni. És hogyha 1000 gyereknek sikerül, akkor 1000-nek, ha 1200-nak, akkor 1200-nak, azért az ezres nagyságrend az várható, és ugye az is fontos, hogy itt beszélünk hazai és határon túli támogatott gyerekekről, olyan fiatalokról, akik a felzárkózó településeken élnek, vagy éppen menekül hazánkban kezdik meg a tanulmányaikat. Tehát több csoportból tevődnek össze támogatottak. Itt Debrecenben nagy munka áll előttünk, hiszen 2 nagyobb adományosztás is vár ránk. Egyrészt augusztus 25-ére szervezzük a Leány utcán azoknak a családoknak a támogatását, akik évközben adománykérelemmel fordultak hozzánk, valamint idén Debrecenben rendezik az országos református tanévnyitót, ahol szintén jelen lesz adományaival a Református Szeretetszolgálat.
0: Ma van a túlfogyasztás napja. Holnaptól már többet veszünk ki a természetből, mint amennyit egy év alatt képes megújítani, tájékoztatta rádiunkat a Követ Egyesület a fenntartható gazdaságért. A túlfogyasztás napja azt jelzi, hogy a globális gazdaság működése egyre növekvő mértékben járul hozzá a bolygó természeti erőforrásainak kimerítéséhez. A fenntarthatatlan pálya miatt fokozódik az éghajlatváltozás, súlyosbodik az erőforrás hiány, és egyre nagyobb lesz a kockázat mindazok számára, akik nem készülnek fel időben az előttünk álló kihívásokra. Az emberiség minden eddiginél nagyobb mértékben, mintegy 73%-kal gyorsabban használja fel a természet erőforrásait, mint amilyen ütemben a Föld ökoszisztémái képesek azokat megújítani. A természeti tőke ilyen mértékű kimerítése veszélyezteti a hosszú távú erőforrás biztonságot. A következmények az erdőirtásban, a talajerózióban, a biológiai sokféleség csökkentésében és a légkörben felhalmozódó széndioxid mennyiségben nyilvánulnak meg, ami hozzájárul a szélsőséges időjárási események gyakori előfordulásához és az élelmiszertermelés visszaeséséhez.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Gyulapigén,
1: Bogyós Gyümölcske,
2: Édesanyja,
1: Szentpéter
2: Esernyője,
1: Házasságon innen,
0: Katalin,
1: a gyerek,
2: Gólya Kalifa,
0: Pacsirta,
1: Pilátus testament, Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A második választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.

0: Még szátkálnám. Két választás Magyarországon. A második választás története. A körtvéesi csíny. 1897. Első fejezet. Katángép megbukott. Szerző megösmerkedik egy gólyával. Kitalálja el, mi a legnagyobb élvezete a képviselőnek újbóli megválasztása után. A mandátum átvétele. Dehogy. A mandátum átvétele inkább kellemetlen, mert beszédet kell tartani. Akkor tehát az első óra az átvétel után. Dehogy. Az első órában jönnek a számlák, és jönnek számos után a következő órákon át. Már látom, magamnak kell elmondanom, mi a legnagyobb élvezet. Az, amikor felülsz a vasútra hazamenet, és a kezedbe akad valamelyik állomáson az első újság, amely a többi pajtásaidról ad hírt, ki lett meg, ki bukott el. Mohón rohansz végig a táviratokon. Bizonytalan formákban és eredményekkel hömpölyögnek benned az érzések, melyeket a benyomások keltettek. Egy jól eső tudat bizsereg egész valódban, és mitigálja a sötét színeket. Kellemetlenül érint, hogy X megbukott, de nem búslakodol sokáig, mert te meglettél. Esetleg még jobban bosszant, hogy Y nem bukott meg, de elméd folyton visszaszögdel arra, hogy üsse a kő, hisz te is megvagy. Nem fájhat semmi, hogy legott be ne gyógyítsa, ha megtapogatod a zsebedet, ahol a mandátum ropog, ha pedig a bőröndben van, sokszor és szeretettel pillantasz a bőröndre, viszont semminek se örülhetsz még ma önállóan, hogy ne a saját mandátumod után akasztanád újabban keletkezett örömödet, ahogy a csónakot szokás a hajó után kötni. Amint olvasod a táviratokat, melyekben összes barátaid és ellenfeleid ott kavarognak, úgy tűnik föl, mintha a csatatéren volnál a halottakat agnoszkálni, vagy pedig, hogy a Jozafát völgyében lesed, már persze a Gábriel trombitálása után, hogy kik támadtak föl. Nagy élvezet az, sokszor próbáltam, s még ezután sokszor szeretném megpróbálni. Hazafelé a legutóbb is folyton molesztáltam a kalauzt. Hol lehet kapni lapokat? Talán Kolozsvárot. Mikor érünk oda? Éjfél felé. Az későn van. Előbb nem lehet például Segesvárot? Esetleg Tövisen. Legyen gondja rá, kalauz. Jó borra valót adok, ha egy mai lapot tud keríteni. A kalauz és a borra való ikertestvérek együtt a kettő csodákra képes. Külön ellenben kivált a kalauz, semmire se képes. Hol vette, hol nem vette, egyszer csak betoppant egy pesti írlappal. Amint átfutom, mindjárt az elején szemembe ötlik egy sürgőny borontóról. Föladatot 10:25. Itt ma Kapucán Gergely szabadelvű párt egyhangulag megválasztatott. Összerezzentem. Borontó, hiszen az a Katángi menyhért volt kerülete. Remélem, önök is ismerik Katángit, a Naplóbíráló Bizottság híres tagját. Ejjjjjj, mit történhetett Borontóval, vagyis mit történhetett Katángival? Majdnem hihetetlen, hogy a derék hazafi kibukott volna. Mit szól ehhez Klárika? És mit szólnak a miniszterek, és mi lesz ezentúl a ház naplójával? Hát már ebben az országban semmi se szent. És ki legyen vajon az a Kapucán Gergely az új borontói képviselő. Olyan hangosan gondolkoztam, hogy az étkező kocsiban, melynek egy kis asztalkájánál iszogattam az erdélyi leánykát, megszólalt a vizavím, egy erősen barna, himlőhelyes emberke.
1: Csodálatos időnk van, ha,
0: mondta izzadt vörös nyakát törölgetve egy keszkenővel. Igazi nyár, feleltem szórakozottan.
1: Azt mondják az asztronómusok, hogy a földünket valami csillagzat odább taszította, hogy azért van ez a furcsa idő. De én azt mondtam, mikor azok a nagy hidegek voltak júniusban, hogy nem kell busulni, se a tellet, se a nyarat nem eszi meg a kutya. Kigyön az?
0: Rám pislogott a fél szemével, hogy hajlandó vagyok-e valami beszélgetésbe ereszkedni. De én álhatatosan olvastam a lapot, s meglehetősen közömbösek voltak rám az ő meteorológiai megfigyelései.
1: Úgy veszem észre,
0: folytatta, kitűzött célját nem hagyva el, hogy uraságodat a választások érdeklik.
1: Hát, mi is főküldtük most ezt a kapucánt.
0: A kapucánt? Ön talán borontói?
1: Éppeg.
0: Most vettem észre csak némi örmény akcentust a beszédjén. Úgy, és miféle ez a kapucán?
1: Hát, ezzel instálom a féle örmény.
0: Kit is mondjak, tessék például engem megnézni. Tényleg figyelmesebben néztem meg. A kicsi nyúr lehetett vagy 35 éves, élénk, eszes szemei voltak, öltözékén a vidéki gavallér feltűnési vágya domborodott ki, mindene új volt és túlságosan szép. A fehér atlasz nyakkendőben egy gyémánttal kirakott patkó szórt a fényét. És mi volt azelőtt, kérdém?
1: Azelőtt is örmény volt, instálom.
0: Nem azt kérdeztem, hanem hogy miféle ügyvéd, orvos vagy kereskedő.
1: Igen, becsületes, rendkívül becsületes úriember,
0: mondta az utas szinte meghatottsággal.
1: Ügyvéd és okos ember, nagyon okos ember.
0: És a szemölgyei fölszaladtak egész az üstökéig. Azt hallottam, hogy az örménynek, akármennyire viszi is, mindig kilátszik a sing a zsebéből. Nevetett jóízűen erre a megjegyzésemre. Meg lehet,
1: az ördögbe meg lehet. Nem rossz, becsületemre mondom, nem rossz. De a kapucán derékember és előre láthatólag szép karriert fog csinálni.
0: És hogy bukott meg a katángi? Élénken emelte fel a fejét.
1: Jaj, fura egy história, mondá vigyorogva. Baland, de nagyon baland.
0: Elbeszélte, hogy vagy 3 héttel a választás előtt Katánginé állított be Barántaóra, mert nagyon sok A betűt tartanak raktáron az örmények,
1: a férje nélkül.
0: De milyen kedves fehér cseléd instálom. Itt aztán sorba látogatta a befolyásos családokat, és rívánkodott nekik, hogy ne válasszák még a férjét. És persze megtették neki.
1: Ingyen, szívességből,
0: kiáltotta a himlőhelyes emberke dicsekedő hangon. Valószínűleg azt akarta demonstrálni, hogy borontó még nem korrumpált kerület. Megfoghatatlan. Nem értem, mi volt a Klára asszony lélektani indoka. A különös utas elbeszélte, hogy a szálláskeresés komédiája keserítette el Klárikát. Elpanaszolta a borontói asszonyoknak, hogy a képviselői élet lumpá tette a férjét, elfordította a családjától, s hazudozó leveleivel országszerte nevetségessé tette nejét. Adják vissza, mondá, férjemet és gyermekeimnek atyát. Az asszonyok a pártjára álltak Katánginénak, mert a tyúk a tyúkkal tart, és amit a tyúkok akarnak, azt a kakasok kikaparják. Mikor 1 hét múlva bejött Katángi a zászlókkal, már akkor vége volt. Kereken megmondták neki, hogy itt nincsen több keresti valója. Szegény menyus, sóhajtottam föl, kár érte. Talán rokona vagy barátja volt ennek? Kérdi az idegen figyelmesen. Egyszerűen képviselőtársam volt, feleltem kitérőleg.
1: Ho-ho-ho-ho! Ugrott fel az én himlőhelyes emberkém, fölvillanyozva, és a kis csontos tenyerét vígan odacsapta az enyémhez. Ha miért nem szólsz, barátja az erénynek? Hú-hú, a kutyamája miért nem szólasz? Az ember már alig várja, hogy egy magához hasonló lény találjon. Seholni, itt van egy törvényhozó, és föl nem ismeri a másik törvényhozót. Különösek a sorsútjai, barátom. Hogy hívnak, édes színbarácskám?
0: Mondhatom, meg voltam lepetve ettől a különös örömtől, de végre is az új képviselők, a gólyák, miért ne éreznék magukat a mézes órákban, míg a rideg való le nem töri a szarvukat ilyen boldogoknak? Miért ne legyenek az örömei kitörők, hiszen elég jól megfizették? Megmondtam neki a nevemet.
1: Kutyamája!
0: Rikkantott föl.
1: Igen, igen, olvastam már felőled valamit, de hogy mit, ha agyon ütnének, se tudom.
0: Hát te ki vagy? Kérdém csöndesen mosolyogva. Egy perce megütődött, mintha restelne valamit, aztán egyszerre borzasztó hahotára fakadt.
1: Hát, a kapucán, igen, a kapucán, hát nem találtad ki a diskurzusomból, kapitális tréfa volt, ugye?
0: Ezzel megnyomta a csengettyűt, mire berohant egy dohányszín libériás rabszolga.
1: Pesgőd, te mamlasz! Hát ez egy isteni egy találkozás. Meg lehetne örökíteni egy képen. A múltkor láttam egy ilyen találkozást lefestve valahol, mi is volt csak. Igen, Franciát, amice.
0: Egész Kolozsvárig új képviselőtársammal beszélgettünk, sehogy se akart elbocsátani, hogy lefekhessem, könyörgött, fenyegetőzött, hogy ne menjek, s eközben agyon nyomorított mindam a zöld észrevételekkel és kérdésekkel, amelyekkel a gólyák, a mostani gólyák terhesek.
1: Hogy melyik diéten klasszisba tartozik a képviselő?
0: Fordulj meg a sírodban, öreg deák!
1: Hogy szeretne mindjárt az idén belemenni a delegációba, mivel hogy erre van a legtöbb hivatottsága? Tudom, szokták mondani többnyire szerény hangon, hogy itt tudnék valamit csinálni, mert érzem, hogy mozog bennem valami.
0: Úgy tapasztaltam, hogy egy-egy giliszta szokott ilyenkor az én tisztelt képviselőtársaimban mozogni, de a legtöbben giliszta sincs. Kapucán kérdezte, hogy tényleg pertul lehet-e szólítani a minisztereket.
1: Igen. Azt gondoltam, mondja Kapucán, hogy csak akkor, ha más nem hallja.
0: Gergely, ha senki se hallja, akkor a miniszternéket is pertul szólíthatod, nem csak a minisztereket.
1: Ha, szép ez az alkotmány,
0: lelkendezett Kapucán, csillogó szemekkel fölhajtva egy pohár habzópesgőt. A kíváncsiság és az életvágy csak úgy csepeg ki belőle a száján, a könyökén, a fülein. Csodálatos varázsa van ennek a bolondos képviselőségnek. Az annálék föntartják emlékezetül Bodulát, aki nem aludt a múlt országgyűlés végén, hogy tovább lehessen képviselő, hogy éjjel is érezze még a képviselőség fényét, melegét. Kapucán szintén nem mert lefeküdni, mert az ébrenléthez fogható értékű álom nincs a Morpheus aktárában. Mit adhat neki az alvás? Pihenést, de Kapucánnak nem pihenés kell, előbb a mandátumával akar betelni. Minden apróság érdekli, mindent tudni akar, hol szoktatok ti képviselők vacsorálni, és mit szoktatok ti képviselők esténként csinálni, és hánykor szoktatok ti képviselők lefeküdni. Ugye a konferenciákon csak képviselő lehet jelen, a trónbeszédkor bemutatják a képviselőket is a királynak, minden este fönn vannak a miniszterek a klubban, és mit csinálnak, mikor szoktak lenni az udvari ebédek? Persze, betűrendben hívják a képviselőket, a konferenciákon szabad-e mindenkinek felszólalni?
1: Szabadna, de nem illik.
0: De hát az odiózus ügyeknél lehet-e frontot csinálni a kormánynak? Illenék, de nem szabad.
1: És ugyan, mondd meg már, édes barátom, kinek kell szólani, hogy az ember melyik szakmához ért, nehogy valami ostoba ötödrendű bizottságba tegyék. Hát, ezekkel a kormánybiztosságokkal hogy vagytok? Ki és miképpen kapja azokat?
0: Attól függ, van-e Boronton valami rakoncátlan folyó.
1: Ó, Istenem, erre nem is gondoltam, fájdalom nincs. De van egy vulkanikus hírben álló hegy. Mit gondolsz, nem lehetne ebből valamit csinálni?
0: Talán, idővel, ha jobban kifejlődik.
1: Mi? A láva?
0: Nem, a kormánybiztosi intézmény. Ennyi és íjféle mamlasz kérdéseket zúdított az én új barátom a nyakamba, végre is kényelmesebbnek találtam, ha én kérdezősködöm. Hát te most hova utazol? Budapestre? Felelte Kapucán Gergely. Talán szállást fogadni, hogy úgy ne járj, mint elődöd? Nős vagy?
1: Sajnos.
0: Miért sajnálod?
1: Nem, most már jobban megnősülhették, mint képviselő a mandátum égisze alatt.
0: Gergely, a sín kilátszik a zsebedből, hát szállást fogadsz.
1: Azt is, de leginkább azért megyek föl, hogy jó helyet foglaljak magamnak.
0: Miféle helyet?
1: Hát, ülő helyet a házban. A mai világban csak az élelmes ember boldogul. Tidd meg az, barátocskám, valami nagyon-nagyon jó helyet szeretnék, s félek, hogy megelőznek. Te hol ülsz a házban, ha szabad kérdeznem?
0: Az enyém mindjárt az első hely, az első számú.
1: Az első számú? Dadogta, és a szemkarikái nagyra nyíltak.
0: Éreztem, hogy bizonyos pietással vegyült megdöbbenéssel néz rám. Bizalmasan hajolt hozzám, mint aki a lelkét készül egy baráti szívbe kijönteni.
1: Tudod, valami olyat szeretnék, hogy egy excellenciás úr mellett volna, ha lehet, kettő mellett, a két oldalról.
0: Elnevettem magam befelé.
1: És egy miniszter elől nem, de hogy hallja a lojális dohogásaidat.
0: Gergely, te stréber vagy! Kedélyesen a kezemre csapott.
1: Eredj, kérlek! Utálom a strébereket. De ami okosság, az okosság. Ha jó társaságban van az ember, sok jót elsajátít. Azért szeretném a jóra való szomszédokat. Ne nevessin, stállak, igazán rám fér. Mert én szerény vagyok, beösmerem, hogy van egy kis tapintatom, de világom még nincs. Bárányka vagyok. Becsületemre bárányka vagyok.
0: Fölhajtotta a pezsgő maradékot egy húzamra.
1: Így dagadjak meg, ha nem vagyok bárányka.
0: Második fejezet. A homály. A fizető pincér jött a könyvecskéjével. Kolozsvár, uraim! Hála Istennek! Kolozsvárot elkapcsolják az étkezőkocsit, és ott hagyják. Csakis ez az egy mód volt a menekülésre, a csacska Kapucán Gergely karmaiból, hogy a fundus vétetik ki a lábunk alól. Ez ellen már ő se tudott argumentumot fölhozni. El kellett válnunk kiki a maga kupéjába, a Málháihoz. Ott aztán ledőltem egy kicsit, de a szelíd álom sokáig került. Ki nem ment az eszemből ez a Kapucán? Jézus Mária! Ez lesz ám még csak a stréber. Elfogott a filozofálás léha mestersége, hogy mennek az emberek lejjebb. Valaha taszigálni kellett őket, hogy előre álljanak, s ha akadt is hízelgő, kapaszkodó, az annyira raritás volt, hogy az ember szerette, megbecsülte, mutogatta, mint a furcsán nőtt fát, vagy mint az okos malacot, aki apportírozni tud. A nagyurak úgy szólván izolálva voltak a házban. A gentry fölfelé is rátartó volt. Egyetlen eset történt, hogy középosztályú képviselő átment a konzervatív árnyalathoz, ahol az oligarchák vonták meg magukat, és ezt is azzal indokolta. Csak azért mentem át, hogy azt a gőgös sennyeit lefegezhessem. Hanem ezek a kapucánék. Micsoda liliputi faj ez, és mennyire szaporodik. Mennyivel különb menyus. Ugyan volt kivel elcserélni, s milyen tragikum. A saját felesége buktatja meg, kilátott már valaha ilyet? Más asszony bomlik, hogy az ura mandátumhoz jusson, de alkalmasint a budai Terka néni paprikásta föl valamely leleplezésekkel. Ó, csak vénasszony ne volna a világon. Így gondolatok közt aludtam el egy végső sóhajjal derék menyusunkért, mely sóhaj azonban fölvillanó örömbé változott, mert nagyon gyarló az emberi állat, mint én a fővárosba érve reggel, benyitottam a szerkesztőségbe. Hurrá! Kiáltám, a naptár szerkesztőjét megpillantva sok kézirat közt. Most jut eszembe, hogy a katángi másodszori megválasztásának történetét ígértem meg az idei naptárba. Milyen jó, hogy most már nem kell megírni. Hogy? Kérdi a szerkesztő megijedve. Nem kell megírni. Ígéret köti a Pesti Hírlapot, be kell váltani. Hogy is ne? Vágtam közbe mohón. Én a megválasztását ígértem, de ha nem választották meg, kit? Katángit? Teringette? Hogy ne választották volna meg? Hát ön még nem tudja, mit? Hogy megbukott Borontón. Kacagott föl a kis szerkesztő, ördögies villogású pápa szemét föltolva a homlokára. Hát ön még nem tudja, hogy megválasztották körtvélyesen. Körtvélyesen? Kit? Ej Istenem, hát a Katángit. Lehetetlen, nem hiszem. Szó nélkül elém betolta a tegnap előtti lapokat. Hát csak ugyan ott állott a megválasztott képviselők lajstromában. Katángi Menyhért szabad elvű párt. Körtvélyes. Tehát egy nappal még előbb lett meg, mint kapucán. A csodálkozás szinte megdermesztett. Ez mégis megfoghatatlan. Körtvélyes Borontótól 100 mérföldre esik az ország ellenkező részében. Hogy jut oda Katángi? És ilyen hamar. Más ember, ha a kerülete megromlik, lepottyan, mint a letört gajja fáról. Még csak a zörgése se hallik, de ennek a menyusnak ördöge van. Azon a turpisságon kaptam rajta magamat, hogy a sajnálkozásom az éjjel a vasúton színlelt volt a bukásán. Az igazi érzésem a bosszankodása megválasztása fölött. Bevallom, hogy elégedettebb volnék, ha sajnálkoznom kellene a malőrjén, mint most, hogy csodálkoznom kell a szerencséjén. És hogyan lett meg a kis öreg? Kérdém, még mindig bámész tekinteteket meresztve a munkatársakra. A naptár szerkesztője vállat vont. Ez az ön dolga megtudni? Természetesen. Tudom, lesz erről már elég anyag és história a klubban, mert tűzbe merném tenni a kezemet, hogy nem ment természetes úton. Azonban csalódtam. A klubban senki se beszélt a Katángi megválasztásáról, pedig csak választási élményeket beszéltek. A szép nagy terem pezsgett az elevenségtől. A gólyák közül is sokan voltak már fönn, szépen öltözve és fésülködve nézelődtek kíváncsian. A szobrok, a képek érdekelték. Ez mind a miénk. Végig sétálták a termeket, és fölségesnek találták a levegőt, mintha rezeda illattal volna telítve. Azon felül minden nyájas volt és csinos. A nagy villanygolyó óriási pompával lövelte ki vakító fényét. Úgy látszott nekik, hogy ez az igazi napfény. Az odakün való az csak műnap. A rozsdavörös szőnyek kéjesen csiklandozta a talpaikat, mert nevettek, mind nevettek a boldogságtól. Minden jelezte a nagy szaporodást, nem csak, hogy annyian vannak fönn, de a miniszterek megkisebbedett érdeklődése is a szürke urak iránt. Hát még a főispánok kevés magatartása, akik reményen felülhozták be a termést a nagy granáriumba, a két kállai, ruganyos, recsegő léptekkel jár föls alá karomfogva egy-egy ismeretlen úriemberrel. Azelőtt egy képviselőjük se volt a klubban, s ha valaki kérdezte tőlük, hány szabad elvű képviselőtök van, nagy szerényen felelték. A harmadik kállainak, a szegedinek van egy. Most mindedig behozott egyet, talán kettőt is, azokkal járnak karonfogva, afféle rátartisággal, mint akinek először van életében arany óralánca. Kémlelik az arcokon a hatást, s ha valamelyik a karonfogott urakból eltávozik egy percre, nagy sebbellobbal keresik legott a sokaságban, kérdezősködve fűtölfáktól. Nem láttad, kérlek, merre ment? Kit? A nácit, a Kálmán. Miféle nácit? A mamelukomat. Az ő mamelukját. Csodálatos édesség van ebben a szóban, ha egy ellenzéki megye főispánja mondhatja, hogy kong, hogy zúg az, mint egy harang, a mamelukomat. Nini, Kapucán Gerge is itt van. De milyen otthonos már itt. Nézze meg az ember az egynapos gólyát. Izeg, mozog, mint az eleven ezüst. Hol ideugrik, hol odaugrik, hol ennek súg, hol annak súg valamit. Szeme folyton kémlel a láthatáron, a keze kalimpál. Úgy látszik, ezer tenni és mondani valója van, s milyen fesztelen, mintha itt növekedett volna szopós gyerek kora óta, s a bölcsője is itt rengett volna a Deák Ferenc képe alatt. Most észrevett, és felém tart.
1: Szervusz, Cimbora! Kialudtad magad?
0: És te?
1: Én még egy kicsit olvastam a kupéban.
0: Igen, mondám szórakozottan.
1: Egy kis kóta tanulmányokat teszek. Egy pár szakmunkát mindig hordok magammal a bőröndömben.
0: Most egy minisztert pillantott meg, a borszem Jankóból megismerte a képét, szögdelve, mint a zerger, rohan magát bemutatni. Ki volt ez? Kérdik az öreg képviselők, kik összeverődnek egy csoportba, mint a benszülött részbőrű indiánok az invázióval szemben. Ez Kapucán. Tegnap a vasúton ismerkedtem meg vele. Vigyázzátok meg, ez lesz a legnagyobb stréber. 10 ellenvetést szabadítok föl egyszerre.
1: Dehogy, a legnagyobb strébert én ösmerem, azt a szőkét ott, aki az Andrási szobra mellett áll. Ördögöt! Mond egy másik. A Stréberissimus, az én unokaöcsém, az a nyurga fiú, a pulpitushoz támaszkodó, ösztönszerűleg rájött, hogy az elnöki pulpitus előtti tér az akarnokok kedvenc ácsorgási helye.
0: Mindenki bizonykodik, hogy ő ismeri a legnagyobb Strébert. Nagy bőség jele ez. De végre is, mit érdekel most engem a távoli jövő? Hisz én voltaképpen azért jöttem a klubba, hogy a katángi választását és részleteit megtudjam. Elkezdtem tehát kérdezősködni, de a legnagyobb homály nehezedett a körtvélyesi választásra. Senki sem tudott semmit. Gondoltam, talán a miniszterektől vehettek ki valamit, megszólítottam az egyiket. Nem tudod, kérlek, hogy lett meg katángi képviselő? Ő excellenciája vállat vont. Bizonyosan megvolt a többsége, azért lett meg. Aztán jó ízű humorra hozzátette, mert azért is meg szoktak lenni néha képviselők ki az emberek.
2: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből, a második választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
3: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
4: Abigél.
5: A gyümölcs gyümölcskertész. Szent Péter esetleg. Házasságon innen.
6: Katalin.
5: És a gyerek.
6: Gólya Kalifa. Foszti fiú esetleg.
5: Pilátus testament. Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
3: Reklámot hallottak.

0: fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A MÁV csoport vízosztása a párakapukkal enyhíti a hőséget a harmadfokú hőségriasztás idején. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját, közölte a vállalat. A harmadfokú hőségriasztás ideje alatt 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet. Budapesten a déli, keleti és nyugati pályaudvarokon, továbbá a Boráros téli hívállomáson. Vidéken többek között Debrecenben, Miskolcon, a Tiszai pályaudvaron, Nyíregyházán, Pécsett, Szegeden és Szolnokon. Szintén ingyen osztanak ásványvizet több nagy forgalmat lebonyolító autóbusz állomáson, délelőtt 10 és délután 5 óra között, a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető azon légkondicionálóval felszerelt magyarországi helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet nyitvatartásuk függvényében. A lakosságvédelem menüpont alatt található felsorolás 2254 helyiséget tartalmaz, és vármegyénként, településenként csoportosítva sorolja fel a klimatizált hivatali épületeket, üzleteket, művelődési házakat, könyvtárakat, egészségügyi intézményeket, sportlétesítményeket és egyebek mellett vendéglőket, valamint azok címét. Az OKFA honlapján hasznos információkkal is ellátja a lakosságot hőség idejére, és felhívja a figyelmet, hogy naponta ajánlatos több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. A harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntöttek, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Ez azt jelenti, hogy szombat 22 óra és vasárnap reggel 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. Ugyanakkor a forgalomkorlátozás szombat 15 és 22 óra között, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. A hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását a rugalmasabb forgalomszervezés, ezáltal a gépjárművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja. Az extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kér minden közlekedőt. A tehergépjármű vezetőknek a tárca javasolja, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenőidők betartásáról. Komoly hiányosságokat tárt fel a fogyasztóvédelem a nyári kiemelt élelmiszerlánc ellenőrzés első szakaszában. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársai országosan 585 vendéglátóhelyet ellenőriztek a kormányhivatalokkal közösen. 94 hatósági eljárást indítottak, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki. Az ellenőrzések a nyári szezon legforgalmasabb helyszíneire koncentráltak. Ezek közül 15 vendéglátóegység működés kellett korlátozni, minden esetben súlyos higiéniai hiányosságok miatt. Az egységek 12%-ánál fogyasztói tájékoztatási szabálytalanságot, 11%-ánál a dolgozók egészségügyi alkalmasságára vonatkozó előírások megsértését, míg 7%-nál nyomonkövetési hiányosságot állapítottak meg. A tapasztalatok azt mutatják, hogy számos korábban feltárt hiányosság továbbra sem szűnt meg. Az ellenőrök gyakran tapasztalták a higiénikus kézmosás feltételeinek hiányát, az előre elkészített ételek nem megfelelő melegen tartását vagy újra melegítését, szabálytalan alapanyagtárolást, valamint azt, hogy

0: tisztított és tisztítatlan alapanyagokat ugyanabban a hűtőtérben helyezték el. A fogyasztók tájékoztatása sem mindenhol felelt meg az előírásoknak, több vendéglátóhelyen hiányzott az allergénjelölés, illetve az édesítőszert tartalmazó termékek kötelező feltüntetése. A szabadtéri rendezvényeken pedig a hulladékkezelés is problémát okozott. Gyűjtést hirdet a Máltai Szeretetszolgálat a kárpátaljai viharokban károsult családok támogatására. Az adománygyűjtés mellett a karitatív szervezet a beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálattal és a helyi szervezetekkel együttműködve önkéntesekkel segíti, elsősorban a fekvőbetegeket, idős embereket és a háború miatt egyedül maradt több gyermekes édesanyákat. Július 27-én este égesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig Kárpátalján. A széllökések fákat csavartak ki, villanyoszlopokat döntöttek ki, közintézményeket és magánházakat rongáltak meg. A jég bezúzta a tetőket, szétszaggatta a fóliasátrakat, elverte a terményeket, mezőgazdasági területeket tett használhatatlanná, az utak átmenetileg járhatatlanná váltak. A beregszászi kistérségben több helyen azóta is akadozik az áramszolgáltatás. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat adománygyűjtést indított a leginkább rászoruló emberek megsegítésére. Ennek során a pénzadományokat az adományoz.hu oldalon keresztül vagy banki átutalással fogadják.
1: Az időjárásról.
0: A nap hátralévő részében továbbra is nyári melegre, hőségre számíthatunk, csapadék nem várható. Késő estére többnyire 20 és 30 fok közé hűl le a hőmérséklet. Pénteken derült lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másút mérsékelt marad a légmozgás. Fokozódik a hőség, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 34 és 39 fok között alakul. Erős lesz az UV-sugárzás, aki teheti, ne tartózkodjon hosszabb ideig a tűző napon, délelőtt 10 és délután 4 óra között.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Plecser Tamás, az OTP alapkezelő senior portfólió menedzsere. A beszélgetést felvételről hallják, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok.
2: Köszönöm szépen én is.
1: Én úgy nőttem föl, hogy Erste olaj és gázipari elemző. A portfólió menedzselés az egy teljesen más kávéház?
2: Hát nem teljesen más, de mi ezt úgy mondjuk ugye szakmailag, hogy a eladói oldalról, tehát a sell side-ról valaki átkerül a buy side-ra, a vételi oldalra. Itt most tulajdonképpen az a feladatom, hogy az OTP alapkezelő két alapját, amelyek elsősorban nyersanyagokba, illetve nyersanyagokhoz kapcsolódó befektetésekbe fektet be, ezeket kezelem, ugye ez az OTP Terra, árupiaci alapja, illetve az úgynevezett földkincsei abszolút hozamú származékos alap. Ez az utóbbi egyébként az ország legnagyobb nyersanyagipari, a nyersanyag célú befektetési alapja.
1: Az én nyelvemre lefordult, ez azt jelenti, hogy olyan döntéseket kell hozni, aminek a végén a számlán egy plusz van, lehetőleg a lehető legnagyobb plusz a befektető számára.
2: Igen, ez a cél, hogy a befektetőket minél inkább gazdaggá tegyük. Ugye különösen a földkincsei alap az egy abszolút hozamú alap, tehát azt jelenti, hogy lényegében az alapkezelőnek szabad keze van abban, hogy miben, milyen eszközökbe fekteti a befektetők vagyonát, és a cél az, hogy ez a vagyon gyarapodás minél nagyobb legyen.
1: Akkor nyilván foglalkoznia kell az Egyesült Államok és Izrael és Irán háborújával, meg a globális olajpiaccal. Lát valamit abból, hogy ennek mi lehet a kimenetele, amikor Donald Trump elnök szinte másnap egy picit más irányt szab a történéseknek? És nem egyedül szabja, mert ott vannak mások is.
2: Hát egyáltalán nincs könnyű dolgunk rövid távon. Valóban az, hogy Donald Trump éppen mit nyilatkozik, vagy azt, hogy éppen az iráni helyzet, az iráni oldal politikája hogyan változik napról napra, ez meghatározza a kőolajpiacnak az irányát. Én azt látom, hogy az Egyesült Államok egyébként egy csapdahelyzetbe került. Trump gyakorlatilag csapdahelyzetbe vezette az Egyesült Államokat a Közel-Keleten. Ebből ugyanis két lehetőség van most, amit ugye Trump próbál, vagy tehet, vagy az, hogy megpróbál teljes mértékben visszakozni, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen az Irán befolyása nő a Hormuzi szoros, illetve a Perzsa-öböl, vagy Arab-öböl kőolaj kitermelése felett. Ez lehetővé tenni azt, hogy a kőolaj ismét elinduljon a világpiacra, és lejjebb kerüljenek az árak, vagy a másik lehetőség, hogy továbbra is beleáll a háborúba. Ez viszont rövid távon a kőolajpiac feszességét okozza, tehát magasabb kőolajárakat hozhat, ami adott esetben ugye recesszióhoz vezethet. Különösen a novemberi időközi választás előtt, hát ez nem biztos egy jó stratégia az amerikai elnök részéről.
1: Hogyha azt választaná, hogy teljes egészében visszahelyezi Irán befolyása alá a Hormuzi szorost, akkor az egy kiszámítható piaci pályát jelentene, magyarán az iráni rezsim megbízható annyira, hogy mindig engedje, hogy menjen az olaj?
2: Hát ugye a kiszivárgott MOU, az úgynevezett Memorandum of Understanding, magyarul szándéknyilatkozata alapján, amit még ilyen júniusban kötöttek, abban az volt az amerikai szándék, hogy valóban Irán kezébe adná az arab öbölből származó kőolaj exportjának a kontrollját, mégpedig olyan módon, hogy az iráni rezsim Ománnal közösen valamifajta díjat szedne az átmenő hajók után. Ez azt jelenti az én olvasatomban, hogy Irán érdekelt lenne abba, hogy a forgalom újrainduljon, hiszen lényegében az ő bevétele növekedne azáltal, hogyha a hajóforgalom újraindulna ebből a térségből. Tehát bizonyos értelemben a rend helyreállna, csak egy más egyensúly alakulna ki. Lényegében Irán kontrollja lenne a Hormuzi szoros, illetve az arab-öböl kőolajtermelése és egyéb termékei felett.
1: Úgy kéne számolni, megint csak leegyszerűsítve, hogy lenne egyfajta tranzitdíj a világ olajforgalmán, ami Irán zsebét gazdagítaná, de ezzel fixen lehetne számolni.
2: Igen, egyébként ez nem egy példa nélküli dolog, ugye a Boszporuszon is például az áthajózásért a törökök különböző díjakat szednek, ez mondjuk ilyen révkalauz szolgáltatásban van ugye becsomagolva, de egyébként hasonlót láttunk például a dán szorosoknál is, tehát nem teljesen példanélküli lenne ez a megoldás, de a korábbi egyensúlyhoz képest, amikor ugye nem volt ilyen jellegű forgalmi díj, ez mindenképpen egyfajta visszalépés lenne a világkereskedelembe, és hát nyilván Irán kezében adná a döntést, hogy ki az, aki ki, illetve behajózhat ebbe a régióba, ki milyen terméket vihet ki, milyen mértékben változhat például az arab öböl kőolaj vagy kőolajtermék kínálata a világpiacon.
1: Amíg ez nincs, addig milyen olajárakkal kell számolni? Mi lehet az alja és mi lehet a teteje?
2: Nagyon nehéz ezt megmondani, ugyanis egyfajta manipuláció van ezen a piacon. Elmondom, hogy mire gondolok. Gyakorlatilag február 28-a óta a világpiac úgy van egyensúlyban, hogy folyamatosan a világ készleteit használjuk fel. Körülbelül egy olyan 1,3-1,5 milliárd hordó kőolaj készlet csökkenés volt ebben az időszakban, részben az Egyesült Államok, részben a fejlett világ, részben Kína részéről. Ez azt jelenti, hogy ha normál piaci egyensúly lenne, én azt gondolom, hogy legalább egy 20-30-40 dollárral magasabb olajár kellene, hogy legyen. De mivel, hogy folyamatosan ezek az országok a meglevő készleteiket piacra dobják, ezért az olajár lényegesen alacsonyabb. Most a piac számára a nagy kérdés, hogy melyik fog előbb elfogyni, a meglevő készlet, vagy sikerül egy olyan megegyezést a készlet elfogyás előtt összehozni a feleknek, ami ismét engedi a Közel-Kelet kőolaj termelésének a világpiacra való jutását. Tehát ez az igazán nagy kérdés. Az idő egyébként egyre inkább sürgető, tehát én azt látom, hogy ha itt pár héten belül nincs megegyezés, akkor valószínűleg elérkezünk egy olyan alacsony készletszinthez, ami már adott esetben fennakadásokat okozhat az ellátási láncokba szerte a világon, és ez ugye lényegesen magasabb árakhoz vezethet. Még egy megjegyzést hadd tegyek, nem is igazán a kőolaj piacon látszik a feszültség, hanem sokkal inkább a kőolaj termék piacon. Ugye a kőolaj termékből nincsen olyan mértékű stratégiai készlet, mint kőolajból. Látható az, hogy a kőolaj termékek árai, azok lényegesen magasabbak, mint a kőolajára. Soha nem látott különbség van például a dízelüzemanyag és a nyersolaj között. Itt lehet leginkább tapasztalni azt, látni azt, ezen a piacon, ami nem teljesen manipulált, mint a kőolajpiac, hogy nagyon nagy feszültség van a világban.
1: A készterméket nem lehet letárolni, mert megromlik, vagy nincs értelme letárolni, mert megromlik, nem úgy, mint a nyersolaj?
2: Nem ez a probléma, hanem a gond az az, hogy a közel-keleti válság miatt a arab öbölbe található 47 finomító termékei sem tudnak elmenni ugye a világpiacra, tehát a kőolajjal együtt a kőolaj termék sem tud kikerülni ebből a régióból. Emellett van egyéb olyan pont is, például Oroszország, ahol ugye a finomítói kapacitásoknak közel a fele megsérült az ukrán drón támadásoknak köszönhetően, emiatt jóval kisebb Oroszország kőolaj termék exportja, mint korábban. Ugye lehetett a hírek között hallani, hogy a dízel exportot is leállították az oroszok.
1: De bent sincs már.
2: Igen, bent sincs már. Ugye az ukrán drónok elérik körülbelül az orosz finomítóknak a 75%-át most már, akkor a ható távolságuk. És hát nyilván az ukránok ezt a lehetőséget próbálják kihasználni, aminek hatására három hónappal ezelőtt még napi 1 millió hordós orosz dízel export az lényegében leállt a mai napra. Még egy tényezőt hadd emeljek ki, az Kína szerepe. Ugye Kína meglepte egy kicsit a világot, és talán ezért sincs egyébként olyan nagyon magas olajár, ugyanis Kína február 28-át követően fokozatosan csökkentette kőolaj importját. Itt nagyon nagy találgatások vannak a piacon, hogy ennek mi az oka. Valószínűleg részben politikai okok is lehetnek. Nagyon érdekes volt, hogy május közepén, amikor találkozott Trump elnök Xi Jinpingnel, tehát a kínai vezetővel, utána volt egy nagyon erős kínai import csökkenés, tehát lehet, hogy ennek is van egyfajta politikai oka. De az egyik fő oka, amit én látok a kínai kőolaj import csökkenésének, az az, hogy ők leállították az export finomítóinknak a jelentős részét. Körülbelül 3 millió hordó napi kőolaj termék exportja van Kínának. Ez lényegében leesett nullára, vagy minimálisra. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a kőolaj importja csökkent ugye az országnak, és ez a 3 millió hordónyi finomított termék is nagyon hiányzik a világpiacon, a közel-keleti finomított termék, illetve a hiányzó orosz dízel exporttal együtt.
1: Van ötlete, hogy miért csinálja ezt Kína? Hát ha tud finomítani, a finomítói marzsok azok meglehetősen nagyok, a késztermék mindig drágább, nem kell neki a pénz? Vagy ezzel politizál?
2: Valószínűleg ezzel politizál. Tehát én azt hiszem, hogy ők próbálják a helyzetet úgy kihasználni, hogy lehet, hogy ez nekünk most nagyon fáj, ami van, és lehet, hogy ezzel sokat tudnánk keresni, de jobb az adott helyzetben megtartani az olajat magunknak, ha tovább feszül a helyzet, Illetve ugye egy kicsit ez a kínai gondolkodás is, hogy ha lehet, hogy nekünk valami nagyon fáj, de mondjuk az első támoknak ez sokkal jobban fáj, az lehet, hogy egy megfelelő egyensúly. Ugye van ez a Sun Tzu gondolat, hogy hogyan kell ugye harcolni, ez több ezer éves kínai gondolkodásnak a része, és hát ez is egyfajta, ennek a kínai gondolkodásnak egyfajta vetülete lehet én szerintem.
1: Ellenfeled hibát akar véteni, meg ne akadályozd benne.
2: Így van. Így van, ha a hibát vannak. Követel, az jó, és lehet, hogy ez neked is kellemetlen ez a szituáció, de hogyha az ellenfél ezáltal jobban szenved, mint te, akkor lehet, hogy fenn kell tartani a helyzetet. Tehát van egy nagyon komoly politikai játszma is emögött, az egész dolog mögött. Ugye tulajdonképpen itt a harc az arról szól, hogy kinek a befolyása lesz hosszabb távon ebbe a régióba. Az Egyesült Államoké, akinek ugye még tucatnyi bázisa van ott a régióban, de egyre kevésbé tudja érdekeit érvényesíteni, vagy Iránné, és Iránon keresztül mondjuk Kínáé, ugye, és ez egy nagyon fontos pont, ugye ez a világ kőolajtermelésének 20%-a, a kőolaj tartalékok 60%-a, a cseppfolyós földgáz 20%-a, műtrágya 30%-a, héliumnak is mondjuk a harmada, tehát nagyon-nagyon sok termékben egy nagyon fontos pont, és tulajdonképpen az a fajta nagy stratégia, amit itt többen elmondanak az első támok részéről, hogy Kínát úgy lehetne talán megfogni, hogy a nyersanyag bázisát, az import lelőhelyeit próbáljuk levágni, pont ezen a ponton úgy látszik, hogy nem működik.
1: Mi történik elméletben akkor, hogyha az olajtartalékok elfogynak, vagy kritikus szint alá csökkennek, akkor elméletileg végtelenné válik a finomított termékek ára, vagy elkezdünk nem fogyasztani belőlük? Mind a kettő lehetetlennek tűnik.
2: Van egy pont, ahol elindul a keresletnek a csökkenése. Ez nagyon nehéz kérdés, hogy ez hol van ez a pont. Becsések szerint valahol 140 és 180 dolláros hordonkénti ár az, ahol a világon elindul egy nagyon komoly kereslet csökkenés. Nyilván ez eltérő egyébként a fejlődő és a fejlett piacok körében. Tehát akik ugye szegényebb országok, ott nyilván ez a pont alacsonyabb. A fejlett nyugat esetében ez jóval magasabb.
1: Mit állítunk meg? Ilyenkor az autóinkat nem kezdjük el tankolni? Egy üzemanyag válság fog bekövetkezni a fejlett országokban? Nem lesz szállítmányozás? Tehát megpróbálom ezt a saját nyelvemben lefordítani, és akkor nem lesz kefír a boltban, mert nincs mivel oda vinni?
2: Nyilván a gazdasági aktivitás lassul, ez ugye csökkenti eleve a keresletet a fuvarozás iránt. Nyilván csökkentjük a fogyasztásunkat, belértve a turizmust, a rokon látogatásokat.
1: Megnézzük, hogy mennyibe kerül megtankolni az autót, és igen, ha háromszor annyi, akkor nem megyünk sehova.
2: Így van, pontosan. Tehát, hogy ez egy ilyen formában történhet meg. Jó eséllyel egyébként egy ilyen jelentős energiaár emelkedés az a gazdasági aktivitást is ugye visszaveti. Tehát ezen keresztül is van egy jelentős keresletcsökkenés. Meg hát nyilván az egyéni döntéseinkben is ez egy szerepet fog játszani. Tehát valaminek ugye nagyon felmegy az ára, akkor igyekszünk abból kevesebbet fogyasztani.
1: Most, hogy portfólió menedzser, mindenen lehet keresni, nyilván egy ilyen helyzeten lehet jó befektetést csinálni, amikor nem tudjuk, hogy mi következik a következő nap, csak azt látjuk, hogy egyik forgatókönyv az rosszabb, mint a másik.
2: Ezen természetesen lehet nyilván ugye a nyersanyagpiacokon keresztül, tehát közvetlenül megvéve a nyersanyagokat, a már említett kőolajat, vagy finomított termékeket például.
1: Mert ott holnap biztos drágább.
2: Mert hogy holnap ugye drágább, legalábbis arra lehet ugye spekulálni, vagy arra lehet ugye játszani. Nyilván azok a cégek, akik ebben, vagy ennek a termelésében részt vesznek, azoknak is ugye meg lehet venni az értékpapírjait. Ezen kívül ugye nagyon sok áttételes hatás van, például a mezőgazdasági alapanyagok árai is ilyen esetben emelkedni szoktak, hiszen mondjuk ahhoz, hogy a traktor menjen, ahhoz is ugye dízelüzemanyagra van szükség, tehát a mezőgazdaságnak például a költségszintje jelentősen nő, az pedig jó eséllyel kihat arra, hogy mondjuk a búza, kukorica ára mennyi.
1: Finomítói árrésekre milyen hatással van ez a mostani helyzet?
2: Hát történelmi magasságokban vagyunk. 2022-ben már voltunk hasonló ponton, de az utóbbi két hétben egyébként meghaladtuk azokat a szinteket. Tehát említettem, hogy a dízelára 70-80 dollárral van például a nyersolaj fölött. Tehát, hogy értsék a hallgatók, nézők, mondjuk most egy 80 dolláros Brent árhoz tartozik egy 150-160 dolláros dízel üzemanyagár hordonként.
1: Ez azért van, mert ha kevés az alapanyag, akkor nagyobb a késztermék iránti kereslet, és a finomítói tevékenységet jobban el lehet adni. Nem, ez mindenki érte, vagy miért?
2: Ez inkább azért van, mert ugye a világ finomítói kapacitásának is több mint 10%-a a már említett három tényező miatt leállt. Tehát nem is a szűkület, nem is a nyersolajban van most ebben a pillanatban leginkább, hanem abban, hogy mennyi finomítói kapacitás áll rendelkezésre, mennyi finomítói terméket tudunk kibocsájtani a meglevő nyersolajból. Tehát ugye a nyersolajnak a kereslete egy ilyen származékos kereslet, mert ugye ez attól is függ, hogy mennyi a finomítóknak a kereslete a nyersolaj iránt. A finomítók meg nyilván megpróbálnak benzint, dízelüzemanyagot és egyéb termékeket előállítani, és ezeket tovább eladni. A legnagyobb szűkület most valószínűleg, ahogy én látom, nem is a nyersolajban van, hanem elsősorban a finomítói kapacitásokban.
1: Van arra elmélet, hogy a finomítói kapacitásokat milyen sebességgel lehet helyreállítani akkor, amikor egy részüket a háború pusztította el, és nagyon nehéz megállapítani, hogy milyen típusú sérülések vannak benne, míg nem háborús országban is iszonyú lassan lehet helyreállítani egy finomítót, azzal baj van.
2: Hát hogy Oroszország itt a fő kérdés, az valószínűleg 1-2 év. De nyilván ugye befolyásolja ez azt is, hogy mennyire tudnak ők elérni ezeket az eszközöket. Ugye ez egy viszonylag speciális iparág, kevés szereplővel, tehát néhány tucat szereplő tud finomítót gyártani a világban, tervezni, illetve magát a finomítói beruházást végrehajtani. Ugye Oroszország szankciók alatt van, ezek általában nyugati technológiák. Tehát Kínának például ilyen magas szintű finomítói technológiája nincsen, mint mondjuk a nyugati világnak.
1: Végre el kell menni a Halliburtonhez, hogy csináljon neki egy finomítót?
2: Pontosan, vagy a Schlumbergéhez, vagy bármi olyan céghez, van egy például nagyon egy Technip nevű francia cég, aki a világ első ebben, tehát el kell ez a francia céghez menni, hogy nálam most szétlőtték mondjuk azt a egységet, ami a benzin termelésért felelős, tudsz-e nekem egy ilyet tervezni, gyártatni, leszállítani, vagy sem.
1: És ez 2 év, amire ezt megcsinálja?
2: Ez 2 év, amire megcsinálja, és nyilván ugye a szankciók rendesen hátráltatják ezt az egész folyamatot. Tehát az, hogy az oroszok mikor tudnak visszajönni ebből, ez egy nagyon nehéz és nyitott kérdés. Nyilván ők is tanulnak egyébként ezekből a támadásukból, tehát az ő saját technológiájuk is fejlődik, és amit lehet nyilván próbálnak minél hamarabb saját eszközökkel ugye pótolni. Csak itt nagyon sok olyan speciális dolog van, amiben tényleg 1-2-3 cég van a világon, aki ugye termel. A világon kb. 1000, van már több mint 1000 olajfinomító működik, tehát ezért nem egy akkora hatalmas piac, ahol több ezresével vagy tízeresével kell az egységeket gyártani.
1: Hogyha az oroszok befejezik a háborút, és ha úgy döntenek, hogy vissza akarnak jönni a piacra, és ha úgy döntenek az európaiak meg az Egyesült Államok, hogy visszajöhetnek a piacra, mindjárt 3, ha van benne, akkor az simít valamit az olajpiacon meg a finomítói piacon? Tehát vannak ők akkorák?
2: Persze, hogy ne. Tehát ők ugye eleve egy jelentős szereplőről van szó, tehát Oroszországnak olyan 6,5 millió hordó napi finomítói kapacitása van, egyébként körülbelül a felét fogyasztják ennek, tehát hogy jelentős volt ugye a finomított termék export is. Nyilván gyorsan vissza lehetne jönni, hogyha megvan a politikai szándék, illetve megvan hozzá a tőke. Tehát mind a kettő nagyon fontos. Bizonyos értelemben különben a tőke most már a szűkebb keresztmetszet az oroszoknál nem is maga a technológiai elérés. Mondom, ők azért nagyon sok mindent tanultak, meg hogyha engedi a politika, akkor bármit el tudnak ők a világban érni.
1: A tőke az ilyenkor saját tőke egy hosszú háború utáni országban, vagy be fog engedni a külföldi befektetőket?
2: Hát én azt gondolom, hogy Oroszország jövője számára, vagy szempontjából ez egyik legfontosabb kérdés. Ugyanis több útjuk lehet. Egyik útjuk az, hogy maradunk szegények. Szerintem azt nem fogják választani. Lehet, hogy fordulnak.
1: Akkor minek háborúztunk, minek szereztünk területet?
2: Igen. A másik lehetőség, hogy Kínához fordulnak. A harmadik lehetőség, hogy megpróbálnak a nyugattal valahogy kiegyezni. Én azt gondolom, hogy az utóbbinak van valahol a legnagyobb esélye. Ismerve valamennyire az orosz mentalitást, meg az ő gondolkodásukat, én nem hiszem, hogy ők a kelettel, vagy a kínaiakkal szeretnének olyan erős kapcsolatot felépíteni, ami ezt a tőkét biztosítja. Különösen azért, mert a kelet, én azt gondolom, hogy nem teljesen partner számba veszi őket. Sokkal inkább arról van szó kínai oldalról, hogy Oroszországra szükségük van a nyersanyag forrás miatt. De mondjuk azok a megegyezések, amik régen jellemezték a nyugati orosz viszonyt, például az, hogy nyugati cégek kisebbségi tulajdonosként is bementek Oroszországba, én azt hiszem, hogy a kínaiak számára nem lesz megfelelő.
1: Mindent akarnak, vagy legalább irányító jogokat akarnak azon a területen?
2: Igen, én emlékszem egy 2022-es cikkre, ami talán valamelyik kínai vezető, olajipari cég vezetője, vagy mindegy, szóval ők írták le, ők azt mondták, hogy őket nagyon érdekli Oroszország, az ott levő nyersanyag vagyon, de vigyázni kell és tanulni kell a nyugatiak hibáiból. Nem szabad kisebbségi részesedést venni Oroszországba, csak kontrolláló részesedést kell venni, és lehetőleg megvenni például a teljes infrastruktúrát is Kínáig, hogy minden, ami kezünkben legyen, mi tudjunk diktálni. Nagyon jól látszik egyébként ez a folyamat például a Szibériai Ereje 2 tárgyalásokon, hogy ez egy új gázvezeték, ami a Szibériai Ereje 1 vezetéken túl többlet orosz földgázt tudna biztosítani Kína számára. Ugye itt még nincs végleges megállapodás, de ami a szándéknyilatkozatokból kiderült, az egyértelműen Kína érdekeinek megfelelő. Tehát például olyan részlet van benne, hogy a teljes kapacitásnak a felét veszük át csak, a másik feléről mi döntünk. Az árakban például a kínaiak azt mondták, hogy nem hajlandóak egy fillérrel se többet fizetni, mint amennyi az orosz belföldi gázár. Tehát gyakorlatilag a kínaiak akarnak diktálni ebbe a dologba. Én azt gondolom, hogy hosszabb távon ezek a feltételek Oroszország számára nem lesznek megfelelőek. Én abban hiszek, hogy lesz egy pont, talán egy 10-15-20 év múlva, nem tudom pontosan mikor, amikor inkább azt mondják az oroszok, hogy próbáljuk meg inkább újra a nyugattal a kapcsolatfelvételt.
1: Azt már csinálták egyszer, és a háború igaz működött is.
2: Igen, én azt gondolom, hogy történelmi hagyományokból, értékekben, mindenben sokkal közelebb állnak felénk, és hát ennek megfelelően ők szerintem előbb-utóbb ezt az utat fogják választani. Nyilván ehhez kell egy komoly politikai változás, egy komoly kataklizma az országba, át kéne értékelni tulajdonképpen ezt az egész politikát, amit tettek. Tulajdonképpen meg lehet azt már most is mondani, hogy igazából ez az ukrán kaland nem igazán érte meg Oroszországnak hosszabb távon, amit tettek, bár hát lehet, hogy az oroszok ebben másképp gondolkodnak.
1: A gázárakkal mi történik most? Követik az olajárakat?
2: A gázárakra is van egy nagyon erőteljes nyomás, legalábbis itt Európában. Ugye most 60 euró per megawattóra körül van az európai gázár, és hát nyilván erőteljesen követi azt, hogy az olajpiacon éppen mi történik. Gyakorlatilag február 28-a óta a Hormuzi szoroson keresztül LNG szállító hajó lényegében nem jött át, talán egy vagy kettő átjött, mert volt itt júniusban egy olyan időszak, amikor egy kicsit enyhült a helyzet, és valamelyest beindult a forgalom. Ezen kívül hát ugye ez a bizonyos katari LNG terminál, ami a világ LNG kínálatának 20%-át adja, ez részben meg is sérült még márciusban az iráni bombázások során. Tehát ezt addig a katariak ezt nem fogják ugye felújítani, amíg nem látszik az, hogy az LNG-t újra lehet-e szállítani a világpiacra vagy sem. Tehát lényegében ez a 20%-nyi LNG ez hiányzik. Mivel az olajárak ugye emelkednek, Európának meg ugye van egy komoly feltöltési kötelezettsége a téli időszakot megelőző pontig. Ez ugye egy felfele hajtó nyomást tesz ugye az európai földgázárakra. Ebből alakult ki ez a 60 eurós jelenlegi ár.
1: Azzal számolva, hogy a Hormuzi szoros meg Irán hosszú ideig még ott marad a helyén, nem lehet alternatív útvonalakat felépíteni? Kerül, amibe kerül. Nem lehet vezetéket építeni? Kerül, amibe kerül. És akkor legalább nem a Hormuzi szoros lesz egy tüske mindig.
2: De, és van is erre irányuló törekvés nagyon erőteljesen az országok körében. Azonban ez elsősorban csak kőolaj esetében egy megoldás, és ott sem teljesen. Ugye vannak most is alternatív vezetékek, többek között Szaúd-Arábián átmenő vezeték, ami a Vöröstengeri Jambó kikötőjébe viszi körülbelül a szaúd-arábi olajtermelésnek a felét. Itt ugye a kérdés az az, hogy a hajók merre menjenek, északra, Európa felé, vagy délre, ugye Ázsia felé. Az utóbbi egy-két évtizedben Ázsia lett ugye a nagy vevője a közel-keleti kőolajterméknek. Itt ugye át kell vinni a kőolajat a Babel-Mandeb szoroson, ahol pedig a hutik, akik az Iránnal szövetséges lázadók kontrollja figyelhető meg. Tehát, hogyha a hutik úgy döntenek, hogy ezeket a hajókat elkezdik támadni, akkor ez a déli útvonal is ugye veszélybe kerül.
1: Csöbörből vödörbe.
2: Csöbörből vödörbe, igen. Hát van egy elmélet is erről, hogy Irán nem csak a Hormuzi szorost, de tulajdonképpen az egész régió kőolaj exportját valahogy beszeretné folyásolni. Ugye a hutikon keresztül a Babel-Mandebre van befolyásuk, illetve a Hezbollahon keresztül valahol a földközi tengeri kijáratok irányába is lehet egyfajta befolyása, egyfajta kontrollja Iránnak. Tehát az ő céljuk valahol az, hogy ők az egész régió hegemon vezetői legyenek az Egyesült Államok és Izraellel szemben.
1: Precser Tamás, az OTP alapkezelő senior portfólió menedzsere a Rádió Arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. A gázárakkal hogy érdemes jó befektetéseket csinálni most?
2: Hát ennek ugyanúgy van ugye határidős piaca, mint a kőolajnak, tehát az európai földgáznak, illetve az Egyesült Államok földgázpiacának, illetve hát vannak olyan vállalatok, amelyek az európai földgázpiacra termelnek, akár cseppfolyós földgázt, akár Európán belül, ugye vannak olaj- és gázipari cégek, amelyeknek a célpiaca az Európai Unió.
1: A gázpiacra ugyanaz érvényes, mint az olajpiacra Oroszország esetén, hogyha 5-10-15-20 év múlva visszajönnek, akkor az egy jelentős, stabil helyzetet eredményez majd?
2: Igen, én azt gondolom, hogy ez így van, sőt, talán a gázpiacnál ez még fontosabb tényező lehet. Ugye a 2022-es orosz-ukrán háború megindulását megelőzően Oroszország 40%-os piaci részesedéssel bírt ezen a piacon, tehát egy nagyon fajsúlyos szereplő volt. Van egy kiépített infrastruktúra, ami hát persze részben sérült, most az Északáramlat 2, meg egy vezetékrendszerre gondolok, de ez viszonylag gyorsan azért helyrehozható, hogyha megfelelő politikai akarat van.
1: A gazdasági szükségszerűségek olyan erősek lehetnek, hogy felülírják a politikai emlékezetet? Tehát azt, hogy itt volt egy háború, és amiatt szankciók voltak, és ezt csak mi döntjük el, európaiak, nem együtt az Egyesült Államokkal? Vagy inkább ők?
2: Ez egy nehéz kérdés, mivel nehézen lehet megmondani azt, hogy most melyik érv az erősebb, a politikai vagy a gazdasági egy adott pillanatban. Ráadásul ugye a világ technológiailag is jelentősen változik. Van egy jelentős cseppfolyós földgázforradalom, egy nagyon komoly kínálati robbanás. Tulajdonképpen azt mondják, hogy a harmadik nagy kínálati robbanás van a cseppfolyós földgáz piacán, ami azt jelenti, hogy például az Egyesült Államok, Ausztrália, Argentina és jó pár egyéb ország is ugye fejleszti a saját cseppfolyós földgáz kínálatát. A cseppfolyós földgázból tulajdonképpen lesz bőven elegendő valószínűleg 2030-ra a világpiacon, különösen, hogyha Katar és ugye ki tud újra jönni ezen a szoroson. Katarban is, illetve az első arab emirátusokban is voltak komoly tervek arra, hogy az ott levő földgáz vagyontból ugye cseppfolyós földgáz gyártanak, és azt adják el a világnak. Most egy ilyen ellátási lehetőség esetén az Oroszországgal való kapcsolat földgázban kevésbé fontos, mint hogyha ez mondjuk nem lenne meg.
1: Tehát ez már elég diverzifikált, azért Ausztrália jó messze van, az Egyesült Államok is jó messze van, tehát ott onnan azért át kell hajózni.
2: Át kell hajózni, ez így van, de azért az Egyesült Államokban ez tucatnyi céget jelent, ugye Kanada is fejleszt, Mexikó is fejleszt, tehát hogy a meglevő körülbelül egy tucatnyi szereplő mellett még plusz szereplők lesznek. Tehát, hogy ez azért adhat egy olyan diversifikációt, ami hát ugye segíthet abban, hogy leváljunk az orosz földgázról. Illetve hát szerencsére Európán belül is azért vannak új források, például itt a mellettünk levő fekete-tengeri romániai gázforrás, illetve hát magának a földgáznak a szerepe is változhat, például olyan módon, hogy más energiaforrások kerülnek előtérbe. Ugye láttuk 22 után azért a földgáz iránti kereslet Európában 20%-kal csökkent. Tehát azért van egy ilyenfajta hatás is.
1: Hogy lehet számolni egy földgáz kereslet csökkenéssel? Azt nézik, hogy milyen technológia fog beérni néhány éven belül, amely képes helyettesíteni a földgázt, és megnézik, hogy mi az, amihez még mindenképpen földgáz kell majd még?
2: Gyakorlatilag így van, tehát ezeket a tényezőket nézik meg. Ha valaminek nagyon ugye felmegy az ára, tehát nagyon drága, vagy nagyon nehezen elérhető lesz a földgáz, akkor elkezdünk gondolkodni, hogy milyen lehetőségünk van helyettesíteni a földgázt. Tehát itt gondolok például arra, hogy nukleáris irányba elmehetünk. Nagyon nagy fejlődés van most az energiatárolásban, elsősorban a lítium-vasfoszfátos akkumulátorok területén. Ez például nagyon alkalmas arra, hogy a napközben megtermelt megújuló energiát csúcsidőszakban, vagy eltároljuk, és csúcsidőszakban használjuk fel. Korábban például ezt az energiaigényt nagyon erőteljesen gázalapú erőművekkel elégítettük ki. Tehát most gáz elégetése helyett elektromos áramtárolókat léptetünk a rendszerbe, ez is ugye a gázkereslet csökkenését okozhatja.
1: Általában csökkenő gázkereslettel kell számolni, vagy növekvő gázkereslettel kell számolni, mert még az áramkeresletnél is ott van a kérdés, jön egy hőhullám, brutálisan meg fog növekedni, valószínűleg több ilyen lesz, tehát tovább fog növekedni.
2: Az Európai Uniós modellek 2030-35-ig egy enyhe keresletnövekedéssel számolnak, utána viszont egy nagyon erőteljes keresletcsökkenést becsülnek előre. Itt mondom, nagyon nagy mértékben függ ez a kérdés attól, hogy mekkora ipari felhasználás lesz Európában, tehát mennyi ipar fog itt maradni.
1: Vegyipar?
2: Például a vegyipar egy nagyon nagy fogyasztó, hogy ebből mennyi marad, mert ugye egy időszakban látszott az, hogy ez itt ugye kifele mennek a vegyipari cégek, csökkentik a beruházásukat, bezárják az üzemeket, de az látszik a másik oldalról, hogy azért szükség van a vegyiparnak egy részére, hogy itt maradjon, stratégiai okokból is, mondjuk műtrágyagyártás az egy nagyon fontos tényező, hogy maradjon Európában. Másrészt, hát ugye az új helyettesítő technológiák azok azért jelentősen befolyásolják ezt a kérdést, főleg a megújuló energia, tárolási lehetőségek, illetve maga az, hogy az elektrifikáció milyen sebességgel halad. Tehát ugye a földgáz jelentős mértékben használjuk például fűtésre, ha az elektromos fűtés, a hőszivattyúk nagy mértékben elterjednek, akkor nyilván ez visszaveti a földgáz iránti keresletet. Még egy tényezőt hadd emeljek ki, amiben van lehetőség, hogy biogáz, biometán is ugye előtérbe kerül, ebben is azért van egy 30-50 milliárd köbméternyi potenciál Európában.
1: De ez az, amihez szerves anyag kell, mondjuk tehéntrágya?
2: Tehéntrágya kell.
1: Csak ebből, ahhoz meg állattenyésztés kell.
2: Igen, az állattenyésztés kell, ebből biogázt állítunk elő, a biogázból pedig leválasztva ugye a különböző összetevőket biometánt hozunk létre, ami egy az egybe betehető tulajdonképpen a földgázhálózatba.
1: Az ipari fémek piacán milyen folyamatok mennek most a háború idején, meg előtte is öldöklően mentek föl az árak, és olyan fémeket is megismertünk, amelyeknek a nevét se hallottuk korábban.
2: Igen, most is ez a folyamat zajlik, viszont a háború egy jelentős bizonytalanságot hoz. Tehát ez egy nagyon nagy kérdés, hogy itt a közel-keleti válság hatására a globális aktivitás, a gazdasági növekedés mennyire lassul le. Az látszik ugyanis, hogyha egy nagyon magas foszilis energiahordozó ára alakul ki, akkor a világ ugye jelentősen lelassul, és ez az ipari fémek keresletét is ugye visszafoghatja. Mi egyébként a legnagyobb potenciált a rézben látjuk. Azt gondoljuk, hogy a réz egy elengedhetetlen ipari fém az elektrifikációhoz, gyakorlatilag megkerülhetetlen. És a legtöbb modell azt mutatja, hogy 2030-tól, de tulajdonképpen már most is jelentős rész kínálati hiány lesz a piacon, tehát magyarán szóval nem lesz annyi kínálat, mint amennyit a piac szívesen felszívna. Ebben látjuk talán a legnagyobb potenciált.
1: A rézlelőhelyek azok a világon általában elérhető területeken vannak, vagy át kell menni törzsi háborúkon, meg országok háborúin is, hogy ott bányászni lehessen?
2: Hát nem a legbékésebb helyek általában, bár ugye ez is nagy mértékben változik, tehát ugye itt vannak észak-amerikai lelőhelyek, amelyek azok lényegesen stabilabbak. Latin-amerikai nagyon fontos rész lelőhely, de a világ több részén is van ugye a réz. Itt az alapvető probléma az ipari fémekkel, a rézzel, de ez igaz egyébként szinte a teljes nyersanyagipari spektrumra, hogy az elmúlt 10-15 évben nem volt elég beruházás. Tehát alapvetően ezeknek az anyagoknak alacsony volt az árszintjük. Mi egyébként hiszünk abban, hogy egy ilyen újabb szuperciklusnak tulajdonképpen az első részében vagyunk. A hasonló szuperciklust, ilyen jelentős nyersanyag átértékelődést láttunk már a 70-es években, illetve láttunk 2000-től 2008-ig. Ugye a 70-es években ez az olajválságnak volt elsősorban köszönhető, 2000-től 2008-ig pedig Kína óriási energia és nyersanyag éhsége hajtotta ezt a ciklust fölfelé. Mi azt várjuk, hogy most egy harmadik nagy ciklus fog elindulni, vagy többen már is indult 2020 körül, de az igazi nagyja még most jön, vagy most vár előttünk. És ennek az egyik fő oka az, hogy az elmúlt egy évtizedben nagyon alacsony beruházási aktivitás volt szinte mindenben. Elmondok egy-két példát, jó? A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a kőolajiparban globálisan napi 1 milliárd dollár beruházás hiányzik. Körülbelül 2015 óta mondják ők ezt. Ez azt jelenti, hogy a jövő földgáz és kőolaj keresletét a meglevő kínálat nem fogja tudni kielégíteni. Én magam azt gondoltam egyébként, hogy ha nem lett volna ez az iráni háború, egy-két éven belül akkor is beindultak volna a kőolaj és a földgázárak erőteljesen fölfelé, különösen az amerikai földgázárakban látok nagyon nagy potenciált. A részpiacán volt a Woodmac nevű cégnek pár hónap ezelőtt egy nagyon jó elemzése. Ők azt mondták, hogy 250 milliárd dollár beruházás kéne csak a réziparba, csak ahhoz, hogy a réz kínálata stabil legyen a következő egy évtizedben. Tehát, hogy nem növekedésről beszélünk, csak annyi, hogy a mostanit fent tudjuk tartani. Miközben a modellek szerint a részkereslete kb. 50%-kal nő a következő egy évtized során. Tehát látható az, hogy hatalmas beruházási aktivitást maradt el, ennek hatására a kínálati oldal szinte az összes nyersanyagot, amit én eddig elemeztem itt az alapnál, azt mutatja, hogy nincs elég kínálat. nem tudjuk majd a növekvő keresletet kielégíteni.
1: De azért maradnak el a beruházások, mert a pénztulajdonosai nem látják eléggé jövősnek azt a piacot, ahová most gyárat kéne építeni?
2: Alacsony volt az ár. Tehát 2014-ben ugye a kőolajárak például összeestek, ugye akkor az előtt 4 évig stabilan $100 volt a kőolajára, ugye bejött az amerikai pala, olajtermelés, lementek az árak. 2020-ra, vagy 2019-re már elindult egy folyamat fölfelé, de akkor jött ugye 2020-ban a Covid, ami megint csak szétverte ezt az egész piacot. Tehát gyakorlatilag az elmúlt egy évtizedben olyan alacsony volt az árszint, szinte az összes nyersanyag esetében, ami nem ösztönzött arra, hogy új bányákat nyissunk, új lelőhelyeket találjunk, új kitermelést vonjunk be.
1: De a repesztés és a pala technika az egy technológiai fejlődés eredménye, de a Covid az egy baleset. Tehát hogy lehet számolni a technológiai fejlődéssel, meg a ma még nem létező balesetekkel, hogy egy befektető azt mondja, hogy most akkor ide teszek csilliárd, milliárd dollárt.
2: A jövőt nem lehet megjósolni 100%-osan, vagy biztosan, tehát olyan események lehetnek, amiket nem láttunk előre, tehát ez benne van a pakliban. De azért a folyamatokat valamilyen szinten látjuk, és ezek a folyamatok azt mutatják, hogy egyszerűen a kínálati oldal elégtelen. Akár a réz, akár a fosszilis nyersanyagok esetében, akár az ipari fémek esetében ezt látjuk, tehát akár az ezüst esetében. Van ezen kívül még egyébként két nagyon fontos folyamat, ami zajlik. Van egy deglobalizációs folyamat is, aminek hatására gyakorlatilag a nyugati fél tekén a világnak is fel kellene azokat az értékláncokat építeni, amelyeket például Kína felépített az elmúlt 15-20 évben. Én is látható az, hogy Kína ezzel gyakorlatilag zsarolja a nyugati világot sok esetben. Illetve hát van egy olyan folyamat is, ami látszik, hogy az világ emberi, az emberiségnek egy jelentős része van abban a jövedelmi közép, nem tudom, tartományban, ahol a GDP növekedés nagyon erőteljes nyersanyagkereslettel párosul együtt. Tehát ezek a folyamatok együtt mind-mind ahhoz vezetnek, hogy növekvő kereslet lesz, ezt a növekvő keresletet csak akkor lehet kielégíteni, ha megfelelő a kínálat, ez pedig az kell, hogy az árak magasabbak legyenek, mint ahol most vannak.
1: A deglobalizáció az azt jelenti, hogy akinek van nyersanyaga, meg pénze gyárat építeni, az gazdagabb lesz, akinek meg nincs ilyenje, az meg egyre szegényebb?
2: Illetve azt jelenti ezt is, illetve azt is jelenti, hogy a világon a nyersanyagok, illetve a fosszilis energiahordozók nem feltétlenül lesznek szabadon elérhetőek, hanem egy adott tömbön belül lesz majd kereskedelem. Tehát aki mondjuk Kínához tartozik, az elérheti a kínai nyersanyag forrásokat, tehát az ottani befolyás alatt lévő bányákat és annak a feldolgozott termékeit, a nyugati világban lévő vállalatok pedig a nyugati világnak az értékláncait érik el. Egyébként ez már most is megfigyelhető, különösen olyan esetekben, ahol mondjuk katonai alkalmazások vannak. Mondok két példát, egyik ilyen a Wolfram piaca, ez majdnem 90%-ban Kína befolyásolja, tehát kínai tulajdonban vannak a világban a Wolfram bányák, illetve a feldolgozó kapacitások. A másik pedig az Antimon, ez szintén a katonai, vagy katonai felhasználása ennek a félfémnek nagyon fontos. Itt ugyanezeket a folyamatokat látjuk. Nem véletlenül, hogy az amerikai védelmi minisztérium hatalmas pénzeket adott nyugati, amerikai, kanadai bányatárságoknak és feldolgozó üzemeknek, amelyek Wolframba, illetve Antimonba fektettek.
1: Mi lesz velünk? Nem nagyon van nekünk elegendő saját kitermelésű bányánk a románoknak, meg van például olajuk. Most akkor arra kell törekedni, hogy az Európai Unió lehetőleg egyben maradjon, hogy mi hozzáférjünk a románokéhoz?
2: Hát részben az, illetve részben arra lenne szükség, hogy az Európai Unió egy aktívabb politikát folytasson, külpolitikát azokkal az országokkal, ahol viszont vannak ugye ilyen nyersanyag elő, vagy lelőhelyek. Tehát mondjuk az arab világgal legyen megfelelő viszony kőolaj földgáz szempontból, lehetőleg Oroszországgal is jó lenne, hogyha ez a viszony ugye rendeződne. Illetve minden olyan országgal, ahonnan ezeket a fémeket, nyersanyagokat be lehet hozni.
1: Mezőgazdasági nyersanyagok piacán mire kell számolni, amikor ha kinézek az ablakon, akkor azt látom, hogy a Dunán szinte át lehet bokáig lábolni, a Velencei tó éppen a pusztulás szélén áll, a Tisza is rettentő rossz állapotban van, és a földek is nyilvánvalóan itt Magyarországon, Spanyolországban, Franciaországban pedig erdőtüzek pusztítanak.
2: Hát látható az, hogy az idei év az El Niño-nak a hatása alatt van. Franciaországban és egyébként Európai Unióban is több évtizedes mélypontokra esett például a kukorica vagy a búzának a várható terméshozama. Ennek a hatása különben a világ egészen nézve nem annyira negatív, mint mondjuk Európára, de ez egy ilyen fontos befolyásoló tényező. Tehát mi például a mezőgazdasági nyersanyagokban is egy jelentős potenciált látunk az áremelkedése emiatt. Másik nagyon fontos tényező egyébként az orosz-ukrán háború. Erről viszonylag keveset lehetett a magyar sajtóban olvasni. Az utóbbi két hétben az orosz, illetve az ukrán gabonaszállító hajók jelentős része nem ment ki a tengerre, vagy elkezdték egymás hajóit ismét a felek lőni. Ez ugye egy fontos tényező lehet, hiszen Ukrajna és Oroszország együtt a világ gabona exportjának 30%-át adja. Tehát ez is egy jelentős áremelkedési tényezőt okozhat. Harmadik tényező, amit érdemes kiemelni, az a Közel-Kelet. Ugye itt 30%-át a világ műtrágya termelésének a Közel-Keleten állították elő. Ez a közel-keleti műtrágya nagyon korlátozottan jut most ki a világpiacra. Tehát én azt gondolom, hogy van egy komoly alapja annak, hogy a búza, illetve a kukoricára jelentősen emelkedjen a világpiacon.
1: A kereslet növekszik? A népességünk nő, 9 milliárdon vagyunk, most már ezzel együtt jár, hogy a kereslet is növekszik?
2: Igen, hát a búza az, aki egyértelműen ugye emberi fogyasztásra használjuk, az egyértelműen a népesség növekedésével együtt nő. A kukorica esetében ott inkább az a tényező erős, hogy ahogy jobb életünk van, egyet több állati fehérjét szeretnénk fogyasztani, az ugye a kukoricára egy hatványozott keresletet jelent, hiszen azt inkább állati takarmányként használjuk fel.
1: Megcsinálunk belőle üzemanyagot.
2: És csinálunk belőle üzemanyagot, ez a másik nagyon fontos tényező, tehát hogyha nagyon magas a fosszilis üzemanyagok ára, abban az is egy hajtóerő lehet, hiszen akkor ugye bioetanol formában a kukoricát magasabb áron el lehet adni.
1: Oroszország és Ukrajna visszatérésével az európai élelmiszerügyi piacra milyen időtávon számolnak? Illogikusnak tűnik, hogy egymás gabonaszállítmányait süllyesztik el, mert mind a kettőnek bevétele van belőle, és mind a kettő a háborúra fordítja, igaz, hogy egymás ellen, de mind a kettő arra fordítja.
2: Hát az, én remélem, hogy azért ez hamar meg tudnak erről állapodni. Pontosan ez van, amit ön is mond, hogy igazából rövid távon ugye mind a két fél vesztese ennek a folyamatnak. 2022-ben sikerült a két felet egyébként kiegyeztetni, és egy megállapodást kötni, hogy ezt a területet nem lőjük. Most viszont a háború még tovább eszkalálódik, és hát ez sokszor arra készteti a feleket, hogy saját pozíciójukat is rontva inkább a másik oldalnak okozanak nagyobb fájdalmat.
1: Hogyha visszatér Ukrajna és Oroszország az európai élelmiszerügyi nyersanyag piacra, akkor az egy stabil és esetleg olcsóbb ellátási forrást jelentene, hogy nincs olyan, hogy olcsó, mert a piacon mindig minden ugyanannyiba kerül, annyiért, amennyiért megveszik.
2: Hát általában ez az ukrán-orosz gabona nem elsősorban az európai piacra ment, de ugye ez egy globális piac. Tehát hogyha ez hiányzik ugye a globális élelmiszer ellátási láncból, akkor mindenhol emelkednek ugye az árak, tehát Európában is emelkednek. Illetve hát ugye az idei év termelése miatt valószínűleg ugye kukoricában jelentősebb importra szorulunk majd, hiszen ugye említettem, ugye Franciaországban 50 éves mélypontra esett például a várható kukorica termelés, tehát töredékét tudják összeszedni, mint amit korábban szedtek össze a jelentős hőhullámok miatt. Tehát igen, tehát ez mindenképpen ki fog hatni az inflációra, az élelmiszerárakra, a húsárakra, ugye a kukorica, illetve a búza, pedig a kenyér és különböző pék áruk áralakulására.
1: A deglobalizációval kell számolni az élelmiszeriparban is, magyarán, hogy azt fogjuk enni, amit mi megtermelünk? És csak azt? Mert akkor nem lesz avokádó, meg licsi, meg
2: ez, ez hat, de ez alapvetően ugye ez korábban is azért inkább lokális piac volt, tehát itt azért nem annyira a globalizációs folyamatok érvényesültek. A globalizáció más, tehát a deglobalizáció inkább más termékeknél jobban, jóval nagyobb hatással van, tehát elektronika például, vagy az, hogy lesz-e itt mondjuk kínai kocsi a jövőben, vagy sem, ezekre inkább hathat.
1: De az, hogy lesz-e kínai kocsi itt a jövőben, az nem egy eldöntött kérdés? Hát mire erre válaszolhatnánk, az európai gyártásnak vége?
2: Én nem értek ehhez a területhez annyira, de én nem vagyok benne biztos, hogy ez annyira teljes mértékben eldöntött kérdés még. Tehát, hogy mennyire engedjük be ezt a kínai autóipart ide, azt szerintem azért egy hosszabb távon egy jelentős kérdés lehet. Tehát az a globalizáció még sokkal inkább elmérgesedhet, hogyha a nyugat és a Kína közötti viszony ugye romlik. Ugye ez egy rosszabb egyensúly. Tehát azért a világ számára a globális egyensúly lényegesen jobb életet és magasabb életszínvonalat jelentett. Tehát itt ez a kettő erő között kell valahol lavírozni és egyensúlyozni.
1: A befektetői döntések tervezésénél hogy lehet számolni a vámpolitikákkal? Például Donald Trump vámpolitikájával az hétfőn ilyen, kedden olyan. Szerdán meg másmilyen.
2: Rövid távon nagyon nehéz. Tehát rövid távon valóban ez egy nagyon erőteljesen meghatározó tényező. Például a rézpiacán az amerikai rézárak 20%-kal nagyobbak, mint az európaiak, pont azért, mert van egy nagyon erős felhalmozási kereslet most az Egyesült Államokban, arra számítva, hogy előbb-utóbb a rézre az Egyesült Államok komoly vámot vett ki. Aztán, hogy bekövetkezik-e ez vagy sem, ezt nagyon nehéz megmondani. Én azt gondolom, hogy alapvetően a mély fundamentumokra próbálunk játszani, azokat próbáljuk alapvetően, vagy arra felépíteni a portfóliót, hogy ezeknek megfeleljen ez a portfólió. Rövid távon, hogy mi történik, milyen zaj van, az tulajdonképpen szinte kiszámolhatatlan. Ami nehézé teszi egyébként a munkát ebben, hogy a mi munkánkat azért rövid távon értékelik. Tehát, hogyha egy ilyen döntés születik, hogy lesz-e vám, vagy nem lesz-e vám, és ez meghatározza az árakat, az nyilván a portfólió rövid távú áralakulását jelentősen befolyásolja.
1: Ilyenkor például néznél a mély fundamentum vizsgálata, ez azt jelenti, hogy meg kell nézni, hogy milyen lesz rá a kereslet függetlenül attól, hogy a politika milyen döntéseket hoz. Mert igen, a végén a házban az átvezetékezés csak meg kell csinálni, és ahhoz meg rész kell.
2: Igen, ilyenkor azt nézzük meg, hogy mennyi beruházás van a világban, mekkora lehet az új bánya kínálat, milyen lehet a növekedés a keresletnek, és azt látjuk, hogy itt ez egy stabilan, masszívan növekvő kereslet, köszönhetően mondjuk a mesterséges intelligenciának, az elektrifikációnak, miközben azt látjuk, hogy bányák azért nem igazán nyílnak, az egyértelműen azt mutatja, hogy azért ez a fundamentális helyzet, ez feszültebb lesz a jövőben. Hogy most az Egyesült Államok hogyan alakítja ezt a vámpolitikáját, arra nyilván van azért elképzelésünk, de hát itt van egy olyan tényező, amit tényleg nagyon nehéz megjósolni, hogy mikor, kire és milyen irányú vámok fognak hatni. Tehát nyilván ezt is azért próbáljuk lejátszani, követni, de őszintén szóval én ezt nagyon nehéznek és nagyon kiszámíthatatlannak tartom.
1: Itt turbulens időkben többet lehet keresni, meg többet is lehet veszíteni, ahogy egy laikus, mint én ezt elképzeli?
2: Ez pontosan így van. Tehát egy jelentős volatilis időszak, amikor nagyon a változékonyság, akkor mind a két irányba hozhat nagyon komoly eredményt. Én inkább óvatos vagyok ebbe a dologba. Tehát én olyan piacra nem szeretek menni, ahol ilyen kiszámíthatatlan tényezők vannak. És ahogy említettem itt az interjú elején, nagyon sok piacon én azt látom, hogy komoly politikai manipuláció is van. Tehát ezt is nagy mértékben bele kell venni abba, hogy milyen irányban játsszuk meg az adott piacot, vagy az adott területet. Úgyhogy ez ilyen értelemben nem egy könnyű feladat valóban.
1: Jó, de könnyű lenne, más is tudná.
2: Nyilván próbáljuk tényleg azokat a tényezőket megnézni és felfedni, amelyek alapvetően fundamentálisak, és azt gondolom, hogy ami nagyon fontos, hogy az alapokkal legyünk tisztában, hogy milyen folyamatok vannak, mert hosszabb távon azt gondolom, hogy a fizikai realitások erősebbek lesznek, mint a politikai.

0: Akkor vagyok.
1: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról. A Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatást segítő háttérintézmény lesz, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közlése szerint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt. A miniszterelnök kifejtette, a Tisza kormány teljesen átalakítja a rendszert. Augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói pozíciót nyílt pályázaton hirdetik meg, és szemben a korábbi gyakorlattal a polgármestereket is bevonják a döntésekbe, a kiválasztott igazgatók 5 évre fognak megbízást kapni. Magyar Péter kifejtette, hogy a szervezet a jövőben kutató, fejlesztő és szakmai háttérintézményként segíti az oktatást, miközben az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül, így a Klebelsberg központ középirányítói szerepe megszűnik. Hangsúlyozta, hogy ezzel a döntéssel elindítják az oktatás teljes megújítását, és olyan rendszert építenek, amelyben a döntések közelebb kerülnek az iskolákhoz, míg a vezetők világos felelősséget és valódi mozgásteret kapnak, a pedagógusok pedig több időt és figyelmet fordíthatnak arra, amiért ezt a hivatást választották, a gyermekek tanítására, támogatására és a tehetségük kibontakoztatására. Számos képzési és szolgálatvállalási lehetőséget kínál a Magyar Honvédség azoknak, akik a következő felsőoktatási felvételi eljárásba szeretnének pluszpontokat szerezni, és azoknak is, akik egyelőre nem tervezik a továbbtanulást, írja a honvédelem.hu. A portál szerint azoknak, akiknek idén nem sikerült a felvételi, ajánlják az acélkocka altiszt képzést, erre július 31-ig lehet jelentkezni. A tartalékos szolgálatot azoknak ajánlják, akik továbbra is szeretnének tovább tanulni. A tartalékos szolgálat vállalásával már az alapkiképzés elvégzésével 16 plusz pont szerezhető a következő felsőoktatási felvételi eljárásra. Az alapkiképzés teljesíthető egyszerre vagy akár hétvégenként, így aki most jelentkezik és teljesíti az alapkiképzést, akár a jövő évi keresztféléves eljárásra megszerezheti a 16 plusz pontot. Ha valaki 32 pontot szeretne szerezni, annak a 6 hónapos szolgálatot javasolják, amelyből a havonta induló 10 hetes alapkiképzést kell először befejezni, majd a hátralévő időben valamely katonai szervezetnél a választott szakkiképzésen megszerezhető ismereteket elsajátítani. Aki pedig további 6 hónap szakkiképzést teljesít, akár 64 plusz pontot szerezhet. Tartós megoldást kérnek a lakosok a városba bejáró medvék ellen a székelyföldi Sepsiszentgyörgyön. Többen beadványban fordultak Kovászna megye prefektusi hivatalához, a Sepsi Aréna környékén rendszeresen felbukkanó nagyvadak miatt, írta az egyik román napilap. Az aláírók sírálmezik, hogy bár a medvéket többször elriasztották, áttelepítették, továbbra is visszatérnek. A lakosok azt szeretnék, ha a helyi beavatkozási bizottság a hatályos jogszabályoknak megfelelően járna el, és tartósan rendezné a helyzetet. A szakemberek becslése szerint jelenleg mintegy 2340 medve él a Kárpát-kanyarban található Kovászna megyében, a hivatalos becslés szerint 2200, miközben az ideális egyedszám 600 lenne. Egyre több olasz városban léptetik életbe a vörös riasztást az idei nyár negyedik hőhulláma megérkeztével, amely ismét 40 Celsius fokra emeli a hőmérsékletet a Po alföldön is, adott ki figyelmeztetést a római egészségügyi minisztérium. Csütörtökön három közép-olaszországi városban rendelték már el a legmagasabb fokozatú hőriasztást. A Vöröskút pénteken már 11 városra lesz érvényes. A 40 fokos hőség az előrejelzések szerint augusztus második hetéig tart. Az Olasz Meteorológiai Intézet közlése szerint a Róma közeli egyik tengerparton napközben 37 Celsius fokot mutatnak a hőmérők, a levegő 70%-os páratartalmával, ami 44 fokos.

0: érzékelt hőmérsékletnek felel meg.
1: Az időjárásról.
0: A nap hátralévő részében továbbra is nyári melegre, hőségre számíthatunk, csapadék nem várható. Késő estére többnyire 20 és 30 fok közé hűl le a hőmérséklet. Pénteken derült lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másút mérsékelt marad a légmozgás. Fokozódik a hőség, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 34 és 39 fok között alakul. Erős lesz az UV-sugárzás, aki teheti, ne tartózkodjon hosszabb ideig a tűző napon, délelőtt 10 és délután 4 óra között.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Kórházmisszió.
2: A lelkiindulói szolgálatban többször tapasztaltam, hogy akkor indulnak el igazán az emberek, amikor már úgy érzik, hogy nem bírják tovább, amikor baj van. És hát nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy nem csak lelkileg vagyunk így, hanem testileg is vagyunk így, hogy akkor jövünk, amikor már baj van, hogyha orvosra van szükségünk, akkor fordulunk segítségért, amikor már nem bírjuk tovább.
1: Lezárt a 495. tanévét a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem.
3: Nagyon meg vagyok elégedve a létszámadatok. Nem mindig mondhat ilyet egy intézmény vezetője, persze relatív és komplex minden adat, és valamilyen kontextusba bele kell illeszteni. Az, hogy itt mi Észak-Kelet-Magyarországon 58 diplomát adunk ki egy évzáron, és van 251 hallgatónk, erre lehet azt mondani, hogy kevés. Sose leszünk ELTE, soha nem leszünk nagy egyetem, de az, hogy mi itt helytállunk, tudunk megvalósítani itt Kárpát-medencében beleértve a környező országokat a trianoni határokon belül.
1: Vakációs Biblia hét a Kakasus templomban.
4: Mi magát a programot ezt a Cohen-től kaptuk, úgyhogy a Rám talál, mint mottót, ezt ők adták. Ebből indultunk ki, minden csoport ezt dolgozza át. Rám talált ez igazából abból áll, hogy különböző történetek vannak, amikor Isten és Jézus az emberekre talál. Akár a Lévi elhívásában, akár abban a történetben, amikor Zákeussal találkozik.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A betegség, a kórházi kezelés és a nehéz élethelyzetek sokszor nem csak a testet, hanem a lelket is próbára teszik. Ilyenkor különösen fontos lehet a figyelmes jelenlét, a meghallgatás és az a lelki támogatás, amely reményt és kapaszkodót adhat a betegeknek, hozzátartozóknak és akár az egészségügyi dolgozóknak is. Mai beszélgetésünkben a kórház misszió szolgálatába nyerünk betekintést. Vendégünk Nagy Szabolcs, református lelkipásztor, kórházlelkész. Hogyan került kapcsolatba a kórház misszióval, és mi motiválta, hogy elvállalja ezt a szolgálatot?
2: Na, ez az a kérdés, amit nagyon sokszor feltettem magamnak. A lelkindulói szolgálatban többször tapasztaltam, hogy akkor indulnak el igazán az emberek, amikor már úgy érzik, hogy nem bírják tovább, amikor baj van. És hát nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy nem csak lelkileg vagyunk így, hanem testileg is vagyunk így, hogy akkor jövünk, amikor már baj van, hogyha orvosra van szükségünk, akkor fordulunk segítségért, amikor már nem bírjuk tovább, és ugye általában legtöbbször ilyenkor már sajnos be kell kerülni a kórházba is. És bennem ez forgott nagyon sokszor ott, hogy hány olyan ember van, akik ugyanilyen problémával küzdenek testileg, lelkileg, de nyilván, ha már ott vannak bent a kórházba, akkor nehezen fognak majd lelkileg is segítséget kérni, és mi lenne, hogyha én valahogy kapcsolatba kerülnék velük. És imádkoztam ezért nagyon sokat, és a professzorommal, aki a képzést végezte, ő 17 évig volt kórházmissziós lelkész, Tóth János, az ősz folyamán beszélgettünk egy ilyen online beszélgetésen, és ő mondta, hogy ezek az utak nagyon jók. Na de majd hát, ha nyílik egy ilyen út. És amikor Csernyiga Gyula, aki eddig végezte a kórházmissziót nagyon áldásosan, és itt is szeretném neki megköszönni ezt a szolgálatot, és Isten áldja meg további életét meg szolgálatát, ő mondta, hogy befejezi ezt a szolgálatot, akkor én úgy éreztem, hogy ez az, amiért imádkoztam, amiről beszélgettünk, azt az Isten elém hozta, és akkor megkérdeztem tőle, hogy mit szólna ehhez, hogy látja, elkezdtünk beszélgetni a kórházmisszióról, és egyre jobban éreztem, hogy ez közel áll hozzám, hogy ez az a szolgálat, amin keresztül Isten tud rajtam keresztül munkálkodni. Egyeztettünk a gyülekezetekkel, ugye, mert akkor már két gyülekezet volt mellettem, és érdekes módon, hogy mindenki azt mondta, hogy jó, menjél, találd meg azokat az embereket, keresd meg, imádkozunk érted, és ők az, akik mai napig háttérben ott vannak és imádkoznak, és az egyházmegye vezetőség is rábólintott, úgyhogy most a kórházmisszió a Beregi Egyházmegye lelkindulói szolgálatán belül működik, így jött az elhívás, így állt össze a kép, tényleg Isten elém hozta, és így kerültem én kapcsolatba a szolgálattal.
1: Mondhatjuk, hogy hasonló lehet a kettő? Ezáltal? Tehát aki kórházban van, sokszor lelki gondozásra nagyobb szüksége van? Vagy nagy szüksége van, inkább így fejezem ki magam?
2: Igen, mindenképpen mondhatjuk így, hogy ugye mindannyian, amikor valami nehézség jön az életünkbe, ez lehet testi betegség is, akkor azért felmerülnek bennünk kérdések. És éppen ma a lelkész értekezeten mondta Balogh Zoltán püspök úr, hogy Keresztelő János egy nagyon jó teológus is volt, Luthert idézte, mert mert kérdezni, amikor börtönben volt, és nem tudta, hogy Jézus az-e, aki, és mert kérdezni, és hogy mindannyiunk életében vannak ilyen kérdések. A beteg ember életében meg talán még fokozottabban jönnek fel ezek a kérdések, hogy lesz velem, miért van ez, esetleg valami hibám miatt, vagy esetleg valami lelki eredetű, mert sokszor van olyan, hogy azt mondják az orvosok is, hogy testileg minden rendben van, és az a válasz, hogy ez talán idegi alapon van, és ott a lelkünk azért összerezdül. Tehát én azt látom, hogy nagyon-nagyon sok esetben a testi betegség felhozza a lelki kérdéseket is, és az ember ott a kórházi ágyán mer mélyebbe ásni magába, csak talán picit fél, hogy mit találott, hogy mivel kell szembenéznie. És egy kórházmissziós lelkésznek azon kívül, hogy megtartja az áhítatát, úgy érzem, hogy ez is a kötelessége, hogy leüljek mellé, és együtt ássunk mélyre. És abban a mélységben olyan jó megtalálni az Isten szeretetének a mélységét, hogy nem csak én ülök ott, nem csak neki vannak kérdései, hanem jönnek az Istentől a válaszok, jön a megoldás azokra a kérdésekre, amivel küzd. És gyakran jövök el úgy, hogy azt mondja, hogy na ez most annyit ért nekem, mint a csepegtető.
1: Hogyan képzelhetjük el akkor mondjuk egy kórház missziói látogatását, mondjuk azoknak, akik még nem találkoztak ilyennel? Tehát szobáról szobára jár és megtart egy áhítatot, vagy összegyűjti a betegeket, hogyan működik ez?
2: Ugye először is kellett engedélyt kérni, hogy ezt a kórházmissziót tovább én végzem, és itt azért a Beregszászi Kórház együttműködése az kiemelendő, mert hogy a kórház igazgatója szólt az osztályokra, és akkor ott tudják, hogy én megyek, de ahányszor én bemegyek, én mindig engedélyt kérek. Tehát, hogy megkeresem a főorvost vagy a főnővért, mert hogy nem tudom, hogy mi van bent. Ugye a belgyógyászaton is sokszor vannak olyan estek, amikor be kell szaladni a nővérnek, a doktornak, és lehet, hogy stabil, de hirtelen valami történt, nem ronthatok be, nem lép be csak úgy. Tehát először mindig engedélyt kérek, szeretettel szoktam fogadni, és aztán, ahogy a kérésben is van, hogy szobáról szobára járok, bekopogok, bemutatkozok, és elmondom, hogy van lehetőség akár egy igei összejövetelre, most egy kis áhítatra, és van lehetőség egy beszélgetésre is. És van olyan persze, van olyan kórterem, amiben azt mondják, hogy hát köszönjük szépen, mi ezzel nem élünk, van olyan, aki azt mondja, hogy hát én nem református vagyok, és akkor én azt mondom, hogy de ez ökumenikus, tehát hogy mindenki számára nyitott ez, és semmi hátsó szándék vagy elítélni való nincs bennem, hogy ő más felekezhez tartozik, és akkor szoktak kialakulni a beszélgetések, meg az is olyan érdekes, az éppen múlt héten történt, hogy beléptem, és akkor mondtam, hogy ki vagyok, és akkor az egyik beteg mondja másnak, hogy XY-na tessék, magához jött a válasz, hát olyan maga, olyan lelki kérdésekben van magának, erre van szüksége. Jöjjön befele, üljön lefel a léni mellé, és mondom, hogy hát azért nem úgy működik, hát, és a hölgy is azt mondta, hogy jaj, de jó, hogy bejött, akkor üljön már, és akkor beszélgessünk egy kicsit. És érdekes módon, hogy az ő beszélgetésébe becsatlakoztak a többiek, mert hogy felkeltett az érdeklődését, és amikor van egy bátor, amelyik megmer nyílni, akkor a többi is úgy érzi, hogy akkor ez most értsük jól, ez a kórterem tényleg egy védett teremmé válik, ahol nem csak testileg, de én most lelkileg is feltárhatom a betegségeimet, mert ugye ott négyen, öten egy kórterembe feltárják egymás előtt, hogy mi a baj, mi a probléma, ugye a betegségüket együtt hordozzák, most bocsánat, tényleg annak minden kellemetlen illatát vagy érzéseit együtt hordozzák, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy akkor lelkileg is kapnak egyfajta löketet arra, hogy akkor most feltárjuk a másik problémáját, a saját problémánkat is, de van olyan, aki azt szokta kérni, hogy ő szeretne beszélgetni, de nem lehetne valahol máshol. És hát ez a máshol most éppen folyamatban van, hogy egy olyan kis szobát kialakítani, ahol azok is meg tudnak nyílni, akik úgy érzik, hogy én nekem olyan mélységem, hogy ezt most én itt még ezt nem merem feltárni. Legtöbbször, ha ilyen van, akkor a folyosót szoktuk használni ott akkor, vagy ami az is előfordult, és ez is nagyon kedves volt a belgyógyászaton az egyik főnővértől, hogy azt mondta, hogy itt a nővéri szoba, fáradjanak be, és akkor itt lehet folytatni a beszélgetést. Nyilván én nem akarok visszaélni az ő magánszférájukkal, de nekem ez egy nagyon kellemes csalódás volt, amikor azt mondták, hogy be lehet ide is jönni, de most folyik egyfajta egyeztetés arról, hogy hogyan tudnánk kialakítani egy kis szobát, ahol erre is van lehetőség.
1: De milyen tapasztalatokat szerzett ezáltal? Itt azért már jó néhány pozitív élményt elmondott. Van-e valamilyen nehézség, kihívás, amivel szembenézett, szembe találkozott, akár ezen a kis szobán kívül?
2: Hát, ami nehézség szokott jönni az, hogy a betegeknek nem csak lelki problémáik vannak, hanem ők egy testi problémával is bent vannak, és hogy hát amikor elkezdik mondani, hogy hát lehet, hogy itt nem kapok meg mindenféle segítséget, meg hasonlók, és nekem nagyon kell erre vigyáznom mindig, hogy én nem azért vagyok ott, hogy bárkit is megbíráljak. Én azt látom, hogy amit tőlük telik ott, azok a nővérek megteszik tényleg, és talán sokszor erőm felett is, és ezt akarom mindig megértetni az emberekkel is, hogy nem azért vagyok ott, hogy most együtt szidjuk a rendszert, hanem azért vagyok itt, hogy megértsük, hogy ennek a rendszernek is megvan a maga üteme, lépése, és hogy egyszerűen van olyan, amikor talástalan az orvostudomány is, mert nem tudjuk, és egy hosszabb kivizsgálás kell, mert hogy egy-egy tünet talán mélyebb betegségre ad okot, meg alázatra is tanítja az embert, hogy a webbeteg az nem orvos, és hiába diagnosztizálom magamat, mert volt olyan, aki azt mondta, hogy nézze meg, itt van az internet leír alapján, nekem ez van, és engem másra kezelnek. Szóval, hogy ez néha nehézség, vannak ilyen beszélgetések, amelyek 15-20 percig erről szólnak, és tényleg óvatosan kell, hogy őt se riasszam el a beszélgetéstől, de nehogy bármiféle ilyen olyan jellegű megnyilvános legyen, ami miatt esetleg úgy érzi a kórház, hogy ők bántva vannak, tehát erre nagyon kell vigyázni. A másik nehézség, amire szintén találunk mostanában már megoldást, az a sokszor, hogy mi lesz velem, ha hazamegyek, milyen kezelést fogok kapni, lesz-e miből kifizetnem, ezeket a gyógyszereket meg tudom-e vásárolni, mi lesz velem otthon, valaki fog-e velem törődni. Ezek is nagyon sokszor kérdések, és ezt úgy egyeztünk meg a lelkészi karral, hogy azok, akik ott vannak a kórházban, és mondjuk református felekezetűek, azokat én mindig felszoktam jegyezni, hogy honnan valók még gyülekezetből, és akkor a lelkipásztort vagy telefonon, vagy e-mailben, vagy ha találkozunk, akkor azt mondom, hogy XY bent volt, ekkor várható haza, vagy esetleg már nem várható haza, és hogy akkor próbáltok otthon megkeresni, megtalálni, mert ugye nyilván egyedül minden terhet hordozni nem lehet, de az egyháztestnek pont ez a szépsége, hogy szét tudjuk osztani a terhet, gyülekezetek magukra tudják vállalni, vállalni, és ez egyébként egy jó missziói lehetőség is olyanok felé, akik talán eltávolodtak a gyülekezeti élettől.
1: Ön szerint milyen szerepet játszik a lelkész a betegek és az egészségügyi dolgozók életében? Ott azért velük is van egy kommunikáció, próbál velük is egyeztetni, de mit jelent az, amikor a harmadik vagy második emeletre felmegy a református lelkész a Beregszászi kórházba?
2: Az első két hét az nehéz volt, mert hogy ismeretlen volt, és meg kellett, hogy ismerjenek. Ami segített átlendülni ezen, hogy ugye lelki gondozóként az ember azért jobban belelát a dolgokba, és megértem, hogy neki is miért nehéz a nővérnek, az orvosnak, miért nehéz egy betegnek, hirtelen betoppan valaki, és azt mondja, hogy szeretnél egy áhítatot, vagy szeretnél a lelki mélységeidről beszélgetni. Tehát, hogy én úgy akarok mindig bemenni, és azt képviselem, hogy ezt a nehézséget leküzdjük. Tehát, hogy nem távol vagyunk egymástól, és nem egymás ellen vagyunk, hanem pont azért vagyunk, hogy segítsünk egymásnak, és meg is hagytam a telefonszámot, elérhetőséget, és olyan nővéreknek például, akik egy haldokló mellett vannak, mert hogy van ilyen az onkológiai részlegen, akiket nincs hova hazaküldeni, és hát ott hunynak el, ott lépnek ki ebből a világból, és azért tudom, hogy ők fel vannak erre készülve testileg, de azért, amikor lelkileg ezt hordozni kell, Tóth János mesélte, hogy volt az egyik kecskeméti kórházban egy hölgy, akit már úgy neveztek, egy nővér, hogy aki mindig a halál mellett áll, mert az ő jelenlétében haltak meg, és már fel volt háborodva, és mondta, hogy de minek mindig nálam, hát mert olyan béna vagyok, de hát ugye azok már gyógyíthatatlan betegek voltak. És akkor azt mondta a Tóth János, hogy a haldokló dönti el, hogy ki előtt hal meg, kit tart eléggé erősnek. És ezt én mindig elmondom családoknak is, ahol különösképpen ilyen haldoklási folyamat van, hogy ne ijedjenek meg akkor, hogyha pont akkor fog meghalni, amikor kimentek, vagy valakit válasz ki, aki előtt meghal, és tehát pont azért vagyok ott, hogy ha nehéz hordozni, nyugodtan szóljanak, segítek átvenni ezeket a terheket, meg hogyha már ott van és benne van, akkor tegye rá, hordozzuk együtt a nővérekkel is ezeket a terheket, meg az orvosokkal is, mert hogy én azt látom, hogy bármit is mondanak az emberek, tényleg amikor benne van az ember, akkor lehet úgy érzi, hogy nem velem foglalkoztak, de könyörgöm, 40 beteg van egy pár nővére, és én látom, hogy odafigyelnek rájuk. Meg amikor megyek kifel, akkor azt mondják, hogy ha hónap jön, akkor a másik szárnyba ott, nem tudom, hanyas szobába a bácsit, látogassa már, mert nagyon maga alatt van. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy szeretik őket. Na én pont azért vagyok ott, hogy ez az egységet a beteg és a nővér között is egy picit összekovácsoljam, meg a terheket segítsek hordozni.
1: Az elmúlt percekben Nagy Szabolcs kórházlelkésszel beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország lezárta 495. tanévét a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. Az elmúlt 10 hónap történéseit összegezzük a következő percekben dr. Engi Sándor rektorral, a riporter Bódis Attila.
2: Nagyon meg vagyok elégedve a létszámadatokkal. Nem mindig mondhat ilyet egy intézmény vezetője. Persze relatív és komplex minden adat, és valamilyen kontextusba bele kell illeszteni. Az, hogy itt mi Észak-Kelet-Magyarországon 58 diplomát adunk ki egy évzáron, és van 251 hallgatónk, erre lehet azt mondani, hogy kevés. Sose leszünk ELTE, soha nem leszünk nagy egyetem, de az, hogy mi itt helytállunk, és lehet, hogy ez a 251 hallgató mellette van még egyébként, aki passzív, de ha hozzáveszünk, hogy milyen küldetést tudunk megvalósítani itt Kárpát-medencében, beleértve a környező országokat a trianoni határokon belül, Erdélyben. Tehát az a 557 hallgató, akivel mi kapcsolatban vagyunk, mert egy parciumi egyházmegye 224 presbiterét, hogy mondhatnánk az, hogy nem szabad hozzávenni, persze nem akreditált képzés a névfőiskola, voltak erre ígéreteink egyébként, hogy ebből lehet valami az állami akreditáció felé is. Most mi meg vagyunk elégedve ezzel a létszámmal, folyamatosan dolgozunk, mindenki azon, keveset, többet kellene, hogy a hallgatóink szaporodjanak.
3: Milyen útravalót kapnak azok a hallgatók, akik hát ugye az élet különböző területeire mennek majd el innen az intézményből, de egy dolog azért mégiscsak összeköti őket, ez a Biblia és a hitalapú képzés. Milyen muníciót kaptak az intézménytől ahhoz, hogy megfelelően helytálljanak majd azokon a területeken, amelyeket kapnak szolgálatként?
2: Az osztatlan képzésen lévő lelkipásztorok és az a 172 alapképzésben résztvevő egyetlen célja, hogy a társadalomban az Isten igéjével összefüggő problémákat oldja meg azzal a töltettel, amit itt kap. A szociális munkás, a közösségszervező, a diakónus, a katekéta, mi tisztában vagyunk azzal, hogy Budapesttől távol nem tudom elég gyakran elmondani, más problémáink vannak itt ebben a csücsökben, Felvidék és Kárpátalja és Erdély vonatkozásában, Délvidékről nem is beszélve. Mindenhonnan vannak hallgatóink. Nem véletlen, hogy ide jönnek, itt valami olyasmit találnak, ami olyan energiát adhat számukra, amiből igenis lehet töltekezni az Isten igéjének az erőivel, egy másfajta látással, máshol is szabad szociális munkát tanulni, miért ide a hallgató? Azért, mert kap valami pluszt. Máshol is szabad teológiát végezni, közösségszervezést tanulni, sorolhatnám az összes szakunkat, pásztorál pszichológiát. Miért olyan fontos az, hogy azok, akik idejönnek lelkeket gondozni, azok tőlünk kapjanak iránymutatást, azért, mert itt valami olyasmit találnak, amit máshol nem. A mi feladatunk ez a specialitás, ami máshol nincs, azt megvalósítani. Úgy gondolom, hogy ezek a létszámadatok arról árulkodnak, hogy nem rossz ez a fajta látásmód és gondolkodás.
3: Mindazonáltal az intézmény méretéhez mérve igen komoly rendezvény mennyiségnek ad helyet. Rektor úr felsorolta az oklevél átadó ünnepségen, hogy milyen színes élet volt itt az elmúlt 10 hónapban, konferenciáktól kezdve kulturális eseményekig, hogy ezeknek milyen szerepük van egy felsőoktatási intézmény életében.
2: Jó hosszú volt ez a lista. Azért olvastam hónapra lebontva, hogy nyilvánvaló legyen az, hogy nem unatkozunk. Hálás vagyok a szervezőknek, hálás vagyok azoknak, akik felvállalták ezeket a nyitást jelentő akcióinkat. Miért kell nekünk nemzetközi tárogató versenyt rendezni? Miért kell nekünk a Debreceni Egyetemmel, a zenei részével kapcsolatot tartani? Azért, mert nem szeretnénk burokban élni, nem szeretnénk azt, hogy a Teleki Akadémia ne legyen ott valahol a feladataink között, és miért ne tudnánk a művelődés házával, a várossal együtt dolgozni? Mi nem csupán a Bibliát forgatjuk, támogatjuk, hanem a Bibliából fakadó, világért megszólított küldetésünket próbáljuk teljesíteni. Igen, a kultúra minden területén. Konferenciákban, nemzetközileg is, és a millióféle kiállítással és koncerttel együtt.
3: Ezt kiegészíti, vagy talán egy másik vonulata ugyanennek a tudományos tevékenységnek az, hogy az intézmény oktatói az elmúlt időszakban nagyon sok tudományos munkát jelentettek meg itt ott, sőt, hát ugye tankönyvek is születtek abból a műhelyből, amit a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tudhat magáénak. Ezek hogyan járulnak hozzá? Egyrészt a presztízshez, másrészt pedig az, hogy itt az ide járó hallgatók, diákok valami különlegeset többet kapjanak.
2: Az, hogy mi tudományban mit teszünk le az asztal, ez az MTMT-ben látható. A két kiadónk most már, nem mondom, hogy ontja a könyveket, a túlterheltség az mindig is probléma volt, rengeteg feladatot lát el az oktatók, ha jól számoltam és jól mondtam, 44, és ebből 18 a főállású teljes munkaidőben oktató kolléga. Mindenki tisztában van azzal, hogy egyik legfontosabb, hogy az órák azok olyanok legyenek, amelyek garantálják a színvonalat, de sajnos az akkreditáció megkívánja tőlünk azt, hogy a publikációink is meglegyenek. Ezeket ott lehet találni a kiadványaink között, és ahogy az előbb mondtam, a publikációs listáinkon, ami egyrészt fontos magának az oktatónak, hiszen az előre haladásának a feltétele, másrészt az intézmény számára, hiszen a nagyító alatt vagyunk, ilyen szempontból megköveteli az akkreditáció. Már másodszor mondom ezt a fogalmat, hálás vagyok azoknak, akik az akkreditációban letették ugyancsak a maguk munkáját, nélkülük az intézmény fennmaradása lenne veszélyben. Hálás is vagyok mindenkinek ezért a munkáért, de a tudományi terület az valamennyünk számára mindegyike feladat, és másképp ez a paletta ilyen komplex módon nem tudna összeállni, csak úgy, hogy mindenki kiveszi a maga részét a tudományos munkából, publikálásból, konferencia látogatásból, konferencia szervezésből.
3: Rektor úr többször is említette az akkreditáció szót, ugye most van túl az egyetem egy nagyon komoly akkreditációs időszakon, és hát az akkreditációs bizottság dicsérő szavakkal illette azt a munkát, amely itt zajlik. Ez mit igazol vissza az itt oktatók, hallgatók számára?
2: Azt igazolja, hogy az akkreditáció munkájában résztvevő kollégák, mindegyiket nevesíthetném az oktatási rektorhelyettestől kezdve a munkatársakig, a Minőségbiztosítási Bizottság elnökeik, senkit nem szeretnék kihagyni. Az oroszlán részét nyilván ők végezték. Mit jelent? Azt jelenti, hogy erre külön szántunk is egy szenátust, kihelyezett oktatási oktatói érdeklődést, a tanulságait levonni. Egész napunk a panel beszélgetésekkel telt, hogy milyen folyamatoknak tanúi az intézmény minden egyes disziplinája, akár a minőségbiztosításban, visszajelzésekben, a tudományos teljesítmények mindegyikén. Az akkreditációs bizottság az mindig egy, ilyen értelemben stressz, nem minden felsőoktatási intézménynek szokott automatikusan sikerülni, pontosan ezért a magas állam által előírt követelmények miatt. Hát hála a kollégáknak, a szenátusi jegyzőkönyvek is megerősítik, de a főjegyző úr is külön megköszönte oktatási rektor helyettes asszonynak a munkáját. Igen, hálásak vagyunk.
3: Beszéltünk ugye a tudományos munkáról, és úgy tűnik, hogy van utánpótlás is, hiszen a tudományos diákköri versenyen, amit helyben rendeztek, igen komoly mezőny vett részt a hallgatók részéről. Tehát itt is növekszik az érdeklődés, van inspiráció, vannak olyan oktatók, akik foglalkoznak ezekkel a diákokkal. Ilyenkor minek dolgozik az intézmény, hogy ilyen csúnya szóval kérdezzem, hiszen ugye elsősorban az alapfeladat az, hogy megfelelő lelkipásztorokat, vagy a szociális munkában, vagy az élet más területén helytálló embereket adjon az intézmény a társadalomnak, de hát itt egy picit ők többet szeretnének tudni arról az világról, vagy arról a feladatról, amire készülnek. Miért jelentős ez az intézmény számára?
2: Az intézmény számára azért jelentős, mert azzal, hogy alkalmazott tudományok egyeteme vagyunk, az egyik kritérium az, hogy legyen nekünk ilyen. Túl a duális képzésen, az idegen nyelvű oktatáson és a megfelelő szakokon, alapképzési és mesterképzési szakokon, ez kötelező darab a tánciskolába. Gyakorlatilag, hogy a megmaradásunkat jelenti a TDK. Azok a hallgatók, akik ebben részt vesznek, nem hiszem, hogy azért csinálják, hogy mi az alkalmazott tudományegyetem kategóriában megmaradjunk, és ne dobjanak ki onnan, mert ilyen nekünk nincsen. Hanem azért, egyrészt van a hallgatónak valamilyen személyes érdeklődése, valamilyen tudományterületen valamit érez, hogy őt nem csak az óra látogatás meg az a jegy vonzza, amit vizsgán kap, hanem lehet, hogy a tanár varázsának köszönhetően kinyílt számára a tudomány nagy épületében egy ablak, egy kapu, és ő szeretne ezen az úton tovább menni az ismeretek tárházába, ahol még olyan dolgokat kibányászni, amit ő érdekli. Természetesen, amikor itt a házi versenyek megvannak, akkor küldjük őket országos versenyekre. És ezeken az országos versenyeken mindig van hallgatónk, nem is egy, nem is kettő, három, akik ezeken az országos versenyeken első díjat, második díjat, külön díjat hoznak. Én említettem ezeket a neveket, meg hát az évközi beszámolókból ez nyilvánvaló, és ha valaki megnézi az asztalomat, a kapott okleveleket, majdnem minden tanárnak van ilyen szép elismerő oklevele, hogy a tudományos diákköri konferenciákra elkísérgette ezeket a hallgatókat a vezetésével.
3: Még fontos arról beszélnünk, hogy ugye eltávozott az intézményből több mint 500 diák, de hát folyamatos az élet, jönnek újak, hogy alakul a felvételi, ha jól tudom, még pótfelvételi eljárásra is van lehetőség.
2: Hogyne, augusztus 24-én van a pótfelvételi, ez azért fontos számomra, mert már Szegeden kellene lennem nemzetközi biblikus konferencián, és hát direkt azért maradok itt, mert nagy reménységgel vagyunk, megdöbbentő számot hallottam a szociális munkás szakos oktatóktól, és akik figyelik ezeket a létszámokat, 139 szociális munkás hallgató jelentkezett, nem is tudom, hogy a törvényes keretek között kapacitás bővítéssel, hogy tudunk majd velük foglalkozni. Hát a legnagyobb reménységgel vagyunk, hogy ez az 58 hallgató, aki most diplomát kapott, ez magvetéssé válik, és hát 100 fölé emelkedik majd a most hozzánk jelentkező hallgatók száma. Bízunk benne.
1: Az elmúlt percekben Bódisz Attila összeállítását hallhatták.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A vakáció beköszöntével megteltek a gyermekekkel a gyülekezeti termek és templomok, kezdetét vették a nyári biblia hetek. A Kolozsvár Felsővárosi Református Egyházközségben július 13-a és 17-e között a Koen által összeállított, rám talált mottójú program várta a résztvevőket a Kakasos templomban. A hét eseményeiről Makkai Antónia vallástanárnő, valamint két önkéntes Nagy Gergő és Fosztó Petra mesélt, de a gyermekeket is megszólítottuk, akik örömmel osztották meg, milyen élményekkel gazdagodtak. A riporter Pilbá Kincső.
2: A nyári szünet kezdetével a vakációs biblia hetek is elindultak, hogy a gyerekek számára tartalmas, hitmélyítő programokat kínáljanak. Július 13 és 17-e között Kolozsvár Felsővárosi Református Egyházközség Kakasos templomában gyűltek össze a gyermekek, ahol a Koen által összeállított, rám talált mottójú biblia hét foglalkozásain vettek részt. A programról Makkai Antónia vallástanárnővel, valamint két önkéntessel, Nagy Gergővel és Fosztó Petrával beszélgettünk. Hogyan állt össze a program, illetve hogyan kapcsolódott a rám talált mottóhoz?
3: Hát mi magát a programot, ezt a Koentől kaptuk, úgyhogy a rám talál, mint mottót, ezt ők adták. Ebből indultunk ki, minden csoport ezt dolgozza át. Rám talált ez igazából abból áll, hogy különböző történetek vannak, amikor Isten és Jézus az emberekre talál, akár a Lévi elhívásában, akár abban a történetben, amikor Zákeussal találkozik.
2: És a programokon keresztül hogy érvényesül ez a motto?
3: Leginkább a vallásórákon, 5 csoportban dolgozunk különböző korosztályban, leginkább ott van minden korosztályra kibontva maga a téma, és ezen felül a különböző játékok. A szabadidős programok viszont nem feltétlenül a témához vagy a mottóhoz kapcsolódnak.
2: Milyen korosztályú csoportok vettek részt a foglalkozásokon?
3: Egy évestől egészen 8. osztályig mindenki is. 5 csoportban vagyunk, ovisok, dedó, 0-2, 5-8-as mindenféle korosztályban.
2: Hány gyerek vett részt ezen az egész hetes foglalkozáson?
3: Hát a mai napon ilyen 95 gyerek volt, ez hétfőtől péntekig kicsit változik, néha vannak napok, amikor nő, vannak, amikor csökken, de egy nagy átlagban ilyen 90 és 100 között.
2: És hogyan állt össze a szervezőcsapat, akik foglalkoznak ezekkel a gyerekekkel?
3: A szervezőcsapat az a gyülekezet fiataljaiból áll. Ők azok, akik besegítenek nekem. Minden évben idén is majdnem 20 fiatal segít be. Igazából mindenki if is nálunk a templomnál.
2: Péntek este a gyerekek után a szülők is összegyűlnek. Erről az estről mit kell tudni?
3: Igen, ez az este az, amikor a szülők visszajönnek délután a gyerekekkel, és bemutatjuk nekik, hogy mivel foglalkoztunk egész héten, hogy milyen történetek voltak, mivel foglalkoztunk, és utána a szülőkkel együtt is a gyerekek részt vehetnek egy ilyen programon, ahol egy kicsit ők is a gyerekekkel együtt átérezhetik azt, hogy mi is volt ezen a héten.
2: Mi az, amivel szerinted hazamehetnek a gyerekek, azon kívül, hogy esetleg ilyen kézzelfogható dolgokkal, de mi az, amit hazavihetnek a hétvégén?
3: Ha eltekintünk a kézmunkáktól, amit minden nap készítenek, szabadidőben is rengeteg ilyen program van, akár fonás, akár arcfestés, meg egy csomó program, de magával azzal az érzéssel, hogy Isten az, aki ott van mindig nekik, és bármilyen nehézség is legyen, ő az, aki mindig újra és újra rájuk talál.
2: És hogy néznek ki a hétköznapokban itt a gyülekezetben a gyerekfoglalkozások?
3: A hétköznapokban minden vasárnap a délelőtti istentisztelet alatt van vallásóra, valamint délutánonként a nagyobb csoportnak. Különböző táborok vannak, gyerekhetek, és minden hónapban van egy extra programunk a nagyobbakkal, amikor egy szombati napon egy teljes napot együtt töltünk.
2: Nehéz megszólítani a gyerekeket, nehéz átadni mondjuk az igét úgy, hogy mondjuk a legkisebbeket is megszólítsa ez?
3: Így, hogy különböző csoportokban dolgozunk, nem. Mert mindegyik csoportban az adott korosztályhoz szólunk, viszont a mai világban már nehezebb megfogni persze őket, mert hogy annyi minden van, ami elvonja a figyelmüket, meg ami program van, hogy igazából sokszor el se jutnak, viszont amikor már itt vannak, akkor már nincsen gond, mert azt is látjuk, hogy mennyire szükségük van erre az egészre.
2: Ti önkéntesként vesztek részt ezen a Biblia héten. Mi az, amiben be tudtatok segíteni?
4: Először is tanítottuk őket, Biblia történeteket meséltünk el nekik, bemutatott őket bábukkal. diákokkal, imádkoztunk is velük, és aztán voltak a kültéri programok, itt van arcfestés, fonás, és a fiúknak, vagy akik szeretnek sportolni, van a pályán focizás, kosárlabda, volélabdával is játszhatnak, és nagyon sok érdekes program.
5: Azon kívül még nagyon sokat szoktunk velük játszani, úgy vezetjük be a programokban, hogy először játszunk velük, és utána meg leülünk, és előadjuk neki a mai témát, és akkor így sokkal jobban értik a gyerekek, hogy miről van szó.
2: Mi lenne szerintetek az a dolog, amivel hazatérnek, azon kívül, hogy mondjuk egy kézműves dolgot hazavisznek, mi az, amivel hazatérhetnek?
4: Hát szerintem a sok élménnyel, új barátokkal, amit itt kapnak.
5: Azon kívül vannak zenék, amiket énekelünk a templomban reggel és délután. Evel nyitjuk, sevel zárjuk a programokat. Nagyon sokszor hallottam azt, hogy jönnek utánuk a szülők, és a gyerekek éneklik itt az utcán a dalokat, melyen fülbemászó, ilyen kis cuki énekek vannak, szóval ezt is nagyon élvezik, ezeket az énekeket.
2: A Biblia hét résztvevői is megosztották velünk élményeiket, elmesélték, milyen foglalkozásokon vettek részt, és mi tetszett nekik a legjobban?
6: Énekeltünk a templomban, azután játszottunk egy játékot, azután kézműveskedtünk, és azután pedig már jött az ebéd, az nagyon finom volt, utána megint játszás volt ott az udvaron, mindenki játszott, amit szeretett volna, volt függőágy is, utána megint énekeltünk egyet a templomban, és vége is volt.
2: És még volt a kedvenc éneked?
6: Hát a Sunshine Holiday.
2: Elmondod, hogy mi tetszett a legjobban ma neked?
7: A kézimunka.
2: És mit készítettél a kézimunkás tevékenységen?
7: Hajat és nekem a piros tetszett és a...
2: Énekek tetszettek a templomban?
7: Igen.
2: Van kedvenc éneked?
7: Igen.
2: Mi tetszett neked ma a legjobban?
7: Kézimunkáztunk, és valaki mondott egy versikét.
2: És énekeltetek is?
7: Igen. Nekem a éneklés és a játszás.
2: És mi volt a kedvenc éneked? Volt kedvenc éneked?
7: Mindegyik.
2: És mit készítettél a kézimunkás foglalkozáson?
7: Hajót, egy tengervizet.
8: Voltunk az udvaron, énekeltünk, és még kézimunkáztunk ilyen hajókat.
2: És van kedvenc dalod a maiak közül?
8: Igen, ez az utolsó.
2: Emlékszel a címére?
8: Sunshine Holiday.
9: Nekem legjobban az volt egy játék, és volt színezés.
2: És mi volt a kedvenc éneked itt a templomos énekek közül?
9: A Menjetek be kapuink hálaadásnál.
2: Szoktál járni vallás órákra így a táboron kívül?
9: Igen, szoktam járni.
2: És mi az, amit így szeretsz ezeken a vallás órákon? Miért jössz mindig vissza, mit szeretsz?
9: Hát azért, mert nagyon sok barátnőim vannak itt, boldog vagyok ebben a közösségben.
1: Vakációs Biblia hetet szerveztek a Kakasos templomban, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan, határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.

Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A MÁV csoport vízosztása a párakapukkal enyhíti a hőséget a harmadfokú hőségriasztás idején. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját, közölte a vállalat. A harmadfokú hőségriasztás ideje alatt 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet. Budapesten a déli, keleti és nyugati pályaudvarokon, továbbá a Boráros téri hívállomáson. Vidéken többek között Debrecenben, Miskolcon, a tiszai pályaudvaron, Nyíregyházán, Pécsett, Szegeden és Szolnokon. Szintén ingyen osztanak ásványvizet több nagy forgalmat lebonyolító autóbusz állomáson, délelőtt 10 és délután 5 óra között, a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető azon légkondicionálóval felszerelt magyarországi helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet nyitvatartásuk függvényében. A lakosság-lakosságvédelem menüpont alatt található felsorolás 2254 helyiséget tartalmaz, és vármegyénként, településenként csoportosítva sorolja fel a klimatizált hivatali épületeket, üzleteket, művelődési házakat, könyvtárakat, egészségügyi intézményeket, sportlétesítményeket és egyebek mellett vendéglőket, valamint azok címét. Az OKFA honlapján hasznos információkkal is ellátja a lakosságot hőség idejére, és felhívja a figyelmet, hogy naponta ajánlatos több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. A harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntöttek, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Ez azt jelenti, hogy szombat 22 óra és vasárnap reggel 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. Ugyanakkor a forgalomkorlátozás szombat 15 és 22 óra között, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. A hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását a rugalmasabb forgalomszervezés, ezáltal a gépjárművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja. Az extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kér minden közlekedőt. A tehergépjármű vezetőknek a tárca javasolja, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenőidők betartásáról. Komoly hiányosságokat tárt fel a fogyasztóvédelem a nyári kiemelt élelmiszerlánc ellenőrzés első szakaszában. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársai országosan 585 vendéglátóhelyet ellenőriztek a kormányhivatalokkal közösen, 94 hatósági eljárást indítottak és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki. Az ellenőrzések a nyári szezon legforgalmasabb helyszíneire koncentráltak, ezek közül 15 vendéglátóegység működés kellett korlátozni, minden esetben súlyos higiéniai hiányosságok miatt. Az egységek 12%-ánál fogyasztói tájékoztatási szabálytalanságot, 11%-ánál a dolgozók egészségügyi alkalmasságára vonatkozó előírások megsértését, míg 7%-nál nyomonkövetési hiányosságot állapítottak meg. A tapasztalatok azt mutatják, hogy számos korábban feltárt hiányosság továbbra sem szűnt meg. Az ellenőrök gyakran tapasztalták a higiénikus kézmosás feltételeinek hiányát, az előre elkészített ételek nem megfelelő melegen tartását vagy újra melegítését, szabálytalan alapanyagtárolást, valamint azt, hogy tisztított és tisztítatlan alapanyagokat ugyanabban a hűtőtérben helyezték el. A fogyasztók tájékoztatása sem mindenhol felelt meg az előírásoknak, több vendéglátóhelyen hiányzott az allergén jelölés, illetve az édesítőszert tartalmazó termékek kötelező feltüntetése, a szabadtéri rendezvényeken pedig a hulladékkezelés is problémát okozott. Gyűjtést hirdet a Máltai Szeretetszolgálat a kárpátaljai viharokban károsult családok támogatására. Az adománygyűjtés mellett a karitatív szervezet a Beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálattal és a helyi szervezetekkel együttműködve önkéntesekkel segíti, elsősorban a fekvőbetegeket, idős embereket és a háború miatt egyedül maradt több gyermekes édesanyákat. Július 27-én este égesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig Kárpátalján. A széllökések fákat csavartak ki, villanyoszlopokat döntöttek ki, közintézményeket és magánházakat

0: rongáltak meg. A jégbe zúzta a tetőket, szétszaggatta a fóliasátrakat, elverte a terményeket, mezőgazdasági területeket tett használhatatlanná, az utak átmenetileg járhatatlanná váltak. A beregszászi kistenségben több helyen azóta is akadozik az áramszolgáltatás. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat adománygyűjtést indított a leginkább rászoruló emberek megsegítésére. Ennek során a pénzadományokat az adományoz.hu oldalon keresztül vagy banki átutalással fogadják.
1: Az időjárásról.
0: A nap hátralévő részében továbbra is nyári melegre, hőségre számíthatunk, csapadék nem várható. Késő estére többnyire 20 és 30 fok közé hűl le a hőmérséklet. Pénteken derült lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másút mérsékelt marad a légmozgás. Fokozódik a hőség, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 34 és 39 fok között alakul. Erős lesz az UV-sugárzás, aki teheti, ne tartózkodjon hosszabb ideig a tűző napon, délelőtt 10 és délután 4 óra között.
1: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

0: Isten még mindig szeret. Örök szeretettel szerettelek. Jeremiás proféta könyve 31. fejezet 3. vers. Dr. Gerald Mann ezt írja. A törvénykezők előszeretettel emlékeztetnek rá, hogy Dávid király élete lejtőre került a Becsabé ügy után. Felsorolják, hogy mennyi baj érte, meghalt a törvénytelen kapcsolatból született gyermeke, soha többé nem nyerte vissza az erkölcsi tartását, a fiai marakodni kezdtek a trónon, egyik fia pucskísérlet miatt lelte halálát, Isten megfosztotta őt a lehetőségtől, hogy valóra váltsa a legnagyobb álmát, a templom felépítését, mivel túl sok vér tapadt a kezéhez. Nézzük azonban meg még egyszer a történetét. A példabeszédek könyvének nyitóverse belénk folytja az álszent okoskodást. Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának a példabeszédei. Olvassuk, példabeszédek könyve 1. fejezet 1. vers. Salamon, aki Istentől nyerte páratlan bölcsességét, két olyan ember nászából született, akik beszennyezték magukat. Bármennyi hőstettet vitt is véghez Dávid, óriást győzötlen, megszilárította a királyságot és zsoltárokat írt, mégis az egyik legjobb dolog, ami tőle származott, az idős korában született fia volt. Salamon puszta személye, a fanyalgó erkölcsőszök élő cáfolata. Bölcsességét és előrelátását Istentől kapta, aki talán a szülei életének nehézségein keresztül is formálta őt. Két összetört ember életén keresztül, akik bocsánatot és második esélyt kaptak Istentől. Számodra is van újrakezdés, még a Becsabé ügyed után is. A Biblia azért figyelmeztet bennünket a bűn következményeire, mert ami árthat neked, az zavarja Istent, hiszen szeret téged és a legjobbat akarja neked. Amikor szándékosan vétkezel, Isten nem nézi el neked, de a kezedet sem engedi el. Isten szeretetének nincs lejárati ideje. Ezt mondta, örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Ez az igazság. Isten még mindig szeret téged.
1: Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a Svéd asztalt az Európa Rádió délutáni magazin műsorát hallják, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Július 30-a csütörtök van, amikor a Juditoknak kívánunk boldog névnapot, és köszöntjük a születésnapot ünneplő hallgatóinkat is. Most pedig hallgassák meg a Svéd asztal kínálatát 16 óráig röviden. A Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatikai Intézete új mentorprogramot indított, amelynek célja, hogy a középiskolások közelebbről is megismerhessék az egyetemen folyó munkát és az informatikai, matematikai képzéseket. Szabó József Mihállyal, a Matematika és Informatika Intézet mesteroktatójával beszélgetünk hamarosan.
2: A Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézetének hallgatóit próbáljuk meg bevonni egy mentorprogramba. Ez egy szakmai gyakorlaton belül végzett mentorprogram akar lenni. A program lényege az, hogy robotika és programozás területén támogatnák ezek a hallgatók az általános iskolás és a középiskolás diákokat, főleg robotika és programozás területén. Ez azt jelenti, hogy amennyiben szükséges, akkor bemutató keret kimennénk iskolákba, és akkor ott megmutatnánk, hogy milyen lehetőségek vannak, későbbiekben pedig itt bent a Nyíregyházi Egyetem robotika részlegén lennének különböző foglalkozások.
1: A szakemberek szerint is fontos az érintés, az ölelés, és fontos az is, hogy már csecsemőkortól minél több érintést kapjanak a gyerekek. Sárvári Andrea pszichológust kérdezzük a témában.
3: Van, aki szeret, és van, aki kevésbé szeret, és az egyik jellegzetes különbség, amit akár az utcán is láthatunk, az a korosztályok közötti különbség. A fiatalok sokkal ölelősebbek, főleg ugye a lányok, ez is egy különbség, hogy a nők között ez gyakoribb, meg a fiatal lányok. Még az idősek között ez kevésbé, és akár furcsa is, és érthetetlen, és én azt gondolom, hogy azért, mert ők egy teljesen más világban szocializálódtak. Tehát a mi világunk, a mai kor, és azt gondolom, ebben jelentősége van, vagy szerepe van a pszichológiának is, sokkal megengedettebb az érintéssel kapcsolatosan.
1: A mozgás és a tudatos életmód ma már egyre többek számára válik a mindennapok részévé, de sokan még mindig bizonytalanok abban, hogyan is érdemes elkezdeni. Vég József funkcionális tréner ad mai magazin műsorunkban hasznos tanácsokat.
4: Nekem napi rendszeressége már gyerekkorom óta életem része a testmozgás, úgyhogy muszáj karbantartani magam 49 évesen, meg főleg muszáj karbantartani magam. Sok ember rájött arra, hogy muszáj mozogni a orvosi javaslatra, vagy csak úgy, mert hogy ráérzett, mert azért a magyar társadalom eléggé el van hanyagolva mozgás ügyileg, úgyhogy én úgy gondolom, hogy saját maguktól veszik rá magukat, vagy valami egészségügyi probléma okból kifolyólag.
1: Ez tehát a mai Svéd asztal kínálata 16 óráig. Tartsanak velünk!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatikai Intézete új mentorprogramot indított, amelynek célja, hogy a középiskolások közelebbről is megismerhessék az egyetemen folyó munkát és az informatikai-matematikai képzéseket. A programba az egyetem hallgatói is bekapcsolódhatnak mentorként, így személyes tapasztalataikkal segíthetik a fiatalokat a pályaválasztásban. A részletekről Szabó József Mihállyal, a Matematika és Informatikai Intézet mesteroktatójával, a riporter Pokrovenszky Gergely beszélgetett.
2: A Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézetének hallgatóit próbáljuk meg bevonni egy mentorprogramba. Ez egy szakmai gyakorlaton belül végzett mentorprogram akar lenni. A program lényege az, hogy robotika és programozás területén támogatnák ezek a hallgatók az általános iskolás és a középiskolás diákokat, főleg robotika és programozás területén. Ez azt jelenti, hogy amennyiben szükséges, akkor bemutató keretében kimennénk iskolákba, és akkor ott megmutatnánk, hogy milyen lehetőségek vannak, későbbiekben pedig itt bent a Nyíregyházi Egyetem robotika részlegén lennének különböző foglalkozások.
3: Ez most indult, milyenek az első visszajelzések?
2: Most indítottuk a programot magával a szakmai gyakorlattal együtt. Nagyon jók a visszajelzések, igények vannak, tehát már vannak iskolák, ahol voltunk bemutatót tartani, valamint már jelezték kisebb csapatok azt, hogy igénybe vennék a hallgatói mentor támogatást.
3: Mit tudnak a Nyíregyházi Egyetem hallgatói segíteni, milyen mélységi tudást tudnak átadni?
2: Ugye elsősorban programozásról beszélünk és robotikáról. Nem csak tanárszakos hallgatók vannak, tehát nem csak informatika szakos hallgatók vannak, tanárszakos hallgatók, hanem programtervező informatikusok és mérnök informatikusok is részt vesznek ebben a programban. Ők kifejezetten szakmai részen próbálják meg támogatni a gyerekeket, tehát hogy például egy adott robotnak hogyan kell működni, egy adott feladatot hogyan lehet végrehajtani, és itt facilitátorként működve segítenek nekik, támogatják őket.
3: Miért tartja fontosnak az egyetem ezt a fajta képzést és lehetőséget?
2: Egy olyan területet próbálunk megérinteni, amivel igazából a saját hallgatóinkat csúnyán fogalmazva termelnénk ki, ami azt jelenti, hogy a mentorált hallgató utána jöhet hozzánk tovább képzésre, egyetemi szakokra, és ő is mentoráltként beállhat mentornak. Tehát, hogy egy körforgást szeretnénk létrehozni, és szeretnénk olyan csapatokat kinevelni, és olyan személyeket kinevelni innen a régióból, akik magas szinten űzik majd ezeket a robotika versenyeket, és későbbiekben az élet is akár ilyen területen helyezkednének el.
3: Milyen tudást szereztek itt, és szereznek itt a hallgatók a robotika terén?
2: A hallgatók, ugye mivel több csoportot érintünk, tehát az informatika tanártól teljesen a mérnök informatikusig, programtervezőn keresztül rengeteg hallgatót elérünk. Az informatika tanároknál ugye egyértelműen, ami az ő tudásterületükbe illeszkedik be, tehát az alapvető általános iskolai Lego robotoktól teljesen eljutunk utána a mérnökök által és programtervezők által használt NAO robotokig, vagy MakeBlock robotokig, vagy Arduino robotokig, de nem csak ezek a csoportok, tehát már mint maga a mentor csoport szakmai gyakorlaton nem csak ezzel foglalkozik kizárólag, hanem projekt szinten különböző kutatásokban is részt vesznek. Most is van egy már félkész pilot projektünk.
3: A diákok és a szülők mennyire ismerték fel azt a lehetőséget, hogy egyre nagyobb teret kap a robotika, az informatika és a programozás az életben?
2: Egyre több szülőnél látszik az, hogy már otthonra is vesznek robotot. Nagyon sokan keresnek meg személyesen, hogy milyen otthoni robotot vegyenek, milyen olyan eszközt vegyenek, amivel otthon a gyerek nem csak játszani tud, hanem fejleszteni is tud, akár programozni is. És nagyon-nagyon érdekes, hogy nagyon-nagyon sok családban már ott van az okos otthon, és ott van a programozás lehetősége, és a gyerekek nagyon könnyedén illeszkednek be ezekbe a területekbe, és nagyon könnyedén használják ezeket a területeket is formálják.
3: Hogy látja ön személy szerint a következő 5-10 évben hová fog fejlődni ez a terület?
2: Hát az elmúlt 5 év is nagyon eredményes volt, és nagyon nagy mértékben változott. Az elkövetkezendő 5 év annyiban változni fog, ugye, hogy program írás területén a szakemberek változni fognak. Nem programíróra lesz szükségünk, hanem programvalidálóra, ugyanis a mesterséges intelligencia már pillanatok alatt megírja ezeket a programokat, és elég nagy pontossággal végzi ezeket. Viszont ezeket ellenőrizni kell, olyan szakemberekre lesz szükség, a robotikába és a programozás területén, amelyek ezeket ellenőrzik és engedélyeztetik majd.
3: Az önök munkáját mennyire segít és mennyire gyorsítja meg a robotika, illetve a mesterséges intelligencia jelenléte?
2: A mesterséges intelligencia nagyon nagy segítség. Ötletelünk, tanulótársként használjuk, építőtársként használjuk. A jelenlegi projektünkben is volt olyan pont, amit már 5-6-an néztünk, és nem tudtuk megoldani több napi próbálkozásra sem, majd megkérdeztük a tanulótársunkat, és 2 másodperc alatt kidobta azt, amire mindenki a homlokára csapott, és azt mondta, hogy úristen, tényleg így kellett volna. Tehát nagyon nagy segítség, viszont nem szabad elfelejteni, hogy a kreativitás és a probléma megoldó képesség az a sajátunk, és nem másolja meg helyettünk ezeket a feladatokat.
3: A diákok hogyan tudják megtartani a saját kreativitásukat, a saját tudásukat úgy, hogy a mesterséges intelligencia, mondhatjuk, hogy sokszor kiváltja, hogy ne kelljen gondolkozni egy-egy hallgatónak, egy-egy diáknak.
2: Nagyon jó a felvetés, ugyanis nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy hirtelen gyors megoldásként használják a mesterséges intelligenciát, nem figyelve a hallucinációra, nem figyelve arra, hogy pontos-e az a program, vagy pontos-e az a szövegrész, amit ő visszaad. Viszont miután foglalkozunk a hallgatókkal is, és próbáljuk jó irányba terelni őket, így az okos felhasználásra, az értelemszerű felhasználásra hívjuk fel a figyelmet, megpróbáljuk megtanítani őket arra, hogy hogyan promptoljanak, mikor kérdezzenek, mikor ne kérdezzenek, és hogy milyen irányba kezdjék el használni inkább a mesterséges intelligenciát, tehát nem a megúszásra, hanem a tudásfejlesztésre.
3: A robotikára térjünk vissza, mondta, hogy sok szülő megkérdezi önt, hogy milyen robotot alkalmazzon az otthonában, milyeneket szokott javasolni?
2: Mivel elsődleges, ugye a Nyíregyházi Egyetemnek társ szervezete a LEGO, így általában a LEGO-nak a saját készleteit szoktuk ajánlani, viszont attól függően, hogy milyen szinten van már a gyermek a robotikával és a programozással, úgy egyre magasabb szintű Arduino alapú eszközöket, vagy már magasabb Python programozási szintű eszközöket szoktunk ajánlani.
3: A diákok mely területet szeretik a legjobban, milyen robotikai gyakorlatokat szeretnek végezni, és milyen új projekteket próbálnak maguktól, vagy a tanárok segítségével mentorálni?
2: A legkisebbek ők egyértelműen a játékos színes irányokba mennek el. Ugye most 2 fő irányzatunk van, a First LEGO League, valamint a World Robot Olympiad. Mind a kettőben a kicsiket céloztuk meg elsőnek, de már ugye eljutottunk oda, hogy gimnáziumi szinten is alkalmazunk, tehát középiskolai szinten is mennek. Ott már azért a komolyabb programozás van, sőt a hallgatók többsége és a tanulók többsége már olyan robotokat próbál készíteni, amihez saját maguk nyomtatják, akár az alaplapokat, akár az eszközöket, vagy kiegészítőket.
3: A mentor programmal indultunk, és ezzel is szeretnénk befejezni a beszélgetést. Hogy látja, a mentor program hová juthat el, mire van predesztinálva?
2: Nagyon pozitív megerősítést kaptunk az iskoláktól is, a gyerekektől is, valamint a kollégáktól is. Azt szeretnénk elérni, hogy ezek a hallgatók, akik ebben a mentorprogramban részt vesznek, ők is egy magasabb szinten tudják űzni magát a szakmát, valamint későbbiekben munkahelyi beilleszkedésnél azért ez a csapatmunka, ez a segítőkészség, ez nagyon-nagyon nagy előnyt jelent majd nekik.
3: Hogy látja, ez a mentorprogram mennyire segítheti az itt tanulókat a továbbfejlődésben?
2: A hallgatók többsége, ugye szoktuk mondani, hogy Covid generáció elég zárkózott. Az, hogy egy csapatot alkotunk és csapatként dolgozunk, nagyon segíti őket, nem csak oktatási szinten, hanem lelki szinten is. Sokat beszélgetnek, sokat járnak együtt, és tényleg közös csapatot alkotnak, valamint miután külső intézményekkel is felveszik a kapcsolatot, és kifejezetten ők foglalkoznak velük, így egyre jobban nyitnak a világ felé, tehát nagyon jó irányba haladunk most.
3: Ön szerint mi az a projekt, amit közeljövőben az egyetem hallgatói meg tudnak majd a középiskolásokkal valósítani, és a általános iskolásokkal.
2: Az elsődleges célunk az, mint mondtam, a First Legulig és a VRO, World Robot Olympiad. Itt szeretnénk elérni azt, hogy saját csapatot indítsunk. Ez lehet akár a gyakorlóiskolánkból, valamint lehet az is, hogy kiemelünk majd egy-két olyan erősebb diákot, akik tényleg az egyetem csapata és égisze alatt tud majd tovább versenyezni. És mivel a World Robot Olympiad, ha jól emlékszem, 22 éves korig megy, így miután egyetemre eljönnek, és természetesen hozzánk jönnek, így innentől kezdve még folytathatják tovább is majd ezt a versenysorozatot.
1: A Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatikai Intézete új mentorprogramot indított, amelynek célja, hogy a középiskolások közelebbről is megismerhessék az egyetemen folyó munkát és az informatikai-matematikai képzéseket. A programba az egyetem hallgatói is bekapcsolódhatnak mentorként, így személyes tapasztalataikkal segíthetik a fiatalokat a pályaválasztásban. A részletekről Szabó József Mihállyal, a Matematika és Informatikai Intézet mesteroktatójával, a riporter Pokrovenszky Gergely beszélgetett.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A szakemberek szerint is fontos az érintés, az ölelés, és nagyon fontos az is, hogy már csecsemőkortól minél több pozitív érintést kapjanak a kisgyermekek, hiszen ez kihat testi-lelki fejlődésükre. Dr. Sárvári Andrea pszichológussal Pokrovenszky Gergely beszélgetett az ölelés fontosságáról.
2: Ölelnek még az emberek?
3: Hát én azt gondolom, hogy van, aki szeret, és van, aki kevésbé szeret, és az egyik jellegzetes különbség, amit akár az utcán is láthatunk, az a korosztályok közötti különbség. A fiatalok sokkal ölelősebbek, főleg ugye a lányok, ez is egy különbség, hogy a nők között ez gyakoribb, meg a fiatal lányok. Még az idősek között ez kevésbé, és akár furcsa is, és érthetetlen, és én azt gondolom, hogy azért, mert ők egy teljesen más világban szocializálódtak. Tehát a mi világunk, a mai kor, és azt gondolom, ebben jelentősége van, vagy szerepe van a pszichológiának is, sokkal megengedettebb az érintéssel kapcsolatosan, hiszen a pszichológia tudománya most már tényleg tudományos alapokon tudja azt megmagyarázni, hogy miért jó az, hogyha megölelünk valakit, vagy miért jó az, ha megérintünk valakit. De hát ezek az utóbbi kb. 20 évnek az eredményei, amik az idősek számára nagyon, nagyon furcsák, akár hihetetlenek is.
2: A gyerekek testi-lelki fejlődéséhez elengedhetetlen az ölelés, de később hogyan hat rájuk?
3: Én nem csak az ölelésről beszélnék egy pillanatra, hanem magáról a testi kontaktusról is, ami valóban, ahogy mondja, befolyásolja az érést. A csecsemők és a kisgyerekeknél ez egyértelműen most már kimutatták, hogy azok a gyerekek egyszer lassabban fejlődnek, akiket kevesebbet érintenek, kevesebbszer simogatnak. Ennek az oka pedig az, hogy van egy úgynevezett oxitocin nevű hormon, aminek a növekedése az együtt jár az endorfin, a boldogság hormonoknak a növekedésével, és ennek így együtt van egy fájdalom és szorongás csillapító hatása. A másik, amit erről az oxitocin hormonról tudni kell, hogy ez a szülés és a szoptatásnak a hormonja, akkor indul be nagyon erősen a nőknél, és ami nagyon érdekes és nem olyan köztudott, ez a hormon, ez az oxitocin, ez befolyásolja az idegrendszer működését. Mert hogy a hormon arra késztet, hogy én a társas kapcsolatokat keressem, és az antiszociális viselkedést pedig csökkenti. Tehát innentől kezdve ez nagyon erősen befolyásolja, hogy egy gyerek, akit simogatnak, megérintenek, később a társas kapcsolataiban ő hogy tud működni. Azok a babák, akiket érintenek, ők ugye ezt tanulják meg, és nagyon szerencsés babák, mert hogy önmagában ugye az érintés és a simogatás az egy nagyon kellemes érzéssel jár, és számukra ez lesz a természetes. És ők azok, akik felnőttként valószínű jobban is tudnak adni ilyen érintést és ilyen nonverbális eszközt. Még azok, akik nem tanulják meg ennek a jótékony hatását és a kellemes érzését, ők inkább kerülni fogják. Lehet, hogy akár valaki számára fenyegető is lehet, inkább azok a később felnőttek, de gyerekként, akik két dolgot tanulhatnak meg egy felemelt kézről. A felemelt kéz az indíthatja a simogatást és az ölelést is, ugyanakkor indíthatja a megütést, a pofont, a bántalmazást is. És ezek a gyerekek akár teljesen ilyen összezavarodott viselkedést is mutathatnak, mert hogy nem tudják, hogy melyik jön. Úgyhogy a gyerekek, akik különböző élményt kapnak egészen kicsi korukban, az azért el tudja őket kísérni felnőttként. Tehát, hogy akik felnőttként ilyen nagyon tartózkodóak, akár csak ha onnan megfigyeljük, hogy megöleli őket valaki, de a karjuk mereven maguk mellett marad, és igen, nem tud vele mit kezdeni. Ugyanakkor a jó hír számukra az, hogy megtanítani szerintem az egyik legkönnyebb dolog az, hogy ezt elfogadják, hiszen ez önmagában jó. Az ölelés az egy pozitív, serkentő hangulatot facilitál, gerjezd, mert hogy ilyen együtt jár, ahogy mondtam, ezekkel a endorfin hormonokkal, úgyhogy ezzel lehet élni, tehát akár tudatosan is lehet élni azzal, hogy megölelek, hagyom, hogy megöleljenek, illetve az ölelésnek lehet egy harmadik fajtája, hogyha nincs, aki megöleljen, akkor saját magamat. Tehát, hogy lehet ezt akár így tudatosan is magamnak megadni ezt az ölelést, és csak zárójelben egy pillanatra megjegyzem, hogy amikor nagyon fáj nekünk valami, nagyon kétségbe esettek vagyunk, akkor is jellemző ez a megölelés, amikor szinte így magunkba kapaszkodunk, de hogy önkéntelenül hozzuk ezt a testtartást, és hogyha ezt adott esetben tudatosan használjuk, hogy megérintjük a két felkarunkat, az ellentétes karunkkal, kicsit megsimítjuk önmagunknak a karunkat, lehunjuk a szemünket, és próbáljuk ezt megélni. Akár elképzelhetjük azt is, hogy valaki adja nekünk, főleg, hogyha nincs mellettünk az a szerettünk. Az nagyon jótékony hatással tud ránk lenni, és élhetünk ezzel az eszközzel, és éljünk is.
2: Nagyon sokan nem tudják kimutatni a szeretetüket, de lehet, hogy másnak más a szeretet nyelve.
3: Biztos. A szeretet nyelv az azt gondolom egy nagyon jó modell ebbe gondolkozni, hogy sokféleképpen fejezhetjük ki a szeretetünket, és valóban ebből az egyik ez a fizikai kontaktus, de hát lehet máshogy is, ugye, hogy a időt szánok a másikra, hogy megcsinálok neki valamit, és ez főleg... Most ha szakemberként válaszolok erre a kérdésre, akkor a pároknál nagyon fontos, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy egy pár két tagjának ugyanaz a szeretet nyelve. Ez viszont nem jelenti azt, hogy nem szeretik egymást. És amikor ők ezt elkezdik megérteni, hogy a másik hogy tudja kimutatni az érzését, és hogy az szeretet, csak a kimutatása más, ez egy fontos felismerés lehet. Az, hogy ez elége adott esetben, az nem biztos, hiszen az ölelésnél maradva egy pillanatra, az ölelés az nagyon fontos a párkapcsolatokban. Virginia Satir, egy híres családterapeuta mondta, hogy a 4 ölelés naponta az, ami a túléléshez kell, a 8, ami a szinten tartáshoz, és a 12 az, ami úgy előrébb viszi a fejlődésünket és a kárkapcsolatot is. Nem gondolom, hogy biztos, hogy ezek a számok így vannak, de hogy a pároknak az ölelése, akár egymás ölelése, és a gyerek előtt egy pillanatra visszakapcsolódva a gyerekhez. Tehát, hogyha a gyerek azt látja, hogy apa, anya megöleli, megsimogatja egymást, akkor ez is beépül. Tehát akkor az ő kis fejében a párkapcsolathoz ez a minta is társul, mert hogy az is lehet, hogy a párkapcsolatban ez kevésbé működik, viszont az anyukák a gyerekükkel ezt nagyon tudják működtetni.
1: A szakemberek szerint is fontos az érintés, az ölelés, és nagyon fontos az is, hogy már csecsemőkortól minél több pozitív érintést kapjanak a kisgyermekek, hiszen ez kihat testi-lelki fejlődésükre. Dr. Sárvári Andrea pszichológussal Pokrovenszky Gergely beszélgetett az ölelés fontosságáról.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A mozgás és a tudatos életmód ma már egyre többek számára válik a mindennapok részévé, de sokan még mindig bizonytalanok abban, hogyan is érdemes elkezdeni. A nyíregyházi erdei tornapályán Pokrovenszky Gergely Vég József funkcionális trénerrel találkozott, aki nem csak az edzések fontosságát hangsúlyozta, hanem a megfelelő táplálkozás szerepét is kiemelte.
2: Miért tartott fontosnak azt, hogy itt hétköznap kigyere délben és kicsit mozogjál?
3: Nekem napi rendszeressége már gyerekkorom óta életem része a testmozgás, úgyhogy muszáj karban tartani magam 49 évesen, meg főleg muszáj karban tartani magam, és azért jövök délben, mert ilyenkor van időm, mert edzőként dolgozok, nekem a reggeli meg a délutáni időszak, ami zsúfolt, akkor tudok dolgozni.
2: Hogy látod, sokan járnak hozzád, mit tartanak fontosnak az emberek, és miben tudsz nekik te segíteni?
3: Hozzám általában nagyjából az én korcsoportom jár. Funkcionális edzést tartok, sok ember rájött arra, hogy muszáj mozognia orvosi javaslatra, vagy csak úgy, mert hogy ráérzett, mert azért a magyar társadalom eléggé el van hanyagolva mozgás ügyileg, úgyhogy én úgy gondolom, hogy saját maguktól veszik rá magukat, vagy valami egészségügyi probléma okból kifolyólag. Igen, saját testsúlyos edzés, illetve ilyen kisebb eszközök, gumiszallagok, kettlebell, TRX ilyenek. Nagyjából fedi a nevét az edzésform, mert nagyjából olyan gyakorlatokat csinálsz, amivel a napi mozgásodat tudod sérülékenyebbé tenni, könnyebbé tenni.
2: Kedves rádióhallgatók, nem látják, de nagyon fit vagy. Köszönöm. És karban tartod magad, látszik, és nagyon hiteles vagy. Hogy lehet ilyen jól az embernek 50 környékén jól tartani a testsúlyát és a kondícióját?
3: Hát nekem ebben olyan nagy csoda nincs, én 3 éves korom óta sportolok, szóval nekem mindig is része volt az életemnek a sport, az úszás, de minden, nem is kezdem el sorolhatni, rengetegféle sportot űzök. Meg hát nagyjából azért figyelek a kajára, nem azt mondom, hogy annyira ki van feszítve, hogy ki mért kalóriákkal számolok, de azért figyelek arra, hogy jó minőségű, meg olyan rostokat, fehérjéket, szénhidrátokat vigyek be a szervezetem, amik szükségem van rá.
2: Ez sok embert érdekel, én arra kérem, hogy erről kicsit beszéljünk, hogy hogyan lehet egészségesen, tudatosan és rostosan étkezni.
3: Nem vagyok táplálkozási tanácsadó, úgy nagyjából az én élettapasztalataimat tudom megmondani, hogy nagyjából nekem megvan az, hogy ahogy igényel a szervezetem, napi 4 étkezés megvan adva, hogy nagyjából így ilyen plusz-minusz 1 órával nagyjából mindig ugyanabban az időpontban étkezem. Beosztom azt, hogy lassú felszívódású, jó minőségű szénhidrátot fogyasszak, nem azt a gyors cukorszintet megemelő szénhidrátot, rostokban gazdag legyen az étel, legyenek benne magvak, gyümölcsök, zöldség, minden, illetve a fehérje forrás, ami kell az izomépítéshez. És nagyjából ezt így, van ez az ökölszabály, amikor fölpakolod a tányérra, hogy öklömnyi fehérje, öklömnyi szénhidrát, öklömnyi rost.
2: Sokan azt mondják, hogy nagyon fontos az esti étkezés, hogy mikor eszünk és hogy mit étkezünk. Igen.
3: Én is úgy gondolom, hogy nagyon fontos az esti étkezés. Nyilván én a lassú szénhidrátokat, vagy a gyors felszívódású szénhidrátokat teljesen kizártam az életemből, azt mindenféleképp hanyagolnám, főleg az esti órákba, de igazából ez nincs így meghatározva, hogy 6 után senki nem ehet. Nagyjából az a tendencia, meg én is magamon is azt látom, lefekvés előtt 2-3 órával már nem eszek. Ha 10 órakor fekszem le, akkor mit tudom én, 7-8 óra között még nyugodtan tudok enni.
2: Mit szoktál este fogyasztani?
3: Nagyjából ugyanazokat, amiket délbe, ebédre, ugye ahogy az előbb is elmondtam, rostok, fehérje, szénhidrát, lassú felszívódási szénhidrát, és akkor ebből összerakva az ételek. Konkrét étel például, mi saját magunknak sütjük a kenyeret, zsömlét, ilyeneket, és akkor abba megsütünk mondjuk egy kenyeret, egy nagyon jó minőségű durumlisztes kenyeret például, ahhoz csinálok a párom tojáskrémet, megeszek hozzá zöldséget például.
2: És nem terhel meg?
3: Abszolút nem. Jól alszok tőle, abszolút nem. Én nem is, soha életemben nem is ettem ilyen nagyon zsíros kajákat, nem is kívántam soha életemben ezért olyan zsíros ételeket.
2: Hogy látod, mennyi idő alatt lehet elérni már egy minimális változást az embernek, hogyha odafigyel ezekre és betartja ezeket az étkezési szabályokat, illetve mellette ugye sportol?
3: Nagyon fontos, hogy mi a célja. Ha fogyni akar, akkor neki nagyon azért ki kell számolni, meg ki kell feszíteni ezt az étrendet. Neki az eredményének a 70%-a kaján múlik. Amellett el kell sportolni, nyilván, ha túlsúlyos, soha életében nem sportolt, akkor egy laza sétával, biciklizéssel, picik is funkcionális edzéssel. Az első időszakban, az első egy-két hónap az nagyon látványos tud lenni az emberek fejlődésében, utána kezd egy kicsit lelassulni, de akkor már jönnek azok a progressziók, amivel nehezítjük az edzését, a kajáján is lehet még azért változtatni, úgyhogy nagyjából szerintem egy-két hónap kitartó heti 2-3 alkalom mozgással már azért rendben lehet tartani magát.
2: A te életviteled és életstílusod, hogy látod, hogy mennyi embernek adott erőt és új kihívásokat, új célokat?
3: Én úgy gondolom, hogy akik hozzám járnak, nagyjából úgy a vendégeim 70-80%-a marad nálam, 2-3 éve folyamatosan járnak hozzám, szóval úgy gondolom, hogy és szeretik is, ez így a visszajelzések alapján is, úgy gondolom, hogy sikerül nekik segíteni, megszeretetni a mozgást.
2: Azon kívül, hogy az testükön látszik az edzés és a folyamatos sportolás, miben segít még nekik, akik hozzád járnak, és hogyan tudnak ebből erőt meríteni a mindennapokban?
3: Hát én gondolom, hogy a mozgás az mindenféleképp a mentális egészségedet is fejleszti. Én nagyon sok edzést tartok kint itt a szabadba, eleve már, ha ide kijössz ebbe a szabadba, már akkor mentálisan már jobban vagy. Ha még mozogsz is, akkor én úgy gondolom, hogy maximálisan lehet javítani a mentális állapotod, egészségi állapotod, ízületi állapotokat, izomzatot, mindent lehet szépen fejleszteni.
2: Nagyon sokan erre azt mondják, hogy nincs idejük a rohanó hétköznapokban, nem találnak időt magukra, a sportolásra. Hogyan vélekedsz te erről?
3: És sok emberre mondtam már, én úgy gondolom, hogy akinek nincs ideje, azt mondja, nincs ideje, az ez egy kifogás, mert én megértem, hogy zsúfolt rohanó életünk van, de azért magunkra rá lehet szánni ezt a fél óra, egy órát, és aki akar magára időt szánni, az tud magára időt szánni.
2: Ilyenkor délben, hogy látod, mennyien szoktak kijönni, mert ugye nem jellemző az, hogy pont ebédidőben vannak itt az erdei tornapályán.
3: Hát nem jellemző, kevesen, nagyon kevesen. Itt is inkább a reggeli délelőtti órák, illetve a munkaidő utáni a 4-5-6 óra, ami már inkább mozgalmasabb.
2: Nézzük most, mi vár rád, mit fogsz ma teljesíteni, és általában milyen edzéseket szoktál itt, futásokat végrehajtani?
3: Sokféle edzést hajtok végre, ahogy mondtad, futni szoktam, dombokat, saját súlyos edzéseket is, ma is például azt fogom csinálni, ilyen szuperszetben, ami azt jelenti, hogy csinálok egy lábedzést, meg ahhoz egy felsőtest, egy melledzést, és akkor ebből egy másfél órán keresztül csinálom különböző gyakorlatokkal. De leginkább saját súly, kis eszközök.
2: Hogyha most ide jönne hozzá egy 40-50 éves férfi, és azt mondja, hogy a hasából szeretne fogyni, akkor te mit ajánlanál itt az erdélyi tornapályán, hogyan kezdje, és hogyan lehet a pocakból jól és hatékonyan gyorsan lefogyni?
3: Hát mindenféleképp először felmérném, hogy mik a képességei, tud egyáltalán legugolni, felbírja emelni a karját a füle mellé például. Ezekkel a teszteken, ha túl vagyunk és alkalmas az edzésre, akkor itt mindenféleképp a kajára nagyon kell odafigyelni, és először egy ilyen laza mozgató alapgyakorlatok, nagy izomcsoportot megmozgatjuk kicsi sétával, kicsi dombsétával, ha bírja, úgyhogy így szépen felépítve fokozatosan a terhelését.
2: Hogy látod, a fiataloknál mennyire tudatos ez a sportolás, ez az életvitel, amiről te most az előző percekben beszéltél?
3: Nyilván vannak a fiatalok között is lelkes amatőrök, profik, de én úgy látom, hogy azért egyre kevesebben. Hát néha szoktam gyerekeknek ilyen tábor tartani nyáron egy pár hét, és találkozok ilyen 12-16 év közötti gyerekekkel, hát a nagy része például nem is tud legugolni. És nem értettem ezt se, hogy most nem volt eddig testnevelés óráig, a testnevelés órán például miért nem tanítják meg a gyerekeket gugolni, meg bármilyen alapmozdulatokra. Úgyhogy gondolom, hogy van hova fejlődniük bőven.
2: Elmúlt hétvégén rendezték meg az Ultra Balatont, ez egy nagyon népszerű futóverseny, egy házáról is többen teljesítették mind egyéniben, mind csapatban. Neked erről mi a véleményed, aki ilyen ultra távokat vagy hosszú távokat próbál teljesíteni?
3: Ja, minden elismerésem azoknak, akik ott voltak, részt vettek. Én már évek óta nem indulok ilyen versenyeken, de gratulálok mindenkinek, aki teljesítette a távot.
2: Te esetleg mondtad, hogy nem szoktál indulni ilyen versenyeken, de egy-egy futóverseny vagy egy-egy olyan esemény szokott-e dopingolni, vagy rá tudnak-e téged a futók venni, a futótársaid venni arra, hogy elinduljál?
3: 2022-ben indultam utoljára, azelőtt 6 éven keresztül rendszeresen jártam ilyen OCR versenyekre helyben, országon belül. Most tavaly rávettek amúgy, pont a Tokaj Night Run-on indultunk az egyik barátom, egy ilyen támogatót, és őkért meg. Rá tudnak venni nyilván, mert most én nem vagyok a mozgás ellen. Már most azért annyira nem vágyom rá, de meg lehet győzni, hogy induljak ilyen versenyeken.
2: Hogy látod, hogy még mit lehet tenni az egészségünkért azon kívül, hogy hetente 2-3 alkalommal legalább sportolunk?
3: mozogunk el, sok folyadékot inni, nagyjából ennyi a nagy receptje az egészséges életmódnak, hogy figyelsz a folyadékbevitelre, az étkezésre, meg mozogjál eleget.
2: Neked most itt milyen italod van?
3: Ja, ez egy ilyen BCA nevezetű ital, ami edzés közben szoktam inni. Hát egy picit elősegíti, a kis hajszálereket kitágítja, az izomnövekedésbe, regenerációba segít.
2: Még árul a kedves rádió hallgatóknak, hogy hogy néz ki a te heted, mondjuk ez a hét, amely még most következik.
3: Általában a reggeli órákba kezdem az edzéseket, 7 óra, 8 óra, 10 óra, nagyjából ilyen 2-3 edzés van reggel, utána van egy elég hosszas, mondjuk olyan 11 és 2-3 óráig is szabadidőm, ott kajálok, meg sem a saját edzésemet, megírom az edzésterveket a következő edzésekre, és akkor délután meg folytatódik megint tovább ez, megkezdve 3 óra, akkor 4 óra, akkor 5-6 óra, akkor mikor, hogy mikor, mennyi edzésünk van, és ez van hétfőtől péntekig, a hétvégén a szagad, hétvégén nem dolgozok, az a családé.
2: Ezt szerettem volna kérdezni, hogy hogyan látod, mennyire fontos a regeneráció arra, és hogy odafigyeljenek az emberek, hogy ne csak terheljék a szervezetüket, hanem kicsit relaxáljanak is.
3: Nagyon fontos, én nagyon fontosnak tartom a pihenőidőt, edzések közben is, illetve az edzés napok közben mindenféleképp nem javaslom, főleg aki most kezdik el, hogy neki szaladjanak, hogy heti 5 edzéssel, hanem egy-két edzés, utána egy nap pihenő, nem ugyanazokat az izomcsoportokat terheljük minden nap, úgyhogy mindenféleképp nagyon fontos a pihenőidő az edzések között, eleve a regenerálódásba, az izomzatba, mert utána visszájára tud elfordulni, ha nagyon megterheljük az izomzatot, ott már azért sérülés veszélyes, ízületi problémák jöhetnek közbe, úgyhogy.
2: Aki esetleg szeretne tőled tanácsot kérni, annak elmondhatjuk, hogy itt hétköznaponként találkozhatnak veled az erdélyi tornapályán dél környéken.
3: Nagyjából igen, dél környéken az erdélyi tornapályán.
2: Köszönjük szépen az interjút.
3: Nagyon szívesen.
1: Kedves hallgatóink, Vég József funkcionális tréner szerint a testmozgás kapcsán a fokozatosság, a kitartás és a megfelelő technika mind hozzájárulnak a sikerhez és az egészség megőrzéséhez. Pokrovenszky Gergely riportját hallották.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svédasztal című műsorunk első órájának végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek, majd várjuk vissza Önöket a Svédasztal kínálatával.

16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.

0: Debrecenben, Miskolcon, a Tiszai pályaudvaron, Nyíregyházán, Pécsett, Szegeden és Szolnokon. Szintén ingyen osztanak ásványvizet több nagy forgalmat lebonyolító autóbusz állomáson délelőtt 10 és délután 5 óra között a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető azon légkondicionálóval felszerelt magyarországi helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet nyitvatartásuk függvényében. A lakosságvédelem menüpont alatt található felsorolás 2254 helyiséget tartalmaz, és vármegyénként, településenként csoportosítva sorolja fel a klimatizált hivatali épületeket, üzleteket, művelődési házakat, könyvtárakat, egészségügyi intézményeket, sportlétesítményeket és egyebek mellett vendéglőket, valamint azok címét. Az OKFA honlapján hasznos információkkal is ellátja a lakosságot hőség idejére, és felhívja a figyelmet, hogy naponta ajánlatos több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. A harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntöttek, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Ez azt jelenti, hogy szombat 22 óra és vasárnap reggel 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. Ugyanakkor a forgalomkorlátozás szombat 15 és 22 óra között, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. A hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását a rugalmasabb forgalomszervezés, ezáltal a gépjárművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja. Az extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kér minden közlekedőt. A tehergépjármű vezetőknek a tárca javasolja, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenőidők betartásáról. Komoly hiányosságokat tárt fel a fogyasztóvédelem a nyári kiemelt élelmiszerlánc ellenőrzés első szakaszában. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársai országosan 585 vendéglátóhelyet ellenőriztek a kormányhivatalokkal közösen, 94 hatósági eljárást indítottak és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki. Az ellenőrzések a nyári szezon legforgalmasabb helyszíneire koncentráltak, ezek közül 15 vendéglátóegység működés kellett korlátozni, minden esetben súlyos higiéniai hiányosságok miatt. Az egységek 12%-ánál fogyasztói tájékoztatási szabálytalanságot, 11%-ánál a dolgozók egészségügyi alkalmasságára vonatkozó előírások megsértését, míg 7%-nál nyomonkövetési hiányosságot állapítottak meg. A tapasztalatok azt mutatják, hogy számos korábban feltárt hiányosság továbbra sem szűnt meg. Az ellenőrök gyakran tapasztalták a higiénikus kézmosás feltételeinek hiányát, az előre elkészített ételek nem megfelelő melegen tartását vagy újra melegítését, szabálytalan alapanyagtárolást, valamint azt, hogy tisztított és tisztítatlan alapanyagokat ugyanabban a hűtőtérben helyezték el. A fogyasztók tájékoztatása sem mindenhol felelt meg az előírásoknak, több vendéglátóhelyen hiányzott az allergén jelölés, illetve az édesítőszert tartalmazó termékek kötelező feltüntetése. A szabadtéri rendezvényeken pedig a hulladékkezelés is problémát okozott. Gyűjtést hirdet a Máltai Szeretetszolgálat a kárpátaljai viharokban károsult családok támogatására. Az adománygyűjtés mellett a karitatív szervezet a Beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálattal és a helyi szervezetekkel együttműködve önkéntesekkel segíti, elsősorban a fekvőbetegeket, idős embereket és a háború miatt egyedül maradt több gyermekes édesanyákat. Július 27-én este égesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig Kárpátalján. A széllökések fákat csavartak ki, villanyoszlopokat döntöttek ki, közintézményeket és magánházakat rongáltak meg. A jég bezúzta a tetőket, szétszaggatta a fóliasátrakat, elverte a terményeket, mezőgazdasági területeket tett használhatatlanná, az utak átmenetileg járhatatlanná váltak. A beregszászi kistérségben több helyen azóta is akadozik az áramszolgáltatás. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat adománygyűjtést indított a leginkább rászoruló emberek megsegítésére. Ennek során a pénzadományokat az adományoz.hu oldalon keresztül vagy banki átutalással fogadják.
1: Az időjárásról.

0: A nap hátralévő részében továbbra is nyári melegre, hőségre számíthatunk, csapadék nem várható. Késő estére többnyire 20 és 30 fok közé hűl le a hőmérséklet. Pénteken derült lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másút mérsékelt marad a légmozgás. Fokozódik a hőség, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 34 és 39 fok között alakul. Erős lesz az UV-sugárzás, aki teheti, ne tartózkodjon hosszabb ideig a tűző napon, délelőtt 10 és délután 4 óra között.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, folytatódik a Svédasztal, az Európa Rádió délutáni magazinműsora, a szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Következzen kínálatunk 5 óráig. Hamarosan a nap legfontosabb eseményeivel a kalendárium jelentkezik, majd útra való hitéleti gondolatokat adunk. 16:30 regionális hírösszefoglalónkat a régió krónikát hallhatják. Ezután témánk lesz, hogy kezdődik a nagy csillaglesek ideje. A Perszeida hullás már július 17-től kínál látványosságot a legtürelmesebbek számára, persze a csúcs még várat magára néhány hétig. Ehhez a típusú megfigyeléshez nem is szükséges csillagászati eszköz, hiszen szabad szemmel is látható. Akik azonban érdeklődnek a komolyabb égi csodák iránt, az Agora Tudományos Élményközpontban találkozhatnak különleges nagyértékű és nagy tudású távcsövekkel. Ezekről beszélgettünk Kovács Gergővel, az intézmény csillagászával, félút után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 5 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk.
2: Hol vagyok?

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Lapozzuk fel a kalendáriumot. Július 30-a van, a Juditok és a Xéniák ünneplik ma a névnapjukat. A Judit héber eredetű női név, jelentése Júdeából való nő. A Xénia görög eredetű női név, jelentése vendég, idegen, átvitt értelemben vendégszerető. Az ókorban Xénia volt a vendégeknek nyújtott ajándék neve. Most pedig nézzük, milyen jeles események fűződnek a mai naphoz, azaz július 30-ához. 1792-ben először énekelték a francia nemzeti himnuszt, a Marseillaise-t. 1866-ban ünnepélyesen felavatták az első pesti lóvasutat, ami a mai Kálvin tér és az Újpest városkapu között közlekedett. 1954-ben Elvis Presley megtartotta első bemutatkozó koncertjét Memphisben. 1932-ben megkezdődött a 10. újkori nyári olimpia Los Angelesben. 1971-ben leereszkedett a Holdra az Apollo 15 Falcon nevű holdkompja. Július 30-án született 1863-ban Michiganben Henry Ford, a Ford autógyár alapítója. 1846-ban megszületett Pál László, festőművész, aki Munkácsy Mihály közeli barátja volt. Elsősorban erdőrészleteket ábrázoló képeket festett. 1947-ben megszületett Arnold Schwarzenegger, színész, politikus. 1948-ban Jean Reno, színész, a Leon a profi, illetve a Nagy Kékség főszereplője. 1950-ben Nagy Sándor, magyar gépészmérnök, hegymászó. Ő vezette 1996-ban az első magyar Mount Everest expedíciót, amely sajnálatosan tragikus véget ért. 1954-ben született Novák Emil, Balázs Béla díjas magyar operatőr, filmrendező. Július 30-án hunyt el 1868-ban Tompa Mihály költő, a népi nemzeti irányzat egyik jelentős képviselője, akadémikus. 1901-ben Szilágyi Dezső, jogász, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 2006-ban Zente Ferenc színész, a nemzet színésze. Híresebb szerepei Eke Máté a Tenkes kapitányban, István bácsi a Tüskevárban és Taki bácsi a Szomszédokban. Kedves hallgatóink, a július 30-ai kalendáriumot hallhatták.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

a csillagos ég fölöttünk. Ma már alig figyelünk a felettünk ragyogó csillagokra. Kevesen gyönyörködünk bennük, és aki megpróbálja, annak sokszor nehéz dolga van. A nagyvárosok fénye, az ipartelepeket őrző óriási reflektorok elhalványítják a ragyogásukat. Gigantikus méretű és erejű emberi alkotások szorítják háttérbe a fejünk felett szikrázó, ékszerként fénylő égitesteket. A csillagászok sok évtizede panaszkodnak, hogy a sok lámpa és éjjeli fény akadályozza, és sokszor lehetetlenné teszi a munkájukat, sőt egyenesen fényszennyezésről beszélnek. Holdra járunk, a Marsra készülünk, égi kísérőink elvesztették a varázsukat. Pedig valaha jósok és kutatók, költők és szerelmesek bámultak felfelé éjszakánként, töprengve a világegyetem titkain, a saját sorsukon vagy párjukkal közös jövőn. Ki néz ma fel? Ki az, aki még megtanítja gyermekeit, unokáit a csillagképekre? Ki tudja, hogy segítségükkel tájékozódni lehet tengeren és szárazföldön? A szerelmesek is egyre gyakrabban a világhálón böngésznek, és okostelefonjukat nyomogatják, és ritkán álmodoznak az eget nézve. Lassan ismeretlen dolog lesz a romantika. Csak mint jelző szerepel, filmek vagy könyvek jelzője, esetleg mint turisztikai ajánlat. Lehet, hogy használna, ha megtanulnánk újra felfelé is nézni. Ráérezni, hogy nem mi vagyunk a világ közepe. Hogy kicsik vagyunk, és életünk egy szempillantásnyi, a felettünk ragyogó csillagokéhoz képest. Nincs sok időnk, azt jól kellene kihasználni. Talán a költőnek is igazat adnánk, aki egy átvirasztott éjjel után így csodálkozott rá a felettünk lévő világra. Úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy ismeretlen úrnak vendége voltam.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának Régió Krónikáját hallják. 2026. július 30-án csütörtökön 16 óra 30 perckor a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Csaknem 3900 diák kap szeptemberben ingyenes tanszercsomagot Nyíregyházán. Idén a korábbi 3000 forint helyett 4000 forintot költenek egy-egy csomagra, így még jobb minőségű eszközöket kaphatnak a tanulók, írja nyíregyháza.hu. Összesen 26 intézmény alsós diákjai számíthatnak a tanszerekre. Az önkormányzat által biztosított tanszercsomag alanyi jogon jár minden alsó tagozatos nyíregyházi diák számára, nem kell külön igényelni. Bár a gyerekek még élvezik a nyári szünetet és nem is gondolnak az iskolára, a szülők július végén, augusztus elején már sokszor elkezdik a bevásárlást a szeptemberi iskola kezdésre. A családok számára jelentős kiadás lehet a tanévkezdés, főleg ott, ahol elsőosztályos kisdiák is van, miután neki még mindent újonnan kell beszerezni az írószerboltokban. Nyíregyháza önkormányzata több mint 10 éve segíti tanszercsomaggal az alsós diákokat. Az oktatási intézményeket mindig arra kérik, értesítsék a szülőket erről az ajándékról, hogy ők már ne vásárolják meg azokat az eszközöket, amit úgyis megkapnak szeptember elején az iskolában, írja a portál. A csomagok minden évben hasznos eszközöket tartalmaznak, így például ceruzákat, vonalzót, körzőt, tollakat a különböző évfolyamok igényeihez igazítva. Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere a nyíregyháza.hu-nak azt nyilatkozta, az egyik legfontosabb támogatási eszköz a tanszercsomag támogatás, amely minden nyíregyházi alsós diáknak jár, aki nyíregyházi általános iskolába jár. Ez összesen 3886 gyermeket érint, összesen 26 intézményben, függetlenül attól, hogy ki a fenntartó, legyen szó állami, egyházi vagy alapítványi iskoláról. Minden nyíregyházi kisdiák megkapja a tanszercsomagot. Gondoltak arra is, hogyha esetleg több lenne az igény, akkor pótrendelést is tudnak leadni szeptember 15-ig, nyilatkozta az alpolgármester. Újdonság idén, hogy a korábbi 3000 forintról 4000 forintra emelte a közgyűlés döntésével ezt a költségvetési keretet, amit erre tudnak fordítani. Az alpolgármester hangsúlyozta, bíznak abban, hogy így igényesebb és tartalmasabb csomagot tudnak adni, mint korábban. Ez összesen nagyjából bruttó 16 millió forintos kiadást jelent az önkormányzat számára, írja a portál. Három első osztályt indít szeptembertől a nyíregyházi Jókaimon református általános iskola és óvoda. Az intézmény igazgatója rádiónknak elmondta, nem csak az iskolában, hanem az óvodában is a kapacitásának megfelelően működik a következő tanévtől is az intézmény. Mócsánné Nagy Ágnest, a Jókaimon református általános iskola és óvoda igazgatóját hallják.
2: Április végén volt az iskolai beiratkozás is, meg a óvodai is. Nagy hálaadással számolok be arról, hogy az iskolában, mint ahogyan terveztük, három első osztályt indítunk a következő tanévben. Ideális létszámmal 69 gyermeket iskoláztunk be, és az óvodánknak pedig mind a kettőnek teljes a befogadó képességhez képest a létszáma. Az azt jelenti, hogy 25 fős csoportok vannak a Törzs utcai óvodánkban 3, a Kiserő utcaiban pedig 4, és a felszabaduló óvodai férőhelyeket betöltötték a jelentkezők. Egy kis túljelentkezés is volt, de körülbelül teljes a létszám.
1: Még tart a pályakarbantartási munka a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon, a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalszakaszon. Az augusztus végéig tervezett munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát, és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak a közlekedők számára. Váci Viktort a Mávinform sajtóügyeletesét hallják.
3: A nyári beavatkozások során több mint 44 kilométeren szabályozzuk a vasúti pályát, illetve közel 17 kilométeren hosszú síneket cserélünk, valamint ágyazatrostálást végzünk. Ezektől a beavatkozásoktól egyértelműen azt várjuk, hogy a térségben a vonatok menetrendje kiszámíthatóbb lesz, kevesebb késésre kell számítani, illetve a meghibásodások előfordulása is. Itt elsősorban azokon a szakaszokon, ahol ideiglenes 20-40 40, 60, 80, 100 km per órás sebességkorlátozások érvényesek. Azokon a helyeken célunk, hogy ismét a 120 km per órás alapsebességre emelhessük vissza a pályán alkalmazható sebesség értékét, és ezzel haladhassanak majd a vonatok, ezáltal valóban egy biztos, illetve kiszámítható kapcsolatot tudjanak tartani a térség települései között. Több szakaszon zajlik majd a munkavégzés, sor fog kerülni útátjárók átépítésére is, valamint a Toka és Rakamasz közötti közel 200 méter hosszú híd felújítását is a nyári munkálatok során valósítják meg a szakemberek. Nyíregyháza felé, ha jövünk Budapestről, a nyugati pályaudvarról, ott pedig ugyanolyan gyakorisággal megmaradnak az Intercity vonatok Nyíregyházáig, csak most mindegyiket Nyírség Intercitynek fogják nevezni, azt is, amelyik az ellentétes órában Tokaj Intercity néven közlekedett.
1: Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyét kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de az zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a belügyminisztérium. Idén augusztus 21-től 29-ig tart a Móricz Zsigmond Színház szervezésében Nyíregyházán a jubileumi 25. Vidor Fesztivál, ami ezúttal sem szűkölködik majd népszerű produkciókban, vidám pillanatokban és ünnepi meglepetésekben. Többek között megújult ünnepi arculattal készül a szervező Móricz Zsigmond Színház a jubileumra, tudatta a teátrum. 2002. szeptemberében szerényebb léptékekkel indult a Vidor, a színházi versenyprogramot néhány kísérő rendezvény egészítette ki. Azóta sok minden történt, a választék folyamatosan bővült, újabb műfajok jelentek meg, egyre több helyszín kapcsolódott be a látványos forgatagba. Az esemény ma már elképzelhetetlen a Vidor falu gasztronómiai ínyenségei, vagy a Vidor kert feltörekvő zenekarainak és a retro legnagyobb hazai legendáinak programjai nélkül. A színházi versenyprogramban idén többek között Molnár Piroska, Csákányi Eszter, Epres Attila, Kovács Adél, Járai Mátén, Nagy Sándor és Túróci Szabolcs is szerepel. A Vidor Fesztivál már hagyományosan a hazai teátrumok vígjáték termésének legjavát sorakoztatja fel. A nagy színpadon a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház kölcsönlakás darabja nyit, majd a Radnóti Színház, Paraszt Opera és a Lup Színház Társulat a kezdet vége látható. Érkezik az Örkény István Színház Karácsonyozzatok velünk vagy ússzatok haza, a Végszínház igazából komédia darabja, és a Karinti Színház furcsa pár előadása is. Versenyen kívül az Orlai Produkciós Iroda Mezitlába Parkban darabja látható. Bővebb információ a vidor.eu oldalon olvasható.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kezdődik a nagy csillaglesek ideje. A Perszeida hullás már július 17-től kínál látványosságot a legtürelmesebbek számára, persze a csúcs még várat magára. Ehhez a típusú megfigyeléshez nem szükséges csillagászati eszköz, hiszen szabad szemmel is látható. Akik azonban érdeklődnek a komolyabb égi csodák iránt, az Agóra Tudományos Élményközpontban találkozhatnak különleges nagyértékű és nagy tudású távcsövekkel. Kovács Gergő az intézmény csillagásza mutatja be ezeket a műszereket, amelyek már küllemre is rendkívül látványosak. A riporter Tóth Emese.
2: Meglepetésemre egy olyan helyre jöttünk itt az Agórán belül, ahol ezek a nagyon komoly csillagászati eszközök, távcsövek vannak elhelyezve. Mi mindent látunk itt, mert még nekem laikusnak is felcsillant a szemem ezeket látva.
3: Többfajta csillagászati távcső áll itt az Agórában rendelkezésünkre. Tulajdonképpen mind a három fő távcső típus itt megtalálható az Agórában. A lencsés távcső, a tükrös távcső, illetve ezeknek egy furcsa keveréke, a katadioptrikus, magyarul lencsés és tükrös távcső.
2: De most akkor vegyük sorra. Van itt egy nagy, ami így testre is nagyon nagy, egy ilyen hatalmas nagy henger. Ezzel mi mindent lehet látni, megnézni?
3: Ezekkel a távcsőekkel nem csak a Holdat látjuk gyönyörű részletgazdagságában, hanem a Jupiter felhősávjait, illetve a Galileo féle holdjait, a Szaturnusz gyűrűjét, esetleg néhány Szaturnusz holdat, még különböző csillaghalmozokat, amiben több százezer csillag tömörül össze, Marsnak egyes felszínalakzatai, tehát ezekkel a távcsövekkel már elég jó képet kaphatunk a világegyetemünkről.
2: Menjünk tovább. Itt van egy ilyen kisebb, sárga, nagyon csinos, akár én otthonra is el tudnám képzelni, bár feltételezem, hogy nagyon drága egy ilyen műszer.
3: Valóban, ez a kis sárga, vagy inkább aranyszínű távcső, itt mellettem egy naptávcső, nyilván nem véletlenül lett ilyen aranyszínűre festve, hogy ugye a napnak a színét valamelyest visszaadja, ez egy nagyon speciális eszköz, ezzel csak a napot tudjuk megnézni. Igazából minden távcső meg lehet nézni a napot, de akkor már ne számítsunk arra, hogy a szemünkkel bármit is látni fogunk. A távcsőbe, rendes távcsővel a napban nézve azonnali vakságot okoz a koncentrált hő és fényhatás.
2: Akkor ez valamilyen védőréteggel, vagy valamilyen speciális lencsével van ellátva, ami védi a szemet?
3: Pontosan, ebben van egyrészt egy ultraviola, egy infravörös szűrő, valamint ezeken kívül még egy nagyon speciális szűrő, ami egy nagyon kevéske tartományban engedi át csak a napnak a fényét, ez a hidrogén alfa. Ez a hidrogén alfa vörös színtartományba esik, ezért, hogyha ezzel a távcsővel megnézzük a napot, akkor egy vörös színű korongnak fogjuk látni. Természetesen még napfoltokat, illetve esetenként napkitöréseket is láthatunk a napunk korongjának a szélein.
2: Hihetetlen, és egy viszonylag kicsi műszerről beszélünk. Hát itt van ez a kis dagi mellette, ami már ilyen narancssárga színben pompázik, ő már nagyobb, de egy kicsit rövidebb.
3: Itt a narancssárga szín az csak véletlen, tehát ennek nincsen semmiféle szimbolikája. Ez egy katadioptrikus távcső, ami a lencsés, illetve a tükrös távcsőnek egy furcsa keveréke. A távcső tubus azért ilyen rövid, mert a fénymenet össze van benne hajtogatva. Az elején van egy korrekciós lencsetag, egy negatív lencse hatású üvegelem, ami a távcső tubus hátuljába vetíti a fényt. Itt van egy homorú gömbtükör elhelyezve. A gömbtükör visszatükrözi a fényt a távcső elejébe. A távcső elején a korrekciós lencsetagnak a közepén belül van egy domború segítőkör. A domború segítőkör megnyújtja a fókuszt, és a főtükrön át furt furaton keresztül tudunk belenézni ebbe a távcsőbe. Azt kell mondani, hogy ennek a távcsőnek a legjobb a képalkotása, nagyon jó a megmunkálása magának a távcsőnek, illetve, ahogy látjuk, nagyon kompakt, nagyon könnyű maga a távcsőtubus is, tehát egy nagyon-nagyon profi csillagászati műszer, nem egy kezdő távcső, azt lehet elmondani, tehát kezdésre ne ilyen távcsőt vásároljunk, hanem hogyha engem kérdeznek, akkor egy néhány centiméter lencse átmérőjű lencsés távcsőt, aminek egy egyszerű, vízszintes, függőleges tengelyjel ellátott mechanikája van, ami a lényeg, az, hogy a távcsőt csak távcső szakközletből vásároljunk, mert azok minőség megbízható áruk.
2: De mondja Gergő, hogy azért ezek mennyit lakóst állnak így, hogyha most egy kezdő vagy nem kezdő távcsövet szeretnék venni otthonra, akkor mennyire nyissam ki a pénztárcámat?
3: Egy kezdő távcső nincs még 60 ezer forint sem. Egy haladó távcső, amivel már van tapasztalatunk, tehát már nem vagyunk kezdők ebben a térben, tehát nem áll fenn annak a veszélye, hogy csalódunk a távcső, mert aztán a távcső majd ajtóütköző lesz, az már 100 ezer forint fölötti, de vannak akár több 100 000-es, 3-400 ezeres távcsőek is, határa csillagoség ilyen tekintetben is.
2: Na ne hagyjuk ki őt se, gondolom, hogy ő se egy kezdő távcső, és vele is elég messzire, és sok mindent lehet látni.
3: Első rálátásra úgy néz ki, mint egy normális lencsés távcső, mivel ez egy lencsés távcső, ugye a legrégebbi távcső típus maga a lencsés távcső, amit nem Galilei talált fel, hanem egy honor látszerész, de a Galilei volt az első, aki az égbolt fele fordította a távcsőit. Na már most ez a távcső azért különleges, és azért komolyabb távcső, hasonlóan, mint a narancssárga, ugye hasonló kategória a kettő, mondjuk árban is, meg képminőségben is, mert itt az objektív lencse legalább kettő, de inkább három tagú, tehát három fajta üvegből van összecsiszolva. Általában egy domború lencse, illetve két homorú lencse vannak összecsiszolva, illetve különböző visszaverődés, illetve színeződésgátló bevonatok is vannak rajta. Emiatt van az, hogy egy hasonló méretű, de körülbelül negyed, ötöd, tized annyiba kerülő lencsés távcsőhöz képest nincsen semmiféle színi hiba. A lencsés távcsőeknek ez a jellemzőjük, hogyha főleg, hogyha rövid fókuszú lencsés távcsőről van szó, akkor hogyha megnézzük fel a Holdat vagy a Jupitert, akkor azt látjuk, hogy egy pici kis kék fényudvar van körülötte, mivel a lencse az nem tökéletesen egy pontba fókuszálja a fényt, a vöröset egy picivel más helyre fókuszálja, mint mondjuk a kéket.
2: Okos kis műszerek ezek, és akkor ezeket már innen kívülről lehet programozni egy ilyen kis távkapcsoló, ugye? Tehát nem csavargatni kell már ezeket, hanem ilyen kis nyomógombos távirányítóval beprogramozni, igaz?
3: Van ezeknek egy kis távirányítójuk. Lényeg az, hogy akár hogyha ceruzalemeket teszünk bele, akár hogyha hálózati áramforrásot csatlakoztatjuk őket, meg kell adni nekik a dátumot, helyet, időt, földrajzi koordinátákat, megmutatni neki esetleg néhány fényesebb csillagot név szerint. Ő azt már tudja, hogy mondjuk a Vegát, vagy a Denebet, vagy az Arcturust, vagy a Betelgőzt mutatjuk meg neki, mert felkínálja ezeket lehetőségként, és onnantól már a távcső tudni fogja, hogy hol van, hol vannak az égbolton az objektumok, és hogyha valamilyen objektumot az adatbázisából ennek a kis számítógépnek kikeresünk, akkor egyrészt megkeresi, megmutatja nekünk, továbbá nyomon is követi. Tehát nincs az, mint mondjuk a legelső nagyon nagy távcsőnél, hogy ott semmiféle motoros léptetés vezérlés nincsen, ott ilyen bionikus vezérlés van, tehát én mozgatom a távcsőt, én állítom vissza, és mivel a föld forog, ezért annak a látómezeiből minden szép lassan pár perc alatt kimászak az égboltól. Ezeknél a okosabb távcsőeknél már nincs ilyen, ezek követik az égboltnak az objektumait.
2: De feltételezem, Gergő, hogy ezt ön programozza be, és a látogatók csak bele nézhetnek, így van?
3: Valóban ezeknek a programozását mi végezzük, én, illetve egyik fiatal kollégám, és a látogatók már csak a kész eredményt kapják, úgymond, amit ugye belenézek a távcsőbe, és akár a Szaturnuszt látják, akár a Jupitert, akár más objektumokat. Természetesen, hogyha nagyobb távcsővel dolgozom, és hogyha magam keresem ki az égboltnak az objektumait, akkor sokszor szoktak mosolyogni, hogy lehet az, hogy én forgatom a távcsőt, egyet-kettőt, valahol beállítom, ahol igazából ők nem is tudják, hogy hova, és belenéznek, és már egyből ott van. Hát én igazából erre azt szoktam mondani, hogy a rutin és az évek.
1: Kezdődik a nagy csillaglesek ideje. A Perszeida hullás már július 17-től kínál látványosságot a legtürelmesebbek számára, persze a csúcs még várat magára. Ehhez a típusú megfigyeléshez nem szükséges csillagászati eszköz, hiszen szabad szemmel is látható. Akik azonban érdeklődnek a komolyabb égi csodák iránt, az Agóra Tudományos Élményközpontban találkozhatnak különleges nagyértékű és nagy tudású távcsövekkel. Kovács Gergő az intézmény csillagászat mutatta be ezeket a műszereket, a riporter Tóth Emese volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk, a műsort készítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától, Katona Bélától. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét az apostolok cselekedetéről írott könyv 26. fejezetének 18. verséből hallgassuk meg. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ha időnk engedi, olvassuk el az apostolok cselekedetéről írott könyv 26. fejezetének egészét. Pál apostol bizonyságtételével szembesülünk, amely három fő részre tagolódik. Először azt láthatjuk meg, hogy milyen volt az élete az Úr Jézussal való találkozás előtt. Aztán arról szól, hogy hogyan tért meg, majd arról, hogy mi történt vele megtérése után. Mi hangozzék el a bizonyságtételben? A bemutatkozás és néhány mondatos bevezetés után a tényeket említve röviden szóljunk arról, hogy milyen volt az életünk, mi jellemzett minket, hogy mi jelentett örömöt, mielőtt Krisztust megismertük. Hogyan találkoztunk Jézussal? Hogyan kerültünk vele élő kapcsolatba? Mi határozta meg életünket az első találkozás után? Mióta valljuk őt Urunknak és megváltónak? És mit jelent számunkra Jézus követése? Mi volt az első konkrét változás az életünkben? Hogyan kezdtük el Krisztust követni a mindennapokban? Milyen nem várt nehézséggel kellett szembenéznünk? Gondoljuk át ezeket, és alkalmazzuk a személyes bizonyság tételeinkben. A mai ige magyarázat a Budapest Pestújhelyi gyülekezetben szolgáló Trencsényi László lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról. A Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatást segítő háttérintézmény lesz, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közlése szerint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt. A miniszterelnök kifejtette, a Tisza kormány teljesen átalakítja a rendszert. Augusztus 20-án az összes

0: Tisztel elindítják az oktatás teljes megújítását, és olyan rendszert építenek, amelyben a döntések közelebb kerülnek az iskolákhoz, míg a vezetők világos felelősséget és valódi mozgásteret kapnak, a pedagógusok pedig több időt és figyelmet fordíthatnak arra, amiért ezt a hivatást választották, a gyermekek tanítására, támogatására és a tehetségük kibontakoztatására. Számos képzési és szolgálatvállalási lehetőséget kínál a Magyar Honvédség azoknak, akik a következő felsőoktatási felvételi eljárásba szeretnének pluszpontokat szerezni, és azoknak is, akik egyelőre nem tervezik a továbbtanulást, írja a honvédelem.hu. A portál szerint azoknak, akiknek idén nem sikerült a felvételi, ajánlják az acélkocka altiszt képzést, erre július 31-ig lehet jelentkezni. A tartalékos szolgálatot azoknak ajánlják, akik továbbra is szeretnének tovább tanulni. A tartalékos szolgálat vállalásával már az alapkiképzés elvégzésével 16 pluszpont szerezhető a következő felsőoktatási felvételi eljárásra. Az alapkiképzés teljesíthető egyszerre vagy akár hétvégenként, így aki most jelentkezik és teljesíti az alapkiképzést, akár a jövő évi keresztféléves eljárásra megszerezheti a 16 pluszpontot. Ha valaki 32 pontot szeretne szerezni, annak a 6 hónapos szolgálatot javasolják, amelyből a havonta induló 10 hetes alapkiképzést kell először befejezni, majd a hátralévő időben valamely katonai szervezetnél a választott szakkiképzésen megszerezhető ismereteket elsajátítani. Aki pedig további 6 hónap szakkiképzést teljesít, akár 64 pluszpontot szerezhet. Tartós megoldást kérnek a lakosok a városba bejáró medvék ellen a székelyföldi Sepsiszentgyörgyön. Többen beadványban fordultak Kovászna megye prefektusi hivatalához, a Sepsi Aréna környékén rendszeresen felbukkanó nagyvadak miatt, írta az egyik román napilap. Az aláírók sírálmezik, hogy bár a medvéket többször elriasztották, áttelepítették, továbbra is visszatérnek. A lakosok azt szeretnék, ha a helyi beavatkozási bizottság a hatályos jogszabályoknak megfelelően járna el, és tartósan rendezné a helyzetet. A szakemberek becslése szerint jelenleg mintegy 2340 medve él a Kárpát-kanyarban található Kovászna megyében, a hivatalos becslés szerint 2200, miközben az ideális egyedszám 600 lenne. Egyre több olasz városban léptetik életbe a vörös riasztást az idei nyár negyedik hőhulláma megérkeztével, amely ismét 40 Celsius fokra emeli a hőmérsékletet a Pó alföldön is, adott ki figyelmeztetést a római egészségügyi minisztérium. Csütörtökön 3 közép-olaszországi városban rendelték már el a legmagasabb fokozatú hőriasztást. A vörös kút pénteken már 11 városra lesz érvényes. A 40 fokos hőség az előrejelzések szerint augusztus 2. hetéig tart. Az Olasz Meteorológiai Intézet közlése szerint a Róma közeli egyik tengerparton napközben 37 Celsius fokot mutatnak a hőmérők, a levegő 70%-os páratartalmával, ami 44 fokos érzékelt hőmérsékletnek felel meg.
1: Az időjárásról.
0: A nap hátralévő részében továbbra is nyári melegre, hőségre számíthatunk, csapadék nem várható. Késő estére többnyire 20 és 30 fok közé hűl le a hőmérséklet. Pénteken derült lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másút mérsékelt marad a légmozgás. Fokozódik a hőség, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 34 és 39 fok között alakul. Erős lesz az UV-sugárzás, aki teheti, ne tartózkodjon hosszabb ideig a tűző napon, délelőtt 10 és délután 4 óra között.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Tudták, hogy a rövidlátás előfordulása a világ társadalmaiban évről évre rohamosan növekszik? Hogy napjainkban minden negyedik, ötödik gyerek rosszul lát? Hogy minek köszönhető mindez, arról dr. Barcsai Veres Amarilla szemész, gyermekszemész szakorvos, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinika adjunktusa mesél majd.
2: Hát ez mindenképpen egyrészt az életmódunknak köszönhető, hiszen az elmúlt 20-30 évben a mindennapi életritmusunk nagyon megváltozott, sokkal inkább beszorultunk a zárt belső terekbe, sokkal inkább nem természetes fényben vagyunk, kevesebbet mozgunk, ez minden korosztályra igaz, és a műszaki cikkek használata messze nem hasonlít a 30 évvel ezelőtti állapothoz, tehát a okos készülékek, a mindennapi munka során igényelt technikai háttér, az mind arra kényszeríti a szemed, hogy ne a jól megszokott távoli adaptációba legyen, hanem a közelibe. Tehát ezt a 30-40 centiméteres munkatávolságot gyakorlatilag a napunk nagy részében tartjuk. És ezzel sajnos így van egy óvodás, egy általános iskolás és egy nagy kamasz egyértelműen. Nyilván vannak genetikai vonatkozásai is annak, hogy valaki rövidlátó lesz, de ez a töredéke.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Lezárult a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat látáskorrekciós szemüvegek beszerzését támogató újabb pályázata. A program két részletben valósult meg, 2025 elején 541, míg 2025 végén 2026 elején 460 nehéz körülmények között élő gyermek juthatott hozzá a számára szükséges okulláréhoz. Olyan családok pályázhattak, akiknek ez komoly anyagi terhet jelent. Fejenként maximum 80 ezer forintot lehetett igényelni, amelyet egy család több gyermeke részére is kérhetett. A pályázatban a Magyar Optikus és Optometrista Szövetség is részt vett, így az utalványt országszerte 300 optikában válthatták be az érintettek. Dr. Barcsai Veres Amarilla szemész, gyermekszemész szakorvos, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika adjunktusának elmondása szerint a rövidlátás előfordulása a világ társadalmaiban évről évre rohamosan növekszik. 2000-ben Közép-Európában a népesség 20,5%-a rendelkezett miópia fénytörési hibával. Ez az arány 2020-ra 34,6%-ra növekedett, 2050-re pedig előre láthatólag elérjük az 54,1%-ot, és a probléma egyre több gyermeket érint.
2: Igen, ez valóban így van. Van egy 2025-ben megjelent nagy átfogó tanulmány, ami kifejezetten európai gyermekeket vizsgált, és ott orvosi lelet alapján bizonyítható volt, hogy a gyermekeknek a 18%-a gyakorlatilag valamilyen fénytörési hibával rendelkezik, tehát magyarán szemüveges korrekciót igényel. 24 év adatait nézték át, és az azt jelenti, hogy igen, körülbelül minden ötödik gyermek. Amit szeretnék hangsúlyozni, hogy most már nem teljesen úgy oszlik meg ez a százalékos arány, mint mondjuk 30-50 évvel ezelőtt, hanem abszolút túlsúlyba került a rövidlátóság, tehát a mínuszos szemüveget igénylő gyerekek köre és a maradékon osztozik a távollátók, tehát a pluszos szemüveget igénylő gyerekek és akiknek cilinderes korrekció astigmatizmusa van.
1: Ez minek köszönhető egyébként?
2: Hát ez mindenképpen egyrészt az életmódunknak köszönhető, hiszen az elmúlt 20-30 évben a mindennapi életritmusunk nagyon megváltozott, sokkal inkább beszorultunk a zárt belső terekbe, sokkal inkább nem természetes fényben vagyunk, kevesebbet mozgunk, ez minden korosztályra igaz, és a műszaki cikkek használata messze nem hasonlít a 30 évvel ezelőtti állapothoz, tehát a okos készülékek, a mindennapi munka során igényelt technikai háttér, az mind arra kényszeríti a szemet, hogy ne a jól megszokott távoli adaptációba legyen, hanem a közelibe. Tehát ezt a 30-40 centiméteres munkatávolságot gyakorlatilag a napunk nagy részében tartjuk. És ezzel sajnos így van egy óvodás, egy általános iskolás és egy nagy kamasz egyértelműen. Nyilván vannak genetikai vonatkozásai is annak, hogy valaki rövidlátó lesz, de ez a töredéke.
1: Egyébként, hogyha a családban többen vannak, akik szemüveget viselnek, és van köztük rövidlátó vagy távollátó, akkor nagy eséllyel ez generációkon át öröklődik?
2: Abszolút, pontosan megvan ennek a háttere, de az nem valós, hogy azonosítottak egy gént, és annak az öröklődése nekünk leírja, hogy milyen arányban lesz a gyermek rövidlátó, és milyen mértékben lesz rövidlátó, hanem ez biztosan egy sok génes és környezeti tényezőktől is jelentősen befolyásolt állapot. Hajlamosító tényezőként ismert a családban előforduló rövidlátóság, de olyan is van természetesen, hogy a életmód felülírja ezeket, és mégsem lesz rövidlátó egy gyermek. Egyébként a raszbeli hovatartozás is hajlamosíthat rövidlátóság kialakulására, hogy az ázsiai népességben, akár Észak, akár Dél-Ázsia, Kína, Japán sokkal magasabb a rövidlátóság előfordulása. Egyébként, ha az egész bolygót nézzük, akkor ugye van ez a jóslat, hogy 2050-re a világ 30%-a rövidlátó lesz átlagosan, vagy inkább közelít az 50%-hoz, ha 5 milliárd emberrel számolhatunk, aki rövidlátó lesz. És földrajzilag ezeknek a gócpontja az Ázsia lesz, ahol egyébként 80-90%-os is lehet a rövidlátóság előfordulása. Egyébként az USA-ban is minden évtizeddel emelkedik a prevalenciája rövidlátóságnak.
1: Olyan érdekes, amit mond, ugye az okos eszközök szóba jöttek, hogy kiskortól kezdve sokszor már a bölcsödésnek a kezében ott látjuk, a babakocsiban ülő gyereknek ott látjuk a kezében az okos eszközt, de eszembe jutott az iskola. Ugye a digitális oktatásnak a része a digitális tábla, és hogy nagyon sok iskolában már visszaszorult a sima hagyományos táblának a használata, mi még krétával írtunk. Tehát magyarán az iskola is ráerősít erre valahol, nem?
2: Egészen biztosan, de most remélhetőleg inkább ellenkező irányú változások lesznek. Én úgy tudom, hogy Skandináviában már ez rég elkezdődött. Ugye ott volt a leginkább, zászlóként mutogatták, hogy nekik nincs is valós tankönyvük, csak okos tábla van, mert védjük a környezetet, nem kell cipelni a gyerekeknek a nehéz tankönyveket. Viszont ott egészen komoly arányban nőttek a problémák, és ez sajnos nem csak természeti probléma, az okos eszközök, viselkedés, magatartásbeli problémákat is okoztak, és ott egy ellenkező irányú folyamat van, tehát újra visszatérnek a valós papíralapú könyvekhez, a klasszikus krétával írt táblához, és egyre inkább hangsúly van azon, hogy az iskolai környezetben minél nagyobb felületen legyen természetes fény. Ugye Ázsiában, ahol említettem, hogy kimagasló a rövidlátók aránya, ott például a tantermeket már úgy tervezik, hogy a tető az egy ablak gyakorlatilag. Az előadók sokkal több természetes fényt használnak, be van iktatva az, hogy legyen szünet abban, hogy közelre fókuszálnak, több mozgás, több szabadtéri játék, tehát igazából ez lejelenteni a fejlődés, nem az, hogy minél digitalizáltabb legyen az oktatás.
1: Igen, az jutott eszembe, hogy milyen jó lenne, hogyha idézőjelben attól romlana az emberek szeme, hogy nagyon sokat olvasnak, tehát regényeket, verseket,
2: igen,
1: novellákat.
2: És a romlás itt nem pusztán egy dioptria igényt jelent, tehát ezt nagyon kell hangsúlyozni. Van a Nemzetközi Miópia Intézet, amely tényleg az egész föld bolygón az összes ország tagja, és gyűjtik az információkat, hogy közös stratégiákat dolgozzanak ki, mert ki is mondják, hogy a rövidlátóság az nem egy fénytörési hiba, az egy betegség. Méghozzá azért, mert aki rövidlátó, attól függően természetesen, hogy milyen fokban rövidlátó, tehát mekkora dioptriát igényel az éleslátás létrejöttéhez, kísérő betegségekkel bőven rendelkezik, a zöld hályok, a szürke hályok, a látóhártya, retina betegségei, szakadásai, vérzései, azok mind-mind borzasztó nagy arányban fordulnak elő a rövidlátók körében. Minél nagyobb a dioptria, annál inkább nő ezeknek a kísérő betegségeknek a kockázata. És ez már nem egy szimpla szemüveg, ez már egy társadalmi teher.
1: Mit tudunk ellene tenni? Tehát hogyan előzhetjük meg, hogyha valakinál ez nem genetikai alapú?
2: Nyilván mindig is, ahogy említettem, az életmóddal borzasztóan befolyásoljuk a saját életkilátásainkat. Egyelőre a beazonosított rizikófaktor az a zárt térben töltött sok idő és a közeli munkával töltött sok idő. Tehát be kell iktatni a javaslat alapján óránként legalább egy 10 perc, negyed órás szünetet, amikor távol néz. Nyilván nem muszáj ezt egy tömbben, 10 percet, negyed órát, de hogy trenírozni magunkat is arra, hogy a monitoros munka közben nézzünk távolra, minél inkább természetes fénynél, vagy hát ha tél van, sötét van, akkor jó erős fénynél dolgozzunk. Kimutatott, hogy minél több időt tölt egy gyermek a szabadban, egyébként érdekes, hogy akár mozgással, akár mozgás nélkül, annál inkább csökken a kockázata annak, hogy ő rövidlátó legyen. Ha már valaki rövidlátó, akkor is borzasztó fontos, hogy tud tenni azért, hogy maga a progresszió hogyan lassuljon. Több típusa van a rövidlátóságnak, de egy típus az a tengelymiópia, amely együtt jár azzal, hogy a szemgolyó hossza nyúlik. Ez egy kompenzációs, teljesen fals mechanizmus. Minél inkább rövidlátó egy gyermek, annál inkább igyekszik az éleslátást úgy létrehozni, hogy megnyúlik a szemgolyó. Nem akarok az élettanába belemenni, de ezt a szemtengely megnyúlást tudjuk lassítani különböző eszközökkel. Tehát például, ha valaki ahhoz, hogy élesen lásson, rövidlátóként szemüveget visel, az egy egyfókuszú szemüveg, be van állítva, hogy távolra élesen lát a szóró lencséjével. De ha olvas, akkor optikai eszközzel, speciális progressziógátló szemüveggel ezt egy kicsit be lehet csapni. Ezek úgynevezett defókusz lencsék. Itt a kialakításban nagyon sok különbség lehet, hogy kis lencse szigetekkel dolgoznak, gyűrű alakban, elszórtan, ez már inkább részletkérdés, de egy sima, úgymond progressziógátlós szemüveggel is tehet valaki azért, hogy ne romoljon a rövid látósága olyan ütemben, mint ahogy egy egyfókuszú szemüveg mellett. Vannak éjszakai kontaktlencsék, amik hasonló elven tudják lassítani a rövidlátás romlását. És hát van farmakológiai útja is, amikor bizonyos szemcseppek adása az alkalmazkodási görcsöt oldja, tehát amikor úgymond rááll a szem belső izma, hogy a lencsét úgy állítja be, hogy közelre legyen éles a kép a retinán, annak a blokkolásával is lehet egy kicsit lassítani, vagy ezek kombinációjával. Ez az életmódon túl egy optikai és farmakológiai prevenció.
1: Most az a kisgyerek, aki mondjuk rövidlátó, akkor annak nagyon nem tesz jót a telefonozás például, vagy az, hogy monitor előtt ül.
2: Biztos, hogy nem. Csupán, pusztán a rövidlátóságról beszélünk és a szeme egészségéről, akkor biztos, hogy nem. Tehát ez a folyamatos közelre alkalmazkodás, hiszen csak úgy látja élesen azt a tablet vagy telefonmonitort, ha közelre alkalmazkodik, az viszi, hajtja előre egy önrontó körként a rövidlátóság kialakulását. Emellett meg kell említsem, hogy borzasztóan lecsökken a pislogás számunk percenként, hogyha egy kis közeli monitort nézünk. Még egyébként akkor is lecsökken a pislogás szám, hogyha egy filmet nézünk a moziban, akkor is a figyelem miatt ritkábban pislogunk. Érdekes módon a videójátékoknál, vagy egy kis TikTok videónál még inkább, akár percenként 1-2-re leeshet az amúgy percenként 14-16-os pislogás szám. Ez nagyon kiszárítja a szemfelszín, magával hozva az összes száraz szem tünetet és jelet. Tehát gyakorlatilag a szemfelszín korai öregedésén túl mindenféle szubjektív panasz társulhat, egy egészen kis opisnál is.
1: És akkor az azt jelenti, hogy ha valaki mondjuk óvodáskorban már szemüveget kap rövidlátás miatt, akkor lehet, hogyha mondjuk sokat telefonozik például, és ez általános iskolás gyerekekre is mondom, akkor lehet, hogy például egy éven belül sokkal többet romlik a szeme, mint egyébként régen mondjuk egy ugyanilyen rövidlátó gyereknek romlott?
2: Hogyne. Amúgy a 6 éves kor előtt kialakuló rövidlátóság az inkább patológiásnak mondható, tehát ha az óvodás korosztályt nézzük, mert jelenleg általában 5-6 éves korban kezdődik, ha nincsen valamilyen családi hajlamosító tényező, vagy egyéb hajlamosító tényező. Ilyen például a koraszülöttség, kötőszöveti betegségek, tehát lehetnek olyan helyzetek, amik időben előre hozzák a rövidlátóság megjelenését, de egyébként ez a 5-6 éves kor az, ami a normál rövidlátóság megjelenésének az időszaka. De földrajzilag is borzasztóan függ attól, hogy ki hol él. Például Kínában, ahol 47-50% a rövidlátóság aránya, ott már időben előbb megjelenik. Iránban például 8%. Ez egy 2010-es adat, lehet, hogy most 16 évvel később már nyilván több, de itt ezzel akartam érzékeltetni a különbséget.
1: Tehát leginkább akkor, amikor elkezdik az iskolát, akkor lesz szükség sok kisgyereknél szemüvegre?
2: Igen, igazán a rövidlátóság az összefügg ezzel az életkorral, abszolút. És egyébként ugye, ha belegondolunk, akkor kerülnek inkább be egy zárt térbe, órákon vesznek részt, kevesebbet vannak a szabadban, kevesebbet mozognak. Nagyon jó lenne, ha ez is egy szempont lenne a gyerekek oktatásánál, hogy mozogjanak sokat, menjenek a szabadba. Nem baj, ha hideg van, lehet öltözni, ez nem csak a szemük egészségét szolgálná, nyilván technikailag sokszor nehéz megoldani, de pont ebben a 27 európai ország által jegyzett tanulmányban is ez volt, hogy nagyok a földrajzi különbségek, de mindenképpen ez egy közös védőfaktor.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Barcsai Veres Amarilla szemész, gyermekszemész szakorvossal. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu az Európa Rádióban.
3: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető azon légkondicionálóval felszerelt magyarországi helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet nyitvatartásuk függvényében. A lakosságvédelem menüpont alatt található felsorolás 2254 helyiséget tartalmaz, és vármegyénként, településenként csoportosítva sorolja fel a klimatizált hivatali épületeket, üzleteket, művelődési házakat, könyvtárakat, egészségügyi intézményeket, sportlétesítményeket és egyebek mellett vendéglőket, valamint azok címét. Az OKFA honlapján hasznos információkkal is ellátja a lakosságot hőség idejére, és felhívja a figyelmet, hogy naponta ajánlatos több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. A MÁV csoport vízosztása a párakapukkal enyhíti a hőséget a harmadfokú hőségriasztás idején. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját, közölte a vállalat. A harmadfokú hőségriasztás ideje alatt 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet. Budapesten a déli, keleti és nyugati pályaudvarokon, továbbá a Boráros téri hívállomáson. Vidéken többek között Debrecenben, Miskolcon, a Tiszai pályaudvaron, Nyíregyházán, Pécsett, Szegeden és Szolnokon. Szintén ingyen osztanak ásványvizet több nagy forgalmat lebonyolító autóbusz állomáson, délelőtt 10 és délután 5 óra között, a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt. A harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntöttek, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Ez azt jelenti, hogy szombat 22 óra és vasárnap reggel 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. Ugyanakkor a forgalomkorlátozás szombat 15 és 22 óra között, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. A hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását a rugalmasabb forgalomszervezés, ezáltal a gépjárművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja. Az extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kér minden közlekedőt. A tehergépjármű vezetőknek a tárca javasolja, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenő idők betartásáról. Az országgyűlés hétfőn és kedden kétnapos rendkívüli ülést tart, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik, és mellette felszólaló lesz Aba Horváth István, roma nemzetiségi szószóló is, mondta el Hallerné Nagy Anikó. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök ismertette, a képviselők hétfőn az interpellációs időszakot követően módosító javaslatokról tárgyalnak, majd kedden szavaznak az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról. Az országgyűlés keddi napi rendjén szerepel a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítása, amiről szavaznak is a képviselők. Elmondta, az országgyűlés megkezdi a szakképzésről szóló törvény módosításának és a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló javaslat tárgyalását is.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Barcsai Veres Amarilla szemész, gyermekszemész szakorvossal arról, hogy a rövidlátás előfordulása a világ társadalmaiban évről évre rohamosan növekszik. Napjainkban minden negyedik, ötödik gyermek rosszul lát. Hogyan lehet észrevenni azt, hogy a gyerekem rosszul lát?
2: Ez egy nagyon fontos kérdés. Ugye úgy van, hogy az iskoláig évente látásszűrést végeznek a védőnök, és utána két évente, páros években nézik a távoli közeli látóélességet, szerencsés esetben a sztereolátást, és hatodik évfolyamon pedig a színlátást. Na most, ha ezeken nem derül ki semmi, de a szülőnek gyanúja van arra, hogy a gyermek esetleg nem lát jól, akkor kell ettől függetlenül elvinni szemészakorvosi vizsgálatra. Mik lehetnek ezek a gyanújelek? Például hunyorog a gyerek, kancsalít, feje fáj, dörzsöli a szemét, ferde lesz a fejtartása, az is lehet egyébként látás problémára utaló jel. Ezekre mindenképpen nagyon oda kell figyelni. Nagyon fontos, hogy adott életkorban nem pusztán fénytörési hiba az oka ezeknek a tüneteknek. Tehát lehetnek olyan általános betegségek, akár súlyos daganatos betegségek is, amik mondjuk kancsalságban nyilvánulnak meg, és borzasztó fontos, hogy szakorvosi vizsgálattal eldőjön, hogy itt tulajdonképpen mi a helyzet, mi van a háttérben.
1: De egyébként a szülők csak akkor kezdenek el gyanakodni, amikor mondjuk erősen panaszkodik egy gyerek, mondjuk fejfájásra, vagy nagyon közelről nézi mondjuk a tévét, vagy a mesekönyvet.
2: Én mindig látok különbséget olyan szülők között, akik maguk is szemüvegesek, ők valahogy rutinosabbak ebben, hogy felismerjék, hogy a gyermek nem lát jól, és látok olyat, akik mondjuk nem egy szemüveges család, nem is gondolnak rá, nem is tulajdonítanak jelentőséget annak, hogy hát fáj a feje, lehet rossz napja volt. Tehát valahol itt is az arany középút számít. Azok a családok, akiknél már előfordult kancsalság, vagy a szülők gyerekkorban szemüveget viseltek, vagy maga a gyermek koraszülött volt, ott mindenképpen kell szemészeti vizsgálatot végezni, tünetek nélkül is. Mert a gyermek nagyon sokáig kompenzál. Teljesíteni akar, meg akar felelni, és egyébként egy bizonyos sávon belül ő tud is alkalmazkodni, hiszen az anatómia a gyermekeknél úgy működik, hogy akár 8-10 dioptriát is tudnak alkalmazkodni, anélkül, hogy ők ténylegesen homályosan látnának. De nem ez a cél. Tehát nagyon sokszor van az, hogy valaki pluszos szemüveget igényelne, de nem tűnik fel senkinek, hiszen ő jól lát, jól teljesít, jól mozog, nem hunyorog, de egyszer csak egy lázas betegségben megjelenik a kancsalság, és kiderül, hogy ő évek óta tulajdonképpen egy plusz 4-es szemüveget igényelt volna, csak a kis belső izmaival ezt úgymond ledolgozta, alkalmazkodta és élesen látott. De kiderült, hogy esetleg mind a két szülő már gyerekkorban pluszos szemüveget viselt is. Az ilyen családokban jó lett volna, ha előbb kiderült. Tehát mindenképp azt kell hangsúlyozni, hogy azok a családok, ahol egyik vagy mindkét szülő gyerekkorban szemüveges volt, ők vigyék szemészeti vizsgálatra a gyermeket. Tudjuk, hogy túlterhelt a rendszer, tudjuk, hogy nehéz időpontokat kapni, de náluk mondjuk indokolt. De minden gyerek nem tud gyerekszemészeti rendelésre eljutni, mert egyszerűen nincs annyi gyerekszemész, hogy minden egyes gyermeket szemészakorvos vizsgáljon.
1: Hát meg gondolom, nem is mindenki viszi el a gyerekét, tehát én nekem mindig a szűrővizsgálatok jutnak eszembe, hogy a szűrővizsgálatokon való részvétel az még Magyarországon nem általános, tehát hogy sokan nem veszik igénybe, pedig életet menthet.
2: Igen, igen, például a mammográfia, az emlőszűrésnek a részvételi aránya úgy tudom 60% körül van sajnos, tehát ez nagyon szomorú. De mondjuk a gyerekeknél a védőnői szűrővizsgálat a látás tekintetében is abszolút kötelező, tehát azon részt kell venni, a területi védőnők ezt szépen végzik. De én inkább itt azt hangsúlyoznám, hogy aki koraszülött volt, akinek kancsalság volt a családban, akinek a gyerekkorban a szülők viseltek szemüveget, ott érdemes szűrővizsgálattól függetlenül is elvinni, hiszen a szűrővizsgálat, ott nem történik pupillatágítás, a gyermekeknek igazi dioptria meghatározása mindenképpen tág pupillánál, alkalmazkodásgátlásban a megbízható, erre egy szűrővizsgálat nem alkalmas. de mindenki sem juthat el gyerek szemészeti vizsgálatra.
1: Ha valaki szemüveges lesz, az visszafordítható? Tehát van olyan, hogy megjavul a szeme, és nem kell többé szemüveg, vagy ez visszafordíthatatlan folyamat, maximum csak lassítani lehet a romlást?
2: Külön kell választani, milyen a fénytörési hibája. A rövidlátóság az soha nem fog eltűnni. Nyilván lézeres látásjavító műtéttel majd felnőtt korában eltűnhet, de például, ha valaki távollátó vagy hipermetróp, ott a szem mérete az aktuálishoz képest változhat, nőhet úgy, hogy egy idő után már nincs dioptriagénye annak az anatómián jó szemnek. De például egy astigmatizmus sem igazán kinőhető, ezt szülők szokták használni ezt a szót. Tehát nem minden szemüveg nőhető ki, nagy részük nem nőhető ki.
1: Mi van azokkal a szemüvegekkel, amelyeket különböző áruházakban, drogériákban lehet kapni? Tehát lehet, hogy a szülő megkapja a diagnózist, a gyerekének szemüvegre van szüksége, bemegy egy szemüvegüzletbe, a rendes szemüvegüzletbe, és hát látja az árakat. Nem kevésbe kerül ma egy szemüveg. Ha nem váltja ki azt a szemüveget, amit a szemorvos fölírt, hanem inkább elmegy és vesz egy szemüveget a drogériába, az a gondolom többet ront. És többet áll.
2: Hát ott több gond van. Ugye a drogériás szemüvegeket arra találták ki, hogyha az öregszeműség vagy presbiópia miatt 40-50 pluszosan kell olvasó szemüveg, akkor azt valaki otthon felejti, és akkor vesznek egy plusz kettőt. Nem arra találták ki, hogy gyerekkori fénytörési hibákat javítsanak vele. A gyerekek nagy részénél a jobb és a bal szem eltérő fénytöréssel rendelkezik. Persze lehet teljesen szimmetrikus is, de azért pont ugyanannyi mind a két oldalra az ritka, hogy egyrészt ezek a drogériás szemüvegek jobb és bal szem azonos dioptriájúak. A másik nagy probléma velük, hogy a keret sem olyan, mint a gyerek fejre való. Tehát a centruma, az optikai centruma ezeknek a lencséknek nem oda fog esni, ahova kell, hiszen a felnőtt fejméret az nem az, az orrán se fog jól állni, nem úgy illeszkedik, nem beszélve a pupillatávolságról, tehát mondjuk lehet, hogy egy óvodásnak van egy 45 milliméteres pupillatávolsága, míg a felnőttnek egy 58 milliméteres, most ez alsó hangon is több mint egy centi különbség, ez óriási problémákat tud okozni. Lehet, hogy a gyerek pont azért nem fogja hordani ezt a polcról emelt szemüveget, mert szédül benne, mert nem is oda esik az a dioptria, és nem is arra a dioptriára van szüksége, úgyhogy ezeket nem erre a helyzetre találták ki.
1: Könnyen meg tudják szokni a gyerekek a szemüveget? Vagy ez is változó? Valaki elviseli, nincs vele gond, valaki pedig minden áron szabadulni akar tőle?
2: Én nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy ha a gyermek eljön szemészeti vizsgálatra, meghatározzuk a pontos dioptriáját, és gyakorlatilag dioptria mérettől független, tehát akár egy plusz egy, akár egy plusz hatos, ha a gyermek ráérez, hogy ebben jól látok, kinyílik a világ, akkor imádják. Tehát nekem számtalanszor beszámolnak a szülők arról, hogy még fürdésnél is alig tudják leszedni róluk a szemüveget.
1: És szerencse, hogy ma már nem hívósági kérdés a szemüveg, tehát magyarán már, aki ma szemüveges, azt nem csúfolják.
2: Ami szerintem klassz, hogy a keretválaszték nagyon megnőtt, tehát mind anyagában, mind formájában, színvilágában szerintem tényleg minden korosztály talál tetszetőset. Hajlékonyak, könnyűek, szilikon alapanyagúak, maguk az üvegek is, hát nem üveg, hanem műanyagok, kevésbé karcolódnak, persze még lehet kérni ilyen karcmentesítő rétegeket, de én azt gondolom, hogy találnak. Talán amit nehéz megszokni a gyerekeknek, az a nagyobb kamasz időszak, amikor kiderül, hogy mégiscsak kellene egy kis pluszos szemüveg, és akkor az ciki, tehát ez az időszak, amikor ugyan beismeri, hogy fáj a feje, hogyha nem hordja a szemüveget, de hát eddig is megvolt nélküle, miért hordaná most, és különben is a haját zavarja. Tehát azért vannak korosztályonként speciális kihívások, de azt gondolom, hogy a gyerekek nagy része abban a pillanatban megérzi, hogy ez neki jó, segít, úgyhogy szeretik. Meg aztán vannak külön a sportszemüvegek, tehát a sportolás közben sem kell lemondani az éles látásról. Meg más optikai eszközök is vannak, tehát most már egy kicsit bátrabban merünk fiatalabbnak is kontaktlencséket adni, a napi eldobható lencsékkel, de ott mindig a személyi higiénét kell valahogy letapogatni a családnál, hogy ott mennyire fognak odafigyelni, hogy hogyan gondozzák a szemüket meg a lencsét.
1: Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy a Nemzeti Gyermekmentő Szolgálatnak köszönhetően 1001 rászoruló gyermek kapott szemüveget, és azért döbbenetes az adat, hogy az ország minden tájáról 223 településről kaptak pályázatokat. A két legfiatalabb pályázó 2 éves volt. A támogatottak között 95 óvodáskorú gyerek és 904 általános iskolás szerepel. Tehát amit ön is mondott, hogy általános iskolába jön ez ki leginkább, hogy szemüvegre van szüksége a gyermeknek.
2: Igen, tényleg szomorú, mert azt gondolom, hogy a jó látáshoz mindenkinek joga van, és a gyerekkornak még van egy külön specialitása, hogy itt még bőven zajlik a látás fejlődés. Tehát nem úgy történik az éles látás, hogy megszületünk és rögtön kiválóan látunk. Az első pár évnek kitüntetett szerepe van. Először csak nagyon közelre, 20-30 cm-re látunk, és így bővül a látás modalitás, akár a kontrasztérzékenység, a színlátás, tehát ezek mind-mind egy fejlődés eredménye, hogy a kora ifjúkorra a legjobb a látásunk. De most, ha ez az ív bárhol is megtörik, bármilyen életkorban nem kapja meg a megfelelő szemüveget, rossz szemüveget kap, rosszul illesztett lencséket, akkor visszafordíthatatlan lesz az az állapot, hogy nem alakul ki a jó látás. Ezt hívjuk tompalátóságnak vagy ambliópiának. Ez felnőtt korban sem gyógyítható. Nem alakulnak ki azok az agyi területek sem, amik a jó látásért felelősek. Még egy teljesen épp szemnél is. És ez tényleg szomorú, hogyha valaki a gyerekkorban pusztán egy beszerzési probléma miatt nem kapta meg a jó látás esélyét.
1: Tehát magyarán lehet, hogy ezt államilag kellene szabályozni, hogy mondjuk az első szemüveg vásárlását mondjuk támogatná az állam. Mert hogy tényleg nagyon sok olyan szülő van, aki nem tudja kifizetni annak a szemüvegnek az árát. Én csak a kislányomat tudom hozni, ő 6 évesen most ment iskolába. 32.000 forintot fizettem a szemüvegére, úgyhogy kedvezményt kaptam rá. Tehát így fizettem 32.000 forintot. És nem vettünk csillivilli szemüveget, megnéztük, hogy körülbelül mi jó az arcához, ő azért választott, és ezt nagyon sok szülő nem tudja kifizetni, főleg ahol mondjuk 2 gyereknek lenne szükség szemüvegre.
2: Igen, abszolút. Adott dioptria tartomány fölött egyébként lehet támogatást kérni, tehát ez dioptria tartománytól függ, nyilván a nagy dioptriák esetében, de azt kell tudni, hogy itt a NEAC-kal szerződött optikákon keresztül lehet beszerezni ezt a szemüveget, és ez az egyedi igénylési folyamat szakorvoson keresztül zajlik. De ez inkább a jéghegy csúcsa, tehát általában a gyerekek nagy részének nem ez a dioptria tartomány a igénye, de ezt mindig biztosan mondja a kezelőorvos is. A másik pedig az, hogy én azt gondolom, hogy a tompalátóságnak a megelőzése az nagyon kiemelt stratégia kell, hogy legyen minden ország egészségügyi programjában. Itt a környező országokban is gyakorlatilag a látás szűrés fokmérője is legtöbbször az, hogy hány százalékban van az országban tompalátóság. A tompalátóságnak egyébként sok oka lehet, nem pusztán csak a szemüvegesség, de ez a leggyakoribb oka.
1: Akkor változni kell ezen a téren is, és az iskolában is.
2: Legalább egy pályázati, vagy egy alapítványi rendszert is érdemes lenne. Tehát mindenképpen támogatandó, mert ez egy hosszú távon megtérülő befektetés lenne.
1: Ön egyébként mit tapasztal, sok gyerek fordul meg önöknél?
2: Sok gyerek? Rengeteg. Itt a szemészeti klinikán mi terciér ellátóközpont vagyunk, de van saját területi kötelezettségünk is. Mi az egész országból látunk el gyerekeket, Kecskeméttől Kalocsáig, bárhonnan. Vannak bizonyos műtéttípusok, amiket csak itt végzünk az országban, bizonyos ritka betegségek, amelyeknek a kezelését abszolút centrumban kell végezni. Tehát nálunk nagyon nagy forgalmú mind az ambulancia, mind a bentfekvő készleg.
1: Hát ez jó lenne, hogyha akkor csökkenne, és ebben mi szülők is tudunk felelősséget vállalni azáltal, hogy a gyereknek nem adunk digitális eszközt a kezébe bizonyos kor alatt, mert hogy ez fontos lenne tényleg, hogy egy első, második, harmadik osztályos gyereknél azért ezt inkább megelőzzük, vagy lassítsuk, és sajnos az okos eszközök ezt erősítik, tehát nagyon sok gyerek telefonozik, nem hétvégén, hanem hétközben, és sokszor este 10, 11, 12 óráig nyomják a játékot, meg nézik a YouTube-ot.
2: Erről tényleg regényeket lehetne írni, tehát itt csak a jéghegy csúcsa, hogy rövidlátó lesz. Az, hogy felborul a alvás ébrenlét ritmus, hogy száraz lesz a szeme, hogy pszichésen instabil lesz, hogy gyakorlatilag függő lesz. Én elég sok programról tudok, akik próbálnak információt átadni szülőknek, mert azt hiszem nem az a lényeg, hogy megértsük, hogy most elveszünk valamit a gyerektől, tehát azt a mobiltelefont elvesztük tőle. Nem, pont fordítva, nem vesszük el tőle a gyerekkorát. Tehát az, hogy elvesszük annak a lehetőségét, hogy ő sárban, dagonyázva, a szabadban, szélben, hóban, kín van, és mindene is fejlődik. Azt elveszi az, hogy ő ráfüggött egy bármire is. Akár ráfüggött a kis cuki állatos mini videók nézésére. Ez nem kell feltétlenül egy agresszív, egyszereplős, lövöldözős játék legyen. Egyáltalán nem kell. Ezek ilyen kis alattomosan történnek. Nagyon szereti megnézni a cicás videókat, de aranyos, nevetgél rajta. Jól van, de nem. Kikapcsol a való világból. Görnyed, a nyaka fáj, nem pislog, rövidlátó lesz, már éjszaka se alszik, mert azt nézi. Tehát ez a függőségi viszony, ami a legfőbb problémát okozza. Tényleg, én mindig mondom a szülőknek, hogy bátorság, vállalja föl, hogy ön lesz a rossz szülő, mert elvetted, mert a többi csinálja, de 10-15 év múlva oda fog állni az a gyerek, és azt fogja mondani, hogy anya miattad van, mert te adtad a kezembe a telefon, mert te nem szóltál. Tehát ők nem tudják, ők nagyon okos gyerekek, de az életkorukhoz mérten ők nem látnak ki a dobozból, ők nem látják, hogy kimaradnak egy csomó olyan fejlődési lépésből, ami később borzasztóan bepótolhatatlan.
1: Hát igen, bennünket úgy kellett az utcáról behajtani annó, annak idején.
2: De egyébként most is vannak ilyen gyerekek. Én mindig azt szoktam mondani, fogjanak össze páran szülők, mert egymaga nem fog kinfocizni. Ha két-három gyereket már levesznek a telefonról, azok előbb-utóbb egymással focizni fognak. Én szoktam így lázítani a szülőket, hogy bátran gyerünk, rengeteg múlik a szülőkön, és a tájékoztatás, hogy ne azt lássák, hogy ők a rossz szülők, ők, akik elvesznek a gyerektől valamit, ők, akik nem adják meg a lehetőséget, mert ő nekik nem adatott meg, pont, hogy az ellenkezője. És nagyon várom azt a 10 év múlvai pillanatot, amikor ez teljesen nyilvánvaló lesz, és mindenki úgy fog visszanézni, mint egy 60-as évekbeli dohány reklámra, amikor még a gyerekeknek is mondták, hogy a fáj a fejük, akkor dohányfüst. Tehát, hogy azért volt már néhány párfordulás az elmúlt évtizedekben.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt egy órában arról hallhattak, hogy 1001 magyarországi hátrányos helyzetű gyerek jutott szemüveghez a Nemzetközi Gyermekmentőszolgálat segítségével.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Véget ért a kitekintő, kedves hallgatóink, kollégáim hamarosan jönnek a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. Így búcsúzom, az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A MÁV csoport vízosztása a párakapukkal enyhíti a hőséget a harmadfokú hőségriasztás idején. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját, közölte a vállalat. A harmadfokú hőségriasztás ideje alatt 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet. Budapesten a déli, keleti és nyugati pályaudvarokon, továbbá a Boráros téli hévállomáson. Vidéken többek között Debrecenben, Miskolcon, a Tiszai pályaudvaron, Nyíregyházán, Pécsett, Szegeden és Szolnokon. Szintén ingyen osztanak ásványvizet több nagy forgalmat lebonyolító autóbusz állomáson, délelőtt 10 és délután 5 óra között, a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető azon légkondicionálóval felszerelt magyarországi helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet nyitvatartásuk függvényében. A lakosságvédelem menüpont alatt található felsorolás 2254 helyiséget tartalmaz, és vármegyénként, településenként csoportosítva sorolja fel a klimatizált hivatali épületeket, üzleteket, művelődési házakat,

0: útjain. Ugyanakkor a forgalomkorlátozás szombat 15 és 22 óra között, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. A hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását a rugalmasabb forgalomszervezés, ezáltal a gépjárművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja. Az extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kér minden közlekedőt. A tehergépjármű vezetőknek a tárca javasolja, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenőidők betartásáról. Komoly hiányosságokat tárt fel a fogyasztóvédelem a nyári kiemelt élelmiszerlánc ellenőrzés első szakaszában. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársai országosan 585 vendéglátóhelyet ellenőriztek a kormányhivatalokkal közösen. 94 hatósági eljárást indítottak, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki. Az ellenőrzések a nyári szezon legforgalmasabb helyszíneire koncentráltak. Ezek közül 15 vendéglátóegység működik. Kellett korlátozni, minden esetben súlyos higiéniai hiányosságok miatt. Az egységek 12%-ánál fogyasztói tájékoztatási szabálytalanságot, 11%-ánál a dolgozók egészségügyi alkalmasságára vonatkozó előírások megsértését, míg 7%-nál nyomonkövetési hiányosságot állapítottak meg. A tapasztalatok azt mutatják, hogy számos korábban feltárt hiányosság továbbra sem szűnt meg. Az ellenőrök gyakran tapasztalták a higiénikus kézmosás feltételeinek hiányát, az előre elkészített ételek nem megfelelő melegen tartását vagy újra melegítését, szabálytalan alapanyagtárolást, valamint azt, hogy tisztított és tisztítatlan alapanyagokat ugyanabban a hűtőtérben helyezték el. A fogyasztók tájékoztatása sem mindenhol felelt meg az előírásoknak, több vendéglátóhelyen hiányzott az allergén jelölés, illetve az édesítőszert tartalmazó termékek kötelező feltüntetése, a szabadtéri rendezvényeken pedig a hulladékkezelés is problémát okozott. Gyűjtést hirdet a Máltai Szeretetszolgálat a kárpátaljai viharokban károsult családok támogatására. Az adománygyűjtés mellett a karitatív szervezet a Beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálattal és a helyi szervezetekkel együttműködve önkéntesekkel segíti, elsősorban a fekvőbetegeket, idős embereket és a háború miatt egyedül maradt több gyermekes édesanyákat. Július 27-én este égesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig Kárpátalján. A széllökések fákat csavartak ki, villanyoszlopokat döntöttek ki, közintézményeket és magánházakat rongáltak meg. A jégbe zúzta a tetőket, szétszaggatta a fóliasátrakat, elverte a terményeket, mezőgazdasági területeket tett használhatatlanná, az utak átmenetileg járhatatlanná váltak. A beregszászi kistérségben több helyen azóta is akadozik az áramszolgáltatás. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat adománygyűjtést indított a leginkább rászoruló emberek megsegítésére. Ennek során a pénzadományokat az adományoz.hu oldalon keresztül vagy banki átutalással fogadják.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken derült lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másút mérsékelt marad a légmozgás. Fokozódik a hőség, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 34 és 39 fok között alakul. Erős lesz az UV-sugárzás, aki teheti, ne tartózkodjon hosszabb ideig a tűző napon, délelőtt 10 és délután 4 óra között.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Az Európa Rádió Családban maradt című magazin műsorában a szerkesztő Kisnéveres Viktória köszönti a kedves hallgatókat. Jó napot kívánok! Ebben az órában dr. Molnár Edinával, miskolci fogszakorvossal, fogszabályzó szakorvossal beszélgetünk.
2: Változó, hogy mikor indulnak be a tejfogacskák, már 3 hónapos korban beindulhat, van akinek 1 év, 13 hónap, 14 hónaposan jelenik meg az első. Nagyjából elmondható az, hogy 6 éves korig csak tejfogak vannak. 20 darab tejfogunk van. És 6 éves kor után viszont már beindul a vegyes fogazati időszak, ami egészen 12 éves korig tart. Viszonylag könnyű megjegyezni, tehát így 6 évente van ez a váltás.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk önök is az előttünk álló órában. Számítunk megtisztelő figyelmükre.
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, dr. Molnár Edina, miskolci fogszakorvost, fogszabályzó szakorvost köszöntöm műsorunkban, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Én is köszöntök minden kedves hallgatót itt a rádióban.
1: Ugye doktornő gyermek fogászaton is dolgozott hosszú éveken keresztül, és most is vannak gyermekpáciensei, gyermekeket is ellát. Még mielőtt arról a korosztályról szólnánk, akik már fogorvosi kezelésre érkeznek ugye önhöz vagy a rendelésekre, szóljunk arról, hogy csecsemőkorban, amíg elő sem bújnak a tejfogacskák, akkor mik azok a legfontosabb dolgok, tudnivalók, amire egy szülőnek érdemes odafigyelni?
2: Így van, köszönöm szépen. Egész életünk folyamán a fogainkkal foglalkozni kell, nem kivételez alól a csecsemőkor sem. Így van, amikor még fogacskák sem bújtak elő, ez változó, valakinek már 3 hónapos korban előbújik az első kis tejfogacska, valakinek meg még 1 éves korában sincs meg az első tejfog, tehát azért ez elég változó lehet, és ez mind oké, ez mind teljesen normális. De ebben az időszakban is már érdemes elkezdeni ápolni a szájüreget. Ezt úgy szoktuk, hogy valamilyen kis gézlappal, vagy valamilyen kis újrahúzható kis szilikon ujjacskával már az ínyt lehet dörzsölni. Ez azból is nagyon fontos, hogy egyrészt hozzászokik a kisbaba ehhez a tevékenységhez, másrészt pedig jól is esik neki, hiszen a bújó fogacskák ilyen kis akár viszkető érzést is okozhatnak számukra. Tehát tök jó érzés számukra ez, hogy dörzsölve van. Ezért is adjuk például a rágókákat is nekik, mert ők is érzik azt, hogy bújnak a fogacskák, nyilván nem ez, de hogy valami ott történik, és
1: ennek
2: nagyon jó
1: hangot
2: érzés,
1: is adnak.
2: És ennek hangot is tudnak, így van, nyilván adni. Úgyhogy már akkor érdemes elkezdeni ezt a kis dörzsikézést, plusz azért ez tisztítja is a szájüreget. Tehát már azért egy kicsit át lehet dörzseni. Főleg, amikor már megjelennek az első tejfogacskák, akkor már őket érdemes tisztítani. Akár anyateljes táplálás van, akár tepszeres táplálás, akár már elkezdi a darabos étkezést a gyermek, ugyanúgy érdemes már tisztogatni szépen táplálkozás étkezés után a fogacskákat, legalább naponta egyszer.
1: És ha már a hozzátáplálás szóba került, akkor szólhatunk arról, itt akár a legkisebbekre vonatkozóan, vagy itt az életkor előre haladtának tekintetében is, hogy az étkezési szokás mennyire befolyásolhatja akár a fogak, akár a szájüreg állapotát.
2: Igen, tulajdonképpen, ha össze akarom foglalni, hogy mi határozza meg, mik azok a tényezők, amik meghatározzák a szájüregi egészséget, meg a fogak állapotát, akkor abból az egyik a táplálkozás, a másik a szájhigiénia, és végülis a harmadik az pedig a fluoridoknak a használata, ami később, nyilván nem az első időszakban, tehát a csecsemőkorban, de később azért elengedhetetlen. A mai táplálkozás mellett ez már elengedhetetlen. Úgyhogy így van, nagyon nagy tényező a táplálkozás és annak az összetétele.
1: Mi az, amit javasolna ilyen tekintetben, hogyha erről a 3 területről egy picit részletesebben szólna, illetve talán sokunknak eszébe jut, hogy a genetika mennyire befolyásoló, az most itt nem hangzott el. Ez
2: van befolyásoló tényezője egyébként mindenféleképpen, mert betegségek, hiszen betegségek akár mondjuk valamilyen, úgy hívjuk, hogy generalizált parodontopátia, tehát amikor egy örökölt parodontális betegsége van neki, ilyenkor természetesen van genetikai jövevény, vagy genetikai hozadék, de általában, tehát amikor ilyen betegségekről van szó, akkor igen. De mondjuk, hogyha csak simán szuvasodásról van szó, a szuvasodást patogének okozzák. Tehát olyan baktériumok, amelyeket át is tudjuk adni egymásnak, tehát például anya a gyermeknek, apa a szülő, tehát a szülő vagy akár a testvérek is a gyermek szájüregében óhatatlanul, hiszen egy családban vannak, egy
1: használati eszközök.
2: Pontosan, így van. Tehát tulajdonképpen itt inkább már erről van szó, hogy egy-egy családon belül, hogy szuvasodásra hajlamosabb az adott család, vagy sem, egyébként ettől függ nagy részt, hogy a szülőknek a szájüregi higiéniája és étkezési szokásai és fluorid használata, ez így 3 együtt milyen lábokon áll.
1: és a fogak alakja, mérete.
2: Ez viszont örökletes, így van, ez teljességgel örökletes, ezt közben nehéz alakítani, illetve hogy lehet nyilván fogászati eszközökkel maradó fogaknak az állapotát javítani, esztétikáját javítani, persze fogászati eszközökkel lehet, fogorvos segítségével.
1: És akkor, ha visszatérünk a táplálkozáshoz, akkor mik azok, amik bárkinek erősítik ezt a szervét is?
2: Egyrészt azt kell figyelni, hogy mit viszünk be, milyen tápanyagokat, hiszen a savakban, cukrokban, savakban gazdag ételek azok, amik növelik a káriesz, tehát a fogszúvasodásnak a lehetőségét, vagy esélyét, hiszen ezek a patogének, tehát ezek a baktériumok cukrokkal táplálkoznak, és a szájüregünkben ezt savakká alakítják. A savak pedig megtámadják a foganyagot, legyen akármilyen kemény a fogzománcunk, azt meg hosszú távon, hosszú idő alatt meg tudják támadni, és szépen, hát idézőjelben szépen, de fogszúvasodást fognak rajta okozni. Úgyhogy a tápláléknak a minősége nagyon sokat számít. Azt, hogy utána például valakinek, ha már genetika, milyen a nyál összetétele, az is függhet ettől, mert a nyál nagyon erős puffer hatással rendelkezik, az azt jelenti, hogy a bevitt tápláléknak ezeket a cukrait, savait, a savas pH-ját tudja csökkenteni, vagy hát növelni, tehát hogy pH neutrális szintre hozni, de hogyha valakinek mondjuk a nyál termelésével van gondja, akkor ott megint csak már nagyobb valószínűsége lesz a fogszúvasodásnak. Nagyon sok összetevős ez a dolog, nagyon sok összetevős, és ez egy nagyon jó kérdés volt, mert így van, a nyálnak az összetétele vagy hiánya is okozhat ilyen irányú eltérést.
1: A mennyiség és a minőség
2: a
1: is
2: mennyiség
1: akkor,
2: és
1: hogy
2: a minőség is
1: szólva, illetve ez egy akár hosszú távon fennálló gyulladásos állapottá is alakulhat, vagy...
2: Hát csak ez a tényező azért inkább nem, itt a patogének elszaporodása okozhatja ezt a hosszú távú gyulladásos folyamatokat.
1: Itt az ínyekre gondoltam, ugye?
2: Az ínyben, igen, hiszen ott szaporodnak, az ínyben is. Ott lehet, hogy másfajta nevű patogének lesznek, nem a staphylococcus, ami a szúvasodást okozza, mert van külön olyan baktérium, ami meg az íngyulladást okozza. Illetve még ezzel kapcsolatban, ami eszembe jutott és fontos, hogy ezért fontos az esti fogmosás, tehát a mindennapos esti fogmosást, mert este alvásnál csökken a nyáltermelésünk. Tehát ott, hogyha lecsökken a nyáltermelés, és nem mosnánk meg a fogunkat, akkor ott a patogének még nagyobb bulit csaptának a szánkban, és szépen tudnak szaporodni, de ha jól kitisztítjuk őket, kiöblítjük, elmosuk, kis fluoriddal megtámogatjuk a fogzománcot, akkor sokkal kevesebb esélyük lesz, még este is a kevesebb nyáltermelésünk során megtámadni a szájüregünket.
1: A zöldségfogyasztásra ilyen tekintetben is felhívná a figyelmünket?
2: Igen, zöldséggyümölcs, ugye hiába a gyümölcsben savak vannak, gyümölcssavak, ezt szoktuk mondani, hogy ha valaki savas ételeket eszik, iszik, akkor ott érdemes a fogmosással egy picit várni, és ez már mondjuk egy fél órát, úgy értve étkezés után, mert a savas ételek utáni azonnali fogmosásnál ott fennáll a lehetősége a fogzománc koptatásának. Tehát ott a fogzománcot egy kicsit erodáljuk ezáltal, hiszen a savak megszívják, felpuhítják, ha lehet így mondani. A fogzománcot nyilván ez nem pontosan puhulást jelent, de akkor is, tehát a sav hatás után rögtön már egy erózióval, egy fogkefével, vagy egy szemcsés fogkrémmel rámegyünk a fogzománcra, akkor ez hosszú távon, igen, a fogzománcnak a vékonyodásához fog vezetni.
1: És hallhatjuk azt a mondatot, hogy az emésztés már a szájban megkezdődik. Ennek a folyamatát hogy képzelhetjük el, hogy magyaráznál nekünk, doktornő?
2: Erről két dolog is eszembe jut, illetve mondanám, hogy egyrészt a szájüregben már cukorbontó vagy szénhidrátbontó enzimek is vannak. Tehát valóban konkrétan az emésztés már elkezdődik a szájban. Ha belegondolunk, hogy egy kis darab kenyeret beveszünk a szánkba, vagy elkezdünk rágcsálni egy kis kenyérbelet, már érezzük azt az édes ízt. Mert a kenyérben lévő szénhidrátokat a nyálunkban lévő amiláz enzim, az már elkezdi bontani. Úgyhogy így van, a szájüregben már elkezdődik az emésztés. Másrészt az intakt meglévő fogaknak a megléte is nagyon fontos, hiszen a szájüregünk egy rágószerv. A az, hogy mennyire tudjuk felaprítani a táplálékot, az ételeket, az már itt elkezdődik. Így van az, hogy hogyan jut le a táplálék, milyen minőségben jut le a táplálék a gyomrunkban, nagyon nagyban függ attól, hogy milyen a szájüregünk, a rágószervünk. Tehát a fogaink hány darab van belőle, azok milyen állapotban vannak. Így van, ez nagyon fontos dolog az emésztésünk szempontjából, hiszen hogyha szépen megrágott, jól megrágott tápanyag vagy táplálék jut le a gyomrunkban, akkor a gyomrunknak könnyebb dolga lesz. Ellenben, ha nem tudjuk megrágni, legyen az bármilyen okból, mondjuk sokkal kevesebb fogunk van már amiatt, akkor így van a gyomrunkra, az emésztőrendszerünkre sokkal nagyobb teher hárul.
1: És akkor most hadd utaljak vissza az iménti válaszára, amikor ugye három csoportra bontotta annak a jelentőségét, hogy mi befolyásolja a fogak és a szájüreg állapotát. Ugye a táplálkozás volt az egyik terület, most ha néhány gondolatban szólna a másik kettőről.
2: A következő nagy tényező ugye a szájhigiéne, amit el is kezdtem már említeni, és csecsemőkorban érdemes már elkezdeni, már csecsemőkorban, akkor is, ha még nincsenek fogacskák, de szépen tisztítjuk a szájüreget. Ha már megjelennek a fogacskák, akkor viszont már napi rendszerességgel. A hivatalos álláspont az, hogy első éves korig nem szükséges fluoridos támogatás, ugye már bevonom ezt a harmadik tényezőt is, de az első év után már azért javasolt. Itt viszont annyit kell mérlegelni a szülőnek, hogy ő ismeri a gyerekét, látja, hogy hogyan tud például nyelni, vagy öblíteni, tud-e már köpni fogmosás után. Itt ennek annak van jelentősége, hogy fogmosáskor, hogyha beviszük a fogkrémet, és megmosuk a fogkrémet, ő azt ki tudja-e öblíteni, vagy ki tudja-e köpni. Vannak olyan gyermekek, akik nem tudnak még akár 2-3 éves korukig sem öblíteni, vagy köpni, akkor náluk egy picit meg lehet fontolni, egy kicsit későbbre tolni a fluoridos fogmosást, de egyébként, ha már tud öblíteni, köpni, akkor pedig már érdemes elkezdeni a fluoridos fogmosást. És akkor, hát itt a szájhigiéne nem csak a fluoridot jelenti, vagy a fogkrémet, hanem konkrétan a mechanikai tisztítást is. Tehát itt az nagyon fontos, hogy a fogaknak minden felszíne meg legyen tisztítva. Illetve nem csak a fogak, hanem lehetőség szerint a nyelv is, és akár az íny, a fognyaknál az íny rész is.
1: A helyes fogmosás.
2: Van ennek egy bevett és jó módszere, amit kiemelnék első körben, hogy lehetőleg ne ez az erős és vízszintes irányú, súroló, nagyon-nagyon erősen súroló fogmosás legyen, hanem igen, amit úgy szoktak inkább köznyelven mondani, hogy körkörös fogmosás, de hozzátenném, hogy ilyen sepregetően körkörös fogmosás, és mindig az íntől a fog éle felé irányulva. Tehát pont azért, hogy a baktériumokat és az ételmaradékot, a lepedéket ne be az íny és a fog közötti kis résbe dunkoljuk bele, vagy nyomikázzuk bele, hanem onnan kifelé kell söpörni. És akkor így van, valamelyik irányból elkezdjük, teljesen mindegy, kinek mi a preferenciál, jobbkezesek bal oldalon, a balkezesek jobb oldalon szokták, kifelül, ki alul, ez már teljesen mindegy. Egy a lényeg, hogy szisztematikusan szépen egyik irányból, a másik irányba, kívülről, belülről, a rágó felszíneket is, tehát lehetőleg minden oldalát a fogacskának át kell tisztítani, a fogacskáinknak. És akkor plusz még hozzátenném a fogköztisztítást is, erre már nagyon sok eszköz van, fogköztisztító, fogkefék, fogsejem, akár a szájzuhany is ide tartozik. Tehát a fog közöket, ahogy mondtam, hogy a fognak minden oldala, a fogak egymás felé eső felszíneit, amik összeérnek, azokat is ki kell tisztítani, mert a legtöbb fogszúvasodás egyébként onnan indul el.
1: Hallottuk, hogy milyen korban érdemes elkezdeni, de hogy ennek a rutinja is kialakuljon, és természetessé váljon a gyermek számára, hogy ezt így alkalmazza innentől kezdve, ugye minden nap, kettőször minimum, talán háromszor naponta, ugye lehetőség szerint, mit nyilván a fogszúvasodás, de mit okozhat még esetleg ennek az elhanyagolása, hová vezethet?
2: Itt még megjegyezném ennél a kérdésnél, hogy így van, a szülő nagyon nagy példával tud ezzel előjárni a gyermeke előtt. Szóval itt, hogyha a gyermek látja, hogy a szülők is szépen odafigyelnek a szájhigiéniára, akkor ez tőle sem fog távol állni. Na most nyilván itt számolni kell a gyermekkori, főleg ez a 2-3 éves dackorszaknak az idejére, én a saját gyermekeimmel kapcsolatban is megtapasztaltam ezt. ettől függetlenül, hogy ők nem akarták, a napi egy-két fogmosás minimum megvolt, ha akarták, ha nem, de egyszer én ezt le is videóztam, vagy így lefotóztam, hogy közben milyen kis ciriburit csapott, és utána, amikor véget ért, akkor a legnagyobb mosolyán mutatta, hogy nekem anya nézi, ilyen szélfogam lett. Tehát, hogy ilyen kis, igen, tehát, hogy ezt a szülőnek tudni.
1: Hát okosan kell, mert okosan kell, lehet, pontosan, hogy még a segítséget se fogadja el a pontosan gyermek, ő még nem úgy tudja.
2: Így van, azt hiszi, hogy mindent ő nagyon jól tud, és szépen, persze ez hozzátartozik a kis fejlődéséhez, ezt tudnunk kell, de ennek tudatában szépen támogatjuk őt ebben, hogy igen, ez akkor sem maradhat ki, pláne nem hetekig, hónapokig, évekig, tehát hogy ezt minden nap, ezt rendszeresen csinálni kell. Aztán elmúlik ez a dackorszak, és szépen hozzászokik, és már ő fogja tudni, hogy ez szinte magától, hogy igen, neki este fogat kell mosnia, és reggel is.
1: És akkor itt ugye ebben az életkorban előbújnak a tejfogacskák szépen sorban, hány éves korig érkeznek meg?
2: Amit az elején említettem is, hogy változó, hogy mikor indulnak be a tejfogacskák, már 3 hónapos korban beindulhat, van akinek 1 év, 13 hónap, 14 hónaposan jelenik meg az első. Nagyjából elmondható az, hogy 6 éves korig csak tejfogak vannak. 20 darab tejfogunk van, és 6 éves kor után viszont már beindul a vegyes fogazati időszak, ami egészen 12 éves korig tart. Viszonylag könnyű megjegyezni, tehát így 6 évente van ez a váltás. 6 éves korban ezt is könnyű megjegyezni, mert elindulnak a 6-os fogak, azok a maradó 6-osok. Tehát az 5, a negyedenként számoljuk a fogacskákat, akkor van ugye 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös fogacskánk, tejfogak.
1: Középről indulunk, igen.
2: Ha középről indulunk, így van pontosan. És a tej 5-ös mögé szinte észrevétlenül 6 éves korban benőnek a maradó nagy 6-os fogak. Általában ez szokott megjelenni elsőként, és innentől 6 éves kortól nevezük vegyes fokozatnak, mert nem csak a nagy maradó 6-os rágó fogak nőnek be a helyükre, hanem elindul 7-8 éves korban a metsző fogaknak a lecserélődése is, tehát a középső 1-esek, kis metszők és a nagy metszőknek a lecserélődése. Ezt meg onnan könnyű megjegyezni, hogy 8 éves korra a 8 metsző fogunk cserélődik le.
1: Ha ez nem történik meg addig, annak van jelentősége, vagy előfordulhat?
2: Igen, előfordulhat, mert vannak úgynevezett csírahiányos állapotok, amikor van olyan maradó fog, csíra, ami nem fejlődik ki. Így van, hogyha 8 éves korban ezek közül a fogak közül, amiknek már meg kellett volna jelenni, nem jelenik meg, úgy veszük észre, akár szülő, akár fogorvos észreveszi, akkor érdemes egy röntgent készíteni. Na most 8 éves kornál hamarabb, szinte majdnem, hogy fölösleges, de 8 éves korban, ha tudjuk, hogy milyen fogaknak kellene jelen lennie, és még mindig nincsen, akkor ott érdemes azért egy röntgennel ellenőrizni, hogy milyen fogcsíra hiányzik, vagy csak későn bújik, mert hogy az is lehet, hogy csak egy fél évet, vagy egy évvel később ott van az, vagy be van szorulva, valami miatt nem tud lejönni. Így van. És akkor a vegyes fogazati időszaknak elvileg 12 éves korban van vége, de ez megint nagyon változó, mert valakinek már 10 éves korára lecserélődik az összes tejfoga, valakinek meg még 13 éves korában is vannak tejfogai bőven. De azért itt is ugyanúgy elmondható, hogyha 13 éves korban, vagy 12 éves kor végére, 13 éves kor elejére még mindig van tejfog, akkor annak utána kell megint menni, mert ott megint lehet valami kis huncutság, vagy fogcsíra hiány, vagy valamilyen kis előtörési nehézség, és akkor ennek utána kell mindenképpen nézni.
1: És még itt mindig a tejfogaknál maradva, hiszen nem egyszerű, amíg lecserélődnek ezek a fogacskák, fájdalmat is okoznak, valljuk be, illetve ugye mindenki tapasztalta, akinek van gyermeke, vagy ha saját életébe vissza tud gondolni arra az időszakra, hogy különböző módjai is vannak ennek. Ez alatt azt értem, hogy néhány nap, néhány hét alatt magától is kieshet, van, hogy darabosan érkezik, és ugye fogorvoshoz kell menni, és van, ami nagyon-nagyon sokáig mozog ezekről az utakról, uh-huh, hogyha szólna.
2: Itt van egy nagyon nagy tévhit, amit gyorsan szeretnék is eloszlatni, hogy a tejfogaknak nincs gyökere, van. A tejfogaknak ugyanúgy van gyökere, mint a maradó fogaknak, és pontosan azáltal válnak mozgathatóvá, vagy azáltal fognak kiesni, hogy ők szinte maguktól, nem teljesen magától, de maguktól felszívódnak, és felszívódik ez a gyökér. Tehát amikor kiesik a tejfog, akkor már nem fogjuk látni ezt a gyökérrészt, hiszen már felszívódott, meg a maradó fogcsíra felszívta. Így van, tehát van, amikor magától kiesik, mert szépen lezajlik ez a természetes folyamat, hogy a maradó fogcsira elkezd növekedni, a tejfognak a gyökere elkezd felszívódni, már annyira nem fogja tartani semmi, hogy szinte magától elkezd mozogni, és van, amikor tényleg nem kell más, csak hogy beleharapjon egy kis zsömlébe a gyerek, és kijön szinte magától. Van, amikor viszont az történik, hogy hiába is bujik elő mondjuk a maradó fog, a tejfognak nem szívódik fel a gyökere, ugyanolyan stabil szinte, mint volt. Ilyenkor viszont fogszabályozás szempontjából érdemes mindenképpen rátekinteni fogorvossal, vagy fogszabályozó szakorvossal, mert ilyenkor a maradó fog rossz helyre fog terelődni, mivel ott marad a tejfog, nem fog tudni benülni szinte a helyére, hanem új utat keres magának, és hát egy rosszabb pozícióba fog nőni, ami később fogszabályozás szempontjából egy előnytelen pozíció lesz, vagy lehet.
1: Ugye van, amikor fogorvos segítségét kell kérni a tejfog eltávolításában, illetve még itt ehhez kapcsolódva, ha megkérdezhetem, hogy illetve nem is kérdés, hogy a tejfogakat is, ahogy hallottuk, napi szinten is ápolni kell, és bizonyos esetekben ott is
2: kezelésre van szükség. Így van, ez is egy tévhit, hogy a tejfogakat nem kell kezelni, de hiszen 12 éves korig ott vannak ezek a tejfogacskák a szájban, az oldalsó rágó fogacskák, tehát de a tejfogakat is kezelni kell. Ugyanúgy, ugyanazt a nevezéktant használjuk a tejfogak kezelésénél is, mint a maradó fogaknál is, tehát tömésre lehet szükség, úgynevezett gyökérkezelésre is lehet szükség. Ez olyan ijesztően hangzik, de nem, ilyenkor a tejfognak a gyökerébe nem megyünk bele, nem használunk tűt, mint a maradó fogaknál, de ugyanúgy hívjuk, tehát kezelésre, többszöri alkalommal való kezelésre kell jönni, és kell kezeltetni a tejfogacskákat, hiszen ha nem, akkor ez egyrészt fájdalommal jár a gyerek számára, másrészt gyulladást okozhat, hosszú távon a gyulladás ráterjedhet a maradó fogakra. Tehát itt mindenképpen szükség van a tejfogak kezelésére.
1: Több területről beszéltünk az elmúlt percekben, és ugye arról az útról, vagy onnan indultak ezek a gondolatok, hogy a nem megfelelő fogápolás hosszú távon hova vezethet. De már talán ez a válasz, vagy ez a mondat is erre vonatkozik.
2: Így van. Tehát, hogyha már a szülő szépen mossa a gyermeknek a fogát, akkor itt megint elmondanék egy ilyen kis szabályt, hogyha lehet így nevezni, hogy én azt szoktam mondani, hogy amíg a gyermek nem tud gyöngybetűvel írni, addig nem tudja megmosni a fogát sem rendesen. Tehát nincsenek még meg azok a kis motoros képességei, készségei, amik ahhoz szükségesek, hogy ő egy alapos fogmosást tudjon produkálni. Ez azt jelenti, hogy egy 7-8 éves korig a szülőnek igenis be kell segíteni, vagy a szülő mossa a fogat, vagy besegít. Itt nyilván, ahogy nő a gyermek, úgy fog ez változni, mert idővel már ő mossa, aztán még besegíthetek mondjuk 7 éves korában, de ahogy már ő, mi látjuk, ahogy már a szülő látja, hogy na, ez már egy jó fogmosás, ő már szépen alaposan minden felszínt, ahogy tanítottuk, ahogy beszéltük, ő megcsinálja, akkor már el lehet kezdeni ráhagyni ezt a dolgot. De mondom, ez 7-8 éves kor. Addig pedig mindenképpen be kell segíteni a szülőnek a fogmosásba.
1: És hogyha a gyermek elfogadja ezt a segítséget, de olykor-olykor a fogorvoshoz is szükséges elmenni, nyilván itt most saját tapasztalatot tud velünk ön megosztani, de a gyermekfogászaton mik azok a módszerek, amelyeket alkalmazva úgy tudják elvégezni a szükséges beavatkozásokat, hogy az hatékony legyen, és ugye a gyermekben is olyan emlékeket hagyjon, hogy talán szívesen érkezzen vissza.
2: Az általános tapasztalat az, hogy 4 éves kor alatt nagyon nehéz kezelni a gyermeket. 4 éves kor alatt el lehet hozni, ezt beszoktatásnak szoktuk hívni. Tehát itt el lehet hozni arra, hogy megnézzük a fogacskáit. Én azt szoktam mondani, hogy na gyere, megszámoljuk a fogacskádat, tudod már hány fogacskád van? És akkor szépen nagy nehezen, vagy valaki könnyedebben kinyitja a fogát, és akkor kis tükröcskével, amit akár az ő kezébe is beleadok, szépen megnézegetjük, megszámolgatjuk a szép kis hófehér fogacskákat, és akkor örvendezünk, hogy nincsen lyukas fogacska. 4 éves kor alatt, tehát, hogyha valamilyen szuvasodás már beindul, van kivétel, tehát van olyan kis ügyes 4 évesem, 3 évesem, hogy szinte probléma nélkül meg tudom csinálni, de azért ő a kivétel, vagy ők a kivételek, a ritka kivételek. 4 éves kor alatt még nem alakul ki ez az együttműködő képesség, még nem érti, hogy ő, neki ebből jó származik, úgyhogy nagyon nehéz 4 éves kor alatt kezelni, ezért is nagyon fontos, hogy legalább, tehát hogy tényleg odafigyeljünk a szájhigiénére, tudva azt, hogy minimum 4 éves kor felett könnyebb kezelni, vagy lehet már jól kezelni a gyermekeket. 4 éves kor felett azért már jobban tudunk kooperálni, együttműködni a gyerekkel, szülővel. Hát első alkalommal mindenki fél, valljuk be, ha gyermek, ha szülő, bár legyen az bármilyen korú. Az első alkalmat kell viszonylag pozitívvá tenni, tehát ha mondjuk például több lyukas fogacska is van, én ebben az esetben a legkisebbel szoktam kezdeni, a legegyszerűbbel, a legkönnyebben megoldhatóval, hogy legyen egy jó élmény. Már most tejfogakba színes töméseket is lehet tenni. Ezzel is lehet kicsit lelkesíteni a kis pácienseket, legyen az rózsaszín, kék, zöld, lila, mindenféle csillámos színű kis töméseket lehet tenni tejfogakba. Úgyhogy ez például meg szokta hozni a kedvüket. Illetve későbbiekben a vegyes fogazatban, a kiskamaszoknál azért van trükk, van lehetőség, de nyilván nagyon fontos, hogy a szülő előtte beszélgessen vele, tudjon róla, hogy körülbelül mi történik. De nyilván ez az orvosnak is a felelősség, a szülőnek is, meg az orvosnak is. Én mindig elmondom, hogy mi fog történni, hogy mire számíthat.
1: Hát ha felkészülten várunk valamit, az már egy biztonsági érzetet ad.
2: Én nem szeretem eltitkolni a gyerekek elől, hogy mi fog történni, sőt, szerintem ő számukra sokkal jobb megnyugvás. Nyilván van kivétel, 100-ból 1 mindig lesz, tehát ugye ez nem mindenkire lesz érvényes, de szerintem ezt nem is várhatjuk el. De azért az esetek 99%-ában ez tök jól szokott működni. De mondom, hogy ha már felkészülten jön a gyerek, kicsit az anyuka is bátorítja, segíti, vagy a szülők bátorítják, netán tesó, vagy például volt olyan esetem, nem is egy több is, hogy hát ilyen 5-6 éves gyerekről van szó, tehát még óvodás, és hát semmiképpen sem szeretett volna semmilyen kezelést sem érthető módon, és nagyon-nagyon ellenkezett is, tehát hogy konkrétan a szék közelében nem lehetett hozni.
1: Hát igen, azért ha hadonásznak, az is veszélyes
2: nem,
1: is lehet.
2: Nem, akkor nem lehet, nem tudunk mit csinálni. De mondom, ez ritka kivétel. És ott volt változás ennél a gyereknél, hogy egy nagyon ügyes, nagyon talpra esett, nagyon együttműködő másik gyereknek a kezelését végignézte. És rájött, hogy jé, hát ezt, ha másnak ez nem jelent olyan nagy problémát, akkor lehet, hogy nekem sem. És volt már több ilyen is, hogy hát mindig próbálkozik az ember, hogy lehetne ugye valamelyik gyereknél, ki kell tapasztalni, mint olyan sokfélék vagyunk, hogy nála mi működik. Úgyhogy igen, hát sokféle irányba el lehet menni ebben a témában is.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Molnár Edinával, miskolci fogszakorvossal, fogszabályzó szakorvossal, ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Családban marad című magazin műsorunk mai vendége dr. Molnár Edina, miskolci fogszakorvos, fogszabályzó szakorvos. A műsorunk első részében ugye beszéltünk már a helyes fogápolásról, hallhattuk doktornőtől ennek a technikáját, és hogyha még ezzel kapcsolatban mi az, amit tartalmazzon, vagy esetleg ne tartalmazzon a fogkrém, milyen tapasztalatok vannak ilyen tekintetben, vagy esetleg milyen évhitekről beszélne.
2: Amit szeretnék kiemelni, hogy a fluoridos fogkrémektől nem szabad félni, sőt, nagyon sokat hozzátesznek a helyes szájhigiéne kialakításához, illetve a hosszú távon egészséges fogak megmaradásához. Az a tapasztalat gyerekfogászaton dolgozva, hogy több alkalommal jöttek hozzám olyan, hát majdnem, hogy kétségbeesve szülők, fiatal szülők, 3 éves gyermekkel, 2-3-4 éves gyermekkel, hogy kialakult náluk már fogszúvasodás, nem egy, nem kettő, akár már több is, és elmondásuk szerint, és valóban, tehát ez tényleg is így volt, minden nap mosták a fogát a gyermeknek, többször is, viszont kérdezgetés során kiderült, hogy fluoridmentes fogkrémmel mosták a fogát, mondjuk 3-4 éves koráig a gyereknek, és ebből is látszott, hogy nagyon fontos, hogy már mondjuk 1-2 éves korban elkezdődjön a fluoridos fogkrémeknek a használata. Itt ami esetleg kérdésként felmerülhet, hogy na de hát nem veszélyes anyag az a fluorid, itt mindenképpen meg kell különböztetni a fluort, a fluoridtól, hiszen a fluor ez egy nagyon instabil anyag, ő egyből hozzá szeretne kapcsolódni egy másik anyaghoz, és tehát ezért a fluoridot sók formájában használjuk, tehát például nátrium fluoridot tartalmaz a legtöbb fogkrém, illetve szerves fluoridot tartalmú fogkrémek is léteznek. Ezek semmilyen problémát nem fognak okozni a szervezetben, illetve, mint minden gyógyszer, kis mennyiségben gyógyszer, és nagy mennyiségben már méreg. Ez minden gyógyszerre igaz, bármit veszünk a patikában, bármilyen gyógyhatású készítményt, vagy akár gyógynövényekre is igaz ez, kis mennyiségben nagyon hatásos gyógyszer lehet, és nagy mennyiségben pedig már nem jó hatása lehet, vagy akár rossz hatása is lehet egy készítménynek. Tehát, akkor én azt mondanám, hogy amíg tejfogazat van, használjuk ezt az 1 és 6 éves kor között használható alacsonyabb fluorid tartalmú készítményeket, és ezekből is olyan pici mennyiség kell, hogy szinte csak hozzá kell érinteni a fogkeféhez. Tehát sem borsnyi, sem borsónyi, pláne nem, hogy egy jó, hosszan ilyen kis S-betű alakban még elől-hátul lelóg róla a fogkrém, ez semmiféleképpen nem szükséges, nem kell pazarolni a fogkrémet. Tehát 1 és 6 éves kor között tényleg csak picit hozzá kell érinteni a fogkrémet a fogkeféhez, hogy legyen rajta egy kis maszatnyi fogkrém. És akkor 6-12 éves kor között már el lehet a nagyobb fluorid tartalmú fogkrémeket használni, de itt is egy picit nagyobb mennyiség már jöhet, egy bors szemnél nem kell nagyobb mennyiséget használni. Jó? És akkor, ha már nagyobb korban vagyunk, már maradó fogazati időszakban, tehát 12 éves kor fölött, onnantól pedig már ez a porsónyi mennyiség bőven elegendő lesz.
1: Ugye természetesen a szülők is nyomon követik a gyermekek fogainak az állapotát, de szűrő vizsgálatok is vannak az intézményekben is, amikor a szakemberek is megvizsgálják a fogacskákat. Ezeknek a jelentőségét miben látja?
2: Itt Miskolcon, tehát itt a megyeszékhelyen az a rendszer működik, hogy iskolafogászati intézmény létezik. Az iskolafogászati intézménye létezik. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek nem a szülőkkel együtt a lakcím szerinti körzethez tartoznak, hanem ahová járnak intézménybe, óvoda, iskola, általános iskola, illetve középiskola, ezek szépen fel vannak osztva körzetekre, és az adott óvoda tartozik egy bizonyos körzethez, az adott iskola tartozik egy másik körzethez, és ugyanígy egy középiskolai iskola is tartozhat egy másik iskolafogászati körzethez. Tehát itt eleve az iskola, illetve az óvoda viszi őket szűrésekre. Ezeken a szűrővizsgálatokon kezelés nem történik, ellenben szépen fel van jegyezve, hogy melyik gyereknek van szüksége ellátásra, kezelésre. És akkor itt a szülőnek a felelőssége lesz az, hogy ő visszaviszi, vagy hova viszi, onnantól már ő választhat, hogy hová szeretné vinni a gyermeket vissza az iskolafogászati körzetébe, vagy más ellátásba, más orvoshoz szeretné vinni. De az iskolafogászati ellátás egy ingyenes, mindenki számára hozzáférhető szűrővizsgálatot jelent. Ami nagyon fontos, évente egy alkalommal legalább szépen minden gyermeknek a szájüregét átvizsgálják. Ez nagyon fontos a szülőknek a informálása a szempontjából, hiszen a szülő nem mindig fogja tudni, hogy na most már ezt kezelni kell, nem kell kezelni, nem is látja, nem is feltétlenül látszanak bizonyos eltérések, úgyhogy nagyon-nagyon fontos. Így van nem csak a fogszúvasodások szempontjából, de bármilyen más gyulladásos eredetű betegségek szempontjából, vagy akár fogszabályozási szempontból ezek a szűrővizsgálatok.
1: És akkor folytassuk is innen a gondolatokat, hogy mely esetekben, vagy mely esetben érdemes felkeresni fogszabályzó szakorvost, még ha csak tanácsot is kérve.
2: Legelső esetben, ugye mivel itt évente történik fogászati szűrővizsgálat, itt azért már fogorvos is látja a gyermeket évente. De még így is, hiszen a fogorvos, az általános fogorvosoknak nincs fogszabályozás szakvizsgája, nem feltétlenül tudják, hogy milyen eltéréssel, mikor kell kezelést indítványozni, tehát ők viszonylag hamar már felírhatják, hogy fogszabályozási kezelés szükséges. A szülő elviszi a fogszabályozó szakorvosi rendelésre, és ott majd megmondják neki, hogy ezt most kell elkezdeni, mikor kell elkezdeni, akár kell még várni, lehet még várni, akár több évet is. Fogszabályozás szempontjából is fontosak ezek a szűrővizsgálatok. De talán, ami a legfontosabb időszak, ez a 8 éves korosztály a gyerekeknél, hiszen itt lesz az a vegyes fogazati állapot, amikor már látszik nem csak a fogaknak az állásában meglévő eltérések, hanem akár az állkap, a két alsó-felső állkapocs egymáshoz képesti eltérésének a viszonya.
1: Most itt arra gondoltok, hogy elölharapás, hátulharapás.
2: Pontosan, mert azért ez már tejfogazatban is kialakulhat, akár ilyen rossz szokások, mint például újszopás, cumizás és egyéb dolgok, vagy akár habituális, tehát hogy a hátul tartja, vagy szűk lesz a felső fogív, és nem tud előrébb jönni. Pontosan, tehát az álcsontoknak, az álkapcsok egymáshoz viszonyított helyzetének az eltérései is már ilyenkor láthatóvá válnak.
1: Mik még ezeken a szokásokon túl azok a jelek, amelyek figyelemfelhívóak lehetnek?
2: Egyrészt az újszopás. Az újszopás tudja a legnagyobb eltérést okozni, az egyik legnagyobb eltérést okozni, hiszen az egész rágószerv, az egész állkapocs ahhoz fog adaptálódni, ahhoz fog hozzáidomulni, hogy ott a szájban szinte folyamatosan van egy ujjacska, tehát teret fog neki hagyni. Magyarul a felső fogak előre állnak, az alsó fogak hátul maradnak, egy boltozatos lesz a felső, az egész felső álcsont, akár egy ilyen hosszúkás arc is kialakulhat. Tehát nagyon sok eltérést okozhat. Az újszopás ráadásul azért hát a legnehezebben lehet tőle megszabadulni, hiszen a kéz, az ujjunk állandóan kéznél van.
1: A cumit el tudjuk venni.
2: A cumit azt
1: még
2: lehet.
1: Nem is tetszik.
2: Így van, oda lehet ajándékozni cicának, nagyinak, mindenkinek, de az ujjacskát nem. Úgyhogy arra érdemes odafigyelni már nagyon korai időszakban, nagyon korai években, 1-2-3 éves korban, hogy már ott igyekezzünk ezen valahogy változtatni, segíteni, akár már úgy, hogy cumira átszoktatni, mert a cumit el lehet venni pontosan, az ujjacskát nem. Nagyon nehéz erről leszoktatni a gyermeket. Van rá példa, tehát, hogy általában ez a 7 éves korosztály az, amikor már iskolába kerülnek, ott már egy kicsit ilyen cikivé válik ez a dolog, és ott már maga a gyerek is leszeretne erről szokni. Nagyon-nagyon fontos mindig ez a belső drive, ez a belső késztetés, hogy ő akarjon leszokni. Külső kényszerre vagy külső behatásra sokkal kisebb az esélye, hogy bárki is leszokik újszopásról, vagy ezekről a bármilyen rossz szokásról. Itt a gyereknek kell akarni, de hát ezt nem tudjuk befolyásolni. Illetve ami még nagyon nagy eltéréseket tud okozni, az a szájlégzés. Itt mondjuk egy betegség kapcsán kialakuló szájlégzés, akár egy megnagyobbodott ormandula okozta szájlégzés, vagy egy vírusfertőzés után visszamaradt nyálkahártya, krónikus nyálkahártya duzzanat miatt kialakuló szájlégzés, ha állandósul, az is komoly álcsonti és fogazati rendellenességeket tud ám okozni, amik később nagyon-nagyon nehéz kezelni, még fogszabályzóval is. Úgyhogy igen, ez például két olyan nagy téma, vagy olyan nagy eltérés, amire oda kell figyelni. Ehhez a kérdéshez még hozzá lehet tenni egyrészt a fogcsikorgatást is. Ott a fogak kopását fogja okozni ez a rossz szokás. nem csak tejfogazatban, hanem maradó fogazatban is. Nagyon érdekes, mert a gyermekkorban észlelt fogcsikorgatás elmúlhat, vagy leszokhat róla a gyermek. Nyilván meg is maradhat. Ha megmarad, az a rosszabbik eset, akkor ott később, tehát már maradó fogazati időszakban valamilyen kis harapásemelő készülékkel védeni érdemes a fogacskákat. Illetve a másik pedig egy logopédiai eltérés, amit nyelvlökéses nyelésnek hívunk. Ez annyit tesz, hogy a gyermekkori, ez inkább úgy mondom, hogy csecsemőkori nyeléstípus, ami ugye a szopizáshoz szükséges, hogy a nyelv elől van, ez valamilyen oknál fogva, valamilyen idegrendszeri fejletlenség, vagy ki tudja, teljesen ismeretlen okból is megmaradhat. Ez egyrészt logopédiai eltérés, tehát beszédzavart fog okozni, másrészt pedig a rágószerveknek megint csak a torzulását és az eltérését, amit szintén nagyon nehéz kezelni. Gyermekkorban ilyenkor a logopédus és a fogszabályzó szakorvos összefog, és amikor a két terápia együtt halad, tehát van fogszabályzó készüléke is a gyereknek, és logopédiai kezelése jár. Ezek viszont már nagyon hatékonyak, nagyon hatásosak tudnak lenni együtt. Ha lehet, ezt is minél hamarabb életkorban, tehát kisiskolás életkor mindenképpen. Óvoda vége, kisiskola eleje.
1: Az életkor előre haladtával akár az állkapocsnak a helyzete, vagy akár itt a elhelyezkedés szempontjából, amit erről a területről tudhatunk, az, az micsoda?
2: A serdülő kori növekedési ugrásig már azért kiderül, hogy az állcsontunknak milyen a növekedési hajlama vagy tendenciája. Tehát, hogy a felső állcsont van előrébb és az alsó lemaradt, vagy fordítva, ugye három dimenzióban élünk, ugyanígy a rágószervünknél is három dimenzióban lehet eltérés. Lehet nyitott és béharapás, lehet előreharapás, hátraharapás, oldalsó keresztharapások, tehát így van, a tér mind a három irányában lehet valamiféle álcsonti rendellenesség. De ezek már a serdülőkori növekedési ugrásig kiderülnek. Mert hogy ezeket a álcsont rendellenességeket a legjobban pontosan ebben a serdülőkori növekedési ugrásban, időszakában, magyarul a pubertás időszakában lehet a legjobban kezelni. Mert akkor épül át, akkor véglegesedik tulajdonképpen, illetve akkor lépül át a legnagyobb mértékben az álcsont izületnek a pozíciója. És akkor ebben a serdülőköri növekedés ugrásban, ha már van egy készülékünk, ami tudja ezt a növekedést, az álcsontoknak a növekedését befolyásolni, akkor ezt jó irányba mi meg tudjuk tenni, és az álcsontok szépen változtatnak a növekedési irányukon, és a jó pozícióba tudjuk őket terelni egy készülékkel. Tehát nagyon
1: és hogy miért fontos ez?
2: Így van, mert hogy később már ezt nem lehet kezelni. Lehet, de már csak műtétileg. Tehát felnőtt korban az álcsonti rendellenességeknek a nagy részét már csak műtéttel lehet kezelni, hiszen már ott növekedési befolyásolásunk semmi, nulla nincsen az álcsontokra, hanem ott már csak maximum foghúzással tudunk kompenzálni, olyan kezeléseket tudunk csinálni, amikor kompenzáljuk ezt az egyik álcsont túlnövekedést, vagy pedig a műtét.
1: És milyen problémát okozhat ez, vagy miben van ennek a jelentősége? Az álcsont szerkezetének, vagy állásának?
2: Tehát a funkció szempontjából mindenképpen, tehát a rágás, így van, a légzésvétel, ugye, hogyha valakinek olyan erőteljes nyitott harapása van, nem tudja bezárni az ajkait, és tényleg csak a száján tud lélegezni, nem az orrán lélegzik, tehát nem a helyes orrlégzés alakul ki, hanem a szájlégzés.
1: A most elhangzottakhoz egy pici összefoglalót, hogyha még szabad kérdem itt ennek a beszélgetésnek a végén.
2: Igen. Tehát amit én így összefoglalnék, ugye sokat beszéltünk a gyerekfogászatról, vagy a gyerekkornak a fogászati vonatkozásairól. Itt a szájhigiénének a meglétje nagyon-nagyon fontos. A helyes táplálkozás, hát az mindenben is nagyon fontos.
1: Kihat.
2: Az mindenre kihat, így van. Illetve a rendszeres szülővizsgálatokon való részvétel, hiszen minél korábbi stádiumban találunk meg, akár egy szúvas fogacskáról van szó, akár egy éppen elinduló valamilyen kis ingyulladásos folyamatra, annál könnyebb kezelni. Tehát minél korábban fedezünk fel valamit, annál könnyebb, és annál fájdalommentesebb is a kezelés. Minél később derül ki bármi, ha már fájdalmat okoz, akkor a kezelés sem lesz sokkal egyszerűbb. Tehát ott mindig gondolni kell arra, hogy minél hamarabb elcsípjük a hibát, annál könnyebb kezelni. Plusz a fogszabályozási szűrővizsgálatok is nagyon-nagyon fontosak, hiszen ott későbbi felnőtt korban súlyosbodó problémákat tudunk megszüntetni, megjavítani, és helyes pozícióba irányítani. Tehát nagyon fontos a körülbelül a 8 éves és a 12 éves korban legkésőbb, de inkább 8 éves kortól már az évenkénti fogászati szűrésekre és fogszabályozási szűrésekre való járás.
1: Dr. Molnár Edinának, miskolci fogszakorvosnak, fogszabályzó szakorvosnak köszönöm szépen, hogy műsorunk vendége volt, és hogy mindezeket a hasznos tudnivalókat megosztotta velünk.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, az elmúlt órában az Európa Rádió Családban Maradt című magazinműsorát hallották. Kisnéveres Viktória voltam, viszont hallásra.
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően. Óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
3: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról. A Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatást segítő háttérintézmény lesz, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közlése szerint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt. A miniszterelnök kifejtette, a Tisza kormány teljesen átalakítja a rendszert. Augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói pozíciót nyílt pályázaton hirdetik meg, és szemben a korábbi gyakorlattal a polgármestereket is bevonják a döntésekbe. A kiválasztott igazgatók 5 évre fognak megbízást kapni. Magyar Péter kifejtette, hogy a szervezet a jövőben kutató, fejlesztő és szakmai háttérintézményként segíti az oktatást, miközben az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül, így a Klebelsberg központ középirányítói szerepe megszűnik. Hangsúlyozta, hogy ezzel a döntéssel elindítják az oktatás teljes megújítását, és olyan rendszert építenek, amelyben a döntések közelebb kerülnek az iskolákhoz, míg a vezetők világos felelősséget és valódi mozgásteret kapnak, a pedagógusok pedig több időt és figyelmet fordíthatnak arra, amiért ezt a hivatást választották, a gyermekek tanítására, támogatására és a tehetségük kibontakoztatására. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető azon légkondicionálóval felszerelt magyarországi helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet nyitvatartásuk függvényében. A lakosságvédelem menüpont alatt található felsorolás 2254 helyiséget tartalmaz, és vármegyénként, településenként csoportosítva sorolja fel a klíma.

0: eltöltheti a kulacsát vagy palackját, közölte a vállalat. A harmadfokú hőségriasztás ideje alatt 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet. Budapesten a déli, keleti és nyugati pályaudvarokon, továbbá a Boráros téli hívállomáson. Vidéken többek között Debrecenben, Miskolcon, a Tiszai pályaudvaron, Nyíregyházán, Pécsett, Szegeden és Szolnokon. Szintén ingyen osztanak ásványvizet több nagy forgalmat lebonyolító autóbusz állomáson, délelőtt 10 és délután 5 óra között, a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt. A harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntöttek, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Ez azt jelenti, hogy szombat 22 óra és vasárnap reggel 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. Ugyanakkor a forgalomkorlátozás szombat 15 és 22 óra között, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. A hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását a rugalmasabb forgalomszervezés, ezáltal a gépjárművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja. Az extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kér minden közlekedőt. A tehergépjármű vezetőknek a tárca javasolja, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenő idők betartásáról. Ezen a nyáron is gyűjti a rászoruló diákoknak szánt tanszereket a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket akcióban a tárgyadományokat augusztus 10-ig fogadják a szervezet irodáiban, központjaiban. Augusztusban áruházakba is kitelepülnek. Pénzzel is hozzá lehet járulni a kampányhoz a 1358-as telefonos adományvonalon vagy bankszámlaszámon keresztül. A korábbi években mindig kitűzött egy célszámot az MRS, most viszont a beérkezett felajánlásokat úgy osztják szét, hogy egy-egy csomag teljes értékű segítséget nyújtson. Reményeik szerint azért legalább 1000 gyereket tudnak majd támogatni az iskolakezdésben itthon és a határokon túl, mondta rádiónknak Dobis Lucski Zsófia, a Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője.
1: Nehéz megbecsülni, hogy hány diáknak szeretnénk segíteni Kárpát-medence szerte. Korábbi években mindig az volt a bevett szokás, hogy előre meghatároztuk a számot, és ez a célszám lebegett mindig a szeretetszolgálat szeme előtt, és az adományok, mikor beérkeztek, azt osztottuk, viszont ez nem feltétlenül a jó megoldás, mert így előfordulhatott, hogy nem tudtunk egy teljes értékű tanszercsomagot biztosítani egy-egy családnak, csak kisebb eszközöket. Itt még több ezer forintot rá kell fordítania a családnak is a tanévkezdéshez. Ezért idén elhatároztuk, hogy most tényleg úgy állunk hozzá, hogy amit sikerül gyűjteni, mint tárgyi felajánlás, mint pénzügyi felajánlás, abból szeretnénk minél jobban segíteni. És hogyha 1000 gyereknek sikerül, akkor 1000-nek, ha 1200-nak, akkor 1200-nak. Azért az ezres nagyságrend az várható, és ugye az is fontos, hogy itt beszélünk hazai és határon túli támogatott gyerekekről, olyan fiatalokról, akik a felzárkózó településeken élnek, vagy éppen menek küldként hazánkban kezdik meg a tanulmányaikat. Tehát több csoportból tevődnek össze támogatottak. Itt Debrecenben nagy munka áll előttünk, hiszen két nagyobb adományosztás is vár ránk. Egyrészt augusztus 25-ére szervezzük a Leány utcán azoknak a családoknak a támogatását, akik évközben adománykérelemmel fordultak hozzánk, valamint idén Debrecenben rendezik az országos református tanévnyitót, ahol szintén jelen lesz adományaival a Református Szeretetszolgálat.
0: Komoly hiányosságokat tárt fel a fogyasztóvédelem a nyári kiemelt élelmiszerlánc ellenőrzés első szakaszában. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársai országosan 585 vendéglátóhelyet ellenőriztek a kormányhivatalokkal közösen. 94 hatósági eljárást indítottak, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki. Az ellenőrzések a nyári szezon legforgalmasabb helyszíneire koncentráltak. Ezek közül 15 vendéglátóegység működik. Kellett korlátozni, minden esetben súlyos higiéniai hiányosságok miatt. Az egységek 12%-ánál fogyasztói tájékoztatási szabálytalanságot, 11%-ánál a dolgozók egészségügyi alkalmasságára vonatkozó előírások megsértését, míg 7%-nál nyomonkövetési hiányosságot állapítottak meg. A tapasztalatok azt mutatják, hogy számos korábban feltárt hiányosság továbbra sem szűnt meg. Az ellenőrök

0: gyakran tapasztalták a higiénikus kézmosás feltételeinek hiányát, az előre elkészített ételek nem megfelelő melegen tartását vagy újra melegítését, szabálytalan alapanyagtárolást, valamint azt, hogy tisztított és tisztítatlan alapanyagokat ugyanabban a hűtőtérben helyezték el. A fogyasztók tájékoztatása sem mindenhol felelt meg az előírásoknak, több vendéglátóhelyen hiányzott az allergénjelölés, illetve az édesítőszert tartalmazó termékek kötelező feltüntetése. A szabadtéri rendezvényeken pedig a hulladékkezelés is problémát okozott. A természetvédelmi civil szervezetek üdvözölték Gajdos László élő környezetért felelős miniszter állásfoglalását az új kínkezelési technikákkal előállított növények uniós szabályozásáról, közölte az MTI-vel a Magyar Természetvédők Szövetsége. A három civil szervezetnek, a Greenpeace Magyarországnak, a Magyar Biokultúra Szövetségnek, a Magyar Természetvédők Szövetségének címzett válaszlevelében Gajdos László megerősítette, hogy a GMO-mentes mezőgazdaság védelme pártpolitikától függetlenül kiemelten fontos Magyarország számára. A miniszter arról tájékoztatta a civil szervezeteket, hogy álláspontjuk szerint az Európai Unió által elfogadott új szabályozás nem biztosít megfelelő védelmet az emberek, a környezet és a mezőgazdasági termelők számára. A minisztérium különösen aggályosnak tartja, hogy hagyományos nemesítéssel egyenértékű, enyhe génszerkesztéssel létrehozott növények esetében nem lenne kötelező a hagyományos GMO-kra előírt előzetes kockázatértékelés és fogyasztói jelölés, áll a közleményben. Gajdos Lászlót idézve közölték azt is, hogy a tárca szakmailag készen áll a jogi fellépésre, a szükséges peranyag előkészítésére, amennyiben erről a kormányzati döntés születik.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Végné Fekete Ágnes vagyok, nagy halász és Tiszatelek gyülekezeteiből. Isten igéjét olvasom a kijelölt napi újszövetségi igerész alapján, Pál apostol Titushoz írt levele második részének 11-től 15-ig terjedő verseiből. Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. És arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat józanul, igazságosan és kegyesen éljünk e világban. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Ezt hirdesd. Incs és fegy teljes határozottsággal, senki meg ne vessen téged. Kedves rádió hallgatók, kedves testvéreim! Egyszer egy kisfiú a tengerparton sétált az édesapjával. A hullámok után rengeteg tengeri csillag maradt a homokban. A fiú sorra szedte fel őket, és dobálta vissza a vízbe. Egy arra járó ember mosolyogva megkérdezte, mit csinálsz? Hiszen több ezer tengeri csillag van itt, úgysem tudsz mindegyiken segíteni. A kisfiú felvett még egy csillagot, és visszadobta a tengerbe, majd ezt mondta. Lehet, de ennek az egynek viszont az egész életét jelenti. Ez a rövid történet arra emlékeztet bennünket, kedves testvérek, hogy egyetlen találkozás mindent megváltoztathat. Egy segítő kéz, egy szeretettel kimondott szó képes új irányt adni egy ember életének. A történelem legnagyobb fordulópontja akkor történt, amikor Isten kegyelme megjelent ebben a világban. Nem egy új erkölcsi rendszer, nem egy új filozófia jelent meg, hanem maga Jézus Krisztus lépett be a világunkba. Pál apostol a Titushoz írt levélben így foglalja össze egyetlen szóval. Megjelent. Mintha hosszú sötét éjszaka után felkelne a nap. A sötétség nem tudja megállítani a világosságot. Amikor a nap felragyog, minden megváltozik. Ez a kegyelem azonban nem csak megmenteni akar bennünket, hanem át is formálni. Nem csak a múlt bűneire ad bocsánatot, hanem új életre tanít. Nem csak reményt ad, amennyire nézve, hanem irányt mutat a hétköznapokra. Ezért ma arra a kérdésre keressük a választ, hogy mit tesz Isten kegyelme annak az embernek az életében, aki találkozik Jézus Krisztussal. Sokan úgy gondolják, hogy a kegyelem azt jelenti, Isten megbocsát, aztán élhetek tovább ugyanúgy. De Pál mást mond. A kegyelem arra nevel minket. Érdekes szó ez. Nem kényszerít, nem üt, nem fenyeget, hanem nevel. mint egy szerető édesapa, mint egy jó tanító, mint egy kertész, aki metzi a szőlőt, hogy több gyümölcsöt teremjen. A kegyelem két dolgot tanít. Megtanítja, mire mondjunk nemet. Megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mondja Pál. A keresztény élet nem csak abból áll, hogy mire mondunk igent, hanem abból is, hogy mire mondunk nemet. Nemet a hazugságra, nemet az önzésre, nemet a haragra, nemet a tisztátalanságra, nemet arra, ami eltávolít Istentől. Ma a világ azt mondja, ha kívánod, vedd el. A kegyelem azt mondja, nem minden jó, amit kívánsz. Mire mondjunk igent? Ez a másik kérdésünk. Pál három szóval foglalja össze. Józanul, vagyis bölcsen, önuralommal, ne az indulataink vezessenek, ne a pillanatnyi vágyaink, hanem Krisztus. Igazságosan, azaz tisztességesen, becsületesen, munkahelyen, otthon, üzletben, családban. Aztán a harmadik, amit mond, kegyesen. Vagyis Istenre figyelve, nem csak vasárnap, hanem hétfő reggel is, akkor is, amikor senki sem lát. A kegyelem tehát nem csak megbocsát, át is formál. Miért érdemes így élni? Pál két hatalmas okot mond. Mert várjuk Krisztust. A hívő ember nem csak visszanéz a keresztre, hanem előre tekint. Várjuk a boldog reménységünket. A mai világ tele van bizonytalansággal. Háborúk, gazdasági nehézségek, betegségek, félelmek. A keresztény ember reménysége azonban nem a politikában van, nem a pénzben, nem az egészségben, hanem Krisztus visszajövetelében. Ő egyszer eljön, minden könnyet letöröl, igazságot szolgáltat, és vele leszünk örökké. Ez reménységet ad a legnehezebb napokon is. Pál ezt írja, önmagát adta értünk. Micsoda mondat, nem aranyat adott, nem angyalokat küldött, nem egy új törvényt adott, hanem saját magát. A kereszten nem csak meghalt, értünk halt meg, és nem csupán azért, hogy a mennybe jussunk, hanem azért is, hogy már most az ő népe legyünk. Olyan emberek, akik örömmel teszik a jót. Figyeljük meg! Nem azért cselekszünk jót, hogy Isten elfogadjon, hanem azért, mert már elfogadott bennünket Krisztusban. Ez óriási különbség. A jó cselekedet nem a megváltás ára, hanem a megváltott élet gyümölcse. Pál végül ezt mondja Titusnak. Ezt hirdesd. Erre ma is szükség van. Nem emberi bölcsességre, nem divatos gondolatokra, hanem Krisztus kegyelmének hirdetésére. Ma is vannak emberek, akik azt hiszik, hogy túl messze kerültek Istentől. Az ige azt mondja, a kegyelem megjelent. Ma is vannak olyanok, akik szeretnének megváltozni, de nem tudnak. Az ige azt mondja, a kegyelem nevel. Ma is vannak, akik elvesztették a reményt. Az ige azt mondja, várjuk a boldog reménységet. Ezért fontos, hogy véssük a szívünkbe ezt az egyetlen egy mondatot. A kegyelem nem csak megbocsátja a múltunkat, hanem átformálja a jelenünket, és biztos jövőt készít számunkra Jézus Krisztusban. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy megjelent a te üdvözítő kegyelmed Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy nem a mi érdemeink, nem a mi jó cselekedeteink, hanem egyedül a te szereteted és irgalmad által nyerhetünk bocsánatot és új életet. Köszönjük, hogy a kegyelem nem hagy meg bennünket olyannak, amilyenek vagyunk, hanem napról napra formálni akar bennünket. Bocsásd meg, amikor engedtünk a hitetlenségnek, a bűnnek, az önzésnek, vagy a világi kívánságoknak. Kérünk, tisztítsd meg a szívünket, és adj erőt, hogy tudjunk nemet mondani arra, ami eltávolít tőled, és igent mondani arra, ami neked kedves. Taníts bennünket józanul élni, hogy bölcs döntéseket hozzunk. Taníts igazságosan élni, hogy becsületesek és szeretetteljesek legyünk embertársainkkal. Taníts kegyesen élni, hogy egész életünkkel téged dicsőítsünk, ne csak szavainkkal, hanem tetteinkkel is. Köszönjük, hogy élő reménységet adtál nekünk, amikor elfáradunk, amikor csüggedünk, amikor úgy érezzük, túl nehéz az út, emlékeztess bennünket arra, hogy Jézus Krisztus újra eljön. Segíts úgy élni, hogy készen várjuk őt örömmel és hűséggel. Urunk, tedd gyülekezetünket olyan közösséggé, amelyet a te kegyelmed formál. Add, hogy a világ meglássa rajtunk Krisztus szeretetét, tisztaságát és jóságát. Használj bennünket családjainkban, munkahelyünkön, és mindenütt, ahova állítottál. Köszönjük, hogy Jézus önmagát adta értünk, hogy megváltson bennünket, és a te tulajdon népeddé tegyen. Segíts, hogy hálából, örömmel szolgáljunk neked minden nap. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket.

Köszönjük, Urunk, hogy Te azért hívsz mindenkor igéd köré minket, mert terved van az életünkkel. Olyan sok akadálya van annak, hogy meghalljuk a Te szavadat. Nem csak körülöttünk nagy a lárma, bennünk is nagy. Nem csak testileg romlik a hallásunk, hanem lelkileg is süketek vagyunk néha. Sokszor nem is akarjuk meghallani azt, amit Te mondasz nekünk. Köszönjük, hogy mégis mondod. De félve gondolunk arra, hogy nem ismétlődik vég nélkül az alkalom. Ezért Téged kérünk, hogy segíts nekünk abban, hogy meghalljuk azt, amit nekünk mondasz ma és mindenkor. Add, hogy igéd hallása örömöt szerezzen a szívünkben. És a Te igédnek ne csak hallgatói és meghallói, hanem cselekvői is lehessünk. És a Te igéd tartsa meg a mi lelkünket, mert hisszük, hogy aki a Te igédet befogadja, Téged, az ige forrását fogadja be.

0: édes álom. Esti mesénk következik. Dugó Dani a nagyvárosban. Dani keres valakit. Dani ott üldögélt az ablak párkányán. Egészen nyugodtan lógatta a lábát, mert nagyapó már régen elment. Most kis köszörülő gépével sorra járta az utcákat, házakat, és csak este jött haza. Janika ágya mellé oda volt készítve a tej, a kenyér egész napra. Hát elég gyenge ellátás egy ilyen beteg gyereknek, de mit csináljanak? Nagyapó nem szaladhat haza a város másik végéről, hogy leves főzzön. Dani szívesen megfőzni, egyszer meg is próbálta, de majd odasült a forró kályhához, mikor felmászott megnézni, hogy forr-e már a víz. Miért is vagyok ilyen kicsi? Keserget szomorúan. Ha nagy volnék és nőnék, mint más rendes gyerek, akkor tudnék dolgozni, és jó volna. Ilyen kicsi duhó gyerekkel csak a baj van. De néha örült, hogy ilyen kicsi, mert azért tudott bemászni az ablakon, és elfért a virágcserepek között is, ha összehúzta magát. Nagyon szeretett fent üldögélni az ablakban. Onnan mindent látott, ami az utcán történik, és elmesélte Janikának is. Különösen a gyerekeket figyelték, akik egészségesek és lent játszhatnak, és iskolába mehetnek. Javában beszélgettek, mikor váratlanul megnyikordult a kilincs. Daninak csak annyi ideje volt, hogy behúzódjék két nagy láda muskátni mögé. Már nyílt is az ajtó, és a nagyapa jött be egy szemüveges bácsival. A bácsi kezében táska volt, és nagyon kedvesen mosolygott Janikára. Dani mindjárt meg is szerette. Doktor úr, kérem, ez az én kis unokám, mondta a nagyapó, és a doktor bácsi megvizsgálta Janikát. Dani figyelmesen leste a muskátlik mögül. Mikor vége volt a vizsgálatnak, a doktor bácsi azt mondta, semmi baj nincs, kérem, a gyerek csak vérszegény és fejletlen. Jó levegő, napfény és jó táplálkozás kell neki. Köszönöm, doktor úr, mondta nagyapó olyan remegő hangon, hogy Daninak összeszorult a szíve. Majd megpróbálom. Hogy mit próbál meg, nem mondta, de Dugó Dani tudta. Majd megpróbál szegény nagyapó még többet dolgozni, mert kell a pénz, mert a tej is drága, meg a tüzelő is, és jönni fog a tél, és ha most ember volnék és gazdag volnék, az nagyon jó volna. Nagyapó kikísérte a doktor bácsit, aztán visszajött, megint adott tejet Daninak, és szomorúan ment el újra dolgozni. Jaj, most ott megy az utcán, nézett utána Dani, és azon töri a fejét, hogy honnan vegyen mindent Janikának, szegény nagyapóka. És mert Janika elaludt, hát Dani se tehetett okosabbat, mint hogy törte a fejét. Csak tudnám, hogy mi az a jó táplálkozás, mert azt mondta a doktor bácsi, doktor úr, hogy az kell a Janikának. Lehet, hogy ennivaló, de az is lehet, hogy orvosság. Majd megkérdezem valaki okostól, meg azt is, hogy hol lehet azt megtalálni. Janika nyugodtan aludt. Hát Dani mindjárt el is indult, hogy megkérdezze a dolgot. Valaki nagyon okosat akart keresni, aki biztosan tudja. A galambot, aki ott ült a háztetőn, mindjárt meg is kérdezte. Légy szíves, galambnéni, mondd meg, ki a legokosabb ebbe a Budapestbe. A galamb kicsit csodálkozott. Szárnya alá dugta a fejét, és mikor már eleget gondolkozott, azt mondta. Biztosan az a legokosabb, aki a legöregebb, mert az látott a legtöbbet a világ dolgaiból. Dani igazat adott a galambnak. Persze, hiszen otthon is az öreg teknős béka a kemény hát volt a legokosabb, és mindenki hozzáfordult tanácsért. Jaj, miért is van olyan messze az a nádas, hogy nem beszélhet kemény háttal? De talán lesz itt Budapesten is valaki, aki már százesztendős is elmúlt, csak rá tudna találni. A galamb már régen elrepült a kicsinyeihez, Dani még a köszönését sem hallotta, annyira gondolkozott. Egyszer csak halk cincogás hallatszott a kémény mellől. Jó napot kívánok, Dugó Dani uraság! Szólította meg egy illedelmes egérke. Régen láttam már. Igen. Most másik tetőre járok aludni, felelte Dani. Itt nagyon nagy a füst. Ó, hát azért nem találtam meg kegyedet. Pedig öregapó 3 napja elküldött már, hogy keressen meg, és mondjam meg, hogy nagyszerű sajt meg túró jött a boltba, és itt hozok egy kis kóstolót is belőle. Az egérke apró tarisznyát tett le a nyakából. Dani megkóstolta a sajtot és a túrót, és nagyon finomnak találta. Alig nyelte le, hirtelen nagyot ütött a saját fejére. Megvan, megvan! Minek örül úgy, Dani uraság? Kérdezte az egérke. Sok van ebből a finomból ott a boltba? Kérdezte Dani felelet helyett. Nagyon sok. Tetszik tudni, mióta eltetszett onnan kergetni a miskakandút, hát nagyon sok ember jár oda vásárolni, és ezért sok kell. Hát mondd meg apónak, hogy köszönöm a kóstolót, és ma éjjel meglátogatom. Az egérke meghajtotta magát, és elosont. Dani meg, miután az éjszaka még messze volt, visszamászott Janikához. A kisfiút már ébren találta, leült hát mellé, és mesélt neki a hernyók országáról, ahol egyszer már régen járt. Mikor beesteledett, Dani kimászott a háztetőre. Az egérke már ott várta. Azok közül való volt, akiket Dani megszabadított a macskától. Együtt ereszkedtek le a csatornán, és az egérke vezetésével Dani koma hamar eltalált a boltba. Nem éppen a rendes úton mentek, nagyot is nézett volna a rendőr, ha ilyen valaki csak úgy be akar sétálni egy csukott boltajtón. Arra mentek, amerre az egerek jártak, ahová mi úgyse tudnánk utánok menni. Danit az egész egérsereg nagy örömmel fogadta. Azóta meg is szaporodtak. Dani felült egy hordóra, mellé egérapó, valamennyi egér köréjük gyűlt, és ő mesélt nekik szegény Janikáról, aki olyan jó volt hozzá. És ti azt mondtátok, hogy hálásak vagytok nekem, én meg hálás vagyok a Janikának, hát akkor kell nekem segíteni. Gondoltam, ha minden kicsi egér visz túrót, meg sajtot, akkor el tudunk vinni annyit, hogy az sokáig elég legyen, mert nekem ott kell hagyni kicsit a Janikát, hogy elmenjek, megkeresni valakit, aki 100 éves és borzasztó olyan okos, még egérapónál is okosabb, de nem akarom, hogy Danika addig busuljon. Hát szépen kérlek, egérkék, legyetek szívesek, segítsetek. Vigyünk neki sok sajtot, meg túrót is, amíg én messze járok. Minden nap menjen el néhány egérke Janikát mulattatni. Az egerek szívesen megígérték, amit Dani kért. Mindjárt fel is készültek. Dani szép kis papírzacskóba tette a túrót és a sajt darabkákat, mindegyiket felkötötte egy-egy egérke hátára, maga is teleszette a zsebét, és elindultak. Gondolom, ha a boltos bácsi tudná, kinek visszük, nem haragudna érte, mondta magában. Majd inkább mi nem eszünk egy darabig sajtot, meg túrót, nyugtatták meg az egerek, mert ők igazán úri népek voltak. Visszafelé kicsit lassabban haladtak, de azért reggelre elértek Janikáék ablakához. Dani bemászott és bejelentette a beteg fiúcskának, hogy egy sereg barátja jött látogatóba és ajándékot hoztak neki. Hogy örült, újjongott Janika, mikor a sok helyes kisegeret meglátta. Felültette őket a takarójára és játszott velük. Talán még a cincogásukat is megértette. Úgy elfoglalták az egerek, hogy nem is búsult nagyon, amikor Dani megmondta, hogy most kicsit elmegy, és egy darabig nem jön. De az egérkék minden nap eljönnek, és játszanak veled, és vigyáznak rád, és ha valami baj volna, csak üzenj velük, mert ők megtalálnak, akárhol vagyok is, hiszen egérke ebben a nagyvárosban van mindenütt. Janika nem is kérdezte, hova megy Dani. A koma meg elsietett, mert nagyon sürgős volt a dolga.
1: Jöjj, Úr Jézus, őrizd álmom, most szemeimet lezárom. Testem, lelkem rád bízom, légy mellettem, ó Jézusom, ámen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: nekem itt vannak álmai.
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról. A Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatást segítő háttérintézmény lesz, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közlése szerint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt. A miniszterelnök kifejtette, a Tisza kormány teljesen átalakítja a rendszert. Augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói pozíciót nyílt pályázaton hirdetik meg, és szemben a korábbi gyakorlattal a polgármestereket is bevonják a döntésekbe, a kiválasztott igazgatók 5 évre fognak megbízást kapni. Magyar Péter kifejtette, hogy a szervezet a jövőben kutatófejlesztő és szakmai háttérintézményként segíti az oktatást, miközben az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül, így a Klebelsberg központ középirányítói szerepe megszűnik. Hangsúlyozta, hogy ezzel a döntéssel elindítják az oktatás teljes megújítását, és olyan rendszert építenek, amelyben a döntések közelebb kerülnek az iskolákhoz, míg a vezetők világos felelősséget és valódi mozgásteret kapnak, a pedagógusok pedig több időt és figyelmet fordíthatnak arra, amiért ezt a hivatást választották, a gyermekek tanítására, támogatására és a tehetségük kibontakoztatására. Számos képzési és szolgálatvállalási lehetőséget kínál a Magyar Honvédség azoknak, akik a következő felsőoktatási felvételi eljárásba szeretnének pluszpontokat szerezni, és azoknak is, akik egyelőre nem tervezik a továbbtanulást, írja a honvédelem.hu. A portál szerint azoknak, akiknek idén nem sikerült a felvételi, ajánlják az acélkocka altiszt képzést, erre július 31-ig lehet jelentkezni. A tartalékos szolgálatot azoknak ajánlják, akik továbbra is szeretnének tovább tanulni. A tartalékos szolgálat vállalásával már az alapkiképzés elvégzésével 16 plusz pont szerezhető a következő felsőoktatási felvételi eljárásra. Az alapkiképzés teljesíthető egyszerre vagy akár hétvégenként, így aki most jelentkezik és teljesíti az alapkiképzést, akár a jövő évi keresztféléves eljárásra megszerezheti a 16 plusz pontot. Ha valaki 32 pontot szeretne szerezni, annak a 6 hónapos szolgálatot javasolják.

0: Az aláírók sérelmezik, hogy bár a medvéket többször elriasztották, áttelepítették, továbbra is visszatérnek. A lakosok azt szeretnék, ha a helyi beavatkozási bizottság a hatályos jogszabályoknak megfelelően járna el, és tartósan rendezné a helyzetet. A szakemberek becslése szerint jelenleg mintegy 2340 medve él a Kárpát-kanyarban található Kovászna megyében, a hivatalos becslés szerint 2200, miközben az ideális egyedszám 600 lenne. Egyre több olasz városban léptetik életbe a vörös riasztást az idei nyár negyedik hőhulláma megérkeztével, amely ismét 40 Celsius fokra emeli a hőmérsékletet a Po Alföldön is, adott ki figyelmeztetést a római egészségügyi minisztérium. Csütörtökön három közép-olaszországi városban rendelték már el a legmagasabb fokozatú hőriasztást. A vörös kút pénteken már 11 városra lesz érvényes. A 40 fokos hőség az előrejelzések szerint augusztus második hetéig tart. Az Olasz Meteorológiai Intézet közlése szerint a Róma közeli egyik tengerparton napközben 37 Celsius fokot mutatnak a hőmérők a levegő 70%-os páratartalmával, ami 44 fokos érzékelt hőmérsékletnek felel meg.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken derült lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másút mérsékelt marad a légmozgás. Fokozódik a hőség, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 34 és 39 fok között alakul. Erős lesz az UV-sugárzás, aki teheti, ne tartózkodjon hosszabb ideig a tűző napon, délelőtt 10 és délután 4 óra között.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban a Milius Juhász Péter református idősek otthonába látogatunk el. Az otthon mindent megtesz azért, hogy a bent lakók szellemileg és fizikálisan is a lehetőségeikhez mérten a legegészségesebben éljenek. Külön főznek rájuk, rendszeresen szerveznek programokat és folyamatosan tartják a kapcsolatot a hozzátartozókkal is. Az intézményről a vezetőjét, Nagyné Mudra Mónikát, Takács Júlia Lilla kérdezte.
2: Mikor és milyen céllal jött létre az otthon?
3: Diakonisszák éltek az otthonban, és lelkészeket, illetve más diakonissza testvéreket láttak el. Már az 1950-es évek 52-től működött intézményi formán kívül, majd az egyházkerület ajándékozta a papvilla mellé a misztivillát, és így együttesen 1999-ben épült össze az intézmény. Tehát nagyon régi időkre nyúlik vissza a segítségnyújtás, a diakóniai szolgálat.
2: Hány gondozott van az otthonban?
3: Az otthonunkban 89 férőhelyre van engedélyünk, jelenleg 89-en vannak. Azt kell elmondanom, hogy mindig teljes kapacitással működünk, hiszen nagyon nagy érdeklődés van, nagyon nagy szükség és igény van, hogy az otthonunk teljes kapacitással működjön. 170 fő várakozik, hogy bekerüljön az otthonba.
2: Milyen korúak a gondozottak, és van-e olyan dolog, ami nehezíti az ellátást?
3: A kori megoszlást tekintve 9 fő 95 év feletti, 33 fő 90 év feletti, 10 fő 80 éves, tehát 70 év feletti, és egy fő van, aki 64 éves egészségi állapota miatt él az otthonban velünk. Nehezítő körülmény, igen, ugye változik a gondozottaknak az egészségügyi állapota, egyre rosszabb, egyre romlottabb egészségügyi állapotban kerülnek be az otthonba, egyre több a demensünk, tavaly év elején 21 fő volt, most 40 fő demens ellátottunk van, és tényleg valóban egyre több a fekvő, egyre több a kórházi ellátás, egyre több a mentőhívás, tehát ezek a körülmények egyre jobban nehezenek, és ez a tendencia, hogy az a régi jó bevett gyakorlat, hogy az ellátott még lábán járva, jó egészségi állapotnak örvendre, tényleg csak egy gondozási tevékenységet igénybe venne, hogy étkeztetve van, orvosi felügyelet van, orvosi ellátás van biztosítva számára, és meg élhette otthonaként az otthont, ez most már egyre ritkább. Gyakorlatilag 10 ellátottból 9 már nagyon romlott egészségügyi állapotban kerül be az otthonba.
2: Milyen ellátásban részesülnek az itt élők?
3: Konkrétan a gondozási tevékenységet részletezve napi ötszöri étkezésben részesülnek, cukorbetegeink plusz étkezésben is, a tisztálkodásról, a higiéniai körülmények biztosításáról gondoskodunk, takarító személyzetünk által a tisztaságról és mosodát működtetünk, így a tiszta ruhát itt helyben tudjuk biztosítani számukra. Külön kiemelném, hogy főzőkonyhával rendelkezünk, tehát itt főzzük meg az ételeket, frissen kapják mindig az ellátottak, és természetesen akinek szüksége van rá, pépesített étkeztetésről is gondoskodunk. Külön köszönet a fenntartónak, hogy dietetikussal tudunk együttműködni, és dietetikus segítségével tudjuk biztosítani azt az ötfajta étrendet, ami a normál étrenden kívül biztosítható. Az otthonban az egészségügyi ellátáson és a gondozási tevékenységen kívül nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a mentális gondozásra. Mentálhigiéni és terápiás munkatársaink nagyon sok programmal kedveskednek az ellátottaknak. Ilyen programok például a kézműves foglalkozások, a régió csigacsinálás, amit nagyon nagy szeretettel fogadnak fiatalkorukra emlékezve az időseink, de például a szalonnasütéssel kedveskedtünk számukra, amikor lemennek itt a kertbe is. Együtt sütik a szalonnát, és jó levegén közösen vannak, nagyon szeretnek énekeket énekelni. Református intézmény vagyunk, nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a reformátusságuk megélésének lehetőségére, zsoltár éneklés rendszeresen majdnem minden nap van, bibliaóra, imaóra, külön kiemelném az otthonrádió műsorunkat, amikor különböző versekkel, énekekkel, dialógusokkal készülnek a lakók, és Istennek hála ki van építve egy kihangosító rendszer, minden szobába ezáltal eljut a műsor, és a fekvő ellátottaink is, vagy az elesettebb ellátottaink is részesülhetnek a műsorban, és hallgathatják. A hitéletünk megélésére van egy gyönyörű szép kápolnánk, egy templomunk, ahol rendszeres istentiszteletet tartunk, biblióra és az imaórát is ott szoktuk megtartani.
2: Van elég dolgozó és szakember?
3: Hát igen, a dolgozó, a szakember, a jó szakember az sosem elég, és sosincs elég. Szakmai létszám szerint 21 fő gondozó és ápoló személyzetet kell biztosítanunk, a törvény ennyit ér elő. Mi most jelenleg 24 fővel végezzük a gondozási tevékenységet. Nagyon megbecsülöm őket, büszke vagyok rájuk, mert hiszen ők adják azt a fő tevékenységet, amire a legjobban szükségük van az étkezésen kívül az ellátottaknak, és szeretetteljesen, hitüket megélve gondoznak a munkatársaim, és folyamatosan keressük az újabb és újabb dolgozókat. Sajnos a merítési lehetőség nagyon kicsi, de igyekszünk a jó dolgozóinkat megtartani, mind anyagi megbecsüléssel, mind pedig erkölcsi megbecsüléssel.
2: Milyen költségekkel jár az otthon működtetése?
3: Nyilvánvaló, hogy az otthon működtetéséhez nagyon sok anyagi támogatásra és gazdasági támogatásra van szükség. A református szeretetszolgálata fenntartunk mindent biztosít számunkra, hogy megfelelően tudjuk működtetni az otthont, mindent be tudjunk szerezni, amire szükségünk van. Az otthon most felújítás előtt áll, úgyhogy biztonságban érezhetjük magunkat, és minden anyagi támogatást megkapunk. Istennek hála, mint említettem a létszámokat tekintve, hogy az ellátottaink közül 9 fő 95 év feletti, és 2027-ben 3 fő lesz 100 éves, hogyha Isten is megsegít bennünket. Valóban a létszámunkat tekintve lakóink egyharmada 90 év feletti, sokszor köszöntjük a 90-95 éveseket, ugye a polgármesteri hivatalból szoktak jönni, és van erre lehetőség, hogy a város is köszöntse a lakóinkat, ezzel többnyire élnek a lakóink, úgyhogy azt kell, hogy elmondjam, hogy jó egészségnek örvendenek. Ha rosszabb egészségi állapotban jönnek be az otthonba, az a tendencia, hogy valamelyest javul az állapotuk, úgyhogy én erre nagyon büszke vagyok, és ez a célunk, hogy minél tovább megőrizzük az egészségüket.

0: Az otthonban többen betöltötték már a 90. életévüket. Marika néni azt vallja, sosem szabad feladni.
1: Argaladárné vagyok. Hát végeredményben szerencsémre egészséges vagyok, különösebb bajom nincs, hát a lábaim azok nem működnek tisztességesen, de megbeszéltem velük, hogy még szükség van rá, kitartanak, úgyhogy egyébként semmi különösebb betegségem úgy nincsen.
0: Mesélne nekem egy kicsit az életéről, a gyerekkoráról, hogy hol tetszett felnőni, mivel tetszett foglalkozni?
1: Én debreceni vagyok, itt születtem Debrecenben. Itt éltünk négyen, mert közben testvérem és egy öcsém is született. Itt éltünk ugye négyen a Batthyány utcán, és egészen 1939-ig, amikor is 38-ban ugye visszajött a felvidék a trianoni dolgok miatt, és akkor édesapámat elhelyezték Kassára. És Kassán laktunk 6 évig, míg a háború alatt is, és mikor már nagyon közel volt a front, akkor édesapám egyszer megjelent katonaruhába, ugye, mert ő is katona volt, és akkor összepakolt ármunkat, feltett egy vonatra, és elindultunk Budapestre, és reggelre megérkeztünk Budapestre, mert este indultunk el, és az ostromot Budapesten élveztük végig. Már ezt az élveztüket ugye idézőjelbe kell érteni. Hát elég sokáig tartott, elég izgalmas volt. Szerencsére se édesanyámnak, se az öcsémnek, se nekem nem történt semmi bajunk. Éhesek voltunk mindig, az igaz, mert ugye ennivalóhoz ritkán jutott az ember, de azért túléltük. A legborzasztóbb az volt, hogy mikor oda a házhoz, Budaörsi úton laktunk, oda a házhoz értek a németek, illetve az oroszok, ott a németek ott hagytak egy csomó gépkocsit. És az oroszok kilőtték, és felgyulladt az egész kocsisor. Úgyhogy az egész háznak a földszintje kiégett, minket az oroszok tereltek át az utca túlsó oldalára, ott volt egy faterep. Akkor meg azon izgultunk, hogy csak már oda át ne jöjjön a tűz. Na, ezt megúsztuk. Aztán egy pár nap múlva, mert hát ugye nagy szorongás volt, mert aki azon az óvóhelyen volt, ahol mi, hát valahova máshova kellett menni, mert ott minden csupa füst, meg bűz, meg minden volt. És mivel édesanyámnak élt még Pesten testvére, akkor, mikor már ugye a front egy kicsit tovább ment, akkor elmentünk a testvéréhez Budapestre, és Budapesten élt, és hát ott voltunk egy darabig, de ott is tömegjelenet volt, mert az összes rokon Debrecenből mindenki ott volt nálunk, mert én menekül. És aztán kitalálták, hogy mi anyám még 6-an voltak testvérek, mindenhova jutott belőlük, kitalálták, hogy jöjjünk mi le ide, a szomszédba Debrecentől nem messze van itt ugye a földes, és hogy jöjjünk le, mert hát a falun mégis jobban lehet élelemhez jutni, és az öcsém tényleg kicsi volt, még olyan 7-8 éves fiú volt, és hát akkor másfél napot utaztunk egy tehervonaton a hárman, míg leértünk földesre, aztán az egész nyarat ott töltöttük. Én földes nagyon szerettem, általában falut szeretem, mert szabadság, nem úgy bezsúfolva, mint a bérházak között, de végre mi mindig bérházba laktunk. Na szóval, és akkor a nyarat ott töltöttük, és jött a szeptember, és akkor édesanyám meg a nagynéném ugye eldöntötték, hogy be kell menni Debrecenbe, mert ott is volt egy ház, kicsit helyre hoztak egy szobát benne, mert iskolába kellett járni, akkor mentem 5. gimnáziumba, és én nem akartam iskolába menni. Én kijelentettem, hogy én nem megyek, nekem elég az a 4 gimnázium, minek nekem az az iskola, én lemegyek iskolába. Ugye azt én kijelenthettem, de végül is mégiscsak elkezdtem az 5. gimnáziumot, a Svetlicsbe. És kaptunk egy nagyon jó osztályfőnököt, 7-et befejeztük, amikor ő elment, elhelyezték, mert akkor már állami iskola voltunk. Az állami iskola úgy történt meg, hogy karácsonyi szünetre hazamentünk, akkor még a nővérek engedtek el bennünket, és utána, amikor januárban visszamentünk az első órára, már állami iskola volt. És ugye mondanom sem kell, hogy abban az évben érettségiztünk. és volt néhány magyar tanárunk abban az évben, meg egy-két történelem tanárunk, szerencsére mindenki másképp tanított, elég izgalmas volt abban az évben érettségizni. De azért, Jóisten, csak megsegített bennünket, mert mindenki átment az érettségén, senkit se húztak el. Hát engem sajnos, én jelentkeztem egyetemre, magyar-francia szakra jelentkeztem, de nem vettek fel, mert az édesapámat kirúgták az állásába, akkor voltak a B-listázások, és ezt őt is B-listázták, ugye alkalmatlannak minősítették, és olyan határozatot hoztak, hogy sehol se végezhet adminisztratív munkát. Hát végzett napszámos munkát itt-ott, ahol éppen ismerősök révén be tudott jutni. Engem az egyetemre éppen az édesapám miatt nem vettek fel, mert azt mondták, hogy hát csak nem képzelem azt, hogy egy tehetséges, fiatal munkás vagy paraszt gyerek helyét elfoglalja egy ilyen, akinek az apját B-listázták. Ezekre a szavakra valahogy annyira tudok emlékezni, ezek úgy beleragadtak a fejembe, de akkor nagyon bántott, és nagyon el voltam keseredve, de most már valahogy úgy vagyok, hogy most már csak legyintek rá. Na és akkor hát valami állást kellett keresni, mert ugye hát négyen voltunk, egy napszámos keresetből nem lehetett négy embernek megülni, ráadásul az öcsém iskolába járt. És itt a Püspöki palotában, az első épületben volt egy Pák Sándor nevű fogorvos. És a szomszédunk oda járt a fogait csináltatni, és a Pákéknál három gyerek volt, egy négy éves, meg két éves iker kisfiú, és valakit kerestek a gyerekek mellé. Mert ugye a fogorvos dolgozott, az asszonynak volt ott a Püspöki palotában valamilyen kötődéje, ő ott volt délelőtt, hát valaki legyen a gyerekekkel. Hát megkérdezték ezt a szomszédunkat, hogy hát nem tud-e valakit. Hát rám gondolt, el is mentünk, az életem legjobb fél éve volt. Ott játszottam a gyerekekkel, meg minden nagyon aranyos volt, a két kis kölyök, a két kis fióikrek, nagyon bűbájosak voltak, nagyokat sétáltunk ott a Déri téren, meg játszottunk, meg minden, és főleg az volt a jó, hogy az otthoni kosztolásból egy ember kimaradt, mert én reggelit meg ebédet is kaptam náluk, és kaptam havonta 100 forintot. Hát, hogy milyen pénz volt az a 100 forint, az egy csodálatos pénz volt, mert az első 100 forintomból rögtön vettem egy pár cipőt, mivel a cipőmnek már a talpalása is lyukos volt. És egy fél évig voltam náluk, mikor egy ismerős bácsival találkoztam, a lányával, lánya osztálytársam volt. Hát, hogy mit csinálsz? Hát, gyereket persze ráluk. Na hát azt nem lehet, hát mondom, jó, nem lehet, most ezt nem lehet, de kell. Azt mondja, hogy te, én itt vagyok a postán, ő személyzet is volt a postán, tudja, a személyzet is, tudni kell, hogy a személyzet is munkatársak, azok nagy emberek voltak. És azt mondja, én itt vagyok, azt mondja, a postán most van felvétel. Teste ír a sapukáddal egy nagyon jó önéletrajzot, ott a nagyon jót háromszor is kihangsúlyozta, tehát mindenki tudta, hogy az mit jelent, és írd le a saját kezeddel, és hozd el. Másnap hozd be nekem. Hát, otthon mondom, hogy mi újság van. Az anyukám azt mondta, hogy jó, ne foglalkozzatok vele, még ebből csak baj lehet, hát félt, mindenki félt. És apu azt mondta, hogy próbáljuk meg, mert hát ugye, ha nem próbálkozunk semmivel, akkor nem lesz semmi. Na hát aztán másnap bevittem, és két hét múlva kapok egy levelet, hogy felvételi vizsgára jelentkezzem. Hát nagyon megvoltam ijedve, megmondom őszintén, mert ugye én a postáról annyit tudtam, hogy a levélre bélyeget kell ragasztani, mert ha nincs rajta, megpótlózzák. Hát gondoltam, majd a bácsi csak valamit segít. Mondta, hogy ha így csinálok, minden reggel mondjál, ha így, akkor na, a felvételi vizsgám ugye sikerült. Két hét múlva megint kaptam egy levelet, hogy felvettek a postára, és Kunszent Mártonba jelentkezek szolgálatba. Hát ugye Debrecenben laktunk, szerencsére Kunszent Mártonba volt egy ismerős tanítónő. aki innen ment el Debrecenből oda. Hát oda mentünk, hogy hát tudna egy pár éjszakára nekem szállást adni, majd ott kerítek valami a bérleti féle jelenséget. Hát aztán egy darabig ott is laktam nála, aztán egy idős házaspárnál találtam egy szobát, akkor ott laktam, hát az jó volt abból szempontból, hogy ebédet is kaptam. A reggelit meg a vacsorát azt elő lehetett állítani. Na és aztán akkor ott voltam szeptemberig, szeptemberben jött a hivatalhoz egy utasítás Debrecenben az igazgatóságról, hogy engem felvettek a postatiszti tanfolyamra. Hát mondanom sem kell, hogy a bácsi keze volt benne. És ez egy 10 hónapos bentlakásos tanfolyam volt Budapesten. Haza is csak egy hónap egyszer jöttünk. Úgyhogy szombaton tanítás után felültünk a vonatra, és vasárnap este 10-re mindenkinek otthon kellett lenni. Nagy volt a szigorúság, nagy volt a fegyelem. Amíg jó idők voltak, addig az előadásokra, mert most azt is nem tudom, hogy hívják, de valamikor Vilma királynő út volt, amikor mi ott laktunk, Gorki fasor volt. Na, szóval az egy Andrássy út tájékán van ez a Vilma királynő út, és gyönyörű szép villák, ott nagyon gazdag emberek laktak. Hát abban a villában is, ahol mi el voltunk szállásolva, volt lent a földszinten egy óriási nagy terem, a falak ilyen faburkolatosak voltak, és aranyfüst lemez volt a plafon. Úgyhogy elegáns helyen laktunk. Na és még jó idő volt addig, és a keleti pályaudvar környékére, a Luther utcába jártunk eladásra, mert ott a MÁV tisztképzőnek volt egy épülete. Na, amíg jó idő volt, szépen sorváltunk, mint a katonák, és a mozgalmi dalokat lelkesen énekelve gyalog mentünk katonai sorrendben, szakaszonként a Gorki fasortól a Luther utcáig, az jó messze volt. Hát ott, ahol elmentünk, mindenki a házakból hasi kilóban nézte, hogy kik ezek, akik itt korán elkelóbégatnak. És mikor már beállt a rossz idő, akkor ez elmaradt, és tavasszal ezt újra kezdtük, egészen a tanítás végéig. És csak az volt a baj, hogy ugye a nagy fiúk voltak elől, mi meg a kisebbek hátul, és csúnya volt a menet, mert ugye a nagyok nagyot, míg egyet léptek, mi kettőt léptünk. És mindig szittak bennünket, hogy hullámzik a sor. Már sok pár üveg sörünkbe bele került, amíg akkor nagyokat meggyőztük, hogy ugyan lépjetek már egy kicsit kisebbet, mert már annyi sört vettünk neki. Na, szóval aztán az tiszti tanfolyam, az egy 10 hónapos bentlakásos tanfolyam volt, 2 vizsgája volt, egy szakmai vizsga, meg egy postakezelésből való vizsga, és hát ugye foglalkoztatva voltunk olyan formában is, nem csak elméletileg. Például ugye karácsonykor, meg húsvétkor, akkor még rengeteg üdvözlőlap volt, mert nem volt ugye internet, meg laptop, meg mit tudom én mi, okostelefon, és be voltunk osztva a hivatalhoz leveleket osztani, meg üdvözlőlapokat. Hát 2 éjszakát rám is rám került a sor, meg egyszer beosztottak mozgó postára is. Hát azt nem szerettem, de hát megcsináltuk. Na és akkor elvégeztem a tisztítom folyamot, és ide helyeztek az igazgatóságra, a postaigazgatóságra, és a postaigazgatóság. Itt dolgoztam 10 évig, számviteles voltam, itt is végeztem ilyen számviteli tanfolyamon, és aztán egyszer felhívott telefonon az egyik volt osztálytársam, aki akkor a Posta Oktatási Intézménynek volt egy ilyen szervezete, intézménynek volt az igazgatója, hogy kéne nekem tanfolyam vezető, nem akarsz feljönni Pestre, de fel akarok menni. Úgyhogy felmentem Pestre, hát 10 évig dolgoztam ott az oktatási központban, aztán akkor máshova, akkor elhívtak a Budapesti Távbeszélő Igazgatóságra, ott is dolgoztam vagy 10 évet, ez mind számviteli terület volt, és a végén felhelyeztek a Posta Vezérigazgatóságra, a számviteli ügyosztályra, és ott is dolgoztam, ott 11 évet dolgoztam, és onnan mentem nyugdíjba.
0: Hát ez elég kalandos, kacifántos, Budapest, Debrecen, Budapest, Debrecen. Jó megtetszett tanulni az összes fát, hogy az úton hogy nőnek?
1: Hát nem csak a fákat kellett megtanulni, mert ugye amíg a tisztítanfolyamra jártunk, az úgynevezett vonalcsoportokat is meg kellett tanulni, hogy például elindítom a postát Budapest nyugati pályaudvarról, mit tudom én, Kajászószörcsögre, hogy akkor ott milyen állomások vannak egymás után, és hol menj, ott is szortírozni kellett, hogy hol mennyi levelet kellett leadni. Hát ugye most már van levélszortírozógép réget-régen, meg most nem tudom, hogy működik, ugye, mert már én 85-ben mentem nyugdíjba, akkor a nők 55 éves korban nyugdíjba mehettek. És mint nyugdíjasként dolgoztam én 5 évet a Posta Múzeumban, hát az csodálatos 5 év volt. Én úgy is szeretem az ilyen régi dolgokat, úgyhogy 5 évig ott dolgoztam. Dolgoztam volna tovább, és csak akkor már az édesanyám is idős volt, mert 92 éves volt, és akkor telefonált az öcsém, hogy jól lenne már hazajönni anyunak egy kicsit segíteni. Hát aztán hazajöttem. Itthon voltam 2,5 évig, anyu 93 éves volt, mikor meghalt, és akkor visszamentem Pestre, mert ott meg volt a lakásom, nagynéném lakásába laktam, 13 évig ilyen eltartási szerződéssel, mert másképpen nem lett volna lakásom. És már akkor meg lehetett venni ezeket a tanácsi lakásokat, összekotortam minden pénzt, és akkor megvettem a lakást, hát utána meg eladtam, és akkor leköltöztem Debrecenbe, a Batthyány utcára. Csak hogy az öcsém elég beteges ember volt, rákos betegsége volt, lábát, egyik lábát amputálták, ráktól mindenféle áttételei voltak, epilepsziától kezdve minden, és akkor hát gondolkodtunk, mikor már a lábműtétje is megvolt, akkor gondolkoztunk rajta, hogy valami helyre, ilyen helyre, ahol törődnek velünk, vagy van mindig valaki, valami segítség, mert hát már azért egyedül nem bírtam, mert ők elváltak nekem, meghalt a férjem.
0: Gyerekek?
1: Hát már egyedül nem ment neki. Van ugyanegy lánya, most is megvan, tehát hanem még van a családja, ugye, unokája, minden, hát nem ment a dolog. És akkor ő kitalálta, hogy keresünk már egy ilyen helyet. Hát a barátnőmék is mondták, hogy tényleg ez jó gondolat, meg kell próbálni. Kerestünk, és egy ismerősünk lakott ide bent, és amelyik bejöttem meglátogatni, aztán jó kikérdeztem, hogy van, mi van. És hát úgy döntöttünk, hogy akkor ide bejövünk. És 2011. szeptember 26-án bejöttünk, de sajnos az öcsém október 27-én meghalt. És hogy akkor egyedül maradtam, én egyszer el akartam menni, be is jöttem itt az irodába, hogy én haza akarok menni. Csak az akkor igazgató nő, éppen Budapesten volt értekezletem, hát mondtam, majd jövök én, nem vagyok én időhöz kötve, aztán mégis meggondoltam a dolgot, én nem jöttem, és itt maradtam.
0: És
1: most
0: is
1: itt vagyok. Hát jó döntés volt. 14 évet most már kibírtam, hát majd csak kibírom már a többit is. És ez, tényleg ez annyira jó döntés volt, illetve hát tulajdonképpen a Jóisten vezetett ide bennünket, mert otthon mi már ketten nem tudtunk volna mire jutni. És én már otthon is egyedül maradtam volna.
0: Annyira sok mindent megtetszett élni. Ugye beszéltünk itt a második világháborúról, az államosítás időszakáról, amikor ugye a vallásról sem szabadott beszélni, a rendszerváltás, nagyon sok minden, nagyon kalandos, nagyon érdekes életútja van Marika néninek, hogyha tanácsot tudna adni a fiatalabb generációnak, van valami, ami megfogalmazódott így az évek alatt?
1: Az a helyzet, hogy akkor úgy más életet éltünk. Mások voltak a körülményeik, mint most. Mert ugye most egy napon se lehet a kettőt említeni annyira más. Minden esetre egy biztos, hogy soha nem szabad feladni. Hogy akármilyen nehéz, akármilyen küszködős, akármilyen gyötrelmes az ember élete, mindig bízzon abba, hogy a rossz után jó jön, mert a Jóisten ezt így rendelte el. És a Jóistenbe bele kell kapaszkodni, bele kell fogózni és bízni kell. Nem biztos, hogy ez a segítség márul holnapra ott lesz, sőt lehet, hogy eltelnek majd évek is, mire megjön, de semmit nem szabad feladni. És amíg az ember bírja magát, addig csinálja. Akármit, rossz munka nincs, csak rosszul végzett munka van, ezt olvastam valahol, és nagyon tetszett, és nem szabad ellötjenni. Jaj, most már elég volt, most már nem bírom, de hogy nem, bírni kell. És nem szabad az embernek a humorát elveszteni. Én sokszor szoktam bohóckodni. Mondtam, hogy nekem ez külön jól áll, már öreg vagyok, ahol bohóc legyek. Mert ha az ember elkeseredik, küsülődik, nyüglődik, az senkinek se jó, legkevésbé saját magának.

0: Tedeum Sík Sándor verse. Téged Isten dicsérlek, és hálát adok mindenért, hogy megvolt mindig a mindennapim, és nem gyűjtöttem másnapra valót, hála legyen. Hogy mindig jutott két garasom adni, és magamnak nem kellett kéregetnem, hála legyen. Hogy értenem adatot másokat, és magamnak nem kellett sírnom, hogy megértsenek, hála legyen. Hogy a sírókkal sírni jól esett, és nem nevettem minden nevetővel, hála legyen. Hogy megmutattál mindent, ami szép, és megmutattál mindent, ami rút, hála legyen. Hogy boldoggá tett minden, ami szép, és ami rút, nem tett boldogtalanná, hála legyen. Hogy sohasem féltem a szeretettől, és szerethettem, akik nem szerettek, hála legyen. Hogy akik szerettek, szépen szerettek, és hogy nem kellett, nem szépen szeretnem, hála legyen. Hogy amim nem volt, nem kívántam, és sohasem voltam elég, aki voltam, hála legyen. Hogy ember maradhattam akkor is, amikor az emberek nem akartak emberek lenni, hála legyen. Hogy a hitet megtarthattam, és megfuthattam a kicsik futását, és futva futhatok az érkező elé, és tán nem kell a városba mennem, a lámpásomba olajér, hála legyen. Hogy tegnap is mondhattam, úgy legyen, hogy ma is énekelhetem, úgy legyen, hogy holnap is, holnap után is, azután is kiáltatom, úgy legyen, hála legyen, Uram, hála legyen.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban a Mélius Juhász Péter református idősek otthonába látogattunk el. Műsorunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót, megköszönöm figyelmüket, Bozsás Borit hallották.
2: Mozaik. Hírek, érdekességek a Tiszántúlról.

0: swears I'm safe.
1: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az országgyűlés hétfőn és kedden kétnapos rendkívüli ülést tart, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik, és mellette felszólaló lesz Aba Horváth István, roma nemzetiségi szószóló is, mondta el Hallerné Nagy Anikó. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök ismertette, a képviselők hétfőn az interpellációs időszakot követően módosító javaslatokról tárgyalnak, majd kedden szavaznak az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról. Az országgyűlés keddi napi rendjén szerepel a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítása, amiről szavaznak is a képviselők. Elmondta, az országgyűlés megkezdi a szakképzésről szóló törvény módosításának és a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló javaslat tárgyalását is. Lezárta a Krebelsberg központ és a tankerületi központok átvilágítását az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A jelentés megállapítja, hogy az előző kormány az elmúlt években fokozatosan visszaépítette a túlzottan központosított irányítási modellt, amely már 2016-ra működésképtelennek bizonyult, közölte a tárca. A minisztériumi közlemény szerint a vizsgálat feltárta, hogy bár a Krebelsberg központ és a tankerületi központok jogilag azonos szintű, önálló központi költségvetési szervek, a Krebelsberg központ a gyakorlatban olyan operatív irányítási és engedélyezési rendszert alakított ki, amelyre sem törvényi felhatalmazása, sem szakmai indoka nem volt. A minisztériumi jelentés három különböző területen, pénzügyi, informatikai és adományozási ügyekben is igazolta, hogy a tankerületek döntéseit indokolatlan központi engedélyezési kötelezettségek lassították. Az átvilágítás arra is rámutatott, hogy a központosítás nem eredményezett hatékonyabb működést, a tankerületek gazdálkodása nem lett átláthatóbb, miközben a működési kiadások folyamatosan emelkedtek, az intézmények felújításai és karbantartásai elmaradtak. A természetvédelmi civil szervezetek üdvözölték Gajdos László élő környezetért felelős miniszter állásfoglalását az új kínkezelési technikákkal előállított növények uniós szabályozásáról, közölte az MTI-vel a Magyar Természetvédők Szövetsége. A három civil szervezetnek, a Greenpeace Magyarországnak, a Magyar Biokultúra Szövetségnek, a Magyar Természetvédők Szövetségének címzett válaszlevelében Gajdos László megerősítette, hogy a GMO-mentes mezőgazdaság védelme pártpolitikától függetlenül kiemelten fontos Magyarország számára. A miniszter arról tájékoztatta a civil szervezeteket, hogy álláspontjuk szerint az Európai Unió által elfogadott

0: vezetik. Átlátható és korrupcióellenes környezetet teremtünk minden vállalatnak. Azt szeretnénk, ha minél több befektető jönne Magyarországra, Bajorországból is, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő a bajor miniszterelnökkel találkozott, majd közösen tartott sajtótájékoztatójukon kiemelte. Bajorország egyértelműen a legfontosabb gazdasági kereskedelmi partner a német tartományok között. A bajor-magyar kapcsolatok előremutatók, erős alapokra építhetnek, a kapcsolatépítés és egyetértésben a közös célok egyértelmű kijelölésével zajlik, jelentette ki Magyar Péter.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken derült lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másút mérsékelt marad a légmozgás. Fokozódik a hőség, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 34 és 39 fok között alakul. Erős lesz az UV-sugárzás, aki teheti, ne tartózkodjon hosszabb ideig a tűző napon, délelőtt 10 és délután 4 óra között.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Gabikén,
1: Bogyós Gyümölcskertjén, Szent Péteresen, házasságon innen,
0: Katalin,
1: és a gyerek,
2: a Foszti
0: fiú esetleg,
1: Pilátus testament, Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A második választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.

0: Mikszáth Kálmán, két választás Magyarországon. A második választás története. A körtvéesi csíny. 1897. Első fejezet. Katángi megbukott. Szerző megösmerkedik egy gólyával. Kitalálja el, mi a legnagyobb élvezete a képviselőnek újbóli megválasztása után. A mandátum átvétele. Dehogy. A mandátum átvétele inkább kellemetlen, mert beszédet kell tartani. Akkor tehát az első óra az átvétel után. Dehogy. Az első órában jönnek a számlák, és jönnek számos után a következő órákon át. Már látom, magamnak kell elmondanom, mi a legnagyobb élvezet. Az, amikor felülsz a vasútra hazamenet, és a kezedbe akad valamelyik állomáson az első újság, amely a többi pajtásaidról ad hírt, ki lett meg, ki bukott el. Mohón rohansz végig a táviratokon. Bizonytalan formákban és eredményekkel hömpölyögnek benned az érzések, melyeket a benyomások keltettek. Egy jól eső tudat bizsereg egész valódban, és mitigálja a sötét színeket. Kellemetlenül érint, hogy X megbukott, de nem búslakodol sokáig, mert te meglettél. Esetleg még jobban bosszant, hogy Y nem bukott meg, de elméd folyton visszaszögdel arra, hogy üsse a kő, hisz te is megvagy. Nem fájhat semmi, hogy legott be ne gyógyítsa, ha megtapogatod a zsebedet, ahol a mandátum ropog, ha pedig a bőrönben van, sokszor és szeretettel pillantasz a bőröndre, viszont semminek se örülhetsz még ma önállóan, hogy ne a saját mandátumod után akasztanád újabban keletkezett örömödet, ahogy a csónakot szokás a hajó után kötni. Amint olvasod a táviratokat, melyekben összes barátaid és ellenfeleid ott kavarognak, úgy tűnik föl, mintha a csatatéren volnál a halottakat agnoszkálni, vagy pedig, hogy a Jozafát völgyében lesed, már persze a Gábriel trombitálása után, hogy kik támadtak föl. Nagy élvezet az, sokszor próbáltam, s még ezután sokszor szeretném megpróbálni. Hazafelé a legutóbb is folyton molesztáltam a kalauzt. Hol lehet kapni lapokat? Talán Kolozsvárot. Mikor érünk oda? Éjfél felé. Az későn van. Előbb nem lehet például Segesvárot? Esetleg Tövisen. Legyen gondja rá, kalauz. Jó borra valót adok, ha egy mai lapot tud keríteni. A kalauz és a borra való ikertestvérek együtt a kettő csodákra képes. Külön ellenben kivált a kalauz, semmire se képes. Hol vette, hol nem vette, egyszer csak betoppant egy pesti írlappal. Amint átfutom, mindjárt az elején szemembe ötlik egy sürgőny borontóról. Föladatot 10:25. Itt ma Kapucán Gergely szabad elvű párt egyhangulag megválasztatott. Összerezzentem. Borontó, hiszen az a Katángi menyhért volt kerülete. Remélem, önök is ismerik Katángit, a Naplóbíráló Bizottság híres tagját. Ejjjjjj, mit történhetett Borontóval, vagyis mit történhetett Katángival? Majdnem hihetetlen, hogy a derék hazafi kibukott volna. Mit szól ehhez Klárika? És mit szólnak a miniszterek, és mi lesz ezentúl a ház naplójával? Hát már ebben az országban semmi se szent. És ki legyen vajon az a Kapucán Gergely, az új borontói képviselő. Olyan hangosan gondolkoztam, hogy az étkező kocsiban, melynek egy kis asztalkájánál iszogattam az erdélyi leánykát, megszólalt a vizavim, egy erősen barna, himlőhelyes emberke.
1: Csodálatos időnk van, ha!
0: Mondta izzadt vörös nyakát törölgetve egy keszkenővel. Igazi nyár, feleltem szórakozottan.
1: Azt mondják az asztronómusok, hogy a földünket valami csillagzat odább taszította, hogy azért van ez a furcsa idő. De én azt mondtam, mikor azok a nagy hidegek voltak júniusban, hogy nem kell busulni, se a tellet, se a nyarat nem eszi meg a kutya. Kigyön az?
0: Rám pislogott a fél szemével, hogy hajlandó vagyok-e valami beszélgetésbe ereszkedni. De én álhatatosan olvastam a lapot, s meglehetősen közömbösek voltak rám az ő meteorológiai megfigyelései.
1: Úgy veszem észre, folytatta, kitűzött célját nem hagyva el, hogy uraságodat a választások érdeklik. Hát, mi is főküldtük most ezt a kapucánt.
0: A kapucánt? Ön talán borontói?
1: Éppeg.
0: Most vettem észre csak némi örmény akcentust a beszédjén. Úgy, és miféle ez a kapucán?
1: Hát, ezzel instálom a féle örmény.
0: Kit is mondjak, tessék például engem megnézni. Tényleg figyelmesebben néztem meg. A kicsi nyúr lehetett vagy 35 éves, élénk, eszes szemei voltak, öltözékén a vidéki gavallér feltűnési vágya domborodott ki, mindene új volt és túlságosan szép. A fehér atlasz nyakkendőben egy gyémánttal kirakott patkó szórt a fényét. És mi volt azelőtt, kérdém?
1: Azelőtt is örmény volt, instálom.
0: Nem azt kérdeztem, hanem hogy miféle ügyvéd, orvos vagy kereskedő.
1: Igen, becsületes, rendkívül becsületes úriember,
0: mondta az utas szinte meghatottsággal.
1: Ügyvéd és okos ember, nagyon okos ember.
0: És a szemölgyei fölszaladtak egész az üstökéig. Azt hallottam, hogy az örménynek, akármennyire viszi is, mindig kilátszik a sing a zsebéből. Nevetett jóízűen erre a megjegyzésemre. Meg lehet,
1: az ördögbe meg lehet. Nem rossz, becsületemre mondom, nem rossz. De a kapucán, derékember és előre láthatólag szép karriert fog csinálni.
0: És hogy bukott meg a katángi? Élénken emelte fel a fejét.
1: Jaj, fura egy história, mondá vigyorogva. Baland, de nagyon baland.
0: Elbeszélte, hogy vagy 3 héttel a választás előtt Katánginé állított be Barántaóra, mert nagyon sok A betűt tartanak raktáron az örmények,
1: a férje nélkül.
0: De milyen kedves fehér cseléd instálom, itt aztán sorba látogatta a befolyásos családokat, és rivánkodott nekik, hogy
1: ne válasszák még a férjét.
0: És persze megtették neki.
1: Ingyen, szívességből,
0: kiáltotta a himlőhelyes emberke dicsekedő hangon. Valószínűleg azt akarta demonstrálni, hogy borontó még nem korrumpált kerület. Megfoghatatlan. Nem értem, mi volt a Klára asszony lélektani indoka. A különös utas elbeszélte, hogy a szálláskeresés komédiája keserítette el Klárikát. Elpanaszolta a borontói asszonyoknak, hogy a képviselői élet lumpá tette a férjét, elfordította a családjától, s hazudozó leveleivel országszerte nevetségessé tette nejét. Adják vissza, mondá, férjemet és gyermekeimnek atyát. Az asszonyok a pártjára álltak Katánginénak, mert a tyúk a tyúkkal tart, és amit a tyúkok akarnak, azt a kakasok kikaparják. Mikor 1 hét múlva bejött Katángi a zászlókkal, már akkor vége volt. Kereken megmondták neki, hogy itt nincsen több kerestivalója. Szegény menyus, sóhajtottam föl, kár érte. Talán rokona vagy barátja volt ennek? Kérdi az idegen figyelmesen. Egyszerűen képviselőtársam volt, feleltem kitérőleg. Ho-ho-ho-ho! Ugrott fel az én himlőhelyes emberkém, fölvillanyozva, és a kis csontos tenyerét vígan odacsapta az enyémhez.
1: Ha miért nem szólsz, barátja az erénynek? Hú-hú, a kutyamája miért nem szólasz? Az ember már alig várja, hogy egy magához hasonló lény találjon. Seholni, itt van egy törvényhozó, és föl nem ismeri a másik törvényhozót. Különösek a sorsútjai, barátom. Hogy hívnak, édes cimborácskám?
0: Mondhatom, meg voltam lepetve ettől a különös örömtől, de végre is az új képviselők, a gólyák, miért ne éreznék magukat a mézes órákban, míg a rideg való le nem töri a szarvukat ilyen boldogoknak? Miért ne legyenek az örömei kitörők, hiszen elég jól megfizették? Megmondtam neki a nevemet.
1: Kutyamája!
0: Rikkantott föl.
1: Igen, igen, olvastam már felőled valamit, de hogy mit, ha agyon ütnének, se tudom.
0: Hát te ki vagy? Kérdém csöndesen mosolyogva. Egy perce megütődött, mintha restelne valamit, aztán egyszerre borzasztó hahotára fakadt.
1: Hát, a kapucán, igen, a kapucán, nem találtad ki a diskurzusomból, kapitális tréfa volt, ugye?
0: Ezzel megnyomta a csengettyűt, mire berohant egy dohányszín libériás rabszolga.
1: Pesgőd, te mamlasz! Hát ez egy isteni egy találkozás. Meg lehetne örökíteni egy képen. A múltkor láttam egy ilyen találkozást lefestve valahol, mi is volt csak. Igen, franciát, amice.
0: Egész Kolozsvárig új képviselőtársammal beszélgettünk, sehogy se akart elbocsátani, hogy lefekhessem, könyörgött, fenyegetőzött, hogy ne menjek, s eközben agyon nyomorított mindam a zöld észrevételekkel és kérdésekkel, amelyekkel a gólyák, a mostani gólyák terhesek. Hogy melyik diéten klasszisba tartozik a képviselő? Fordulj meg a sírodban, öreg deák!
1: Hogy szeretne mindjárt az idén belemenni a delegációba, mivel hogy erre van a legtöbb hivatottsága, tudom, szokták mondani többnyire szerény hangon, hogy itt tudnék valamit csinálni, mert érzem, hogy mozog bennem valami.
0: Úgy tapasztaltam, hogy egy-egy giliszta szokott ilyenkor az én tisztelt képviselőtársaimban mozogni, de a legtöbben giliszta sincs. Kapucán kérdezte, hogy tényleg pertú lehet-e szólítani a minisztereket.
1: Igen. Azt gondoltam, mondja kapucán, hogy csak akkor, ha más nem hallja.
0: Gergely, ha senki se hallja, akkor a miniszternéket is pertú szólíthatod, nem csak a minisztereket.
1: Szép ez azzal, kocmány,
0: lelkendezett kapucán, csillogó szemekkel fölhajtva egy pohár habzó pezsgőt. A kíváncsiság és az életvágy csak úgy csepeg ki belőle a száján, a könyökén, a fülein. Csodálatos varázsa van ennek a bolondos képviselőségnek. Az annálék föntartják emlékezetül Bodulát, aki nem aludt a múlt országgyűlés végén, hogy tovább lehessen képviselő, hogy éjjel is érezze még a képviselőség fényét, melegét. Kapucán szintén nem mert lefeküdni, mert az ébrenléthez fogható értékű álom nincs a Morpheus raktárában. Mit adhat neki az alvás? Pihenést. De kapucánnak nem pihenés kell, előbb a mandátumával akar betelni. Minden apróság érdekli, mindent tudni akar, hol szoktatok ti képviselők vacsorálni, és mit szoktatok ti képviselők esténként csinálni, és hánykor szoktatok ti képviselők lefeküdni. Ugye a konferenciákon csak képviselő lehet jelen, a trónbeszédkor bemutatják a képviselőket is a királynak, minden este fönn vannak a miniszterek a klubban, és mit csinálnak, mikor szoktak lenni az udvari ebédek? Persze, betűrendben hívják a képviselőket, a konferenciákon szabad-e mindenkinek felszólalni?
1: Szabadna, de nem illik.
0: De hát az odiózus ügyeknél lehet-e frontot csinálni a kormánynak? Illenék, de nem szabad.
1: És ugyan, mondd meg már, édes barátom, kinek kell szólani, hogy az ember melyik szakmához ért, nehogy valami ostoba ötödrendű bizottságba tegyék. Hát, ezekkel a kormánybiztosságokkal hogy vagytok? Ki és miképpen kapja azokat?
0: Attól függ, van-e Borontón valami rakoncátlan folyó.
1: Ó, Istenem, erre nem is gondoltam, fájdalom nincs. De van egy vulkanikus hírben álló hegy. Mit gondolsz, nem lehetne ebből valamit csinálni?
0: Talán, idővel, ha jobban kifejlődik.
1: Mi? A láva?
0: Nem, a kormánybiztosi intézmény. Ennyi és íjféle mamlasz kérdéseket zúdított az én új barátom a nyakamba, végre is kényelmesebbnek találtam, ha én kérdezősködöm. Hát te most hova utazol? Budapestre? Felelte Kapucán Gergely. Talán szállást fogadni, hogy úgy ne járj, mint elődöd? Nős vagy?
1: Sajnos.
0: Miért sajnálod?
1: Nem, most már jobban megnősülhették, mint képviselő a mandátum égisze alatt.
0: Gergely, a sín kilátszik a zsebedből, hát szállást fogadsz.
1: Azt is, de leginkább azért megyek föl, hogy jó helyet foglaljak magamnak.
0: Miféle helyet?
1: Hát, ülő helyet a házban. A mai világban csak az élelmes ember boldogul. Tidd meg az, barátocskám, valami nagyon-nagyon jó helyet szeretnék, s félek, hogy megelőznek. Te hol ülsz a házban, ha szabad kérdeznem?
0: Az enyém mindjárt az első hely, az első számú.
1: Az első számú? Dadogta, és a szemkarikái nagyra nyíltak.
0: Éreztem, hogy bizonyos pietással vegyült megdöbbenéssel néz rám. Bizalmasan hajolt hozzám, mint aki a lelkét készül egy baráti szívbe kijönteni.
1: Tudod, valami olyat szeretnék, hogy egy excellenciás úr mellett volna, ha lehet, kettő mellett, a két oldalról.
0: Elnevettem magam befelé.
1: És egy miniszter elől nem, de hogy hallja a lojális dohogásaidat.
0: Gergely, te stréber vagy! Kedélyesen a kezemre csapott.
1: Eredj, kérlek! Utálom a strébereket. De ami okosság, az okosság. Ha jó társaságban van az ember, sok jót elsajátít. Azért szeretném a jóra való szomszédokat. Ne nevessincs, tállak, igazán rám fér. Mert én szerény vagyok, beösmerem, hogy van egy kis tapintatom, de világom még nincs. Bárányka vagyok. Becsületemre bárányka vagyok.
0: Fölhajtotta a pezsgő maradékot egyhuzamra.
1: Így dagadjak meg, ha nem vagyok bárányka.
0: Második fejezet. A homály. A fizető pincér jött a könyvecskéjével. Kolozsvár, uraim! Hála Istennek! Kolozsvárot elkapcsolják az étkezőkocsit, és ott hagyják. Csak is ez az egy mód volt a menekülésre a csacska Kapucán Gergely karmaiból, hogy a fundus vétetik ki a lábunk alól. Ez ellen már ő se tudott argumentumot fölhozni. El kellett válnunk kiki a maga kupéjába, a Málhájhoz. Ott aztán ledőltem egy kicsit, de a szelíd álom sokáig került. Ki nem ment az eszemből ez a Kapucán? Jézus Mária! Ez lesz ám még csak a stréber. Elfogott a filozofálás léha mestersége, hogy mennek az emberek lejjebb-lejjebb. Valaha taszigálni kellett őket, hogy előre álljanak, s ha akadt is hízelgő, kapaszkodó, az annyira raritás volt, hogy az ember szerette, megbecsülte, mutogatta, mint a furcsán nőtt fát, vagy mint az okos balaszot, aki apportírozni tud. A nagyurak úgy szólván izolálva voltak a házban. A gentry fölfelé is rátartó volt. Egyetlen eset történt, hogy középosztályú képviselő átment a konzervatív árnyalathoz, ahol az oligarchák vonták meg magukat, és ezt is azzal indokolta. Csak azért mentem át, hogy azt a gőgös sennyeit lefegezhessem. Hanem ezek a kapucánék. Micsoda liliputi faj ez, és mennyire szaporodik. Mennyivel különb menyus. Ugyan volt kivel elcserélni, s milyen tragikum. A saját felesége buktatja meg, kilátott már valaha ilyet? Más asszony bomlik, hogy az ura mandátumhoz jusson, de alkalmasint a budai Terka néni paprikásta föl valamely leleplezésekkel. Ó, csak vénasszony ne volna a világon. Így gondolatok közt aludtam el egy végső sóhajjal derék menyusunkért, mely sóhaj azonban fölvillanó örömbé változott, mert nagyon gyarló az emberi állat, mint én a fővárosba érve reggel benyitottam a szerkesztőségbe. Hurrá! Kiáltám a naptár szerkesztőjét megpillantva sok kézirat közt. Most jut eszembe, hogy a katángi másodszori megválasztásának történetét ígértem meg az idei naptárba. Milyen jó, hogy most már nem kell megírni. Hogy? Kérdi a szerkesztő megijedve. Nem kell megírni. Ígéret köti a Pesti Hírlapot, be kell váltani. Hogy is ne? Vágtam közbe mohón. Én a megválasztását ígértem, de ha nem választották meg, kit? Katángit, teringette, hogy ne választották volna meg. Hát ön még nem tudja, mit? Hogy megbukott Borontón. Kacagott föl a kis szerkesztő, ördögies villogású pápa szemét föltolva a homlokára. Hát ön még nem tudja, hogy megválasztották körtvélyesen. Körtvélyesen? Kit? Ej Istenem, hát a Katángit. Lehetetlen, nem hiszem. Szó nélkül elém betolta a tegnap előtti lapokat, hát csak ugyan ott állott a megválasztott képviselők lajstromában. Katángi Menyhért szabad elvű párt, körtvélyes. Tehát egy nappal még előbb lett meg, mint kapucán. A csodálkozás szinte megdermesztett. Ez mégis megfoghatatlan. Körtvélyes Borontó túl 100 mérföldre esik az ország ellenkező részében. Hogy jut oda Katángi? És ilyen hamar. Más ember, ha a kerülete megromlik, lepottyan, mint a letört gaja fáról. Még csak a zörgése se hallik, de ennek a menyusnak ördöge van. Azon a turpisságon kaptam rajta magamat, hogy a sajnálkozásom az éjjel a vasúton színlelt volt a bukásán. Az igazi érzésem a bosszankodása megválasztása fölött. Bevallom, hogy elégedettebb volnék, ha sajnálkoznom kellene a malőrjén, mint most, hogy csodálkoznom kell a szerencséjén. És hogyan lett meg a kis öreg? Kérdén, még mindig bámész tekinteteket meresztve a munkatársakra. A naptár szerkesztője vállat vont. Ez az ön dolga megtudni? Természetesen. Tudom, lesz erről már elég anyag és história a klubban, mert tűzbe merném tenni a kezemet, hogy nem ment természetes úton. Azonban csalódtam. A klubban senki se beszélt a Katángi megválasztásáról, pedig csak választási élményeket beszéltek. A szép nagy terem pezsgett az elevenségtől. A gólyák közül is sokan voltak már fönn, szépen öltözve és fésülködve nézelődtek kíváncsian. A szobrok, a képek érdekelték, ez mind a miénk. Végig sétálták a termeket, és fölségesnek találták a levegőt, mintha rezeda illattal volna telítve. Azon felül minden nyájas volt és csinos. A nagy villanygolyó óriási pompával lövelte ki vakító fényét. Úgy látszott nekik, hogy ez az igazi napfény. Az odakün való az csak műnap. A rozsdavörös szőnyek kéjesen csiklandozta a talpaikat, mert nevettek, mind nevettek a boldogságtól. Minden jelezte a nagy szaporodást, nem csak, hogy annyian vannak fönn, de a miniszterek megkisebbedett érdeklődése is a szürke urak iránt. Hát még a főispánok kevés magatartása, akik reményen felül hozták be a termést a nagy granáriumba, a két kállai, ruganyos, recsegő léptekkel jár föls alá karomfogva egy-egy ismeretlen úriemberrel. Azelőtt egy képviselőjük se volt a klubban, s ha valaki kérdezte tőlük, hány szabad elvű képviselőtök van, nagy szerényen felelték. A harmadik kállainak, a szegedinek van egy. Most mindedig behozott egyet, talán kettőt is, azokkal járnak karonfogva, afféle rátartisággal, mint akinek először van életében arany óralánca. Kémlelik az arcokon a hatást, s ha valamelyik a karonfogott urakból eltávozik egy percre, nagy sebbellobbal keresik legott a sokaságban, kérdezősködve fűtölfáktól. Nem láttad, kérlek, merre ment? Kit? A nácit, a Kálmán. Miféle nácit? A mamelukomat. Az ő mamelukját. Csodálatos édesség van ebben a szóban, ha egy ellenzéki megye főispánja mondhatja, hogy kong, hogy zúg az, mint egy harang, a mamelukomat. Nini, Kapucán Gerge is itt van. De milyen otthonos már itt. Nézze meg az ember az egynapos gólyát. Izeg, mozog, mint az eleven ezüst. Hol ideugrik, hol odaugrik, hol ennek súg, hol annak súg valamit. Szeme folyton kémlel a láthatáron, a keze kalimpál. Úgy látszik, ezer tenni és mondani valója van, s milyen fesztelen, mintha itt növekedett volna szopós gyerek kora óta, s a bölcsője is itt rengett volna a Deák Ferenc képe alatt. Most észrevett, és felém tart.
1: Szervusz, Cimbora! Kialudtad magad?
0: És te?
1: Én még egy kicsit olvastam a kupéban.
0: Igen, mondám szórakozottan.
1: Egy kis kóta tanulmányokat teszek. Egy pár szakmunkát mindig hordok magammal a bőröndömben.
0: Most egy minisztert pillantott meg, a Borszem Jankóból megismerte a képét, szögdelve, mint a zerger, rohan magát bemutatni. Ki volt ez? Kérdik az öreg képviselők, kik összeverődnek egy csoportba, mint a benszülött részbőrű indiánok az invázióval szemben. Ez Kapucán. Tegnap a vasúton ismerkedtem meg vele. Vigyázzátok meg, ez lesz a legnagyobb stréber. 10 ellenvetést szabadítok föl egyszerre.
1: Dehogy, a legnagyobb strébert én ösmerem, azt a szőkét ott, aki az Andrási szobra mellett áll. Ördögöt! Mond egy másik. A Stréberissimus, az én unokaöcsém, az a nyurga fiú, a pulpitushoz támaszkodó, ösztönszerűleg rájött, hogy az elnöki pulpitus előtti tér az akarnokok kedvenc ácsorgási helye.
0: Mindenki bizonykodik, hogy ő ismeri a legnagyobb Strébert. Nagy bőség jele ez. De végre is, mit érdekel most engem a távoli jövő? Hisz én voltaképpen azért jöttem a klubba, hogy a katángi választását és részleteit megtudjam. Elkezdtem tehát kérdezősködni, de a legnagyobb homály nehezedett a körtvélyesi választásra. Senki sem tudott semmit. Gondoltam, talán a miniszterektől vehettek ki valamit, megszólítottam az egyiket. Nem tudod, kérlek, hogy lett meg katángi képviselő? Ő excellenciája vállat vont. Bizonyosan meg volt a többsége, azért lett meg. Aztán jó ízű humorra hozzátette, mert azért is meg szoktak lenni néha képviselők ki az emberek.
2: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből, a második választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
3: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
4: Abigail.
5: A gogyós gyümölcskertész Szentpéteresen. Házasságon innen.
4: Katalin.
5: A gyerek.
6: A gólya kalifa.
4: Pacsirta.
5: Pilátus testament. Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
3: Reklámot hallottak.

0: lépést óva tesz.
1: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A MÁV csoport vízosztása a párakapukkal enyhíti a hőséget a harmadfokú hőségriasztás idején. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját, közölte a vállalat. A harmadfokú hőségriasztás ideje alatt 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet. Budapesten a déli, keleti és nyugati pályaudvarokon, továbbá a Boráros téri hívállomáson. Vidéken többek között Debrecenben, Miskolcon, a Tiszai pályaudvaron, Nyíregyházán, Pécsett, Szegeden és Szolnokon. Szintén ingyen osztanak ásványvizet több nagy forgalmat lebonyolító autóbuszállomáson, délelőtt 10 és délután 5 óra között, a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető azon légkondicionálóval felszerelt magyarországi helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet nyitvatartásuk függvényében. A lakosságvédelem menüpont alatt található felsorolás 2254 helyiséget tartalmaz, és vármegyénként, településenként csoportosítva sorolja fel a klimatizált hivatali épületeket, üzleteket, művelődési házakat, könyvtárakat, egészségügyi intézményeket, sportlétesítményeket és egyebek mellett vendéglőket, valamint azok címét. Az OKFA honlapján hasznos információkkal is ellátja a lakosságot hőség idejére, és felhívja a figyelmet, hogy naponta ajánlatos több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. A harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntöttek, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Ez azt jelenti, hogy szombat 22 óra és vasárnap reggel 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. Ugyanakkor a forgalomkorlátozás szombat 15 és 22 óra között, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. A hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását a rugalmasabb forgalomszervezés, ezáltal a gépjárművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja. Az extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kér minden közlekedőt. A tehergépjármű vezetőknek a tárca javasolja, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenőidők betartásáról. Komoly hiányosságokat tárt fel a fogyasztóvédelem a nyári kiemelt élelmiszerlánc ellenőrzés első szakaszában. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársai országosan 585 vendéglátóhelyet ellenőriztek a kormányhivatalokkal közösen, 94 hatósági eljárást indítottak és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki. Az ellenőrzések a nyári szezon legforgalmasabb helyszíneire koncentráltak, ezek közül 15 vendéglátóegység működés kellett korlátozni, minden esetben súlyos higiéniai hiányosságok miatt. Az egységek 12%-ánál fogyasztói tájékoztatási szabálytalanságot, 11%-ánál a dolgozók egészségügyi alkalmasságára vonatkozó előírások megsértését

0: termékek kötelező feltüntetése, a szabadtéri rendezvényeken pedig a hulladékkezelés is problémát okozott. Gyűjtést hirdet a Máltai Szeretetszolgálat a kárpátaljai viharokban károsult családok támogatására. Az adománygyűjtés mellett a karitatív szervezet a Beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálattal és a helyi szervezetekkel együttműködve önkéntesekkel segíti, elsősorban a fekvőbetegeket, idős embereket és a háború miatt egyedül maradt több gyermekes édesanyákat. Július 27-én este égesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig Kárpátalján. A széllökések fákat csavartak ki, villanyoszlopokat döntöttek ki, közintézményeket és magánházakat rongáltak meg. A jég bezúzta a tetőket, szétszaggatta a fóliasátrakat, elverte a terményeket, mezőgazdasági területeket tett használhatatlanná, az utak átmenetileg járhatatlanná váltak. A beregszászi kistérségben több helyen azóta is akadozik az áramszolgáltatás. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat adománygyűjtést indított a leginkább rászoruló emberek megsegítésére. Ennek során a pénzadományokat az adományoz.hu oldalon keresztül vagy banki átutalással fogadják.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken derült lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másút mérsékelt marad a légmozgás. Fokozódik a hőség, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 34 és 39 fok között alakul. Erős lesz az UV-sugárzás, aki teheti, ne tartózkodjon hosszabb ideig a tűző napon, délelőtt 10 és délután 4 óra között.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Dinamit együttes 1980-ban megjelent első lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Dinamit Magyarok együttes, amely 1979-ben alakult szupergrupként, Vikidál Gyula, a P-Mobilból, Németh Alajos a Miniből, Szűcs Antal Gábor, Pap Gyula és Németh Gábor a Skorpióból érkezett.

Az első albumukon rendkívül ütős, nagyon jó zenét, aféle eszenciális rockzenét hallhatunk, a maga műfajában egyenrangú a Scorpio vagy a Piramis első lemezével.

Nincs egyetlen pillanatnyi megállás, nincs üres járat, nincs töltelék. Kiforrott érett album, amelyen tehetséges és tapasztalt zenészek játszanak könnyedén.

1981 végén a Dinamit feloszlott. A Púzus című televízió műsor első 1982-es adásában jelentették be a feloszlást, hivatkozva arra, hogy a szaksajtó tönkretette a zenekart.

28 év hallgatás után 2009-ben bejelentették az együttes újjá alakulását, új énekessel és basszusgitárossal. 2019 májusában egy koncertre újra összeállt az együttes klasszikus felállása, a jelenlegi tagokkal kiegészülve. Ugyanabban az évben augusztusban Rudán Joe egyéb zenei elfoglaltságai miatt egyeztetési problémák okán kilépett, helyére Solc Attila érkezett.

0: Zeneshow című műsorunkat hallották, melyben a Dinamit együttes 1980-ban megjelent első lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról. A Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatást segítő háttérintézmény lesz, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közlése szerint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt. A miniszterelnök kifejtette, a Tisza kormány teljesen átalakítja a rendszert. Augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói pozíciót nyílt pályázaton hirdetik meg, és szemben a korábbi gyakorlattal a polgármestereket is bevonják a döntésekbe, a kiválasztott igazgatók 5 évre fognak megbízást kapni. Magyar Péter kifejtette, hogy a szervezet a jövőben kutató, fejlesztő és szakmai háttérintézményként segíti az oktatást, miközben az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül, így a Klebelsberg központ középirányítói szerepe megszűnik. Hangsúlyozta, hogy ezzel a döntéssel elindítják az oktatás teljes megújítását, és olyan rendszert építenek, amelyben a döntések közelebb kerülnek az iskolákhoz, míg a vezetők világos felelősséget és valódi mozgásteret kapnak, a pedagógusok pedig több időt és figyelmet fordíthatnak arra, amiért ezt a hivatást választották, a gyermekek tanítására, támogatására és a tehetségük kibontakoztatására. Számos képzési és szolgálatvállalási lehetőséget kínál a Magyar Honvédség azoknak, akik a következő felsőoktatási felvételi eljárásba szeretnének pluszpontokat szerezni, és azoknak is, akik egyelőre nem tervezik a továbbtanulást, írja a honvédelem.hu. A portál szerint azoknak, akiknek idén nem sikerült a felvételi, ajánlják az acélkocka altiszt képzést, erre július 31-ig lehet jelentkezni. A tartalékos szolgálatot azoknak ajánlják, akik továbbra is szeretnének továbbtanulni. A tartalékos szolgálat vállalásával már az alapkiképzés elvégzésével 16 pluszpont szerezhető a következő felsőoktatási felvételi eljárásra. Az alapkiképzés teljesíthető egyszerre vagy akár hétvégenként, így aki most jelentkezik és teljesíti az alapkiképzést, akár a jövő évi keresztféléves eljárásra megszerezheti a 16 pluszpontot. Ha valaki 32 pontot szeretne szerezni, annak a 6 hónapos szolgálatot javasolják, amelyből a havonta induló 10 hetes alapkiképzést kell először befejezni, majd a hátralévő időben valamely katonai szervezetnél a választott szakkiképzésen megszerezhető ismereteket elsajátítani. Aki pedig további 6 hónap szakkiképzést teljesít, akár 64 pluszpontot szerezhet. Tartós megoldást kérnek a lakosok a városba bejáró medvék ellen a székelyföldi Sepsiszentgyörgyön. Többen beadványban fordultak Kovászna megye prefektusi hivatalához, a Sepsi Aréna környékén rendszeresen felbukkanó nagyvadak miatt, írta az egyik román napilap. Az aláírók sírelmezik, hogy bár a medvéket többször elriasztották, áttelepítették, továbbra is visszatérnek. A lakosok azt szeretnék, ha a helyi beavatkozási bizottság a hatályos jogszabályoknak megfelelően járna el, és tartósan rendezné a helyzetet. A szakemberek becslése szerint jelenleg mintegy 2340 medve él a Kárpát-kanyarban található Kovászna megyében, a hivatalos becslés szerint 2200, miközben az ideális egyetszám 600 lenne. Egyre több olasz városban léptetik életbe a vörös riasztást az idei nyár negyedik hőhulláma megérkeztével, amely ismét 40 Celsius fokra emeli a hőmérsékletet a Pó Alföldön is, adott ki figyelmeztetést a Római Egészségügyi Minisztérium. Csütörtökön 3 közép-olaszországi városban rendelték már el a legmagasabb fokozatú hőriasztást. A vörös kút pénteken már 11 városra lesz érvényes. A 40 fokos hőség az előrejelzések szerint augusztus 2. hetéig tart. Az Olasz Meteorológiai Intézet közlése szerint a Róma közeli egyik tengerparton napközben 37 Celsius fokot mutatnak a hőmérők, a levegő 70%-os páratartalma.

0: határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Kórházmisszió.
2: A lelkiindulói szolgálatban többször tapasztaltam, hogy akkor indulnak el igazán.

0: igazán az emberek, amikor már úgy érzik, hogy nem bírják tovább, amikor baj van. És hát nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy nem csak lelkileg vagyunk így, hanem testileg is vagyunk így, hogy akkor jövünk, amikor már baj van, hogyha orvosra van szükségünk, akkor fordulunk segítségért, amikor már nem bírjuk tovább.
1: Lezárt a 495. tanévét a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem.
2: Nagyon meg vagyok elégedve a létszámadatokkal. Nem mindig mondhat ilyet egy intézmény vezetője. Persze relatív és komplex minden adat, és valamilyen kontextusba bele kell illeszteni. Az, hogy itt mi Észak-Kelet-Magyarországon 58 diplomát adunk ki egy évzáron, és van 251 hallgatónk, erre lehet azt mondani, hogy kevés. Sose leszünk ELTE, soha nem leszünk nagy egyetem, de az, hogy mi itt helytállunk, tudunk megvalósítani itt Kárpát-medencében, beleértve a környező országokat a trianoni határokon belül.
1: Vakációs Biblia hét a Kakasus templomban.
3: Hát mi magát a programot, ezt a Cohen-től kaptuk, úgyhogy a Rám talál, mint mottót, ezt ők adták. Ebből indultunk ki, minden csoport ezt dolgozza át. Rám talált ez igazából abból áll, hogy különböző történetek vannak, amikor Isten és Jézus az emberekre talál, akár a Lévi elhívásában, akár abban a történetben, amikor Zákeussal találkozik.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A betegség, a kórházi kezelés és a nehéz élethelyzetek sokszor nem csak a testet, hanem a lelket is próbára teszik. Ilyenkor különösen fontos lehet a figyelmes jelenlét, a meghallgatás és az a lelki támogatás, amely reményt és kapaszkodót adhat a betegeknek, hozzátartozóknak és akár az egészségügyi dolgozóknak is. Mai beszélgetésünkben a kórház misszió szolgálatába nyerünk betekintést. Vendégünk Nagy Szabolcs, református lelkipásztor, kórházlelkész. Hogyan került kapcsolatba a kórház misszióval, és mi motiválta, hogy elvállalja ezt a szolgálatot?
2: Na, ez az a kérdés, amit nagyon sokszor feltettem magamnak. A lelkiindulói szolgálatban többször tapasztaltam, hogy akkor indulnak el igazán az emberek, amikor már úgy érzik, hogy nem bírják tovább, amikor baj van. És hát nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy nem csak lelkileg vagyunk így, hanem testileg is vagyunk így, hogy akkor jövünk, amikor már baj van, hogyha orvosra van szükségünk, akkor fordulunk segítségért, amikor már nem bírjuk tovább, és ugye általában legtöbbször ilyenkor már sajnos be kell kerülni a kórházba is. És bennem ez forgott nagyon sokszor ott, hogy hány olyan ember van, akik ugyanilyen problémával küzdenek testileg, lelkileg, de nyilván, ha már ott vannak bent a kórházba, akkor nehezen fognak majd lelkileg is segítséget kérni, és mi lenne, hogyha én valahogy kapcsolatba kerülnék velük. És imádkoztam ezért nagyon sokat, és a professzorommal, aki a képzést végezte, ő 17 évig volt kórházmissziós lelkész, Tóth János, az ősz folyamán beszélgettünk egy ilyen online beszélgetésen, és ő mondta, hogy ezek az utak nagyon jók, na de majd hát, ha nyílik egy ilyen út. És amikor Cserniga Gyula, aki eddig végezte a kórházmissziót nagyon áldásosan, és itt is szeretném neki megköszönni ezt a szolgálatot, és Isten áldja meg további életét, meg szolgálatát, ő mondta, hogy befejezi ezt a szolgálatot, akkor én úgy éreztem, hogy ez az, amiért imádkoztam, amiről beszélgettünk, azt az Isten elém hozta, és akkor megkérdeztem tőle, hogy mit szólna ehhez, hogy látja, elkezdtünk beszélgetni a kórházmisszióról, és egyre jobban éreztem, hogy ez közel áll hozzám, hogy ez az a szolgálat, amin keresztül Isten tud rajtam keresztül munkálkodni. Egyeztettünk a gyülekezetekkel, ugye, mert akkor már két gyülekezet volt mellettem, és érdekes módon, hogy mindenki azt mondta, hogy jó, menjél, találd meg azokat az embereket, keresd meg, imádkozunk érted, és ők az, akik mai napig háttérben ott vannak és imádkoznak, és az egyházmegye vezetőség is rábólintott, úgyhogy most a kórházmisszió a Beregi Egyházmegye lelkiindulói szolgálatán belül működik, így jött az elhívás, így állt össze a kép, tényleg Isten elém hozta, és így kerültem én kapcsolatba a szolgálattal.
1: Mondhatjuk, hogy hasonló lehet a kettő? Ezáltal? Tehát aki kórházban van, sokszor lelki gondozásra nagyobb szüksége van? Vagy nagy szüksége van, inkább így fejezem ki magam?
2: Igen, mindenképpen mondhatjuk így, hogy ugye mindannyian, amikor valami nehézség jön az életünkbe, ez lehet testi betegség is, akkor azért felmerülnek bennünk kérdések. És éppen ma a lelkész értekezeten mondta Balogh Zoltán püspök úr, hogy Keresztelő János egy nagyon jó teológus is volt, Luthert idézte, mert mert kérdezni, amikor börtönben volt, és nem tudta, hogy Jézus az-e, aki, és mert kérdezni, és hogy mindannyiunk életében vannak ilyen kérdések. A beteg ember életében meg talán még fokozottabban jönnek fel ezek a kérdések, hogy lesz velem, miért van ez, esetleg valami hibám miatt, vagy esetleg valami lelki eredetű, mert sokszor van olyan, hogy azt mondják az orvosok is, hogy testileg minden rendben van, és az a válasz, hogy ez talán idegi alapon van, és ott a lelkünk azért összerezdül. Tehát én azt látom, hogy nagyon-nagyon sok esetben a testi betegség felhozza a lelki kérdéseket is, és az ember ott a kórházi ágyán mer mélyebbe ásni magába, csak talán picit fél, hogy mit találott, hogy mivel kell szembenéznie. És egy kórház missziós lelkésznek azon kívül, hogy megtartja az áhítatát, úgy érzem, hogy ez is a kötelessége, hogy leüljek mellé, és együtt ássunk mélyre. És abban a mélységben olyan jó megtalálni az Isten szeretetének a mélységét, hogy nem csak én ülök ott, nem csak neki vannak kérdései, hanem jönnek az Istentől a válaszok, jön a megoldás azokra a kérdésekre, amivel küzd. És gyakran jövök el úgy, hogy azt mondja, hogy na ez most annyit ért nekem, mint a csepegtető.
1: Hogyan képzelhetjük el akkor mondjuk egy kórházmissziói látogatását, mondjuk azoknak, akik még nem találkoztak ilyennel? Tehát szobáról szobára jár és megtart egy áhítatot, vagy összegyűjti a betegeket, hogyan működik ez?
2: Ugye először is kellett engedélyt kérni, hogy ezt a kórház missziót tovább én végzem, és itt azért a Beregszászi Kórház együttműködése az kiemelendő, mert hogy a kórház igazgatója szólt az osztályokra, és akkor ott tudják, hogy én megyek, de ahányszor én bemegyek, én mindig engedélyt kérek. Tehát, hogy megkeresem a főorvos vagy a főnővért, mert hogy nem tudom, hogy mi van bent. Ugye a belgyógyászaton is sokszor vannak olyan estek, amikor be kell szaladni a nővérnek, a doktornak, és lehet, hogy stabil, de hirtelen valami történt, nem ronthatok be, nem lép hetek be csak úgy. Tehát először mindig engedélyt kérek, szeretettel szoktam fogadni, és aztán, ahogy a kérdésben is van, hogy szobáról szobára járok, bekopogok, bemutatkozok, és elmondom, hogy van lehetőség akár egy igei összejövetelre, most egy kis áhítatra, és van lehetőség egy beszélgetésre is. És van olyan persze, van olyan kórterem, amiben azt mondják, hogy hát köszönjük szépen, mi ezzel nem élünk, van olyan, aki azt mondja, hogy hát én nem református vagyok, és akkor én azt mondom, hogy de ez ökumenikus, tehát, hogy mindenki számára nyitott ez, és semmi hátsó szándék vagy elítélni való nincs bennem, hogy ő más felekezhez tartozik, és akkor szoktak kialakulni a beszélgetések, meg az is olyan érdekes, ez éppen múlt héten történt, hogy beléptem, és akkor mondtam, hogy ki vagyok, és akkor az egyik beteg mondja másnak, hogy XY-na tessék, magához jött a válasz, hát olyan maga, olyan lelki kérdésekben van magának, erre van szüksége, jöjjön befele, üljön le fel a léni mellé, és mondom, hogy hát azért nem úgy működik, hát, és a hölgy is azt mondta, hogy jaj, de jó, hogy bejött, akkor üljön már, és akkor beszélgessünk egy kicsit, és érdekes módon, hogy az ő beszélgetésébe becsatlakoztak a többiek, mert hogy felkeltette az érdeklődését, és amikor van egy bátor, amelyik megmer nyílni, akkor a többi is úgy érzi, hogy akkor ez most értsük jól, ez a kórterem tényleg egy védett teremmé válik, ahol nem csak testileg, de én most lelkileg is feltárhatom a betegségeimet, mert ugye ott négyen, öten egy kórterembe feltárják egymás előtt, hogy mi a baj, mi a probléma, ugye a betegségüket együtt hordozzák, most bocsánat, tényleg annak minden kellemetlen illatát vagy érzéseit együtt hordozzák, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy akkor lelkileg is kapnak egyfajta löketet arra, hogy akkor most feltárjuk a másik problémáját, a saját problémánkat is, de van olyan, aki azt szokta kérni, hogy ő szeretne beszélgetni, de nem lehetne valahol máshol. És hát ez a máshol most éppen folyamatban van, hogy egy olyan kis szobát kialakítani, ahol azok is meg tudnak nyílni, akik úgy érzik, hogy én nekem olyan mélységem, hogy ezt most én itt még ezt nem merem feltárni. Legtöbbször, ha ilyen van, akkor a folyosót szoktuk használni ott akkor, vagy ami az is előfordult, és ez is nagyon kedves volt a belgyógyászaton az egyik főnővértől, hogy azt mondta, hogy itt a nővéri szoba, fáradjanak be, és akkor itt lehet folytatni a beszélgetést. Nyilván én nem akarok visszaélni az ő magánszférájukkal, de nekem ez egy nagyon kellemes csalódás volt, amikor azt mondták, hogy be lehet ide is jönni, de most folyik egyfajta egyeztetés arról, hogy hogyan tudnánk kialakítani egy kis szobát, ahol erre is van lehetőség.
1: De milyen tapasztalatokat szerzett ezáltal? Itt azért már jó néhány pozitív élményt elmondott. Van-e valamilyen nehézség, kihívás, amivel szembenézett, szembe találkozott, akár ezen a kis szobán kívül?
2: Hát, ami nehézség szokott jönni az, hogy a betegeknek nem csak lelki problémáik vannak, hanem ők egy testi problémával is bent vannak, és hogy hát amikor elkezdik mondani, hogy hát lehet, hogy itt nem kapok meg mindenféle segítséget, meg hasonlók, és nekem nagyon kell erre vigyáznom mindig, hogy én nem azért vagyok ott, hogy bárkit is megbíráljak. Én azt látom, hogy ami tőlük telik ott, azok a nővérek megteszik tényleg, és talán sokszor erőm felett is, és ezt akarom mindig megértetni az emberekkel is, hogy nem azért vagyok ott, hogy most együtt szidjuk a rendszert, hanem azért vagyok itt, hogy megértsük, hogy ennek a rendszernek is megvan a maga üteme, lépése, és hogy egyszerűen van olyan, amikor talástalan az orvostudomány is, mert nem tudjuk, és egy hosszabb kivizsgálás kell, mert hogy egy-egy tünet talán mélyebb betegségre ad okot, meg alázatra is tanítja az embert, hogy a webbeteg az nem orvos, és hiába diagnosztizálom magamat, mert volt olyan, aki azt mondta, hogy nézze meg, itt van az internet leír alapján, nekem ez van, és engem másra kezelnek. Szóval, hogy ez néha nehézség, vannak ilyen beszélgetések, amelyek 15-20 percig erről szólnak, és tényleg óvatosan kell, hogy őt se riasszam el a beszélgetéstől, de nehogy bármiféle ilyen olyan jellegű megnyilvánulás legyen, ami miatt esetleg úgy érzi a kórház, hogy ők bántva vannak, tehát erre nagyon kell vigyázni. A másik nehézség, amire szintén találunk mostanában már megoldást, az a sokszor, hogy mi lesz velem, ha hazamegyek, milyen kezelést fogok kapni, lesz-e miből kifizetnem, ezeket a gyógyszereket meg tudom-e vásárolni, mi lesz velem otthon, valaki fog-e velem törődni, ezek is nagyon sokszor kérdések, és ezt úgy egyeztünk meg a lelkészik arral, hogy azok, akik ott vannak a kórházban, és mondjuk református felekezetűek, azokat én mindig felszoktam jegyezni, hogy honnan valók még gyülekezetből, és akkor a lelkipásztort vagy telefonon, vagy e-mailben, vagy ha találkozunk, akkor azt mondom, hogy XY bent volt, ekkor várható haza, vagy esetleg már nem várható haza, és hogy akkor próbáltok otthon megkeresni, megtalálni, mert ugye nyilván egyedül minden terhet hordozni nem lehet, de az egyháztestnek pont ez a szépsége, hogy szét tudjuk osztani a terhet, gyülekezetek magukra tudják vállalni, vállalni, és ez egyébként egy jó missziói lehetőség is olyanok felé, akik talán eltávolodtak a gyülekezeti élettől.
1: Ön szerint milyen szerepet játszik a lelkész a betegek és az egészségügyi dolgozók életében? Ott azért velük is van egy kommunikáció, próbál velük is egyeztetni, de mit jelent az, amikor a harmadik vagy második emeletre felmegy a református lelkész a Beregszászi kórházba?
2: Az első két hét az nehéz volt, mert hogy ismeretlen volt, és meg kellett, hogy ismerjenek, ami segített átlendülni ezen, hogy ugye lelki gondozóként az ember azért jobban belelát a dolgokba, és megértem, hogy neki is miért nehéz a nővérnek, az orvosnak, miért nehéz egy betegnek, hirtelen betoppan valaki, és azt mondja, hogy szeretnél egy áhítatot, vagy szeretnél a lelki mélységeidről beszélgetni, tehát, hogy én úgy akarok mindig bemenni, és azt képviselem, hogy ezt a nehézséget leküzdjük. Tehát, hogy nem távol vagyunk egymástól, és nem egymás ellen vagyunk, hanem pont azért vagyunk, hogy segítsünk egymásnak, és meg is hagytam a telefonszámot, elérhetőséget, és olyan nővéreknek például, akik egy haldokló mellett vannak, mert hogy van ilyen az onkológiai részlegen, akiket nincs hova hazaküldeni, és hát ott hunynak el, ott lépnek ki ebből a világból, és azért tudom, hogy ők fel vannak erre készülve testileg, de azért amikor lelkileg ezt hordozni kell. Tóth János mesélte, hogy volt az egyik kecskeméti kórházban egy hölgy, akit már úgy neveztek, egy nővér, hogy aki mindig a halál mellett áll, mert az ő jelenlétében haltak meg, és már fel volt háborodva, és mondta, hogy de minek mindig nálam, hát mert olyan béna vagyok, de hát ugye azok már gyógyíthatatlan betegek voltak. És akkor azt mondta Tóth János, hogy a haldokló dönti el, hogy ki előtt hal meg, kit tart eléggé erősnek. És ezt én mindig elmondom családoknak is, ahol különösképpen ilyen haldoklási folyamat van, hogy ne ijedjenek meg akkor, hogyha pont akkor fog meghalni, amikor kimentek, vagy valakit választ ki, aki előtt meghal, és tehát pont azért vagyok ott, hogy ha nehéz hordozni, nyugodtan szóljanak, segítek átvenni ezeket a terheket, meg hogyha már ott van és benne van, akkor tegye rá, hordozzuk együtt a nővérekkel is ezeket a terheket, meg az orvosokkal is, mert hogy én azt látom, hogy bármit is mondanak az emberek, tényleg amikor benne van az ember, akkor lehet úgy érzi, hogy nem velem foglalkoztak, de könyörgöm, 40 beteg van egy pár nővére. És én látom, hogy odafigyelnek rájuk. Meg amikor megyek ki fel, akkor azt mondják, hogy ha hónap jön, akkor a másik szárnyba ott, nem tudom, hogy a szobába a bácsit látogassa már, mert nagyon maga alatt van. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy szeretik őket. Na, én pont azért vagyok ott, hogy ez az egységet a beteg és a nővér között is egy picit összekovácsoljam, meg a terheket segítsek hordozni.
1: Az elmúlt percekben Nagy Szabolcs kórházlelkésszel beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország lezárta 495. tanévét a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. Az elmúlt 10 hónap történéseit összegezzük a következő percekben dr. Engi Sándor rektorral, a riporter Bódis Attila.
2: Nagyon meg vagyok elégedve a létszámadatokkal. Nem mindig mondhat ilyet egy intézmény vezetője. Persze relatív és komplex minden adat, és valamilyen kontextusba bele kell illeszteni. Az, hogy itt mi Észak-Kelet Magyarországon 58 diplomát adunk ki egy évzáron, és van 251 hallgatónk, erre lehet azt mondani, hogy kevés. Sose leszünk ELTE, soha nem leszünk nagy egyetem, de az, hogy mi itt helytállunk, és lehet, hogy ez a 251 hallgató mellette van még egyébként, aki passzív, de ha hozzáveszünk, hogy milyen küldetést tudunk megvalósítani itt Kárpát-medencében, beleértve a környező országokat a trianoni határokon belül, Erdélyben. Tehát az a 557 hallgató, akivel mi kapcsolatban vagyunk, mert egy arciumi egyházmegye 224 presbiterét, hogy mondhatnánk az, hogy nem szabad hozzávenni, persze nem akreditált képzés a névfőiskola, voltak erre ígéreteink egyébként, hogy ebből lehet valami az állami akreditáció felé is. Most mi meg vagyunk elégedve ezzel a létszámmal, folyamatosan dolgozunk, mindenki azon keveset, többet kellene, hogy a hallgatóink szaporodjanak.
3: Milyen útravalót kapnak azok a hallgatók, akik hát ugye az élet különböző területeire mennek majd el innen az intézményből, de egy dolog azért mégiscsak összeköti őket, ez a Biblia és a hitalapú képzés. Milyen muníciót kaptak az intézménytől ahhoz, hogy megfelelően helytálljanak majd azokon a területeken, amelyeket kapnak szolgálatként?
2: Az osztatlan képzésen lévő lelkipásztorok és az a 172 alapképzésben résztvevő egyetlen célja, hogy a társadalomban az Isten igéjével összefüggő problémákat oldja meg azzal a töltettel, amit itt kap. A szociális munkás, a közösségszervező, a diakónus, a katekéta, mi tisztában vagyunk azzal, hogy Budapesttől távol nem tudom elég gyakran elmondani, más problémáink vannak itt ebben a csücsökben, Felvidék és Kárpátalja és Erdély vonatkozásában, Délvidékről nem is beszélve. Mindenhonnan vannak hallgatóink. Nem véletlen, hogy ide jönnek, itt valami olyasmit találnak, ami olyan energiát adhat számukra, amiből igenis lehet töltekezni az Isten igéjének az erőivel, egy másfajta látással, máshol is szabad szociális munkát tanulni. Miért jön ide a hallgató? Azért, mert kap valami pluszt. Máshol is szabad teológiát végezni, közösségszervezést tanulni, sorolhatnám az összes szakunkat, pásztorál pszichológiát. Miért olyan fontos az, hogy azok, akik idejönnek lelkeket gondozni, azok tőlünk kapjanak iránymutatást, azért, mert itt valami olyasmit találnak, amit máshol nem. A mi feladatunk ez a specialitás, ami máshol nincs, azt megvalósítani. Úgy gondolom, hogy ezek a létszámadatok arról árulkodnak, hogy nem rossz ez a fajta látásmód és gondolkodás.
3: Mindazonáltal az intézmény méretéhez mérve igen komoly rendezvény mennyiségnek ad helyet. Rektor úr felsorolta az oklevél átadó ünnepségen, hogy milyen színes élet volt itt az elmúlt 10 hónapban, konferenciáktól kezdve kulturális eseményekig, hogy ezeknek milyen szerepük van egy felsőoktatási intézmény életében.
2: Jó hosszú volt ez a lista. Azért olvastam hónapra lebontva, hogy nyilvánvalóan az, hogy nem unatkozunk. Hálás vagyok a szervezőknek, hálás vagyok azoknak, akik felvállalták ezeket a nyitást jelentő akcióinkat. Miért kell nekünk nemzetközi tárogató versenyt rendezni? Miért kell nekünk a Debreceni Egyetemmel, a zenei részével kapcsolatot tartani? Azért, mert nem szeretnénk burokban élni, nem szeretnénk azt, hogy a Teleki Akadémia ne legyen ott valahol a feladataink között, és miért ne tudnánk a művelődés házával, a várossal együtt dolgozni? Mi nem csupán a Bibliát forgatjuk, támogatjuk, hanem a Bibliából fakadó, világért megszólított küldetésünket próbáljuk teljesíteni. Igen, a kultúra minden területén. Konferenciákban, nemzetközileg is, és a millióféle kiállítással és koncerttel együtt.
3: Ezt kiegészíti, vagy talán egy másik vonulata ugyanennek a tudományos tevékenységnek az, hogy az intézmény oktatói az elmúlt időszakban nagyon sok tudományos munkát jelentettek meg itt ott, sőt, hát ugye tankönyvek is születtek abból a műhelyből, amit a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tudhat magáinak. Ezek hogyan járulnak hozzá? Egyrészt a presztízshez, másrészt pedig az, hogy itt az ide járó hallgatók, diákok valami különlegeset többet kapjanak.
2: Az, hogy mi tudományban mit teszünk le az asztalra, ez az MTMT-ben látható. A két kiadónk most már, nem mondom, hogy ontja a könyveket, a túlterheltség az mindig is probléma volt, rengeteg feladatot látnak el az oktatók, ha jól számoltam és jól mondtam, 44, és ebből 18 a főállású teljes munkaidőben oktató kolléga. Mindenki tisztában van azzal, hogy egyik legfontosabb, hogy az órák azok olyanok legyenek, amelyek garantálják a színvonalat, de sajnos az akkreditáció megkívánja tőlünk azt, hogy a publikációink is meglegyenek. Ezeket ott lehet találni a kiadványaink között, és ahogy az előbb mondtam, a publikációs listáinkon, ami egyrészt fontos magának az oktatónak, hiszen az előre haladásának a feltétele, másrészt az intézmény számára, hiszen a nagyító alatt vagyunk, ilyen szempontból megköveteli az akkreditáció, már másodszor mondom ezt a fogalmat, hálás vagyok azoknak, akik az akkreditációban letették ugyancsak a maguk munkáját, nélkülük az intézmény fennmaradása lenne veszélyben, hálás is vagyok mindenkinek ezért a munkáért, de a tudományi terület az valamennyünk számára mindegyike feladat, és másképp ez a paletta ilyen komplex módon nem tudna összeállni, csak úgy, hogy mindenki kiveszi a maga részét a tudományos munkából, publikálásból, konferencia látogatásból, konferencia szervezésből.
3: Rektor úr többször is említette az akkreditáció szót, ugye most van túl az egyetem egy nagyon komoly akkreditációs időszakon, és hát az akkreditációs bizottság dicsérő szavakkal illette azt a munkát, amely itt zajlik. Ez mit igazol vissza az itt oktatók, hallgatók számára?
2: Azt igazolja, hogy az akkreditáció munkájában résztvevő kollégák, mindegyiket nevesíthetném az oktatási rektorhelyettestől kezdve a munkatársakig, a Minőségbiztosítási Bizottság elnökeik, senkit nem szeretnék kihagyni. Az oroszlán részét nyilván ők végezték. Mit jelent? Azt jelenti, hogy erre külön szántunk is egy szenátust, kihelyezett oktatói érdeklődő a tanulságait levonni. Egész napunk a panel beszélgetésekkel telt, hogy milyen folyamatoknak tanúi az intézmény minden egyes disziplinája, akár a minőségbiztosításban, visszajelzésekben, a tudományos teljesítmények mindegyikén. Az akkreditációs bizottság az mindig egy, hát ilyen értelemben stressz, nem minden felsőoktatási intézménynek szokott automatikusan sikerülni, pontosan ezért a magas állam által előírt követelmények miatt. Hát hála a kollégáknak, a szenátusi jegyzőkönyvek is megerősítik, de a főjegyző úr is külön megköszönte oktatási rektor helyettes asszonynak a munkáját. Igen, hálásak vagyunk.
3: Beszéltünk ugye a tudományos munkáról, és úgy tűnik, hogy van utánpótlás is, hiszen a tudományos diákköri versenyen, amit helyben rendeztek, igen komoly mezőny vett részt a hallgatók részéről. Tehát itt is növekszik az érdeklődés, van inspiráció, vannak olyan oktatók, akik foglalkoznak ezekkel a diákokkal. Ilyenkor minek dolgozik az intézmény, hogy ilyen csúnya szóval kérdezzem, hiszen ugye elsősorban az alapfeladat az, hogy megfelelő lelkipásztorokat, vagy a szociális munkában, vagy az élet más területén helytálló embereket adjon az intézmény a társadalomnak, de hát itt egy picit ők többet szeretnének tudni arról az világról, vagy arról a feladatról, amire készülnek. Miért jelentős ez az intézmény számára?
2: Az intézmény számára azért jelentős, mert azzal, hogy alkalmazott tudományok egyeteme vagyunk, az egyik kritérium az, hogy legyen nekünk ilyen. Túl a duális képzésen, az idegen nyelvű oktatáson és a megfelelő szakokon, alapképzési és mesterképzési szakokon, ez kötelező darab a tánciskolába. Gyakorlatilag, hogy a megmaradásunkat jelenti a TDK. Azok a hallgatók, akik ebben részt vesznek, nem hiszem, hogy azért csinálják, hogy mi az alkalmazott tudományegyetem kategóriában megmaradjunk, és ne dobjanak ki onnan, mert ilyen nekünk nincsen. Hanem azért, egyrészt van a hallgatónak valamilyen személyes érdeklődése, valamilyen tudományterületen valamit érez, hogy őt nem csak az óra látogatás meg az a jegy vonza, amit vizsgán kap, hanem lehet, hogy a tanár varázsának köszönhetően kinyílt számára a tudomány nagy épületében egy ablak, egy kapu, és ő szeretne ezen az úton tovább menni az ismeretek tárházából, még olyan dolgokat kibányászni, amit ő érdekli. Természetesen, amikor itt a házi versenyek megvannak, akkor küldjük őket országos versenyekre. És ezeken az országos versenyeken mindig van hallgatónk, nem is egy, nem is kettő, három, akik ezeken az országos versenyeken első díjat, második díjat, külön díjat hoznak. Én említettem ezeket a neveket, meg hát az évközi beszámolókból ez nyilvánvaló, és ha valaki megnézi az asztalomat, a kapott okleveleket, majdnem minden tanárnak van ilyen szép elismerő oklevele, hogy a tudományos diákköri konferenciákra elkísérgette ezeket a hallgatókat a vezetésé.
3: Még fontos arról beszélnünk, hogy ugye eltávozott az intézményből több mint 500 diák, de hát folyamatos az élet, jönnek újak, hogy alakul a felvételi, ha jól tudom, még pótfelvételi eljárásra is van lehetőség.
2: Hogyne, augusztus 24-én van a pótfelvételi, ez azért fontos számomra, mert már Szegeden kellene lennem nemzetközi biblikus konferencián, és hát direkt azért maradok itt, mert nagy reménységgel vagyunk, megdöbbentő számot hallottam a szociális munkás szakos oktatóktól, és akik figyelik ezeket a létszámokat, 139 szociális munkás hallgató jelentkezett, nem is tudom, hogy a törvényes keretek között kapacitás bővítéssel, hogy tudunk majd velük foglalkozni. Hát a legnagyobb reménységgel vagyunk, hogy ez az 58 hallgató, aki most diplomát kapott, ez magvetéssé válik, és hát 100 fölé emelkedik majd a most hozzánk jelentkező hallgatók száma. Bízunk benne.
1: Az elmúlt percekben Bódis Attila összeállítását hallhatták.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A vakáció beköszöntével megteltek a gyermekekkel a gyülekezeti termek és templomok, kezdetét vették a nyári biblia hetek. A Kolozsvár Felsővárosi Református Egyházközségben július 13-a és 17-e között a Koen által összeállított, rám talált mottójú program várta a résztvevőket a Kakasos templomban. A hét eseményeiről Makkai Antónia vallástanárnő, valamint két önkéntes Nagy Gergő és Fosztó Petra mesélt, de a gyermekeket is megszólítottuk, akik örömmel osztották meg, milyen élményekkel gazdagodtak. A riporter Pilbá Kincső.
2: A nyári szünet kezdetével a vakációs biblia hetek is elindultak, hogy a gyerekek számára tartalmas, hitmélyítő programokat kínáljanak. Július 13 és 17-e között Kolozsvár Felsővárosi Református Egyházközség Kakasos templomában gyűltek össze a gyermekek, ahol a Koen által összeállított, rám talált mottójú biblia hét foglalkozásain vettek részt. A programról Makkai Antónia vallástanárnővel, valamint két önkéntessel, Nagy Gergővel és Fosztó Petrával beszélgettünk. Hogyan állt össze a program, illetve hogyan kapcsolódott a rám talált mottóhoz?
3: Hát mi magát a programot, ezt a Koentől kaptuk, úgyhogy a rám talált, mint mottót, ezt ők adták. Ebből indultunk ki, minden csoport ezt dolgozza át. Rám talált ez igazából abból áll, hogy különböző történetek vannak, amikor Isten és Jézus az emberekre talál, akár a Lévi elhívásában, akár abban a történetben, amikor Zákeussal találkozik.
2: És a programokon keresztül hogy érvényesül ez a motto?
3: Leginkább a vallásórákon, 5 csoportban dolgozunk különböző korosztályban, leginkább ott van minden korosztályra kibontva maga a téma, és ezen felül a különböző játékok. A szabadidős programok viszont nem feltétlenül a témához vagy a mottóhoz kapcsolódnak.
2: Milyen korosztályú csoportok vettek részt a foglalkozásokon?
3: Egy évestől egészen 8-os osztályig mindenki is. 5 csoportban vagyunk, ovisok, dedó, 0-2-dik, 5-8-as mindenféle korosztályban.
2: Hány gyerek vett részt ezen az egész hetes foglalkozáson?
3: Hát a mai napon ilyen 95 gyerek volt, ez hétfőtől péntekig egy kicsit változik, néha vannak napok, amikor nő, vannak, amikor csökkent, de egy nagy átlagban ilyen 90 és 100 között.
2: És hogyan állt össze a szervezőcsapat, akik foglalkoznak ezekkel a gyerekekkel?
3: A szervezőcsapat az a gyülekezet fiataljaiból áll. Ők azok, akik besegítenek nekem. Minden évben idén is majdnem 20 fiatal segít be. Igazából mindenki if is nálunk a templomnál.
2: Péntek este a gyerekek után a szülők is összegyűlnek. Erről az estről mit kell tudni?
3: Igen, ez az este az, amikor a szülők visszajönnek délután a gyerekekkel, és bemutatjuk nekik, hogy mivel foglalkoztunk egész héten, hogy milyen történetek voltak, mivel foglalkoztunk, és utána a szülőkkel együtt is a gyerekek részt vehetnek egy ilyen programon, ahol egy kicsit ők is a gyerekekkel együtt átérezhetik azt, hogy mi is volt ezen a héten.
2: Mi az, amivel szerinted hazamehetnek a gyerekek, azon kívül, hogy esetleg ilyen kézzelfogható dolgokkal, de mi az, amit hazavihetnek a hétvégén?
3: Ha eltekintünk a kézimunkáktól, amit minden nap készítenek, szabadidőben is rengeteg ilyen program van, akár fonás, akár arcfestés, meg egy csomó program, de magával azzal az érzéssel, hogy Isten az, aki ott van mindig nekik, és bármilyen nehézség is legyen, ő az, aki mindig újra és újra rájuk talál.
2: És hogy néznek ki a hétköznapokban itt a gyülekezetben a gyerekfoglalkozások?
3: A hétköznapokban minden vasárnap a délelőtti istentisztelet alatt van vallásóra, valamint délutánonként a nagyobb csoportnak. Különböző táborok vannak, gyerekhetek, és minden hónapban van egy extra programunk a nagyobbakkal, amikor egy szombati napon egy teljes napot együtt töltünk.
2: Nehéz megszólítani a gyerekeket, nehéz átadni mondjuk az igét úgy, hogy mondjuk a legkisebbeket is megszólítsa ez.
3: Így, hogy különböző csoportokban dolgozunk, nem. Mert mindegyik csoportban az adott korosztályhoz szólunk, viszont a mai világban már nehezebb megfogni persze őket, mert hogy annyi minden van, ami elvonja a figyelmüket, meg ami program van, hogy igazából sokszor el se jutnak, viszont amikor már itt vannak, akkor már nincsen gond, mert azt is látjuk, hogy mennyire szükségük van erre az egészre.
2: Ti önkéntesként vesztek részt ezen a Biblia héten. Mi az, amibe be tudtatok segíteni?
4: Először is tanítottuk őket, Biblia történeteket meséltünk el nekik, bemutattuk őket bábukkal, imádkoztunk is velük, és aztán voltak a kültéri programok, itt van arcfestés, fonás, és a fiúknak, vagy akik szeretnek sportolni, van a pályán focizás, kosárlabda, volélabdával is játszhatnak, és nagyon sok érdekes program.
3: Azon kívül még nagyon sokat szoktunk velük játszani, úgy vezetjük be a programokban, hogy először játszunk velük, és utána meg leülünk, és előadjuk neki a mai témát, és akkor így sokkal jobban értik a gyerekek, hogy miről van szó.
2: Mi lenne szerintetek az a dolog, amivel hazatérnek, azon kívül, hogy mondjuk egy kézműves dolgot hazavisznek, mi az, amivel hazatérhetnek?
4: Hát szerintem a sok élménnyel, a új barátokkal, amit itt kapnak.
3: Azon kívül vannak zenék, amiket énekelünk a templomban reggel és délután. Evel nyitjuk, evel zárjuk a programokat. Nagyon sokszor hallottam azt, hogy jönnek utánuk a szülők, és a gyerekek éneklik itt az utcán a dalokat, melyen fülbemászó, ilyen kis cuki énekek vannak, szóval ezt is nagyon élvezik, ezeket az énekeket.
2: A Biblia hét résztvevői is megosztották velünk élményeiket, elmesélték, milyen foglalkozásokon vettek részt, és mi tetszett nekik a legjobban?
5: Énekeltünk a templomban, azután játszottunk egy játékot, azután kézműveskedtünk, és azután pedig már jött az ebéd, az nagyon finom volt, utána megint játszás volt ott az udvaron, mindenki játszott, amit szeretett volna, volt függőágy is, utána megint énekeltünk egyet a templomban, és vége is volt.
2: És még volt a kedvenc éneked?
5: Hát a Sunshine Holiday.
2: Elmondod, hogy mi tetszett a legjobban ma neked?
6: A kézimunka.
2: És mit készítettél a kézimunkás tevékenységen?
6: Hagyott és nekem a piros tetszett és a...
2: Énekek tetszettek a templomban?
6: Igen.
2: Van kedvenc éneked?
6: Igen.
2: Mi tetszett neked ma a legjobban?
6: Kézimunkáztunk, és valaki mondott egy versikét.
2: És énekeltetek is?
6: Igen. Nekem a éneklés és a játszás.
2: És mi volt a kedvenc éneked? Volt kedvenc éneked?
6: Mindegyik.
2: És mit készítettél a kézimunkás foglalkozáson?
6: Hajót, egy tengervizet.
7: Voltunk az udvaron, énekeltünk, és még kézimunkáztunk ilyen hajókát.
2: És van kedvenc dalod a maiak közül?
7: Igen, ez az utolsó.
3: Emlékszel a címére?
7: Sunshine Holiday.
8: Nekem legjobban az volt egy játék, és volt színezés.
2: És mi volt a kedvenc éneked itt a templomos énekek közül?
8: A Menjetek be kapuink hálaadásnál.
2: Szoktál járni vallásórákra így a táboron kívül?
8: Igen, szoktam járni.
2: És mi az, amit így szeretsz ezeken a vallásórákon? Miért jössz mindig vissza? Mit szeretsz?
8: Hát azért, mert nagyon sok barátnőim vannak itt. Boldog vagyok ebben a közösségben.
1: Vakációs Biblia hetet szerveztek a Kakasos templomban, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az országgyűlés hétfőn és kedden kétnapos rendkívüli ülést tart, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik, és mellette felszólaló lesz Aba Horváth István, roma nemzetiségi szószóló is, mondta el Hallerné Nagy Anikó. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök ismertette, a képviselők hétfőn az interpellációs időszakot követően módosító javaslatokról tárgyalnak, majd kedden szavaznak az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról. Az országgyűlés keddi napirendjén szerepel a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítása, amiről szavaznak is a képviselők. Elmondta, az országgyűlés megkezdi a szakképzésről szóló törvény módosításának és a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló javaslat tárgyalását is. Lezárta a Krebelsberg központ és a tankerületi központok átvilágítását az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A jelentés megállapítja, hogy az előző kormány az elmúlt években fokozatosan visszaépítette a túlzottan központosított irányítási modellt, amely már 2016-ra működésképtelennek bizonyult, közölte a tárca. A minisztériumi közlemény szerint a vizsgálat feltárta, hogy bár a Krebelsberg központ és a tankerületi központok jogilag azonos szintű, önálló központi költségvetési szervek, a Krebelsberg központ a gyakorlatban olyan operatív irányítási és engedélyezési rendszert alakított ki, amelyre sem törvényi felhatalmazása, sem szakmai indoka nem volt. A minisztériumi jelentés három különböző területen, pénzügyi, informatikai és adományozási ügyekben is igazolta, hogy a tankerületek döntéseit indokolatlan központi engedélyezési kötelezettségek lassították. Az átvilágítás arra is rámutatott, hogy a központosítás nem eredményezett hatékonyabb működést, a tankerületek gazdálkodása nem lett átláthatóbb, miközben a működési kiadások folyamatosan emelkedtek, az intézmények felújításai és karbantartásai elmaradtak. A természetvédelmi civil szervezetek üdvözölték Gajdos László élő környezetért felelős miniszter állásfoglalását az új kínkezelési technikákkal előállított növények uniós szabályozásáról, közölte az MTI-vel a Magyar Természetvédők Szövetsége. A három civil szervezetnek, a Greenpeace Magyarországnak, a Magyar Biokultúra Szövetségnek, a Magyar Természetvédők Szövetségének címzett válaszlevelében Gajdos László megerősítette, hogy a GMO-mentes mezőgazdaság védelme pártpolitikától függetlenül kiemelten fontos Magyarország.

0: azt is, hogy a tárca szakmailag készen áll a jogi fellépésre, a szükséges peranyag előkészítésére, amennyiben erről kormányzati döntés születik. Átlátható és korrupcióellenes környezetet teremtünk minden vállalatnak. Azt szeretnénk, ha minél több befektető jönne Magyarországra, Bajor országból is, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő a bajor miniszterelnökkel találkozott, majd közösen tartott sajtótájékoztatójukon kiemelte, Bajorország egyértelműen a legfontosabb gazdasági kereskedelmi partner a német tartományok között. A bajor-magyar kapcsolatok előremutatók erős alapokra építhetnek, a kapcsolatépítés és egyetértésben a közös célok egyértelmű kijelölésével zajlik, jelentette ki Magyar Péter.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken derült lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másút mérsékelt marad a légmozgás. Fokozódik a hőség, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 34 és 39 fok között alakul. Erős lesz az UV-sugárzás, aki teheti, ne tartózkodjon hosszabb ideig a tűző napon, délelőtt 10 és délután 4 óra között.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Sikeres fél évet zárt a Tanítsunk Magyarországért program a Miskolci Egyetemen. A program lényege, hogy hátrányos helyzetű települések iskoláiban mentorok segítsék a diákokat tanulmányaikban, megmutassák nekik a településen túli világ lehetőségeit. Miskolcon is egyre több egyetemista érdeklődik a program iránt, és szinte minden szakról, nem csak bölcsészhallgatók, hanem gépészek, gazdászok és a többi kar hallgatói is jelentkeztek mentornak. Ádám Anettával, a Tanítsunk Magyarországért program miskolci szakmai felelősével, Sütő Dávid felé beszélgetett.
2: Fél év értékelést szoktunk ilyenkor megejteni a nyár folyamán. A 2025-26-os második fél év az, hogyan sikerült a Tanítsunk Magyarországért program számára itt Miskolcon és környékén.
3: 18-19-ben volt az első fél éve ennek a programnak, úgyhogy már sok-sok fél év van a hátunk mögött. Ez a tavaszi fél év, nem tudom, mintha talán gyorsabban futott volna le, mint a korábbiak, és nagyon-nagyon és sok érdekes dolog, meg nagy-nagy szakmai örömök is értek bennünket. Ami legelőször eszembe jut, talán az a két hallgatónk, akik 6 éven keresztül velünk voltak ebben a programban, és ilyen 12-esként fejezték be a fél évet. Nekik megköszöntük egy kicsit szebb keretek között a munkájuk. És ami ennek kapcsán szintén eszembe jut, hogy az kettőjük közül az egyikük kapott egy levelet egy volt mentorált diákjától, amiben megköszönte azt a segítséget, amit sok éven keresztül kapott tőle, és hogy azt írta le ebben a levélben, hogy neki köszönhetően találta meg azt a hivatást, ahol dolgozni tud, és gyerekekkel foglalkozik, és gyermekvédelemmel, illetve pedagógiai munkában dolgozik, és ezt a mentorának megköszönte. Valójában erről szól ez a program, hogy egyetemisták segítik a gyerekeket abban, hogy megtalálják azt, amivel pénzt tudnak keresni, ami a hivatásuk lehet, és ami örömet is tud számukra okozni. Úgyhogy mindig, amikor kapunk ilyen visszajelést, akkor ez egy ilyen kiemelten ünnep számunkra, hogy valóban jó az, ami itt történik ebben a programban.
2: Milyen programok voltak esetleg, amit ki lehet emelni? Gondolom azért egy fél év során is számos program történik.
3: Mindig nagyon mozgalmasak a mi programjaink, mert hogy sok gyerek, meg sok egyetemista részt vesz benne, minden fél évet mindig a táborral kezdünk, ami nagy izgalommal jár, mert az új mentorok akkor találkoznak az új gyerekekkel. És ez mindig egy ilyen, megismerik itt az egyetem világát, az egyetem épületét, mindig ez egy ilyen izgalmas történet, de volt egy nagy országos konferenciánk is, például márciusban, amikor az összes Tanítsunk Magyarországért programot megvalósító egyetemet, ez most 26 darab Magyarországon, vendégül láttuk, és tényleg mindenki eljött, és mi megvalósítók dolgoztunk azon, gondolkodtunk azon, hogy hogyan lehet ez a program még hatékonyabb és még eredményesebb. Az év végén pedig hát számos izgalmas dolog várt még minket. Egyrészt volt egy tömbösített felkészítő kurzusunk, ahol még majdnem 20 új mentorunk csatlakozott a programhoz. 3 nap alatt készültek fel, hogy mentorok lehessenek, illetve vendégeink jöttek, és ez egy nagyon szép és nagyon tartalmas, izgalmas beszélgetés volt egy mentorműhely keretében. Arról beszélgettek felnőtt értelmiségiek, hogy hogyan tudtak hátrányos helyzetből érkezve sikeres életutat befutni, mik azok a kulcspontok, mik azok a segítségek, amik valóban segítséget jelentenek számukra. Ez nekünk azért is nagyon fontos, mert a mentorok látják azt, hogy bármilyen helyzetből is lehet egy sikeres életet kovácsolni, hogyha megvan hozzá x darab szükséges elem, és hogy ebben mennyire fontos a segítőnek, a mentornak a szerepe, és hogy hogyan lehet jól segíteni, mert egy nem könnyű dolog egyébként jól segíteni.
2: Itt említette, hogy volt egy nagy országos szakmai konferencia is, egy részletre azért abba is belekérdeznék, hogy az hogyan sikerült szakmailag, mennyire jelentős volt, milyen következtetéseket, miket tudtak úgymond a szakmai társak hazavinni, tanulni ebből az egészből.
3: Nekünk nagyon tanulságos volt, és bízom abban, hogy a minden résztvevőnek, illetve nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, érték is, hogy folytatódjon majd ez. Nem egy ilyen klasszikus beszélőfejek típusú konferencia volt, ahol előadások voltak, hanem egész nap gyakorlatilag különböző témákon dolgoztunk asztaloknál, ez egy műhely konferencia volt. A TM-nek a legfontosabb 6 ilyen pillérét, elemét elemezgettük, értékeltük, hogy ez hogyan működik, és próbáltunk egymástól tanulni, hiszen 26 egyetemen nagyon különböző létszámmal, nagyon nagyon különböző módszertannal valósítják meg ezt a programot, és fontosnak tartjuk azt, hogy tudjunk egymástól tanulni, ezért nagy kincs egy ilyen típusú találkozás és beszélgetés.
2: És visszakanyarodva még az utolsó tömbösített mentoroknak tartott beszélgetésre, előadásra. Mentoroknak amúgy ez mekkora segítség, vagy ők mit jeleztek vissza, hogy ilyen életutakkal megismerkedhettek, tehát hogy magába a technikába, a mechanikába, hogy hogyan segítsék a gyerekeket, ehhez milyen pluszt adott nekik ez az előadás?
3: Szerintem sokat mondasz, hogy dúj volt a terem, de hogy mindig eljönnek a mentoraim, mert tudják, hogy egy picit, ugye ők a hétköznapokban dolgoznak a gyerekekkel, megy a daráló, hogy megy az iskola, megy az élet ugyanúgy, és egy kicsit ebben a pillanatban, amikor így beszélgetünk a munkájukról, akkor kiragadjuk, kicsit felülről nézünk rá, kicsit reflektálunk rá, át tudják gondolni, hogy mik valójában a célok, mik valójában a technikák, és azért is volt nagyon jó, mert néhány régi mentorunk is eljött, akik már dolgoznak, akik felnőttek, és jó volt velük találkozni, és egy nagy örömködés is volt. Úgyhogy mindig nagyon népszerűek ezek a mentor műhelyek, igyekszünk is mindenfél évben részükre ilyeneket szervezni.
2: Kezdődik majd az új fél év, hiszen már a ponthatárokat meghúzták, jelentkeztek az elsős hallgatók, gondolom a friss gólyák is csatlakozhatnak a Tanítsunk Magyarországért programhoz. Hogyan tehetik ezt meg, illetve miért is jó csatlakozni?
3: Hát én úgy hallottam, hogy rekordmennyiségű fiatalt vettünk fel a Miskolci Egyetemre, úgyhogy nagyon-nagyon bővülni fog a számunk. Én abban bízom, hogy nagyon sok felkészülő mentort is szerzünk velük. Valójában bárki, aki hallgatja most ezt a műsort, és van ismerőse, akkor én buzdítanám, hogy szóljon neki, hogy létezik a Tanítsunk Magyarországért ösztöndíjprogram, mert nem csak egy jó ösztöndíj lehetőség, hisz havi 50 ezer forint tisztán a zsebében marad a hallgatónak a mentori munka mentén, mert hogy ezt honoráljuk, ezt a munkát. Ami a pénztől talán sokkal többet ér, az az a fajta fejlődési lehetőség, ami ebben a munkában rejlik. Az, hogy gyerekekkel kell foglalkozni, programokat kell szervezni, felelősséget kell vállalni, irányítani kell, ez olyan kompetenciáit fejleszti a fiatal embereknek, ezeknek a fiatal egyetemistáknak, ami a munkaerőpiacon eszméletlen értékes dologgá váltható be, és amit igazából könyvekből senki nem tud magától megtanulni. Ezt nem lehet ilyen tréningen, lehet persze kommunikációt tanulni, de a valóságban sokkal hatékonyabban működik ennek a megtanulása. Úgyhogy mindig kiemelik a hallgatóink, amikor megkérdezzük, hogy mik a hozadékok, hogy az a személyes fejlődés, ami bennük lezajlik, az lehet, hogy még meghaladja azt a mértéket is, amennyire a gyerekek fejlődnek. Úgyhogy én nagyon tudom ajánlani, annál is inkább, mert hogy igazából a felkészítő kurzus, amivel kezdődik ez az egész program, az egy fél év, amíg megismeri a leendő mentor a programot, mi megismerjük őt, és fél év alatt el tudja dönteni, hogy akar-e mentor lenni. Tehát nem kell ebbe fejest ugrani, hanem van egy ilyen kvázi bemelegedési időszak, amikor mindent megtud ő is a programról, és mi is megismerhetjük őt.
2: És majd a beiratkozás során, bár az még egy kicsit talán mondhatjuk azt, hogy messzebb van, hogyan lehet majd megtalálni a Tanítsunk Magyarországért programot, milyen módon, akár Neptunban, akár Neptunon kívül, miként úgymond az adminisztrációs dolgok hogyan néznek ki?
3: Mindig ott vagyunk minden karnak a beiratkozásán, úgyhogy kell minket figyelni, visszük a kis szórólapunkat, Tanítsunk Magyarországért program, és nagyon fontos, hogy nem kell megijedni, hogy ez a címe a programnak. Valójában nem tanítani kell a gyerekeket, és ezért megyünk el minden karhoz, hanem foglalkozni velük, időt kell rájuk szánni, törődni kell velük, mentorálni kell őket. Úgyhogy ott vagyunk minden kar beiratkozásán, aki figyelmes észreveszi, illetve a regisztrációs héten, egész héten kint szoktunk standolni a Rácsos büfé, ez a Miskolci Egyetemen az újak miatt mondom, egy kultikus pont, az egyetemnek a legfontosabb büféje. A Rácsos büfé mellett fogunk standolni egész héten, hogy oda lehet hozzánk jönni a pulthoz, illetve Neptun üzenetben is el fogjuk küldeni ezt a lehetőséget, csak hát sok-sok Neptun üzenet érkezik, de ha valaki azt látja, hogy Tanítsunk Magyarországért, azt mindenképpen el kell olvasni.
2: Miért jó csatlakozni, úgymond mi a célja a programnak, mentorokon keresztül miben segítitek a hátrányos helyzetű fiatal gyermekeket, iskolásokat?
3: Itt világok találkoznak, különböző életvilágok. Fiatal egyetemisták dolgoznak kis településen élő 7.-8. osztályos gyerekekkel, kis kamaszokkal, és megpróbálják az ő életüket a jelenlétükkel kicsikét befolyásolni, segíteni nekik abban, hogy megtalálják a saját céljukat, a saját jövőjüket egy kicsikét kezükbe tudják venni. Beszélgetnek velük, jelen vannak az életükben, nagyon-nagyon sokat számít ez a dolog.
2: Hogyan lehet jól mentorálni, bár ezt gyanítom, hogy majd a felkészítő mentor kurzuson megkapják, de hogy azért egy kicsit melegítsük be őket előre, miként lehet jól mentorálni?
3: Oda kell figyelni a gyerekre. Ez a legfontosabb dolog, és ez hogyan teszi valaki, az nagyon különböző útvonal lehet. Mi azt látjuk, hogy nagyon különböző habitusú emberek tudnak nagyon jól mentorálni. Egy extrovertált ember el tudja varázsolni például a gyerekeket, de egy nagyon-nagyon introvertált pedig azzal tud nyerni, hogy nagyon tud hallgatni, és nagyon tud figyelni a gyerekre. Úgyhogy azt látjuk, hogy rettenetesen különböző egyéni eszközkészlettel operálnak a mentorok, és bármelyik is lehet sikeres, és ez ugyanúgy visszafelé is érvényes egyébként, mert hogy ő akkor lesz sikeres mentor, hogyha magával tisztában van. Ugye azt látjuk, hogy a mentoraink önmagukon is sokat dolgoznak, automatikusan elkezdenek magukkal is foglalkozni a mentorálás során, és ez nagyon-nagyon jót tesz egy fiatal egyetemistának.
2: Milyen egyéni eszköztárak vannak itt? Azért már egy jó pár fél éve beszélgetünk arról, hogy mit csinálnak a mentorok, milyen programokat szerveznek a kisiskolásoknak, miket lehet itt csinálni a mentoroknak, mi a tapasztalat.
3: Teljesen őrültek a hallgatóink. Tehát, hogy, és az is nagyon izgalmas, egyébként nem csak az, hogy ők mit szerveznek, hanem hogy a gyerekek minek örülnek. Tehát, hogy voltak itt már nagyon extra dolgok, tehát itt most felmerült nem olyan régen a Paks kérdése, de hogy tényleg azt is szervezték már a mentoraink, hogy elviszik őket a paksi atomerőművet meglátogatni, voltak orgonakon, koncerten, Budapesti Galériában kiállítás megnyitó, tehát nagyon-nagyon extra dolgokat is szerveznek, de furcsa módon nem mindig ezek a legfontosabbak vagy legérdekesebbek van, amikor egy apró dolog, mint hogy felül a villamosra a gyerek a mentorával, megtanulja, hogy hogyan kell kiukasztani egyet, vagy kiül a folyópartra, például a helyőpartra, és beszélget két órán keresztül. Nagyon sok olyan gyerek van a mentoráltjaink között, akik nagyon nagy közösségben vannak, folyamatosan nagy családban, sokan vannak az iskolában, de mégis ez a, hát kicsit ilyen elcsépertnek hangzik én idő, ez nem valóság a számukra. Nincs olyan nagy tesó, barát, felnőtt mellettük, aki csak arra szánja az idejét, hogy őket meghallgassa. A mi mentoraink ilyet tudnak adni. Úgyhogy nem mindig a csili-vili nagy programok, mert azok is vannak, parlament látogatások, mindenféle egyéb, a legizgibbek, hanem az, amikor a mentor tudatosan odafigyelve a gyerekre időt szán rá, és időt tölt vele tartalmasan.
2: Azon túl, hogy ösztöndíjat kapnak, illetve hát plusz kreditet a mentorok, kilépve majd az egyetemről, bár még ugye elsősként azért ez nagyon messze van, ha fogalmazhatunk így, a való életbe, a munka terén miként tudja ezeket a tudásokat, tapasztalatokat kamatoztatni majd a mentor a jövőben.
3: Nagyon sok mindent tanul meg egy mentor. Most mondtam, hogy van két gazdász hallgatónk, akik 12 fél éven keresztül velünk voltak, ez nagyon durva időszak. De hogy még egy gazdász szempontjából is, hogyha végig gondoljuk, nyilván egyértelmű, hogy a kommunikáció, irányítás, felelősségvállalás, döntéshozatal, ezek nagyon fontosak lesznek egy közgazdás esetében. De megtanul olyan dolgokat, mert hogy több évfolyamot, ugye 7.-8-osokkal dolgozunk, ők több évfolyamot ballagtattak el. Meg kell tanulni, megismerni egy gyereket, emberekkel fog dolgozni, lesznek munkatársai, akit szintén meg kell majd ismerni, meg kell tanulnia elengedni gyerekeket. Fú, milyen sírások szoktak lenni a ballagáson. Pont most mondta az utolsó mentor, még az egyik mentorunk, hogy ő bőgött a legjobban. Tehát se anyuka, se apuka nem szokogott annyira, mint ő maga. Meg kell tanulni ezt a típusú elengedést. Meg kell tanulni azt, hogy ő hogyan hathat a másik ember, és hol vannak az ő hatásának a határai. Mi az, ami az ő kompetencia, és mi az, amit nem. Ezek olyan tanulások, amit tényleg sok év alatt szokott az ember felnőttként a munkahelyén megtanulni. Az egyetemisták ezzel az ösztöndíjjal itt egyetem közben, tanulás közben ezeket felszedik magukra. És ez egy hatalmas nagy lehetőség.
2: És a kisdiákok részéről mekkora segítség ez a program, egy kicsit onnan is megvilágítom, illetve majd az iskolákat még megkérdezem, hiszen ugye ők is már maguktól csatlakoznak és jelentkeznek. Kisdiákoknak mekkora segítség ez, akiknek a mentorok vagy a jövendőbeli elsős mentorok majd segítenek?
3: 14 iskolánk van, partneriskolánk, ahol mentorálunk 7.-8. osztályban. 664 gyerek volt ebben a fél évben a programban. Ez nagyon sok, ez azért egy rendesen megfogható létszám, akiket elérünk. Nyilván nagyon különböző az, hogy melyik gyerekre hogyan hat, és mennyire lesz fontos ez a mentorral való kapcsolat, mennyire lesz meghatározó. Azt nagyon erősen látjuk, ugye ez mérésekből is visszaigazolható, hogy kevesebb az igazolatlan hiányzás ezekben az iskola, ezekben az osztályokban, ahol a mentoraink dolgoznak. Kicsit javul a tanulási motiváció, és ami nagyon kézzelfogható, az a továbbtanulás. Tudatosabban választanak a gyerekek a mentorok segítségével továbbtanulási célokat, és talán egy picit feljebb is pozícionálják magukat az eredeti szándékaiknál, ami azt jelenti, hogy mondjuk többen mennek érettségit adó középiskolába, ahol azért nyílik a pálya már akár a felsőoktatásba és a későbbiek során. És hát vannak nagyon extrém példáink is, például nagyon régen még a legelején volt egy hallgatónk, védőnő hallgatónk, akinek aztán a 4 gyerekéből 3 egészségügyi irányba tanultak tovább, úgyhogy saját bevallásos szerint sem direkt presszionálta őket, vagy irányította őket, de annyira elkötelezett volt a saját szakmája iránt, és olyan jó kapcsolatban volt a gyerekekkel, hogy hatott ez a fajta példakép működés, és a gyerekek mindannyian egészségügyi pályára mentek, úgyhogy elképesztően nagyon sztoriaink vannak.
2: A mentorokat hogyan tudja a program támogatni, segíteni, hiszen ha jól tudom, itt szakmai támogatás is van a háttérben.
3: Így van, hogy mondjuk mindig mondjuk az ösztöndíjat, ami nyilvánvaló, mert hát pénzből él meg főleg minden egyetemista különösen, de az ösztöndíj mellett tényleg nagyon sokat számít ez a hozadék, amit megtanulnak vele, illetve soha nincsenek egyedül ebben a feladatban. Nem könnyű egy kis településre kimenni, és ott hátrány, adott esetben akár hátrányos helyzetből érkező gyerekekkel foglalkozni, úgyhogy folyamatos szakmai támogatást kapnak. A felkészítő kurzuson nagyjából megtanulják azt, hogy mivel jár ez az egész történet, mit lehet csinálni, mit nem lehet csinálni, hogyan kell azt csinálni. Ezek után pedig folyamatosan van egy oktató szupervízora, aki a mentorálás közben segíti, illetve egyetlen hallgatót sem engedünk soha egyedül ki a mentorálás helyszínére, mindig teljes osztályt mentorálunk, ami azt jelenti, hogy 3-4 hallgató dolgozik együtt, egy osztálynyi gyerekkel, az azt jelenti, hogy egy mentornak körülbelül 4-5 gyereke van, de csoportban mentorálnak. Vannak olyan hallgatóink, vagy mentoraink, akik azt sem tudják, hogy igazából melyik a saját gyerekünk, mert hogy folyamatosan együtt járnak ki, és az egész osztályt együtt kezelik.
2: A 2026-27-es első fél évére mik a tervek, miként készültek erre az első fél évre?
3: Ilyenkor mindig szeptemberben sok a bejövő új osztályunk, mert hogy elbaladtak a 8-osok, és hát minden 7-et beszoktunk hívni, úgyhogy szeptember első hetében, a regisztrációs hétnek a második felében, csütörtökön, pénteken tervezzük a tábort, amikor az összes új mentor és az összes új mentorát beérkezik ide Miskolci, ami még nyugi van, mert hogy ez még a regisztrációs hét, még nem zsongít a 13 000 egyetemista. Úgyhogy meg tudják nézni az egyetem épületét, meg élményprogramokat szervezünk számukra, ahol ők kötetlen formában megismerkedhetnek gyakorlatilag a mentoráltakkal. Úgyhogy ez az első nagy esemény, amire készülünk, és hát folyamatosan ott az első hetekben a toborzás nekünk egy nagyon-nagyon fontos, mert hogy hát azt mondtam, hogy 664 gyereket mentoráltunk ebben a fél évben, de valójában tudnánk 6664 gyereket is mentorálni. Mindez azon múlik, hogy hány darab mentorunk van, úgyhogy minél több mentort szeretnénk beállítani a felkészítő kurzusra, vagy felvenni a felkészítő kurzusra, nekünk annál több mentorunk lesz a végén, és tudunk több gyereket ellátni. Úgyhogy ez a két fontos feladat vár ránk a fél év elején.
1: Sikeres fél évet zárt a Tanítsunk Magyarországért program a Miskolci Egyetemen. A program lényege, hogy hátrányos helyzetű települések iskoláiban mentorok segítsék a diákokat tanulmányaikban, megmutassák nekik a településen túli világ lehetőségeit. Miskolcon is egyre több egyetemista érdeklődik a program iránt, és szinte minden szakról, nem csak bölcsészhallgatók, hanem gépészek, gazdászok és a többi kar hallgatói is jelentkeztek mentornak. Ádám Anettával, a Tanítsunk Magyarországért program miskolci szakmai felelősével Sütő Dávid belé beszélgetett.
0: Repeta. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeta.
1: Repeta.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: A bazár tömbtől a miskolci Szohóig. Ezzel a címmel jelent meg a belváros egyik szegletének történetéről, jelenéről és jövőjéről szóló kötet. A bazár tömb a Széchenyi-Szentpáli régi posta és Kazinci utcák által határolt rész. A sokáig romosan rendezetlenül álló terület nem csak megújult és megszépült, hanem közösségi események helyszínévé is vált. Mindez két vállalkozó sokéves munkájának, anyagi és szakmai befektetésének köszönhető. Stúdiónk vendégei Reinman Zoltán helytörténetkutató, civil referens, a Bazár tömbtől a miskolci Szuhóig című kötet szerzője, és Hajdú László, az Expert Holokor ingatlanhasznosító Kft. Tulajdonosa ügyvezetője.
3: A bazártömb, ez érdekes egyébként, a bazártömb elnevezés, hát gyakorlatilag 90-es években kapta ugye ezt a nevet, előtte nem nagyon találkozunk ezzel az elnevezéssel. Ugye ez a főutca végében található terület volt, vagyis a főutca házai mögött található terület volt, ami hát fokozatosan romlott le. Ugye hátul ilyen kisebb házak voltak, ugye elő volt a főutcán, volt az, ami mutatta a fényűzést, a gazdagságot, vagy ami a kirakat volt, és mögötte már ilyen kisebb házak voltak, nyilván szegényebb sorsú emberek éltek ott, és hát ez azért a 90-es évek közepére már nagyon olyan szinten leromlott az állapot ennek a területnek, hogy már tényleg kicsit vállalhatatlan volt, és az a köves parkoló, amit mindenki úgy hív, az tényleg nagyon sok város vezetés tervezett ezzel kapcsolatban, hogy ezt rehabilitálja, el is kezdődött valamilyen szinten ennek a rehabilitációja, de igazából ez soha nem fejeződött be egészen mostanáig.
2: László, tulajdonképpen milyen út vezetett a bazártömbtől a Szohóig, hogyan kezdődött a történet?
4: Még egy picit a Zoltánnak a gondolataira hagy hűzzek már rá, mert most sem fejeződött be, hogy ezt a szót egy kicsikét komplettebbé tegyem, mert ez a kötet is csak egy pillanat felvételt mutat. Mi azt gondoltuk, hogy eljutottunk már valahova, ahol mondjuk az első pillanat felvételt el lehet készíteni, de számtalan feladat vár még ott. Ez a bazártömb egy viszonylag nagy területe a Széchenyi, Kazinci, régi posta és a centrum által határolt területről beszélgetünk. Tehát egy viszonylag nagy terület, amiben már látható dolgokat tettünk le az asztalra, folytatva az ottani elődöknek a munkáját, ami valahogy mégis mindig félbeszakad. Remélem, hogy a mi lendületünk egy kicsit tovább fog tartani, és egy nagyobb ívű, hosszabban tartó fejlesztést tudunk ott végrehajtani. És hogy hogyan kezdődött a kérdésre válaszolva? Nagyon egyszerűen vettünk ott egy-két ingatlant, ami nem arról szólt, hogy valami nagyobb koncepció részeként lesz ez apostrofálva, hanem egyszerűen csak egy piaci vásárlás volt. Alapvetően kínálati piac van Miskolcon. Nekünk az a koncepciónk, hogy akár üzlethelyiségetről beszélünk, akár ingatlanról, olyan minőségűre megfejlesztjük a partnereinknek, amelyekben európai módon tudnak működni, ezeket a költségeket mi álljuk. Ennek fejében azt várjuk, hogy legalább 2-3 évig plusz 2-3 éves opció mellett velünk dolgozzanak. És elindult ez a koncepció, 11 néhány üzletünk lett már ott a közvetlen területen, és első körben női szépészeti bérlőink lettek, valamiért a hölgyek nagyon szeretik a belvárost, ez a fodrász, műköröm és ez a csomag, de egy picit ez egy olyan, tehát maga a tevékenység is azt feltételezi, ez, hogy kinyitom az ajtót, bemegyek, leteszem a kezemet, megcsinálják a körmöt, kinyitom az ajtót, elmegyek, egy nagyon csendes rész volt, és itt jött az a gondolat, hogy valamiféle élet, mozgás szükséges, és mi tudja ezt megadni. Már ott volt a Melon nevezetű kávézó, mi gondolkoztunk az új nagy épületünknek, amelyben 6 üzletet szerettünk volna csinálni, abból lett egy darab nagy rakabili chicken étterem, a leves a Széchenyi utca felé már ott volt, az hátrafordította lett egy belvárosi friss terasz, és ez egy pillanatfelvétel, mert még megyünk tovább folyamatában, de ebből idők folyamán alakult ki teljesen szervesen ez az úgynevezett Szohó koncepció.
2: Zoltán civil referensként, íróként, lokálpatriótaként hogyan látja a Szohót?
3: Hát óriási köszönet Lacéknak és mindenkinek, aki ehhez csatlakozik. Ugye most már a Spirál is csatlakozott hozzájuk ehhez a projekthez. Tényleg megindult valami, tehát tényleg azt veszem észre, hogy ők voltak az elsők, akik tényleg így civilként összefogtak ebben a projektben, illetve más projektekben is, de nagyon jó volt látni például a szezonnyitót, az olasz hétvégét nem olyan régen, hogy mennyien voltak, és tényleg tele volt a Fröstrasz, tele volt a Rockabilly is, a Melonba is voltak, ott voltak az árusok, az tényleg az a kis zene, és ami ugye a alapvető koncepció, hogy egy a 40-eseknek, a családosoknak egy olyan lazulós helyet létrehozni, ami tényleg felüdülés jelent, és a minőség minden szempontból nagyon fontos. És ezt elérték, és még nincs vége, ahogy mondta Laci, úgyhogy én nagyon-nagyon bizakodok, és nagyon köszönöm, és tényleg nagyon jó az egész, amit ők létrehoztak és megálmodtak. Az egész minden Miskolci köszönheti ezt, és tényleg ennek még nincs vége. És egyébként erre a lendületre nagyon sokan rá fognak csatlakozni. Én biztos vagyok, már vannak jelek is, úgyhogy én biztos vagyok, hogy ez a városban tovább fog folytatódni.
4: Igen, van egy mágnes hatása, ez mindig egy természetes szerves történet egyébként. Vinni kell a zászlót, nagyon sok energiát kell beletenni. Két dolgot hangsúlyozok már itt. Az egyik az, hogy bár egy üres területre építettünk egy komoly beruházást, azért a mi beruházásainknak a célja, ez jelesül, ez már a hatodik volt, az, hogy a régi épületeket mentsük meg. Ugye olyan utcafrontos épületek, Széchenyi utcafrontos épületekről is beszélgetünk, ebből jelenleg is egy komplett épülettömnek a rehabilitációja folyik. Próbáljuk eredeti állapotában visszaadni Miskolcnak, de ugyanakkor a belső műszaki tartalom tekintetében 21. századi minőséget adunk annak, aki ezt utána használni fogja. Tehát, hogy nagyon fontos az egyfajta értékmentés, mert mi azt látjuk, hogy komplett tömbök pusztulnak a városban nagyon minőségi helyen. Másrészt pedig, hát ez saját vállalásunk, tehát mi ezt saját forrásból és hitelből tesszük, kockáztatunk Miskolcért, és nagyon hinni kell, és hiszünk is ebben a városban, hogy ez egy működőképes város marad lesz a jövőben is. Mind a kettő, a mi számunkra, mind a két elem nagyon fontos.
2: Én éppen szerettem volna kérdezni, hogy beszéltük itt az előbb, hogy voltak már próbálkozások, mint múlik tulajdonképpen ez, hogy most ilyen sikeres lett a Soho?
4: Akaraton, hiánypótláson, szerencsén. Én a fiamnak mindig azt mondom, hogy a szerencse nem aludt ötös, hanem az a szerencse, hogy elkezdett csinálni, teszel bele végtelen mennyiségű energiát, és a végén működni fog. Ha működni fog, akkor szerencséd van, ez a szerencse. Én azt érzem, hogy nekünk szerencsénk van. Valószínűleg egy légüres térbe mentünk be, ahogy Zoltán mondta, a színház melletti utca a 16 éveseké. Valójában a mi korosztályunknak ez a, hát ha legyen 30 pluszos, de egészen akár a 70-es korosztályig bezárólag kevés olyan dedikált hely, esemény van, ahol meg tudnak jelenni, találkozni tudnak a barátaikkal, a hozzájuk hasonlókkal. Mi ezt az esélyt próbáljuk megteremteni ezekkel az opciókkal. Fényesek vagyunk, halkak vagyunk, tiszták vagyunk, biztonságosak vagyunk, minőségiek vagyunk. Ezt a csomagot próbáljuk mi az asztalra letenni. Ez azért is nagyon érdekes és jó az áthalása a történetnek, mert amikor Zolival mi először leültünk, hogy kellene csinálni egy ilyen helytörténeti pillanatfelvételt, akkor én ezzel egyidejűleg beszéltem a Pankucsi Mártával is, akinek az anyaga benne is van ebben a könyvben, és teljesen határozottan leírja, hogy Miskolc nyomor negyedeinek egyike volt ez, és egy kicsit olyan, szóval íva van ennek a gondolatnak az igazság, hogy amit Zoli is itt végigvezetett itt a könyvben, hogy ez a honnan, hová érkezünk, és mégiscsak, és ez egy jó érzés mindenképpen.
2: És Zoltán, hogyan néz ki tulajdonképpen ez a helytörténeti pillanat felvétel, ahogyan László fogalmazott, mi minden tartalmaz a kötet?
3: Hát ugye onnan indulunk, hogy ugye egy kis vezető Miskolcról, egy kis vezető a főutcáról, és magáról a bazártömről, mellette ez a kis tanulmánya, a Pankucsi Mártának a tanulmánya, és hát utána pedig egy interjú van benne, Kovács Zoltánnal és Hajdú Lászlóval, egy elég hosszú interjú, egy elég mély interjú, ahol az elképzeléseiket mondja, mondják el, hogy miért is, hogyan és hogy alakult ki ugye a dominó elf, hogy jöttek sorba az épületek, és a végén megszületett ez a koncepció, és hát a távlatok is. De egyébként például szerintem tényleg nagyon fontos, hogy ezt meg lehet örökítve, és egyébként ebben a minőségben meg aztán abszolút, tehát hogy lehet látni, a régi képek is vannak benne, lehet látni a régebbi időszaknak a pillanatfelvételét, és lehet látni azt, hogy az bizonyos épületeknek, amiket felújítottak, hogy néztek ki előtte, és hogy néznek ki most, vagy akár az új épületet is. Úgyhogy tulajdonképpen így ebből áll össze a könyv, és ugye ennek majd lesz folytatása is, ez hozzá fűzve még azokat a történéseket, amik ezután történnek. Majd ugye azt hiszem a Top Pluszos pályázatban is benne van ugye ez a terület, tehát most elvileg nagyon sok fejlődés jöhet még a következő években, illetve hát van egy új épület ott, ahol az illem helyett létesítették, és az is felújítás alatt van, úgyhogy mindenképpen folytatódik tovább ez a Soho projekt, és ez nagyon örömteli számunkra.
4: Sok elképzelés van a fejlesztésre, ahogy Zoltán mondta, éppen középúton vagyunk egy komplett tömnek, de éppen már tervezünk egy újabb, hát a kavicsos parkolós részre egy következő Soho 7 projektet. Hát reményem szerint spoilerezem az önkormányzatnak azt a szándékát, hogy a régi posta hátsó területére parkoló fejlesztést ben gondolkodunk, mindenképpen meg kell oldani a belvárosnak a parkolását. Az nem elvárható, hogy azt gondoljuk, hogy embereket szeretnénk a belvárosba hívni, de nem teremtjük meg azt a feltételrendszert, hogy le tudják tenni az autót. Az pedig teljesen fölösleges abban gondolkodni, hogy nem autóval fog bejönni a nagy többség, de sajnos autóval fog bejönni a nagy többség. Erre vannak egyébként elképzelések, ilyen körgyűrűs rendszerek és egyebek, de visszatérve a Soho részre, egy folyamatos fejlesztés alatt áll a terület, és két dolgot még, hogyha megengeded, megemlítenék. Az egyik az, hogy az a mágnes hatás, amiről beszéltünk, ez más egyéb építkezéseknek a megkezdésében is testet tölt. A régi postán most fejeződik be egy fejlesztés, illetve ha a centrumtól bekanyarodunk, ott van egy foghitelek, annak hamarosan elkezdődik a beépítése, szintén ebben a tulajdonosi körtől várható ez a fejlesztés. És a másik gondolat, említette Zoltán a üzlettársamnak a nevét, és én szeretném hangosan is még egyszer elmondani Kovács Zoltánnak a nevét, akinek nagyon hálás vagyok, mi ketten próbáljuk ezt a fejlesztést csinálni. Ő, hogyha leegyszerűsítem, ő minden műszaki dolog ér felel, és az, hogy ez rendben fejlődjön, és ezek olyan minőségben valósulnak meg, ez Zoltánnak köszönhető.
2: A Soho több, mint egy üzleti beruházás, lehet ezt mondani? Közösséget épít, erősíti a lokálpatriotizmust. Mit gondol erről?
4: Már most több lett, igen, határozottan tudom állítani. Az a szándék, ami például az ott lévő vállalkozóknak az összefogásában is megtestesül, ahol 30-40 éves fiatalok, akik egyébként tehetségesek a saját szakmájukban, név szerint is hagy mondjak el, említsem meg Bárci Tamást a Levesből, Farkas Orsolyát, Vaslászlót a Rakabili Chickenből, és Lipták Ádámot a Melon kávéházból. Ez az a generáció, amely ez a 30-as, 40-es korosztály tehetséges, itt képzelik el a jövőjüket, pénzüket, munkájukat, energiájukat kockáztatják, teszik bele, és elfogadták azt az elképzelést, hogy, és mindig ezt a példát mondom, hogyha valaki elmegy a Budapesten a Liszt Ferenc térre, ahol rengeteg étterem van, az egy dolog biztos, hogy ő enni fog. Az nem tudható, hogy melyik étterembe megy be, de aki már oda elmegy, az azzal a szándékkal megy, hogy ott valamit enni fog. A Sohóban is ezt akarjuk elérni, folyamatosan új fejlesztések mellett új tagokat keresünk, hogy aki eljön ide, egy élmény alapú dologban legyen része, de mindenképpen tudjon minőségben enni, inni, leülni, és ott megfelelő környezetben mindezt élvezni. Szóval, és hozzáteszem még azt is, hogy maga a hely egyébként elkezdett bevonzani olyan eseményeket, például Leocki Lászlónak onnan indult a jótékonysági emlékfutása, több más ilyen típusú eseménynek adtunk egyébként helyet, ami azt mutatja, hogy ez is egy ilyen bevonzó képesség, futók onnan indulnak, biciklisek onnan indulnak reggel, odaérkeznek meg, Elkezdett lélegezni ott az a környezet, és napi szinten kapjuk a visszacsatolásokat, hogy ez egy egészen más minőség, mint ami egy 2-3 évvel ezelőtt volt. És még egy utolsó gondolat, igen, nagyon várom azt, hogy 3 év múlva, hogyha ott tartunk, amikor Zoli meg fogja érni ennek a 2.0-as verzióját, akkor azok az elképzelések, amikkel mi megyünk, amivel mások jönnek velünk, és esetleg mondjuk a Top Plus egyszerre összeér, hogy hol fogunk akkor tartani, és milyen minőséget fog adni annak a városrésznek.
2: Ön nagyon sokat tesz a városért, nem csak a Szohóval, hanem kulturális területen is beszélgettünk már itt az Európa Rádió stúdiójában. Miskolci belvárosi körrel kapuhelyeket újítanak fel. Miért? Miért tartja ezt fontosnak? Mit jelent önnek Miskolc?
4: Ó, hát nagyon sok lokálpatrióta válasz van erre. Én nem szeretnék ezekből semmélyeket se előhúzni. Egyetlen egy gondolatot tennék ide. Én azt szeretném, hogy ha a fiam itt nőne fel, és itt maradna.
2: Zoltán, ha belelapozunk a könyvbe, nagyon sok szép képet is tartalmaz, ha ezekről mesélne nekünk.
3: Igen, hát egyébként a képek, azok a László képei, mármint a mostani állapotot tükrözően azok az ő képe, illetve a buli képek vannak, tehát ezek tényleg nagyon jók. Tehát szerintem ez, hát jó, hát igen, mondjuk vannak régebbi képek is, ugye magáról a fő utcáról, ezeket egyébként a múzeum, illetve a könyvtár adta, vagy bocsánat, a rendelkezésünkre vannak, ugye újságképek, azokkal is ugye megegyeztünk a Borsod Online, a Csákó Attilával, hogy ők is, például van egy kedvenc képem egyébként, tehát a 14. oldalon, ez a régi bazártöm hátulja, ugye ez a régi Posta utca, trabantokkal és különböző régi autókkal, és azért itt is lehet látni, ha megnézzük a házaknak az állapotát, hogy milyen minőségben voltak akkoriban. És hát, hogyha megnézzük, és ha hirtelen most sokat lapozunk, és mondjuk átlapozunk a 32. 33. oldalra, akkor látjuk, hogy egy teljesen más minőséget képvisel a kettő. De egyébként óriási köszönet Takács Józsefnek is, a tördelőnek, tehát ő volt az, aki a tipográfiát, könyvtervet készítette a Betűmester BT-ből, aki tényleg nagyon jó munkát végzett szerintem.
2: László, mit szólt a kötethez?
4: Szerettem, tehát vártuk mi ezt, hogy olvashassuk és hogy kézbe vehessük. Alapvetően a szándék az volt, hogy tényleg legyen egy pillanatfelvétel, mi magunk is majd egy pár év múlva vissza tudjuk ezt lapozni, hogy hol tartottunk. Akkor, amit úgy gondoltunk, azt most majd a jövőben éppen hogyan fogjuk gondolni, tehát ezek a szembesítések mindig könnyebb akkor, hogyha valami írott malasztal találkozik az ember. Igen, óhatatlanul egy kicsit magunknak is csináltuk ezt az egészet, de én azt tudom mondani, hogy szeretem, és én azt a szerves fejlődésnek az egyik pillanatát látom ebben az egészben, amiben Zoltán nekünk segített. Örülök neki. Örülök, hogy van, hogy létezik egyáltalán ilyen.
2: A Bazár tömbtől a miskolci Szohóig. Ezzel a címmel jelent meg a belváros egyik szegletének történetéről, jelenéről és jövőjéről szóló kötet. A Bazár tömb a Széchenyi, Szentpáli, Régiposta és Kazinci utcák által határolt rész. A sokáig romosan rendezetlenül álló terület nem csak megújult és megszépült, hanem közösségi események helyszínévé is vált. Mindez két vállalkozó sok éves munkájának, anyagi és szakmai befektetésének köszönhető. Stúdiónk vendégei voltak Reinymond Zoltán helytörténetkutató, civil referens, a Bazár tömbtől a miskolci Szohóig című kötet szerzője, és Hajdú László, a miskolci Expert Holokor ingatlanhasznosító Kft. Tulajdonosa ügyvezetője.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A MÁV csoport vízosztása a párakapukkal enyhíti a hőséget a harmadfokú hőségriasztás idején. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját, közölte a vállalat. A harmadfokú hőségriasztás ideje alatt 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet. Budapesten a déli, keleti és nyugati pályaudvarokon, továbbá a Boráros téri hívállomáson. Vidéken többek között Debrecenben, Miskolcon, a tiszai pályaudvaron, Nyíregyházán, Pécsett, Szegeden és Szolnokon. Szintén ingyen osztanak ásványvizet több nagy forgalmat lebonyolító autóbusz állomáson, délelőtt 10 és délután 5 óra között, a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető azon légkondicionálóval felszerelt magyarországi helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet nyitvatartásuk függvényében. A lakosságvédelem menüpont alatt található felsorolás 2254 helyiséget tartalmaz, és vármegyénként, településenként csoportosítva sorolja fel a klimatizált hivatali épületeket, üzleteket, művelődési házakat, könyvtárakat, egészségügyi intézményeket, sportlétesítményeket és egyebek mellett vendéglőket, valamint azok címét. Az OKFA honlapján hasznos információkkal is ellátja a lakosságot hőség idejére, és felhívja a figyelmet, hogy naponta ajánlatos több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. A harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntöttek, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Ez azt jelenti, hogy szombat 22 óra és vasárnap reggel 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. Ugyanakkor a forgalomkorlátozás szombat 15 és 22 óra között, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. A hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását a rugalmasabb forgalomszervezés, ezáltal a gépjárművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja. Az extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kér minden közlekedőt. A tehergépjármű vezetőknek a tárca javasolja, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenőidők betartásáról. Komoly hiányosságokat tárt fel a fogyasztóvédelem a nyári kiemelt élelmiszerlánc ellenőrzés első szakaszában. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársai országosan 585 vendéglátóhelyet ellenőriztek a kormányhivatalokkal közösen, 94 hatósági eljárást indítottak és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki. Az ellenőrzések a nyári szezon legforgalmasabb helyszíneire koncentráltak, ezek közül 15 vendéglátóegység működik. Kellett korlátozni, minden esetben súlyos higiéniai hiányosságok miatt. Az egységek 12%-ánál fogyasztói tájékoztatási szabálytalanságot, 11%-ánál a dolgozók egészségügyi alkalmasságára vonatkozó előírások megsértését, míg 7%-nál nyomonkövetési hiányosságot állapítottak meg. A tapasztalatok azt mutatják, hogy számos korábban feltárt hiányosság továbbra sem szűnt meg. Az ellenőrök gyakran tapasztalták a higiénikus kézmosás feltételeinek hiányát, az előre elkészített ételek nem megfelelő melegen tartását vagy újra melegítését, szabálytalan alapanyagtárolást, valamint azt, hogy tisztított és tisztítatlan alapanyagokat ugyanabban a hűtőtérben helyezték el. A fogyasztók tájékoztatása sem mindenhol felelt meg az előírásoknak, több vendéglátóhelyen hiányzott az allergén jelölés, illetve az édesítőszert tartalmazó termékek kötelező feltüntetése. A szabadtéri rendezvényeken pedig a hulladékkezelés is problémát okozott. Gyűjtést hirdet a Máltai Szeretetszolgálat a kárpátaljai viharokban károsult családok támogatására. Az adománygyűjtés mellett a karitatív szervezet a Beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálattal és a helyi szervezetekkel együttműködve önkéntesekkel segíti, elsősorban a fekvőbetegeket, idős embereket és a háború miatt egyedül maradt több gyermekes édesanyákat. Július 27-én este égesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig Kárpátalján. A széllökések fákat csavartak ki, villanyoszlopokat döntöttek ki, közintézményeket és magánházakat rongáltak meg. A jég bezúzta a tetőket, szétszaggatta a fóliasátrakat, elverte a terményeket, mezőgazdasági területeket tett használhatatlanná, az utak átmenetileg járhatatlanná váltak. A Beregszászi kistérségben több helyen azóta is akadozik az áramszolgáltatás. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat adománygyűjtést indított a leginkább rászoruló emberek megsegítésére. Ennek során a pénzadományokat az adományoz.hu oldalon keresztül vagy banki átutalással fog

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Dinamit együttes 1980-ban megjelent első lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Dinamit Magyarok együttes, amely 1979-ben alakult Super Groupként, Vikidál Gyula, a P-Mobilból, Németh Alajos a Miniből, Szűcs Antal Gábor, Pap Gyula és Németh Gábor a Skorpióból érkezett.

Az első albumokon rendkívül ütős, nagyon jó zenét, aféle eszenciális rockzenét hallhatunk, a maga műfajában egyenrangú a Scorpio vagy a Piramis első lemezével.

Nincs egyetlen pillanatnyi megállás, nincs üres járat, nincs töltelék. Kiforrott érett album, amelyen tehetséges és tapasztalt zenészek játszanak könnyedén.

1981 végén a Dinamit feloszlott. A Púzus című televízió műsor első 1982-es adásában jelentették be a feloszlást, hivatkozva arra, hogy a szaksajtó tönkretette a zenekart.

28 év hallgatás után 2009-ben bejelentették az együttes újjá alakulását, új énekessel és basszusgitárossal. 2019 májusában egy koncertre újra összeállt az együttes klasszikus felállása, a jelenlegi tagokkal kiegészülve. Ugyanabban az évben augusztusban Rudán Joe egyéb zenei elfoglaltságai miatt egyeztetési problémák okán kilépett, helyére Solc Attila érkezett.

0: Zeneshow című műsorunkat hallották, melyben a Dinamit együttes 1980-ban megjelent első lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról. A Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatást segítő háttérintézmény lesz, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közlése szerint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt. A miniszterelnök kifejtette, a Tisza kormány teljesen átalakítja a rendszert. Augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói pozíciót nyílt pályázaton hirdetik meg, és szemben a korábbi gyakorlattal a polgármestereket is bevonják a döntésekbe, a kiválasztott igazgatók 5 évre fognak megbízást kapni. Magyar Péter kifejtette, hogy a szervezet a jövőben kutató, fejlesztő és szakmai háttérintézményként segíti az oktatást, miközben az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül, így a Klebelsberg központ középirányítása.